0: az viszont valóban megalapozná ellene valamilyen külföldi kifejezéssel impeachment eljárást, tehát a megfosztási eljárást. Van lehetőség természetesen visszaküldeni a parlamentnek megfontolásra.
1: Alkotmánybíróság?
0: Hadd fejezem be, bizonyos alkotmányos keretek között, de ez nagyon limitált, ezt politikai vétónak hívjuk, és utána alá kell írnia. A másik megoldás természetesen az alkotmánybíróság lenne, de mint tudjuk, az alkotmánybíróság nagy részt a Fidesz alkotmányozásának idézőjelben a sikere révén megszüntette azt a jogkörét az alkotmánybíróságnak, hogy alkotmánymódosításokat vizsgáljon, már pedig jelen esetben egy alkotmánymódosítás tartalmi vizsgálatáról van szó. Nyilván alkotmánybíróság volt elnöke, nem fog úgy az alkotmánybírósághoz fordulni, hogy ilyen jogköre az alkotmánybíróságnak jelenleg nincs. Tehát maradna a harmadik megoldás, hogy jogszerűtlenül nem írja alá. Én ezt meg kell, hogy mondjam, hogy a legkevésbé tartom valószínűnek. Azt már valószínűnek tartom, ami történt is, hogy azt mondja a köztársasági elnök, hogy már pedig neki különböző jogait sérti az ő elmozdítása, és ezért az európai intézményekhez fordul, nem feltétlenül csak a Velencei Bizottsághoz tud, majd meglátjuk, hogy fog-e még egyéb jogérvényesítés.
1: Annak van halasztóhatája?
0: Nincsen. Egyáltalán nincsen, semmilyen szinten nincsen, és nem is tudjuk a Velencei Bizottság döntését, de itt viszont szeretnék eloszlatni egy kételyt a kedves nézőkben. Én egyáltalán nem tartom ez ördögtől valónak, hogyha a jogállam működik, és ilyen eljárásokat például a köztársasági elnök kezdeményez. Én nagyon üdvösnek tartom, hogyha ebben a kérdésben például az Európai Unió mond valamit. Ez valóban az Európai Unióban egy vitatott precedens lenne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi erről a Velencei Bizottság állást.
1: Ez egy határátlépés, akár ugyanis nézzük, függetlenül attól, hogy van egyfajta igazságérzete a társadalomnak, amelynek egy része, egy jelentős része úgy fogja megélni a dolgot, hogy na, tessék, megtörtént végre. De ettől még ez átlép egy olyan határt, amire azt mondtuk korábban, hogy ezt nem szabad?
0: Nem, ilyen egyértelműen ezt nem mondanám. Azt mondanám, hogy a kérdésnek van egy morális, egy politikai és egy jogi bástyája vagy oszlopa. És azt gondolnám, hogy a morális konszenzust azt meg kell nézni, hogy megvan-e. Tehát én ezt mérni kell, nem vagyok szociológus. Azt gondolom, hogy politikailag a miniszterelnök ezt ígérte, tehát ez egy világos beszéd, ő ezt kifejezetten a győzelmi beszédében is elmondta, és a jogi része itt a legproblémásabb, és azt gondolom, hogy e tekintetben viszont, amit én hiányolok, az az, hogy az a fajta szakmai vita, amelyiket nem 5 nap alatt folytatunk le, ugye, egy ilyen lebutított nemzeti konzultációban, hanem valóban hosszas megfontolással, ahol az érveket és az ellenérveket az asztalra tesszük, az nem történt még meg. Én azt gondolom, hogy az alkotmányozás folyamatában elég lett volna egyébként a köztársasági elnök sorsáról dönteni, mint ahogy így most úgy tűnik, hogy valamilyen döntés fog születni, ugye elmozdítják a köztársasági elnököt, a parlament megválaszt egy köztársasági elnököt, és ha jól értem, akkor a miniszterelnöknek az az ígérete, hogy ez vagy végleges, vagy nem, ez vagy felülalkotmányozza, vagy nem. A többi kérdésben is egyébként ez nagyon problémás, hogyha megnézi, hogy bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy ezeket a kérdéseket véglegesnek tekinti a miniszterelnök, vagy úgy gondolja, hogy felülalkotmányozható az alkotmányozás folyamatában. Például az alkotmánybíróság helyzetét tekintve. Én értem, hogy 70 éves korhatárt most bevezette, azt is értem, hogy ez 3 bírót plusz 1-et fog érinteni, de mi van akkor, hogyha az alkotmányozás folyamatában az derül ki, hogy ne adj Isten, az alkotmánybíróság jelenlegi struktúrája ezzel a rétszámmal nem a leghatékonyabb, vagy az derül ki, hogy mégis a rendes bírói szervezetrendszerbe kéne integrálni. Mondhatnék millió egyéb kérdést. Hmm. Akkor most tulajdonképpen volt-e értelme ennek a szabálynak nagy hirtelen, amely 4 embert érintett?
1: Nyilván ez politika elsősorban is sokkal kevésbé talán a jog terepe.
0: Én azt gondolom, hogy igen, és hogy e tekintetben akkor mondjuk ki, tehát amit a jogászok nem szeretnek, hogyha ez belecsúszik egy alkotmányos populizmusba. Ugye ez itt a veszély, hogy csinálok egy lebutított ilyen nemzeti konzultációt, azt mondom, hogy én mindenkit megkérdeztem, és utána hozok egy politikai döntést, amit jogi köntösbe.
1: Az nem jó érv, pont amit ön is említett, hogy hát voltak éppen ezt ígértett. Mit mondott az alkotmánybíróság? Az alkotmánybíróságnak mennie kell ebben a formában, ezek a Fidesz által kinevezett pártkatonák. az Alkotmánybíróságot úgy tudja megmozgatni, hogyha valamilyen módon hozzányúl. Ez a legkevésbé fájdalmas, hiszen csak visszaáll egy korábbi metodikára.
0: Hogyha az a kérdés, hogy ez politikailag érthető egy politológus számára teljesen elfogadható, akkor azt mondom, hogy igen, de most nem ezért ülök itt. Az a kérdés, hogy alkotmányjogilag ez aggályos-e, és azt mondom, hogy minimum felvett kérdéseket, ezeket azt tudom mondani legjobb lelkiismerettel, hogy egy alkotmányozás folyamatában át lehet gondolni, de ugyanígy gondolom a képviselő mandátumok számának korlátozását, vagy a miniszterelnök mandátumának a korlátozását, amely egyébként visszamenőleg is érinti a már hivatalban lévő miniszterelnököt. Ezek olyan kérdések, amelyekre ki lehet nyitni az alkotmányozást, meg lehet vitatni, de azt állítani, hogy ez olyan, mint egy ilyen McDonald's tárca, ahol kész válaszok vannak, és itt mindenki rögtön tudja, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, még ugyan a Velencei Bizottság nem is mondott véleményt, még ugyan nem is értjük rendesen a tényállást. Én azt gondolom, hogy ez egy alkotmányjogász számára minimum egy felelőtlen vélemény lenne ezen.
1: De akkor egyúttal egy alkotmányozási folyamatban is utalja ezeket a kérdéseket. Tehát igen, most tekintsük úgy, hogy ez van, ezek a döntések megszületnek, és aztán üljünk neki.
0: Igen, csak azt nem világos számomra, hogy például személyi kérdésekre vissza fog-e térni a kormány, ezeket akkor ugye...
1: Erről nem mondott még semmit.
0: Erről nem mondott semmit, vagy ezeket a kérdéseket felülalkotmányozok, vagy ez a végső döntés. Mondok egy példát. Az egyetlen ember, aki valóban teljesen jogellenesen ül a helyén, az pillanatnyilag a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, aki konkrétan EU jogellenesen ül a székében, de róla például valamiért nem szólt a miniszterelnök ebben a győzelmi beszédében, azóta sincs róla szó. Értsem úgy, hogy akkor ő vele rendben van minden, vagy egyszer mégiscsak valaki azt fogja mondani, hogy be kellene tartani az EUB-nek ezt a bizonyos CPR 288-as ítéletét, de ez csak egy példa. Rengeteg ilyen kérdés van, amelyikre én pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy zavaros, nem átlátható, nem tudom, hogy a későbbi alkotmányozásnak tárgya lesz-e, és tulajdonképpen amire jó az az, hogy a társadalomnak a vélt vagy valós igazságérzetét valóban megpróbálja kielégíteni.
1: Említette a korlátozást, ami a képviselőket érinti, ugye ez a 12 év lenne, a három ciklus vagy 12 év. Ott felmerült, hogy azt majd pontosítani kell, mert ez így nyilván nem egészen pontos, hogy az alaptörvényben szerepel, mert hogyha valaki lemond két nappal korábban, hogy lejár a ciklusa, akkor újra kezdhet egy újabbat adott esetben akár, mert nem végezte be a ciklusát. Szóval, hogy számos olyan dolog van, ami még felmerülhet, de önmagában vitatják nagyon sokan ennek a létjogosultságát, mondván, hogy hát a népfelség, tehát majd a nép eldönti.
0: Ez nagyon problémás, tehát hogy a magam részéről messze menőkig nem értek egyet ezzel a szabállyal. Tehát azt gondolom, hogy a képviselői mandátumok ilyen módon egész biztos, hogy nem korlátozhatók. Egyrészt a parlament szuverenitását korlátozza, másrészt a választó akaratot is nagyon erősen korlátozza. Tehát miért ne szavazhatna valaki Hatházi Ákosra, hogyha neki a szimpatikus, mondjuk, én nem tudom, 3-4 cikluson keresztül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a szabály, ami az én alkotmányjogi meggyőződésemet érti, egész biztos, hogy nem állna ki semmilyen alkotmányossági próbát. Ugye az a nehézség, hogy és ezt a Fidesz kezdte bevezetni, hogy attól kezdve, hogy a szabályt az alkotmányos szintre emelem, onnantól kezdve már ugye nincs, aki megállapítsa annak alkotmányellenességét, mert az alkotmány normaszövegét már nem lehet megkérdőjelezni. Ugye? Tehát ez volt a Fidesznek mindig a taktikája.
1: Miközben milyen logikus tenni, hogy az alkotmánybíróságnak az a dolga, hogy ne történjen alkotmányellenes beavatkozás.
0: Pontosan. A legtöbb ország egyébként ezt éppen ezért nagyon is pártolja, hogy az alkotmánymódosítások alkotmányosságáról az alkotmánybíróság mondjon valamit, az más kérdés, és ebben viszont igaza van a kormányzatnak, hogy rendkívül problémás az alkotmánybíróság jelenlegi helyzete. Ez a 15 bátor ember idézőjelben valóban alkalmatlan az alkotmányosság helyreállításának, az alkotmányos demokrácia helyreállítására, de akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt viszont nem oldja meg az a szabály, hogy bevezetem az 70 éves korhatárt, ami gyakorlatilag a bíráknak egy nagyon kis részét, 3 vagy 4 bírát fog összesen érinteni.
1: Négyet, ugye itt a lényeg Polt Péter távozása, mert őt lehet felmutatni, mint szimbólumát ennek az ügynek.
0: Igen, csak az a gond, hogy a többi alkotmánybírónak a tevékenysége nem felelnek meg a álláspontom szerint az alkotmányosság és a jogállamiság kritériumának.
1: Hogyha valami olyan történik, amit az alkotmánybíróságnak kifogásolnia kellene, de nem teheti, akkor az Európai Unió megteheti?
0: Az Európai Unió nem az alkotmányt vizsgálja, az Európai Unió jogszabályait vizsgálja, például a jogállamiság elvét, de az a szomorú hírem, hogy a jogállamiság elvébe azok az alkotmányos demokratikus elvek, amely szerint például a magyar alkotmánynak is fel kell élnie, benne vannak. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, hogy a mandátum a közepén valaki lefejezhető-e, hogy visszamenőlegesen lehet jogalkotni, hogy személyre szólóan lehet jogalkotni, ezek mind az európai jognak immanens részét képezik, tehát problémások lesznek. Még valamit, hogy mondjak, azért ugye azt se gondolja senki komolyan, hogy az új rendben van, hogy holnap, ha jól értem, kedden fog szavazni az országgyűlés a 17. módosítás sürgősségi eljárásáról, és ha jól értem, már aznap az általános vitát le akarják zárni. Tehát ugye az volt az ígéret, hogy ugye itt átfontolt, átgondolt olyan alkotmányozás lesz, amely ugye a társadalom egészére kiterjed. Ezek a kérdések, pláne ha nem térnek vissza rájuk, akkor végérvényesen eldöntenek olyan kérdéseket, amik minimum azt gondolom, hogy ennél szélesebb vitát megérnének.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Bánforgás Nóra volt a vendégünk. Köszönöm. Éljen máskor is. Szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Most pedig beszélünk egy kicsit európai uniós kérdésekről, amelyek összefüggenek Ukrajnával, mert itt van velünk Bendazsevszky Anton, aki a gazdaság, Ökonomus gazdaságkutató alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És ugye ez nem csak front helyzet, amiről beszélünk, hanem egyfajta uniós és Ukrajna kérdés is, hiszen ha jól értem, akkor az Európai Bizottság javasolt egy olyat, hogy a 6 köteles korú ukrán férfiakat kizárnák az Európai Unió ideglenes védelmi rendszeréből, miközben a védelmi rendszert 2028 márciusáig meghosszabbítanák. Segítsen abban, hogy ezt értelmezzük, hogy miről is szól ez a javaslat, és akkor ehhez képest megbeszéljük, hogy a magyar kormány ezt miért ellenzi.
2: Hát maga a rendszer 2022 elején állt fel, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, és alapvetően arról szól, hogy egyébként van vízumentesség Ukrajna és az Európai Unió között, de még emellett is megkönnyítette az ukrán állampolgárok Európába való érkezését, és gyakorlatilag ugyanazokkal a jogokkal ruházta fel az ukrán menekülteket, mint bármelyik, szinte bármelyik EU-s állampolgárt. Tehát kaptak szociális támogatást, munkát vállalhattak gyakorlatilag azonnal, ugyanazokat a jogokat élvezhetik jelenleg is az ukrán állampolgárok, oktatási jogokat, mint az Európai Uniós állampolgárok. Tehát szinte minden Európai Uniós állampolgároknak járó jogokat megkapta Ukrajna a ugye, háborús helyzet miatt. És ez lehetővé tette, hogy ugye jelenleg is mintegy 4,4 millió ukrán menekült Európában van, az Európai Unió területén van, és élvezi ezeket az előnyöket. Ez a rendszer nem automatikus, nem korlátlan, hanem 3 évre szól, és egyszer már meghosszabbították. 2025-ben lejárt, egy évvel meghosszabbították. Hát 2022 elején nem arra számítottak az európai döntéshozók, hogy a háború ilyen sokáig fog elhúzódni. Tehát egyszer meghosszabbították, és most 2026, most tudom, április-májusában járt elvileg le megint csak, és ugye júniusban benyújtotta a bizottság a hosszabbítást. Ez a hosszabbítás most 2 évre szólna, 2028 márciusáig, viszont beleraktak egy olyan csavart ebbe a hosszabbításba, hogy gyakorlatilag ketté választja az ukrán menekülteket, férfiakra és nőkre, és a férfiakon belül is a 18 és 60 éves korosztályra, márpedig azok, akik férfiak és 18 és 60 év közötti korosztályt képviselik, azok nem kapják meg automatikusan ezt a védett státuszt, és nekik viszont a határon a szokásos menekülteknek járó procedúrát kell végigjárni, ami akár több hónapot is igénybe vehet, és hát ezeknek egyébként sok része visszautasítás, nem azonnali elfogadás, ami hát ebben a formában, hogy mondjam, nem teljesen, jogilag nem teljesen elfogadható szerintem ez a fajta bontás. Egyébként nem a bizottságnak az ötlete, azt gondolom, hanem itt van egy erős ukrán nyomás, hogy így tegyenek.
1: Hogyha azt nézzük, hogy mi lehet ennek a javaslatnak a célja, ugye, akkor ütközik egymással, amire utal szerintem, hogy nem lehet teljesen jogilag korrekt, hogy a humanitáris nemzetközi jog, ugye, ütközik, vagy mondjuk a Genfi egyezményekről szóló szabályok, ütköznek ugye a katonai logikával, és nem tudom pontosan, hogy az-e a célja az uniónak, hogy az ukrán állami vezetést, vagy mondjuk azt, hogy katonai irányítást segítse, de nyilvánvaló.
2: Ez, hiszen az Európai Bizottság is ezzel indokolja a döntést. Hát vannak jogi aggályok, egyébként az Európai Unió emberjogi biztosa is ezeket az aggályokat elmondta, ennek hangot adott. A bizottságnak az a magyarázata, hogy hát ebben a helyzetben, amikor Ukrajna létéért küzd, az Európai Unió nem teheti meg, hogy ennyire megkönnyítse az ukrán férfiaknak a beutazását. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kiskaput adnak, de nem tehetik meg, hogy kiskaput adnak a 6 köteles férfiaknak. Ukrajnában egyébként 25 és 60 év közötti a kötelezettség, és hát ukrán becslések szerint mintegy 500 000 ember tartózkodik Európában, akik ebbe a ebbe a korosztályba, 18 és 60 év korosztályba esnek, és férfiak is, hát nyilván, hogyha ők hazajönnének, illetve újabbak nem tudnának elmenekülni illegálisan az országból, akkor annyival több katonát tudnának toborozni. Na de ugye a probléma az, hogy ez a fajta megkülönböztetés az európai alapjogi csartába is ütközik, amely egészen világosan kimondja, hogy nem lehet diszkrimináció nemzeti alapon, sem nemi alapon, már pedig itt elég világos nemi alapú diszkrimináció van, hogy a nők jöhetnek, a férfiak pedig nem, vagy csak bizonyos megkötések mellett, igen. Illetve a Genfi egyezmények is egészen világosan megmondják, hogy nem lehet diszkriminálni senkit amiatt, mert a háború miatt menekül, és nem akar beállni katonának. Hát Ukrajnának egészen világos célja van, és hogy mondjam, azt nem lehet megtámadni azt a folyamatot, hogy ők, mint szuverén ország, háborúban álló ország, korlátozzák a 25 és 60 év közötti férfiaknak a kiutazását, na de az Európai Unió nincs háborúban, nincsenek semmilyen kötelezettségei Ukrajna előtt, ellenben vannak felvállalt kötelezettségei humanitárius tekintetben, vagy emberjogi tekintetben, szóval a kettő egészen erőteljesen ütközik egymással.
1: A szavaiból azt tűnik ki, hogy a javaslat azoknak is szól, annak a félmilliónak, aki már Európában van, de nyilván akik most lépnének be, azokat érinteni súlyosabban, ugye?
2: Az elmúlt hónapokban elég nagy vita volt abból, hogy kiutasíthatják-e ezt a közel félmillió embert. Ezek becslések, azt hiszem nincsenek pontos számok erről, hogy illegálisan úgymond hányan lehetnek Európában, Ukrajnából, de a végső javaslat a visszamenőlegességet nem alkalmaz. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jövőben Ukrajna nem fog próbálkozni azzal, hogy ezeket az embereket hazahozza. Tehát azt tudjuk, hogy volt egy nagyon erős nyomás Kijevből, hogy akár csak Európai Uniós szinten, akár csak az egyes országokkal, például Lengyel és Ukrán viszonyban, hogy elérje azt, hogy a hadköteles férfiakat kiutasítsák, vagy hazajutassák az országból. Egyelőre Ukrajna ezt a csatát nem nyerte meg, tehát ez a lépés nem történt, meg nincs visszamenőlegesség, tehát csak a jövőre vonatkozó belépésnél fog érvényesülni. De mondom, mivel egy ideje már Ukrajna küzd ezért, egyáltalán nem biztos, hogy valamikor a jövőben nem fogják elérni a céljaikat.
1: Magyar Péter azt mondta, hogy Magyarország nem támogatja az uniós ötletet. Mi történik mondjuk a kárpátai magyar hadköteles korú férfiakkal, ha ez az Európai Uniós szabály szigorodik?
2: Hát pontosan az, ami európai szinten történne, tehát ha egy hadköteles férfi, mondjuk kárpátaljai magyar férfi, magyar-ukrán férfi próbálna átjutni a határon. Nyilván az ukrán határon egyébként is mindenkit meg kellene, hogy fogjanak, tehát jellemzően úgy jutnak át a határon illegálisan, hogy vagy átszöknek, vagy például megkenik a határőröket, tehát erre vannak mindenféle mechanizmusokat, és akkor már ott vannak a lengyel, vagy a magyar, vagy a szlovák határon, és akkor viszont a magyar határőröknek nem szabadna beengedni ezt az embert, hanem az egyébként is más menekülteknek járó folyamatot kellene elindítani, és addig valamilyen ideiglenes helyen várakozna, mire ez a folyamat lezárul, és a folyamat eredményeként, hogyha elbírálnák, hogy jogos a menekül státuszra, és erre az ideiglenes, tehát hogy a védelemre, akkor bejöhet, ha pedig nem, akkor visszatoloncolják a Ukrajnába.
1: Mondjuk az ő esetüket egyébként nyilván a kedvezményes honosítás által megszerzett magyar állampolgárság egy kicsit árnyalja, nem? Tehát, hogy ők nem ugyanúgy számítanak elbírálásra, mint azok, akiknek nincsen uniós állampolgársága, nem?
2: Hát így van, hogyha a magyar állampolgársággal próbál bejutni nyilván az ukrán határon az nem számít, hogy magyar állampolgár vagy tehát ők ott ukrán állampolgárok, nem számít semmilyen más állampolgárság, tehát nem tudnak hivatkozni a magyar állampolgárságra. De nyilván onnantól kezdve, hogy ő valahogy átjutott az ukrán határon, onnantól kezdve magyar állampolgárságra viszont hivatkozhat, és nyilván ez viszont jogot adna neki, hogy bejusson az országba.
1: A jelenlegi fronthelyzet hogy befolyásolja ezt az uniós javaslatot, vagy annak kimenetelét? Mit lehet erről tudni?
2: Hát Ukrajna biztosan sok időt nyert a technológia révén. Az elmúlt években azért elég sok számításbecslés volt arról, hogy az emberi élőerőben milyen hátránya van Ukrajnának Oroszországgal szemben, és fokozatosan Ukrajna képességei, harcászati képességei csökkenni fognak, mert egyre kevesebb ember tudnak bevonni a haderőbe, és egyébként papíron az így is néz ki, így is van. Havonta olyan 18-20 ezer embert tud Ukrajna hadrendbe állítani. Oroszország az elmúlt hónapokban 30-35 ezeret tudott havonta. Oroszországban egyébként ez csökkent az elmúlt időszakban a harctéri kudarcok miatt. Szóval itt volt egy orosz előny, na de ez az előny el is olvadt, mert a támadónak mindig nagyobb a vesztesége, illetve ahol Ukrajna sokat nyert az elmúlt időszakban, az a technológiai fejlődés, ugyanis a drónok átvették az embereknek a helyét, és jóval kevesebb emberre van szükség egy-egy front szakasz megvédésére. Tehát például, mondok példákat, a közvetlenül, mert ugye sokan a drónok alapján a repülő drónokra asszociálnak, de egyre nagyobb szerepet kaptak az elmúlt egy évben a szárazföldi drónok, és a front szakaszon jelenleg az ellátást, tehát lőszerellátást, a sebesülteknek az elszállítását, a katonák ellátmányának az odaszállítását a szárazföldi drónok végzik el. És így nyilván kevesebb emberre van szükség, kevesebb a veszteség, ha megsérül egy drón, az viszonylag könnyebben pótolható, és emiatt az a fajta hátrány, ami Ukrajnának potenciálisan származott az emberi élőerő számokból, tehát kevesebb emberi élőerő állt rendelkezésre. Ez kiegyenlítődött, mert a technológia lehetővé tette, hogy kevesebb emberrel is hatékonyan tudjanak védekezni.
1: Vendrazsevszki Antonnak köszönöm szépen, hogy így átfogóan elemeztük a helyzetet.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok.
1: De jót.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Mint ismeretes, a kormány szándékai szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Kérdés, hogy a rendszerváltáskor elmaradt szembenézés mit ér 36 évvel később? Katona Csabát kérdezzük.
2: Történész vendégünk van tehát, és hát persze történész vendéghez fordulunk, ha meg akarjuk tudni, hogy mi az, amit itt megismerhetünk. Erről már beszéltünk ebben az adásban, és akkor is elhangzott kollégájától is, hogy azért a teljességet ne várjuk, de azért vannak itt kérdések. 3/1, 3/2, 3/4, 3/5. Tehát itt különböző olyan titkosszolgálatok voltak, amelyek a 3/3-on túl innen és onnan ugyanúgy dolgoztak különböző irányokba. Ezekről mi nem beszélünk soha?
3: Mert a 3/3 valamiért uralja a közbeszédet, tehát igazából dominánsan ez jelenik meg. De ugye, amennyire én tudom, most is elhangzott a mai napon konkrétan, hogy vannak olyan dokumentumok, amik ugye még mindig a titkosszolgálatoknál vannak, ezekben vannak minősített adatok, ezeket a minősített adatokat újra kell gondolni, és ugye ez is nyilvánosságra fog kerülni elvileg október 22-ével. Ez tehát azt jelenti, hogy a korábbiakhoz mérten valóban egy jóval nagyobb nyilvánosságra számíthatunk. Hogy ez pontosan mit akar, azt még mindig nem tudjuk, na, de ezért fog felállni a szakértőkből álló bizottság, hogy ezt a munkát segíteni tudja.
2: Ez a mi nyilvánosságunk, vagy az önöké is, szakmabelieké is? Tehát vannak-e önöktől is elzárt adatok?
3: Amik a titkosszolgálatoknál vannak, ahhoz ugye egy levéltáros nem tud bemenni. Tehát nyilván ott van egy irattáros, aki ezzel dolgozik. Azok az iratok, amik már az ABTL-ben találhatók, azok kutathatóak, az egy másik kérdés. De ugye Magyarországon a levéltárok pontosan azért vannak, hogy lehetővé tegyék az iratok, a dokumentumok kutatását. Tehát az áloga annak, hogy az állampolgár ismerkedni tudjon a magyar történelem irataival, ez nem csak a titkosszolgálati aktákra igaz, az, hogy a levéltárba kerüljenek az irattárból.
2: Hogyha én olvasok egy dokumentumot, fogom érteni? Át fogom látni, hogy valójában az miről szól? Mert neveket fogok látni, lehet, hogy történetleírást is fogok látni. Ugye 3/3 különösen erről szólt, hogy jelentenek arról, hogy mit láttak, mit hallottak. De igaz-e az? És akik ott vannak, azok valóban olyanok voltak-e?
3: Két egyforma történet nincs. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy még egy történész sem tudja azt mondani, hogy elolvas egy iratot, akkor birtokába jut az abszolút igazságnak. Az iratok árulkodnak különféle nevekről, történésekről, adatokról, de hát például nagyon sokszor szóba jönnek, hogy voltak az úgynevezett kálakások, és nagyon sokszor például azt sem tudjuk, hogy ezek hol voltak, mert még az iratokban sem rögzítették.
2: A kálakás az a lakás, amit arra használtak, hogy megfigyeltekkel beszéljenek.
3: Így van, tehát amikor egy-egy olyan lakást valaki elvileg bérelt, vagy ott élt, de igazából az egyetlen dologra szolgált, hogy ott lehessen találkozni, beszélgetni, röviden, gyorsan, és aztán meglehetősen észrevétlenül távozni. Tehát ezek jellemzően olyan házakban voltak, ahol sok ember lakott, és sokan megfordultak, mert kevésbé tűnt föl, ha valaki idegen felbukkant, vagy akár visszatérően felbukkant. De azzal az illúzióval tényleg le kell számolni, hogy az abszolút igazság megragadható. Ugye ott kezdődik az egész, hogy körülbelül 36 ezer ügynökről van ugye D-kartonunk, most messze 100 ezer fölött volt a hálózati személyek száma. Tehát ne azzal a céllal menjen be bárki kutatni, hogy most mindent meg fog tudni, de azt szolgálhatja a szélesebb körű nyilvánosság, hogy sokkal többet tudjunk meg, mint eddig. Hogy mennyire értelmezhetek az iratokban levő adatok, információk, ez megint egy másik kérdés. De ez minden iratra igaz, ez nem csak az állambiztonsági iratokra igaz.
2: Jó, csak hát ugye itt könnyen következtetéseket vonunk le, tehát az édesapám barátjáról most tudom meg azt, amit eddig nem tudtam, és lehet, hogy most sem igaz.
3: Igen. Itt jön be az, amit úgy hívnak, hogy forráskritika. Tehát ugye történészetnek ez egy alapvető felvetés, hogy nem abszolút igazság található az iratokban. Alkalmaznunk kell a forráskritikát, aminek a lényege, hogy tudnunk kell, ki keletkeztette az iratot, milyen szándékkal keletkeztette, kinek keletkeztette. Nyilvánosságnak szánta, belső titkos információ. És természetesen a korszak ismerete az nagyon komoly előnyt jelent, amennyiben valaki behatóan ismeri a struktúrákat, a korszak mechanizmusát. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy egy átlagember bemegy és elolvassa, és esetleg téves következtetésre jut, ez igen a történeti kutatásnak, ez még akkor is a sajátja, ha egy történész végzi el ezt.
2: Hát igen, csak nála elvárható lenne az, hogy jöjjön a forráskritika, és szembeállítsa akár ő maga a saját vélekedésével szemben egy másik vélelmet is.
3: El is várjuk.
2: Ez nálam...
3: El is várjuk, sőt az igazán komoly történész arról ismerszik meg, hogyha felfedezi valamelyik iratban, hogy itt valami olyan logikátlanság van, ami nem bízik
2: bele. Igen, de ha én ballagok be és olvasok el egy dokumentumot, azt sem tudom, hogy hol keresem a kontrollt.
3: Ez valóban így van, mindazonáltal, ha valakit érdekel ez a korszak, ez nem szabad, hogy visszatartó erő legyen. Tehát amennyiben az ember úgy érzi, hogy nem tud eligazodni az iratok tömkölegében, vagy nem tud eligazodni az adatok között, vagy nem tudja értelmezni a benne levő információkat, na akkor például érdemes megkeresni egy történészt, vagy pedig utána olvasni a dolgoknak.
2: Mennyi dolguk lesz?
3: Rengeteg.
2: Mit kutathatunk mi majd? Bármit, vagy az ugyanúgy, mint ahogy most kikérhetünk a saját családunkról adatokat, ugyanúgy csak a saját ügyeinkben járhatunk el.
3: Ezt majd a bizottságnak kell megállapítania. Tehát egyelőre én annyit tudok, hogy föl fog állni egy bizottság, ebben lesznek történészek, levéltárosok, szakemberek, és az ő feladatok az, hogy a minősített iratokkal foglalkozzanak, tehát eldöntsék azt, hogy mi kerülhet a nyilvánosság elé. Ugye ma, ha valaki történészként kutat az ABTL-ben, akkor azért bizonyos dolgokhoz még ők sem férhetnek hozzá. Gondolok itt mondjuk a szenvedélybetegségekre, a szexuális orientációra, az egészségi állapotra, tehát az úgynevezett szenzitív adatokra.
2: Ezek ki vannak feketével húzva, hogyha egy jelentésben szerepel?
3: Hát az eredeti iratban nem. Tehát ez úgy működik, hogy ilyenkor egy másolatot kap az, aki hozzájut, és akkor a másolaton történik meg a úgymond a adatnak a eltüntetése, vagy pontosabban az információ, mert ez nem adat klasszikus értelemben véve. Mindazonáltal ugye a mostani kutatási lehetőségek is széles körűek, tehát hogyha valakit megfigyeltek, az a rá vonatkozó iratokat megkapja, az ügynök nevét is megismerheti. A leszármazott is megkaphatja, a történészek ennél szélesebb jogkörrel kutathatnak, közszereplők esetében pedig igazából mindenki hozzáférhet ahhoz, hogy érintett volt-e az illető, vagy pedig nem. Megint más kérdés, hogy például önmagában az, hogyha valakinek van hatos kortonja, az nem azt jelenti, hogy az illető jelentett, az azt jelenti, hogy beszervezték, és aztán vagy jelentett, vagy nem jelentett. Tehát megint csak arra kell intenem mindenkit, hogy óvatosan kezelje az információkat, de az, hogy az információkat óvatosan kell kezelni, az meg nem azt jelenti, hogy ne akarjuk ezeket megismerni.
2: Hát nyilván. Viszont akkor itt jön a következő izgalmas kérdés, hogy megismerünk egy adatot, és megpróbáljuk azonosítani, hogy kik vannak a jelentésben. És ilyen módon rá tudunk mutatni, akár köztünk élő emberekre is,
3: igen,
2: akár ok nélkül.
3: Valóban.
2: Mert hogy lehet, hogy ahogy mondja, beszervezték, az életében soha nem jelentett, de ott van a papíron, hogy őt beszervezték.
3: Sajnos a tévedés lehetőségével számolni kell. Nyilván ebből emberi drámák is fokozhatnak legrosszabb esetben. Tehát, hogyha valakit mondjuk megvádolnak azzal, hogy ügynök volt, nem is arra gondolok, hogy beszervezték és nem jelentett, hanem mondjuk tévesen azonosítják valamilyen oknál fogva valakit
2: bemegy. Miért inkább? Igen.
3: Kikér egy iratot, eljut egy következtetésre, a következtetést elkezdi tényként kezelni, ez valóban egy csapda. Tehát ez hozhat magával súlyos emberi töréseket, meg lehet alázni embereket ok nélkül. Ugyanakkor azonban sajnos látni kell, hogy minden tudománynak, így a történettudománynak is része a tévedés. Senki nem hordozza a bölcsek kövét, tehát amikor megpróbáljuk megismerni a múltat, akkor bizony még a történésszel is előfordul, hogy téved, de újabb információ birtokában korrigálja a tévedését.
2: Nem a mostaniak hibája, akik végre meglépik, amit meg kellett volna lépni évtizedekkel ezelőtt, de mégis nem késtünk el?
3: Talán nem. Nyilván az a pillanat, amikor meg kellett volna ezt lépni, az a rendszerváltás pillanata volt. Tehát amikor egy nagyon erős elemi társadalmi igény volt arra, hogy a lehető legnagyobb nyilvánossághoz jussanak el ezek és a hasonló típusú információk. Nem gondolom, hogy elkéstünk, de nyilván a legtökéletesebb pillanatról már lemaradtunk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy működő demokráciában a nyilvánosság egy alapvető fontosságú kérdés. Tehát ilyen értelemben nem késtünk el, de jobb lett volna pár évtizeddel korábban.
2: Állandóan felmerül a kérdés, a véleményére vagyok kíváncsi, nyilván a bölcsek köve ez esetben nem lesz ott önnél, vagy gondolom legalábbis.
3: Nincs.
2: Miért nem engedte a Fidesz? Ugye például, ha csak azt nézzük, az LMP, nem tudom, vagy már hobbit üztek belőle, vagy 30-szor benyújtották.
3: A konkrét választ nem tudom, ilyenkor az ember elkezd logikázni a klasszikus cui prodest mentén, tehát amire gondolni lehet, hogy esetleg tartottak attól, hogy vannak érintettek, akár a közvetlen pártvezetésben, vagy a párttagjai között, vagy akár csak a holdudvarba, de ez csak egy logikázás.
2: Nyilván most mindenki erre rá fog keresni, aki ennek erre affinitása van.
3: Amennyiben erre lehetőség nyílik, azt gondolom, hogy már ezért megéri megtenni, mert még ha tévedések lehetőségét magában is hordozza egy-egy adatnak a téves lehetőség nyílik, azt gondolom, hogy már ezért megéri megtenni, mert még ha

0: lehetetlen olyan elképzelni a modern korban, hogy minden irat pontosan megmaradt volna, és van olyan is, hogy emberi szándék irányul arra, hogy az iratokat megrostáljuk, vagy ledaráljuk.
1: El lehet tüntetni valakinek a nyomát nyom nélkül, aki jelentett, vagy akiről jelentettek?
0: Modern korban azért ezt nehéz elképzelni, tehát a legtöbb irat az nem egy példányban keletkezett, de hát láthatjuk, hogy amennyire a ezzel foglalkozó kollégák tudni vélik, valóban több mint 100, egyesbecslések szerint 150 ezerre rúghatott a hálózati személyek száma, ehhez képest, ahogy említettem, kb. 36 ezer D-kartonnal rendelkezünk, 6-os kartonnal rendelkezünk. Tehát az, hogy pontosan mi történt ezekkel, azt nagyon nehéz megmondani. Ugye nyilván a kutató az kétféle módon viszonyulhat ehhez. Van egy ilyen morális késztetés, hogy jó lenne minél többet megtudni, és akkor nem szelektálva válogatni, hogy erről az ügynökről tudok, arról az ügynökről nem tudok. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor viszont maradnak a megismerés határai az adott lehetőségek keretei között, és ezzel kell élnünk.
1: Hát már csak azért is érdemes megismernünk a valóságot, vagy azt, amit egyáltalán fel lehet tenni belőle, amit az előbb mondott, hogy volt 150 ezer ember, aki erre használható volt, rávehető volt, elképesztő, milyen társadalomban éltünk. Katona Csaba, köszönöm.
0: Én köszönöm a meghívást, és remélem tisztában fogunk látni.
1: Én is ebben bízom. A következő egy órában valamilyen ügyekben biztosan, mert Szlazsánszky Feri vezeti majd az aktuált. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket, mondom a téma javaslatokat pontosabban, amivel foglalkozni fogunk, a Zsolti bácsi féle rágalmazási per, amit Semmilyen Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes indított, mint magánvádló, 9 személy ellen, ma volt az első tárgyalási nap. Beszélünk arról, hogy Orbán Viktor kiírta a hashtag stop önkényt, egyfajta mozgalmat indított, a Fidesz pedig tüntetést szervez csütörtökre az alaptörvény 17. módosítása ellen. Nyilván az első 16 rendben volt. Aztán beszélünk arról, hogy Óbuda korábbi szocialista alpolgármestere kitálalt, és elmondta, hogy hogyan működött nagy koalícióban a kerület kifosztása. És beszélünk arról, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László közös konzorciuma 35 évre szerződhetett az állammal az autópályák kezelésére és javítására, karbantartására, összesen 24 ezer milliárd forint értékben. Azt sejthetjük, hogy nekik ez miért volt kedvező, a kérdés, hogy az állampolgároknak vajon miért. Akik jönnek, Juhász Bence, Keresztes Attila és Víg Zoltán, hamarosan kezdünk.
1: Ez a stop önkény, ez egy kicsikét olyan, mint a Piszkos Fred tiltakozna a kikötői brutalitás ellen. Na mindegy, ennyit Rejtőről. Holnap este várom önöket ismét, most pedig tartsanak Szlazsánszky Ferivel. Szép estét, jó éjszakát!
3: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

szürkességgel felváltotta a szén. A haláltől maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a stúdióban Várkonyi Gábort, aki közgazdász politológusként végzett a közgázon, de 18 évesen megalapította autós cégét, az elsőt, és most már tulajdonképpen újságíróként is dolgozik, meg ebben a cégben is tevékenykedik, és hát igazából az európai piacról fogunk beszélgetni, meg annak válságjelenségeiről. Az, ami most történik például a Volkswagennél, ezek a válságtünetek, az mennyire jellemző általában a piacra Európában?
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
2: Hát alapvetően a Volkswagen helyzete az egyfelől lakmuszpapír a német gazdaság.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy nagyjából bejelentették, hogy Németországban jelentős kapacitás csökkentés lesz, ugye az ottani gyáraknak jelentős munkavállalói csoportjait küldhetik el, és ez a szám nagyon
2: drámai.
1: Drámai, igen.
2: Igen, négy gyárról beszélünk. Igen. Szóval a Volkswagen helyzete a német gazdaság helyzetének a tükröződése, a német gazdasági modell kérdése. Egyfelől, másfelől meg, hogyha Volkswagennek problémái vannak, akkor az összes többi autógyár, ami Európában van, sokkal nagyobb problémákkal kell egy szembenézni, mert a Volkswagen szervezettsége és világviszonylatban a jelentősége, illetve sikere az egyel magasabb polcon van, mint általában az egyéb európai autógyártóké, pláne a tömegautógyártóké. Ugye beszéltünk itt még adott esetben a francia autóiparról, vagy némiképpen az olasz autóiparról, de ezek jelentősége a Volkswagenhez képest, még úgyis, hogy valami fajta nagy konglomerát látomban működnek általában, azért eltörpül. Német gazdasági modell szempontjából meg azt érdemes tudni, hogy a Volkswagen azért az egy, hát nem azt mondom, hogy egy állami vállalat, de hasonlóan más vállalatokhoz képest, amelyek Európában nagy szerepet játszanak, itt is masszívan benne van a politika a Volkswagen irányításában. Ugye a Alsó-Szászország jelentős tulajdonrészsel bír, és tulajdonképpen komoly leépítések gátja tud lenni az, hogy a politika végső soron mit fog arról mondani, hogy szabad vagy nem szabad, és nyilván a politikának ilyen értelemben hát minden egyes munkahely elvesztése az problémát jelent, ezt azért nem kell különösebben magyarázni. Négy nagy jelentős gyár van veszélyben a hírek szerint. Ezt a négy gyárat különböző súlyozással kell nézni. Az egyik legfontosabb ezek közül a Neckarsulmi Audi gyár, ami az Audi DNA-nak egy nagyon fontos része, tehát Ingolstadt és Neckarsulm a két fontos Audi gyár. Egész egyszerűen a kapacitás az túl nagy ahhoz képest, amit jelen pillanatban el tudnak adni, és minden egyes gyár az ugye olyan fix költségeket jelent, amiket nagyon nehéz értékesítési csatornákon keresztül visszahozni akkor, hogyha egyszer nem adnak el annyit, amennyit el kellene adni. Tehát van egy zsugorodási folyamat, ez az Audi, ilyen szempontból Németországban. Beszélhetünk az Emdeni gyárról, az arról ismert, hogy évtizedeken keresztül a Passatnak az otthona volt, ott gyártották évtizedeken keresztül a Passatot. Ez ugye az elektrifikációs helyzet kapcsán egy elektromos autó az ID.7-esnek a gyártó bázisa lett. Hát nem adnak el egyszerűen annyi elektromos autót, amennyit annak idején nagyon ambiciózus tervekkel a Volkswagen kitűzött maga elé. Mondom ezt úgy, hogy közel 30%, 27% körül van az Európai Unióban a Volkswagen csoportnak az elektromos autós részlegének a piaci részesedése. Tehát ha ez nem elég ahhoz, hogy Európában profitot lehessen termelni, akkor probléma van azzal, ahogyan ezt kezeljük Európában összességében. És van még két fontos autógyártó, vagy autógyár, bocsánat, az egyik a hannoveri Volkswagen gyár, ami a kis haszongépjárműveknek a bázisa volt szintén évtizedeken keresztül, és van a Zwickaui gyár, ami ugye, ha visszamegyünk egészen a Trabantig, ugye ez mindig is egy fontos ipari bázisa volt Németországnak. Itt is olyan modelleket gyártanak, amik nem feltétlenül a abszolút fősodorba tartoznak, de hát ugye a Wolfsburgi gyárhoz, meg az Ingolstadti gyárhoz értelemszerűen már csak presztízs okokból miatt sem szabad hozzányúlni a Volkswagen vezetőségén.
1: Ez nagyjából 100 000 dolgozót érinthet legalábbis a...
2: Globálisan, igen. És hosszú távon, és igen. Azért ez nem arról szól, hogy egyik pillanatra másikra kirúgnak ennyi embert 6-700 000 ember mellől, hanem arról, hogy valamilyen formában egyszerűen durván le kell hozni a fix költségeket, ahogy az előbb említettük, és ebbe tartozik az, hogy egy egykoron világvezető autógyártója, mert ugye 10 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ez a világ legnagyobb autógyártója, és 11 millióig voltak képesek elmenni kapacitás szintjén, ezt drasztikusan vissza kell vágni, valahol a 9 és a 10 milliós gyártási kapacitás köré.
1: Nézzük meg azokat az okokat, hogy miért beszélhetünk arról, hogy ezt előre megmondták az elemzők, hogy ez így lesz.
2: Hát ezek közé sorolom magamat én is visszaolvasatóan.
1: Az egy kellemes helyzet, igen.
2: Nem annyira kellemes helyzet, mert egy kicsit úgy tűnik, mintha az előző években a levegőbe beszélt volna mindenki. Nyilván itt most Kelet-Európából egy pici szögletét fedjük le ennek, ha egyáltalán lefedünk bármit is, de hát azért Magyarország mégiscsak iszonyatosan erősen kapcsolódik ez az autógyártóhoz, már csak Győr miatt is, meg az egyéb beszállítók miatt is. Tehát mi magyar szempontból nézve eszenciálisan érdekeltek vagyunk a Volkswagen sikerében is, ha már itt tartunk. De hogy mi az ok? Az erősen ideológiai alapú és egy kicsit ütemtévesztett elektromosítás biztos, hogy az egyik nagyon fontos faktora volt annak, hogy költség oldalon nem jönnek ki a számok. Nagyon egyszerű lenne ezt csupán erre visszavezetni, de szerintem egy lényeges eleme annak, hogy anyagi értelemben miért tartott jelen pillanatban a Volkswagen ahol.
1: Ami sokkal ez azt jelenti, hogy késlekedett az ütem.
2: Az azt jelenti, hogy túlzottan erős volt, túlzottan ambiciózus volt, és túlzottan megelőzte a piaci realitásokat, és túlzottan figyelmen kívül hagyta azt, amit valójában akarnak abban a pillanatban a vásárlók, és túlzottan beleszámította azt, hogy hogyan fogja ezt a politika az Európai Unióban végigverni a teljes autóiparon. Uh-huh. Tehát a gond abból a kombinációból adódik, hogy lehetett látni előre, hogy a kínai autóipar emancipálódni fog. Ez az európai iparnak ott probléma, hogy a hasznának a jelentős része mégiscsak Kínában keletkezett az elmúlt évtizedekben. Ebből a haszonból lehetett ezt a nagyon bőséges életmódot folytatni, hogy így mondjuk. Ez azt jelenti, hogy azért, aki a Volkswagennél mondjuk németként elkezdett dolgozni, az tudta, legalábbis régen így volt, az tudta, hogy egy életre megvan, tehát kirúgni nagyon nehéz, szociális juttatásai nagyon bőségesek, nem egy rossz munkahely ez alapvetően egy átlag dolgozó számára. Uh-huh. Ezt részben ugye keresztfinanszírozták abból, amit Kínában kerestek. Plusz keresztfinanszírozták nyilván azokat a fejlesztéseket is, amelyek oda helyezték, arra a polcra helyezték a Volkswagent, ahol eddig tartott. Technológiai értelemben én semmifajta lemaradásról nem mernék, vagy tudnék, vagy akarnék beszélni, mert ezt nem látom termék oldalon. Ugyanakkor azt látom, hogy történt egy fundamentális változás az autóiparban, amelyet azok az autógyártók, akik a semmiből jöttek és nem autót gyártottak korábban, könnyebben tudnak időtávon, rövidebb időtávon formálni, könnyebben tudnak ehhez adaptálódni, sőt, ők okozzák ezt a típusú változást. Itt ugye az elektrifikációról és mondjuk adott esetben az önvezetés bizonyos részeiről beszélünk, ebben Kína erős, és mi Európában inkább a hagyományos hardware alapú autógyártással szeretünk foglalkozni, és erre van felhúzva a teljes infrastruktúránk is. És ez az, amit most jelen pillanatban, és azért beszélek többes számban, mert ez Magyarországot is érinti bizonyos értelemben, ezen változtatnunk kell, ami nagyon-nagyon tőkeintenzív dolog, és ezt a tőkeintenzív kérdést kell többek között azzal megoldani, hogy a nettó likviditása jól működjön a Volkswagen koncernnek, és jól működjön az autóra, per autóra jutó haszonkulcs is, nagyon profán módon egyszerűen megfogalmazva, az a helyzet, hogy nem keresnek elég pénzt autón.
1: Kizárom az elkövetkező egy percben a kínai témát, jó? Inkább Magyarországra koncentrálnék. Mit jelent ez nekünk? A fogyasztónak lesz-e olcsóbb, jobb autó, vagy éppen drágább és kiszámíthatatlan a piac jön? Szóval, hogy mire számíthatunk?
2: A fogyasztó alapvetően örülhet, hiszen olyan brutális árverseny van, köszönhetően nagyon idézőjelben az elképesztő globális túlkapacitásoknak, tehát több 10 milliónyi autóval tudnak többet gyártani az autógyártók, beleértve Kínát is, mint amennyire valójában szükség van. Egy ádáz kiszorítósdi történik jelen pillanatban, ami egyébként középtávon lejjebb fogja vinni az árakat, hiszen most van az, hogy azért túl, aki kellő mennyiségű autót képes eladni, és még tudja finanszírozni ezeket az időközönként veszteséges bulikat is. Tehát aki autót akar venni, annak ilyen értelemben a következő időszak nem feltétlenül rossz. Hogyha ezt az európai ipar részéről nézzük, akkor egzisztenciális kérdést kell belőle stilizálni, hogy csúnyán mondjam, mert hogy tényleg erről van szó. Tehát a mi autóiparunk köszönhetően többek között azoknak a kemény regulációknak, amit az európai politika még rá is tesz erre az egészre, egészen konkrétan a tűlődésért küzd.
1: Várkonyi Gábornak megköszönöm, hogy itt volt, és hát nyilván ezeket a folyamatokat akkor is követjük majd, amikor megindul az elbocsájtás, és akkor visszatérünk arra, hogy mi a jövő, a közeljövő, és Magyarországot ez hogy érinti. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

Béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke, nem üres szó, hanem egy széttépett vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke. Egy régeség elvesztett barát, négy folyó ölelte kertben, alkonyattal küldte szavát nekem. Az élet tőle lesz, 24 karát ő lesz. 6

Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Nénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Az alternatív zenék specialistája.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait. Isten a pályán. Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, örülünk, hogy itt vannak. A ma este kérdése tulajdonképpen annyi, hogy egy új rendszerváltásról van szó, egy szociális fordulattal vegyítve, vagy egy hatalmi struktúra berendezkedéséről, amely hát mondjuk folyamatosan táncol a kétharmaddal való visszaélés határán, vagy annak vágya alatt, mert hogy ugye ezt még jelenleg nehéz eldönteni, minden majd a részletekben búvik meg, és ehhez értő segítséget is fogunk kapni. Itt a vendégek tekintetében elmondom, hogy kik vannak ma itt, jó? Egyfelől Lantos Mihály, aki oktatás módszertani szakember, és az ahhoz kapcsolódó oktatási programok arca. Jó estét, szia! Hát nyilván az iskola kezdési támogatásnál majd azért fokozottan számít rád. Itt van velünk Lukácsi Katalin, aki 2017-ben ott hagyta a Kereszténydemokrata Néppártot. Azóta egyébként volt politikai aktivista is, pártászerveződő egyesületi tag, és aztán meg közíró, és mint a műsorunk egyik állandó vendége, itt most újra itt van a stúdióban. Itt van velünk Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, aki a Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és a Corvinus oktatója.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Jó estét, és hát nyilván a büntetőeljárási részletek, vagy a Nemzeti Kulturális Alap, esetleg Lánci Tamás nyilatkozottak.
3: Mindenhez értek.
2: Köszönöm. És itt van Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, aki korábbi rendőrség és különleges szolgálati háttérrel is bír. A saját bemutatkozása alapján a rendőri ezredtől került a rendőrség különleges szolgálatához, ahol több parancsnoki beosztásban dolgozott és több száz akciót irányított.
4: Ez így volt.
2: Egyébként pedig hát nyilván Hajdú János esete az egy olyan téma, ahol szerintem lubickolhat Péter, bár ő mindenhol lubickol. Nézzük gyorsan az alkotmánymódosítást, hiszen nem olyan sokkal ezelőtt 15-40-kor jelent meg például egy portálon az, hogy Magyar Péter nem nyugszik, nem pihen, hanem bejelentést tesz a 17. alkotmánymódosításról. Ne haragudjanak, alaptörvénymódosítás, mindig elgalopírozom magam.
5: Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebookra feltöltött videójában a

0: azt mondta, a módosítás azt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse fogjul senki. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Magyar Péter szerint a 17. alaptörvény módosítással helyreállítják az alkotmánybíróságot, szűkítik a sarkalatos törvények körét, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt.
1: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségű nyílik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet.
2: Felhívom a nézők és a vendégek figyelmét a chill out zenére ott alapból, tehát azért az rendben volt, nem? Meg még egy részletre, hogy az államfő esetében az, hogy közreműködött a rend lebontásában, egy kicsit erős túlzás, mert ő aktív cselekményt nem nagyon.
3: Hát hagyta, végülis az is egy nem tenni semmit. Ugye a Gyónás szövegében az is benne van, amit nem követtem el, és valami jót nem tettem meg, és hát a Súlyog Tamás az elég sokszor tollként funkcionált, vagy hát sőt, ugye amit felidézett Magyar Péter, ami egyik talán parlamenti felszólalásában is felidézte, hogy Súlyog Tamás hogyan köszönte meg Orbán Viktornak, hogy igazából elkezdte a köztársasági elnöki pályafutását, hát az is végülis egy tett, hogy hogyan degradálja saját pozícióját.
2: De rögtön javítom magam, hiszen alkotmánybírósági elnökként közreműködött, tehát ez nyilván helytálló.
4: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ő azért az alkotmánybíróság elnöke volt, és ilyetén működése során rendkívül sok olyan dolgot tett, vagy ugyanúgy nem tett, amit tennie kellett volna. Az én kedvenc példám az mindig a CEU ügye. Tehát amikor a CEU-t egy nyilvánvalóan alkotmányellenes és Európai Uniós jogellenes törvénnyel gyakorlatilag kiűzték Magyarországról Bécsbe, akkor az alkotmánybíróság ezt megakadályozhatta volna, de az ő elnöksége mellett az alkotmánybíróság ezt az indítványt eldugta, és hagyta, hogy a CEU tönkre tegyék, és elhagyja Magyarországot. És amikor évekkel később az Európai Bírósága ugye kimondta, hogy ez nyilvánvalóan jogellenes volt, akkor ezt már nem lehetett visszafordítani.
5: Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy és akkor hogyan fog most megszűnni? Mert ugye egyelőre még csak annyit hallottunk, hogy és akkor megszűnik a köztársasági elnöknek a funkciója, mandátuma, nem tudom, hogy fogalmazott. De hogy? Mert egyelőre hát igazából morális hát,
2: ahogy
5: kérdéseket...
2: Ahogy aláírja, tulajdonképpen igen. Az útilap utat a saját talpán.
5: Igen, ez lett volna a második kérdésem, hogy és akkor ezt ő fogja aláírni?
2: Ez így van.
3: Milyen nemeste.
2: De hát ugye, hogyha nem írja alá, akkor nem ő fogja aláírni, hanem akkor ugye van egy helyettesítő funkcióval rendelkező házelnök, aki nyilván ezt alá fogja.
4: Ugye jogellenes lenne, ha nem írná alá. Ha mégis megtagadná az aláírást, akkor viszont fel lehet függeszteni, mert akkor meg lehet indítani ellene egyébként az alaptörvényben szereplő gyakorlatilag érdemtelenségi eljárást, és akkor az alatt a házelnök helyettesíti, aki aláírja a nevében, és utána a házelnök fogja gyakorolni egyébként a köztársasági elnök funkcióit.
5: Oké, de akkor én inkább kérdeznélek, most átveszem Andrásnak egy pillanatra, mint jogász, hogy ha meg tudja indokolni, hogy ezt az alkotmánymódosítást miért nem írja alá, hiszen 12 pont van benne, akkor jogszerűen jár el?
4: Nincs olyan indok, ami alapján jogszerűen megtagadhatná az aláírást.
5: De, ugye hogy maga, de hogyha maga, bármelyik pont...
4: De neki... maga a Fidesz zárta ki az alkotmánymódosításoknak, vagy alaptörvénymódosításoknak a felülvizsgálati lehetőségét kizárólag eljárási szabályellenesség miatt vizsgálhatná felül ezt az alkotmánybíróság. Tehát elküldheti az alkotmánybírósághoz, ha van bármilyen eljárási szabálytalanság, de az nem lesz, mert kétharmaddal fogják megszavazni.
2: Akkor nézzük ezt, hogy ugye volt egy ötnapos társadalmi vita, és most itt van a beígért módosítás, amely egyébként szimbolikus, a múlt rendszerhez kötődő figurákat távolít el, különböző megfontolásokkal, vagy eljárásrendekkel. Az a kérdés, hogy az embereket mi foglalkoztatja inkább, hogy ezek a szimbólumok a fontosak számukra, vagy fontosak ezek a szimbólumok számukra, vagy egészen más köti le őket, mind a mellett, hogy azt tudjuk, hogy van egy 67%-os támogatottsága ennek a programnak.
3: Annyit szeretnék megjegyezni, ha már szimbólumokról és a chill out zenéről volt szó, hogy, és ráadásul a pisztoly felkerült az asztalra, hogy 12 pont, szerintem ez se véletlen, hogy 12 ponttal nyújtották be most a módosítását az alaptörvénynek, de hogy ez egy izgalmas kérdés, hogy például ez
2: Luther a 12... nyert, nem? 97-tel.
3: Hát nyert, az nézőpont kérdése, végül is nem reformálta meg az egyházat, hanem kiszakadt belőle.
5: Igen.
3: De hogy a izgalmas kérdés az is felmerült, hogy a 12 évben maximálni az országgyűlési képviselők mandátumát, hogy ez gumicsont-e. És lehet, hogy ez nem szép dolog, mert hát azt nem tudja mondani most Magyar Péter, hogy mindenkinek adunk dupla annyi családi pótlékot, mint például szintén egy ígérete volt, és hát azért volt még számos ígéret is, vagy hogy már konkrétan, hogy hogyan csökkenti a hiányt, mert az egy nagyon súlyos probléma, és Damoklész kardja felettük, de hát erről lehet vitatkozni, és milyen jó. Csak hát lehet, hogy ez nem szép, vagy nem annyira elegáns dolog gumicsontokat dobni be a közéletbe, de azért mégiscsak minőségi különbség az, hogy ha a Fidesz gumicsonthoz nyúlt, akkor társadalmi csoportokat rekesztett ki, bélyegzett meg, ugrasztott egymásnak, mint most azon, hogy most a politikusokat, mandátumát korlátozzuk-e, hát azért ez sokkal emberibb vita, és magas színvonalú szakmai szellemi vitát is lehet hajtólag folytatni.
4: Én nem ezt tartom a legfontosabbnak, de vitatkoznék veled, mert nem gondolom, hogy ez gumicsont. Én azt gondolom, hogy ez része a Tisza párt átfogó koncepciójának, aminek ugye az alapvető kiinduló pontja az, hogy itt gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden problematikus volt, és le kell cserélni az egész eddigi politikai elitet. És ennek szerves része ez a 12 éves mandátumkorlátozás, mert egyrészt a korábbi politikai elit megbukott, tehát ők se jöjjenek vissza, másrészt a hatalom alapvetően korrumpál, úgy gondolom, hogy ez a mögöttes üzenet, ezért el kell kerülni azt, hogy valakik túl sokáig maradjanak hatalmon. Tehát ebből a szempontból nem gumicsont, de azért vannak ezzel is problémák, de nekem sokkal nagyobb problémáim vannak mással, de átadom másoknak a szét.
5: Amúgy egyébként... Ja, bocsánat.
6: Nem nyugodtan szóval. mondjad, figyelek.
5: Veled nem akarnék összeveszni. Szóval én sem gumicsontnak gondolom ezt, de hogy zseniálisan van szerkesztve, az biztos, mert hogyha én itt most kiírtam magamnak ezt a 12 pontot, ezt hogyha végignézzük, ez olyan, mint egy italautomata. Tehát, hogy mindenki megtalálja magának azt, ami őt érinti, vagy ami neki fontos. Én is ki tudnám választani, hogy szerintem is az országgyűlési képviselők mandátumának az időkorláta, de itt aztán lehetne ezt most kibontani és még sokat beszélni belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nagyjából talán a vármegyék átnevezésére tudnám azt mondani, hogy ez olyan, mint a Fidesznek annak idején a pálinka főzés liberalizálása. Attól függetlenül, hogy nekem is bántotta a szememet mindig is. Ez
4: szerintem ez senkit nem öl meg, mondjuk.
5: Ez igazából senkit nem öl meg, viszont a számomra a vármegye elnevezés az azért is rossz emlékeket idéz, mert emlékeztek rá, hogy mikor vezették be, ugye 2022-ben mi történt akkor? Akkor törölték el a katát.
6: Szerintem nem gumicsont, de az, ahogy a zenét felvezetted, van, ami nagyon-nagyon mélyen foglalkoztatott ebben az egész történetben, és van olyan része, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek a Tisza párttal. Elsősorban, és én itt nem Sólyog Tamásra hegyezném ezt ki, hanem hogyha megnézitek az elmúlt 16 évet, valójában mit csináltak a köztársasági elnökök? Tehát, hogy ha azt nézzük, az, ami az ő funkciójuk lenne, ezt én nevezem így, hogy lebegve Magyarország fölött, Magyarország gondolatisága, egyáltalán az, ami bennünket foglalkoztat, a végső fék, amiben a politikánál azt tudja mondani a köztársasági elnök, hogy nézzétek, hát nézem a társadalom egyik részét, másik részét, vita van, én ezt nem hagyhatom. Ezt megtette bármelyik köztársasági elnök az elmúlt 16 évben, hogy ebbe beleállt, és azt mondta, hogy nézzétek, lehet, hogy küldött valaki már, mint hogy beszavazott, vagy odarakott ilyen szempont, most ez csúnya szó, de hogy a segítségével, a politikai támogatásával lettem az, aki, de ennek ellenére ez nekem nem jelent semmit, mert hogy egyrészt köszönöm, másrészt pedig ez a dolgom. És ebben szerintem a Fidesznek történelmi bűne van, hogy ez a fajta funkció, ez a fajta szellemiség, az, amit még egyszer mondom, hogy az ország fölött lebegve figyel ránk, és az ország vérkeringését, politikai vérkeringését ellenőrzi és segíti, ez tulajdonképpen teljes egészében megszűnt. Ezt helyre kell rakni. Erre azt gondolom, hogy ez egy fontos intézkedés, mint ahogy az is, hogy ténylegesen azt gondolom, hogy a hatalom egy bizonyos idő után korrumpál, vagy nem is korrumpál, tehát ne vegyük el azoktól az emberektől, akik tisztességesen dolgoztak, de egyfajta ilyen csoportosítást hoz, egy gondolatiságot, egy szellemet hoz, amiben a belelustulás abszolút benne van, a sodródás a többiekkel. Nem gondolom azt, hogy aki tisztességesen került be a parlamentbe, hogy ne ment volna az első alkalommal, amikor átlépte azt a küszöböt valami olyan fajta vággyal, hogy ő itt valami jót akar tenni. És azt gondolom, hogy a jó tevésnél fontos az, hogy tudd, mennyi időd van. És ezért mondom azt, hogy ez a fajta időnorma, ez mindenképpen szükséges. Egyébként, és most fogom kapni így a párnákat, köveket, mindent, én ezt a polgármesterekre is Magyarországon, és ezt tudom, hogy már erről írtam a Facebook oldalamon, hogy én ott is ezt valamilyen szinten bevezetném, nem 12 évben, hanem 3 ciklus, ugye 5 éves most, tehát hogy 15 évben maximalizálnám, mert hogy ott is látok nem korrumpálódást, nem hatalmi erőt, hanem adott esetben lassulást, ellustulást. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy a hatalom szolgálat, és a szolgálatnak van vége. És az alatt az idő alatt az, amit föl tudsz mutatni, az a te politikai értéked, örökséged, bármi, amit ott hagysz. Ha így egyszerűen csak csúszol és leszel a mindennapokban, szerintem ez nagyon-nagyon rossz. És vannak olyan részei ennek az alkotmánymódosításnak, amiben azt gondolom, és itt van a zene, hogy abszolút nézik kommunikációs szempontból, hogy mi az, amire az emberek felkapják a fejüket. Ez a rész egyébként nem tetszik. Nem tetszik a Facebook kormányzás. Tudom, hogy a Facebookon keresztül rengeteg embert lehet elérni. Én magam is használom, de ennek ellenére azt mondom, hogy bizonyos témákban a politika ennél egy kicsit komolyabb. És a társadalmat erre a komolyságra kéne ráirányítani, nem pedig egy ilyen, most van ugye a foci VB, hogy egyfajta ilyen foci VB hangulatban, hogy beüvölthetünk meg mindent, tehát hogy a politika ennél és az ország ennél komolyabb, ezt gondolom.
4: Sok mindenben egyetértek, de azért egy-két dolgban nem biztos, hogy tökéletesen. Tehát az első dolog az, hogy azt nem tudom, tehát nem tudom eldönteni, hogy jónak vagy rossznak tartom-e a 12 éves korlátozást. Nem biztos, hogy az Európai Emberjogi Egyezménnyel ez összeegyeztethető, de ez lehet, hogy majd az Európai Emberjogi Bíróság majd kimondja egyszer. De ez most jelen pillanatban nem egy fontos dolog. Viszont ami fontos, az, hogy ez a Facebook kormányzás, ez most egy biztosan negatív dolog-e, vagy lehet-e úgy értelmezni, hogy ez egyfajta egy társadalmi részvételiséget elősegítő eszköz? Mert azért azt látjuk, és ez megint lehet egy bizonyos szempontból hiba is, hogy nagyon sokszor a Tisza megváltoztatja az eddigi döntéseit, valóban adott esetben a Facebookon vagy más csatornákon keresztül történő visszajelzések alapján. Viszont ezek a visszajelzések gyakran egy valós társadalmi igényt tükröznek vissza. És azért az elmúlt 16 évben az egyik fő probléma az volt, hogy a politikai döntéshozatal az gyakorlatilag teljesen eltávolodott a társadalomtól. Én azt gondolom, hogy ez igaz, és ennek a 12 éves mandátumkorlátozásnak talán pont az az egyik indoka is, hogy ha 12 éven belül lejár a mandátum, akkor folyamatosan újabb és újabb emberek érkeznek a politikába, a társadalomból, akik ismerik a társadalmi igényeket, közelebb vannak az átlag emberekhez. És a Facebook lehet egyfajta becsatornázása ezeknek az igényeknek, de persze lehet egyfajta látványsó, egy abszolút filmszínház, aminek nincs tartalma.
6: Hadd reagáljak erre, tehát egyrészt én az érzéseimet mondtam el. Az, amit néztem, és ami a közösségi médián történik, ugye ott nem csak politikai bejelentések, hanem nagyon-nagyon sok más kommunikáció van, és ehhez kapcsolódóan azt mondom, hogy ennek az aránya az, ami érzés oldalról nálam nincs rendben. A komolyság és a politika, illetve ezzel szemben a politikai bulvár, én ezt is felvállalom.
3: Tehát ne felejtsük el, hogy már ezzel az előző kormány is élt, mert Orbán Viktor rendre a Facebookon jelentette.
6: Ezt akartam mondani, hogy az sem tetszett, tehát amikor kikukcskált a karácsonyfa, nem tudom, izzó
3: az
6: mögül,
3: még csak vagy... az egyik, hanem a nagy bejelentéseket is a Facebookon tette,
6: így van,
3: és vagy
6: így
3: vártuk,
6: van.
3: Hogy elinduljon az élő közvetítés, mert még arra sem voltak képesek, hogy azt elindítsák, de hogy én azt akarom hozzátenni, hogy nyilván a Facebook működése azért az nem egy színvonalas közmédia, és az nem válthatja ki a nyilvánosság szerkezetét, vagy vigyázni kell arra, reflektálni kell arra, hogy milyennyire erősíti a szekértáborokat, de abból a szempontból izgalmas jelenség, hogy sokan azt mondtuk, vagy azt gondoltam én is, hogy ha vége lesz a választásnak, akkor utána még eufória tart pár napig, de hogy aztán utána a kutya nem fog foglalkozni a politikával. Erre lépte nyomon azt hallom, hogy hát ők elkezdtek parlamenti közvetítést nézni. És az rendben van, hogy politikai színház, de hogyha a hétköznapi témává válik nem gagyi, nem égő, nem undorító, nem lekezelt dolog a politika, hanem az emberek foglalkoznak vele, és érdemi vitákat is folytatnak, az viszont tényleg a demokratikus kultúránkat erősítheti, és mert nem kell attól még, hogy én nézek valamit, nem jelenti azt, hogy mindennel egyet értek, hanem van róla egy véleményem, meg lehet róla egyáltalán véleményem.
2: Hagy gördítsem, ha csak Misibe benne nem folytom azt, ott még egyszer nem tenném. Hagy gördítsem tovább a műsort azzal, hogy erkölcsi értelemben a jogállami helyreállítás miben különbözik a bosszútól. Ez talán felvethető a következő témánál is, ez egy altéma egyébként, nem egy bejátszós. Nevezetesen, hogy egy Áder János és Magyar Péter vitába keveredett egymással, legfőképp azért, mert Áder Jánosnak alapból nem tetszett Súlyog Tamásnak a sztoria, ezt most nem nyitnám meg, de minden esetre az egy érdekes vita, hogy hogy lehet minősíteni Áder Jánosnak jog alapján, vagy a NER alapján járó juttatásait.
5: Hát szerintem az, hogy Áder János mint volt köztársasági elnök, megszólal egy ilyen kérdésben, az szerintem teljesen helyén való. Az, hogy hogyan szólal meg, az már egy másik kérdés, hiszen ő nem egy átlag állampolgár ebben a pillanatban, hanem egy volt köztársasági elnök. És ugye, nem tudom már pontosan, hogy hogyan volt a sorrend, de ugye Áder Jánosnak az alapítványa, amit szóba hozott, ugye a Magyar Péter, a jelenlegi miniszterelnök, és erre egyébként reagált Áder János, hogy de amúgy meg azt sem tetszik neki, ahogyan a köztársasági elnököt el akarják távolítani. Ezek Magyar Péter részéről persze ezek nagyon szép képek, ez a pénzszivattyú, de szerintem ide azért egy vízszerelő szakma kevés lesz. Tehát ide bizonyítékok kellenek tényleg, hogyha ezzel akar operálni. Amit igazából ki akarok ebből hozni, hogy mind a kettőjük részéről, tehát Áder János és persze Magyar Péter részéről is, hogy azt vegyük már észre, hogy milyen a hang, nem? Mondjuk a parlamentben is. Tehát, hogy szerintem most már lassan be kéne fejezni ezt az egyre durvuló hangnemet, mert hogy nyilván ez egy abszolút filmszínház, és nagyon sok embernek az az igénye, hogy a fideszesek megérdemlik, tehát akkor tessék őket ütni. Csak én azt gondolom, hogy nagyjából ez a fajta harag, ami keletkezik, és ami a parlamentet is egyre inkább eluralja, ez nagyjából olyan, mint amikor az autó műszerfalán meglátod a piros lámpát, azt tudod, hogy az már baj, és nem tudsz tovább menni utána. Tehát én azt gondolom, hogy el kellene kezdeni ezt a fajta közbeszédet konszolidálni, ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjunk egyezni vitákba, és mielőtt félreértenétek, nem azt mondom, hogy és akkor bocsássunk meg minden fideszes bűnért, nem, azokat tessék kivizsgálni, de a jók szerint természetesen.
6: Igazán én azt látom, hogy, és itt egy fél mondata hadd reagáljak a parlamenti közvetítésekre, igazán a parlamentben én cirkuszt látok. Tehát abszolút. Számomra, és itt értek veled egyet, hogy az nem vita, amikor az egyik fél azt mondja, hogy ön egy tróger, és nincs mögé felsorolva az, hogy miért, és nem az, hogy lopott, hanem például egy vízügyi történetnél, hogy ilyen és ilyen és ilyen és ilyen hibákat követtek el. Mire a viszont válaszban elmondják azt, hogy nem, mert ezt és ezt és ezt és ezt tettük, és ebből a tróger és a nem tudom is, tehát a jelzők pattognak ide-oda. Az, ami, és akkor itt ugranék át Áder Jánosra, itt megint csak ezt a hangot hallom és vélem felfedezni, nem a tényeket, és a tények azért hiányoznak, mert a tények alapján lehet dönteni, és én nagyon-nagyon szeretem a tényeket. Az, hogyha arról folyik egy beszélgetés, hogy Áder János jól végezte a munkáját. Az én véleményem szerint, ahogy előbb elmondtam, nem végezte jól a munkáját. Ennek kapcsán lesz-e egy olyan döntés, hogy lesz egy utólagos elszámoltatás ebben is, hogy a köztársasági elnökök mit tettek, mi az, amit elmulasztottak? Nem tudom, ez jogi kérdés lenne, és szerintem amennyire én a jogot ismerem, ez egy eléggé nehéz terület lenne. Tehát így utólag, most ez jó, mi alapján döntjük el, hogy jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés. Itt igazán számomra az hiányzik, hogy, és ezt félmondattal jelezném, igazán én azt érzem, hogy a Tisza még mindig kampányban van. És a kampányra jellemző az, amit te mondtál, igen, hogy olyanokat kell mondanunk, amire így fölkapja a társadalom a fejét, ami kattintást hoz, könyörgöm, nyertek. Ebben most már a tények kellenének, Áder János kapcsán is, meg egyébként a parlamenti
3: vitában. De azért azt se felejtsük el, hogy nagyon nehéz vitatkozni, színvonalas vitát folytatni. Tehát meg lehet próbálni, meg bele kell tanulni, meg ki kell találni a módját, de amikor Gulyás Gergely most azt nyilatkozza, hogy beköszöntött az önkény Magyarországra most, hát akkor, tehát hogy ahhoz performanszok kellene, hogy arra reagáljon
2: na,
3: az ember.
2: Ez a második résznek az első témája. Tehát a következő rész biztos, hogy érdemes lesz nézni, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Tamásnak van egy mondata az Áder Magyar Péter vitához.
2: Egy nagyon-nagyon bővített mondat, ami több részből áll.
1: Hát ez egy olyan műsor, ahol bővített mondatok.
2: Igen. Tehát nagyon gyorsan csak annyit, hogy itt a szimbolikus térről van szó, amit kicsit tisztáznia kellene a Tiszának. És ezért én nem vagyok elégedett ezzel az alkotmánymódosítással, mert nagyon sok szempontból nem tisztázza, hogy hogyan viszonyul az előző rendszerhez. Ha az előző rendszer tényleg egy maffia kormány volt, ahogy azt Magyar Péter most állítja, egy autokratikus rendszer, stb., akkor a közjogi méltóságokat nem lehet hatalmon tartani. Tehát most a módosítással az alkotmánybíróság többsége a helyén marad. Tehát Hende Csaba alkotmánybíró marad például. Ami szerintem abszurditás. Tehát miért hagyjuk meg az alkotmánybírók többségét? A kúriában miért maradnak meg azok a bírók, akik soha nem voltak bírók, és mégis ott bíráskodhatnak most? Varga Zsé András marad kúriai bíró, akkor nem marad csak a kúria elnöke, hogyha a bírák leváltják kétharmaddal, ami egyáltalán nem biztos, hogy meg fog történni. Tehát én jelen pillanatban az átfogó koncepciót nagyon hiányolom, és nagyon nagy problémám van ezzel a mostani alkotmánykiegészítéssel, mert egyszerűen a helyén hagyja az előző rendszer kiszolgálóinak egy nagyon jelentős részét, és egy későbbi alkotmánymódosítással majd megint kirúgnak párat, akkor ez megint egy ilyen teljesen ötletszerű dolognak tűnik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért át kéne gondolni, és ennek fényében kellene egy átfogó koncepciót kidolgozni, és azt végrehajtani, nem pedig tényleg ilyen ötletszerűen reagálni azokra a szituációkra, amikben...
3: Hát de bocsánat, nem arról van szó most, hogy igazából ez egy ilyen átmeneti lesz, mert ugye elindul egy alkotmányozási folyamat, és akkor majd az új alkotmány, ami már társadalmi konszenzuson alapul, az meg már ki fogja küszöbölni ezeket?
2: De bocsánat, de miért maradjon az átmeneti időszakban, ami nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz, lehet, hogy 3 év, 4 év, 8 év, azok az emberek, akik kiszolgálták az előző rendszert, megmaradnak. Megmarad Hende Csaba, megmarad Varga Zsé, megmarad mindenki, aki szolgálta az előző rendszert, egy-kettő megy el, ami jó, hát Polt Péter elmegy, ugye Súlyog Tamás is, de a maradék meg
1: de ők nem azon az alapon mennek el, hogy egyébként kiszolgálták a rendszert, hanem hogy 70 éves
2: korhatár. Tehát miért nincs egy teljesen egyértelmű rendelkezés arról, hogy azért kell Súlyog Tamásnak mennie, mert egy elnyomó autokratikus rendszer kiszolgálója volt. Miért nincs egy rendelkezés arról, hogy az alkotmánybíróság összes tagjának mennie kéne, mert egy autokratikus rendszer kiszolgálja volt? Miért maradnak a kúrián azok az emberek, akik soha nem voltak bírák, hanem az alkotmánybíróságból exportálták őket azért, hogy egy elnyomó rendszer kiszolgálói legyenek?
1: Nézzük a az aranykombő ügyét.
4: A fővárosi nyomozóügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ május végén felmentett főigazgatóját. Az ügyészség szerint hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúja merült fel, azonban szabad lábon védekezhet.
5: Részsiker, abból a szempontból, hogy nem történt meg az őrizetbe vétele, illetve a letartóztatásának az indítványozása az ügyészség részéről. Ez rendkívül indokolt lett volna.
4: Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, vajon ki lesz a következő?
6: Tehát ön nem adott utasítást az aranykombó elkapására.
7: Hát hogy adhat? Nem is adhatok. Tehát van, Magyarországon vannak szabályok, vannak törvények, azokat be kell tartani.
4: Orbán Viktor közösségi oldalán az eljárást politikai leszámolásnak nevezte, majd bejelentette, hogy Hajdú Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki. Úgy fogalmazott, aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb.
1: Ezt most van az asztalnál két úr, akik közvetlenül ismerik Hajdú Jánost, ugye? Ezért ez egy érdekes dolog, hogy tehát, hogyha mondjuk ő a Fidesz biztonsági igazgatója, akkor így az, aki hogy közel menne a párthoz, az féljen? Tehát, hogy ez mondjuk ez így van? Tehát ez
8: nem. Ugye 2010 előtt is végezte ezt a munkáját. A Fidesz biztonsági, illetve a pártoknál dolgozó biztonsági igazgatók más pártoknál is voltak egyébként biztonsági igazgatók, nem csak a Fidesznél. Elsősorban egy általános komplex politikai biztonságért, személy biztonságért, egyáltalán a belső működés biztonságáért. Tehát ez nem klasszikusan a személyvédelem, nem a testőrködés, tehát az is ehhez a területhez tartozik. Én azt gondolom, hogy 2010 előtt is Hajdú János ezt a tevékenységét végezte, illetve hát láthattuk akkor 2010 előtt is Orbán Viktor mellett, de ezt az általános tevékenységet is, és szerintem ezt a fajta munkát folytatja most, vagy vette át most 2020.
1: Ez segít neki, kérdezem én még Misitől is, segít Hajdú Jánosnak, hogy könnyebben védekezzen az eljárás terhe alatt?
3: Hát szerintem ez önmagában nem segít.
1: De hogyha a Fidesz politikai védelmet nyújt, mert mondjuk így is lehet értelmezni, akkor ez jó, ront vagy javít a helyzeten?
3: Én egy kicsit inkább viccesnek találom ezt az egészet. Tehát, hogy ugye azt próbálják tagadni, hogy Orbán Viktor beleszólt ebbe a dologba, és hogy nem arról beszéltek telefonon pont az akció napján, és talán az akció idejében. És erre pont Orbán Viktor az, aki most védelmet nyújt neki, tehát hogy...
1: A cikkek arról szólnak, hogy egyébként a telefonjának az adatforgalmazási adatai nyilván erre a kérdésre majd válaszolnak, amit feszegelsz, de hogy pont egyébként ebben az akció időben nem volt Orbán Viktor bent a vonalban, de korábban ott járt a TEK hát valamilyen műveleti... központjában.
3: De amúgy az sem lenne egyébként ördögtől való, és aztán talán Peti, te mondtad egyszer nem is olyan régen valamelyik interjúban, hogy az sem ördögtől való, hogy a, mondjuk a helyszínen lévő műveletirányító, vagy mondjuk a TEK-nek a főnöke jelent a miniszterelnök.
8: Van olyan tehát ez, szintű, ez teljesen ügy, amikor jelenteni kell.
3: Ez teljesen normális persze. Dolog, az a nem normális, hogyha kicsit
1: lépjük hátrébb. Úgy néz ki, hogy miniszterelnök úr, jöjjön már be hozzám, mert jelenteni valóm van. Tehát ez így néz ki?
8: Ne. De nem ezért ment be nem hozzá, ezért, tehát hogy ezt azóta tudjuk, hogy a terror elhárító koordinációs bizottságnak, vagy lehet, hogy nem ez a neve, tehát nem bizottság, rendszeresen van egyeztetés, és a havi értekezlet, vagy a havi egyeztetés akkor volt. Tehát, hogy a művelet előtt volt egy egyeztetés, aminek kapcsán a miniszterelnök a helyszínen járt. Nem tudjuk. Tehát igazán akkor lenne jó az a médiának, hogyha azt a telefonbeszélgetést így most meghallgathatnánk. Ha erről lenne egy leírat, egy hangfelvétel, amiben az történik, hogy Orbán Viktor azt mondja Hajdú Jánosnak, hogy János vagy ön, hajtsák végre az akciót, üssék meg őket, jelentem, a NAV azt mondja, hogy ők tanúk. Nem baj, akkor is azt az utasítást adom, hogy ezeket az embereket el kell fogni, és fogva kell tartani.
1: Valamilyen egészségi papír van ebben a sztoriban.
8: De ilyen nem volt. Tehát az igen. Van az ügyészségi papírokban, amiket én láttam, már nyilván a médián keresztül, igen. Hogy volt egy megrendelés a NAV oldaláról, a különleges egység felé. Mindig van megrendelés. Áruljuk el, hogy dolgoztunk így együtt annak idején. Te voltál a megrendelő, igen, és én voltam a kommandó részéről a műveletirányító. A megrendelő a Pest megyei bűnügy volt, amiben kérés volt, hogy egy akciónál fogjunk el gyorsan úgy embereket, ez egy pénzhamisításos történet volt, fegyver volt és olyan helyzet, amiben nagyon-nagyon gyorsnak kellett lenni, amiben megakadályozzuk azt, hogy a bizonyítékokat eltüntetik, illetve hogy fegyveresen ellenállnak az intézkedő rendőröknek. És így történt, volt egy megrendelés, esetünkben itt ez úgy néz ki, hogy a NAV megrendel, itt van zűrzavar, és ezért mondom azt, hogy ebben nem látunk tisztán, hogy a NAV mint megrendelő azt mondja, hogy tanukat állítsanak elő, hozzáteszem, tanukat itt jogi oldalról nézek, meg feléd is, tehát tanút akkor szokott egy bíró előállítani, hogyha többször nem jelenik meg, és kimegy a rendőrjáró, nem a kommandó
2: az
8: megy.
2: Az idézésre nem.
8: Így van, meg. Így van. Tehát nem a kommandó megy. A kommandó akkor megy egy esetben, ha gyanúsítottak azok a személyek. Így van az ügyészségi közleményben is, hogy az elején gyanúsítottak voltak, majd ez közben megváltozott, nem tudjuk miért, és átformálódott a helyzet gyanúsítottból tanúvá, és itt mondják azt, hogy itt történt valójában ez a jogosulatlan fogvatartás.
3: Amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, az előbb azt kezdtem mondani, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, mert amit most Peti elmondott, így működnek a fogaskerekek. Van egy megrendelő, a különleges szolgálat végrehajtja a feladatot, de nem a különleges szolgálat találja ki, hogy ők most gyanúsítottak, vagy nem, hanem a megrendelő. És ezek a fogaskerekek nagyon jól működnek. Kivéve, hogyha valaki beleszól. Tehát, hogy nyilván nekem sincsenek bizonyítékaim arra, hogy mi hangzott el mondjuk Hajdú János és Orbán Viktor között abban a telefonbeszélgetésben. Ha
1: ez
3: volt
1: nem
3: ilyen,
1: a Völner Sadül ügy, ugye?
3: Igen, ha volt ilyen. De erre messziről látszik, hogy most azért van ekkora zűrzavar ebben az egészben, hogy akkor most mit mondott a NAV, meg ki, meg én, mert valaki beleszólt ebbe a gördülékeny működésben.
2: Bocsánat, csak azért mielőtt még a nézőkben az a benyomás alakulna ki, hogy itt Hajdú János lehet, hogy ott se volt, csak véletlenül arra járt, mert arra vezetett a reggeli sétája. Tehát azért pár dolgot rögzítsük. Tehát az első, hogy Hajdú János Orbán Viktor politikai bizalmasa volt, aki, ahogy megbeszéltük, tehát a Fidesz biztonsági igazgatójából szédítő karrierje végén a Fidesz biztonsági igazgatója lett. Tehát ez az első. A második, Orbán Viktor az akció előtt kijelentette, hogy mi majd erővel kényszerítjük ki az ukránokból azt, hogy megnyissák a gázcsapot. Három, Lázár János azt mondta, hogy addig nem fogjuk visszaadni ezt a szállítmányt, amíg az ukránok meg nem nyitják a gázcsapot. De most ezek legalább olyan közvetett körülmények, amik nem teszik teljesen valószínűtlenné azt a feltételezést, hogy esetleg egy teljesen jogszerűtlen akció végrehajtására adott személyesen utasítást, akár Orbán Viktor Hajdú Jánosnak, aki nem csak egy fogaskerék volt, én csak azt mondom, hogy a közvetett bizonyítékok vagy körülmények alapján ez nem egy lehetetlen feltétel.
8: Bocsánat, csak ugye a gyanúsítás arról szól, hogy jogosulatlan fogvatartás történt.
2: Sanyargatással,
8: igen. Minden egyes akcióban vannak belső felvételek, videófelvételek. Ez, amit kértem, hogy végre mutassák már meg. Tehát, hogyha volt sanyargatás, akkor erről kell bizonyíték. Hol van? Ha van, akkor azt mondom, hogy igazad van.
2: Mondjuk,
8: teljesen.
2: Ha alapos gyanú fennáll, már pedig meggyanúsították Hajdú Jánost, akkor feltételezhetjük, hogy valamilyen bizonyíték létezik.
8: De mutassák meg, érted?
1: Amatőrt kérdezek, Péter.
8: Igen.
1: Hogyha kiderül utólag, hogy semmilyen alapja nem volt ennek a rajtaütésnek, mert nincsenek meg a kényszerítő eszközök használatának a feltételei, tulajdonképpen nincsen bűncselekmény gyanúja, akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy jogellenes volt a fogvatartásuk?
8: Arról van szó, hogy a megrendelő hibázott, mert ha megnézed az ügyészségi közleményt, az első mondat arról szól, hogy megérkezik a kommandó parancsnoka, és közli, hogy kaptak egy hivatalos megkeresést a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, a tekintetben, hogy ezeket az embereket nem tudom hol, tehát ott van egy felsőrs, hogy hol lesznek, fogják el, mert gyanúsítottak, nem tudom miben.
1: Világos.
8: Ha van gyanúsítás, és amiről beszéltünk, ahogy annak idején dolgoztunk, te vagy a megrendelő, akkor a megrendelés összes tényért te felelsz, nem én. És ilyen szempontból ezért zűrzavaros nekem ez az egész helyzet, hogy mi történt előtte, hogy lett egyik pillanatról a másikra a gyanúsítottból tanú, mikor lett ez, És hogyan történt meg az, és hogyan képzelhető az el, ugye erről szól a vizsgálat, hogy megmondja a kommandónak azt a megrendelő, hogy figyelj, ők már nem gyanúsítottak, és ennek ellenére a kommandó azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. Ilyen nincs. Tehát erre mondom azt, hogy Magyarország történetében én ilyet nem tudok elképzelni 91 óta, hogy egy megrendelőnek azt mondja a különleges egység, hogy figyelj, hiába mondod nekem azt, hogy engedjem el, nem fogom elengedni, mert én szeretném őket fogva tartani, és erre lehet az a mondás, amit te mondtál, hogy itt van politikai akarat, mert jön egy politikai telefon, és arról szól, hogy de mégis tarts fogva, viszont ilyen szempontból tudom azt, hogy ilyen helyzetben egy kommandó parancsnok mit lép, és a kommandó parancsnok megmondja adott esetben a miniszterelnöknek is, hogy nem. És biztos vagyok benne, hogy ilyen helyzetben ez így történt volna.
9: Nagyon örülök, hogy pont két ilyen szakértő mellett ülök, és én is féllábon állva várnám végig, hogy akkor meg lesz-e a beteljesedése ennek az ügynek, és tényleg esetleg elér miniszterelnök úrhoz, de hogy hátrébb lépve, hiszen én nem vagyok szakértője a biztonságpolitikának, nagyon hasonlít ez az aranykonyvoly ügy is a kegyelmi ügyhöz, ahol szintén ott Magyar Péter, tehát olyan, mint hogy elmegyünk a falig, ameddig lehet, és sokan feltárnak, amit vissza lehet követni, hogy mikor, ki, mit, és még a Sanda Tamás is megszólalt, pedig ő eddig nem tette. És, de hogy
1: aki Novák mégis... Katalinnak volt ugye a kabinetfőnöke,
9: igen.
1: Az elnöki hivatalban.
9: És hogy elérünk az ajtóig, de hogy egyszerűen nem tudunk rajta benyitni, de hogy ott is a kegyelmi ügynél is, hogy akkor most konkrétan ki, hát ott Balogh Zoltán bevédi, ha be lehet valakit védeni. És itt is az a kérdés, hogy a Hajdú János bevédi-e, és hogy ez az izgalmas, hogy most ma Orbán Viktor egy ilyen Hajdú János ópuszba ment át a Facebook oldalán, és azért idézzük fel, hogy milyen az, amikor Orbán Viktor dicsér, mert a kongresszuson felsorolta hosszasan, hogy kiket lehetne vádolni a Fidesz bukásáért, de hát őket ne vádoljuk, mert nem ők azok, hanem csak én, és valójában egy bűnlastromot sorolt fel, hogy ők mindannyian hibásak, például a pesti jelöltek, de hát mindenkit felsorolt, és én nem. Tehát ez a Hajdú János magasztalás is szerintem egy ilyen nyomásgyakorlás, hogy János, ugye te neked nem éri meg, hogy vaj, ellenem,
1: mert ő biztos lehet a Péternek a, hogy mondjam.
9: De hát lehet, hogy igazam a Péter. Szóval, hogy persze nyilván
8: nem tudom elképzelni, semmi. Tehát mondom, én 35 éve ismerem. Igen. Én dolgoztam vele együtt, dolgoztunk akciókba. Tudom azt, hogy milyen, amikor a politika kér valamit. Hallottam annak idején, és akkor még nem volt Orbán Viktor. És egyszerűen nem volt a válasz. Ennyi. És ha a miniszterelnök kért volna ilyet Hajdú Jánostól, akkor azt mondta volna neki, hogy nem, vagy amit te mondtál a szünetben, hogy adja írásban. Mert nem hülye. Ilyen egyszerű.
1: Mehetünk NK-hozni?
9: Csak hát azóta eltelt 16 év.
1: Jó. Azért, jó, azért ketté osztjuk az időt, jó, és akkor 6 percet NK-hozunk, és akkor jön a Misinek a szakterülete, az oktatás. Szóval, hogy az van, hogy... Ez már a harmadik vagy negyedik verzió, hogy mi is történt ott az NKA pénzei körül. Az április 8-i dátumra hívom fel a figyelmüket, 4 nappal vagyunk a választás előtt. Nincs bejátszó. Jó? Jó, akkor ezt én elrontottam. Tehát ugye az van, hogy Hankó Balázs kiderül, hogy 393 millió forintot oszt ki még a választás előtt 4 nappal, amely ugye talán szerves folytatása az eddigi ismereteinknek. Na de ugye megjelenik a Mandíneren egy információ, hogy tulajdonképpen a Fidesz kormányhoz nem köthető művészek is kapnak a pénzekből, vagy kaptak, és akkor jönnek a cáfolatok.
2: De most egy icipicit visszacsatornék azzal, amivel Péter befejezte. Nem megyek vissza, csak hogy biztos írásba kérte volna, mert nem hülye. Ugye ez feltételezi, hogy azért, mert különben büntetőeljárás indulhatott volna ellene. De az az igazság, hogy az elmúlt 16 évben nem nagyon indultak büntetőeljárások olyan ügyekben, amelyeket első, második és talán még harmadik ránézésre is eléggé gyanúsnak látnánk. Például az NK-hoz hasonló ügyekben sem indult eddig büntetőeljárás. Tehát az érdekessége ennek az egésznek az, hogy az NK-nál például látunk arra példát, hogy Mága Zoltán ír egy pályázatot, amiben azt írja, hogy 500 millió forintot kérek arra, hogy a Fidesz számára kampányoljak. Egyértelműen jogellenes ennek a befogadása, és ennek alapján az 500 millió kiosztása? Egyértelműen. Bűncselekménynek minősül? Szinte biztos. Befogadták mégis? Igen. Miért fogadták be? Mert egy másodpercig nem gondoltak arra, hogy ennek alapján majd büntetőeljárás fog indulni. Mert az elmúlt 16 évben az ügyészség valahogy nem kapkodott, amikor ilyen ügyekben eljárás kellett indítania, és hát az NKH ügyben indított eljárás az azt bizonyítja, hogy valami megváltozott az ügyészségben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon vicces, amikor most a Fidesz így hirtelen előhozza azt, hogy de hát baloldaliak is kaptak abból a kulturális alapból, amiből mindenkinek kapnia kellett. Hát ez fantasztikus, tényleg? Tehát nem osztották ki a 100%-os összeget csak a jobboldali propagandistáknak, vagy művészeknek, hanem volt abból, amit nem jobboldaliak kapnak.
10: De Tamás,
2: tehát ez szinte elképesztő.
10: Tamás, ugye bocsánat, amikor ugye kirobbant a mindenféle MMA botrány, meg Free SFL, meg nem tudom mi, akkor ugye mindig elhangzott az a mondat, hogy most mi jövünk, és ez természetes, hogy mi kapunk támogatásokat. Nem?
9: Hát Kerényi Imre bemondta, hogy...
10: Igen.
2: Igen, csak eddig az volt az ugye az volt az ő indokolásuk eddig, hogy a korábbi támogatási rendszer igazságtalan volt, mert rendkívül rátermett és képességes jobboldali művészek, alkotók nem kaptak elegendő támogatást arra, hogy megvalósítsák hatalmas művészi vízióikat, de most majd ugye igazságot teremtenek, hiszen azoknak is adnak, akik eddig nem kaptak. Ugye nem azt mondták, hogy csak azok fognak kapni, akik számukra megfelelő módon kommunikálnak, fogalmaznak, stb. Hanem azt mondták, hogy majd ők is fognak kapni, hiszen eddig nem kaptak. Na most a valóságban hát előtte is kaptak, és sokan meg azért nem kaptak, mert hát nem biztos, hogy képességeik alapján ezt megérdemelték, de utána már kaptak Munkácsi díjtól kezdve Kossuth díjig, és olyanok, akik hát nem biztos, hogy egy most ugye, objektív rendszerben megkapták volna.
3: Csak ez a, most az eredeti hír az úgy szólt, hogy azt mondta a Fidesz, hogy de hát, illetve nem is a Fidesz mondta, hanem valami...
2: De először a Fidesz, nem a Fidesz mondta, és a Mandiner szemlézte.
10: Mandiner, sőt, az országos sajtószolgálat
3: is igen.
10: Hogy baloldali művészek kulturális produkcióinak támogatása történt meg az NK alapból.
3: Na most alapból, tehát az, hogy most azt mondják, hogy jó, tehát mi baloldali művészeket is támogattunk, ez egyrészt nem oldotta meg az eredeti problémát, tehát, hogy, és akkor mondjuk a választások előtt milyen közpénzszórások voltak, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Fidesz ezzel azt akarja bizonyítani, hogy ők nem politikai alapon döntöttek ezekről a támogatásokról, és most politikai címkéket akarszolnak emberekre.
10: De várjátok, baloldali művész Majka, baloldali művész Geszti Péter, aha, baloldali művész Pintér Béla, vagy Csák Judit.
3: Jó, most ez a baloldaliság, meg jobboldaliság, tehát ezt tudjuk, hogy ezek már régen nem érvényes fogalmak, ezek az egyik oldal
10: tudjuk?
3: Szitokszava a másik oldalnak a megnevezése, tehát hogy na ez az, hogy pont ezt akartam mondani, hogy ezzel a Fidesz azt akarja bizonyítani, hogy ők már pedig nem politikai alapon osztogatták, viszont akkor ezek szerint van egy Excel táblájuk, hogy név, támogatás összege szereti-e a Fideszt.
10: Illetve, hogy a világnézetileg hogy tételez, nem?
9: Hát meg lehet, hogy úgy vannak vele, már bocsánat, ebben aztán tényleg méltatlan belemenni, de hogy aki Pintér Bélára elmegy, az nem egy ingadozó fideszes. Tehát nem ott lesz kormánykritikus valaki az előző rendszerben.
10: De tudok róla, hogy oda jártak.
9: Az igen, de hogy aki már oda megy, az már tudja, hogy mit akar a világtól. Tehát nem ott...
10: Varga István is azt mondta, ugye még akkor sajtó fő rendszer őr volt, hogy az az ügyvéd, ugye, hogy tulajdonképpen azért olvas olyan lapokat, amilyeneket olvas, mert ott jó újságírók vannak, ugye?
9: Menesztették mondta, is.
10: Hát azonnal menesztették, csak mondom. Hát
2: nem szabad igazat mondani.
10: Nézzük az oktatási rendszert, Misi, vagy beléd folytattuk a szót?
3: Nem. Folytottam belém, annyit igen, akartam csak megjegyezni, hogy azért summa-summarum a kultúra támogatása az először is nem a kormány adja, a legfeljebb ő osztja el, tehát hogy az közpénzből van, az mindannyiunk.
10: Ez most analizálod a NERT, vagy ez egy ideális helyzet?
3: Egy ideális helyzetet szeretnék lefektetni, ideális gondolkodás. Tehát, hogy azt felejtsük már el, hogy mondjuk a kormány adja, mert ez nem a kormány adja, az a mi pénzünkből van, és ez egy rendkívül fontos dolog. Tehát, hogy nagyon is szükség van rá. A probléma az, amikor egy hűségprogrammá válik.
10: Amikor a kormányzati intézkedéseket Orbán Viktor bejelentette, ezt a distinkciót nem nagyon tette meg, csak szólok.
2: Pedig azt mondta, hogy ő adja. Lehet. Ő adja a nyugdíjemelést.
10: Tiszta bácsinak is ott a kocsmába elmondta, hogy majd amikor jön a 8.
3: Nem tudom, észrevettétek-e, de el is vesztette a választásokat előbb-utóbb.
2: 16 év után, igen.
10: Ez meg a választott stratégiát mondjuk nem erősíti, valójában így van. Köszönjük szépen a figyelmüket, és ígérjük, hogy jövünk jövő héttel is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jó éjszakát kívánok, viszlát!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék vagy épszkor. A műsor, amiben minden előkerülhet,

csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig az állatokra nem veszélyes. Országszerte napos időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapest.

0: Ről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tovább tudnak haladni. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az alsó Zöldmári út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasság.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Somos András.
1: Köszöntöm Önöket ismét, ez itt a Start az ATV-n. Három gazdasági szálat fűzünk össze. Májusban havi alapon 2,3%-kal nőtt az ipari termelés. A kiskereskedelemben különösen a benzinkutak, patikák, drogériák és az internetes csomagküldő forgalom élénkült, közben a különadók kivezetése a költségvetési kényszerek miatt csak részben és fokozatosan tűnik reálisnak. Így foglalható össze az a helyzet, amelyről beszélgetünk Éjes Mártonnal, aki közgazdász és vállalkozás, fejlesztés és innovációs háttérrel rendelkezik. Gyakran vendégem műsorainknak, és köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy a magyar gazdaság most tényleg fordulóponthoz érkezett-e, vagy csak hosszú távú gyengélkedés után végre látunk valami fényt az alagút végén, akkor mit lehet mondani?
2: Hát felemás a válaszom, mert a magyar ipar termelési adataiban igazából én nem látom még a trendfordulót. A jelenlegi ipari termelés az alacsonyabb szinten van, mint a Covid-járvány előtti szintje volt. Tehát még a 2020-as szint alatt van a jelenlegi magyar ipari termelés. Valóban most havi alapon látunk egy ilyen kicsit több mint 2%-os növekedést, de ez nagyon egy-egy üzemnek a beindulásához kapcsolódik. Konkrétan is lehet mondani, azt hiszem a debreceni BMW üzem gyorsabban fut folyam, mint ahogy ezt korábban várták, és ezt mutatják egyébként például a területi elosztása az adatoknak. Két megyében nőtt az ipari termelés. Hajdú-Biharban körülbelül 55%-kal, Komárom-Esztergom megyében elnézést az esztergomiaktól, ott közel 30%-kal. 12 másik megyében csökkent az ipari termelés, a többiben stagnált. Vas megyében nőtt 4%-kal. Tehát ez mutatja azt, hogy igazából az ipar nagy részében nem történt trendforduló. Szenved az ipar, egy-egy nagy üzem át tudta fordítani a teljes összes adatot, az aggregált adatokat. Hogyha megnézzük az alágazati lebontásban, ott is azt látjuk, hogy a járműgyártás, tehát a BMW üzem az, amelyik átfordította ezt az adatot, és nagy szektorok pedig kifejezetten rosszul teljesítettek. A kőolajfeldolgozás például közel 40%-kal esett, ugye ez egy ipari balesetnek a hatása nagy rész. De a vegyipar általában is komoly visszaesésben van. Egyébként a villamos eszközöknek, a berendezéseknek a gyártása nőtt még jelentősebben, de ebben például nincs benne az akkumulátoripar, amelyik márciusban egy kiugró adatot mutatott, aztán utána április-májusban visszaesést. Tehát itt azért nem azt látjuk, hogy hirtelen nagy fordulat lenne. Ami miatt mégis azt mondom, hogy felemás a válaszom, hogy a jövőre vonatkozó adatok viszont kifejezetten bíztatóak. A megrendelés állománya a teljes iparnak több mint 30%-kal nőtt, tehát, és a jövőre vonatkozó várakozások is nagyon pozitívak jelenleg az iparon belül is. Ez azt mutatja, hogy a megvalósult termelésben még nincs trendforduló, de valahol azért azt érzik mégis a szereplők, hogy most valahol ott vagyunk egy trendforduló küszöbén talán, úgyhogy ez azért egy pozitívabb kép.
1: Nyilván nem érdemes a közelmúlttal foglalkozni, hogy mi történt az előző kormány idején, de ugye a Fidesz gazdaságpolitikájának mindig egy fókuszpontja volt legalábbis a célkitűzések terén a visszapattanás, a növekedés gyors ösztönzése. Ugye ez valószínűleg világtrend, hogy nem sikerült a visszapattanás. Mert hogy bár azt mondják, hogy más országokban a térségben azért ez sikerült, tehát hogy akik még közelebb is voltak az ukrajnai háborúhoz, ők is nagyobb gazdasági növekedést mutattak. Mennyire egészséges az a szerkezet, hogy az ipar mellett a lakossági fogyasztás jelenti a motort?
2: Hát ugye már jó ideje a lakossági fogyasztás az, amelyik a stagnálásban tartja a magyar gazdaságot, és hát nyilvánvaló, hogy ez hosszabb távon nem fenntartható. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt a munkatermelékenysége az nagyon picit, alacsonyan növekedett a magyar gazdaságba. Az összes foglalkoztatottnak a száma az viszont csökkenő pályára állt. Nem azért, mert hogy nőne a munkanélküliség, hanem inkább azért, mert hogy csökken tehát demográfiai okokból csökken az aktív korú népesség. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen évi 1,5%-kal, ez mondjuk ilyen, tehát ebben az évben például 55 ezerrel kevesebben dolgoznak. És ezt nyilvánvaló csak valamilyen fajta termelékenység növekedéssel lehetne kompenzálni.
1: Igen.
2: És hát ugye van a másik nagy terület, ez a beruházások területe. Itt is felemás a hozzáállásom, mert egyrészt nagyon sok felesleges, nem hatékony, nem termelő beruházás volt korábban, és talán túl sok beruházás is valósult meg Magyarországon. Hosszú ideig nagyon jelentősen csökkentek a beruházások, most itt is látszik valami fény az alagút végén. A kitörés az, hogyha ezek most már tényleg jól elköltött pénzek lennének, és tényleg nagyobb lenne a hasznos beruházásoknak az aránya.
1: Úgy érti, hogy túl sok beruházás, mert ugye az egy pozitív dolog, ha sok a beruházás, ugye ezt minden gazdaságban tudjuk, de hogy ugye nem a hatékony beruházás, a megtérülés szempontjából hatékony beruházásra ment a pénz ezek szerint.
2: Hát igen, és hogyha tegyük föl, lehet építeni egy hidat 100 milliárdból, és az mondjuk megépül 300 milliárdból, akkor az adatok alapján egy makroközgazdász azt nézi, hogy ilyen jó, hogy ilyen sok beruházás történt valójában, meg el lett pocsékolva 200 milliárd forint. Ráadásul, hogyha az a híd nem is ott épül, ahol szükség lenne rá, akkor meg lehet, hogy a maradék 100-at is fölöslegesen költöttük el.
1: Nem biztos, hogy érdemes nagyon sokat időzni, de azért érdekelne, hogy a drogériák, patikák forgalmának a növekedése az egyfajta fogyasztás élénkülést jelent, vagy valami kényszer kiadást, amit a lakosság kénytelen megtenni.
2: A konkrét drogéria patika fogyasztásról nem tudok plusz információt szolgáltatni, de valóban van egy fogyasztás bővülés, és ebben egyébként elhangzott, hogy az online kiskereskedelemnek a bővülés az is egy nagyon jelentős, tehát az igen. 15%-kal nőtt, tehát háromszor gyorsabban nőtt, mint az általános kiskereskedelmi forgalom bővülése. Ez ugye sok mindent felvet, tehát ez nyilván erősíti azt a importfogyasztást is, hiszen tudjuk, hogy ez ebben a szektoron belül azért inkább a nemzetközi szolgáltatók dominálnak. Új kihívások elő teszi a költségvetést is, mert ugye itt azért az adóelkerülésnek az aránya is nagyobb. Szóval itt ez azért felbolygatja egy kicsit a gazdaság szerkezetet. És hát ott van ugye az üzemanyag kérdésköre. Ugye azt látjuk, hogy azért nem arról van szó, hogy hirtelen rengeteg autót vásároltak volna az emberek, tehát az nem nőtt. Hanem egyszerűen úgy érezték, hogy most relatíve olcsón lehet tankolni. Valószínű volt olyan típusú tankolás is, amelyik megpróbálta kikerülni azt, hogy csak hazai felhasználásnál lehetett a védett árat felhasználni, és ez amikor hiány van, amikor ennek a költségét nekünk összességébe kell kifizetni, akkor ez nyilván nem egy hasznos.
1: Gyors kérdés az adók terén a végére, hogy a különadó kivezetése a jelenlegi költségvetési helyzetben mennyire reális, és végül is, ha az ígéret beválik, akkor kifizeti a cehje?
2: Hát nyilván nem reális egyik pillanatra a másikra, tehát ez több mint 1800 milliárd forint a különadóknak a összes tétele, ez több, mint az összes társasági nyereségadó. Körülbelül a fele a teljes személyi jövedelemadó bevételnek. Ezt egyik pillanatra a másikra nem lehet kivezetni. De nagyon sok különadó van, ezek egy része kifejezetten kártékony, másik része egyébként közgazdaságilag is valamilyen szinten megmagyarázható, a harmadik része pedig olyan nagy tétel, hogy esetleg fokozatosan lehet kivezetni, és hát ugye nagyon nem látjuk még a költségvetés valódi helyzetét, tehát nagyon várja minden szakértő, hogy Kármán András előálljon a pótköltségvetéssel, tehát hogy a 2026-os reális számokat lássuk tisztán, akkor lehet erről hitelesen nyilatkozni.
1: Ilyes Mártonnak köszönöm szépen a gyors elemzést, és számítunk legközelebb is az értő hozzászólására.
2: Én is köszönöm, és jó reggelt!

0: És már is közlekedéssel folytatjuk. Itt van velünk Feld Márton, aki közlekedéspolitikai civil szakértő. A Magyar Közlekedési Klub oldalán azt írják, hogy ugye elnökségi tag, HÉV közösségi közlekedési ügyekben ugye jelentős megszólalással bír, jelentős mennyiséggel, ugye. A tegnapi nap fejleménye, hogy Vitézi Dávid is megszólalt, egyrészt ugye a vasúti járműpark előregedése kapcsán, hogy ugye Európában az egyik legidősebb a magyar állomány, másrészt, hogy az uniós pénzek viszont egy részben becsatornázhatók erre a területre. Most akkor ez egy karbantartási probléma, vagy egy rendszer szintű lemaradás, amit gyorsan ki kell javítani?
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
1: Mindkettő. Igazából minden szinten problémák vannak. Körülbelül a MÁV-nak és a GYESEV-nek együtt olyan 163 korszerű elővárosi motorvonata van. Ez tekinthető a mai Magyar Vasúti járműállomány szalonképes részének. Az összes többi az szinte teljesen cseréérett, nagy részt az életkor miatt, részben minőségi problémák miatt. Tehát eleve már az alapállomány is rossz, és hát a karbantartással is alapvető bajok vannak. Nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, és rettenetesen elavultak a karbantartó bázisok, és hát ugye maguk a járműjavítók is komoly gondokkal küzdködnek, ugye Dunakeszi Szolnok, részben azért, mert ott is elmaradtak a fejlesztések, ilyen 19. századi meg 70-es évekbeli viszonyok vannak ezekben a mávos járműjavítókban, illetve olyan eltévedt projektekre pazarolták a kapacitást, mint az egyiptomi kocsigyártás, vagy az IC Plus projekt.
0: Ez a 163, amely jó állapotban van, ez a hányad része az egésznek, tehát hogy mi van ezen felül számban?
1: Hát ugye nehéz összehasonlítani, mert ezek motorvonatok, a többi meg javarészt klasszikus személykocsi, meg a dízelmotorvonatok ugye sokkal kisebbek, de hát ez egy kis része, tehát nem jelentéktelen, tehát arra elég, hogy a budapesti előváros, ami azért a forgalom nagy részét elviszi, mínusz a HÉV-ek, mert persze nyilván az ebbe ugye nincs benne, az ott megint borzasztóan elavult járművek vannak. Tehát ez arra elég, de gyakorlatilag az ország maradékán ott elvétve találkozni valóban korszerű járművekkel.
0: Ez a 42 éves átlag életkor, amit írnak a járműpark esetében, ez mit jelent mondjuk az utas szempontjából? Késéseket jelent, vagy komfortfokozat, hiányt, esetleg klímanélküliséget, vagy mit?
1: Mind a kettőt, így van. Komfortban, hogy ezek jellemzően magaspadlós járművek, nagyon sokat kell lépcsőzni, hogy az ember felszálljon a vonatra, nincs klíma, vagy adott esetben nem zárt rendszerű a WC, tehát ilyen potyantós WC van ezekben a járművekben, illetve adott esetben a meghibásodásaik is sokkal nagyobbak, mint korszerű járművek esetében volnának. Úgyhogy minden szinten problematikusak ezek természetesen.
0: Azt lehetett látni, hogy az előző kormányzat idején Vitézi Dávid nagyon aktív volt a kritikában, és ugye most lehet-e úgy érdemi vasúti reformról beszélni mondjuk az eszközpark tekintetében, hogy például az IC szerelvények 29-ben érkezhetnek legelőször, tehát a 4 éves ciklusnak majdnem a vége felé?
1: Mindenképpen, tehát az, hogy el kell indítani most azon a járműbeszerzéseket minél gyorsabban, az vitán felül áll, azonban átmeneti megoldásokra is szükség van addig, mert valóban évekig tart, amíg itt járművek fognak érkezni, úgyhogy körül kell nézni a használt járműpiacon, ahogy ez részben most meg is történt, mert 10 járművet sikerült bérbe venni a nyára az osztrákoktól, de hát ennél sokkal többre lenne szükség, hogy ezt az átmeneti időszakot valahogy átvészelje a MÁV, főleg ami az Intercity személykocsikat illeti, ott van nagyon súlyos probléma, illetve a dízel járműveknél. Nem látom, hogy 29-ig hogy fogjuk kihúzni a jelenlegi járműparkkal.
0: Mi az, ami gyorsan javítható? A járműállomány, a pályaállapot, a menetrend, vagy az utas tájékoztatás? Tehát mi az, aminél csak egy szervezési kérdés? Nem feltétlenül anyagi.
1: Mindegyiknél van bőven szervezési kérdés. Tehát a pályafenntartás Magyarországon például rendkívül szét van esve, és nem csak a műszaki állapotok tekintetében, hanem a szervezettségét illetően is. Ma nem túlzás kijelenteni azt, hogy egy vasútvonalnak a részben az állapota, vagy a részben meg a rajta engedélyezett sebesség, az nem is annyira a műszaki állapottól függ, hanem attól, hogy ki a pályamester, meg ki a területi igazgató. Nincs egységes szabályozás pályafenntartás tekintetében, vagy ha van is bizonyos területeken, azt nem tartják be, eltérően értelmezik. Tehát ilyen jellegű gondok is, működési jellegű problémák is bőven vannak a MÁV-nál. De ezekkel el lehet indulni. Tehát azért a 3-4 év alatt pályafenntartás tekintetében érdemi eredményeket lehet elérni. Magában azzal, hogyha az a nagyfokú lopás, korrupció megszűnik, ami az elmúlt években, vagy akár az elmúlt 10 évben jellemezte ezt a területet, az a gyakorlat, hogy a MÁV-nak a különböző lány cégei közbeszerzés nélkül adtak ki akár ilyen 20 milliárdos munkákat, mint Száros Lőrinc különböző cégeinek, vagy más ilyen baráti vállalkozásoknak, és ezek során akár a piaci ár 4-szeresére dolgoztak különböző vállalkozások a MÁV-nak. Ez rettenetesen sokat ártott, nagyon sok pénzébe került az adófizetőknek. Önmagában, ha ez megszűnik, akkor már sokkal több minden tud megvalósulni, ahogy az előző beszélgetésben is hallani lehetett, egy forintból.
0: Az uniós pénz önmagában megoldás, vagy addig is, amíg ez megérkezik, valamiféle projektképesség javításon kell keresztül menni?
1: Mindenképpen kell, és nem csak az uniós pénzekben kell bízni. Tehát nyilván ez egy segítség, amivel élni kell, és ezeket költeni kell, ezeket a pénzeket. De a magyar költségvetésnek is érdemben hozzá kell tenni a projektek tekintetében. Illetve főleg az fontos, hogy a működési költségeknél nem is az a legnagyobb probléma, hogy most alulfinanszírozott a rendszer, hanem az, hogy rendkívül ingadozó finanszírozás. Tehát nincsenek normális közszolgáltatási szerződések. Ha megnézzük a cégek számviteli beszámolóit az elmúlt 10 évből, azt látjuk, hogy teljesen ingadozó, hogy egyik évben ennyit kaptak, másik évben annyit kaptak. Nagyon nehéz így tervezni, és hogyha mondjuk beesik egy nagyobb pénz az év második felébe, egy akkori probléma, hogy a cégek nem tudják elkölteni az év végéig. Tehát itt igazából a kiszámíthatóság lenne a működési költségek terén a fontos.
0: Hadd hozzak bele ebbe a beszélgetésbe még egy témát, ugye budakeszi buszsáv ötletét, ugye ez régóta foglalkoztatja a helyieket, és hát nagyon sok szakhatósági engedélyt kellett ott beszerezni. Az, hogyha ez megvalósul, ez a buszsáv, ez gyakorlatilag a jelenlegi buszon közlekedőknek jelent segítséget, vagy ráirányíthatja a tömegközlekedésre az embereket, hogy azt igénybe is vegyék többen?
1: Mindkettőn. Emlékszem, hogy említettük az idősávokat, hogy még annak idején a Veke Egyesületben Vitézi Dáviddal együtt egyébként 2008-ban utaztuk be először ezt az útvonalat, abból a célból, hogy a budakeszi úti buszsávról beszéljünk az illetékesekkel. Ez elég régen volt már, semmi nem történt, nagyon szomorú, miközben az ország egyik legforgalmasabb buszos korridoráról beszélünk, és ugye az a probléma, hogy a hegyeken ugye ez az egyetlen egy szűk útvonal vezet át, tehát mindenképpen ott azonnal lépni kellene. Ez persze, tehát egyrészt a mostani utasoknak is, de hát az, hogy csökkenjen az autóforgalom, és valóban alternatíva legyen a busz, ahhoz ez elengedhetetlen. Meg egyébként is hozzá kell tenni, hogy a budakeszi út önmagában is borzalmasan rossz állapotban van. Rendszeresen az ilyen év legrosszabb útjai szavazásokon előkelő helyen szerepel ez az útszakasz. Tehát már csak önmagában emiatt is hozzá kellene ez a részhez nyúlni.
0: És aki ismeri budakeszi lakosok probléma listáját, az tudja, hogy milyen előkelő helyen volt ez a buszsáv kérdés. Feld Mártonnak köszönöm szépen a beszélgetést. Most ennyire volt időm, de biztos, hogy visszatérünk a témára, úgyhogy a Márton blokkot ezúttal lezárom. Köszönöm.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Négy kerék. Tarts velünk minden szerda

0: 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet király

0: aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zichy Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek, nem érintik a Zichy Jenő utca és a Báthori utca a Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
7: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
11: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Folytatjuk a startot. Ruf Bálint még tegnap sürgős tárgyalást kezdeményezett az alaptörvény 17. módosításáról. A Fidesz és KDNP alakulat tulajdonképpen tüntetést hirdetett az alkotmánymódosítás ellen, és szóba került az MCC megszüntetése is, mármint hogy ugye ilyen formában, közalapítványi formában. Minden esetre ez egy nyitó kérdés lehet, hogy egy mármint Vető Balázshoz, a Forrás Kutatóintézet alapítójához, jó reggelt, hogy egy volt kétharmados kormánypárt esetében, amely ugye a kétharmados alkotmánymódosítás ellen tüntet, ez most politikai abszurd, vagy egy teljesen racionális ellenzéki stratégia?
2: Ja, Fidesz nagyon nehéz helyzetben van, hiszen olyan kormányzati lépéseket kell most kritizálnia, amelyiket egyébként 16 éven keresztül kormányon akár havi rendszerességgel megtett, hiszen hát lássuk, hogy a 17. alkotmánymódosítás az azért van így sorszámozva, mert ők jó párszor módosították az egyébként Gránit Szilárdságúnak tervezett alaptörvényt.
1: Tehát don't forget this simple fact, mondaná az angol, ezt az egyszerű tény ne feledjük, hogy Orbán Viktor stop önkény hívószóval hirdette meg ezt a tüntetést.
2: Ugye eleve az egy nagy kérdés, hogy például Orbán Viktor ott lesz-e ezen a tüntetésen, hiszen mostanában azt látjuk, hogy Orbán Viktor Facebook oldala politizál valójában, és Orbán Viktor személyében egyébként ritkán jelenik meg ezeken az eseményeken. Azonban az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzet a Fidesznek, hogy ugye, és ez egyébként a politikatudományban ismert fogalom, hogy egyébként autokratikus rendszer lebontása gyakran pontosan ugyanolyan eszközökkel történik, mint amivel a kiépítése történik.
1: Tud ez másképp lenni? Tehát, hogy finoman jogállami garanciák mellett, bár ezt nem tudom pontosan, én bizonytalan vagyok, hogy most itt sértjük vagy nem ezeket a jogállami garanciákat.
2: Ugye erről az alkotmányjogászok nagyon hosszan tudnak vitatkozni. Igen. Van olyan alkotmányjogász, aki szerint ezek teljesen rendben lévő lépések, vannak olyan alkotmányjogászok, akik azt mondják, hogy ezek nincsenek rendben. Tehát, hogy ez szerintem egy valid jogelméleti vita. Az viszont biztos, hogy politikai értelemben a Tisza egy erőteljes, úgymond a NERT eltakarító politikai felhatalmazással rendelkezik, hiszen egyébként annyi szavazatot sosem kapott párt még Magyarországon, mint amennyit a Tisza április 12-én. Tehát, hogy politikai értelemben megvan a felhatalmazás. Az, hogy ennek az egyes lépései most mennyire illeszkednek különböző véleménycsoportoknak az ízléséhez, ez már egy másik kérdés. És nyilván lehetne ebbe más lépéseket finomabban, elegánsabban intézni, azonban az látszik, hogy Magyar Péter és egyébként az őt körülvevő politikusok politikai stílusa, az ez a konfrontatív stílus.
1: És minden egyes alkalommal, amikor a Fidesz előáll egy ilyennel, akkor Magyar Péter üzen, hogy tulajdonképpen milyen furcsa a helyzet, hogy ugye egy rendeleti kormányzás 16 éve után, 2015 az nem nevezhető 16-nak, de 11-nek mindenképp, hármas matek erre volt elég, és hogy tulajdonképpen mindig üzen, hogy eddig és ne tovább, hiszen most nem érti a felháborodásnak a lényegét, de történelmi szimpátiával rendelkezik a Tisza, és valószínűleg ezt érzik a döntéshozók. A Fidesznek meg valamit ki kell találni, hogy ne csökkenjen a tábor tovább.
2: A Fidesz valójában egy kettős szorításban van. Mert egyébként a Mi Hazánk gyakorlatilag hetente jelentkezik be arra, hogy a Tiszával szembeni ellenzék vezető politikai ereje legyen. Ugye legutóbb Torockai László már a Mandineren beszélt arról, hogy hát a Mi Hazánknak és a Fidesznek együtt kell működnie a Tiszával szembe. Tehát, hogy a Mi Hazánk minden...
1: Ezt rögtön cáfolta a kampány utolsó, ugye, periódusában.
2: Igen. Tehát ez folyamatosan van. Egyébként a jelenlegi helyzetben például a Fidesznek azért nem járható út az, hogy a általuk önkénynek nevezett Tiszás fellépéssel szembe a parlamentből kivonuljanak, hiszen akkor teret adnának a Mi Hazánknak, hiszen az, ő, a Mi Hazánk lenne az egyetlen politikai erő, aki a parlamentben szembeszáll a Tiszával. Ráadásul az látszik, hogy egyébként Magyar Péter igenis visszahozta a parlamenti politizálásnak a fontosságát, tehát az, hogy mi történik hetente a parlamentben, az gyakorlatilag tényleg egy már-már egy streaming sorozattá kezd válni.
1: Nézzük a részleteket, hiszen azért az, és ez nyilván összefügg a népszerűség vesztésről a Fidesz oldaláról, hogy ugye egy KDNP-s képviselőasszony kiállt azzal, Juhász Hajnalka, hogy a gyermekvédelmi történetért elnézést kér azoktól, akik ennek elszenvedői voltak. Aztán, ha jól figyeltem, akkor Semjén Zsolt átbillentette ezt, tehát, hogy nem volt ez egy glória tulajdonképpen, hogy abból a kultúrkörből merítsek, de hogy ő azt mondta, hogy karaktergyilkosság ez az egész ügy. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség.
2: Egy ilyen helyzetben, ami jelen pillanatban van, és amiben a Fidesz került, ugye a felelősségvállalás és a bocsánatkérés az ugye mindig az első lépés. Utána valójában úgy lehet visszaszerezni a társadalmi bizalmat, hogyha a tevékenységükkel olyan teljesítményt mutatnak fel, amivel igazolják, hogy ezt a bizalmat ők megérdemlik. Egyébként az, hogy a részükről elhangzott egy ilyen bocsánatkérés, ez már egyébként mintha ennek a felismerése lenne, és egyébként azt érdemes is kiemelni, hogy egyébként a Tisza frakció meg is tapsolta őket.
1: Igen.
2: Tehát ebben a tekintetben ez egy olyan politikai gesztus volt, ami ott válaszra is talált. Azonban hát nehéz kilépni abból a 16 évnyi rögzült politikai működésből, hogy utána ezt az egészet rögtön egy olyan dologra fordítsa át, ami egyébként nekik politikailag hasznosnak tűnik, és itt megint előjött az, hogy azért, amikor a Fidesz és a KDNP beszél karaktergyilkosságról, a 16 év alatt hosszan lehetne sorolni, hogy milyen ellenfeleikkel szembe követtek el hasonló karaktergyilkosságokat.
1: Beszéljünk a vagyon visszaszerzésről, mert tegnap szóba került az NCC kapcsán, és ugye Orbán Balázs is felemelte a szavát, hogy ez tulajdonképpen egy progresszív műhelynek az eltörlését jelenti, szerinte. Sokan érezhetik úgy, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata nem elég gyors. Nyilván ennek van eljárásjogi oldala, meg van politikai oldala. Hogy lehetne ezt másképp csinálni, hogy az embereknek az az érzése legyen, hogy ez azért halad, és mit gondolunk erről az MCC-s ügyről?
2: A vagyon visszaszerzés egyébként ennél gyorsabb szinte biztos, hogy nem tud lenni. Jogszabályokat kell hozni, szervezetet kell felállítani, és ráadásul azokat az ügyeket, amiket ennek a hivatalnak majd vizsgálnia kell, azok valami elképesztő bonyolultságúak, hiszen ez 16, ráadásul ugye Magyar Péter eredeti bejelentése szerint ezt kiterjesztenék 2006-ig, tehát valójában ez 20 év korrupciós ügyeinek a feltárását jelenti. Ugye, ha csak megnézzük, az ügyészség azt mondta, hogy az MNB botrányban jelenleg van náluk 9 terabájt információ. Na most annak csak az elemzése elképesztő mennyiségű erőforrás. Tehát az, hogy ez gyorsabban haladjon, ez nagy elvárás. Az viszont látszik, hogy azokban a kisebb ügyekben, amikben egyébként a bizonyítékok gyorsan előállíthatók, abban már egyébként lépések voltak. Gondoljunk csak az NKA történetre, de például a tegnapi hír, hogy a Táncművészeti Egyetem felújításainál már egyébként rendben, egyébként valójában a Fidesz korrupciós hálózatának méretéhez képest egy 160 millió forintos túlárazás az valószínűleg kicsinek számít, de igenis ott már megtörtént ez, és valószínűleg egyszerűen ilyen ügyekkel próbálja meg a Tisza megoldani azt, hogy minden héten tudjon valamit mondani.
1: Tegnap belenéztem a Magyar Nemzetbe, ma reggel is bele kellett volna, de majd egy kicsit később, és azt láttam, hogy a társaság a szabadságjogokért szervezetre hivatkozik a cikkíró, hogy ők is kritizálják ugye az alaptörvénymódosítását, főleg annak a választójogi részét, vagy Tordai Csabára hivatkoznak, aki tulajdonképpen hétről hétre járattak le különböző írásokkal. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes és értelmezhetetlen fordulat ebben az egészben.
2: Ez tényleg a Fidesznek ez a kognitív diszonáns állapota. Tehát ugye a TASZ-ra hivatkoznak most.
1: Igen.
2: Egyébként gyakorlatilag nincs másfél éve, hogy Orbán Viktor egyébként a TASZ-t nevezte meg ugye a Poloskás beszédében, mint az eltakarítandó szervezeteknek a mintapéldáját. Tehát, hogy olyan szervezetekre, olyan személyekre hivatkoznak most, akiket egyébként a kormányzásuk alatt gyakorlatilag ellenségként kezeltek. Ebből látszik, hogy egyszerűen 3 hónap alatt még nem tudták a saját viszonyukat megtalálni a 16 éves kormányzásukkal, anélkül, hogy ezzel egyébként szembenézzenek, viszont politikailag nem lehet helyreállítani azt, hogy ők egy kormányzó képes erő legyenek akár a jövőben.
1: Nézzük személyesen Orbán Viktor dilemmáját. Ugye, amikor kormányon volt, akkor ugye egyensúlyozott a nemzeti kérdés célkitűzéseivel, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy Szimiont ugye megnevezte szövetségesnek, és a patrióta szövetségi háló kiépítésével. Ugye ez egy feloldhatatlan dilemmának tűnt. Most meg ugye az a feloldhatatlan dilemma, hogy például ő nem hajlandó visszalépni bizonyos kérdésekben, mégis, hogyha a megújulást nézi, akkor valamilyen módon engedni kell. Tehát a sajátjainak a megvédése jelenleg még mindig napirenden van úgy, hogy a megújulásnak a tervével kell összhangba hozni.
2: Ugye Orbán Viktor szerepe valószínűleg a legnehezebb a Fidesz politikusainak vagy szereplőinek körében, hiszen ő nemzetközileg is tényleg ezt képviselte, ráadásul úgy, hogy jelen pillanatban annak a Brüsszelnek a segítségére és közbeavatkozására hivatkozik a Fidesz, akit egyébként 3 hónappal ezelőtt még a
1: legnagyobb ellenségnek
2: pontosan attól akart távol tartani, hogy Brüsszel be akar avatkozni a magyar belpolitikába. Most pedig a Fidesz szólítja fel Brüsszelt arra, hogy avatkozzon be a szerintük épülő Tisza önkény megakadályozására. Tehát ezek azok a szituációk...
1: Igen, és azt hogy lehet megcsinálni úgy, hogy ne gyékényen árulja a hazát kint Brüsszelben a Fidesz? Tehát, hogy ugye az volt a legfőbb érv, hogy kint Strasbourgban, Brüsszelben az ellenzéki politikusok tulajdonképpen a hazájukra rontanak rá kivont karddal, ugye? Most ezt hogy lehet megcsinálni?
2: Hát leginkább sehogy. Ezzel egyébként egyetlen egy dolgot tudnak előállítani, hogy a saját táboruk számára elmagyarázzák azt, hogy most egy önkény épül, itt minden eszközt be kell vetni, hogy ezt megállítsuk, és az a helyzet, hogy valószínűleg olyan szimpatizánsok maradtak már csak a Fidesz táborban, akik egyébként ezeket az irányváltásokat azért, mert Orbán Viktor mondja, és azért, mert az általuk ismert influencerek mondják, egyszerűen elfogadják.
1: Vető Balázsnak köszönöm szépen, mondjuk a magyar szuverenitás már oda van, de most akkor ezzel lépjünk túl. Várom, várom legközelebb is. Köszönöm
2: szépen.

0: Feszült az amerikai-európai viszony ennek a hátterében és elemeivel küzdünk, hogy a hírek kapcsán, amelyek Ankarából érkeznek, Trump neheztel az európaiakra az iráni akcióban való részvétel elmaradása miatt, és ugye a csúcson Magyar Péter is részt vett először kormányfőként, erről és a helyzetről beszélgettünk Kis Benedek Józseffel. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Aki ugye biztonsági szakértő és hadtudományi doktor, nyugállományú ezredes.
1: Igen.
0: És hát az a kérdés igazából, Peszkovnak hallottam egy nyilatkozatát, aki elkezdte dicsérni Donald Trumpot amiatt, hogy ő tényleg nem olyan, aki napról napra változtatja a véleményét, nagyon érdekes volt, hanem képes arra, hogy meghallgassa Vlagyimir Putyint, és hogy integrálja. Tehát az oroszok szemében Trump egy progresszív erő, az európaiak szemében milyen?
1: Hát az európai szemében abszolút nem progresszív, sőt fölmerült olyan kérdés is, hogy egyáltalán megtartsák ezt a mostani ankarai csúcsértekezletet, sokan ellene voltak, mert annyira feszült a helyzet az európai szövetségesek és az Egyesült Államok között, amiből az következik, hogy nem biztos, hogy egy normális zárónyilatkozatot tudnak összehozni. Aztán persze az elején így szokott lenni, a végére összefog ez jönni, és lesz zárónyilatkozat is, ebből biztos vagyok, de azért látni kell az, hogy a Trump esetében olyan kérdéseket vetett fel, ami az európaiaknak nem tetszik egyáltalán, és hát ehhez ragaszkodik. Hát itt emlékszünk a Grönland csatolására, meg egyéb olyan kérdésekre, amiben hát nem biztos, hogy a Trumpnak volt igaza, és elég sűrűn változtatta a véleményét. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy kiszámítható, én pont az ellentétét mondom, nem kiszámítható, és nagyon szomorú, hogy mindez az Egyesült Államok elnöke személyében nyilván meg. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az európai szövetségesek sem törték magukat össze azért, hogy a saját védelmükhöz hozzájárulnak. Hát Spanyolország, Nagy-Britannia, Cseh Köztársaság, Szlovénia, Magyarország például most le is írták, hogy nem teljesítette tavaly azt, amit elvártak. Ugye 2035-re kell fölmenni az 5%-ra, és hát az el van osztva évekre, hogy évente...
0: Már mint a védelmi költségvetés arányára.
1: Mennyit kellene költeni évente, igen, és ezek az országok nem tették meg. Ugyanakkor Lengyelország, balti országok viszont, hát majd tudom, túl teljesítették ezeket a dolgokat. Nyilván a geopolitikai fekvés ezeknek az országoknak más. Aztán nem szabad elfelejteni azt, hogy technológiai téren is vannak problémák. Hát szoktak ilyenkor rendezni egy külön hadipari fórumot, most is meg ma kezdődik egyébként a hadipari fórum. Hát ott meg ugye az európaiak azt mondták, hogy hát mi európaiak vásároljunk európai fegyvereket. Hát nyilván ez igen, érinti az amerikaiakat, különösen akkor, ha megnézzük, hogy az európai hadipari vállalatok tulajdonosa részben az Amerikai Egyesült Államok. Uh-huh. Nem, európaiak mondják már meg, hogy honnan vásárolnak, tehát itt is vannak viták. Sok a repedés. Aztán ugye az európaiak közül jó néhányan azt mondták, hogy a Trump ügye, ez az egész iráni kérdés, oldja meg magának. Hol van itt a szolidaritás? Hol van itt az ötös cikke? Nem támadták meg Amerikát, de azért Amerika az európaiak érdekében is tevékenykedik.
0: Ami ugye kiemelt témája már, mint az ötös cikke
1: a
0: csúcsnak. Ugye, és van elég konfliktus, tehát az, hogy mondjuk valamilyen közös álláspont, tehát nyilván azért tartották meg a csúcsot, mert azért a konfliktus helyzetekben valamit tenni kell.
1: Hát azért van, végül is mindenképpen megtartják, megtartották, vagy igen, megtartják, ez nem vita, de a helyzet az, hogy itt azért nagyon sok olyan nézeteltérés, amit valahogy ki kellene simítani.
0: Például, hogy az egyik konfliktus az, hogy a NATO csúcs előtti napon jelentős és intenzív támadásra lehelyezték Kijevet, ugye az orosz erők. És ugye arról is szó van, hogy Trump találkozik Zelenszkijel.
1: Sőt, négy szemközt fognak beszélgetni arról, hogy hogyan oldható meg valamennyire ez a konfliktus, és mi ebben a Zelenszkijnek a véleménye. Tehát Trump odafigyel Európára, és odafigyel az orosz-ukrán konfliktusra.
0: Mit lehet ettől várni, hogy mondjuk talán, mert ugye ha már a kettejük fejlődés történetét nézzük, akkor is elég vegyes a kép, ugye honnan indultak és ahova érkeztek az amerikai elnöki teremben, ugye az a konfliktus, ez nagyon, még az amerikai közvéleményt is sokkolta. Mire lehet számítani abból, hogy ők személyesen találkoznak?
1: Hát, hogyha személyesen találkoznak, akkor nyilván a Zelenszkijről van szó.
0: Igen.
1: Hát valamit fog kérni a Zelenszkij, abban biztos vagyok, tehát légvédelmet mindenképpen.
0: Hát, mert itt szó van arról, hogy Ukrajnának jelentős segítséget nyújtson a NATO.
1: Az egyértelmű, hogy fog nyújtani, ebben meg fognak szerintem egyezni. Tehát ebben nincs vita, nincs ellentét az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Szövetség.
0: De régen azt hallottuk, hogy egyes államok kétoldalú segítség nyújt.
1: Az is megy.
0: Tehát
1: megy a segítség, nem veszíthet ebben a háborúban a nyugat. Az azt jelenti, hogy Oroszország nem győzhet. Tehát addig nyújtják a támogatást, míg valamilyen módon ki nem merülnek a felek, és látszik most már az Oroszországi Föderáción is, hát ugye választások lesznek, amelyeknek a végeredmény nem kétséges senki számára, de azért látszik, hogy Oroszország is gyengül. Tehát itt a benzinhiány, Putyin ellenes hangok is vannak, amiket ugye elég gyorsan igyekeznek elnyomni, de azért azt lehet látni, hogy Oroszország nem rendelkezik azzal a képességgel, még akkor sem a háromszoros erő fölénnyel bír, hogy Ukrajnát mondjuk óresre tanítsa, mert itt arról volt szó, nem elfoglalni, nem akarta a Putyin elfoglalni a területeket a Donbass kivételével.
0: Igen.
1: De most már azért egy kicsit kinyílt a csipája, tehát azért halad nyugodt felé.
0: Tegnap Anton Bender-Zsezkivel beszéltem reggel ugye arról, amit ön is mond, hogy ugye háromszoros a humán erőforrás előny is, tehát hogy mennyi ember tud havonta mozgósítani a két fél, ugye 15 ezer, 35 ezer az arány, elég látványos a különbség, de azt mondja a szakértő, hogy ezt tulajdonképpen az ukránok egyfajta technikai fölénnyel, vagy technikai pótlással tudják ellensúlyozni. Mit jelent ez gyakorlatban a harctereken, hogy tartják a lépést?
1: Közvetlen harcérítkezés elkerülik, és mélységi csapások vannak, azt világosan lehet látni. Tehát szerintem a Putyin álmában se gondolta volna, hogy az orosz légvédelmet egészen Moszkvát is beleértve, vagy Szentpétervárt is beleértve át tudják törni az ukránok a drónokkal. Tehát nagyon fejlett drónokat alakítottak ki. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó mérnökeik vannak az ukránoknak, az is volt, még a Szovjetunió idejében is, és ezt most kihasználják. Ezen kívül ugye, hát Afrikába szállítanak. A NATO-ban nálunk ugye kitiltották azt a magyar származású szemét, aki a drónok fejlesztését felelős. NATO-ban meghívtak, jöjjön ide, mondja el, mit csinálnak, vigyék az eszközöket, részt vesznek közös gyártásba. Hát ebből mi lesz, megint kalamajkát fog jelenteni, de látszik az, hogy szoros az együttműködés. És egyértelműen ebben a NATO-ban nem lesz vita. NATO-ban most, amiben vita lesz, az a hozzájárulás, az anyagi hozzájárulás. Miért ennyit, miért nem, ki, és itt szerintem végig fognak menni az országokon. Kicsit kellemetlen lesz, hát nyilván a zárt ülésen fog megtörténni, de el fogják mondani, hogy ki az, aki ehhez nagyon aktívan hozzájárul, és ki az, aki nem. És ne felejtsük el, ott van Törökország. Törökország a második, katonailag a második, második legerősebb ország a NATO-n belül. Na most nyilván Erdoğant ismerjük, tudjuk, hogy ezt nagyon ki fogja használni Törökország menedzselésére. És ugye Törökország a NATO-ban ugye nagyon komoly szerepet játszik, az EU-ba ugye nem vették fel, ezért betart mindenütt, ahol csak lehet az EU esetében, de ez nagyon jó lesz ez a csúcsértekezlet Ankarába a török vezetésnek is.
0: Zárásképpen nézzük meg a magyar szerepvállalást. Milyen dilemmákkal küzd Magyar Péter, amikor ugye megpróbálja helyreállítani, vagy más pozícióba helyezni a magyar álláspontot a NATO kapcsán, ugye?
1: Hát egészen biztos vagyok abban, hogy most is jó néhány vezetővel fog találkozni, akik ugye eddig még nem kerültek személyes kapcsolatba vele. Biztos, hogy ki fogja fejezni ezt, hogy mi nem fogunk oponálni. Hát gazdasági területen vannak problémáink. Tehát látszik, hogy nálunk is lassabban megy a fejlesztés. El kell dönteni a kormánynak, ami nem egy könnyű feladat, hogy most mire adnak többet. Az utak építésére, vagy a hadsereg fejlesztésére. De ezt van, ahol össze lehet kötni, tudnélik az 5%-ban ugye van 1,5%, amely infrastruktúrális fejlesztés. Hát nyilván nekünk erre kell rámenni, hogy utakat építsünk, hidakat hozzuk rendbe, ez egyben megfelel a NATO igényeinek is. Na most, ami a missziókat illeti, ugye nem sok helyen vagyunk, de nem sok missziója van a NATO-nak, mind a két helyen komoly szerepet játszunk, tehát biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök úr ezt meg fogja erősíteni, és azt fogja mondani, hogy ránk számíthatnak, és nem fogunk oponálni. Hogy most ide hány amerikai katona fog élni, most is vannak, de ezt nem verték nagy dobra. A helyzet az, hogy lehet, hogy itt is erősíteni fognak. Tehát nem feltétlen azzal kell számolni, hogy most Amerika kivonul. De az is egy vita téma lesz, hogy meg fogják mondani, hogy hogy képzeli ezt az amerikai elnök? Honnan vonnak ki? Hány főt? Mikorra? Ez kell egy menetrend, mert valahogy pótolni kell. Védtelen terület nem maradt. Tehát nagyon sok megbeszélni való van ezen a csúcson, és valószínűleg meg is fogják.
0: Egy rövid választ szeretnék kérni, hogy az nagyon laikus hozzáállás lenne a magyar miniszterelnökről, hogy egy derogációt kérni a védelmi költségvetés emelése kapcsán azért, hogy a gazdaságot felhozza?
1: Nem biztos, hogy meg fogják ezt adni, mert erre van egy tavalyi határozat, aminek alapján ugye 2035-re megvan, hogy 5%-nak kellene. Tehát, hogyha adnak egynek, akkor mindjárt jön a másik ország, aztán jön a harmadik, miért kaptak a magyarok, miért nem kaptunk mi.
0: Hát csak itt egy jogállami helyreállításról is szó van.
1: Tehát. Jogállami helyreállítás
0: rendben. Az nem érdekli
1: őket. Fontos, de nem érdekli a NATO-t, ez nem NATO téma.
0: Oké. Nagyon örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm.
0: Máskor is köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Kicsit jogászkodni fogunk. Két ügyvédül a stúdióban. Köszöntöm Gatter Lászlót, korábban a Fővárosi Bíróság elnöke volt 13 éven keresztül.
2: Igen, előtte meg a Pest megyei bíróságon volt.
1: Így van. Most meg ügyvéd kollega, és hát Budapesten ugye elsősorban Óbudán, majd a kerületekben is parkfenntartási és város üzemeltetési megbízások közül vagy körül működhetett egy korrupciós rendszer. Erre vonatkozólag ugye az ügyészség 2026 júniusára tette azt, hogy 32 személyt hallgattak már ki. Tegnapi fejlemény, hogy Ceglédi Gergő, MSZP-s óbudai alpolgármester előállt azzal, hogy pártokon átívelő korrupciós rendszer volt. A Fidesz-MSZP együttműködésről 70-30%-os leosztásról beszél, ugye ezt már korábban egy volt igazságügyminiszter is emlegette, Dávid Ibolya, de hogy ugye ebben az ügyben más kerületekben is történtek kényszerintézkedések, sőt, hát bírói döntések is ezekről. Ugye az a kérdés, hogy el tudjuk-e helyezni helyi értékben, hogy mit jelent ez a vallomás, mert ugye ő is a terheltek között van, mármint aki erről beszámol.
2: Jó reggelt kívánok! Azt kell mondanom, hogy talán az ügyvédek között lehet, hogy kivétel leszek, de én nem nagyon szeretem ezt a vádalkú intézményt, bár nyilván attól függ, hogy az ember milyen pozícióban van egy büntető eljárásban, és ez jó szokott lenni az érintetnek, de azért nem szokott mégse szerintem nagyon jó lenni, mert az ügyészséget egy olyan kényelmes helyzetbe hozza, hogy konstruál, igenis azt kell mondanom, konstruál, és ne rossz értelembe vegyük ezt a szót most, hanem van egy elképzelése, mondjuk így eszebb, van egy elképzelése egy ügyről, ahhoz fölállít egy tényállást, és nem nyomoz, hanem megpróbál valamilyen gyanúsítotti vallomást mellé tenni, alátámasztani. És akkor egy ilyen úgynevezett vádalkú esetében az történik, hogy az érintett az nem vitathatja már se a minősítés, se a magát ezt a történetet, a tényállást, és akkor szépen át fog menni az egész eljáráson akkor is, hogyha a valósághoz, vagy az igazsághoz, megközelítő igazsághoz sincs semmilyen köze se. Tehát itt is nyilván vannak vallomások, abból kialakított egy képet, valamilyen képet magának az ügyészség, abból fölállított egy tényállás, és akkor ahhoz próbál tenni ilyen típusú egyességeket, ami annak, aki ezt meg tudja kötni, annak nyilván nagyon jó, mert akkor ő egy viszonylag kedvező büntetéssel fog tudni kiszállni az eljárásból. Aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem így történt. Vagy tagad, mert azt mondja, hogy én ártatlan vagyok. Ilyen is lehet egyébként, azért ne tételezzük fel, hogy ez teljesen kizárt. Az pedig küzd, az egész eljárás végéig, a bíróság előtt is küzd, és nagyon nehéz helyzetbe kerül, amikor ezen eljáráson végig kell neki menni.
1: Igen, a vallomás ez nem ítélet, ezt most kell hangsúlyoznunk, és a gyanú az nem bizonyítottság, tehát az ügyészségnek van itt szerepe, hogy ezt a vallomást más bizonyítékokkal összevesse, ugye? De mit jelent egy ilyen részletes beismerő vallomás? Hogy lehet ezt más bizonyítékokkal együtt helyre tenni?
2: Szerintem úgy lehet helyre tenni, és talán azért most rosszat mondtam, ugye, vagy látszólagosan rosszat mondtam, de azért nyilván úgy lehet helyre tenni, hogy olyan részleteket is megkérdeznek, vagy olyan részleteket is elmondatnak azzal, aki ezt a beismerő vallomást teszi, ami más apró bizonyítékokkal alátámaszható. Azért, mert ennek azért van jelentősége, hogyha valaki elmeséli, hogy hol találkoztunk, milyen körülmények között találkoztunk, tehát részleteket tud elmondani, akkor az azt jelenti, hogy feltehetően igaz, amit állított, hiszen azt körbe lehet tenni más apró bizonyítékokkal, és akkor valósághű lesz az ő előadása.
1: Az, hogy az ügyészség ezekre a részletekre egy ilyen beismerés után hogy mondjam, nem fordít elég figyelmet, finoman fogalmazunk, ugye, az azt jelenti, hogy a humán erőforrás oldalon nincs meg a megfelelő feltétel, vagy azt jelenti, hogy ez így kényelmes, mert hogy tulajdonképpen van egy konstrukció, amihez tartja magát a nyomozóhatóság.
2: Is-is, azt mondom, hogy is-is. Tehát nyilván mindig panaszkodik minden hatóság, hogy kevés az ember, kevés az idő, tehát sietünk. És én azt is látom, hogy nagyon egyszerű, egy főszabály szinte a BL-ben, hogy szembesíteni kell, hogyha ellentétes előadások vannak.
1: Igen.
2: Én ugye nem nagyon régóta vagyok ügyvéd, 13 év vagy 14 éve. Na most a 14 éves ügyvédi tevékenységem alatt egyetlen egy büntetőügyben nem láttam szembesítést a nyomozás során. Ezért el kell gondolkodni, hogy akkor valami hiba van. Tehát állít valaki valami.
1: Bár a bírósági eljárásban ott, akkor, van, ott van, már van.
2: Ott van, csak akkor igen. Már ugye esemény után vagyunk, szokták ott mondani, mert addigra már lefolyt a sok-sok-sok éves igen. Nyomozati eljárás, a bíróságon való szembesítés az meg már ugye nem ér semmit sem. De a nyomozás során, amikor van egy nagyon súlyos állítás valaki részéről, hogy legyen az beismerés persze, és van egy másik, aki azt mondja, de hát nem így történt. És akkor összeereszteni ezt a két embert, hogy egymás szemében nézzen, és valóságosan azt mondja,
1: és
2: hogy
1: ön szerint ez miért marad el?
2: Hát azért, mert ugye azt is látom, hogy az enyhítő körülményeket, vagy pedig azokat, amik a bűnösséget megdönteni látszó bizonyítékokat, azokat nem nagyon szeretik beszerezni a nyomozás során. És el van a dolog odatolva, hogy majd akkor a bírósága előtt majd ott lehet mondani, de ott már mindig késő az igazságát bizonyítani valakinek. Tehát én most azok érdekében beszélek, inkább úgy tűnik, akik tagadnak, és nem azok érdekében, akik ugye beismernek. De ez egy nagyon fontos szempont, mert azért az jó lenne, hogyha megközelítőleg úgy, és azért ítélnék el azokat, akik elkövettek valamit, ami jó valóság.
1: A beszélgetésünk apropóját jelentő ügyben, ugye a nyilvánosság előtt egy pártokon átívelő korrupciós tevékenységről van szó. Ez valamiféle szervezettebb bűncselekményi struktúrára utal, vagy ez valami politikai megfogalmazás, ami egyszerűsítésbe nyomja ebbe a sávba az ügyet?
2: Hát ugye nagyon hosszú időt jelölt most már, a legutolsó valószínűleg 2006-tól említi, ugye egy olyan hosszú folyamat volt, ami fölveti nyilván annak a kérdését is, hogy elévülés vagy nem évülés. Közben már új büntető törvénykönyv is keletkezett 2012-ben, tehát ez egy nagyon hosszú. Bár én azt gondolom, hogy itt nem évül el, mert az ilyen korrupciós cselekmény, ez egy mondjuk szakszerűbben, mondjuk folytatólagos elkövetés, ahol ugye a sértettnek a sértett az ugyanaz, és akkor itt nem beszélünk elévülésről. Tehát nyilvánvaló ez valamilyen szervezet, lehet bűnszövetség vagy bűnszervezet mostani fogalmak szerint. Ez biztos, hogy így van. Egy kicsit azért féltem a nyomozó hatóságokat és az ügyészségeket is, mert úgy látszik, hogy el fog veszni a sok ügybe. Most fog fölállni ugye szeptemberben, ha minden igaz, ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal is, ahol ennél sokkal nagyobb ügyeket kell földeríteni. Tehát én attól tartok, hogy a hatóságok nyakára fog szakadni hirtelennyiben rengeteg olyan ügy, amiben el fog veszni. És most ez egy szép látványos cselekménysor, ugye ez a kerületeken átívelő, éveken átívelő, pártokon átívelő, igen, nyugodtan mondhatjuk, ez egy szervezet elkövetés. De hát mégiscsak apró pénz, hát itt, hogyha jól hallom, 2 milliárd forint körüli vesztegetési pénz folyt ki ennyi sok-sok év alatt, ami nagyon sok, nyilván, de hát azért nem ez lesz az ország legnagyobb büntető, ugye az biztos.
1: Mit ér a részletes beismerő vallomás, hogyha politikusokra vonatkozik? Az ügyészség számára ez egy plusz érték, hogy tulajdonképpen a politikusokra nézve terhelő adatokat közöl valaki?
2: Ja, hát én nagyon bízom benne, hogy nem plusz értéket. Bocsánat, nekem darab az elkövető is, meg a szereplők is. Tehát itt azt kell nézni, tehát hogy ez a bizonyíték, ez áll, vagy azt, nem áll.
1: Azt nem tartja elképzelhetőnek, hogy mondjuk ettől egy legfőbb ügyészi karrier függ, hogy eredményeket produkálnak ezekben az ügyekben az ügyészek.
2: Hát tetszettek volna produkálni eredményeket az 2006 óta, mert azért én nekem az ügyészség, mint szervezetnek a működésére végtelenül rossz fényt vett az, hogy hirtelen most felgyorsultak az események, és vannak gyanúsítások. Én azt gondolom, hogy ez maga a bizonyíték arra, hogy nem működött a szervezet.
1: Egyébként a legfőbb ügyész milyen dilemmával küzdött mondjuk az előző időszakban, mert ugye ő csak fél év óta legfőbb ügyész.
2: Egy gyenge évvége talán múlt év nyarán.
1: Igen. Tehát, hogy...
2: Hát, hogy mivel
1: de nem azt, tehát, hogy neki ezt mérlegelni kellett? Amúgy, hogy az utolsó fél évben kerülje ezeket a látványos akciókat, mint ez az ügy is?
2: Hát, én nem szeretnék a legfőbb ügyész fejével gondolkodni, bár ismerem egyébként, mert fogalmazónak még én neveztem ki annak idején a fővárosi törvényszékre a legfőbb ügyész urat. Nem szeretnék az ő fejével gondolkodni. Nincsen könnyű helyzetben, az egészen biztos, mert valóban egy rövid az időszak. Ő mondhatja, hogy azóta föl is gyorsultak az események. Ez igen. Tény és való, mert föl is gyorsultak. De azért a választások igen. Óta gyorsultak föl az események.
1: Hogyne, de azt hallani, hogy szakmailag rendben van, tehát hogy egyébként ő ért hozzá.
2: Én azt gondolom, igen. Persze. Hogyne, hát miért a Pót Péter is értett hozzá, nehogy azt gondoljuk, hogy ő nem értett a büntetőjoghoz.
1: Igen, csak mindig azt mondják, hogy ugye politikai alapon kinevezett embereknek menni kell, de ugye itt azért szakemberekről van szó, és nyilván ez egy nem egyszerű dilemma.
2: Hát azért én nem tudom, hogy a jelenlegi legfőbb ügyész urat milyen szempontok alapján nevezték ki ebbe, én most nem mennék bele, mert nem tudom.
1: Értem. Örülök, hogy itt volt, és hogy ennek az ügynek a jogi hátterét megpróbáltuk együtt elemezni. Nyilván a büntető eljárás sok elemből áll, és azért ezt a beszélgetést is nagyon sokáig lehetne folytatni. Várom Önt legközelebb is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatása közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légi csapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható. És innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik.
0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
2: És már is a Start Plus-ba evezünk. Itt van velünk Ács Péter, jó reggelt, a World Symphonic egyik szervezője.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok. Mit kell tudni erről a rendezvényről?
3: Ez egy születésnapi koncert tulajdonképpen, ugye idén lesz 35 éves a Művészetek Völgye, és a Völgy vezetésével tulajdonképpen közösen találtuk ki, hogy csináljunk valami rendhagyó produkciót. Én a Danubia zenekarnak vagyok az ügyvezetője, mi 10 éve vagyunk jelen a Völgyben minden évben, és mindig vittünk valamilyen egyedi a Völgyre kitalált produkciót, és hát így a születésnap kapcsán jött ez az ötlet, hogy bevonni azokat a fiatal könnyűzenei előadókat, akik ugye nagyon népszerűek, illetve hát az a zenekar, amelyik 10 éve jelen van minden évben, valahogy csináljunk egy közösset, és ez fog születni július 27-én, ez a World Symphonic.
2: Ugye azt olvastam, hogy Hofi, Beton és hasonló népszerű fiatalokhoz közel álló fellépők fognak szimfonikus zenekarokkal.
3: Csak egyel, csak a Danubia zenekarral.
2: Danubia zenekarral közös produkciót készíteni. Mit jelent a műfajok közötti ötvözés ebből a szempontból? Jó-e egy előadónak meg tudja őrizni az eredeti művet?
3: Én egyet visszalépnék. Azért speciális ez a koncert, mert ha megnézzük a fellépőket, ez egy nagyon eklektikus összeállítás. Alapvetően ugye a szimfonikus zenekar egy-egy produkcióban beszél, nekünk is voltak Vimivel, akkor ugye a zenekarnak, vagy a könnyűzenei előadónak a repertoáriát dolgozunk föl. Itt nem erről van szó, ugye a hat fellépő között van két rapper, de megnézzük, ott van a Carson Comából a Giorgio, ott van a Beck Zoli, tehát hogy ez egy nagyon színes előadói gárda. Ennek az egész estnek a nagy kihívása az, hogy a rapper rajongókat, esetleg a Giorgio rajongókat, esetleg az Iron Mafia rajongókat valahogy úgy összehozni, hogy ez a másfél, majdnem két órás koncertnek a műsora minden pillanatot tetszen a közönségnek, ami valószínűleg egy lehetetlen küldetés, ha így fogalmazunk, de azt gondolom, hogy mégse, mert azért ezt az egészet a zene fogja uralni. És én azt gondolom, hogy aki ellátogat ide, az valóban egy olyan élménnyel fog távozni, és bízom benne, hogy ez az élmény fog adni egy olyan pluszt és többletet a koncertnek, hogy esetleg lesz egy ismétlése is valahol másút, de hát ezek nagyon távoli tervek, erről az előadók nem is tudnak, ez csak az én álomképem. De biztos, hogy egyedi lesz, mert azért ilyen nem volt, hogy tulajdonképpen a fix pont az a Danubia zenekar, aki az egész, hát ugye az egésznek a fundamentuma, illetve még egy fontos dolog van, hogy itt senki nem hozza a saját bandáját. Itt csak az énekesekről beszélünk, lesz hat művész, illetve mögött a Danubia zenekar. Tudnunk kell játszani rappet, tudnunk kell játszani rockot, tudnunk kell játszani íralapokon nyugvó zenét, tehát nem egy könnyű feladat, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez benne a szépség.
2: Ugye a helyszín az egy ikonikus helyszín a Művészetek Völgye, ugye? A tókert az
3: igen.
2: Hol van ezen belül?
3: Vigánpeten. Ott rögtön az elején odaérkezünk be, rögtön, ahogy jövünk a főúton, úgymond Veszprém irányából, balkész fele, egy tök jó helyszín, nekünk több koncertünk is volt ott. Régen a sátras volt, aztán ez a helyszín kinőtte magát, most már tulajdonképpen egy nagy szabadtéri színpad. Alapvetően azok a formációk szoktak itt megjelenni, Zorán és minden egyéb, nem a legfiatalabbak, ők mennek egy másik helyszínre, de ezek a, hát hogy mondjam, innovatív, illetve olyan tradicionális előadók szoktak itt megjelenni, akik tényleg nem kell bemutatni senkinek.
2: Igen, ügyvezetője a Danubia zenekarnak.
3: Így van.
2: A zenekar, hogyha nem ilyen projektben vesz részt, akkor mivel foglalkozik évközben, és honnan tudja a forrást megszerezni?
3: Jó téma. Nekünk nagyságrendileg 160 produkciónk van egy évben. Ez nem jelenti azt, hogy 160 szimfonikus zenekari koncert, ebben vannak kisebb produkciók is, de azért a stáb szinten 160 előadást kell leszervezni. Ma is lesz egy koncertünk, hétvégén még kettő, jövő héten a Várkert Bazárba Kovács János karmesterrel, tehát nekünk azért még bőven van munkánk 27-ig, egyébként utána fogunk leállni egy 3 hétre, és augusztusban folytatjuk lemezfelvétellel. A forrás az alapvetően két dologból áll össze. Az egyik az az államhoz kötődő, az most teljesen mindegy, hogy önkormányzattól állami finanszírozás, ENKE a pénz, vagy ez a NKTK, ugye ez a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőből, tök mindegy, állami forrás. Tehát, hogy igazából a végén ugye az állam áll, a másik pedig a saját bevétel. Ez minden együttesnél így van, aztán, hogy azon belül, hogy szalámizódik, az már egy más kérdés. Ez tulajdonosi és működési struktúrátus. Végül egy nagyon érdekes dolog, a szimfonikus zenekar van belőle igazából 17 darab az országban, és nem lehet őket nagyon összehasonlítani, mert mindegyik szinte valamilyen más formációban működik. Van köztünk intézmény, van köztünk non-profit KFT, van köztünk 100% tulajdonban lévő KFT, nem is egy, tehát ami ugye abszolút állami, van köztünk egyesületi formában működő szervezet, van amelyik alapítvány, pedig csak vagyunk mondjuk nagyjából 17-en.
2: Említette a július 27-ét.
3: Így van.
2: Dátumot, ugye Cirque du Toker.
3: Tokert, igen, ez egy gyönyörű hétfő este lesz.
2: Igen, a zenekar művészetek völgyes élményei alapján inkább a közönség a fiatalokhoz kötődő, vagy már a zenében egy mélyebb tudással és tudatos koncertlátogatással.
3: Ez buli lesz. Tehát, hogy aki jól akarja magát érezni, teljesen mindegy, hogy 12 éves lesz, vagy 72 éves jöjjön el, ez tényleg buli lesz. Mi voltunk itt a zenei gyűlölős sorozatunkkal, Jankovics Péterre, ugye ez a szimfonikus zenéke stand-uptól kezdve csináltunk, ahol párhuzamot vontunk a cigányzene, magyar zene közt, ugyanígy kapcsolatban.
2: Jankovics Péter a Senki házi a kezében van a pop szakma.
3: Így van, nem? Így van. Hát ez igen. Egyértelmű, ugye igen. Megjelent nálunk, és szembesült a valóság, hogy igen. A művészet az nálunk van.
2: Igen.
3: Csináltunk filmzene koncerteket, tehát hogy mi mindig egy olyan produkcióval jelentünk meg a völgyben, ami azért tényleg egyedi volt, ahogy már említettem, és ez is az lesz, ebben tényleg a nagy kihívás az, hogy ezeket a különböző stílusokat képviselő előadókat úgy összehozni egy estébe, hogy annak meglegyen az íve, ne az legyen, hogy oké, meghallgattam a két repert, akkor utána gyorsan fussunk el egy sörért, hanem a többi előadó esetleg, aki nem feltétlenül az én kedvencem, vagy a hallgatónak kedvence, ott maradjon, és ez lesz, és hát ez nem csak a hangszerelésben, mert ugye itt minden dalt darabokra szedünk, és elejétől végig újra rakjuk a hangokat, nem változtatjuk meg, tehát, hogy itt nem az történik, hogy új hangnembe, új lüktetésbe, új ritmusba tesszük, nem, minden marad az eredeti.
2: Azért fel lehet ismerni.
3: Hát az a legfontosabb, anélkül nem fog igen. Menni, hanem tényleg összerakjuk azokkal a hangképekkel, amit egy szimfonikus zenekar tud, mondjuk egy könnyű zenei együtteshez képest, vagy mondjuk akár egy DJ pulthoz, vagy egy laptophoz képest.
2: Beg Zoli, Senna, Carson Koma.
3: Carson Koma, igen, ugye akkor Koli, Betonhofi, és Szendrői Csaba ugye az Elefántból.
2: Igen.
3: Így leszünk.
2: Hát nem lesz rossz a kínálat, remélem, hogy sokan is lesznek.
3: És én akkor, biztos vagyok benne.
2: És akkor hát nyilván figyeljük az eseményeket. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírbrokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
2: És most pénzügyi tudatosságról lesz szó. Nyitrai Győző a vendégünk, az MBH megtakarítás és befektetési részlegéről, a bankmenedzser irodájáról. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt
2: kívánok! Ugye vezérigazgató helyettes, általános vezérigazgató helyettes a bankban.
4: A befektetési bankban.
2: Ugye az egy jó kérdés, mert azt tudjuk, hogy a pénzügyi tudatosságot egyre több iskolában tanítják, de ha a kutatást nézzük, amelyet önök is csináltak, akkor azt lehet mondani, hogy a lakosság egyre nagyobb százalékában jellemző a megtakarítási késztetés, de az a kérdés, hogy jó formában teszik-e ezt az emberek?
4: Hát ha már megtakarítunk, az biztos, hogy jó. Ez azért fontos, mert a kutatást évről évre elvégezzük. És azt látjuk, egy olyan pozitív tendenciát látunk, hogy amíg pár évvel ezelőtt a lakosság kétharmada rendelkezett megtakarítással, tavaly évben már 70%-a, az idei kutatásban pedig 81%. Tehát ez egy nagyon erős pozitív tendencia. Azt is látjuk, hogy több éve az éves rendelkezésre álló jövedelemnek körülbelül a 20-25%-át takarítjuk meg. Ez amúgy jellemző a közép-kelet-európai országokra, és ebből ezt, hogyha lefordítjuk a napi szintre, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk egy medián átlag bérből körülbelül olyan 80-87 ezer forint között takarít meg ma Magyarországon egy megtakarító. És hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor azt látjuk, és ezt hozza a kutatás is, hogy elindult a rendszeresség, hiszen a minden negyedik válaszadó azt mondta, hogy ő már akár 10 ezer forint alatt is elkezdi rendszeresen a megtakarítását. Ez azért fontos, hogy rendszeresen takarítsunk meg, mert azt látjuk, hogy általában olyan a biztonsági tartalék, ami még mindig az elsődleges cél, az nagyjából 3-6 havi bérnek megfelelő összeg, és hogyha ezt mondjuk a 20%-át takarítjuk meg minden egyes hónapban a fizetésünknek, akkor 5 hónap alatt lesz 1 havi, és akkor 30 hónap alatt lesz 6 havi, ami ugye 2,5 év.
2: Ugye itt a számokban már részben belementünk, de hogyha azt nézzük, hogy a felnőtt lakosság 81%-a takarít meg, és azon belül 93%-a pedig havi rendszerességgel, akkor ezek a számok azért ahhoz képest, amit korábban lehetett tudni a megtakarítási hajlamról, tudatosságról, ez egy elmozdulás, nem?
4: Így van.
2: Ez minek köszönhető?
4: Három dolognak.
2: Igen.
4: Köszönhető. Az egyik az, hogy egyre tudatosabbak vagyunk, ahogy a Fákonban is mondta, tehát egyre több helyen találkozunk a megtakarítással, tanulunk róla, és érezzük a saját bőrünkön. A másik, hogy egyre inkább megyünk arra felé, hogy a céljainkhoz takarítsunk meg, tehát hogy egyre többen fogalmazzák meg a céljaikat, egyre többen fordítják le ezt pénzügyi célokra, és egyre inkább mennek e felé. A harmadik pedig az, hogy az elmúlt időszakban, tehát mondjuk ugye a Covid óta, felerősödött ez a bizonytalanság érzés. És a bizonytalanság érzésnek egy nagyon erőteljes, kiváltó lába az, hogy pénzügyileg is bizonytalan vagyok, és ennek pedig az ellenszere az, hogy én elkezdek megtakarítani, és felépítem ezt a biztonságomat.
2: Azt lehet olvasni a kutatás eredményéről, hogy ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik bár megtakarítani is tudnak, de nem kötik le a pénzt. Uh-huh. Mik most a sláger termékek, mert ugye nem is olyan régen még az állampapírnak a minden hatóságáról lehetett olvasni.
4: Ez így van. A nagyon jellemző mintázat ez a befektetési világban, hogyha nagyon egyszerűen akarom elmondani, akkor ha két számjegyűek a hozamok, akkor nagyon egyszerű dönteni, nagyon egyszerű megtalálni azt a terméket, amiben két számjegyű alap kockázatot biztosít, ez volt az állampapír 2 éve. Hirtelen a párnaciából elmentek oda a pénzek. Most, hogy már nem két számjegyűek a hozamok, ugye 6% az alapkamat, és arra számít mindenki, hogy ez még tovább fog csökkenni, így most már nehéz meghozni ezt a döntést, nem ennyire egyértelmű, gondolkozni kell rajta, és így elhúzódik ez a döntési folyamat, ott áll a pénz befektetlenül a folyószámlánkon, és azt tapasztaljuk, hogy 10-ből 4 embernek ott áll tartósan a pénze a folyószámlán, tehát nem kezd vele semmit. Ennek megint van egy pszichológiai oka, többen gondolják úgy, hogy hát én ehhez nem értek, én számomra ez egy nagyon bonyolult dolog, és akkor inkább ott hagyja, mert nem szeretne dönteni, nem szeretne ezzel foglalkozni. Azt látjuk szintén a kutatásból, hogy minden 5. ember az, aki egyáltalán értékpapírokba fektet. Uh-huh. Hogyha megnézzük a megtakarítások szerkezetét, akkor a megtakarítások 2/3 értékpapírban van. Tehát, hogy nagyon-nagyon szűk az a réteg, aki értékpapírban tartja, viszont ő nagyon koncentrált megtakarítással rendelkezik.
2: Minden 5. ember és a 2/3 a megtakarításoknak, uh-huh, mégis értékpapír, ugye? Ez
4: így
2: érdekes. Mi ebben a dilemmában, hogy mi legyen a megtakarítási forma, a mesterséges intelligenciának a segítségül hívás, ez mennyire jellemző? És ennek vannak-e veszélyei?
4: Egyre inkább jellemző. Kicsit úgy fordítanám le, mintha a mesterséges intelligenciát magunkhoz szólítjuk, és mondjuk, hogy hát akkor főznék valamit, és akkor ő elmondja a receptet, elmondja, hogy mit kell csinálni, de nem mutatja meg a képet. Tehát ez a pénzügyekben is így van, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy nézne ki, milyen kockázattal rendelkezik az a termék, amit ajánl nekünk a mesterséges intelligencia, ha nem járunk utána. Azt látjuk, hogy egyre inkább, hiszen a megtakarítók 70%-a, tehát 10-ből 7 ember, az már az interneten keresztül végzi a megtakarítását, a applikációkon, magán a számítógépen keresztül, így tehát teljesen kézenfekvő a mesterséges intelligenciának az alkalmazása. Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia az a teljes világon tanul. A magyar piac azért egy picike szelete a teljes világnak, tehát a magyar piaccal kapcsolatban nem biztos, hogy a legpontosabb információkat fogjuk kapni, ezért folyamatosan ellenőrizni kell. És pont emiatt tapasztaljuk azt, hogy egy jelentősebb pénzügyi döntésnél az ügyfelek továbbra is befáradnak a bankfiókba, továbbra is 10-ből 4 embernek az elsődleges információforrása az a banki ügyintéző, de a megtakarítók több mint fele egy döntés előtt bejön a bankba.
5: Hitrey Győzőnek, az MBH Befektetési Bank vezérigazgató helyettesének köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírbrokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Köszöntöm a stúdióban kollégánkat, Aszódi Jánost, aki most azért jön be, mert az OECD 26-os vízgazdálkodási áttekintése alapján Magyarország az Unióban a 7. leginkább kitett az aszálynak, és globálisan a 16. Amely számok azt mutatják, hogy azért ugye korábban az volt a probléma, az nem most volt, hogy hogy lehet a vizet elvezetni, most meg az, hogy megtartani, ugye?
2: Igen, hát ez a megtartani azt, ami nincs.
1: Igen.
2: És mégis van.
1: Igen.
2: Mert ugye tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek erről nyilatkozni, meg beszélni. Hogy tulajdonképpen nincs itt semmi probléma, semmi látnivaló, hogy így is mondhatnám, mert van a Dunában víz, meg még a Tiszában is van víz. Csak hát ott nincs, ahol kellene, és hát nagyon nagy problémákat látok én, mint mezőgazdasági szakember, meg mezőgazdasági műsorkészítő, járom az országot, és hát nagyon nagy gondok vannak a mezőgazdaságban, mert hiába vannak a jó gépek, a jó vetőmagok, a jó műtrágyák, értenek a gazdák, túlnyomó többsége ért a termeléshez, de hogyha egyetlen egy dolog nincsen, a víz, akkor az egésznek semmi értelme, akkor ki lehet dobni a tudást.
1: Tegnap volt egy tudósítás a Balatonról, ugye, ahol a déli partnál is történelmi közeliben van a vízszint, alacsony vízszintállás tekintetében, de az hangzott, egy kiváló viszont a víz minősége, tehát, hogy minden relatív.
2: Hát persze, mert ugye azok karsztvizek. A Bakonyból táplálkozik a Balatonnak a nagy része, és ott az ugye megtisztul. És hát, hála Istennek most már azért a külső szennyező tényezők, az ipar, és hát egyéb dolgok, a szennyvíz már nem folyik bele, ha minden jól megy a Balatonba, így persze, hogy tiszta. De hát ez csak ugye a Balaton, ez turisztikai célokat szolgál. És hát volt már hasonló az én praxisomban, amikor ilyen picike volt a Balaton, de egy idő után ugye rehabilitálta önmagát. Na most a mezőgazdaságnál viszont lehetnek visszafordíthatatlan problémák, tehát itt az elsivatagosodás, a gazdák tönkre mennek, és aztán nem lesz, aki művelje majd a földterületeket. Tehát azért komoly problémák lehetnek itt az elkövetkezendő években.
1: Az ingyenes öntöző víz rövid távon segíthet, mondják a szakcikkek, de hosszabb távon fenntarthatatlan ösztönzőket hozhat létre, és szembe mehet az uniós vízpolitika használó fizet elvével. Ez mit jelent?
2: Hát az, hogy most én az uniós szabályokat annyira nem tudom. Igen. Na most itt az ingyenes öntözővízről, hát mi, hát akkor jó ez, hogyha van mit elöntözni.
1: Igen.
2: Ingyen.
1: Igen.
2: Na de nincsen. Tehát megvan egy viszonylag nagy csatornahálózat az országban, és itt most a Dunától keletre lévő területekről beszélek, a Duna-Tisza közéről és a Duna, tehát a Tiszán túlról. Uh-huh. Ott nagyon nagy csatorna hálózatot építettek ki az elmúlt 50-60-70 évben, x évben. Na most ezek mind szárazak. Ezekben nincsen víz. És ugye az előző kormány az elindított egy vizet a tájba programot, ami aztán hát helyen közel valamit segített a dolgon, de mezőgazdasági területekre, csatornákba, amikből öntözni lehet, oda nem jutott víz. Tehát vagy az idő rövidsége miatt, vagy pedig a pénzhiány miatt nem jutott víz. Uh-huh. Tehát ezekbe a csatornákba kellene elsősorban feltölteni a készleteket, hogy fel tudjanak töltődni a talajok, az altalaj, és ismét egy kicsi élet menne a vidéki tájba.
1: De hogy fognád meg a különbséget a víz visszatartás és az öntözés között, vagy az utánpótlás?
2: El kell ezt a kettőt különíteni. A víz visszatartás, azt a vizet tudjuk visszatartani, ami van. Mi van, most nincs semmi, vagy csak nagyon kevés. De van víz. Tehát visszatartani azt a vizet, a Tiszát és a Dunát lehet, illetve hát a Tisza mellékfolyóit, azokat a vizeket kellene visszatartani. Hiszen a Dunán, hogyha megnézzük, akkor Ausztriától fölfelé, hát illetve hát a szlovákoknál is, felfogják a vizet. Nem olyan buták, hogy nem fogják föl, fölfogják. A Tiszát is fölfogják, illetve a mellékfolyóit. Romániában ott vannak a duzzasztó művek. Csak mi vagyunk ilyen, nem tudom micsodák, hogy elengedjük az összes vizet, és csak nézünk ki a fejünkből, hogy ja Istenem, akkor most mi van? Most ez a víz visszatartás. És akkor a másik az pedig az volt,
1: öntözés.
2: Az öntözés. Öntözés viszont abból lehet, amit visszatartunk, és bejuttatunk a tájba, a csatornákba, vagy pedig direkt kiemelünk a Tiszából, a Dunából, és azt öntöző rendszerek segítségével megoldjuk. Ezt Izraelben nagyon jól megcsinálták, megcsinálják. Gran Canarián, a spanyoloknál is megcsinálják, hogy csatornákon keresztül mennek a vizek. Én elmentem a korábbi minisztert, addig beszéltem neki, míg eljött velem a sziget közben. Én ott nagyon sokat forgattam annak idején, uh-huh. ugye a rehabilitációval Igen. kapcsolatban. És ott van egy fenékküszöb. Ott végig fenékküszöbökkel oldották meg a víz visszatartást, ami egy-egy fenékküszöb az 3-4 métert képes megemelni a fölötte lévő víz szintjét. És hogyha többiet teszünk, akkor képzeld, egy ilyen lépcsőzetesen mindig emeljük a vizet, és ott egy hatalmas mennyiségű víz áll rendelkezésre. És itt mondtad az öntözést, Igen. nem mindegy, hogy honnan öntözünk. Ezek ugye a felszíne vizek. De van nagyon sok hely, ahol a talajból öntöznek. Az ivóvízünket öntözik ki feleslegesen búzára esetleg, vagy kukoricára, ami sosem térül meg.
1: Igen.
2: Sőt, óriási kárt okoznak vele, mert az életünket, az ivóvízünket öntözik ki vele, és én ezt nagyon rossznak tartom.
1: János, most legalább lesz egy vízgazdálkodási szaktárca, ugye?
2: Hál' Isten.
1: Úgyhogy ilyen szempontból vagyunk előrébb. Az a kérdés, hogy a szakembereknek mennyi terep jut, mert azért korábban is volt ez egy dilemma, hogy ugye például az ilyen duzzasztó művek esetében, vagy a fenékküszöbök esetében nem jutott a vízügyi szakembereknek elég terep.
2: Hát nézd, itt ez pénzkérdése. A Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülést is ópusztaterem tartotta, ahol nagyon nagy problémákat okoz ugye a víz ugye a homokhátságon. Hogyha megtartja az ígéretét, és neki fontos lesz ez a dolog, tehát ez egy hatalmas nagy terület az országból, rengeteg, több millió embert jelent ez a rész. Tehát ha megtartja az ígéretét, és pénzt ad erre, ezeknek a kormányzati tényezőknek, akkor ebből pozitív dolog is kisülhet.
1: János, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ugye jön a második kötet ennek Igen. a munkának.
2: Igen, már te kaptál egy ilyet.
1: Egy szóval csak
2: írom annyi. A másodikat. Ez a lényeg, hogy újabb 40-50 interjút fogok készíteni, és a portrék második része az év végén, vagy jövő elején meg fog jelenni.
1: Várjuk, gyere be vele, és köszönöm. Akkor beszélünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen az önök reggeli figyelmét. Holnap is jövünk a Starttal, és elemezzük tovább a belpolitikai helyzetet is. Minden jót, szép napot önöknek, viszlát!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: előtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sólyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi tér szervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, a kultúrát hallják, látják, hogyha az interneten követnek bennünket, és én Rónai Egon vagyok, a mi vendégünk pedig az első vendég legalábbis a műsorban Trill Beatrix, akit szeretettel köszöntök. Színésznő, de ki ne tudná ezt mostanában. A futni mentem óta szerintem szinte az egész ország. Örülök, hogy itt vagy.
3: Hát köszönöm a meghívást.
2: És hát pont arról beszélgettünk, sok mindenről beszélgettünk, mielőtt elkezdődött az adás, de az egyik ezek közül az volt, hogy amit te most átélsz, az valami hasonló lehet, mint amit az idősebb színészek meséltek arról, hogy milyen volt, amikor mondjuk ment egy tévéjáték a televízióban, és másnap mindenki ismerte őket, hogy mentek az utcán. És hát azért a Futni mentemnek most már van közel 600 ezer nézője, az 600 ezer ismerős.
3: Hát igen, pont ugye azt mondtam az előbb is, hogy azért szerintem kicsit ma már máshogy van ez, mert sokkal több impulzus éri az embereket, így a telefonjukon keresztül, a streaming szolgáltatókon keresztül, szóval én azért azt érzem, hogy így ez a sztárság úgy picit úgy elkopott már így 2025-re, így a világból, pont emiatt, hogy annyi helyről lehet informálódni, és annyi féle fajta filmet és sorozatot és színészeket, magyarokat, külföldieket lehet nézni, hogy például annyira nem szoktak így megállítani az utcán, vagy így utánam fordulnak, de nem szólítanak le. Vagy még egyelőre nem volt rá példa, egy-kettő, de az még nem a Futni mentem miatt, hanem még a valami Amerika sorozat miatt.
2: De azért közben azt érzed, hogy ez a film valahova helyezett téged hirtelen?
3: Igen.

0: Igen.
1: Valami
0: igen.
1: Történt veled?
0: Persze, hát azért sűrűbben csörrel meg a telefonom, ilyen interjúk kapcsán újságírók írnak, hogy szeretnének velem készíteni újságcikket, vagy beszélgetést, szóval azért, persze, azért érzem, vagy casting is már volt egy-kettő plusz, úgyhogy ennek a pozitív hozadékát nagyon-nagyon élvezem, és nagyon örülök neki.
1: Helyezzük el azért a filmet magát is egy kicsikét a megfelelő poszton, ponton, piadesztálon. Ugye az elmúlt évtizedek második legsikeresebb filmje jelenleg, de még megy a mozikban, tehát még lehet első is.
0: Igen.
1: És hát ez a 90-es évek nagy sikerét írja felül, és Herendi korábbi filmjeit is felülírja, pedig a Valami Amerika sorozatot szokták úgy emlegetni, hogy wow, micsoda fantasztikus sorozat volt a tekintetben is, hogy mennyi nézője volt. A Miniszter félrelép az egyetlen, amit többen láttak.
0: Hát még. Reméljük ezt hamarosan.
1: Egyelőre. Már nem nagy az előnye. Mi a titka? Ezen gondolkoztok?
0: Igen, egyébként meglepő, hogy mi sem, szerintem ezt most kijelenthetem így ámblok a stáb nevében, hogy nem számítottunk ekkora nézettségre. Tudtuk, hogy valami különleges készül, tudtuk, hogy egy szerethető dolog készül. A producerek nagyon hittek ebben, pont azért is mertek belevágni, mert érezték, hogy valami nagyon jó dolog kisülhet ebből, mert hogy jó az alapanyag, tehát maga a forgatókönyv szerintem nagyon erős. De az, hogy 500 ezres plusz néző lesz, az minket is nagyon meglepett. Tehát én emlékszem, hogy amikor a 300 ezredik nézőt elértük, akkor azt éreztem, hogy úristen, hát ez csodálatos, és akkor fel sem merült bennem. Nem is gondolkodtam ezen, hogy elérhetjük az 500-at, vagy 600-at, tehát hogy ez ilyen tehát így nem, nekem nem fordult meg a fejembe, és amikor így kijött, ugye, vagy megkaptuk az e-mailt, ugye a stábbal, hogy most már második legnézettebb.
1: Ugye múlt héten 547 ezernél tartott.
0: Igen. Az durva volt.
1: Az, hogy van egy történet, ami tulajdonképpen semmi különös. Van egy anya, akinek van három lánya, és a férjével közös bakancslistás álmukat akarják megvalósítani egy váltófutást maratoni távon. Hát ez egy aranyos történet. Valamire rátaláltatok mégis?
0: Szerintem nagyon jól bemutatja ez a film tehát az első, szerintem, ami nagyon, nagyon jól működik ebben a filmben, az, hogy nagyon sok generációt lefed. Tehát, hogy nagyon sokan tudnak vele azonosulni. Valaki a Dorottya karakterével, valaki...
1: Udvaros Dorottya játssza az anyát.
0: Igen, ő az anyukám. A nővérem karakterével, a munkamániás, nem akarok gyereket típusú nő, ugye, aki a Tenkiréka, a széthajtom magam, két gyerekem van, a férjem, írom a könyvet és a munka mellett, hogy tartsam egybe a családot, ugye Lovas Rozi karakter és a folyamatos, rosszabbnál rosszabb, pasi ügyekbe keveredő, lázadó, és jaj, nem találom magam, nem tudom, mi akarok lenni, nagy leszek fiatal lány karaktere, tehát hogy azért ez egy elég széles körben létező emberi karakterek ugye a mai világban, úgyhogy szerintem ez az egyik jó titka, vagy egy jó része a filmnek, illetve a humora, tehát hogy nagyon sokan írják azt, hogy hogy milyen rossz napokat élünk, mindenki be van fordulva, mindenki stresszes, és hogy beülnek a moziba, és ki tudnak kapcsolódni. De úgy tudnak kikapcsolódni, hogy aztán mégis tudnak azonosulni valamivel, és valamit viszont meg beindít, mikor kilépnek a moziból, azon kívül, hogy jót nevettek rajta, el is gondolkodtak rajta.
1: Szóval tehát, valamiről mégis.
0: Igen, tehát hogy vannak azért mélységei.
1: A rétegzettsége a nézőközönségnek, az visszaigazolja azt, hogy fiatal, idősebb, hogy mindenkit megtaláltatok ezzel? Tehát
0: abszolút.
1: Mindenkit meg tudtok szólítani?
0: Igen, én ezt a közönség találkozókból szűrtem le, hogy ott ugye, amikor felmegy a fény, és amikor elkezdünk beszélgetni, és hogy a 9 éves kisfiútól kezdve a 70 éves bácsig annyi féle fajta ember ül ott a néző sorai között, hogy ez abszolút azt bizonyítja, hogy sikerült egyébként egy elég nagy réteget lefedni.
1: Meg azt is, hogy kell az illúzió, a mozi varázsa. Tehát, hogy valami olyan történjen velünk, ami csak a moziban tud megtörténni, hogy együtt ott ülünk, és van egy közös
0: sokan
1: élményünk.
0: Ezt írják, tehát nagyon, rengeteg nagyon kedves üzenetet kapok, és többen is visszajelezték ezt nekem, hogy elmennek a moziba, és olyan élményt kapnak az, hogy az emberek együtt nevetnek, és együtt tudják jól érezni. Tőle. Igen, és hogy ez a film valahogy így újra összehozta ezt a mozi közönséget, és hogy ennek mennyire örülnek a nézők, és hát nyilván mi meg pláne, de hogy ez is egy létező része, hogy az emberek így közösen tudnak ebben így jól, mert nem ugyanaz, mint otthon beteszi a, nem tudom, a streamingről, és egyedül egy popcornnal megnézi a filmet a tévéjén, mint az, hogy az ember, tehát a mozi az egy jó dolog.
1: Ez mindig egy közösségi élmény volt.
0: Igen, igen.
1: Mondjuk voltak olyan filmek, ahol nagyon kevesen ültünk a moziban, a művészfilmek, de mégis az is olyan volt,
0: annak is van valami
1: vibe-ja,
0: hogy igen, az, hogy oda megy az ember, hogy beül, hogy más nagyvásznon nézheti, más a hanghatás, tehát hogy a mozi az mindig egy különlegesebb élmény lesz, mint az, hogy otthon elindítani laptopról, és feküdni az ágyba. Tehát
1: ez még neked is így van, egy másik generációnak, egy fiatalnak?
0: Persze. Én nagy moziba járós vagyok, de nagyon érdekes, hogy most nagyon sok ismerősömtől hallom, ami meglepő is számomra, hogy mennyire sok ismerősöm nem jár moziba. Tehát volt olyan, aki mondta, hogy 8 éve nem volt moziba, és most a futni mentemet elment megnézni miattam, és hogy mondta, hogy mennyire örül, és hogy mennyire nem bánta meg, és hogy újra kedvet kapott, hogy moziba járjon. Tehát, hogy azért tényleg van egy olyan réteg, akinek ez így kikopott, vagy hogy így nem szeretnek, ami számomra meglepő, mert én mindig is nagy mozis voltam, tehát én szeretek.
1: De hát akkor ez a többi magyar filmnek is jót tud tenni például. Nekem egy színházigazgató mondta, hogy az, hogy nála sikeres egy előadás, az összes többi színháznak is jó, tehát ő nem érti ezt az irigykedést, mert ha én egy jó élménnyel távozom az ő színházából, akkor valószínűleg szívesen elmegyek egy másikba is.
0: Igen.
1: Mert színházba járni jó. Mozi az ugyanez.
0: Most például ugye Hogyan tudnék élni nélküle című film, ugye 2 héttel később jött ki, mint a futni mentem, én abban is szerepelek egy pici szerepre, benne vagyok, és én abszolút azt szűrtem le, hogy a két film húzza egymást, tehát hogy nem rivalizálnak, hanem hogy nekünk is így maradt is a nézőszámunk, sőt talán még nőtt is, és nekik is, vagy hát a Hogyan tudnék élni nélkülednek is, és hogy a két film így abszolút így összefogni, hiszem az Oppenheimer meg a Barbiehoz hasonlították, hogy akkor volt ez, hogy a két film, vagy mind a kettőt megnézték az emberek, és hogy kicsit itt is egy magyar verzióba ez történik éppen, ami szerintem szuper.
1: Sőt, van most egy harmadik is, milyen véletlenül írtam
0: egy könyvet, igen, ugye az a most jött ki.
1: Szintén állítólag egy remek film, azt igen, még nem láttam, de majd viszem a gyerekeket, és majd jól megnézzük, az nekik való elsősorban.
0: Igen, én is nagyon kíváncsi vagyok.
1: Na szóval, hogy honnan jössz? Ne csak erről beszéljünk, van rajtad egy nagy felirat a pólódon, ezt aki néz minket, látja a Loop Színházat, képviseled ezzel a jelenléteddel is, de hát ezen túl is honnan jössz?
0: Hát kezdjük az elejéről, Fehérgyarmaton születtem.
1: Ne onnan kezdjük. Onnan kezdjük, hogy szerintem téged most fedeznek fel nagyon sokan maguknak. Miközben azért már a szakmában vagy.
0: Igen, igen. Hát nemrég diplomáztam Kaposváron. Azért volt már 1-2 munkám, így sorozatok, filmek.
1: Hát Herendivel pont dolgoztál már.
0: Igen, igen. Meg ugye Dorottya, szintén ugye Udvaros Dorottya ott is az anyukámat játszotta. Úgyhogy ilyen szempontból a futni mentem stábja, hál' Istennek ilyen otthonos környezet volt számomra. Hát igen, azért voltak már ilyen kisebb-nagyobb munkáim, hál' Istennek, de valóban így a futni mentem volt az, ami így most így azt érzem, hogy valami történik így körülöttem, vagy így velem, aminek örülök. A Loop Színházi Társulás az ugye szeptemberben csatlakoztam a csapathoz.
1: Ami hát nem egy olyan csatlakozás, mint az ember társulati tag lenne a
0: hát
1: színházban,
0: működik,
1: hanem előadásokat játsztok együtt.
0: Igen, igen, tehát nem egy ilyen közszínházi társulati tagként lévő létezés ez, de bonyolult mondat lett ez, de úgy érzem, hogy oda tartozom, és úgy érzem, hogy számolnak és számítanak rám, ami nekem nagyon jó érzés, mert eddig, amióta lediplomáztam, én nem voltam még sehol társulati tag, tehát én azóta így tengek-lengek ezzel a szabadúszással, és próbálok így fönnmaradni.
1: Az nehéz?
0: Nagyon, nagyon. Nagyon telített a szakma, nagyon-nagyon sok tehetséges színész van, és nagyon kevés lehetőség. És ilyen szempontból én tényleg elképesztő szerencsésnek mondhatom magam, hogy ennyiféle fajta munkát végezhettem az elmúlt pár évben, tehát sorozattól kezdve, nagyjátékfilmig, színház, tehát hogy, de azért nekem is voltak olyanok, amikor ilyen 8 hónapokat otthon ültem, és vártam, hogy valami történjen, közben írtam a kis e-maileket az igazgatóknak, amikre általában semmilyen választ nem érkezett, tehát hogy...
1: De még egy ilyen pici szakmában is úgy van, hogy írsz az igazgatónak, és nem reagál?
0: Hát van ilyen, igen, sajnos.
1: Milyen elegáns.
0: Igen.
1: Kollégák igen. Vagytok végül is valahol. Hát,
0: szép.
1: Na de amikor 8 hónapig nem történik semmi, akkor mi történik? Tehát olyankor mit csinál a színész?
0: Ki készül? Lehet jó, hogy most magamról tudok beszélni. Hát nyilván valaki ezt jól kezeli, és úgy fogja föl, hogy ez egy visszafordítja, és befekteti ezt az időt arra, hogy fejleszti magát különböző dolgokba. Én ilyen szempontból
1: de
0: nagyon...
1: De hogy ülve miben tudod fejleszteni magad színészként?
0: Bárhogyan. Sportolsz, eljársz énekelni, tehát hogy minden, vagy nyelvet tanulsz, tehát nagyon sok lehetőség van. Ezeket én is csinálhattam volna. Én inkább így szeretek így beleburkolózni ebbe a fájdalomba, és akkor szenvedni, hogy jaj, nincs munkám. De aztán nyilván mindig jön valami, ami aztán ebből kihúz, és valahogy mindig úgy alakult, hogy mindig jött valami munka, ami miatt el kellett kezdenem valami belefetszölni energiát. Tehát például valami amerikai sorozatnál ilyen volt az éneklés, vagy a hangszertanulás, aztán ugye a futni mentemnél ugye a sport, a futás, tehát hogy mindig jön valami, ami ugye arra készteti az embert, hogy csinálja a dolgát, de így maga, én ilyen szempontból én nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, nehezen veszem rá magam ezekre. Kell a motiváció.
1: Kaposváron végeztél, ugye Cseke Péter?
0: Így van, igen.
1: Az indulás, az mennyire könnyű, hogy Kaposváron végez valaki? Ugye volt ez a fajta rivalizálás Budapest-Kaposvár között, és szerintem ez tart is, független attól, hogy változott az SFE sorsa élete. Mennyire volt ez így nehezebb?
0: Hát szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azért nálunk is mindenki az SFE-re szeretett volna első körbe menni, de aztán az, hogy bekerültünk Kaposvárra, az valahogy egy ilyen plusz ilyen késztetést adott, hogy na jó, oké, itt vagyunk Kaposváron, akkor hozzuk ki ebből, amit lehet. És mi például pont szerencsések voltunk, mert a mi képzésünk, azért lehet, nem biztos te is hallottál ezt, az, hogy a kaposvári képzés mibe gyenge meg, hogy nincsenek órák, meg ilyenek, tehát hogy elég sok ilyen cikk lejött erről, hogy gyengébb ott a képzés, mint a budapesti egyetemen. Nálunk ez egyébként nem így volt, nekünk nagyon sok kurzusunk volt, nagyon sok óránk volt, tehát hétfőtől vasárnapig folyamatosan dolgoztunk, mellette harmadévtől ugye játszottunk a Kecskeméti Színházba, tehát erre nekünk az osztályfőnökünk nagyon figyelt, hogy hamar megismerkedjünk a kőszínházi létezéssel, ami nagyon hasznos volt számunkra. Úgyhogy én abszolút egy pozitív hozadékát éreztem annak, hogy Kaposváron végeztem, mert hát szerintem egy nagyobb alázat, nem akarok hülyeséget, mert nyilván az SFE-sek is alázatosak a munkájuk iránt, de kaposváriként bekerülni budapesti körökbe, az valahogy még egy ilyen plusz, hogy így még jobban büszk vagyok arra, hogy Kaposváron
1: végeztem. Még egy akadálya több,
0: hát
1: amit le kellett
0: küzdeni. Igen.
1: Ha választhatnál, hogy maradsz szabadúszó, vagy elfogadsz egy kőszínezi ajánlatot, melyiket választod?
0: Attól függ, most már ott tartok. Én mikor lediplomáztam abban az évben, én nagyon szerettem volna valahova leszerződni kőszínházhoz, és az se volt akadály, hogy vidék, sőt, több vidéki színházhoz akartam menni. Ők nem akartak engem. Most már azért megfontolnám azt, hogy mennyire merek eltávolodni Budapesttől, mert azért úgy érzem, hogy van egy ilyen buborék, hogyha valaki vidékre szerződik, akkor sokkal nehezebb bekerülni bizonyos körökbe, és gondolok itt mondjuk castingokra, tehát az, hogyha valaki Pesten
1: nem vagy
0: van,
1: szem előtt.
0: Nem vagy szem előtt, és nem vagy elérhető, tehát sokkal nehezebb egyeztetni, hogy visszaérjél előadás kezdésre, hogy színházigazgatótól kikérni, tehát sokkal macerásabb, és ezt úgy mondom, hogy ez sajnos így van, így Magyarországon ez a rendszer alakult ki, és nem tudom, hogy ez fog-e valamikor változni, én bízom benne, mert közben meg szerintem tényleg annyi tehetséges színész van vidéken is, tehát hogy ez tök hülyeség, hogy emiatt vannak emberek elvágva egy-egy casting vagy filmszerep lehetőségétől, mert ne ez döntse már el azt, hogy kit nézünk majd aztán a mozivásznon pár évek.
1: Furcsa ez, mert ez valahogy mindig is így volt. Tehát ugye vidékre kerülni színésznek régen is inkább büntetés volt, sőt, volt egy időszak, amikor büntetésként használták ezt. Mm. Hogy hát Budapestről áthelyezünk vidékre, akkor ugye így lettek társulatok vidéken. És hogy ez nem változik attól, hogy a téridő hogy változott közben, tehát hogy online kapcsolattal ugyanúgy lehetne castingolni valójában egy csomó helyzetben.
0: Sőt, még most is úgy castingolnak, hát a Covid óta bejött ez a self-tape, és azóta így rájöttek, hogy amúgy mennyivel egyszerűbb, az első kört sokkal könnyebben.
1: Na, de akkor egy Békés Csaba itt vagy Sopronit ugyanúgy lehetne.
0: Igen, igen. Igen.
1: Érdekes ez. Mondhatod, hogy a forgatás kedvéért sportolni kellett. Mennyit futottatok valójában?
0: Amúgy sokat, tehát januárban volt az olvasópróbánk, ott Dorottya jelezte a gyártásnak, hogy szeretnénk edzőt kérni, hogy mikor áprilisban elkezdődik a forgatás, addigra legyen egy kis fizikumunk, és kaptunk is ebbe segítséget, két edzőnk is volt. Úgyhogy ilyen heti egyszer-kétszer voltak ilyen közös edzéseink, és azon kívül mindenki egyénileg futotta a köröket.
1: De ez mondjuk annyiból is jó volt, hogy össze is rázódtatok. Tehát
0: igen,
1: ezek a közös
0: igen.
1: edzések, ezek nyilván mások, mint egy olvasópróba.
0: Igen, igen, jók voltak ott Kómáson, a Városligetben, ott futottuk a köröket a Dorottyával, a Rozival, Rékával.
1: És mondd, azóta futsz-e?
0: Nem. Ezt szokták kérdezni a közösségtől is.
1: Hát persze, hát adja magát.
0: Igen,
1: beleszerettem ebbe a futásba, és azóta is.
0: Bárcsak ez, ha Réka lenne itt, akkor ő ezt mondaná, hogy igen, az, és ő tényleg azóta is jár futni, és imádja.
1: Na, de ő egyébként is futott. Tehát.
0: Ne, a Rozi futott előtte, a Réka a film miatt kezdett el
1: igen.
0: futni. Én úgy tudom, hogy ő utált előtte futni, és most
1: a Rozinak viszont... muszáj is volt, hát egy másik produkcióban meg futballedzőt alakít.
0: Hát igen, de neki a sport neki az mindig kell. Is az élete része volt, tehát ugye ő versenyszerűen teniszezett meg, tehát hogy azért neki volt a sporttal egy ilyen szövetsége gyerekkorától kezdve. De Réka volt az, aki vagy Réka az, aki azóta is jár futni. Én meg így a karakteremhez így kicsit így azonosok, hogy jó, hát meg volt ez a maraton anyámmal, aztán... így eldobom a cipőt a sarokba.
1: Ez a karakter egyébként, ez mennyire hasonlít rád? Mennyire vagy ilyen csapongó, kicsit zűrös csaj?
0: Hát szerintem igen. Olvasópróbán így olvastam a nyelteket, és akkor az volt, hogy hát ja, ez én vagyok. Sok mindenben hasonlítunk Emmával. Talán a munka része, hogy abban mennyire nem találja magát, abban annyira nem, mert nekem azért így a színészet, az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ez egy nagyon tudatos dolog volt. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy így eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, én ezt így hajtottam. Tehát, mikor nem vettek fel az egyetemre, OKS képzésre mentem a Pesti Magyar Színi Akadémiára, onnan úgy elmentem Kaposvárra, és azért ott is voltak Kaposváron olyan pillanatok, amikor így elgondolkodtam azon, hogy na jó, fogom a cuccom és hazamegyek, mert hogy ezt így biztos, hogy nem. És aztán mindig valahogy így erőt vettem magamon, hogy de basszus, ha már itt vagyok, és már 2 évet letoltam, ha már 3 évet letoltam, akkor most már csináljuk végig.
1: De mire mondtad, hogy biztos, hogy nem?
0: Hát voltak azért ilyen mélypontok, szerintem mindenkinek, tehát biztos, hogy mindenki tudna ilyeneket mesélni, amikor így megismerkedik egy olyan oldalával ennek a szakmának, ami nem feltétlenül a csillogás és a hú, de minden szuper és jobbnál jobb szerepek, hanem az, amikor mondjuk így kikezdenek, és rájössz az, hogy amúgy ehhez kell egy elég elős lélek is, hogy ez így működjön, és hogy helyre tegyél dolgokat, hogy mi miért történik.
1: Most már jól megy?
0: Hát szerintem ez folyamatos, tehát hogy mindig kap az ember negatív kritikát, és mindig lesznek olyanok, akik nem úgy ismerik el az ő sikereit, ahogy az helyén való, de ezt, hogyha az ember jól tudja kezelni, vagy hogy tisztában van a saját értékeivel egészségesen, akkor ez szerintem ez fejleszthető.
1: Ez a futni mentem, ez most egy felhőtlen siker, nem?
0: Igen, ez most az.
1: Élvezd ki.
0: Köszönöm, igyekszem.
1: És legyen még sok hasonló. Trill Beatrix volt a vendégünk, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztek el. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Mindkét irányból lelassult a haladás. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út Etele út csomópontban várhatóan 12 óráig áramszünet miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Folytatjuk a kultúrát méghozzá egy elsőlemezes előadóval. Ez fura, mert hát pályakezdő előadó az elsőlemezes előadó, de ez esetben nem. Úgyhogy akkor mesélünk majd arról is, hogy hogy zajlott ez a pálya Reshajnalka a vendégünk. Örülök, hogy itt van.
4: Szép napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és már azt érzem, azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon örülök, és köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy az ön műsorában most itt beszélhetünk.
3: Örülök, önnel. Hogy itt van. Mondom, hogy elsőlemezes előadó, de itt annyit csalunk, hogy rengeteg minden van már a pályáján. Mire vette egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy na, most már csináljunk egy lemezt is.
4: Igen, szerettem volna úgymond a lehetőséget megadni magamnak, hogy ne csak más dalait énekeljem tematikus koncertek alkalmával, hanem legyenek saját dalaim, és a COVID adta helyzet egyszerűen, hogy kihozta az emberből azt, hogy igen, én most szeretnék egy saját önálló lemezt valahogy létrehozni, és hála Istennek időközben Szűcs Norbert zenéproducerrel is összehozott az élet, összehozott a sors, úgyhogy vele együtt megalkottuk a Tűzszünet című legelső zenei albumomat.
3: Nem véletlenül Tűzszünet a címe, én ezt nem bírom ki, tehát hogy gyakorlatilag a pályafutásának egy jelentős része különböző haderőnemek körül zajlott. Ez egészen furcsa, hogy van a Honvédségnek a központi
4: zenekara, zenekarral, a légierőzenekar szolnokkal, igen, összevont katonazenekarral, készenléti rendőrségnek
3: ebbe
4: a protokoll zenekarával.
3: Ebbe?
4: A legutóbb említett zenekar által, tehát a készenléti rendőrség protokoll zenekarával volt legelőször alkalmam énekelni, mint fúvózenekar, nem tudom, hogy mindenki tudja-e, aki hallgat most minket, hogy egy nagyszerű, majdnem 60 fős fúvózenekaruk van, és hát az embernek a híre az megy. A jó is, a rossz is, hál' Istennek itt adott esetben a jó hír, és a más zenekaroknak a vezetője adott esetben katonazenekari karmesterek, vezetők ellátogattak ezekre a koncertekre, és elhívtak. És aztán utána én már 2017 óta, hál' Istennek elmondhatom, hogy számtalan koncertet adhattam velük.
3: Ez egyrészt nyilván nagyon jó. Mert hogy jó zenekarokkal, nagy zenekarokkal,
4: nagy zenekarokkal
3: nagyon nehéz ma koncertezni, nagy zenekarral. Mert rengeteg költség szokták mondani, ez meg itt adja.
4: Hát igen, hogyha a technikai részét innen nézzük, akkor ez így van, és sajnálatos mód egészen kevés ilyen koncertet lehet azért úgy találni a programok között, de hál' Istennek, és én azért úgy tényleg mondom, hogyha látnak a kedves hallgatók ilyen műsorplakátokat, hogy katonazenekari koncert, könnyűzenei koncert, akkor látogassanak el, mert nagyszerű. És lehetséges, hogy én is ott leszek.
3: Na de, ezzel kapcsolatban van egy csúnya kérdésem is, ez nem bélyeg ezen a szakmán? Ebben a szakmában? Tehát, hogy hát te akkor nem vagy olyan popénekesnő, akkor te nem, tehát ez egy másik világ egy kicsit, nem?
4: Nem, miben? Tehát könnyű zene. És a könnyű zenében ugye számtalan műfaj felsorakoztatható, és az, hogy én katonazenekarral énekelhettem, és hadd emeljek ki egy olyan alkalmat, például az 52. Eucharisztikus kongresszust, ami ugye pár évvel ezelőtt volt itt Budapesten, és amikor a Kossuth téren énekelhettem Erdő Péter bíboros által celebrált mise előtt ezen az ünnepi felvezető koncerten, ott például a Ballada a hazámról összeállításomat meghangszerelte Sárosi Péter őrnagy úr a központi zenekarból, és elénekelhettem velük Cohen Hallelujah-t is például, tehát hogy ilyen dalok csendültek fel, akkor én azt mondtam, hogy ez az igazi, tehát hogy a hazaszeretet és a hit együtt, tehát és a zene, mert a zene az, amely egy olyan missziót képvisel, egy olyan misszió lengi körbe, egy olyan felelősséggel jár, hogyha az ember színpadra született, nem is tudom ezt önnek valahogy másképp megfogalmazni, amely olyan embereket, olyan különböző embereket, korú, nemű, vallású, nézetű embereket képes összekapcsolni, amelyre szerintem más nem képes. Csak
3: azt
4: a
3: mondja,
4: zene.
3: Azt mondja, hogy színpadra született, ez jó, ember, bele tudok kapaszkodni jól. Azt mióta tudja magáról, hogy színpadra született?
4: Annyira nem régóta, tehát hogy én abszolút nem erre készültem. Tehát én voltam körülbelül 17-18 éves, amikor ez a világ elkezdett úgy előttem kinyílni, és akkor is inkább egy kicsit inkább a prózai színház érdekelt volna jobban.
3: Színésznő lett volna inkább?
4: Igen, amúgy színésznő vagyok.
3: Én értem,
4: igen,
3: csak
4: igen, most... de értem, abszolút. És aztán én hál' Istennek megismertem Makai Sándor színművészt, és én tőle tanulhattam, és azt mondhatom, hogy a színészet alapjait azt neki köszönhetem, amiket ő tanított nekem. És közben ugye elmentem énektanárhoz, aki énekmesteremmé vált, Kovács Magda, egészen amíg el nem hunyt. Úgyhogy így az ember egy kicsit sodródott az elején az első pár évben, aztán utána megéreztem azt, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni, és ezt én nem csak szakmámnak, hanem hivatásomnak szeretném tudni.
3: És ez most akkor ez az új album, az első saját dalokról.
4: Igen.
3: Szóló album. Ez egy ilyen oszlop? Tehát ez a nem sodródok tovább, megvetettem a lábam?
4: Abszolút. Abszolút, igen. Tehát én a színházat a mai napig nagyon szeretem, de hogyha az embernek valahol nem adnak lehetőséget, hogyha nem hagyják, akkor láttam nagyon sok olyan pályatársamon, hogy úgy rámentek érzelmileg, lelkileg, mentálisan minden, hogy mert az a várva várt lehetőség nem adatott meg. És én nem szerettem volna várni hosszú-hosszú éveket. Én bennem sokkal több volt az ambíció, és most is rengeteg tervem van, és én szerettem volna egyet lépni. Ez egy nagyon bátor lépés volt, mert egy viszonylagos, biztonságos közeget hagytam ott ezért. Tehát egy kiszámíthatóbb, anyagilag kiszámíthatóbb közeget. Azért, hogy én megóvjam a lelki világomnak az épségét, és tényleg azt csinálhassam, amit szeretnék. Tehát, hogy ne hátra tegyenek engem a színpadon, vagy akár a színpad alá, hanem én ott szeretnék lenni elől.
3: A színpad alatt a kórus van, csak hogy ne értsék félre a kedves nézők, igen, hallgatók, hogy igen, mit keresett a színpad alatt. A zenekar és a kórus, igen, van a színpad,
4: igen,
3: alatt.
4: Igen, igen.
3: Mit hagyott ott?
4: Hát egy egészen nagy zenészszínházat itt Budapesten.
3: Madács?
4: Igen.
3: Uh-huh.
4: Igen.
3: De szerepelt a Sas kabaréban,
4: igen,
3: is.
4: Igen, imádtam. Én nagyon-nagyon szerettem. És rengeteget tanultam Sas Józseftől. Szerettem azt a társulatot. Én az újrainduló Sas kabaréban szerepeltem, amely a Fészek Művészklubban volt. Ott volt neki a fészke, a helye. Nagyon új volt ez a világ, a kabarénak a világa. De imádtam azt, hogy mennyire szükséges hozzá az a fajta, az a rend, az a fegyelem, az a pontosság, az időérzék, amelyet amúgy Sas József meg is követelt. És én nagyon szeretem az ilyen közeget.
3: Ezt meg lehetett tanulni
4: fontos
3: tőle?
4: Sok mindent meg lehetett tanulni tőle. Én azt gondolom, hogyha nem látott volna bennem erre affinitást, akkor nem hívott volna.
3: Na, a lemez. Ugye van rajta jó néhány, mind sajáddal, egy kivétellel.
4: Egy kivétellel.
3: Az egy az már csak azért is jó, mert az témát ad, ugye?
4: Igen.
3: Ez a The Winner Takes It All, egy abbadal.
4: Az abbadal, igen.
3: És hát ezzel eljutottak Stockholmba, az Abba stúdióba.
4: Pontosan. 12 dal van ezen a lemezen, és egyetlen egy ilyen feldolgozás. Egyszerűen még máig felfoghatatlan ez az egész, ami itt e körött történt. Felvettük ezt a dalt, Szűs Norbert meghangszerelte, szerettünk volna valami tényleg különlegeset alkotni ebből, hiszen számtalan, kismillió egy átdolgozás, feldolgozás készült ebből a dalból, de mi szerettünk volna valami igazán különlegessel előhozakodni. Ezért van ez a szimfonikus hangzás, hiszen ugye a komoly zenének a mélysége egy kicsikét valahogy ízeiben felcsendül benne, a rock zenének a lendületessége, a felszabadító ereje, amely a közepén is hallható.
3: És rockerlányok,
4: rockzenészek és zenészek, tehát tényleg ugye a videóklip az megtalálható kint a videó megosztó portálon, hál' Istennek saját magától több százezres nézettsége van, és kiküldtük ezt a dal Stockholmba, és Benny Anderson mai napig ennek a stúdiónak a vezetője, az övé ez a stúdió, és ebben a stúdióban vették fel az ikonikus Abba lemezeket, és a mai napig a legnagyobb világsztárok, formációk fordulnak ott meg, és készítik el a lemezeiket. És ahogy kiküldtük, olyan pozitív válasz jött, hogy aztán egy pár hónapon belül kint találtuk magunkat a Stockholmba, az RMV stúdióba, a saját Abba feldolgozásunkkal. Ez egy óriási szakmai visszaigazolás volt, és mindezt egyszerűen annak köszönhetjük, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, nem alkuszunk meg, és saját erőből a zene iránti elhivatottság és a szeretetnek köszönhetően jutottunk el. Tehát semmiféle menedzsment és mindenféle keszekusz a háttér munka nélkül jutott ki oda az
3: ember.
4: Nem
3: volt hókusz-pókusz.
4: És nem volt hókusz-pókusz, és abszolút, mint eddig is, mindig minden önerőből valósult meg.
3: Az egész lemezt sikerült ott felénekelni, vagy ezt a dalt?
4: Kifejezetten emiatt a dal miatt mentünk, hogy minél autentikusabb hangzása legyen.
3: Hát másképp szól így?
4: Teljesen.
3: De most komolyan.
4: Istenemre mondom önnek, teljesen, teljesen más, és hogy mitől más még. Elővették azt az ikonikus mikrofon, stúdió mikrofont, amelyet az ABBA formáció saját magának készítetett. Ez egy kézzel gyártott stúdió mikrofon, Dietrich de Geer által gyártott mikrofon, amely kifejezetten felerősíti az embernek a mélységeit, a hangjának a látságát, tehát tényleg technikailag ez egy elképesztően érzékeny mikrofon.
3: Az már önmagában csodált, azt hiszem, ez 80-ban készült, ha igen, én ezeket így igen. Jól tudom, és hogy működik, és hogy ez van.
4: Igen, és ebbe énekelte fel Agnetha Fácskog is a Winner Takes It-olt. Tehát, hogy ez olyan...
3: És Resch Hajnalka is?
4: És én is.
3: Wow.
4: Igen. Úgyhogy tényleg azért mondom, hogy teljesen, teljesen másképp szól. Már csak attól is, mert azt gondolom, hogy az a stúdió a könnyű zenének a szentélye.
3: Akkor most kérdezek egy butaságot, és másképp énekelt ott? De lehet, hogy ez hülyén hangzik, de bizonyos helyzetekben az ember másképp tud, mást tud teljesíteni. Más jön ki a torkán, másképp szólal meg a hangja,
4: igen,
3: mert
4: igen.
3: Olyan hatás alatt van.
4: Nekem szárnyalt a lelkem. Nagyon izgultam, mert az a, ilyenkor úgy van vele az ember, hogy ez az egy sanszom van.
3: Teljesíteni
4: van egy
3: kell.
4: Időpont, és akkor ott most teljesíteni kell, és tényleg az ABBA szentélyében van. És nem lehet az, hogy az ember, tehát vigyázni is kellett magamra, nem betegedhet le, mentálisan fókuszáltnak kell maradni, teljesíteni kell, és miután kijöttem amúgy a stúdióból, akkor mondták az ottani rendkívül profi hangmérnökök, hogy külföldről még nem érkezett ilyen felkészült és profi énekes, és hogy ilyet még nem hallottak, hogy valaki...
3: Énekelte?
4: 3-4-szer. Tehát nem egészen egy
3: tehát
4: óra alatt.
3: Tehát nem kellett hangonként és nem, soronként.
4: Nem,
3: és
4: tehát
3: javítunk.
4: Hogy körülbelül 40 perc volt az egész, és nem hitték el.
3: Ez jó.
4: Óriási, és én megmondom őszintén, amikor a zenéproducerem Szűsnobert azt mondta, hogy hajni végeztünk, először is meglepődtem, hogy ilyen hamar, meg annyira élveztem ezt az egészet, akkor én elsírtam magam.
3: Azt hittem, azt kérdezte, hogy nem lehetne, még tudok pár abbadalt.
4: Én elsírtam magam, mert ez egy óriási, óriási dolog volt, hogy Magyarországról énekesként, legelsőként az ember oda kijutott.
3: Nagy abba rajongó egyébként?
4: Nagyon szeretem. Az eddigi éveimet, ha így visszanézem, akkor elmondhatom azt, hogy többször volt alkalmam ilyen tematikus koncertek alkalmával abba dalokat énekelni, és én nagyon-nagyon megszerettem őket.
3: És ez a lemez Szűcs Norbi saját dalaival, mert ugye igen, ő igen. Írta a többit. Ez abbás?
4: Ebben minden van, de tényleg minden. Tehát akár megtalálható rajta mai mainstream popos dal is, ami úgymond rádiókompatibilis, de abból is én azt mondhatom, hogy a minőségi hallgatható zene, R&B is, funkis dal, rockos. Tehát én azt mondom, hogy inkább az alapja az, hogy ez egy kicsit olyan rockos vonalat képvisel, ami szintén ritka számba megy. Pláne az ugye, hogy élő hangszerekkel legyen följátszva egy lemezre a dal.
3: És most hogyan tovább? Van egy ilyen élmény, van egy ilyen album, van 5 videóklip? 5, azt
4: igen,
3: hiszem, ugye?
4: Igen.
3: Köztük ez, az ABBA feldolgozás is, és akkor most?
4: Hát vannak tervek, és ennek a dalnak a kapcsán még lesznek a későbbiekben meglepetések, amelyekkel készülünk, ami kapcsolható az R&B stúdióhoz is.
3: Visszamennek? újabb dalokat
4: még,
3: énekelni?
4: Még nem mondhatok semmit, az biztos, hogy tehát, hogy ennek a dalnak a kapcsán még elő fogunk rukkolni a jövőben, még idén meglepetéssel.
3: És hogyha belügyi vagy katonai fúvózenekart látunk, akkor is keressük, ugye?
4: Akkor is, igen, mert nagyszerű koncertek szoktak lenni.
3: Oké, Resajnalka, köszönöm szépen.
4: Én köszönöm.
3: Köszönöm a figyelmüket, eddig tartott a Kultúra a mai napon. Somodi Solymos Eszter volt a szerkesztője, Róna Jégon vagyok. Holnap is találkozzunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kulturális magazinunk végére pedig az építészet kerül elő témaként, méghozzá egy elég speciális helyzetben, mert hogy az MCC vidéki központjainak felújítása kapcsán kérdezzük Erhard Gábort, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét, hogy hát mi dolga van ezekkel a központfelújításokkal egy ilyen elnevezésű műhelynek? Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm azt és a hallgatókat.
1: Ha jól értem, akkor nem új épületekről, hanem új épületek, régi épületek új hasznosításáról van itt szó elsősorban, ugye?
2: Így van, valóban. Tehát a Matthias Corvinus Kollégium, ugye Magyarország legnagyobb tehetséggondozója, tulajdonképpen deklarációja az, hogy ezekkel a vidéki képviseleteivel olyan épületeket mentsen meg, újítson fel, és hogy legyen újra használatban, amelyek jellemzően az elmúlt évtizedekben hát gazda nélkül, gazdátlanul kallódtak el és romlottak évről évre, így helyenként jutottak majdnem reménytelen műszaki és esztétikai állapothoz.
1: Ez egyúttal azt is jelentő, hogy megpróbálják ezeket az épületeket legalább kívülről az eredeti állapotukhoz hasonlóan visszaállítani?
2: Természetesen külső és belső rekonstrukciókról beszélünk, jellemző műemlék, vagy inkább helyi védettséget élvező épületek esetében, ami azt jelenti, hogy a védettségnek több szintje van, a műemlékhez egy országos, a helyi védelem, az pedig inkább egy önkormányzati védelem, de mi minden esetben tulajdonképpen mint egy műemléket kezeljük ezeket az épületeket. A műemlékek felújításához szükséges értékleletárt és építéstudományi dokumentációt készítünk, és a legnagyobb hűségre törekedve újítjuk föl, mind külső égben, mind belső égben az érintő épületeket.
1: Ez néha azért nem lehet egyszerű, mert más volt a funkciója. Tehát most például olvastam a Miskolci koronaszálló kapcsán ezzel kapcsolatosan egy történést, és hát ez, amivé alakul, ez nyilván nem szálló lesz.
2: Így van. Hát tulajdonképpen azért a szálloda és mondjuk a kollégiumi funkció az valamennyire összefésülhető, valóban, ha már Miskolcon tartunk, ott valóban meglévő épület az két markáns részből áll. Az egyik az az utcai szál, ugye alul alsó szinten kávézókkal, egykori közösségi terekkel, amik meg is maradnak ebben a funkcióban, az emeleten pedig szállodai szobák voltak, amelyek kollégiumi szobákra alakulnak. De igen, azért a Matthias Corvinus Kollégiumnak ez egy jóval összetettebb funkciója van. Mögöttes épület az nagyon sok és nagyon vegyes képet mutató oktatási helyiségeket, irányító funkciói helyiségeket, illetőleg a Matthias Corvinus Kollégium kirendeltségének képviseleteinek a lelkét, az önzet agórát fogja befogadni, ami hát azért egy elég izgalmas tervezési feladat ezeknél a műemléki vagy meglévő épületek.
1: Ez volt hajdanában az Avas névre hallgató szálloda, ugye?
2: Még korábban pedig a koronaszálló, így van, gyakorlatilag Miskolc kellős közepén, hát egy elég rossz állapotban, már a tényleg nagyon rossz állapotban, helyenként belebontva, helyenként nem túl hozzáértő módon hozzáépítve, nem az eredeti állapotnak megfelelően a szegély épület.
1: Megvan egy másik tervük, az viszont már a megvalósulás előtt álló tervek egyike, ez a szombathelyi takácsház, amiről szintén lehet olvasni. Ez egy szecessziós épület. Abból mi lesz?
2: Hát tulajdonképpen ugyanúgy egy Matthias Corvinus vidéki képviselete, annyiban más Szombathely, illetve a Szombathely esete Miskolchoz képest, hogy jellemzően kétféle képviselete van Matthias Corvinusnak. Van, ahol egyetemi képviselet, vagy egyetemi programunk van, ott ugye nyilván kollégiumi szobákra van szükségünk, még Szombathely esetén nincsen egyetemi programunk, ezért ott csak a nyilván csak az általános iskola és a középiskolás képzéseknek egy kicsit más, elsősorban bentlakás nem igénylő, hanem sokkal inkább hétvégi programoknak kis, vagy nagyobb csoportos programoknak helyt adó épületekre van, vagy helyszínekre van szükségünk. Ez jellemző egyébként ez a takács, tehát gyakorlatilag egy 100 éves épület, amelyik hát egy nagyon jó módú négy lakásos polgári társasházként vagy bérházként épült meg.
1: Ennek az építészet és emlékezet műhelynek valójában, amit ön vezet, ez az oka és célja?
2: Nem. Én alapvetően kutató tanár vagyok, tehát külön kell választani a Matthias Corvinus Kollégiumnak a beruházásait, az már felújításait, amit egy külön csoport vezet Jágel Orsolya vezetésével. Én magam pedig egy kutató tanár vagyok, az építészet és emlékezet műhely, az a Történelem és Társadalomtudományi Iskolán belül működik, és hát az építészeti témában tanítja jellemző az egyetemistákat, de szükség esetén a középiskolás vagy általános iskolás MCC-s diákokat.
1: Hát nyilván itt stílusok a kisebbeknek és gyakorlati fogások a nagyobbaknak, ha jól sejtem az irányokat.
2: Hát nem véletlenül a második szó az emlékezett azért a műhely nevében. Mi inkább azt próbáljuk, azt az időkizökkent keretét próbáljuk egy kicsit visszahozni az egyensúlyba, ami arról szól, hogy teljességében próbáljuk látni a várost, teljességében próbáljuk látni a tereinket, az épületeinket, jellemző kurzusainkon, mondjuk a szimbolikus térfoglalás című kurzusunkon, az épületekben és emlékművekben manifestálódó emlékezetpolitikai történéseket szeretnénk bemutatni, jellemzően nem építésznek, az fontos, hogy nem építész hallgatóknak, hanem Kolozsvártól, Győrig, Miskolctól, Szombathelyig, egyetemistáknak, középiskolásoknak, tehát különböző egyetemeken vagy oktatási intézményeken tanuló hallgatók.
1: Az, hogyha valaki ilyesmikről tanul, de nem lesz építész, az hol köszön neki vissza majd a tanulmányaiban? Az életében számtalan módon visszaköszönhet, ez nyilvánvaló, de ugye az MCC-s diákok legyenek középiskolások, egyetemisták, a tanulmányaik mellé veszik fel ezeket a tudásokat.
2: Így van, hát nyilván mi azért teljes diák életútban gondolkodunk, és nyilván arra törekszünk, hogy egy olyan életképes tudást kapjanak a diákok, ami nem csak az adott általuk tanult területre adnak többlet tudást, hanem mondjuk egy általánosabb kommunikációs és információs szerző képességre tesznek szert. Én ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy hosszabb távú a mi hatásunk. Talán mondhatjuk azt, hogyha valakiből polgármester lesz, vagy akár egy iskolaigazgató, akkor ha bármilyen építési beruházásba vagy egy városrendezési terv kerül vele szemben, akkor legyenek olyan fokozói, olyan biztos pontjai, elsősorban emlékezettel kapcsolatos, tehát nem praktikus mérnöki infrastruktúrális szempontjai, amiz alapján tájékozódni, illetve mondjuk úgy, hogy fő nullpontokat le tud szúrni.
1: Köszönöm szépen, hogy ezekről mesélt nekünk, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét, Erhard Gábort hallották. Igazából az iránt érdeklődtünk, hogy mi lesz a koronaszállóval, vagy éppen az MCC Szombathelyi Képzési Központja kapcsán a Takácsázzal, de lám mennyi mindenről tudtunk beszélni. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És köszönöm önöknek a figyelmet, jövünk holnap újra a Kultúrával, ugyanebben az időben megtalálnak minket. Cserdi Zsolt volt a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását, a vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Júniusban az infláció. Napos nyári időre számíthatunk

0: Köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, míg a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,5 ezer sérültje van. Csak nem 18 000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Gazdasági Magazin jelentkezik, a Több-kevesebb. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófia a mai műsor szerkesztője, és a hőséggel kezdjük a mai adást, amin egyrészt túl vagyunk, másrészt meg egyáltalán nem biztos, mert hát ki tudja, hogy hány hőhullámot kapunk még a nyakunkba. Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusa talán jobban tudja, mint mi, mert hogy mégiscsak ezzel foglalkozik. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt mondhatjuk, hogy mostantól ez nagyjából olyan, hogy újra, és nem tudjuk előre, hogy hányszor, de biztos jön?
3: Hát valami ilyesmi, igen.
2: Ez ugye valahogy úgy volt régen az én történelmi homályba vesző gyermekkoromban, hogy amikor 30 fok volt, akkor már azt mondták az idősebbek, hogy hú, de meleg van. Most eljutunk oda, hogy 40 fok, és akkor mondhatjuk, hogy hú, de meleg van, és még azt is mondták egyesek szakértő kollégái, hogy még ez sem a teteje ennek, lesz ez rosszabb is. Tényleg?
3: Igen, azt tapasztaljuk az elmúlt néhány évtizednek a mérései alapján, hogy a nyári hőség, a nyári hőhullámok, azok egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre hosszabbak, és egyre intenzívebbek, tehát a maximum hőmérséklet, ami közben megjelenik, az egyre magasabbra tökik fel.
2: Ugye ez sok-sok kérdés felvet, nyilván számunkra elsősorban azt, hogy hogy bírjuk ki, a biológiai része az, ami első körben a legnehezebb. Valahogy ezt a hőséget ki kell bírni, becsukjuk az ajtókat, ablakokat, bekapcsoljuk a klímát, ez emészti fel az elektromos áramot, a hőség emészti fel a vízkészleteinket, és akkor itt megjelentek az első olyan figyelmeztetések, amik azt mutatják, hogy a mi védekezésünk az egyúttal a természet számára elég pusztító is lehet.
3: Hát így van, az egyik, ami legelőször eszünkbe jut valóban az, hogy a klímaberendezéseket elkezdjük nagy üzemben.

0: körben működtetni. Ez amiatt nem annyira jó a környezet számára, mert hogy az lehet, hogy egy lakás vagy egy kisebb helyiségnek a hőmérsékletét csökkenti, ugyanakkor hát általában úgy működnek ezek, hogy valahova ezt az energiát kiküldik, és akkor lényegében a városi környezet, ahol mondjuk nagyon sűrűn vannak ilyen légkondicionáló berendezések, az még tovább melegszik, tehát a kinti léghőmérséklet az még kényelmetlenebb lesz, még kisebb a komfortja a városi környezetnek ebben az esetben.
1: Arra van valamilyen modell, hogy mi történik a környezetünkben lévő eszközökkel, ilyen melegben? Tehát gondolok én arra, hogy nem csak az ember nem bírja mondjuk a gépek tekintetében ott kint a hőségben, hanem maga a gép sem feltétlenül 40-45-50 fokra és hozzá tűzőnapsütésre van tervezve.
0: Igen, hát például ugye nagyon rá vagyunk függve a számítástechnikára, és szinte minden számítógépekkel működik, amiket hűteni kell, és ez egy óriási energiafelhasználási terület. Úgyhogy hát nem véletlen, hogy ezeket az ilyen szuperkompjútereket, azokat speciális klimatizált helyiségben helyezik el, és hát ez ugye a hűtési rész az nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt igényel. Úgyhogy ez biztos, hogy nem csak az emberi szervezet számára, hanem tényleg gépek, számítógépek esetében főképpen. Ez egy problémát jelent.
1: Önök hogy számolnak? Elkéstünk a klímavédelmi eljárásokkal, amellett, hogy nyilván sosincs annyira késő, hogy ne tegyünk valamit, de közben meg ugye itt volt ez a másfél Celsius fokos emelkedés, ami egy maximált cél volt, hogy az alatt kellene valahogy megúsznunk. Épp az önök adatai mutatják, hogy itt a Kárpát-medencében ezen messze túl vagyunk.
0: Igen, úgy tűnik, hogy az éghajlati modelleknek a becslései alapján a másfél fokos cél az egy pár évtizeden belül meg fog történni, és most már nem is inkább ez az, ami reálisan kitűzhető, hanem inkább a 2 Celsius fokos küszöb érték, hogy ezt 2100-ra nem haladjuk meg, vagy ha van is egy valamilyen meghaladás, tehát egy ilyen túllövési időszak, ezt még vissza lehet esetleg fordítani, és valóban mondjuk egy 2 fokos szintre beállítani. Ez a hajó még nem ment el, de azért ehhez is nagyon sokat kell tenni. A párizsi megállapodás alapján azok a vállalások, vagy azok a tervezetek, amiket a különböző országok leadtak az ENSZ irányába, azok még a 2 foknál nagyobb hőmérsékleti növekedést jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy még kell további intézkedéseket,
1: igen.
0: lépéseket kitalálni, hogy mi az, amivel tudjuk ezt csökkenteni, illetve ahol ez már lehetetlen, ott valóban az alkalmazkodási részt kell erősíteni, és hát arra is kell költeni.
1: Most az osztrák sajtó például arról írt a tegnapi napon, hogy jön az újabb hőkupola, és kezd ez már kialakulni Spanyolország, Franciaország felett, hogy nem fogjuk megúszni az újabb 35-40 fokot. Nem tudom, hogy ezt önök is így látják-e itt Magyarországon, és hogyha igen, akkor jön a következő kérdés, hogy nyilván ez ellen védekezni nem tudunk, de hogyan készüljünk rá?
0: A hosszabb, vagy ilyen középtávú előrejelzések alapján valóban azt mondjuk, hogy most ez a párnapos kicsit hát hűvösebb, ugye relatív minden, de mondjuk a 40 fokhoz képest valóban egy kis enyhülés következett be. Megint folyamatosan melegedni fog itt a Kárpát-medencének is a légtere, tehát a 2 hétre előre szóló előrejelzésben lényegében ez látszik, hogy a hétvégétől újra egy melegedés indul meg.
1: Lehet ez annyira durva, mint a múlt héten?
0: Hát akár azzá is válhat, igen. Ez azért attól függ, hogy mennyire kerülünk bele ebbe az anticiklonális környezetbe, ugye ezt a hőkupolát gyakorlatilag egy ilyen nagyon stabil, tartósan az adott terület fölött elhelyezkedő magas nyomású légköri jelenség az, ami okozza, és hát pont amiatt, hogy stabilan ott van az adott helyen, így egyre melegebb, egyre jobban felmelegszik, és ezáltal napról napra szinte lehet érzékelni, mint ahogy az elmúlt időszakban is ezt láthattuk, egyre magasabbra szökögetett a hőmérséklet, míg nem végül is a magyarországi rekord, az meg is dőlt, igaz, hogy csak 0,1 fokkal, de most már 42 a Magyarországon valaha mért műszeres mérésnek a rekordja.
1: És hát van nekünk más bajunk is, méghozzá a csapadék hiánya. Ugye most éppen itt hétfő délután különféle zivatarok és záporok söpörnek végig Közép-Magyarországon, de hát ez egy pillanat. Összességében meg azt lehet mondani, hogy rácsodálkozunk, hogy jé eső.
0: Igen, pontosan. Tehát a júniusi hónapunk az meglehetősen csapadékszegény volt. Nagyon kevés helyen az országban volt olyan térség, ahol a szokásos, tehát a sok évi átlagnak megfelelő csapadékmennyiség lehullott. A nagy része, és különösen az Alföld, az jóval szárazabb volt, mint ami ilyenkor szokásos volt, ahol tényleg ilyen 10 milliméternyi csapadék hullott összesen, ami nagyon-nagyon kevés a nyári, főleg egy ilyen meleg időszakban. Tehát nem csak az okoz problémát, hogy ennyire nagy a forrosság, hanem mellette az, hogy végülis megint egy ilyen aszályos helyzetben vagyunk, tehát a mezőgazdaság számára ez nem igazán kedvező.
1: Korábban voltak arra kísérletek, hogyha nincs magától csapadék, akkor majd csinálunk. Tehát megpróbáltunk belenyúlni a légköri folyamatokba mi emberek, ugye a kínaiak voltak ennek az élharcosai, hogy majd ők megmutatják, hogy lesz olyan időjárás, amilyet ők akarnak. Amellett, hogy persze ez veszélyes is lehet, ezt józan észre be lehet látni, de közben meg ezek a kísérletek, ezek teljesen elmaradtak?
0: Hát amiket csináltak, vagy hát amiket láttunk, azok azért nyilván óriási pénzekbe is kerülnek, és nem mindig teljesen azt a várt eredményt hozzák, illetve hát mindig van olyan, akinek az éppen nem jó, amit így módosítani tudnak. A légköri teljes cirkuláció, tehát például egy ilyen anticiklonnak a megszüntetése, az mondhatnám, hogy lehetetlen az emberi eszközökkel, tehát hogy akkora energiát képvisel, és olyan nagy kiterjedésű, hogy ezt azért nem tudjuk arrébb lökni, vagy arrébb küldeni. Ez bizony az adott helyen ott lesz. Amiket lehet csinálni, azok inkább apróságok, tehát például olyasmi, hogyha jön egy jégeső a nagyon intenzív zivatarból, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy ne legyenek olyan nagyon nagy kárt okozó óriási jégszemek, hanem hogyha megfelelő időben, megfelelő helyen lövünk fel ilyen rakétákat, akkor apróbb szemek fognak kialakulni, apróbb jégszemek, és ezek mire leérnek a felszínre, addigra el is tudnak olvadni, tehát nem fognak kárt okozni. De az, hogy legyen egy zivatar, azt azért nem tudjuk teljes mértékben megszüntetni, ez is óriási energiákat jelent, tehát nem vagyunk képesek ilyen mértékben belenyúlni, apró módosításokra van inkább csak lehetőség.
1: Akkor most hát lesz, ami lesz, és lesz, ahogyan lesz, ha jön az újabb hőkupola, akkor megint becsukjuk az ajtókat, ablakokat, megint bekapcsoljuk a klímákat, és reménykedünk abban, hogy valahogy túléli az emberiség ezeket újra és újra. Pongrácz Rita, köszönöm szépen, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusát hallották az előbb.
0: Én is köszönöm, viszont hálásom.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az imént beszélgettünk itt a műsorban arról, hogy milyen extrém időjárás lesz teljesen megszokott, és egyáltalán nem extrémitásnak számító a közeljövőben, akár már egyébként ebben az esztendőben is. Ugye Pongrász Rita mondta, hogy lehet, hogy egy újabb hőkupola formálódik éppen, ami vagy elér hozzánk, vagy nem, de elér, akkor megint ugyanolyan hőség lesz. Nyilván ez az egyik szélsőség, amihez valahogyan alkalmazkodnia kell a mezőgazdaságban dolgozóknak. A másik meg a tavaszi fagy, ami egy enyhe tél után is, amikor alig volt fagy, hirtelen ránk köszön mondjuk márciusban, és ez is egészen megszokott kezd lenni. Nem tudom, hogy ezekhez a szélsőségekhez, amiket még most annak tekintünk, hogyan tudnak alkalmazkodni. Úgyhogy Apáti Ferencet kérdezem, a FruitWeb Magyar Zöldség, Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Lehet egyáltalán ehhez alkalmazkodni, hogy hol befagy a fenekünk, hol meg megfőlünk?
2: Ilyen mértékű szélsőségekhez, és főleg úgy, hogy az elmúlt éveket, évtizedeket tekintve ez időben ilyen szinten felgyorsult, borzasztóan nehéz alkalmazkodni. Ugye alapvetően megoldást jelentene az, hogy olyan fajok vagy fajon belül fajták termesztésére állunk át, amelyek jobban viselik az időjárási szélsőségeket, legyen ez akár téli vagy tavaszi lehűlés, akár nyári kánikula, hőség stressz, UV sugárzási stressz és a többi, de a genetika előrehaladása, illetve a nemesítés az nem tud lépést tartani az ilyen gyors radikális változásokkal, és termesztés technológiában is borzasztóan nehéz lekövetni. Tehát ezeket az időjárási szélsőségeket vagy így, vagy úgy kisebb, vagy nagyobb mértékű, minőségi, vagy mennyiségi terméskiesések formájában elszenvedjük nagyon súlyosan.
1: Hát ugye ez több dolgot eredményez. Az egyik az, hogy lesznek, akik abba hagyják, mert hogy számukra ez nem éri már meg. A másik, hogy leszünk mi a vásár, akik nem tudjuk megvenni, mert ennyiért meg nem tudjuk megvásárolni.
2: Így van, a két legnagyobb kárvallottja a klímaváltozásnak, mert ez az, ha szeretjük ezt a fogalmat, ha nem, az a termelő, aki előállítja az árut, és ebből szeretne tisztességesen megélni, és nem extra profitot realizálni, vagy ahogy falun fogalmazunk, sarokházat venni belőle, csak tisztességesen megélni, fejleszteni, hogy a versenyben, a nemzetközi piacon lépést tudjon tartani az importáruval. A másik kárvallottja pedig a fogyasztó, aki szintén elszenvedi a klímaváltozást, vagy az idő járási káresemények miatti terméskieséseket, mert ha valamiből jelentős a terméskiesés, annak óhatatlanul emelkedik az ára, és az elmúlt évben például több gyümölcsfaj esetében extrém, soha nem látott árakat tapasztaltunk, és senkinek nem jók ezek a szélsőségek, a termelőnek sem jó, ha az egekbe szökik az ára, mert az mindig azt jelzi, hogy nagyon szerény a kínálat, és mit ér a termelő magas árakkal, ha nincs mögötte termés.
1: Az előbb említette, hogy lehet, hogy végig kellene gondolni, hogy valami mást kellene termelni, vagy ugyanabból a növényféléből, gyümölcsféléből más fajtát kellene. Ez elkezdődött, vagy igazából egyelőre állunk és vakarjuk a fejünket, mert nem tudjuk, hogy a következő év például normális lesz-e?
2: Abszolút elkezdődött ez a folyamat. Egy-két példát mondok, amiről azért az utóbbi években már nagyon sokat beszéltünk. A magyarországi köztermesztésből gyakorlatilag eltűnt a málna, a fekete diszke és a fekete szeder, amelyek nem bírják már ezt a klímát. 30 évvel ezelőtt, ami történelmi léptékben nem sok idő, még Európa legjelentősebb málna termelői voltunk, és messzeföldön híres volt a magyar fagyasztott gurulós málna. Ehhez képest már gyakorlatilag nincs málna ültetvény Magyarországon a hobbi kertektől eltekintve. 30 év alatt a klímaváltozás, és hozzáteszem, amikor ő hiány, kivégezte a málnát, és több gyümölcsfaj esetében megyünk abba az irányba, hogy vagy nagyon magas tőkeinkényű, szuperintenzív ültetvényeket telepítünk, tehát fagyvédett, öntözött, jéghálóval takart, esővédő fóliával takart, nagyon nagy tőkeigényű ültetvényeket telepítünk, és akkor talán meg tudjuk magunkat védeni az időjárási káresemények ellen, vagy nem csinálunk semmit. Tehát azt mondanám összefoglalva, hogy és az kezd kirajzolódni, hogy bizonyos fajok jelenleg is Magyarországon termesztett fajok azok el fognak tűnni a következő 5-10 évben, hanem inkább az rajzolódik ki, hogy vagy szuperintenzív, maximális termésbiztonságú ültetvényeken, művelési rendszerekben termelünk, azok az ültetvények maradnak, vagy jobb, ha nem csinálunk semmit. Inkább ez a polarizálódás látszik most agyban.
1: Hát igen, de az őstermelőknek arra meg nem lesz pénzük, hogy ezeket a szuperültetvényeket létrehozzák, ez nyilván a mezőgazdasági nagy tőke feladata.
2: Sajnos így néz ki, hogy akinek nem lesz hozzá elegendő tőkéje, és ezek borzasztóan tőkebefektetéses, tőkeigényes beruházások, az nem fog tudni lépést tartani sem a piaci követelmények változásával, sem az időjárási hatások elleni védekezés tekintetében. Ezt nem fogjuk tudni megúszni, rengeteg tőkével lehet csak termelni, és nem biztos, hogy ebben a nagyüzem lesz előnyben, és a kisüzemek elvesznek, bár értelemszerűen, amikor nagy tőkebefektetésről van szó, akkor a nagyobb üzemi méret az egy előny. De ahol nagy a tőkeigény, ott drámaian növekszik a tudásigény is. Mert egy ültetvény létesítésébe 25 millió forintot kell raknom hektáronként a 15 évvel ezelőtti 5 millió helyett, és mindet mai árakon számolva egyébként, csak amit tudtunk versenyképesen termelni 15 évvel ezelőtt, az mai árakon 5 millióba kerülne, amin a mai klimatikus környezetben tudunk versenyképesen termelni, az 25 millióba, 5-ször annyiba kerül. Ami ilyen sokba kerül, ott sokkal nagyobb hozamokra, sokkal jobb minőségre van szükség ahhoz, hogy ez az óriási tőkebefektetés megtérüljön. És akinek a tőke mellé nincs meg a tudása, vagyis mind a kettő együtt, az szintén elvérzett ebben a versenyben.
1: Vicceskedve szoktuk mondani, de sajnos ez nem vicc, hogy jó, hát akkor majd a déli gyümölcsökkel elleszünk, majd termesztünk narancsot, mandarint, banánt, tehát egyrészt ez nem lenne nagyon vicces. Másrészt pedig ugye a nyárból indulunk ki, hogy hát ilyen nyári 40 fokban persze a banán kiválóan megvan, na de mi lenne vele télen?
2: Pontosan így van. A helyzet az, hogy lehet gondolkodni szubtrópusi vagy mediterrán gyümölcsök termelésében. Ezek foltszerűen pici méretekben Magyarországon is működnek, de nagyobb üzemi méretekben nem tudnának működni. Azért nem, mert a nyalat bírnák, viszont ha jön egy olyan tél, és 4-5 évente azért még van kemény tél, kemény fagyokkal, akkor ezek az ültetvények kifagynának, és vagy úgy, vagy így, de a magyar klíma még közel sincs olyan alkalmas a kiwi, vagy a mandarin, vagy a banán, vagy a narancs termesztéséhez, mint ahol ezeknek a kultúráknak ős hazája van, és hogyha klimatikus hátrányaink vannak, mert még éppen csak alkalmas a égövünk ezeknek a termesztésére, akkor mindig rosszabb hozamokat fogunk elérni, mint a szubtrópusi mediterrán vidékek, vagyis nem fogjuk tudni olyan önköltségen előállítani, mint azok, ahol ezeknek az őshazája van, és a piaci versenyben vérzünk el, mert egy hobbikertben tök mindegy, hogy féltermést vagy negyedtermést realizálunk-e két citromfán. De amikor már üzletről van szó, amikor a nyereségből meg kell érni, akkor nem mindegy, hogy teljes termést realizálunk, vagy 80%-ost, mert mind a kettővel meg lehet élni, de egy félterméssel már tökre megyünk, és ez a kockázat, hogy egy üzemi méretekben ezek az ültetvények még a felét se tudnák az őshazájukban előállított hozzá.
1: Persze, ennek megvan az ellenpéldája is, az elmúlt évek barack termése például, ami hát szintén jó esetben megvolt a féltermés, mert hogy jött a fagy, aztán vitt mindent. Bízhatunk abban, hogy valahogy ezek az alma, a körte, a barack, a hagyományos magyar gyümölcsök, cseresznye, mely, ezek meg tudnak maradni?
2: Ezeknél a gyümölcsfajoknál nagyon gyakran láttuk azt, különösen a kajszi barasznál, őszi barasznál, aminek az importja korlátosabb, mert Olaszországból vagy Spanyolországból tudunk például barackot importálni, de az a szezon nagyjából kb. Június végére, július elejére, ahol most állunk, lemegy. És így júliusban például magyar kajszin kívül nem nagyon van más, Romániából nem importálunk sokat, a lengyelek később érnek, nem is jelentős barack termelünk. Vagyis ha a magyar termés kiesik, akkor magasabbra szökik az ár, és a gyenge termést egész jól vissza tudja kompenzálni az emelkedő ár, és a termelők túl tudnak élni. A fogyasztó nem örül neki, de a termelő túl tud élni. De olyan kultúráknál, mint például az alma, mert erre is volt példa pont a tavalyi évben, ahol a lengyelek 10-szer annyit termelnek, mint mi, vagy ahol mi 3% vagyunk az európai termelésből. A mi alma termésünk hiába volt gyenge, mivel Európában mindenhol jó termés volt almából, ezért nyomottak, maradtak az árai, tehát a kieső termést nem kompenzálták az árak, mert tudta helyettesíteni a piac olcsó importból. Tehát gyümölcsfajonként más a helyzet, ha az olcsóbb import helyettesíti a hazai kieső termést, akkor a termelők nem tudják az emelkedő árakkal kompenzálni a kieséseiket.
1: Hát minden esetre az éghajlatváltozás, aminek a kellős közepén vagyunk, nem tette egyszerűbbé az önök dolgát sem. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke Apáti Ferenc számolt be ezekről a gondokról. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utcánál az Árpád híd felé. Torlódásra kell készülni. Az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatornát építés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-ödön fasorból fel lehet hajtani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a több-kevesebbet a gazdasági magazin, néhány friss hír. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma a parlamentben bejelentette, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról folytatott tárgyalások. A végső döntés az uniós pénzügyminiszterek e-heti tanácsülésén várható, tehát könnyen lehetséges, hogy ezen a héten pont is kerül ennek az ügynek a végére. Egy másik hír ugyancsak a gazdaság világából, két euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő Magyarország. Ezeknek az árazása akár már a mai napon megtörténet, jelentették be. És kapitány István is közölte, hogy leváltja az Exim vezérigazgatóját, Berta Adrien. Az utódjáról egyelőre még nem közöltek részleteket. Megvan a dátuma annak is, hogy mikortól szűnik meg a Matthias Corvinus Kollégium alapítványa, az MCC alapítvány. Július 31-e ez a dátum, az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg ezt a döntést. További híreink is vannak még, például beszélhetünk arról is a következőkben, hogyha már a klímaváltozásról oly sok szót ejtettünk, hogy a klíma, mint beszerelt eszköz egy lakásban, valamit változtat-e az ingatlan értékén. Ez ügyben szokás szerint Balogh Lászlóhoz fordulunk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk most is. Halló!
2: Halló,
1: Laci, halló. Na, itt vagy, jól van, megijedtem, hogy nem vagy meg. Ha van klíma a lakásban, többet ér az a lakás, vagy ez annyira a hétköznapi ma már, mint a csaptelep?
2: Szerintem picit magasra van téve a létsz a klímákkal kapcsolatban, ahhoz képest, hogy mi a realitás Magyarországon. Mert ha abból indulunk ki, hogy van 4 millió lakott háztartás a KSH legutóbbi népszámlálási adatai alapján, akkor abból csak 1,1 millió rendelkezik klímaberendezéssel, aminek a hatása különösen az olyan időszakokban volt durva, amin az elmúlt hetekben átment Magyarország, ahol most már nem a 30-35 fok, hanem inkább a 35-40 fokok röpködtek. És ennek a plusznak, amit egy ingatlan bír a klímaberendezés segítségével, az ingatlan piacon is megmutatkozik.
1: Vannak olyan ingatlanok, ahol a legnagyobb jó szándékkal sem lehet telepíteni klímaberendezést, városképi meghatározottság, vagy éppen azért, mert az ingatlan maga, az épület maga, mondjuk az épített vagyon része. Szóval azért itt vannak nehézségek. Ezeket a vevők ilyenkor nem tolerálják annyira, amikor ilyen meleg van?
2: Hogyha már megvan a klímaberendezés, az már sokat ér. Ez például a budapesti ingatlanok esetében akár 100 000 forintos négyzetméter át különbséget is jelent egy klímás vagy nem klímás lakás esetében, amit hogyha 50 négyzetméterre vetítünk, akkor ez akár 5 millió forintos árkülönbséget is eredményezhet. Hogyha viszont kisebb településre megyünk, ahol tipikusan kertes házak azok, amik meghatározóak az ingatlan kínálatban, ott egy 100 négyzetméteres kertes ház esetében, főleg, hogyha több helység rendelkezik klímával, akár 30-40%-os árkülönbséget is tapasztalhatunk, és ennek nem csak a hűtés lehet a fő oka, hanem télen a klímaberendezés, a modern inverteres klímák már be tudnak segíteni a fűtésbe is, és ez az olyan körülmények között, amikor a gáz ára a világpiacon nagyon nagy ingadozást mutat, vagy van, ahol van, hol pedig nincs, ott az elektromos fűtési rendszerek sok esetben felértékelődnek, és erre számítunk a jövőben is, hogy egyre több klímát fognak telepíteni, nem csak fűtési, de akár fűtési céllal is. Ennek egyébként az egyik leglátványosabb megmutatkozása 2022-23 környékén volt, amikor az újépítési lakásoknál a BBL energetikai besorolás volt érvényben, hogy csak akkor kaphattak használatbevételi engedélyt, hogyha nagyon kedvező energiahatékonysági besorolást kapnak, és ez nagyon sok ingatlanfejlesztő úgy ugrotta meg, hogy a gáz szinte már be se vezette az ingatlanba, hanem hűtő-fűtő klímákat telepített a lakásba, Most persze más kérdés, hogy ennek a komfort fokozata, meg a komfort érzete milyen, amikor süvölti a hajunkat a tél, vagy éppen a fűtés. De függetlenül ez egy létező megoldás volt.
1: Hát nekem erről az jutott eszembe, mondott, hogy a lakások, az ingatlanok negyede rendelkezik klímával, a másik háromnegyed, de nem. Ugyanakkor úgy beszélünk itt nagyvárosi környezetben a klímák létéről, mint hogyha ez teljesen evidens lenne, hogy anélkül ma már nincs lakás. Ezt kimondhatjuk, hogy például új építésű lakás enélkül már nincsen?
2: De van. Sőt, sok esetben ezt még mindig extraként árulják a beruházók, de sok esetben az a kompromisszumos megoldás, hogyha új építésű lakást vásárol valaki, ott már eleve energiahatékony maga a fűtési rendszer is, tehát például olyan hőszivattyús fűtési rendszereket telepítenek most már a legtöbb esetben, ahol nem csak a fűtés ilyen energiahatékony felület fűtési rendszerű, hanem a hűtéssel is ez ugyanúgy működik, tehát kvázi télen fűt, nyáron pedig hűt a fűtési rendszer, például egy hőszivattyús porszerű energiahatékony fűtési rendszer.
1: Világos. Azt lehet látni, hogy ugyanaz a lakás, ha van benne klíma, vagy ha nincs, akkor hány százalékkal ér többet, vagy kevesebbet?
2: Igen, erről csináltunk egy felmérést, az ingatlan.com-on megkérdetett, és eladási célra lekerült ingatlanok körében, és ebből a szempontból az rajzolódik ki, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb a különbség. Budapesten ez 8% volt a társasházi lakásoknál, a kertes házaknál ez 15%-os az árkülönbség, a kisebb településeken pedig ez akár 30-40 vagy 60%-os is volt.
1: Az igen, ez
2: részben annak is köszönhető, hogy
1: hát ennyi, Budapesten... Mert bocsáss meg, ennyivel nem drágább egy klíma telepítése, mint amit most mondasz.
2: Hát pontosan ez az, szóval ez még igazából egy jó biznisz is lehet, hogyha viszonylag kevés klímaberendezésből meg lehet oldani a lakásnak a légkondicionálóval való ellátását. Nyilván ezek a költségek azért drasztikusan nőni tudnak, hogyha mondjuk több szobába is szeretnénk klímát tenni, mert itt pár százezer forintos beruházásról beszélünk helységenként, viszont az ingatlan értékét pedig sokkal jobban megdobhatja, és itt kanyarodnék vissza a beszélgetésünk elejéhez, hogy részben ez annak is köszönhető, hogyha például bemegyünk egy közintézménybe, ott már alapelvárás, hogy legyen klíma, miközben az otthonoknak csak a negyede rendelkezik légkondicionálóval. Tehát viszonylag szűk a klímás lakásoknak a kínálata, de én azt gondolom, hogy a jövőbeni energetikai megtakarítás és felújítási programokban nem csak a fűtésre, hanem a hűtésre is felhasználható inverteres megoldások egyre nagyobb népszerűségnek örvendhetnek majd.
1: Világos. Balogh László, ingatlan.com, a vezető gazdasági szakértőt kerestük a cégtől. Köszönöm szépen, hogy most is szolgálta nekünk friss információkkal a piacról. Érdekes ez, főleg, hogyha igaz, hogy megint jön a hőkupola, nem akarok én rémíreket terjeszteni, de hát így kezdtük az adást Pongrácz Ritával. Meteorológussal beszélgettünk arról, hogy ismét formálódik valami hasonló, hát akkor megint felértékelődnek majd a klímaberendezések. Ez egészen nyilvánvaló. De az a hőkupola sem most jön, hanem mondjuk egy-két hét múlva, addig meg például holnap találkozhatunk újra itt a Több-Kevesebben, a Spirit FM gazdasági magazinjában. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: NATO csúcs kezdődött Törökországban, fontos határidőre figyelmeztetik a felső oktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte, NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt pedig arról beszélt, az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztó az infláció Magyarországon.

0: rendelkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros szigeti Magyar Napokon. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is többfelé záporokkal.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, ismét köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét, a témajavaslatok változatlanok, az ügynökmúlt törvényről vitázik többek között a parlament, a Fidesz a az elmúlt 16 évben 29-szer dobta vissza a többnyire az LMP-től érkező javaslatot, hogy minél szélesebb körben elérhető, megismerhető legyen az úgynevezett ügynökmúlt. A Tisza ígéretet tett rá, hogy október 22-ére feláll egy olyan rendszer, ami hozzájárul ahhoz, hogy ne csak történészek, ne csak kutatók és ne csak egyedi kutatási engedélyek alapján láthassanak bele a dokumentációba, hanem bizonyos észszerű keretek között mindenki. A második, hogy Fidesz-MSZP közös lopásról vallott Óbuda korábbi MSZP-s alpolgármestere, aki szintén a hatóságok célkeresztjébe került. És végül Martonyi János lemondott Áder János alapítványának kuratóriumi tagságáról. Itt egyébként nem ez a legfontosabb hír, hanem az, hogy egy éles vita alakult ki Áder és Magyar Péter között. Áder János élesen bírálta Súlyog Tamás eltávolításának a módját. Magyar Péter erre nem a Súlyogféle témakörben szorosan véve reagált, hanem felemlegette, hogy Áder János is a haszonélvezője volt a NER-nek, mert mint egykori köztársasági elnök nagyon komoly és gáláns állami javadalmazásban részesül, óriási villát kapott, állítólag milliárdos tételben újították fel, havi 5-6 millió forint a fix bevétele, plusz titkárság, plusz mindenféle egyéb kisegítő személyzet áll rendelkezésre, és mindezeken túl a Kékbolygó Alapítvány, ami azt hiszem 80 millió forinttal indult, amit egy magánszemély adott Ádernak, szóval, hogy abban milliárdokat tolt bele az állam, kekvává alakították, tehát közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványá nyilvánították, minősítették Áder János alapítványát, és innentől már áramolhatott bele jogszerűen, törvényszerűen az állami pénz és az állami vagyon, és Magyar Péter azt mondta, hogy ebből a vagyonból Áder és a Sameszai kilapátolták a közpénzt. Itt tartunk most, Áder ultimátumot adott, és most néztem, hogy Orbán Viktor megszólalt, és megint önkényuralomról beszél, hogy Áder János milyen kulturáltan fogalmazott meg bírálatot, és láthatja mindenki, hogy Magyar Péter milyen agresszív választ adott, illetve azzal fenyegette, illetve hát azt közölte Áder Jánossal, hogy a közpénz

0: kormányzatnak mostantól vége. Orbán Viktor most megint önként kiállt. Úgy látszik, hogy a Fideszben most ez lesz egy új csapás irány, hogy önkény uralom felé halad az ország. Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm Ferenc a hallgatókat, nézőket! Szabadságszerelem, ez a három kell nekem. Most a lényeg, hogy a Martonyi János, ez meg, most ő megmenekül, onnan akar menekülni, vagy tudott róla is, nem tudja elviselni. Ő már nem tudja felvállalni azt a gazemberségét, amit esetleg Áder János úr művelt meg a csapata.
0: Nem derült ki, hogy miért távozott onnan. Hát gazemberségről nem tudom, hogy lehet-e beszélni. Magyar Péter annyit állít, hogy ebből a 25 milliárdból azért jutott szépen, ha jól értem, magán célokra, de nem mutatott erre bizonyítékot, Áder meg követeli a bizonyítékot. Gondolom, hogyha nem kap, akkor majd bírósághoz fordul.
1: Na most akkor Áder János ultimátum adott a Magyar Péternek, tulajdonképpen a Magyar Péteren keresztül a magyar társadalomnak adott ultimátumot Áder János, hogy aki nem mellettük van, nem hajlandó eltűrni a sok lopásnak az emberséget, akkor az ellenség, vagy mi a bánat. Most tényleg mit képzelnek ezek az emberek magukról? Ennyi lóvét eltüntetni tényleg, és havonta, naponta dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Hát ez egyszerűen borzasztó.
0: Igen, de ebből még akár az is következhet, hogy teszem azt a kék bolygó alapítványnál, egyetlen forint nem tűnt el, és nem történt jogtalanság. Szóval az, hogy most már kezd látszani, hogy hogy működött a NER, és mennyi pénzt vittek ki, és tettek magánvagyonná, ez kezd körvonalazódni, de ebből nem következik, hogy konkrétan ebben az alapítványban ugyanez történt volna. Tehát itt tényleg akkor bizonyítékot kell szolgáltatni.
1: Tehát a lényegében, akkor is elment a lóvé, nem? Kaptak egy csomó pénzt.
0: Kaptak. A kérdés az, hogy ez jogszerű volt, vagy nem? Az egy más kérdés megint, hogy persze, ha hoznak egy törvényt, hogy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat kell létrehozni, ezek a kekvák, és oda már az állam számolatlanul adhat pénzt, meg vagyonelemeket, hogy ez jó dolog-e, ez korrekt-e, de ha a törvény ilyen, akkor a törvény alapján nem történt törvénytelenség. Ha csak mondjuk még ezekből a pénzekből is magánpénzé alakítottak némelyek.
1: Akkor, hogyha hozunk olyan törvényeket, mikor nem akarom megint emlegetni a második világháború előtt, a nácik is hozták ezt a idióta gyilkos törvényeket, akkor ők hoznak össze-vissza mindenféle törvényt, akkor az úgy el kell fogadni, hogy ők ezt a törvényt meghozzák, és akkor azt a lóvét lehet lopni magyarul.
0: Nem, csak hogyha van egy törvény, és a törvény betűje szerint jár el valaki, akkor azért szerintem nem lehet meghúzkodni. A törvényt meg lehet változtatni, az biztos, erkölcsi felelősséget meg lehet állapítani, de törvénytelenséget nem feltétlenül. Ez már egy hosszabb folyamat, hogyha lesz ilyen.
1: Hát akkor magyarul hoznak egy olyan törvényt, hogy a kékszemű ember nem megy az utcára, csak minden másnap. És hogyha kimegy a kékszemű ember az utcára, és elkapják, akkor megbüntetik, vagy börtönbe viszik. Hát ilyen egyszerűen megáll az embernek az esze. Hát ez, és Áder János fenyegetőzik, ultimátum adott Magyar Péternek meg a társadalomnak. Magyar Péter nagyon jól teszi, hogy igenis, de nem kell, hogy visszafogja magát, nagyon jól teszi. Nagyon jól teszi. Csak érezzék a törődést ezek az hölgyek és urak. Ott volt a Novák Katalinnak az esete is. Szörényi Levente is ott volt a tanácsadó bizottságban. És igen, ők is tudták, hogy mit műveltek, ezek mit műveltek, és akkor még Szörényi Levente is meg volt sértődve, hogy jaj, hogyha a Magyar Péter lesz, akkor elköltözik az országból.
0: Törökországba. Itthon van, úgy látszik, hogy hát lehet, hogy keresi még az ingatlant, vagy nem volt repülőjegy, vagy meggondolta magát, de nem költözött még el.
1: Azóta is csomagol, persze, hogy nem.
0: Jó, hát mi mondtak sokféle érdekes dolgot, sokan itt megmondanak. Hát nekem ez az önkény, amit most megpróbál a Fidesz erőltetni, hogy önkény van, de hát itt rendeleti kormányzás volt 10 éven keresztül. Orbán Viktor gondolt valamit, és másnap az volt a törvény.
1: És tényleg most nem akarom ilyen ledegadáló kijelentéseket tenni. Most tényleg Orbán Viktor is mit képzel magáról? Tehát ezek az emberek mit képzelnek magukról? Tehát ő teljesen nyilvánvaló, hogy ők berendezkedtek az uralkodásra. Vármegye, Ispán, meg a bánat tudja mi, ilyen alapítvány, és közben az oroszok előtt csicskák voltak tulajdonképpen, és minket is csicskával akartak.
0: Nem voltak csicskák, kisegér. Tehát kisegérnek neveztem, vagy ahhoz hasonlította magát Orbán Viktor.
1: Szijjártó Péter ott udvarolt a Lavrovnak, hogy ja, gyere apukám, hogyha problémád lesz, akkor nyugodtan nálunk elbújhatsz. Hát egyszerűen megáll az embernek, annak kiröhögte persze.
0: Nem pont így mondta, hanem hogy mindenben segít, hogyha a Wagner csoport valami galibát okozna, de hát ugye megegyeztek Prigozsinnal, és hát mikor jött volna a tárgyalás, sajnálatos módon Prigozsin úr repülőgépe felrobbant, hát ezért kell megbízható légitársaságot választani. De hát nyilván kinyírták Prigozsint, persze ne csináljuk úgy, mint a hülyék volna. Úgyhogy nem kellett segítenünk Lavrovéknak.
1: És akkor még erre föl Orbán Viktor itt kardoskodik, és még mai napig hülyének néznek minket. Hülyének néznek. Mi az, hogy védvonal, meg ilyen baromság? Ki ellen kell védenünk magukat? Igenis, a magyar társadalom kimondta, hogy nem kérünk ebből a Horthy, Rákosi, Sztálini, Orbáni kultuszból nem kérünk. A magyar emberek nem tudtak belőle.
0: De hát nem fognak feltartott kézzel, nem tudom, ott ülni a parlamentben, tehát joga van az ellenzékbe szorult politikusoknak is kifejteni az álláspontjukat, bírálni, ostorozni a kormányt, ha van jogtalanság arra felhívni a figyelmet. Még akkor is, hogyha mondjuk az ő elszámoltatásuk majd egyszer el fog kezdődni, és lehet, hogy ott azért érdekes dolgok is lesznek. Ezzel párhuzamosan ők is ezt követelhetik a Tiszával kapcsolatban.
1: Hát ők követelhetem. És a szegény Gulyás Gergelyt is úgy néha van szállam, megsajnálom sokszor szerencsétlen, mikor van a harc kifejezése, és látni rajta, hogy ő tudja, hogy miről van szó. Teljesen tudja, hogy miről van szó, de neki azt kell mondani, mert oda küldték őket. Ezeket az embereket a Orbán Viktor oda küldte, ezek most megfizetnek azért, amíg idáig ki voltak tartva lóvéval. Ezek oda küldték őket golyófogónak.
0: Mondtam, hogy Gulyás Gergely például miért vállalja. Én úgy látom, mint a Magyar Péter le akarná választani a volt barátját a Fideszről, mert többször elmondta, hogy például Gulyás Gergelyről biztosan tudja, hogy egy forint közpénzt nem vitt el, de nem is érti, hogy akkor miért ül be olyanok közé, akikről ez nem mondható el egyetemlegesen, szóval finoman szólva fogalmazza, hogy miért ül be ebbe a társaságba, ahol azért a közpénzeltérítés nagyban ment. Én sem tudom, de hát nyilván Gulyás Gergelynek ez a meggyőződése, hogy a Fideszben tudja legjobban szolgálni a nemzetet.
1: És teljesen igaza volt Magyar Péternek annak idején, mikor indult a kampány a választások előtt, hogy nem fog senkivel össze. Hát teljesen igaza volt neki. Most is kiderültek, hogy ezek összedolgoztak a Fidesznek, az MSZV-nek, és a többi. Ezek olyan szépen összedolgoztak. Be volt járatva a bankszámlájuk, minden hónapban csurkolszál szépen a lóvé, el voltak, mint a Hawaii Dizsi. Na hát erről van szó is. Nagyon igaz van Magyar Péter, nem fogott össze egyikkel sem. Nagyon helyes, nagyon jól tette. Itt van például az aranykom, vagy a pénzállítók esete, vagy a Hajdú János kihallgatták, aztán elengedték. Most akkor sok kérdés, azért tegyünk fel. Megtámadták a konvojt? Meg. Jogosan támadták? Meg. Nem.
0: Még a ez a kérdés, hogy jogosan vagy nem, ez még nem dőlt el.
1: Na most még a navasok is mondták, hogy vegyék fel róluk a bilincset, amit mi tudunk így a médiából, ugye? És akkor a szegény embernek adtak inekciót, meg Messzeler le kellett nekik vetkülni a kihallgatáson. Hát milyen dolog ez? És akkor most, ha Hajdú János, ő önként vállalta, önfoglaló volt, vagy jártásiból csinálták az egészet, vagy én nem is tudom elképzelni. És csak úgy simán elengedték.
0: Nem akkor tudom, mert azt mondják, hogy a TEK az a végrehajtó ebben a történetben, tehát hogy egy másik hatóság kéri fel, hogy ezeket fel kell tartóztatni. Úgyhogy nem a TEG döntése volt, de hogy kié volt, akkor hát az egy ügyészségi papír szerint, amit nem tagadott az ügyészség, hogy egy valódi feljegyzés Orbán Viktor, Hajdú János, Farkas Őrs, meg egy NAVOS vezető felelősségét kell kivizsgálni. Hát ebből a négyből egyet hallgattak ki, és egy lett gyanúsított.
1: Hát tulajdonképpen megint visszatérek a drága Adolf Hitler urunkban, a csodálatos demokráciás ember volt ez. Hát ő is adott parancsot írásba senkinek, hogy mit kell csinálni, meg megtartottak a Wannsee konferenciát, hogy ki kell írteni zsidókat, cigányokat, meg akik nem foglalkoznak, tehát aki nem ért velük egyet. Nem volt semmi dokumentum, csak hát beindult a gépezet.
0: Jó, de ez nagyon erős párhuzam, szerintem ne hasonlítsuk a nácikat a mostani helyzethez. Nyilván van ilyen hatalomgyakorlási technika, hogy nincsen írásos nyoma sok mindennek. Persze, hát akinek van esze, és tudja, hogy törvénytelenséget követel, nem fog írásos nyomot hagyni. Ez alap.
1: mégiscsak odatta a parancsot, vagy kijelentett, na menjetek, tartósítottátok fel a konvojt. Tehát valaki mégiscsak azért azt sugalta, hogy ezt meg kell csinálni.
0: Hát igen, a sajtó egy része arról írt, hogy ez maga Orbán Viktor volt, meg hogy elképzelhetetlen, hogy az ő tudta nélkül ilyen akció megtörténhet, meg egyébként már az akció előtt célzott arra, hogy erővel fogjuk érvényesíteni az érdekünket, hogy már pedig meg kell nyitni a barátságolajvezetéket. Plusz Lázár János is azt mondta, hogy addig nem adjuk vissza a pénzt, meg az aranyat. Szóval vannak erre utaló jelek, de ezek nem közvetlen bizonyítékok.
1: Akkor tulajdonképpen futni kell hagyni őket, vagy én nem is tudom elképzelni. Tehát futni kell őket hagyni. Nem vért kívánunk mi magyarok, meg stb., de akkor minket magyar embereket hülyének lehet nézni.
0: Ahhoz képest, hogy ez egy március 5-i történet, ahhoz képest egész gyorsan eljutott oda az igazságszolgáltatás, hogy már van egy gyanúsított. Hát vannak sztorik, ott az MNB ügy. Azt mindenki tudja 2016 óta, hogy mi ment az alapítványi pénzekkel, és még egyetlen gyanúsított nincs. Tehát ahhoz képest ez egy 4 hónapos történet, és már van gyanúsított. Itt én nem panaszkodnék lassúságra.
1: És visszatérve Ádám János, tényleg mutatták azt a villát. Én nem így lődöm, hogy valaki megdolgozott érte, akkor legyen ővé és élvezze.
0: Biztos, ő biztos úgy érzi, hogy megdolgozott érte, mert ha nem érezni, hogy akkor azt mondta volna, hogy gyerekek, nekem ez nem jár, ennyit nem tettem a hazáért.
1: Hány halat fogott Ádám János? Menj, 7 vagy halat fogott?
0: Vissza is kell azt dobni. Péter, köszönöm, hogy hívott. Most nézem, hogy lejárt ez az első blokk. Úgyhogy búcsúzom, köszönöm szépen, hogy minket néz és telefonál. Kedves nézők, jön egy rövid reklámszünet, aztán

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható. És innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Szépen a türelmet, Jánossal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, szerkesztő úr! Az arany konvojjal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy abban valóban igaza van a szerkesztő úrnak, hogy most ez a megszokottól sokkal gyorsabbannak tűnik a nyomozás, de azért észrevehető, hogy, és nagyon is észrevehető, hogy nagyon irányított ez a nyomozás. Én úgy gondolom, hogy Hajdú János kihallgatása, gyanúsítotti kihallgatása teljesen indokolt volt, de mindenképpen akiknek a neve felmerült, azoknak a kihallgatását egy időben szükségesnek tartottam volna Hajdú Jánoséval. Ugyanis itt igenis egy nagyon komoly dologról van szó, és itt az összebeszélés lehetősége az maximálisan megmaradt, de ugyanakkor azt is megkívánom jegyezni, hogy vélhetően, amikor itt valakinél mondjuk jobban szorul a hurok, mint ahogy az most kinéz, akkor azért az elképzelhető, hogy el fogja mondani az igazat. Az igazság pedig len, nyilvánvaló, ez csak egy feltételezés, de azt hiszem, hogy joggal feltételezhetem, ez elnyúlik a miniszterelnök, volt miniszter úr Orbán Viktori.
2: Ez eléggé valószínűnek tűnik. Egyébként egy videófelvétel tanúsága szerint Orbán Viktor, Hajdú János, illetve az érintett NAV-os vezető is ugyanabból az épületből jött ki nemrégiben. Egyébként Mészáros Lőrinc egyik villájából. Nyilván ott valamiféle megbeszélés folyt.
3: Igen, pontosan ez miatt mondom azt, hogy mindenképpen egyszerre kellett volna, és bizony adott esetben szükséges lett volna az előzetes, vagy egyáltalán a 30 napos fogvatartás.
2: Igen, ezt mondja az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt is, de hát nyilván ő csak javaslatot tehet.
3: Persze. Na, ebből gondolom én azt, hogy irányított. Ugyanis azért azt mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy itt nagy valószínűséggel a Hajdú János az csak majd egy áldozat ebbe a történetbe, nyilvánvaló bevállalta, teljesen jogos, hogy ő neki ezért felelni kell, de nem ő találta ezt ki, nem az ő céljait szolgálta, ez gyakorlatilag a Fidesznek a narratívája volt, és ugye azokban a napokban, egy-két napig, de a Hír TV meg egyéb orgánumok ugye nagyon sokáig azt híresztelték, azt sugalták, hogy na és akkor ugye ebből jutott volna a Tisza pártnak is, na de ám rácsapott, ugye, igen. Elkapták őket, így meg úgy. Na most amiért le kellett volna, hogy ezeket az embereket meg kellett volna hallgatni gyanúsítotti minőségbe, az, hogy tulajdonképpen az már most nyilvánvaló a nyomozóhatóság az ügyészség számára, látható, hogy gyanúsítás nélkül milyen otromba, milyen embertelen fogvatartás, ami nem szokványos, hiszen nem volt semmilyen ellenállás, amit itt, ahogy fogvatartották ezeket az embereket. Tanúként ilyet nem lehet, hát nincs, nem lettek begyanúsítva. És hogy mennyire nem történt bűncselekmény, ez azt mutatja, hogy maga a Fidesz kormány, Fidesz-KDNP vezetése alatt ugye úgy döntött a hatóság, hogy ki kell adni, vissza kell adni ezeket a lefoglalt vagyon előtt.
2: Igen, meg elengedték a pénzszállítókat, hazaküldték, tehát
3: igen,
2: ha ők bűnözők lennének, akkor ez nagy hiba lett volna.
3: Igen, ezzel bebizonyosodott, hogy ők nem voltak bűnözők, semmilyen bűn nem követtek el. Na most ugye ezt nyilvánvalóan nagyon sokan tudják, hogy ez egy bevett szokás volt, a légtérzár miatt szállították így ezeket a vagyonelemeket, mert ugye nem lehetett repülővel. Na most, amikor beléptek az országba, Magyarországba, akkor előtte már le lettek jelentve, és ha jól tudom, ellenőrizték is őket. Sőt, végig az útvonalról tudomásuk volt. Tehát egyszerűen az a tény, amit előadtak, az nem igaz. Tehát itt egy olyan fars információval próbálják itt félrevezetni, és az ügyészség gyakorlatilag, hogy miért irányította a nyomoz, álláspontom szerint azért, mert érintett valamilyen szinten benne. Hát lehet, hogy az ügyészség is, aki vizsgálja, de hogy a hatóságok részéről többen, és több hatóság, az biztos. És hát ugye két kezet most próbálják itt, csak hát hál' Istennek Magyar Péter a név nevében eljár, Magyar Péter.
2: Hát ebben az ügyben nem tud eljárni se a nép nevében, se senki nevében, mert független a kormány.
3: Nem, hanem követeljük, nem tud eljárni, nyilvánvalóan nem avatkozhat bele semmilyen eljárásba, hatósági eljárásba, de követeljük azt, és arra akartam itt kikanyarodni, hogy minden egyes szabálytalan dolgot a hatóság nyomozzon ki, mert mi magyarok ezt szeretnénk. Ezért választottuk a Tisza kormányt, mert azt ígérte, hogy rendet tesz. Itt, amit jogszabályokra hivatkozva a Fidesz-KDNP kormányzásának megtörtént, tehát ez egyszerűen borzasztó. Hát most akkor elkanyarodnék ettől a büntető ügytől a Báder Jánosig, volt köztársasági elnök. Hát nem akarok olyan szavakat használni, ami nem illő, de nem tudom, mi haszna lett a Magyarországnak Báder János köztársasági elnöksége alatt, milyen hasznot. Mi hogyan képviselte a magyarokat?
2: Szerintem ez már nem kérdés, mert kitöltötte a mandátumát, elvégezte a munkát, ez rendben van ideig, ezért megkapta a javadalmazást, hogy utólag ilyen gáláns a magyar állam, az már egy más kérdés, meg főleg ez az alapítvány, ez azért, ez nekem is erős.
3: Ez árulkodik arról, hogy itt milyen összefonódások vannak, hogy itt a közös érdek az mi volt. A közös érdek az az volt, hogy együtt lakomázzunk a magyar emberek pénzéből. De persze nem lehet durván, hanem szépen csináljuk. Ne törjünk be az ablakon, ne törjük fel az ajtót, hanem hozzunk jogszabályt. És akkor milliárdokat lehet adogatni azoknak, akik minket támogatnak, akik velünk egyetértenek, akik a mi csapatunkba tartozik. Hát ezt lehet látni az NK Bortnálnál. Minden egyes mozdanatnál lehet látni, hogy mit csináltak. Bocsánat, hogy kapkodok. 98% előleget kifizetett Lázár János. Hát egyszerűen ilyen a világon nincs.
4: Biztos nagyon jó szakemberek csinálják, vagy csinálták volna azt a hidat. Annyira jók, hogy nincs ilyen a világon, ezért őket gyorsan előre ki kellett fizetni, nehogy visszamondják a munkát. Hát van ilyen.
3: Igen, de kérdezem én, hogy ez a 98%, mivel kifizetésre került, akkor hogy lesz a 10% visszatartva a garanciális munkákra?
4: Hát eleve csak 2%. Hogyha 98-at kifizettek, nem érdekes. Hát ha találtak egy ilyen szuper csapatot, akkor ott pénz nem számít.
3: Így van, igen.
4: Felülről nyitott költségvetés.
3: Igen, ez árulkodik, hogy itt történt. Az is árulkodó egyébként, hogy Martonyi János lemondott az alapítvány kuratóriumi tagságáról, mert ez az alapítvány egy fal alapítvány. Hát,
4: nem, csináltak dolgokat a pénzből, tehát szerveztek konferenciát, kiállítást, hogy ez tényleg ilyen költséges-e az...
3: Köszönöm szépen, erkölcsön, amit csináltak. Így van, szerkesztő úr, így van. Mert én is csináltam volna, meg nagyon sokan csináltak volna, lehet, hogy tök hasznot ebből a pénzből. De így osztogatta a pénzt akkor, amikor jól mondta a kedves betelefonáló, hogy 1500 forint volt a napi pénz a gyerekeknek, a ellátására. Ez egy keresztény demokrata néppárt, ez egy családbarát kormány volt. Hát ez becsapta az embereket, ahol csak tudta, hogy minden intézkedés mögött egy hátsó szándék volt. Ez egy borzalom, és ezt nagyon köszönjük, én legalábbis személy szerint azt mondom, és azt mondom, hogy aki a Tiszára szavazott, valószínűleg így gondolja, Magyar Péter a harcba száll tulajdonképpen egyedül azok ellen, a disznóságok ellen, amit ők csináltak, és nézzük meg, hogy a parlamentben még mindig mit beszél a Fidesz. Hát egyszerűen borzasztó.
4: Jó, hát ezt elvitassuk el, hogy azt mond, amit akar, még a legsúlyosabb vádak esetén is visszalő, mert hát mi más csináljon?
3: Nincs tisztességérzetük, nincs semmi megbánás, hogy legalább hátravonul, legalább ne mondaná, legalább ne hazudna. Hát én nem akarok egy olyan miniszterelnököt a hazámba, aki a tévében azt mondja, hogy hát ez csak egy épülő gazdaság, ez az édesapámé.
4: Félkész mezőgazdasági üzem, legyünk pontosak.
3: Hát hogy lehet?
4: Hát nincs kész.
3: Ebből látszik, hogy...
4: Igen, de tényleg nincs kész, hát az a fele van kész, ami úgy tűnik, mint egy palota. A másik fele, ahol már szántásvetés zajlik, majd az a rész nincs, ezért félkész. Ez teljesen így van, nem?
3: De azért helytálló, persze.
4: Na, de hát akkor
3: de
4: mi a probléma?
3: Van erre az édesen? Igen, így van, jogos a kérdés. Így van. Az, hogy erkölcselen, szintén ugyanezt tudom mondani.
4: Hát az meg nem a jogi kategória. Tessék bizonyítani.
3: Nem.
4: Ennyi. Kapunk majd választ, hogy a fal adja a másikat.
3: Igen. Hát ez a válasz, ilyen választ ad a miniszterelnök úr, igen. Hát ez szerintem nem kielég. A másik a Fideszen MSZP közös lopásáról való Tóbuda volt polgármestere, hát elszomorító, hogy gyakorlatilag hogy összejátszottak a pénznek a megszerzése, vagy a megszerzése érdekében ezek a politikusok. A magyar emberek pénzén, hát gyakorlatilag nem, hát egyszerűen... Hihetetlen, és jól mondta Magyar Péter, hogy nem szabad az ellenzékkel és senkivel egyességet kötni, megállapodni választások előtt, meg közösen indulni, meg mit tudom én, mert hát egyszerűen ugyanaz, mint a Fidesz. És ugyanez van a Mi Hazánknál is. A Mi Hazánk is milyen csúnya dolgot csinált, amikor ezek a gyerekek ott elkezdtek az első nap...
4: Hát az más, a rasszista vonásait nem... képtelen levetkőzni, nyilván nem is akarja ez a pár, de közpénz tolvajlás a kapcsolatban ez a viszont nem merült te fel a Mi Hazánk, azért legyünk precízek.
3: Ez így is van, de viszont egyszerűen nem értem, hogy a Mi Hazánkosok azok egyszerűen mi az, ami miatt el van kötelezve, ám bár lehet, hogy értem, mert ugye 2006-ban azért elég érdekes volt a Torockainak a viselkedése ott a székháznál, Én emlékszem azokra a képekre, amikor ott duhajkodott. Én nem is tudom, hogy ezek után hogy lett parlamenti képviselő. Hát én akkor most menjek el valahova duhajkodni, és akkor hát, ha van esély. Tehát egyszer biztos, hogy a Fidesz-e valamilyen szinten összejátszik. És összejátszik a mai.
4: Ez megint csak vélekedés, nincs erre. Igen, nincs erre bizonyíték. Az kétségtelen, hogy egyszer, amikor indult polgármesterként Ásotthalmon, akkor a Fidesz valamiért nem indított ellene senkit, holott korábban fideszes polgármester volt, aki hát nyilván elindulhatott volna. Tehát egy, na mindegy, ez most már régi történet.
3: Alapban feltételezhetjük azt, hogy ez gyakorlatilag egy szándékos volt, hát persze, hát ez legyen szerettem volna.
4: Köszönöm szépen, János, minden jót, viszont hallásra. Judittal folytatjuk, kezi csokolom.
5: Üdvözlöm Ferenc, és mindenkit a tévét, a hallgatók, nézők között. Ferenc, nagyon örülök, hogy bejutottam, és hogy visszahívtak. Én megmondom őszintén, nem ezekkel a témákkal szeretnék beszélni, hanem engem, mivel alföldi vagyok, és szegedi. Tehát én ezzel a víz hiánnyal kapcsolatban szeretnék egy pár szót mondatot mondani, hogy igaz, hogy már a 75-öt betöltöttem, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából vannak olyan dolgok, amikor az ember azt mondja, hogy talán jobb is, hogy már itt tartunk, de ez a vízgazdálkodási probléma, ez a vízhiány, ez engem annyira, de annyira aggaszt, és marhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk itt nyilván területileg is óriási probléma ez, amit mi látunk. Én falun nőttem föl gyönyörű gazdaságba, és közel ide Szegedhöz, és nekünk mindenünk volt csodálatos, kertünk, konyhakertünk, gyümölcsösünk, minden vízünk volt hozzá, és én ebben nőttem föl, és egyszerűen képtelen vagyok ezt földolgozni, hogy most hova kerültünk, és hogy mi történik a vízünkkel. Na most én azt mondom, hogy
4: Judit, azt szeretném mondani, hogy visszaívnánk a déli híradó után, mert hogy mindjárt vége ennek a műsornak, és nyilván fél percben nem lehet kifejteni, mert ez egy nagyobb téma. Úgyhogy, ha önnek megfelel, akkor ezt az ígéretet tudom tenni. Megfelel?
5: Nem föltétlenül várom.
4: Rendben, akkor önnel kezdünk majd a 12 órai híradó után. Most tehát véget ért a fórum, köszönjük az eddigi figyelmet, az eddigi telefonokat, hamarosan jövünk ismét, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Mosógép. Mega Árpa Rádé. Telefon. Mega Árpa Rádé. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval. Áza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
6: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban Magyarországon az infláció. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéseiből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme egy ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése.

0: ők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vettek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a déli műsorsávban is. Köszönöm, hogy minket választottak. Az ügynök múlt törvényről vitázik a parlament többek között. Fidesz-MSZP közös lopásról vallott Óbuda korábbi alpolgármestere, mégpedig büntető eljárásban. Beismerő vallomást tett, és Martonyi János lemondott az Áder János féle alapítvány kuratóriumi tagságáról. Ennek kapcsán nevezetesen, hogy Magyar Péter Áder Jánost közpénz lapátolással vádolta meg, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt írta a közösségi oldalán, hogy az új kormány agresszív, fenyeget, és ez egyenes út az önkényuralom felé. Judittal kezdünk, kezi csokra.
3: Üdvözlöm Ferenc és a hallgatókat is, köszönöm, hogy visszatetszettek hívni. Hát ugye a vízgazdálkodást kezdtem el mondani.
2: Igen.
3: Az előbbi adásba, és azt is elmondtam, hogy nagyon-nagyon el vagyok keseredve, itt Szegedről lakunk, és hát Szeged környéki faluban nőttem föl, aki esetleg nem hallott, a gyönyörű gazdaságunk volt, és hát bizony minden volt, amit az életünkhöz szükséges, mi mindent meg tudtunk termelni. Na ez a világ elmúlt, nyilván ezt tudjuk is, de ami itt van körülöttünk, Ferenc, ez egyszerűen valami tragédia. És én nem tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb probléma lehet-e, mert az, hogy veszekszenek a parlamentben, már rohadtul nem érdekel, de az, hogy itt most elevenen fogunk mögsülni, ráadásul még víz is, vízünk se lesz, mert sajnos mindent megköznek érte, amikor a BAD gyárat elkezdték építeni, képzelje el Ferenc, már megkaptuk a hírt, hogy a fehértói halászcsárda mellett vannak ezek a halastavak, nem tudom hány tavat leszivattyúztak, már azzal kezdték a gyárhoz, tehát ott kezdődött. Ez biztos, hogy így van, mert konkrétan biztos helyre tudom. Ezek az egyik, a másik, hogy itt vannak ezek az akkumulátorgyárak, a vastag csövek viszik a vizeket. Hát most azért álljon már meg a menet, tényleg. Szóval az, hogy az emberek ma hónap már szomjan halnak, és ezeket a rohadt gyárakat költ segíteni a vízzel, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezzel nem tudnak valamit csinálni. Egyszerűen annyira föl vagyok háborodva, és annyira meg vagyok ijedve ettől, mondtam is, hogy már nyugdíjas vagyok, eléggé benne vagyok, de szóval ez, ami most rá a fiatalokra vár, én ezt nem tudom, ezt nem irigylöm senkitől. Pár évvel ezelőtt az egyik egyetemi előadáson, nem tudom már megmondani, ki volt az, nagyon okos ember volt, aki elmondta, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Tehát annyi vízünk van, hogy egyszerűen olyan gazdag ország lehetünk belőle, mint az arabok az olajból. Ha ezek el nem adják. Ferenc, most tartok ott, hogy azt mondom, hogy igenis eladták a vízünket, és most olvastam nem olyan régen, ez is a Facebookon volt, hogy csövekön viszik kifelé a vizet Magyarországról. Mit mondott az Orbán Viktor? Azt mondta, hogy van víz, rengeteg, igenis van víz,

0: van eladó is. Tessék, itt van. Ezzel remélem, hogy a Magyar Péter nagyon komolyan elkezd foglalkozni, mert ez egyszerűen tragédia. És mit mondok még? Pont hallottam most, hogy 90 méter mély kutat Ferenc. Nincs benne víz, újra köl, és nem tudják, hogy lösztő. Mi a jó Isten löszít, hogyha még léjebb kömödik? Tessék már nekem megmondani, Ferenc. Nagyon mérges vagyok, idegös vagyok, és piszkos útő vagyok háborodva. Pár évvel ezelőtt egy pilóta ismerősünk, aki nem ilyen nagy repülőpilóta, hanem tudja, ilyen szúnyogító, tehát olyan
1: igen.
0: repülője van, és sokat járkál az országba egyéb más magból kifolyólag. Már pár évvel ezelőtt elmondta, hogy ha látnánk, hogy milyen siralmasan néz ki Magyarország fölülről, hogy ki vannak írva az erdők, hogy pusztaság van. Na most hol vannak a fák, Ferenc? Hova vitték azt a rengeteg tarkivágott fát? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy ezek a nem, ha nem mondok, már nem mondok jelzőt, mert nem szeretném, ha ebből probléma lenne, de ez a sok napelem is. Hogy egyszerűen tényleg a földet takarják, a jó termőföldünket viszik ki. Ferenc, tudja, hova viszik a termőföldet, a jó termőföldünket? Nem. Láttam konkrétan, nagyon szép film volt. Hát bizony az arabokhoz is gyönyörű oázisokat csinálnak. Mondja már meg, hogy milyen bűnök ezek, amik ezen fölül csak az összes többi, de ha csak ezt kezdjük el, ezt az egyet, akkor én nem tudom tényleg, hogy kinek állja a bíróság elé, de én már sorba mind oda tapasztanám, tudja, hogy én nagyon elfogult vagyok. Nem akarok jelzőket mondani, mert nem tudnék hozzá jelzőket mondani, amiért ennyire haragszom. Nagyon haragszom erre a kormányra, nagyon várom, hogy ez az új kormány valamilyen szinten tudom, hogy vizet nem tudnak fakasztani, de tegnap láttam az esztergomi tavat is, vagy bocsánat, a velencei tavat is. Megcsinálják azt a drága, nem tudom én, 40 milliárdos akármilyen pályát, épületöket, és azt mondja ez a, nem is tudom már, hogy hittek, Kovács Katalin, jól mondom?
1: Igen, van egy ilyen kajakbajnokunk. Igen.
0: Igen. Nem lőtt az, nem volt az baj, hogy azt odaépítették. Hát ennyi eszetlen ember a világon nincs, ami itt van Magyarországon.
1: Hát azért szerintem arról nem a kormány az előző tehet, hogy így kiszáradt a velencei tó, vagy nem csak a kormány. Tehát nem. Azért itt van egy klímaváltozás, de bízunk benne, hogy majd valahogy sikerül pótolni. Hát nyilván, amikor oda tervezték ezt az akadémiát, akkor azt gondolták, hogy lesz mindig elég víz a tóban.
0: Hát persze. Na most a másik dolog, hogy tegnap éppen azt hiszem maga volt ezt a fórumba, és egy hát egyértelműen fideszes valaki telefonált, este fél hét volt.
1: De igen, emlékszem.
0: Tessék?
1: Emlékszem, igen, hogy diktatúráról beszélt, hogy miért kell az autópálya koncessziót felülvizsgálni, és szerint ez diktatórikus.
0: Tehát ezzel kapcsolatban, mert nem is érdekült, mert tudtam, hogy ez miről szól, már amikor elkezdte, amikor beleszólt. Na igyet elárulok, Ferenc, mindenkinek. Bejutottam, képzelje a Palánverbe. És akkor, hát tényleg nem mondtam semmit csúnyát, tényleg nagyon kedvesen elmondtam, hogy én a másik oldal vagyok a poloskák közül, és hogy én se szeretnék háborút, én se szeretnék migránsokat, na és akkor ezt a három mondatot elmondtam, és hogy nagyon sajnálom, hogy rájuk szavaztam életemben egyszerű soha többet, és erre azonnal elküldtek a másik oldalra, azt mondták, nyugodtan menjek oda, ahol voltam. Na most én csak javasolnám, hogy ne fogyasszák már az időnket, a drága időnket, tudom, hogy ezt maguk önnek muszáj, de egyszerre már olyan húztustalan, hogy kivonják az emberöknek a mondani valója idejéből azt az időt, amivel itten kötetsködnek magukkal. Szóval, na,
1: mi egy demokratikus televízió vagyunk, itt mindenki elmondhatja a véleményét.
0: Én nagyon díjazom a maga türelmét és a fekete humorát, mert az külön tetszik, hogy nem jó repülőre szálltak az oroszok, akiket főrobbantottak. Na, máma például ezt tudta legjobban, de az a helyzet van, Ferenc, hogy most kíváncsian várom, hogy mi lesz a parlamentbe, ugye mostan nincs itt van a macska, szintoknak az egere, hogy ugyan milyen hangulat lesz, nagyon várom, hogy a mai parlamentben majd mire megyünk. Úgyhogy én nagyon jó, szép napot kívánok magának.
1: Köszönjük szépen önnek is, Judit.
0: És köszönöm, hogy szólhattam.
1: Viszont köszönjük, kezi csokolom, további szép napot. Zsókával folytatjuk, jó napot kívánok.
2: Köszönöm, üdvözlöm önt is, és a nézőket is.
1: Parancsoljon, miről beszéljünk? Igen?
2: Én nem ebbe a témába szeretnék szólni, hanem a nyugdíjakkal kapcsolatban. Méghozzá azért, hogy kellene nézni. Most felemeli a kormány majd a minimál nyugdíjakat. De én azzal nem értek egyet, hogy azok a szabadúszók, akik villát, meg jártott, meg nem tudom mit, hogy nyugdíjasok, és már nincs.
1: Nagyon szakadozik a vonal, Zsóka, megtenni, hogy arrébb megy egy pár méterrel, hát ha helyre áll a kapcsolat. Nem, sajnos nem olyan jobb, hanem most alig-alig hallom.
2: És ha így látom, most tetszik hallani?
1: Hát épp hogy. Szóval ön azt mondja, hogy nem kéne mindenkinek megemelni a nyugdíját legalább 120 ezer forintig, mert vannak, akik más jogcímen kapnak pénzt.
2: Akik természetesen, akik keveset dolgoztak, illetve sokat dolgoztak kis pénzért, akár a könnyűiparban, vagy a földművelésben, vagy, de fizettek minden fillérükért. De azok, akik most panaszkodnak, művészek és ehhez hasonlóan zenészek, panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíjuk, de valószínű azért, mert ők nem is fizettek csak a minimál bérér adót, illetve járulékot, pedig ők is fizethettek volna, és gondolhattak arra, hogy egyszer majd megöregszenek ők.
1: De... Igen, bár ők azt mondják, hogy az országos rendezőiroda, vagy rendezőiroda, amelyik menedzselte ezeket az előadókat a rendszerváltás előtt, szóval, hogy ő szúrt ki velük, hogy az Ori nem fizetett járulékot utánuk, és hogy ők is megdöbbentek, hogy ilyen alacsony a nyugdíjuk. Szóval van egy ilyen ellenvetés. Sajnos most megint elment a hang. Azt javaslom, hogy...
2: Bocsánat, akkor megint elégyedett.
1: Ez így egy kicsit reménytelennek tűnik. Majd megpróbáljuk visszaívni, Zsóka, nem tudom, hogy hol tartózkodik.
2: Itt sajnos itt rossz a térerő azért, nem csak önöknél, hanem másutt is.
1: Igen. Majd akkor megpróbáljuk visszívni, mert így ez nem adásképes, tehát alig-alig érteni, hogy mit mond. Köszönöm azért, hogy hívott. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok! Lászlótól meg épp azt akartam kérni, hogy némítse el a telefon, vagyis a tévét. Hiába. Az élőadás varázsa, hogy Juhász előtt mondta, a zenebutikban zene, bármi megtörténhet, vagy annak az ellenkezője is. Szóval nyilván a kormány azt mondja, hogy a legkevesebb nyugdíj nem lehet 120 ezer forintnál alacsonyabb, akkor emelkedik olyan emberek nyugdíja is, akik mondjuk önhibájukból kerültek olyan helyzetbe, amiben most vannak, de gondolom nehéz lenne úgy megalkotni egy törvényt, hogy minden réteget külön vizsgálni, hogy miért 120 ezer a nyugdíja, most ezt meghozták, ez még mindig jobb, mint hogyha nem hozták volna meg. Úgyhogy itt tartunk. Az egy más kérdés, hogy sok ember, akinek tényleg alacsony a nyugdíja, más bevételekből viszont jól él, akár zenészek, teszem azt jogdíjból vagy royaltyból, hogyha játsszák a dalaikat, ez aki közreműködik egy lemezen, ha nem is ő a zeneszerző, de ő mondjuk trombitája, énekel, gitározik a felvételen, akkor is ketyeg az óra, csörren a kassa. Szóval a royaltyból is egész jól meg lehet élni, akinek sokat játszották a dalait, vagy előadásait, meg jogdíjakból is, de hát nyilván ezt most mind kifésülni, meg más szempontokat is figyelembe venni, szerintem akkor 30 évig ezen dolgoznának, úgyhogy nyilván a kormány gondolt egyet, megemeli ezt a nagyon méltatlan szintet 120 ezerig, és mások meg azt mondják, hogy ez így igazságtalan. Hát egyébként alapvetően nyilván nem lehet olyan döntést hozni, amivel mindenki egyetért egy 10 milliós országban. Nem tudom, hogy László itt van-e közben. nincs itt László, akkor hát a középső hírünket még egyszer, vagy témajavaslatunkat figyelmükbe ajánlanám, már Magyar Péter is reagált rá. Ő ugyanis azzal kezdte, hogy a Fidesz meg az óbaloldali pártok folyamatosan összejátszottak az ország kirablásában. És az, hogy ez az egész országra igaz-e, nem tudom, de hogy a harmadik kerületben ez történt, állítja az egyik érintett, a korábbi alpolgármester, az biztos. Ő a beismerő vallomásában mondta azt, hogy a fideszes településvezető szólt, hogy több pénz kellene nekik, találni kellene egy céget, amin keresztül ki lehet folyatni az önkormányzat pénzét, és maga az MSZP-s alpolgármester mondta, hogy van neki egy cége, azt reaktiválta, oda helyezett egy Stróman ügyvezetőt, akinek csak az volt a dolga, hogy mindent aláírjon, és elkezdődött a cégen keresztül a közpénz kifolyatás, és a hasznot azt elosztották, 70% ment a Fidesznek, 30% a baloldalnak. Aztán, amikor megtörtént a váltás, mert győzött a baloldal a kerületben, akkor megfordult az arány. Tehát ezt állítja egy perbefogott és eljárás alatt álló ottani alpolgármester, úgyhogy hát miért ne hinnénk neki, illetve majd meglátjuk, de megrázó, amit mond. Mert hogyha ez országosan is igaz, akkor megérthetjük, hogy miért élünk úgy, ahogy, és nem sokkal jobban. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A Velencei tó történelmi mélyponton az Alföld sivatagosodik, a Duna rekord alacsony. Mi van, ha a vízhiány nem egy elkerülhetetlen természeti csapás, hanem a kollektív intelligenciánk csődje? Tkacsik Márta elméleti matematikusból lett digitális üzletemberként, 20 évesen még az internetet építette. Ma viszont egy 5 hektáros analóg mikrokozmoszt vezet az erdő szélén. Belevitatjuk meg, hogy miért végzetes tévedés, ha a vízgazdálkodást csupán mérnöki feladatként kezeljük. Hol kezdődik a rendszer szintű etikai felelősség, és hogy egy ökológiai mintagazdaság valódi mentőve a társadalomnak, vagy csak a kiváltságosok elszigetelt túlélő bázisa. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben, a Budafoki út október 23-a utca Irinyi József utca csomópontban. Áramszünet miatt várhatóan 13 óra 15-ig. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünkösfürdő utca között. Kifelé 14 óráig, befelé 16 óráig csatornajavítás miatt. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a 17. kerületben a Ferihegyi úton a 18. utcánál, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet. Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Ferenc. Szép délután kívánok.
3: Parancsolj!
4: Üdvözlöm. Nem, témákat még nem látom, de mindjárt jön a tévé. Látom mindjárt. Az ügynök adták volt, ugyebár az első.
3: Igen, igen.
4: Az ügynök adták, hogy mit kell tudni, hogy ki fognak kiderülni, hogy kik kiknek lehet kiadni a nevüket, vagy kiknek nem lehet kiadni a nevüket? Ez meg van korlátozva egyébként?
3: Hát azt mondják, hogy ami államérdek, tehát mostani nemzetbiztonsági érdeket sértő adat, azt nem fogják a nyilvánosság elé tárni, de azon kívül mindent. Persze úgy, hogyha mondjuk egy besúgóval kapcsolatban előkerül egy iratban egy áldozat, és vele kapcsolatban érzékeny adatok vannak, akkor azokat is kitakarják, tehát hogy ne az járjon rosszul, akit megfigyeltek. De egyébként ezeket a szűréseket leszámítva lehetne tudni, hogy ki hogy működött együtt a kommunista állambiztonsággal. Tehát ügynökök, hálózati személyek, társadalmi kapcsolatok, gondolom a tartótisztek is, bár róluk már volt egyszer egy nyilvántartás, ami hozzáférhető. Szóval, hogy minden, ami megvan a szolgálatoknál, átkerül a levéltárba, és az előbb említett kivételeket leszámítva ezek hozzáférhetővé válnának.
4: Csak azért, ami jó lenne számomra egyébként az egész történet, hogy például nagyon jól tudjuk, hogy a Fidesznek a 90%-a kis titkár volt. Na most, hogy megnézzük például Orbán Viktort, vagy Kövér Lászlót, csak most egy-két nevet mondtam, tudnék még sorolni, ők is kis titkárok voltak, ügynökök voltak.
3: Az nem ugyanaz a kettő, az ügynök meg a kis titkár, tehát attól, hogy kis titkár valaki, nem biztos, hogy beszervezték az állambiztonsághoz.
4: Jó, hát 2x3-as vagy 3x3-as most, igen, honnan nézzük, hogy félig teli a pohár, vagy félig üres a pohár.
3: Ne, lehet, hogy egyiknél se volt beszervezve, tehát azért nem volt minden kis titkár ügynök.
4: Jó, akkor például ön szerint, Ferenc, tudom, hogy nem tud beszélni, de ön szerint elég a bólint egyet, majd utána visszatekerem, hogy ön szerint Orbán Viktor besugó volt, vagy nem? Vagy Lázár János, vagy Kövér László?
3: Nincs, egyikre sincs exakt bizonyíték. Lázárnál ez fel sem merült. Orbán Viktor és Kövér László esetében voltak mindenféle dokumentumok, de történészek eddig azt mondták, hogy ezek nem bizonyító erejűek. Úgyhogy ezt tudom mondani, mert ez a hivatalos. Érted. De hát ki tudja, lehet, hogyha most megnyílnak az akták, akkor más dolgok is előkerülnek, vagy éppen nem. Szóval nehéz ezt így.
4: Borul a Bili. Fidesz-MSZP közös lopásról vallott Óbuda volt alpolgármestere. De ő ki is? Hogy hívják az alpolgármestere?
3: Ceglédi Gergő. Ceglédi Gergő. Igen.
4: Fidesz-MSZP. Hát simán elhiszem egyébként. Nagyon-nagyon elhiszem. Van egy ismerősöm, akit letartóztattak nemrég a bíróság, még el is rendelte, megint októberig előterjesztették, hogy börtönben maradjon. Én ismerem őt, nem akarom kimondani a nevét a M. Zsoltnak. Az, hogy benne volt, vagy nem, de az, ha be fogják fenyíteni például őt, vagy például ő Gergelyt be fogják fenyíteni, akkor azt kell mondani, hogy jó, 10 évet kapsz. De ott komoly pénzekről van szó. A vádalkút meg fogják kötni. Nagyon sok név az MSZP-ből is egyébként, ahogy a Csitalan Sándor is kiírta, ezek mind hullanak ki a férgesek a köztudatból, mind az MSZP-ből. Az MSZP nem tud megújulni, mert a Fidesz sem fog tudni. Mind ki fog hullani. Ezek az emberek nagyon sok pénzt lehúztak. Közpénzt húztak le. Ezek az emberek meg fognak bűnhődni. Ahogy az M. Zsolt is, meg ő Gergely is meg fog bűnhődni. Hiába ismerem őket, de bűnhődjenek.
3: Hát ha tényleg loptak, akkor...
4: Nem kicsit, erre bizonyítékok vannak. És azért mondom azt, mint a kedves hallgatóknak is, hogy feljár neki majd a nyomozó 10 év, vagy 4 év. Köpni fognak, és annyi ember fog bekerülni. Nagyon... Most fog csak kibolulni a Bili. Én azt mondom, hogy szeptember, vagy talán október elején muszáj lesz neki borulni. Nagyon sok Bili fog kiborulni.
3: Hát boruljon is. Hát a mi pénzünket, vitték, hogyha ezek a vádak meg a gyanúk beigazolódnak.
4: Így van, Ferenc, és hiába ismerőse, meg ismerem őket, meg amúgy jó, hát az életben lehet, hogy rendesek, de még hozzá tudom, hogy mit csináltak a magyar népen, akkor bűnhődjenek. Martoni János lemondott Áder János alapítványának kuratóriumi tagságáról. Na most Martin Jároson mit kell tudni?
3: Mit kell tudni? Hát korábbi külügyminiszter, de hogy itt ebben az alapítványban azt nem tudom, hogy a kuratórium mit csinál, felügyeli az alapítvány működését, törvényességét, de hogy ő díjazásért, vagy díjazás nélkül volt kuratóriumi tag, ezt sem tudom, csak ebben a folyamatban egy mai friss hír, ezért írtuk ki. Nem is ez a lényeg. A lényeg ez a 18 vagy 25 milliárdos állami támogatás, amit kapott az alapítvány törvényesen, természetesen. Azt mondja Magyar Péter, hogy most a választás előtt 7 milliárdot, és előtte meg 18 milliárdot az elmúlt években. De ezt nem tagadja egyébként az alapítvány, azt mondták, hogy Magyar Péter feltalálta a lukat a csövön. Tehát, hogy erről már volt szó a sajtóban. Ettől még persze lehet, hogy ez egy picit túlzottnak tűnik ennyi pénz egy alapítványnál, de lehet, hogy ez korrekt volt. Hát majd meglátjuk.
4: Még egy mondandóm van, ugye én a 8. kerületben lakom, és hogy a Pik András felszólalt még önöknél is, egy erős beszédbe felszólalt, és ott beszélgetett, és azt mondja, hogy hát ez nagyon újszerű dolog, ami a kerületben történik, hogy 40 éve, nem tudom, de hogy nem. Ez a több mint 40 éve a 8. kerület az sajnos rom.
3: Most a drogosokkal kapcsolatban nem arra utal, hogy egyre veszélyesebb anyagokat fogyasztanak a fiatalok.
4: Én minden egyes áldott nap találkozok velük. Minden egyes áldott nap. Egy olyan rendészetnél dolgozom, ahol a Józsefvárosi polgár, mondjuk polgár jönnek, de egyébként nem az, de mondjuk úgy. Minden egyes áldott nap fiatalok. És akkor megkérdezem tőlük például, amikor kérnek a rendőrök is, ugyebár akkor előre kérne a személy, honnan jöttek? A 90%-uk például nem 8. kerületi gyerekek, szabolcsi, hajdubihar, borsodiak. Őket kilökik az intézet, és meg is mondják a srácok, a fiatal srácok, meg a fiatal lányok, ott drogoznak, lövik, egymást lövik be, undorító, gusztusan úgy néz ki. És meg is mondják, hogy mozdultak ki az intézetből, a anyám kidobott otthon, és akkor feljövünk Pestre, mert azt tudjuk, hogy itt lehet kunyarálni, lehet keregetni, és lehet lopni. És akkor megveszik bármelyik helyen a kristályt, ezt a kábítószert, amit szívnak. Én nem tudom, amiket szívnak ezek, de borzalmas.
3: Igen, ez tragikus. Hát nyilván borzalmas. Az államnak többet kellene fordítani ezek az intézetből kikerült gyerekekre, utánkövetésre. Igen.
4: Igen. Hát én múltkor mondtam a Bódis Krisztának, hogy ezzel valamit, ez az államnak ezzel felelőssége van. Kell ebben valamit csinálni. Mert ami ebben a kerületben megy, hogy nem mellek legyen az idős emberek. Tényleg nem mellek lejön az utcára. Még napközben se, főleg most nyáron. Mert nyáron megint tele vannak. Ugye sokan elmennek külföldre, lemennek a Balatonra, vagy Hivatal-Verencióta, nem volt, nincs víz. Lemennek, és tele drogoznak, és betörnek a lakásukba. Betörnek, és elfoglalják a lakásukat. De ez valami, ami ebben a kerületben van, borzalmas. Nyugodtan kijött a Heti Napló is itt forgatni egyébként, ami éjjel itt van ebben a kerületben, az felháborító.
3: El tudom képzelni, én a Hős utcában készítettem riportot még újságíró koromban, az se volt gyenge. Most már felszámolták azt a néhány házból álló lakótelepet, de brutál. Ott nappal betörtek simán. Szomszéd a szomszédhozza kellett, elvitte a mosógépet, amit lehetett, műszaki cikket. A többiek semmit nem láttak, holott ott ültek a gangon egész nap. Úgyhogy nagyon durva volt.
4: Az a baj egyébként, hogy a 8. kered is már kezd erre felorientálódni. Hogy itt is betőnek a lakásokba, berúgják az ajtót. Tehát múltkor a földszintben az öregasszonynak, a néninek, berúgták az ajtaját. Berúgták a kaput, bejöttek, és berúgták az ajtót.
3: Igen.
4: És ugyanúgy a lakást is berúgták. Ugyanúgy. És bementek az öreg nénihez, bementek. És meg is ütötték, kijött a rendőrség. Kamera, te kamera persze, amikor nem lát, én áldom meg, egyébként szimádom ezt a sztorit. Nem lát semmit a kamera. De amikor meg kell büntetni valakit, ahogy félreáll a kocsi valami,
3: akkor látja, igen.
4: Persze, hát elég érdekes egyébként.
3: Hát nem akarom mentegetni ezeket a fiatalokat, de hogyha függővé válnak, akkor sok mindenre képesek a drogfüggők, hogy anyaghoz jussanak, amihez nyilván pénz kell, tehát innen indul akkor a dolog.
4: Igen, Ferenc, ebben igazán csak az a baj, hogy 18 éves gyerek nem már arról kezel az életet a drogfüggő. Foglalkozni kell velük.
3: Kellene, igen.
4: Kell egy intézmény, ahol őket vele lehet foglalkoztatni, vagy foglalkoznak velük bármi más. Csak azt látja az ember, mondom, ha bejönne ide, elájulna. Cuki, gyere vissza.
3: Péter, köszönöm akkor, hogy hívott. Hát bízunk benne, hogy az új kormánnyal, meg például Bódis Kriszta államtitkári kinevezésével, vagy kormánybiztosival azért pozitívra fordul a dolog, mert ő ezt ismeri, és ebben dolgozik, több évtizede elismert szakembere a témának. Köszönöm szépen, viszont hallásra Zsuzsával folytatjuk. Kezdj csokkolom.
5: Jó napot kívánok, Ferenc. Nagyon örülök, hogy önnel beszélhetek. Én egy olyan problémám lenne, hogy nyugdíjjal kapcsolatban hallottam az előbb, és volt egy beszól, akinek szintén problémája van a nyugdíj
6: igen.
5: átalakítási rendszerrel. Most persze mindenkinek az enyéni problémája legnagyobb. Én azt nem tartom helyesnek, hogy nem tudom, hol a határ. Állítólag 250 ezer forint az a határ, amit meghúzott a kormány, hogy a fölött már másképp emelnek, tényleg így van?
6: Nem, most itt két dolog keveredik. Egyrészt, hogy 120 ezer forintnál hát nem igen, kaphat senki igen. kevesebbet. Aki most 120 körül kap, azokat fölhúzzák 140-ig. Igen. És azt hiszem, hogy a szép kártyánál van egy különbségtétel, vagy hát, a nyugdíjas utalványnál, hogy a kis nyugdíjasok 200 ezeret kapnak, és azt hiszem 250 ezer forint fölötti nyugdíjasok kapnak 100 ezer forintot. Én ezt hallottam.
5: Én egyszer, nem tudom, hol hallottam azt a hírt, hogy állítólag 250 ezer forint fölött már másképp emelnek, kevesebbet emelnek, nagyon igazságtalannak tartom.
6: Nem, nem az emelésről volt szó, hanem erről az éves utalványról.
5: Nem, csak arról, mert értem, mert valahol meg kell húzni, tudom a határ, de az nagyon alacsony lenne. Ugyanis nagyon egyszerű emberek, sokat dolgozók, és lehet nekik annyi a nyugdíjuk. Egy 300-ig simán lehet egy nyugdíj tisztességes munkából. Ma magamból kiindulva mondom. Én egyedül neveltem 3 gyereket, és sokat túloráztam, sokat dolgoztam, úgy gondolom, nagyon megérdemlem azt a pénzt, amit kapok.
6: Abszolút. Nem erről volt szó, hogy az emelésnél volna egy határ.
5: Igazságtalan tartanám azt, hogy engem most ezzel megkárosítanának, mert tudom, képen ez erről van szó. Én úgy gondolom, hogy nekem ez jár. Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik nem kaptak, és azokat nagyon sajnálom, akik ledolgoztak, de egyébként szerintem az első szűrő az lenne, hogyha megnéznénk, kinek hány éve van ledolgozva, mert ez a legfontosabb. Nem? Hány éve van?
6: Az a helyzet, hogy itt is változott a törvény, mert néhány évvel ezelőtt még 40 volt, amit le kellett dolgozni, 40 év a nőknél, igen. Most is van a 40 plusz,
5: igen.
6: De ma már 45 évet kell ledolgozni, tehát
5: igen,
6: ez sem biztos, hogy pont a jó hatást váltja ki.
5: Bocsánat, nem akartam közösen, szóval valakinek alig van 20 év ledolgozva.
6: Ja persze, hát akkor nyilván ne csodálkozzon.
5: Szóval ez lenne az első, hogy ezt néznék, hogy ki egyáltalán ki az, aki meg is dolgozott, értem?
6: Na jó, de ez benne van, tehát akinek ma alacsony a nyugdíja, lehet, hogy épp azért alacsony, mert csak 20 éve van szolgálati idő. Lehet, hogy nem ezért, de tehát beleszámít a szolgálati idő.
5: Igen.
6: Most
5: értem,
6: is.
5: Mert azért úgy igazságos, hogyha mondjuk a legjobban, hogyha a svájci indexálás lenne, mégis az lenne a legigazságosabb, nem tudom, nem gondolkoznak ezen.
6: De valamit mondott a Tisza kormány, hogy a bérek emelkedését is figyelembe akarja venni majd.
5: Igen. Mert én is, mikor nyugdíjban mentem, nagyon rosszul jártam a kollégámhoz képest, mert nekünk akkor váltottak. Igen, akkor lett ez bevezetve, hogy kevesebb a nyugdíj. Szóval nekünk azóta inflálódik a nyugdíjunk. Hiába, hogy viszonylag jó nyugdíjjal megy el az ember, de egyre kevesebbet ér. És tényleg azoknak borzasztó, akik nagyon sok évet ledolgoztak, már ide öregek, és nem, akkor rosszkor mentek nyugdíjba. Most is van, aki jókor megy nyugdíjba, szóval soha nem lesz igazság az biztos a nyugdíjrendszerbe. Szóval talán akkor lenne a svájci indexálást bevezetnék, azért ezen el kéne gondolkodni szerintem.
6: Igen, ez valami hasonló szerepel a Tisza kormány programjában, úgyhogy bízunk
5: hát
6: benne, csak pénzt kell hozzá.
5: Nagyon vártam már, hogy nyerjenek, és nagyon boldog vagyok, hogy ők nyertek. Ez az egy, ami úgy egy kicsit, hogy mondjam, elkeserített, hogy ó, Istenem, lehet, hogy akkor megint rosszul járok, mint egész életem.
6: Nem, hát rosszabbul nem fog járni, mert kiemelten kezelik a nyugdíjasokat, tehát ezt leírták.
5: Értem.
6: És ez nem erre vonatkozik ez a határ, hanem az éves utalvány, hogy akinek...
5: Értem, mert persze az is igaz, hogy ne legyenek nem tudom hány milliós nyugdíjak, mert az is van egy felső határ, amit szerintem... Már erre van, aki azt mondja, hogy annyit is fizetett be. Szóval nem tudni...
6: Nyilván csak úgy jöhetett ki, hogy óriási összegre volt bejelentve, és be is fizette a járulékot, meg mindent.
5: Állítólag Németországban van ott is meg van húzva határ, mert ott van, ahol azt tartják, hogy aki már nyugdíjas, az már semmit nem tesz be a közösbe, és nem tudom, hogy hol az igazság.
6: Hát viszont szerintem egész életében meg sok járulékot tett be, szóval sokféle megközelítés van.
5: Igen, igen.
6: Rendben. Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Nagyon köszönöm.
6: Eddig jutottunk ma.
5: Azért valamire előre jutottam. Köszönöm.
6: Örülök neki. Kezi csokolom. További szép napot. Kedves nézők, ez volt a Déli Fórum. Délután, ha jól tudom, Somos András kollégám számít önökre, hanem akkor elnézést, csak nagyon sokféle beosztást láttam az elmúlt napokban. Az biztos, hogy este én számítok önökre, illetve a figyelmükre az Aktuálban. Nagyon izgalmas lesz a műsor, mert benne lesz például a Zsolti bácsi per, Semmilyen Zsolt 9 embert vitt bíróságra rágalmazás miatt, és erről is be fogunk számolni, meg arról is, hogy Orbán Viktor szerint épül az önkényuralom, meg arról, hogy 24 ezer milliárd forintnyi szerződést kötöttek Mészáros Lőrinc és Szíj László cégeivel, hogy ők üzemeltessék az autópályákat, úgyhogy elképesztő mennyiségű fontos hír van ma is. Számítunk tehát önökre este is, de addig is legyen szép napjuk a viszontlátásra.

0: Politika Team.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A Velencei tó történelmi mélyponton az Alföld sivatagosodik, a Duna rekord alacsony. Mi van, ha a vízhiány nem egy elkerülhetetlen természeti csapás, hanem a kollektív intelligenciánk csődje? Tkacsik Márta elméleti matematikusból lett digitális üzletemberként, 20 évesen még az internetet építette. Ma viszont egy 5 hektáros analóg mikrokozmoszt vezet az erdő szélén. Belevitatjuk meg, hogy miért végzetes tévedés, ha a vízgazdálkodást csupán mérnöki feladatként kezeljük. Hol kezdődik a rendszer szintű etikai felelősség, és hogy egy ökológiai mintagazdaság valódi mentőve a társadalomnak, vagy csak a kiváltságosok elszigetelt túlélő bázisa. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódarú Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, fontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt már a most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szeretné kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az ipar stratégiáért felelős uniós biztos. Az európai forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az ipar

0: változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek, mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
3: Szomorú. Meg kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számonkérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Vágó Pistának mondtam egyszer, nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és magyarázott, és magyarázott, és akkor mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, neki nem a Rónai Egonnal van baja. Miért őt fenyegeti?
2: Mindenki, aki pénzt kapott, függetlenül attól, hogy mire kapta, miért kapta, most mindenki olyan, mint a fekete lenne a feneke.
3: Akit látok, azok elfogadtak.
2: Nem lett volna szabad?
3: Hát persze, hogy nem.
2: Hát ha kapsz 5 milliót, lehet, hogy jobb lesz a dal.
3: Nem lesz jobb a dal, nem, csak jobban hánynak tőlem.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal adásában egy színész, rendező, író vendéget fogadunk itt, Verebes István személyében. Szervusz István, örülök, hogy itt vagy. Vágod a grimaszt az íróra, de hát most jelent meg az új könyved.
3: Igen, de mindig mondom, hogy nekem az író a Thomas Mann. Én inkább egy ilyen grafomán szerző vagyok.
2: Mondjuk így?
3: Igen. Nagyon nagy a nyomtatott szó iránti szakrális tiszteletem.
2: Tehát de akkor nehezen is ír?
3: Nincs végső forma, hogy ezt nem akarom mondani. Ez természetes, de nagyon, nagyon élvezetes számomra. Tehát a magyar nyelv az elkábít minden alkalommal.
2: És milyen szöszölős szerző vagy? Tehát van egy jó szavam, és akkor kihúzom az előzőt, és jön a következő?
3: Most leleplezem magam. Ha írok egy szöveget, mint most tegnap is, a mesterséges intelligenciával olyan jóban vagyok, annyira ismeri visszamenőleg az ízlésem és érdeklődésem, hogy tulajdonképpen mint szerkesztő nagyon tudok hagyatkozni rá, halálosan élvezem ezt a kapcsolatot, ami nem jelenti azt, hogy nem kell odaadni majd egy szerkesztőnek, de azt, hogy miféle szinonímákat tud ajánlani, az lenyűgöz.
2: De te írod még, nem az AI.
3: Persze, a technikus...
2: Mert van, aki már fordítva csinálja, megíratja, és akkor átír.
3: Nem. Engem csak inspirál. Fantasztikus. Én meséltem a taxisofőrnek, hogy jöttem, hogy azt nem értem, hogy van, hogy egy ekkora szöveget fölteszek, odaírom, hogy ezt nézd át, 2, 3, 4, biff! És már elemzi, és elolvasni nem lehet annyi idő alatt. Nem átgondolni. És a javaslatai azok ahhoz képest kritikusak, hogy megismerte már az eddig írottakat, ez túl van beszélve, ez nem egy mondat, hanem 4. Fantasztikus. Valami olyat tud visszamenőleg más anyagokból, ami engem...
2: De egyébként az az ijesztő ebben, igen, hogy ő megtanul minket. Tehát, hogyha rendszeresen használod, akkor már vissza is utal, hogy a múltkor azt kérdezted,

0: Most is arra vagy kíváncsi?
1: Tehát, igen.
0: Számon tartja, hogy mi
1: van a fejedben.
0: Most már
1: csak attól félek, hogy annyi mindent tud róla, hogy nehogy följelentse.
0: Hát ebben az országban ilyen nem szokásos.
1: Én már gépekben sem bízom annyira.
0: Na jó van. Hogy érzed magad így mostanában? Egy kicsit menjünk a közélet felé is.
1: Mindenki mondja, főleg a feleségem, hogy én mindenben rosszat látom. És én mindig mondom, hogy hát ez volt a foglalkozásom 55 évig, amikor rendeztem, hogy a rosszat lássam, és én mondjam, hogy szerintem mi lenne jó. Ezáltal...
0: De te csalsz, mert neked dicsérned is kellett. Nem hát, csak a rosszat volt, kellett látod, volt, hanem azt is kellett mondani, nagyon jó.
1: Igen. És meg kell mondanom, hogy most, amit mondjuk írok a magyar hangba, abban például a legutóbb írásom arról szólt, hogy én elismerem azt a teljesítményt és azokat a képességeket, amelyek egymásra épültek ez alatt a elmúlt 2,5 év alatt, amit a Magyar Péter produkált. De apám mindig azt mondta, ha kérdeztem, hogy papa, szerinted ki a legjobb magyar színész? Szeretném, mondta Básti Lajos. Aztán azt mondta, hogy igen, az de, és a de után mindig volt valami 1, 3, 9 észrevétele. És én is így vagyok, és most azt írtam meg, hogy igaz, ő a legpártolhatóbb politikus ebben a pillanatban, a leghatásosabb debattőr, de mindennel egyetértek, ami érdemi. Számon kérés személyesen is az ellenzékkel, intézkedéseiben is. Nem ízlésem szerint való, hogy ő is és egyesek a környezetében ennyire élvezik a győzelmüket. Nekem ez nem tetszik.
0: Egy ekkora siker után hol van annak az időbeni határa, ameddig ennek lehet örülni?
1: Ezt én nem tudom, de hogyha nincs, akkor az nagy baj. De már itt volna szerintem. Szóval már győztek, már agyon vannak verve azok, akik megérdemelték. De most nem kellene már ennyire ismételve, nem azt mondom, hogy mást mondjon. Azt mondom, hogy egy picit, hát nem tudok jobb szót, nem nagy vonalúban, de legalább kis vonalúban.
0: Van ennek már itt az ideje? Nem olyan ez egy kicsikét, mint... Na maradjunk akkor a műfődnál. Van egy nagy musical sláger, és azt el kell énekelni egyszer az első felvonásban is, hogy örüljön a nép, el kell énekelni a második felvonásban is, meg a ráadásban is. Tehát, hogy ezt akarja a nép. Tehát akkor kapja meg újra, meg újra, meg újra.
1: Az is triviális egy kicsit. Lehet, hogy ez, és azt gondolom, hogy egy Tisza hívő azt mondja, hogy még azt is. És én azt mondom, hogy igen, és egyre inkább egyébként az illető érdekében mondom. Tehát az ő népszerűségének tartósítása érdekében mondom ezt. Az én ellentmondásaim, amelyek most már elég régiek, azok esküszöm az iróniámmal együtt, hogy mind valamifajta segítségnek szánt volt. A szocializmusban is, később is próbáltam jelezni, hogy miből lesz baj, és nem azért lett néha igazam, mert én baromian okos vagyok, mert a szakmám hatáselemzés volt. Tehát volt mit kitanulni, hogyha itt az következik, akkor annak mi lesz lenne a hatása. Tehát egyszer megírtam, a Vágó Pistának mondtam, egyszer nálad volt a Gyurcsány, és halálosan magyarázott, és akkor mondtam a Vágónak, mondd meg a Gyurcsánynak, neki nem a Róna Jégonnal van baja, miért őt fenyegeti? És ilyen apró effektusokból talán észrevétlen, hogy egyszer csak a néplélek, hát ha ugyan a népléleket megfelelő módon becsüljük, azt fogja mondani, hogy nem, már most már...
0: Hagyjuk már.
1: Igen. Nézem ezt a Gulyás Gergely nevű fiatalembert, aki amúgy azon kívül, amiket beszélt, annak idején egy rokonszenves valaki. De ott ül agyonvert, de a legjobb barátja volt.
0: Néha most is az az ember érzés, hogy ez a barátság, ez most is tart.
1: Persze. Ez egy nagyon fura helyzet. Szörnyű dráma az, hogy ez egy ilyen személyes történet. Elvált feleséggel, baráttal, csak a személyeskedés. Ennek nincs helye a parlamentben.
0: Közben pedig nem azért, hogy vitatkozzak veled, de van mondjuk 3 millió ember, aki ezt az egész történetet láthatóan, mert hogy ezt ígérte Magyar Péter, ezt az elszámolást és az elszámoltatást és a majd én megmondom életérzést, boldogan tapsol jelen pillanatban annak, hogy naponta vannak számon kérve, egyesek szerint megalázva a fideszes képviselők, akik ott ülnek, mondván, hogy hát ezt tettétek velünk 16 éven keresztül. Hát most neztek.
1: Szomorú. Nem kellene tanítani ezt a 3 millió embert arra, hogy minden számon kérésben, szemrehányásban ott a bosszúnak a párája. Nincs igazán emberséges vagy antropomorf bosszú.
0: De akkor most nem kellene fejükre olvasni, hogy mit tette?
1: De igen. Csak nem ebben a stílusban. Uh-huh. A frakció vezetőnő a Tiszában, annak van érzéke a finomságokhoz. Mondok egy másik példát. Ott ül Juhász Hajnalka, úgy igen. Hívják? Finom, nagyon vonzó nő, igaz? Most eltekintve attól, hogy nem durváskodik, csak védi a mundér becsületét. Hát mégis egy nő. Most arra rápakolni mondatokat. Van egy tehetségtelen színésznő, vagy egy olyan színésznő, akinek nem tetszik a játéka. Hát az mégiscsak egy nő. Hát annak az nem alázhatom meg a mi voltában. Rossz a szereposztásnak.
0: Valószínűleg az is szerepet játszik ebben, hogy az összes főszerepet egyelőre, bármi is a darab aznap, mindent Magyar Péter játszik.
1: És miért?
0: Valószínűleg ezzel akar súlyt adni mindennek, amit jelen pillanatban a magyar kormány képvisel.
1: Én szerintem meg ez a szereplés az érdemi eredményeket hatástalanítja.
0: Meglátjuk. Hát ez egy hosszú 4 évre szabott játék. Ennek gyakorlatilag az előjátékánál tartunk, az előszó ez még csupán. És valószínűleg végig így nem is lehet játszani.
1: Hadd mondjak el, amikor kértek, hogy pályázzak igazgatóként Nyíregyházára, akkor én leadtam ugyancsak egy programot. Nagyon előnyös volt a helyzetem, mert feltételeim lehettek. De amikor a székbe kerültem, akkor irgalmatlanul kellett ügyelnem, hogy visszafogjam magam, és rögtön az elején elmondtam, hogy fogok tévedni. Biztos, hiszen 130 ember gazdája soha nem voltam, és 130 féle érdeket nem egyeztettem. De azt kértem, hogy figyelmeztessenek, nem esett jól. Tehát akkor a büfével mentem, és elhallgattak egy asztalnak, oda mentem, hogy rendben van, de hát ti nem mondjátok el, hogy mi a baj, én soha nem fogom megtudni. És akkor voltak egyesek, nem mindenki, mert voltak 20 évvel volt idősebb nálam, és akkor sem volt hajlandó előttem kimenni az ajtót, mert ez egy
0: Mégis csak igazgató úr.
1: Igen. De volt egy-kettő olyan ember, többek között a feleségem, aki akkor még csak beosztottam volt, aki bizony elmondta, hogy ez most itt nem jó. Most mindent te tudsz. Minden, első fél évben mindenbe belepafáztam. Hát és akkor rájöttem, hogy ha belépek valahova, akkor megdermednek az ember.
0: De az első fél évben nem pofázol bele mindenbe, akkor nem tudod a saját arcodra alakítani, vagy nem tudod a saját magad ízlése szerint de alakítani
1: nem,
0: a
1: színházat. De nem.
0: Most nem ez történik a kormányzással?
1: Az a helyzet, hogyha a saját arcára alakítja, az nem lesz jó. Mondok egy egyszerű példát, szakmai. Azt írtam le, hogy ha Montag Imre élne, akkor azt mondaná a Magyar Péternek, ne tessék ilyen nagyon artikulálni, ne tessék a levegőt ide nagyon begyűjteni, és annyira recsegő módon mondani, mert az ellenszenves. Ez nem lehet más a parlament padsoraiban sem, mint a színpadon. Én szerintem, én nagyon egyszerű dolgokról van szó.
0: Világos.
1: Ha ez az arc marad, ez a rendkívül nagyon élvezett elán, lendület, akkor ebben bele fog fáradni a néző, a közönség. Ezt azért mondom itt el, nem mint hogy azt hinném, hogy az én mondatom, hát ha valaki oda megy és azt mondja, valamit kéne így csinálni. Az Orbán Viktor megtanulta. Egy hadarók, hebrencs közszereplőből
0: lett. Volt rá 35 éve?
1: Nem.
0: De lehet, hogy 5.
1: Első 3-4 évben foglalkoztak vele.
0: Na de most ez meg 2 hónap. Nem védem, felvetem. Ez még csak 2 hónap. Vagy 2 év. Egyébként, ha megnézed, hogy mennyit változott Magyar Péter az első nyilatkozatok, interjúk óta, akkor látnod kell, hogy változott.
1: Tényleg változott, de akkor mondok egy apró dolgot, ugyanúgy gombolja be a szakóját, amikor megy, mint az Orbán Viktor. Én, mint színházrendező, azt mondanám, hogy miniszterelnök úr, valahogy nem valami más csináljon. Emlékeztet valamire, amit ez még nincs, meg a zakórángatás, ez még nincs.
0: Na jó, oké. Egyébként pedig, hogyha a Magyar Péteri karaktert félrerakod, akkor azok, amik történnek, azok jó érzéssel töltenek el, például a saját szakterületed a kultúra világában?
1: Azt még nem tudom, de egyet tudok. Rettentően sajnálom, hogy az elmúlt 50 évben, amiben én működtem, ezzel nem találkoztam még. Azért sajnálom, mert most már késő. Tehát vagy lecsúsztam erről a jövőről, vagy a jövő kicsúszott alólam, de nagyon örülök, hogy akik most újra kezdenek, vagy kezdenek, azoknak ígér ez az egész egy normálisabb, emberségesebb részvétel, empatikus érzékkel bíró közeget, ezt az országot jobb hangulatúvá és igazságosabbá lehet remélni. Tehát ebből a szempontból persze a gyerekeimnek, az unokáimnak ezt én nagyon ajánlom.
0: Mi az, ami nem volt meg neked az elmúlt 50 évben, abból, amit most érzékelsz? Hogy legyünk egy kicsit konkrétabbak.
1: 55 évig, most nem sorolom fel, hogy mit csináltam.
0: Hála Istennek sokat.
1: Rettentően sokat. Magam se értem, hogy fér bele az időmbe, tehát. Jó. Az utolsó... Mennyi? Hát több mint, körülbelül 30 évben. Tehát amikor a Nyíregyháza után még voltak működésbeli egyezkedéseim, de már a végén azért hagytam, abban ma is csinálhatnám, mert még egyben vagyok. Bárhova mentem, mindig volt valami olyan, amitől megkeseredett a nyálos számban. Már iparszerűen kellett működnöm a pénzért, és nem volt öröm benne. Az egész torz. Tehát külön-külön is nagyon sok helyen voltam, egyébként többnyire fideszes igazgatók alatt, és engem nem bántottak, hozzáteszem. Engem egyáltalán nem bántottak. De az párhuzamos volt az én visszavonulásommal a foglalkoztatottságom, de bár az nem lehetett javasolni, amit 40 éve mondtam, azt nem lehetett 30 év után se a saját szakmámban elfogadtatni, de azt mondják, hogy ja, ez mindig csak pofázik. És olyan dolgokat mondok, amik evidenciák, tehát csak egy egész apró dolog. 60-70 ezeres városokban működnek társulatok, egymilliárdos költségvetéssel úgy, hogy egy darabot 17-szer játszanak el. Hát ilyen gazdag ország nincs. Tudom, hogyha ezt az egészet átszerveznék regionálisra, hadd ne mondjam, hogy, akkor itt nagyon sok ember utcára kerülne, vagy meg kellene kapaszkodnia, mint ahogy most is meg kell kapaszkodnia, mert most se tudja, hogy a következő évadban szerződhetik, de mindegy. Bátortalan ez a szakma, és attól félek, hogy most is bátortalan lesz.
0: Pedig ez egy lehetőség lenne?
1: Egy értékrend lenne. Na. Hogy a tehetség a tehetséggel dolgozzon, a közepes a közepessel, hogy a piac megmondja. Mondj egyet, ezt annyiszor elmondom, mondj egyetlen épületet a világban, ahol 5 amerikai musical, meg 7 van. Egynél több sehol.
0: Most a Madácsról beszélsz például.
1: A Madácsról, az operetről, akár a Vix Színházról, akár a József Attila Színház. Hát nem bír ennyit ki az infrastruktúra.
0: Ha viszont nem játszanak ennyit és ennyi félét, akkor nem lesz néző. Mert hogy ugyanazok a nézők bolyonganak a színházak között.
1: Az Operaház fantomját azt ugyanazok a nézők nézik meg, nem, ahogy az igazgató mondta, hogy akkor az én teóriám szerint nem látná mindenki az Operaház fantomját, mire én azt mondtam, hogy nem is kell, hogy lássa. A kultúrapolitika azt jelenti, Londonban sem, ott is él 10 millió ember, abban 8 millió nem látta. Mert nem tudja megfizetni. Vagy nem akarja. A kultúrapolitika nem a Neil Simon kell támogatnom, mert az éljen meg a körúton. Abból a pénzből. Nem ismerik azt, hogy mi az a koncesszió, ahogy működött régen minden színház, ahol az igazgatónak kockázata volt. Az egész logisztikáját egy színháznak fedezte az állam, de az a produkció, aki abban részt vett, az igazgató és a színészeknek a minőségén volt. Meglepték, Dajka Margit elmondta, hogy neki 4 zsője volt a esti gázsia. Ha nem jött ki arány, csak 3, akkor vagy 2. Ehhez képest 2 év után azt mondta, hogy 5 bundája volt. Mert annyira szerette a közönség Miskolcon. Miskolcról beszélek. Tehát ha ezt az egészet az elmúlt 70 évben, ami egy szovjet struktúra, valaki nem nyálazza át, hogy miért van Európa egyik legjobb színháza, Katona József Színház, minden nap viszi hozzá a díszletet, az Operaház is. Hogy mibe kerül, és mit kéne csinálni ahhoz, hogy észszerűbb legyen. Hogy egy volt kabaré színházban ne egy művész színház működjön, mert nem bírja anyagilag. Egy kabaré színházban letette 2 asztalt, itt meg jön a díszlettervező, és megálmodik. Szóval 1001 ilyen van. 1001. Az, hogy egyszer, kétszer játszanak egy produkciót. Mi Nyíregyházán úgy csináltuk, hogy nem én, egy kiváló társigazgató, hogy bokorban. Nem kellett megmozdítani a díszletet egy hétig, akkor megint... Szóval mondok egy példát. Imádom. két hónapja voltam igazgató, jött a János, a társigazgató, azt mondja, vegyünk egy gattert. Mondom, okvetem, akartam mondani, amikor jöttem, csak nem tudom, mi az a gatter. Röntgvágógép. Kinn a műhelyben csinálják a díszletet, de nagyon sok a szabadítójuk. Van egy lerobbant gatter Szolnokon, 800 ezerért árulja. János. Elment Szolnokra, csak annyit tudott, hogy van valahol egy gatter, megvette 300 ezerért. És onnantól kezdve mi vágtuk a legnagyobb röntgfát Szabolcs megyében, ezért a mi díszletünk egy vasba nem került soha.
0: És megtanultad, mi a gatter?
1: Hát arról nem
0: beszélek. Utolsó sorban. Jó, csak
1: nem ez hát,
0: amit mondasz, az közben meg olyan strukturális alapokat rengetne meg, amit a színházi életben nagyon sokan jusként és kötelező elemként élnek meg. Tehát ez nekem jár, mert én vagyok a. De minden város is úgy éli meg, hogy neki jár egy színház, mert milyen város az, amelyiknek nincsen színháza.
1: Maradhatna, egy 12 fős társulat eljátsza 17-szer, és aztán tovább megy egy másik, és olyan egy másik. Akartam Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, egy produkcióval kevesebbet csináljunk, kettőt megveszünk. Nem nálunk 27.
0: Ez miért nem ment?
1: Hát mert nem volt az a szegény jutottság, meg a lengyel, hogy hát nem képzelhet, hogy az én váramba beengedek egy másik produkciót.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció. Eddig 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. Országszerte napos nyári időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sőok Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvény javaslatról is. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt arról beszélt, hogy az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többen, mint egy évvel korábban. Eddig több mint 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata és több mint 16,500 sérültje van. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Na, hát erről beszélek, tehát itt a jussok, a hübriszek, tehát az én vagyok, az egy nagyon fontos elem lesz.
3: De bocsássak, hogy most struktúráról beszéltél, nem akarom véleményem.
2: Hát valami olyasmiről.
3: A Vidnyánszki nem egy struktúra?
2: Hát erről sok mindent mondanak, ezt is mondják akár, hogy struktúra.
3: Én azt gondolom, az is egy struktúra, az mehet.
2: Jó, de hát ő sem attól lett, mert a piac kikényszerítette, hanem mert hogy ő ezt elérte.
3: Hát én azt gondolom, hogy itt legyen egy olyan kultúra, kormány, amelyik belenéz a főkönyvekbe, és 1992-ben, nem, lehet, hogy még előbb, Marshall Miklóshoz valami ügyben fölmentem, pénzt kértem a Komédiumnak, nem adott. És akkor azt javasoltam,
2: hogy... Marshall Miklós fővárosi.
3: Fővárosi, igen. Alpolgármester volt. És azt javasoltam, hogy a Komédiumban csináljunk egy szimpoziont, öt olyan grémiumban van egy szakmai színházi ember, van egy gazdasági és van egy jogász. Dolgozzák ki hogy körülbelül a legradikálisabbtól a legenyhébbig, hogy lehet ezt az egészet átalakítani. Hozzáteszem, hogy a Berényi Gábornak volt egy tökéletes struktúrája, amit akkor Hajdú Istvánnak bemutattunk a budapesti pártbizottságon, még előbb párton kívülieket hívtak meg, Gábor Miklós, meg a Huszti ült ott, meg én is. Szóba se jöhetett.
2: Amikor, hát ez ugyanarról szól, akkor mégiscsak igazán van.
3: Persze, persze. Ugyanarról szól.
2: Amit most elkezdtek a szakmán belül, és nevekkel dobálózva járatnak le, okkalok nélkül, nagyon nehéz megítélni sok esetben nagy művészeket. Ez a piac újraosztásáról szól, vagy egyfajta, mint ahogy a politikában is van, egyfajta revansról?
3: Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi. Ha azt nézzük, hogy hány fideszes, idézőjelben mondom, vagy anélkül színházigazgató van, azok közül pontosan annyi az alkalmas, mint az alkalmatlan. Épp úgy, mint hogyha mondjuk nem fideszesek lennének. Tehát amíg nem lesz egy színház társulatának beleszólása, hogy kivel akar dolgozni, addig nem nagyon fog ez megváltozni. Most hallottam egy nagyon érdekeset, hogy Győrben a színészek egy főrendező ellen föllázadtak, és az igazgató, aki egyébként barátjának tekintette ezt a főrendezőt, elküldte. Ez suba alatt történt.
2: Igen, ez elég csendben zajlott.
3: Te tudsz róla?
2: Ennyit hallottam.
3: Ennyit hallottam. Ez már valami.
2: De hát Pécsen is lázadás van. A Pécsi Nemzeti Színház környékén tüntetnek a színház előtt, morognak a színházon belül. Tehát az most sok helyen felüti majd a fejét, hogy akik ideig nem mertek megszólalni, most úgy érzik, hogy végre lehet.
3: Hát adja Isten, és közben ugyanakkor meg kellene valami bölcsesség is. Nem elmondom. Valakitől megkérdeztem, hogy most, hogy a Katona József Színházban az egyébként rendkívül tehetséges Székely Krisztál lett az igazgató, mi lesz az Asárral, akit én nagyra becsülök, egyedülálló képességű rendező. És ez az illető, aki nagyon bennem azt mondta, az Asár csak a Szirtes Ági, Fekete Ernő, Báni Aninak az Asár. Hát a fiataloknak az Asár már letűnt valami, miközben az egész színházi világ az experimentum felé tolódik el, ami is, ez a színetárféle nem vagy-vagy, hanem is, azt mondom, rendben van, de közben letarolja azt a színház eszményt, én most olvastam egy kritikát a Stuber Andreától, azt a színház eszményt, amely valamely egyetemesebb, lélektanilag bensőségesebb és hitelesebb színjátszást gyakorol, ami hogy példának okáért az én ideám szerint a Nemzeti Színház, amikor a Koltai Tamás azt írta, hogy más térbe kéne lenni, nem, az az igazi Kukucska Színház, az a beavató színház. Ott kell nagyon jól eljátszani a bánbánt, az embert, hogy nagyon érthetően, mint ahogy amióta az Új Nemzeti Színházban mind a három nagy dráma, Csongoros Ünök, mind a három, meg nem lehetett érteni, hogy miről szól a darab.
2: Hát a mostani bánkbánra ez abszolút végképp igaz. De János Vitéz is egy érdekes kaland volt. Alföldivel is, meg Vidnyánszkival is.
3: Ugyanúgy.
2: De amit mondasz, Asherrel kapcsolatban.
3: És a Vallóra kapcsolatban, és az egész nemzedékemre.
2: Mondjuk a Valló ott van a Vígben is, meg ott van a Radnótiban is. Hát. Dolgozik. Az Asher tavaly rendezett egyet a Katonában. De mit kellene tenni? Tehát nekem igazából az a kérdésem, hogy miközben valóban múlnak az évek, és teret kell nyitni a fiatalok előtt, mert másképp meg mi lesz? Közben mit kéne tenni a nagybölényekkel?
3: Nem tudom, az én nemzedékem egy kontinuitás megszakított, és csak erőlködve lehetett kapcsolatot teremteni. Én nagyon áldásos múlttal bírok, mert nekem a Mensáros és a Kálmán György a legbensőségesebb mesterem volt privátim. Hogy én dolgozhatnom a Dajka Margittal, a Törőcsikkel, a Garas Dezső, nem sorolom, a Margit, fantasztikus színészekkel. Ennek a varázsa megszűnt. Igaz, hogy megszűnt a nagy színészség is, mert az arról szól, hogy azt kérdezték valamelyik nap, hogy mi volt az én színházigazgatói koncepció. Mondom, az a 12 színész, aki ott a frontban volt, hogy azoknak olyan szerepeket válogassak, amitől az ő piaci státuszuk megnő, és a legnagyobb büszkeség, amikor elmentem utána két évben, mindig Pestre került. Ettől még értékes darabokat lehetett játszani, és hívtam jobb rendezőket, mint amilyen én vagyok. Hát az lehet, hogy a Magyar Nemzeti Színházban ma magyar rendezőn nem dolgozik. Örmények meg, hát ez más kultúra.
2: Izgalmas lehet, de ha erre rendezkedsz be, akkor nyilván kilúgozod a színházat.
3: Hát de hogyha...
2: Én, de még mindig visszakanyarodnék, tehát hogy ha már Asher Tamást említette, tehát hogy mi a teendő? Mit kell tenni Asher Tamással egy átalakulóban lévő színháznak, mint a Katona
3: most? Azt nem tudom, hogy mit kell tenni.
2: Hogy de... kéne emelni őt, vagy hogyan kéne becsülni őt jobban? És ez nem Asher Tamásról szól, ez arról a generációról, vagy annak a legnagyobbjairól szól.
3: Nem szabadna tudatosítani azt, hogy elavult az Asher, mert nem avult el. Én láttam, most már elég régen, de láttam pár éve, egy előadását, a háztűznézőt. Akkor én már azért 50 éve csináltam ezt, és azt mondtam, hogy olyanokat láttam tőle, de ez az én szakmai erőllétemből fakad, amit olyanokat nevettem, amikor nem tudtam, hogy ezen lehet nevetni. Pedig hát dolgoztam egy műfajban elég sikeresen, amihez humor kellett, és lenyűgözve néztem. Semmi érdekem nincs az, hogy az azért én most...
2: Jó, és most ugye őt emeltük ki, nem csak róla szól.
3: És
2: nyilván.
3: Azt mondtam, mit rajongsz? Hát itt semmi nem történik, megrendezi a darabot. A darab a darabról szól. Nem arról szól, hogy egy politikusnak a felesége leszbikus lesz-e vagy sem. Amit például én hányok. Még akkor is, hogyha nem szeretem azt az adott politikust.
2: Ez is a Katonában történt, kétségkívül.
3: Ezt csak azért mondom. Miközben nagyon becsülöm a Katona József Színház 40 évét, mert hát tényleg az Európa egyik legjobb színházát csinálták.
2: Hogyha Nagy Ervin lehetőséget kap, mint ahogy kapott, az előnye, hogy ő egy színész és nem politikus azon a pozíción. Mert hogy ti ugye egészen másképp nézitek a saját szakmátokat, és egészen másnak látjátok a saját szakmátokat, mint akár gazdasági, akár politikai, akár csak nézői. Szemmel látszik.
3: Azt, hogy a színész, azt én nem látom domináns elemnek. Azt, hogy amit eddig tudok róla és láttam, az világos, becsületes, értelmes, kommunikációképes, az engem sokkal jobban megnyugtat. Tehát az emberi mi voltja, engem sokkal jobban frappíroz, mint az, hogy ő színészként jó. Ha ő olyan munkatársakat vesz maga köré, akik ezt a struktúrát, jogi, gazdasági, erkölcsi ö, körülményeiben képesek átlátni és kitalálni, akkor a Nagy Ervin erre alkalmas. Egy nagyon, nagyon karakán talpra esett srác, hát már majdnem 50 éves, ugye? Hát persze.
2: Nem nagyon láttam a véleményedet, de lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen NKA ügyben. Ez a Hankóféle irgalmatlan pénzosztás az utolsó hetekben, hónapokban. De most azt látom, hogy mindenki, aki pénzt kapott, függetlenül attól, hogy mire kapta, miért kapta, most mindenki olyan, mint a fekete lenne a feneke.
3: Mint
2: a fekete seggű lenne, hogy azt, bocsánat, mondani az szokták. Is. Mindenki? Tehát azt tudjuk mondani, hogy aki onnan kapott, az mindjárt lázat?
3: Ezt nem tudom, mindet nem ismerem, de akit látok, azok elfogadták.
2: Nem lett volna szabad?
3: Hát persze, hogy nem.
2: Kapott dalszerzésre valaki pár millió forintot.
3: Hát, de miért kapna dalszerzést? Én hát írtam ugye dalszöveget, és kaptam érte annyit, amennyi jár. De miért kell engem ösztönözni? Mire kell ösztönözni?
2: Hát ha kapsz 5 milliót, lehet, hogy jobb lesz a dal.
3: Nem lesz jobb a dal. Nem, csak jobban hánynak tőlem.
2: Jó, oké. Ez teljesen világos. Hogy alakítanád át? Van arra egy koncepciót, hogy mit kéne ezzel kezdeni?
3: Ezt a Lac Ferenc egyszer már kitalálta. Különféle szakmai grémiumok vannak, amelyek nem örök életűek, ott ülnek, és személy szerint felelősséget vállalnak a pénzek elosztásáért. Ez kinek
2: van? Vállalnál ilyet?
3: Azt hiszem, hogy igen. Persze.
2: Mi múlik, hogy jól döntenél-e?
3: Azt nem tudom, de lennének ott emberek, akikkel vitatni. Voltam én kuratóriumban, a színház igazgató szakmai kuratóriumában, és tévedtem. Ma belátom. Kaposvárra meghívott engem a polgármester, mert hogy én régi kaposvári voltam, akkor, amikor a Svajda, aki nekem barátom volt, a Svajda pályázott. És én hülye fejjel elfogadtam. És nem tartom tisztességesnek, hogy nem a na most mondjad, Örkényben van, és ott volt megbízott igazgató.
2: Most?
3: Nem, akkor.
2: Nem tudom.
3: Na jó, hát neveket, azt majd mindjárt beugrik. Hogy nem az elődöt támogattam, hanem a barátomat. Akkor is a Svajdát nevezték volna ki.
2: Jó, de te másképp gondolnál rá, erre a helyzetre.
3: Igen, tévedtem.
2: De hát az benne van, tehát önmagában nem a tévedés joga az, ami megkérdőjelezett, hanem a tévedhetetlenség pénzosztása. Tehát, hogy rám fognak szavazni, ott a pénz.
3: Ebben az 50 évben, nem mondjuk, amióta én voltam színházigazgató, és voltam háromszor, itt a közhatalomnak fogalma nincs, hogy mibe kerül. A század szöget nem tudja, hogy mibe kerül. Fogalma. Én a forgószínpadot ellophattam volna, mert az ő kutyájuk kölyke voltam. Fogalmuk nincs. Hogy egy díszlet mibe kerül. Én oda kerültem egy színházhoz, és láttam, hogy 600 ezer forint volt a díszlet, amit 100 ezerben meg lehet csinálni, akkor tudtam, hogy az előző igazgatónak mennyi ment vissza. A díszlettervező azt mondta, hogy ez 600.
2: Jól lesz így, István.
3: És igen, számtalan ilyet tudnék neked mondani. Hogy hirtelen rekonstrukciója volt egy színháznak, és a színház igazgató rögtön Mercedes-szel kezdett járni. Azt mondta nekem valaki, nem mondom, hogy ki, nagyon fontos ember Nyíregyházán, átépítés előtt 1,1 milliárd forint volt a költség. Nem, én már akkor mentem el. Azt mondta, hát jó, hát ez a 10% az a korrupciós ráta, amit megkaptok a Jánossal. Mit? Hát 110 millió forintot, azt visszaad a kivitelező, vagy a nem tudom ki. És akkor 55 millió forintot fölveszek, és a legjobb színésznek 120 ezer forint a fizetés.
2: Azért járt volna ez a pénz, hogy a többi lopást elnézd?
3: Hát azért, hogy egyáltalán rábízzuk arra a cégre. De ez természetes.
2: De hát ez így működött nagyon nagyban is, nem csak kicsiben is. Ez
3: és akkor elviszem az 55 milliót?
2: Általában elvitték.
3: Hát nem lehet. Kértem egy lakást, mikor megszületett a gyerekem, mert egy színészházban éltünk, hogy legyen egy gyerekünk, csak arra két évre, ami mi ott vagyunk. Mutattak nekem a belvárosban, Nyíregyházán, tudja mindenki, a OTP ház, egy Y-házban, egy 180 négyzetméter és 5 szobács, 4 méter belmagasságú lakás. Mondtam, ez egy hülyeség, ez fűteni nem. De adjanak egy garzont valahol a színház közelében, gyerekszoba, meg egy szoba, meg konyha. Ezt én fogadjam, elmondta a várostól volt. De mondom, nem, minek, ezt fogadjam, elmondta.
2: Jó lesz az, Verebes úr.
3: Bezony.
2: Nézzed, amíg volt most megint szünete a heti hetest, volt is véleményed róla. Nem bántottak érte utóbb, hogy véleményt mondtál az utódokról?
3: Mit tudnak csinálni?
2: Nem itt, hát semmit, beszólnak.
3: Én élek egy domb tetején, és...
2: Mint egy remete?
3: Nem mint egy remete, hát mindenről tudok. Jönnek hozzám barátaim, kollégáim, havonta egy-kettő biztos, telefonon beszélgetek hetente többször a Sándor Gyurival, a Vaszlai Pistával, az Egri Mártival, mit tudom én kivel. Van, aki még régről is megkérdezi, hogy vagyok. Nem sok.
2: A régről az mit jelent?
3: A régről az, hogy akiknek akkor fontos volt, amikor volt befolyásom és hatalmam, és azok közül egy-kettő még fölhív, hogy vagyok. Nem mint hogyha várnám, csak ennek a statisztikája is olyan, majd meglátod, Isten ne adja, hogy egyszer nem fogsz itt ülni, és nem lesz fontos, hogy veled valóban beszélgessen az ember, hogy majd akkor, ha még élek, akkor az jól fog esni, ha fölhívlak.
2: Ezt én már megértem egy másik helyzetben, úgyhogy tudom, hogy ez ilyen.
3: Sokat.
2: Ez így van, sőt. És egyébként, hogy vagy?
3: Jó.
2: Az, hogy most megjelent az új könyved, mi a címe?
3: Pupos Tebe Himlő.
2: Na, ezt nem tudtam volna megjegyezni, igen. Tudtam, hogy valamit el fogok rontani. Szegény Pupos Tevével mi történt?
3: Maszlai Pista barátom, 50 éves barátom, egyszer 40 éve mondtam valamilyen hülyeséget Pupos Teve Himlő, és ezen azóta röhög.
2: Hát, nem csodálom.
3: És mikor ez a könyv elkészült, az volt a címe, hogy írt reális, mert abszurd kis örkényszerű egypercesek vannak benne szemmel. És mondta, ez nem jó cím, Pupos Teve Himlő legyen.
2: Mondom, ez megragadt.
3: Maszikám. Ez egy hülyeség, de emiatt fogják megvenni. Mesterséges interneten megnéztem, van Pupos Teve Himlő. És akkor arra gondoltam,
2: hogy
3: úgyis arról szól a könyv, ami valószerűtlen, tele vagyunk Pupos Teve Himlővel, akkor lehet, hogy ettől fogják megvenni jobban a könyvet.
2: Úgy legyen. Örülök, hogy beszéltünk.
3: Köszönöm,
2: és köszönöm, hogy itt voltál velem. Verebes István meg a Pupos Teve Himlő, tudják, ne felejtsék. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva jövünk újra, viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Emellett ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapító

0: korosztályosak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk és hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast, a digitális élet emberi oldala. Kiszáradó tavak, repedező termőföldek és egyre forróbb nyarak. A klímaválság korában könnyű belecsúszni a tehetetlen lakossági bűntudatba, miközben a megoldást hajlamosak vagyunk kizárólag a mérnököktől vagy a technológiától várni. Mai vendégünk Tkacsik Márta, a Buda Jenői Patika Kert alapítója, aki elméleti matematikusként és tech üzletemberként ismerte meg a rendszerek működését, hogy aztán egy 5 hektáros analóg oázisba találja meg a választ jövőnk kérdéseire. Belássunk most a felszín alá, elegünk van a klímaszorongásból, helyette a nyers valóságot és a rendszer szintű felelősséget nézzük meg.
2: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, 2026 nyara van. A Velencei tó vízszintje 52 cm körüli történelmi mélypont közelében van, és az Alföldön pedig 80-120 mm-es talajnedvesség hiányt mérnek, miközben a Duna Budapesten is rendkívül alacsony, 50-60 cm körüli szinteket ér el. És ebben a helyzetben talán különösen érdekes, hogy hogyan gondolkodik valaki, aki nem elméletben beszél a rendszerekről, hanem élő mintagazdaságot épít. Itt van velünk a stúdióban Tkacsik Márti, a Buda Jenői Patika Kert alapítója. Köszönjük, Márti, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ami nekem eszembe jutott a beszélgetésre készülve, hogy gyerekkoromban, az iskolás éveimben mindig azt hallottam, hogy Magyarország a vizek országa. Hol változott és mikor változott ez meg ennyire, hogy most már így, ami eddig természetesnek tűnt, az most már ilyen kincs, ilyen őrzött kincsnek tűnik?
3: Gyakorlati, rendszerelméleti vagy filozófiai síkon kezdjük a beszélgetést. Mindegyik lesz, mert nálam nincs fizika, metafizika és biofizika nélkül, ez a biofizika, ez a biológia, ugye hidrológia nincs biológia nélkül. Ez egy nagyon fontos elem lesz, hogyha lehet erről majd mesélnem, persze, hogy hogyan. Ugye én főleg a megoldásokra összpontosítok, a helyzet az katasztrofális, az agglomeráció pont olyan helyzetben van, mint a Dél-Alföld vagy a homokhátság, nálam is egy méternyi csapadék hiány van, illetve a talajban nincs víz, sőt már a rétegvizek is az agglomerációban erősen megfogyatkoztak, mert ugye mint egy ilyen ementális sajtot körbe, vagy illetve bejuggattak a mindenfajta kutakkal, tehát nagyon-nagyon rossz a helyzet az agglomerációban is, én nekem az az érzésem, ugye nem vagyok se hidrológus, se klimatológus, sem meteorológus, de az az érzésem, hogy mi leszünk a következők, mármint hogy az agglomeráció és Budapest. Úgyhogy jó lenne ezt megelőzni, és ezen dolgozom én, igen, és hát akkor ma erről fogunk beszélni, hogy mikor értük ezt el. Igazából ez egy nézőponti kérdés. Tehát az, hogy mennyi víz folyik be, és mennyi víz folyik ki, az egy dolog, de a különbséget kell tenni a nagy vízkörforgás és a kis vízkörforgás között. Ugye mi hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy a nagy vízkörforgás az működik. Nyugatról jönnek a tengerek, óceánok felől az esők, szépen ilyen hosszú, hosszantartó, áztató esők esnek, aztán elmennek, és akkor így akkor így nyugalom van. Tehát, hogy nem is annyira ezek a bejövő és kijövő vizek befolyásolták a mi térségünket, mert ugye a Tiszát, és főleg a Tiszát, azt erősen meg a Körösöket, erősen szabályoztuk az elmúlt 100x évben. Rettenetes sok kilométert vágtunk le ezekből a folyásokból, a Dunából is egyébként. Megvan, hogy hány ezer helyen vágták meg ezeket a vízfolyásokat. De ez az egyik dolog, tehát ezek a nagy vizeink. A kis vízkörforgás, nehéz kimondani, az egy sokkal fontosabb dolog, és arra nagyobb befolyásunk van. És én, ha lehet, akkor ma erről szeretnék beszélni, mert akkor már rögtön mondom, ugye nem csak biológia, hanem rendszerelmélet. Ugye a természet az egymásba ágyazott integrált rendszerekből áll. Remélem, hogy nem fogom elijeszteni már rögtön az elején a hallgatókat. Maradjatok velünk, kérlek. Az azt jelenti, hogy ezek az integrált rendszerek, tehát a léptékek aránylag kicsik, és akkor ilyen kis léptékű rendszerekből áll össze a nagy rendszer. És hogyha most ugye azon sírunk, és azon attól félünk, hogy vége a világnak, mert ugye a klímaváltozás, a többi, a kis rendszerekkel tudunk a nagy rendszerekre hatni. Lehet, hogy ez most ilyen hihetetlen, mert azt mondjuk, hogy akkor inkább most már én meülök a sarokba, és végignézem, hogy a világ elpusztul. Ez kár így gondolni, mert amit az ember elrontott, arra van esély, hogy meg is tudja javítani. Hát aránylag sürgősen kell neki.
2: És a kis rendszerek

0: Hát mit értesz?
1: A kis vízkörforgást, ami ugye azt jelenti, hogy ahogy én szoktam nevezni, de nem csak én nevezem így, a kék víz és a zöld víznek a kapcsolata. Ugye mondtam, hogy a fizika nincs biofizika nélkül, a hidrológia sincs biológia nélkül. A víz, a növény, a víznek a negyedik halmaz állapota. Ezt kérem szépen megegyezni, ez egy nagyon-nagyon fontos mondás. Még egyszer elmondom.
0: Érdekes. Igen, ugye? Kérlek, hogy
1: tehát, hogy a növény, a víznek a negyedik halmaz állapota. Én ezt tapasztaltam, én nagyon sok mindenre tapasztalati úton jövök rá, mert hogy ott benne élek abban, amit én csináltam, ugye az előzőleg én elméleti matematikus voltam, és kitaláltam a világot egy A4-es papíron, és nagyon jó volt, és gyönyörű volt. És ugye rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon szép, csak az ember nem a helyén van, amikor így gondolkodik. Szóval tapasztalati úton, akkor jöttem erre rá, mikor már a 20-as években, tehát nem 22-ben volt, akkor volt az első olyan évszázad a szája, amit úgy mindenki, arról mindenki tudott. Hamarabb elindult már ez. Én 16 éve élek ott, ahol élek, abban az agglomerációban, illetve azelőtt is az agglomerációban éltem, ott is kiszáradt egy akkor még ásott kút, és a környéken mindenkinek ugyanazon az éven száradt ki a kútja, és akkor arra gondoltunk, hogy lehet, hogy valamilyen mélyépítés, mert ugye ezek rétegvizek, amikor nem a talajvíz. Azóta sem jöttek vissza ezek a vizek. De ez még Biatorbágy volt, ahol most vagyok Budaján és Telki között, az erdő alatt, ott 16-18 éve tapasztalom a változást, és jelentős, és nagyon gyors a változás. Tehát, hogy visszatérve, hogy a növény a víznek a negyedik halmazállapot, az azt jelenti, hogy amikor már nem volt szinte semmit sem öntöznünk, mert ugye nem volt víz és nem volt csapadék, akkor az állataimnak a gyomokat vágtam le, nem szedtem ki gyökerestül, majd erre visszatérünk, hogy nagyon fontos az élő talajborítás, de mindig frissen, mert hogy 70-80% víz a növényzetben. És a tyúkjaim, akkor még csak baromfi volt, most már vannak juhok is, birkák, ezt kapták a víz mellett, ami természetesen kaptak itató vizet is, de hogy mindennel takarékoskodtunk, tehát mi már hamarabb, jóval hamarabb rájöttem arra, hogy itt nincs ilyen, hogy a növényeket tarra vágjuk, a talajt nem borítjuk élő talajborítással, mert azzal nagyon-nagyon sok vizet tudunk megtartani. Nekünk csapadékot kell csinálni, és a csapadékot meg kell őrizni. Na ez a kis vízkörforgás. Hogyha a talaj csupasz, mondjuk az 5 millió hektár Magyarországon, ami mezőgazdasági művelésben van, annak a nagy része, az év nagy részében barna. Nincs élő talajtakarás. Mert nem regeneratívan gazdálkodnak, hanem a hagyományos. Ugye ezt támogatja a támogatási rendszer, stb. Tehát akkor ősztől tavasszig például nincsen semmi, de már lehet, hogy a nyári aratás után csupaszon marad a talaj. Ez a barna csupaszon lévő talaj, ennek nincs hő megtartása, mert nincs rajta növény, ami megtartaná azt a hőt. És ő visszateszi a légtérbe ezt a rettenetes nagy energiát, amit ugye kapott a naptól, ahelyett, hogy a növények állapotában, vagy a növények személyében, most így nevezzük, levinné a talajba, és ezt a hőt megtartaná, és vissza párologtatással visszaadná, de fokozatosan. Tehát van 5 millió hektárunk, ez Magyarországnak az 50%-a, és hát alig vagyunk talajmegújító gazdák, akik regeneratívan gazdálkodnak, a talaj nagy része csupasz. Tehát ez az egyik nagyon nagy dolog. A másik a városok, ahol a zöldborítás az szinte nullára csökkent.
0: Hát műfűbe kimerül, nem?
1: Hát igen, igen. Mert hogy esetleg a topánka az vizes lesz, hogyha kimegyek a ház ajtajából az autó, míg eljutok, tehát akkor vezessük el a vizet. Ne lássuk a vizet, vezessük el a vizet, a víz az veszélyes, ugye az ember fél a természettől, itt majd jön a filozófia. Tehát a víz az veszélyes, ne lássuk, vezessük el minél gyorsabban csatornából menjen el, azt se tudjuk hova, biztos, hogy a tengerekben meg az óceánokban vezetjük el, így vagy úgy vagy amúgy, nagyon gyorsan. A városok így működnek, sajnos, mindenütt a világban egyébként, kivéve azokat, akik már erre rájöttek, és elkezdtek visszazöldíteni, visszavadítani, ugye ezek a szivacs város megoldások, amikor a vizet nem elvezetjük, hanem megtartjuk. Tehát a vizet mindenütt meg kellene tartani, és ezek a nagyvárosok, de a kicsik is, a települések is pont ugyanilyenek. Hát a településen is mit csinálnak most még? A GDP-t növelő beton elemekkel elvezetik, minél hamarabb menjen ki a víz innen, mert a víz az csúnya, az bemegy a kertembe, az ott kárt okoz. Nem tudom, mit csinál. menjen el minél hamarabb.
0: Ezt meg kellene ezt csak, bocsánat, igen, hogy félbeszakítanak, csak, csak hogy lehozzam mondjuk az én szintemre igen. is, és a hallgatóknak is segítsen, mert amikor azt mondod, hogy esőt kell csinálnunk, igen. akkor ugye én nekem is ez jutott eszembe, hogy tényleg mindenhonnan elvezetjük, minél gyorsabban, műfüvek vannak, terrakotta, kirakott, nem tudom, műkő, mindenhol, még azok, beton, akik vidékre igen. költöznek, azok is leműkövezik.
1: Pontosan így van.
0: Tehát, hogy ne legyen sol, mert egyébként, ha lenne felületi víz, mondjuk kis tavacskák, pocsolyák, az párologna, melyből felhőlenne, és azután esőként visszajönne.
1: Pontosan így van. És azok a kis pocsolyák, a kis tavacskák, azok egy biológiai növényzettel vannak körülvéve, meg benne is, meg körül is, tehát az megoldja a természet nekünk. Mm. Nem kell igazából semmit se kitalálni, ott van a fűszva, meg ott van az éger, meg egyebek, meg a holtfák, meg az egy... Nem kell mindent négyzethálósra takarítani, mert ugye az ember a kontrollja miatt ezt szereti. Azt Andalúzia nézzük meg. Hát borzasztó, ugye mondják, hogy mennyire gyönyörű, mert ilyen négyzethálósan vannak ott a narancsfák, meg az olajfák, meg a nem tudom micsoda, és alatta állandóan jár a traktor, meg a minden, hogy pusztítsa az alatta lévő, kinek árt az a fű, vagy az a gyep, a fáknak, biztosan nem, hisz a fáknak a gyökere az nagyon mélyen van. És ezt az életet, ugye olyan forró ott a talaj, hogy utána ki is száradnak lassan a fák, meg az egész környezet olyan, hogy élhetetlenné válik. Lehet, hogy szép az embernek, mert úgy érzi, hogy most tettem valamit, na itt a filozófia, most tettem valamit, én ezt uralom, ezt a dolgot, mert szépen úgy van, hogy 6x4-es kiállásban, sor és tőtávban vannak a fák, így csinálták az előző generációk, igen, csak kicsit más volt a klíma, még akkor bírta, bár pont azokkal a tevékenységekkel tettük tönkre. Tehát igazából, vagy ott van Puglia, ugye, csak Olaszország. Két éve voltam ott, a lányom ilyen akrobatikai, európai bajnokságra ment, és az unokámmal autóztunk. Pugliának a széle, tehát az, ami az tenger mellett, az gyönyörű. Gyönyörű házak, sziklák, strandok. Én bementem egy 20, 30, 50, 100 kilométer, és akkor egyszerre az unokám, Emma megkérdezte, hogy de Nagyi, Ez másképp néz ki, mint a patikakert. Nagyon másképp néz ki. Egyrészt 40 fok volt. Másrészt minden fát kivágtak, mindenfajta védő erdősávot, vagy mozaikosságot alkotó elemet kivágtak. Ugyanott az a monokultúra, sok száz hektáros gabonatáblák, a farmok már összedőlve, a házak élhetetlenek, sehol senki, és a kicsi városokban elbújva az emberek reggeltől estig, mert ugye nem lehetett kibírni. És tényleg borzasztó volt látni Puglia, ugye Olaszországnak az éléskamrája. Tehát azért tettünk mi az elmúlt 30-50-70 évben rendesen azért, hogy ezt most megkapjuk, amink van.
2: A rendszerelméletet meg a filozófiát talán egy picit tartalmazza az a kérdés, ami most eszembe jutott, hogy nekem az az érzésem, hogy az a benyomásom, hogy az ember a környezetére úgy néz rá, hogy vagy a környezetre úgy néz rá, hogy ez egy rajta kívülálló dolog, mint hogyha ő maga nem lenne a környezetnek a része. És ebből kifolyólag arra gondoltam, hogy a vízhiány az gyakorlatilag egy tünete annak, hogy mi kívül helyeztük magunkat ezen a rendszeren, aminek mi is ugyanúgy alkotó elemei vagyunk, mint egy paradicsom, mint egy nem tudom, moszat a tengerben, vagy bármi más egyéb.
1: Ez pontosan, igen, tehát ez a filozófiai része. Az ember szerintem nincs a helyén a világban, és ezért helytelenül viselkedik. A magyar nyelv egyébként hihetetlen szép ebből a szempontból, matematikailag is nagyon logikus. Nagyon szerintem. Most fedeztem fel ezeket, most fedezzem fel, hogy írok. Tényleg így van. Írtam is egy mesét az emberről és a két világról, hogy az ember félt a természettől. Természetes, hisz nem értette. Esett az eső, fújt a szél, jött a villám, ez volt, az volt. És ahelyett, hogy megértette volna, tehát igyekezett volna megérteni, elkezdett építeni magának egy sajátot, amit én szintetikus világnak hívok a magam Márti féle módján, aminek egyre kevesebb köze volt a természethez. Pontosan az, amit te mondasz. Tehát, hogy ő egy olyan világot azt gondolta, hogy meg tudja alkotni, mert hogy olyan ügyes és szorgalmas, hogy ő majd tud alkotni magának egy olyan világot, ahol nem lesznek ezek az idegesítő természeti elemek, mert hogy mindent kizár belőle. Hát ez most sikerült neki. Csak az a helyzet, hogy az ember nem tudja kivonni magát ebből a dologból, mint mondtam, ugye a fizika nem működik biofizika nélkül. Bennünk is ugye rengeteg élőlény van, kívül rajtunk is rengeteg élőlény van. Nagyon rossz volt a felfogásunk, tehát például ilyeneket mondtunk, hogy piramis, táplálékpiramis, meg tápláléklánc, ez soha nem volt igaz. Mindig sokdimenziós hálózatokban léteztünk, ugye én ilyen hálózatos vagyok, már a matematikának is ezt a részét csináltam, hát nekem könnyű így gondolkodni, de azért nem annyira könnyű, hisz olyan sokdimenziós, hogy felfogni nem nagyon bírjuk ezt, a, ezt az összetettséget. Azt is szoktam mondani, hogy az ember által alkotott világ az nem komplex, csak bonyolultra sikerült. Mert hogy most már egyik világot sem érti az ember, a sajátját sem. Tehát arról most nem fogunk beszélgetni, hogy hogy raktuk össze a kiszervezéssel, meg egyebekkel a gazdasági, társadalmi rendszerünket. Elveszítettük a léptéket is. Azt gondoltuk, hogy majd így a földet így majd így belakjuk, és akkor teljesen mindegy, hogy a földnek melyik pontján van valami, elérhető lesz. A természet nem így működik. Visszatérve a kis vízkörforgásra, ugye azok olyan léptékekben működnek, van róla kutat, rengeteg minden, mindenki van találva egyébként. Ez benne a, egyrészt fantasztikus, tehát hogy én azért reménykedek, csak elő kell szedni ezeket a kutatásokat, és meg kell csinálni. Tehát, hogy vannak olyan számítások, hogy ilyen 6x6 kilométeres kis léptékben már lehet valamit csinálni, 10x10. Ugye a patika kell csak 5 hektár, tehát az kicsike. Én szigetként nem tudok működni, hiába ott van mellettem a Budai hegység. Engem már körbe épített az agglomeráció, és borzasztó nekem látni azt, és hallgatni, hogy mi ilyen pici fákat ültetünk, mert ugye szeretnénk, ha ott klimatizálódnának, ott szocializálódnának, mert akkor fognak megélni, tehát hogy nagy fákat nem lehet ültetni, tehát ezt felejtsük el. És mellettem a épülő lakóparkban pedig a 30-40 centiméter átmérő fákat derékba törik, és vágják ki már egy fél éve. Tehát ezt nagyon nehéz elviselni. Hogy az ember azt gondolja, hogy ő egy steril környezetet épít, tehát először sterilizálja a környezetét, ahogy te mondtad, hogy ő igen, és majd ő okos. Ő majd kitalálja, hogy neki mi a jó, és akkor az, ami neki nem tetszik, az ott nem lesz, ami meg tetszik neki, az meg majd ott beépíti, nem fog neki sikerülni.
0: Gondolom azért sem, mert hogy amik ott vannak, nem véletlen vannak ott, hiszen ott nekik nagyon jó, és nem fog, nem tudom, ananászpálmát tudni ültetni, mondjuk az
1: nem tudom, hogy miért akar ezt, mert ugye, ja igen, ez is egy nagyon, annyi minden jut eszembe, amiket kérdeztek, hogy ugye sokszor találkozom azon, hogy nincs itt semmi baj, hát mediterránium leszünk, hát persze, majd olajfa lesz, meg nem tudom, meg kivi, nekem van kivi 16 éve. Volt már, hogy majdnem kiszáradt a kivi, egy nagyon vízigényes növény egyébként. Nem leszünk mediterránium, elég ránézni a térképre, nekünk nincsen tengerünk. Tehát a víznek az a hőmérséklet kiegyenlítő hatása az nálunk nem érvényes. És a nagy vízkörforgások is azért szűntek meg, mert az ember nagyon szereti a tengerpartokat, meg az óceánpart, különös az elmúlt, nem tudom, turizmus időszakában, azelőtt félt. Nézzétek meg az Azori-szigeteken esetleg, az összes háznak pici ablaka van az óceánra. Nem nézte az üvegfalak mögül azt az őrületet, amit egy óceán tud csinálni, félt tőle. Visszatérve. Tehát kivágtuk a tenger melletti, tehát a tengert övező erdőket mindenütt. De ezt nem most kezdtük egyébként, ezt Ausztrália megcsinálta, még a benszülöttek megcsinálták, mert mit tudom én, hajózás, ez az ama, az ipar. Na, kivágtuk, és akkor ez az úgynevezett biotikus pumpa, már megint mondok valamit, tehát a kék víz és a zöld víz, ugye, a növény, a víz, negyedik halmaz állapota. Tehát a kék víz és a zöld víz közötti kapcsolat megszakadt. És ezért nem jönnek olyan rendszerességgel és olyan kiszámítható módon az esők. Hát sok teendőnk van, tehát a tengerpartokon is van teendőnk, de hogyha még ők megcsinálják, mert nekünk nincs, és nem szeretnénk Közép-Ázsia lenni, mert én voltam, én megnéztem Üzbegisztánt. Nem nekünk való vidék, hogy így mondjam. Tehát mi nem nagyon tudunk így európai szemmel. Hát lehet, hogy majd oda kerülünk, hogyha ezt tovább csináljuk.
2: Milyen szempontból?
1: Hát állattartás, gyér, lakosság, sivatag, alig valami. És még az Aral-tavat is sikerült kiszárítaniuk. Még azt is, a világ legnagyobb tavát.
2: Még az ugye a nem is tudom, mert ruhagazdálkodás, meg
1: a gyapottermesztés. Így van, igen. Láttam. Ez a elárasztásos. Na az volt az, amikor a technológia, mérnökök, ugye, mert nagyon jó mondom én, hogy A4-es fehér papír, leülök és én megtervezem, hogy az Araltót ide vezetem, oda vezetem, amoda vezetem, és akkor onnan fogok majd a mezőgazdaságban vizet rekeszteni, illetve elvezetni. Na ez nem szokott sikerülni, Ez nem sikerült Spanyolországban sem. Én nem hiába emlegetem őket, mert elég nagy a baj. Jó lenne oda nézni, hogy ne azt csináljuk végig. Ne menjünk el egészen odáig. Tehát elvezettek egy folyó nevezetű folyót, de annyira, hogy kibélelték műanyaggal, ezt képzeljétek el. Tehát, hogy már odáig, mert ugye már minden cseppet és így sem működött. Tehát egyszerűen azt a természetességet vissza kell vadítani. A természet tudja, hogy mit csinál, ezeket az egyenes beton medreket, mély medreket, amiben így végig rohantatjuk a vizet, és ne is lássuk, ugye alapon, azokat meg kell szüntetni. Meg kell szüntetni. A világban nagyon sok ilyen történik, az USA-ban, ami elment a falig majdnem, de Belgiumban is, Németországban is vannak nagyon jó példák. Egyébként még Magyarországon is, vagy Lengyelországban is. Tehát vannak jó példák, azért mondom, ki van mindent találva, a fő üzenet az, hogy a természettel együtt kell dolgozni. Ő tudja, tehát ő tudja, hogy milyen medreket kell csinálni, nem kell mély medreket, hogy elrohanjon a víz, hanem ő majd ott szabályozza. A hódok, ugye a barátaink, a hódokat lehet utánozni, hogyha nincs elég hód, hát a márt is lehet hód, mert azért, na, de ők jobban csinálják. De lehet, hogy mi megcsináljuk, és ők átveszik üzemeltetésbe, értitek? Tehát, hogy ez annyira fantasztikusan tud működni, csak oda kell figyelni, hogy mit akar, mit mond nekünk a természet. Nem figyelünk oda. Tervezünk mérnöki asztalokon, és azt hiszük, hogy nagyon okosak vagyunk.
2: Nézzünk még vissza az egyénre, vagy egy kicsit azt pancolgassuk jobban. Uh-huh. Engem érdekel az is, hogy te konkrétan miket csinálsz a patikakertben, uh-huh. amit akár most itt a hallgatók átvehetnek, vagy átemelhetnek tőled, hogyha nekik is van bármilyen kis területük, amin gazdálkodnak, meg úgy egyébként kitekinthetünk más uh-huh. térségekre is, amiket láttál. Mi az, ami nem annyira szerencsés megoldás, és mire lenne jó átállni egész konkrétan?
1: Én a kertészkedős csoportot is ezért indítottam. Nem azért, hogy mindenki legyen önellátó, és akkor ne kelljen vásárolnia, mert az nem egy elérhető cél, hanem azért, hogy megváltozzon a szemlélete. Hogyha elkezd dolgozni, és olyan szemlélettel, ahogy én próbálnám magyarázni, akkor ő nagyon sok minden rá fog jönni, és akkor neki nem kell majd azt magyarázni, hogy a természettel együtt dolgozunk. Mindaddig, még nincs kapcsolata, kétkezi kapcsolata a talajjal, addig csak ilyen elméleti dolog lesz, távol lesz tőle. És én szeretem közelhozni a dolgokat, hogy megértsük, hogy megérezzük, hogy ráérezzünk, hogy felfogjuk, hogy miről is van szó. Tehát a kerteknek másképp kellene kinézni, mint ahogy kinéznek az agglomerációs kertek. Van azért már fejlődés, hát ugye permakultúrát megnevezném itt, de nem is ez a lényeg, hogy hogyan nevezük. Én nem vagyok ilyen, hogy csak ez, meg csak az, nem. A természet közeli megoldások, hagyjunk a kertben olyan helyeket, ahol, amit nem bántunk. Egyszerűen tényleg nem bántunk. Nyírhatunk bele szép kis utakat, esetleg gyönyörű lesz. Meg fogja szokni a szemünk, hogy nem a négyzethálós a szép, hanem a természetes a szép. Hagyjunk mindenfajta köveket, búvóhelyeket az élőlény társainknak, faágakat, a békáknak, akkor nem lesz szúnyog. Ha van béka, nincs szúnyog. Nekem vannak élővizeim, és nincs szúnyogom. Másnak van, nekem nincs, mert vannak békáim. Az igaz, hogy hangosak, de hát...
2: Valamit valamiért.
1: Igen. Na de hát, és miért ne szeretném az ő hangjukat, mert tudom, hogy élet van. Azt is tudom, hogy melyik hónapban hallgatnak el. Tehát egyszerűen, amikor az ember erre így ráhangolódik, akkor elkezdi szeretni is ezt a dolgot. Szóval, hogy természetesen kellene hagyni a kerteket. Nagyon fontosak most már az árnyékoló növények. Nem ilyen a szélén tujasor és közben egy-két rózsa, hanem egy ilyen vad, egy ilyen természetes eloszlást próbáljunk utánozni. Meg fogja oldani, valami jól fogja magát érezni, valami nem. Én azt mondom, hogy jó lenne, ha mindenkinek lennének ehető növényei. Ez a elköteleződés miatt van ilyen mániám, mert a dísznövények mellett simán elgyalogolunk. Egy kókat fikusz mellett az irodában, hát szerintem ki most tényleg mondját, van, aki meglocsolja? Nem vesz észre. De ha abban az irodában lennének ágyások, és abban salátát termesztenének a munkatársak, szerintem meg lenne locsolva az a kis ágyás. Szóval otthon is én a kapcsolat visszaállítása miatt ragaszkodnék az ilyen dolgokhoz, a megértés és a megélés miatt. Szóval természetes élőhelyek a kertben. Lehet persze pici focipálya meg a barbecue alatt, de ne vágjuk a füvet, nem tudom milyenre, most semmiképpen ne öntözzük, azt tudni kell, hogy a fűfélék azok a leghamarabb regenerálódnak. Tehát ha valamit locsolunk, akkor azok a kisfák legyenek, de mulcsoljunk nagyon sokat. A mulcsolás a legjobb az élő mulcsal, az élő mulcs az az élő növény, ugye megint elmondom, micsoda a növény a víznek a negyedik halmaz állapota, tehát a legjobb az élő mulcs, de egy ágdarálék is védi a fát. Csapadékot csinálunk, és csapadékot megtartunk. Senkinek nem engedném meg, én nem vagyok ebben nagyon, hát ebben eléggé keménykező lennék, ha rám lenne bizony, nem bízzák rám, biztos ezért. Senkinek nem engedném azt, hogy az ő területéről kimenjen a csapadék. Ha neki nincs rá szüksége, adja oda másnak. ha neki nincs rá szüksége, adja oda másnak. A tetőről gyűjteni kellene, fel tudja egyébként használni a kertében, de ha nem kell neki, adja oda a szomszédnak, vagy annak, aki gazdálkodik.
2: Igen, csak ilyenkor rögtön bejönnek azok, hogy jaj, persze gyűjtsem, de hogyha gyűjtöm az esővizet, akkor ott lesznek a szúnyogok, meg szúnyoglárvák, akkor valahogy ki kell írtani az eső. Tehát, hogy hallom ezeket a hangokat.
1: Így van. Macera, mindennem macera van. Ezért kezdte el az ember a szintetikus világ építését, mert a természet az macera, tényleg. Azzal a természettel nem lehet üzletet kötni, a természettel együtt lehet dolgozni. Vele nem lehet ilyen szerződéseket, hogy figyelsz, csináld már ezt, én megfizetem neked. Nem lehet vele, tehát ez tényleg ilyen. De én azt mondom, hogy a másik oldalon meg nekünk hiányzik is. Hiányzik. Nem vagyunk mi a helyünkön. És ebben a légüres térben, ahol csak a fizika van, de nincs metafizika sem, meg biofizika sem, nem érezzük mi jól magunkat. Én állítom, és nem csak én már, lesz is előadásom kertterápia, de nem azért, mert én találtam ki, hanem mert hála Istennek már kínunkban, egyébként a tudomány kínjában elkezdett azzal is foglalkozni, hogy akkor mi is hiányzik az embernek, ugye rengeteg mentális probléma van. És a kertészkedés az ugyanolyan hatású, mint a heti két kognitív terápia, csak egyrészt sokkal olcsóbb, és mindenki megengedheti, már akinek van, de egyébként egy ablakpárkány is kert, az is kert. És a másik, hogy sokkal hosszabb a hatása. Tehát nekünk erre szükségünk van. Tehát az, amit te mondtál, hogy bennünk van, meg körülöttünk van, meg te is, ez tényleg így van. Tehát egyszerűen nekünk ez hiányzik. Ez a légüres tér, ez a steril tér, ez nekünk nem ad jó életteret. Mi sem érezzük jól magunkat, semmilyen szempontból, se testi, se szellemi, se lelki szempontból.
0: Igen, csak hogy ez a hiány, közben egyébként a korábbi epizódunkban pont erről beszéltünk a Németi Zsókával, hogy ő meg azt is mondta, hogy milyen jó, amikor aki kertészkedik, és a földhöz közel, hogy a mikrobiomjainak is
1: ez
0: milyen
1: így van,
0: jó.
1: A mikrobakterium vakká.
0: Igen. De hogy mikor jövünk mi erre rá? Mert mondod, hogy hiányzik, és nem érezzük magunkat jól. Csak ki az, aki bevezet ebbe a titkok kertjébe, hogy rájöjjek, és kipróbáljam, hogy jó, és nem tudom, a telefonomért nyúljak, vagy ne berakjak egy új sorozatot, hanem egyszerűen menjek ki a természetbe.
1: Hát feltetted az $1 millió kérdést, hogy hogyan.
3: Én próbálkozom.
1: Próbálkozom, minden egyes nap próbálkozom. Tanítással, edukációval. Néha meg arra gondolok, hogy egyszerűen be kellene vezetni. Keményen most lehet, hogy ezt kivágjátok, mert hogy igen, tehát hogy ha nem tud rájönni, és nagyon hosszú, és közben tönkre megy minden körülötte, akkor valamilyen, de rá fogja kényszeríteni a természet. Ha a jogszabály nem is, a természet majd rá fogja kényszeríteni, csak én attól félek, hogy eljutunk addigra egy olyan szintig, amit már nagyon nehéz lesz visszaépíteni, mert ugye vannak ezek a tipping pointok, ezek a töréspontok, amik, most éppen angolul mondtam, töréspontok, amikor a természet, ő meg fogja oldani neki, a természetnek minden egyes állapot természetes. Ez is egy olyan mondás, amit érdemes megtanulni. Tehát ő nem fog minket siratni, bocsánat, nem fog. Tehát ő neki, mi egy vagyunk a hálózatban lévő sok élő lény között. Tehát a farkas és a baktérium, annak ugyanolyan létjogosultsága van az élethez. A feladata más a baktériumnak, mondjuk pont fel fogja majd dolgozni a farkas, mikor majd az életét befejezi, vagy a farkasbél baktériumaként dolgozik végig. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút szimbiotikus rendszer. Mi is ilyenek vagyunk. Hát mi azért remélhetőleg nagyobb feladatot kaptunk, jó lenne ehhez méltóan viselkedni. Úgyhogy, ha nem tudjuk magunktól, nem tudok erre válaszolni. Nekem néha mondom, vannak olyan esteim, mikor azt mondom, hogy hát én bizony ezt bevezetném, amit az előbb mondtam, hogy például semmilyen vizet nem szabad. Felelős vagy azért a csapadékért, ami a te tetődre, nem tudom, autóbeállódra, bármire esett, vagy akár egy társasházban. A városban. Mert a városról ne feledkezzünk meg, a városnak a visszazöldítése az egy kulcs. Nagyon sokan élnek városban, nagyon nagy a hőtermelése, a hő visszatermelése. Nincs negyedik halmazállapot, ugye, mert nincs növény. Ezért aztán olyan hőt termel, hogy például nekünk az agglomerációban az egyik probléma az, hogy van a városnak, Budapestnek egy nagyon szárító hatása. Ezt meg még meg is fejeljük, hogy egyrészt nem helyesen kertészkedünk, másrészt pedig ugye nézzük meg, hogy milyen raktárépületeket építenek az egész agglomerációban. Nézzük meg körül. Ennek olyan hatása van, tehát ez mind ugyanaz, tehát ezek nem élő felületek, az élő talajborítottságot kell visszaállítani. A mezőgazdaságban mondtam egyrészt a regeneratív mezőgazdálkodással, másrészt a művelési ág megváltoztatásával, tehát vissza kell vadítani, vissza kell adni a természetnek. Nem azt mondom, hogy oda soha senki ne lépjen be, egy legeltetett terület lehet például belőle, és akkor végre lesz megint egészséges hús. mert nem szabad enni húst, nem azért, mert vegetariánusok vagyunk, hanem azért, mert az ipari húst az nem emberi élelmezésre, hogy is mondjam, alkalmas valami, nevezzük valaminek inkább, jó? Tehát, úgyhogy a kérdésedre a válasz, én hát egy kicsit ilyen kemény lennék.
0: Tök jogos, meg talán azért nagyon, mert hogy miközben, hogy mondtad te is, hogy egy ilyen alternatív valóságot építettünk így föl magunknak, hogy miközben azt gondoljuk, hogy minek őrizzem meg a vizet, hiszen ha locsolnom kell, megnyitom a csapot. Ja. Miközben ott van, ami megőrizhetnék és locsolhatnék, és nem is kerül annyiba, de ami készen van, addig olyan nagyon természetesnek veszem, és engem az érdekelne, hogy látod-e, vagy hogy milyen sebességgel robogunk a töréspont felé, ami mondjuk nem annyira visszafordítható, vagy látsz olyat mostanában, hogy az emberek akár ilyen hűkupolák miatt, az ilyen nyarak, amiben most is vagyunk 2026-ban, hogy fölébresztik az embereket, hogy dolog van. És nem szabad így nézni, hogy majd megoldják a nagyok, mert nem biztos, hogy a nagyok fogják megoldani.
1: Biztos, hogy nem a nagyok fogják megoldani. Ugye a rendszerelméleti szint, ugye ez a kicsi, integrált, kisléptékű rendszerek alkotják a nagy rendszereket, és azok vagyunk mi. Jó, hát nem biztos, hogy egyedül a Márti, de már mi hárman biztos. Nem fogják a nagyok. Tehát arra várni, hogy itt majd nem tudom, felülről valami történjen, az szerintem az nem egy jó megoldás. Én látok ébredést, de ugye én egy buborékban élek ilyen szempontból, próbálok én kitekinteni, és rengeteg mindenkivel találkozok, gazdákkal, tudósokkal. Van némi ébredés, én azt látom most, hogy egyenlőre csak érdeklődés szintjén és szöveg szinten, de az, amit te mondtál, hogy jaj, hát most nekem kellene ott valamit a kertbe csinálni, jó, akkor csinálja meg a szomszéd. Majd, ha ő megcsinálja, talán. Én a példamutatásban hiszek egyébként, a példamutatásban. Tehát nem a szöveges, meg a lájkolós dolgokban, mert az egy másodperc töredéke alatt azt mondom, hogy szeretem, és milyen cuki ez a Márti. De hogy csináljuk is meg? Hogy csináljuk is meg? Mondom, nem lehetetlen. A minden községnek, helyiségnek, kisvárosnak kötelességévé tenném, már megint ilyeneket mondok, hogy az elvezetett vizeket ne vezesse el, hanem találjon 4-5-6, attól függ, milyen nagy a település, találjon helyet annak, hogy ezeket a vizeket oda vezesse. És ott hagyja békében.
2: Tehát kvázi tározókat?
1: Igen, hát nevezzük ilyen emberi módon záportározónak, vagy nevezzük esőkertnek.
2: Csak tudjuk, hogy mire
1: élettér,
2: gondolunk.
1: Élővíz, jó? Én ezt jobban szeretem, az élővíz, igen, de nekem mindegy, hogy hívjuk. Teljesen mindegy, hívhatjuk kukutyinak is, vagy nem tudom minek. Csak csináljuk meg, hogy ne menjen el a településektől ez a víz. És ez jó hatással lesz a klímára, tehát hűteni fog, és ugye megint a kis vízkörforgást, csapadékot, tehát a felhők ott fognak képződni a fölötte, abból a párából, és le fognak esni remélhetőleg ott helyben, vagy ha nem, akkor a szomszédnál is a szomszédé jön el hozzánk. De majdnem mindegy. Úgyhogy ezeket nagyon gyorsan meg kellene csinálni, és nem is olyan rettenetesen nehéz, hisz ezeket begyűjtjük, ezt a vizet mi begyűjtjük. Mikor esik az eső, akkor ugye mindenki hát panaszkodik az önkormányzatnál, hogy már megint, és nem tudom. Tehát ezeket a beton elemeket lehet, hogy az elején még nem is kell lebontani rögtön az összest, csak összevezetni valahová. Összevezetni. És utána majd kép lassan szépen felbontani a betont, városban is ezt javasolnám, rengeteg betont fel kellene bontani, és akkor javulna a klíma, és nem lenne 40 fok, hanem először csak 38, utána csak 36, stb., és vissza tudnánk állni.
2: De mert itt csupa olyan dolgot mondasz, ami a nagyok felelőssége, nem az én egyéni felelősség. Én nem tudom felmondani a betont.
0: Vagy elvisznek a rendőrök.
2: Vagy elvisznek a rendőrök
1: köztesen. De tudsz hatással lenni.
2: Hogyan?
1: Hogyan? Nem tudom, hát vannak képviselőink, nem? Vannak önkormányzatok.
2: Igen, de akkor
1: tudom, ebben a képviseleti demokráciában nehéz, 4 évre választunk, tudom.
2: Igen, és meg az, hogy oda megyek én zuglói lakosként az önkormányzatot, és azt mondom, hogy már megint előttünk talra vágták a füvet, porzik az egész.
1: Menjetek
2: környék.
1: Sokan. Tessék? Menjetek sokan.
2: Menjünk sokan, tehát fogjunk össze a társasházzal, és
1: kopogjunk. Nem tudok csinálni, igen. Aha, igen, okay. Nem tudok jobbat, mert egyébként akkor csak várunk. Mm. De mire? Tehát mire várunk? Hogy ki fogja megjavítani a világot? Tehát tényleg mire?
2: Ez egy nagyon érdekes gondolatot keltett most bennem, mert hogy nemrégen beszélgettem egy ismerősömmel arról, hogy ha realizálnánk azt, hogy a környezetünk akár egy kuka egy parkban, az a mi adófizetői forintjainkból jött létre, akkor hogyha valaki ezt a kukát mondjuk ki akarja törni, vagy kárt tesz benne, uh-huh. akkor szólnánk annak az illetőnek, hogy hi-ha-hó, nem, mert ezt én, meg amúgy te is fizetted. És valahogy ez a fajta gondolkodás, ez nekem nagyon nagy a hajélmény, mert sose gondoltam a kukákra így, mint amit én is fizetek, és talán, hogyha ezt a gondolkodásmódot egy picit úgy internalizálnánk, és mindenre átvinnénk, akkor lehet, hogy jobban éreznénk a felelősségét annak, hogy igenis az a talra vágott fű, az az én felelősségem is, nem csak az önkormányzaté, akik ott vannak valahol, Isten tudja hol.
1: Így van, mindenért fizetünk. Mindenért fizetünk, még akkor is, ha nem gondoljuk, ha dolgozunk, és hát persze, hogy dolgozunk, vagy a bankkártyánkkal, vagy az adó pénzünkkel. És hát jobb lenne, hogyha ezt éreznénk. Ugye azért nem érezzük, és akkor most rátérünk megint csak a rendszerelméleti dolgokra, meg arra, hogy az ember hogyan szervezte a társadalmát, meg a gazdaságot. Azért nem érezzük ezt a felelősséget, meg kiszerveztük ezeket a tevékenységet. Tehát egy gazda, a Márti, azért érzi, mert ő ott van benne, tehát ő nem máshonnan próbál vizet, nem tudom, szomszédtól kérni, vagy a bankkártyájával akarja kifizetni, ő ott nem felülről várja, mert egyébként a locsolás a növényeknek nem ugyanaz, mint a felülről jövő csapadék. Egyrészt kémiailag sem ugyanaz. Nem ugyanúgy fejlődnek, hogyha locsoljuk őket. A másik dolog, hogy lassan elfogyasztjuk a rétegvizeket, és akkor viszont nagyon nagy baj lesz. A rétegvizek azok évszázadok, évezredek alatt keletkeztek ott lent. A növények által, ugye a gyökerek által ott bevezették, és jó mélyre levezették. Ha mi azt elkezdjük most már felhasználni, akkor itt tényleg nem lesz. Nem lesz. Tehát, hogy kiszerveztük ezeket a dolgokat. Tehát fogalmunk nincs, hogy terem az élelem, hogy milyen szántási megoldások vannak, milyen mezőgazdasági megoldások vannak, nem tudjuk, nem csináljuk. Nagyon messze van tőlünk, minél messzebb van, annál jobb, ne érezzük, semmit ne tudjunk róla, se a port, se a piszkot, se a szagokat nem akarjuk érezni, semmit nem akarunk. Igazából az életünket szerveztük ki lassan, én ezt nagyon komolyan gondolom, hogy lassan mindent csak meg akarunk venni, és hogyha mindent megveszünk, akkor a felelősséget is ezzel kiszerveztük, és utána persze nem tetszik nekünk, hogy jaj, hát az orvos az milyen gyógyszert írt fel, hát ez, na de nem is ismer. És mi lenne, hogyha én gondolkodnék azon? Az én szervezetemet én ismerem a legjobb. Ez a gyerek milyen lusta lett? Hát ki nevelte? Én? A szülő? Vagy az iskola? Tehát csodálkozunk, vagy a kultúra nem tetszik nekünk, mert most nem az van, amit nekünk. Na, azt is megveszünk, azt is kiszerveztünk, nem mi írunk meséket otthon. Most tudjátok, ez most egy kicsit túlzás, de hogy értitek, a nagyon messze van tőlünk minden, és nem nincs rálátásunk, annyira messze van, és így aztán ráhatásunk sincs. Ezt kell vissza-vissza valahogy visszaszervezni. Ugye erről sokat beszélek, meg írok is. Nem tudok más megoldást, mert egyébként nem fogjuk érezni a felelősséget. Vagy csak akkor fogjuk érezni, mint amit most látunk, hogyha nagy a baj. Csak ne legyen késő. Azért én az emberben hiszek még mindig, meg bízok is abban, hogy azért, hát azért talán van józan esze. Talán van józan esze, és hogy ez a józan ész, ez, ha visszajönne, akkor nagyon sok mindent elkezdenénk. És szerintem meg, még egyszer mondom, szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha együtt valamit csinálunk, és annak látjuk az eredményét. Sokan azért úgy vannak, hogy munkahelyen mindenfajta dolgot, jól fizetett munkát végeznek, de azért a kertben érzik azt, hogy valami ténylegesen történt az életükben. Mert hogy ott velük együtt valami fejlődik, ugye ott vannak, ez a jelent megélik, de az állandó körforgást is megélik. Nem kell akkor magyarázni a nagy vízkörforgást, meg a kis vízkörforgást, mert ott érzi a bőrén, kimondottan a saját bőrén. Magyarország egyébként jó helyzetben van olyan szempontból, hogy még nem mentünk el a falig, tehát még nálunk a folyók, még mindig, képzeljétek el, tehát még mindig nem olyan rossz helyzetben vannak, mint amit mondtam, hogy Spanyolország vagy az USA-ban, csak ők már visszafordultak az úton, nekünk most nem kéne elmenni, odáig még ők elmentek. A másik pedig, hogy a legtöbben élünk kertes házban. Nem teljesen, az Európai Unióban harmadikok vagyunk, Horvátország is, és Szlovénia 1-2%-kal, tehát 66-67%-unk él családi házban. Annak mindnek van egy pici kertje. Csinált, mindnek van.
0: Mindenki van, persze, nem csak azt gondolkodtam, hogy mindenki van, melynek mennyi százaléka az, ami mondjuk műkő és műfű.
1: Ez igen.
0: És és hallgattalak előbb, hogy mint ahogy a lakásokat szoktuk berendezni, tudod, hogy a szélén a falnál a szekrények, középen valami, ugyanez van, ahogy ugyanazt mondtad te is, hogy tuják a szélén, végigfű, és talán valahol egy darab valami, és általában a széléhez építünk, minél inkább a szomszédhoz.
1: Igen.
0: Hogy minket ne zavarjon, ne zavarjon.
1: Ez az. Ne zavarjon minket, mert mi azt kontrollálni szeretnénk, mert mi félünk azoktól a pszöcskéktől, meg nem tudom, békáktól, amik ott megjelennék, pedig az életünk múlik rajtuk. Igen. Az életünk múlik rajtuk. Úgyhogy én azt mondom, hogy Ha valakinek nincs lehetősége, akkor egy balkonláda is kert, egy terasz, egy minden. Tehát én a gangon kezdtem 27 éve, tehát gangon kezdtem, és hát eljutottam az 5 hektárig. Nem kell mindenkinek, mert azért úgy mondom, hogy nem egyszerű azért ez a történet. Főleg nem,
0: hát
1: ugye kérdezted,
0: hogy... Ne beszélj le már most őket. Ja, hát mondtad, a közösségekben az erő. Hát
1: én nagyon jó helyen vagyok. Én nem lehetnék jobb helyen. Én ez tényleg olyan hálás vagyok a sorsnak, a Jóistennek, hogy ide kerültem. Én nem lehetnék. Annak ellenére, hogy sírok, szenvedek, stb. És kérdezted, hogy miket csinálunk. Rengeteg növényt ültetünk. Én már eleve szántás nélkül csináltam meg az ültetvényt, akkor mondták is, egyébként ezért nem kaptam rá támogatást sosem, mert egyrészt biodiverz volt, tehát semmilyen hatékonysági mutatónak nem feleltem meg. Rögtön az Excel tábla első sorában kiestem, Márti, nincs ebből, kellett egy minimális mennyiség. Kettő, az ültetvényre akkor kaptam volna támogatást, hogyha előtte felszántom. Csak a Márti olvasott, ugye, és nem végzett mindenfajta olyan elavult agrártudományi dolgokat, amiket még most is tanítanak, hanem én összeraktam a fejemben, meg ugye a tapasztalatot. Tehát van a elmélet, meg van a gyakorlat, és az jó, hogyha így összeáll. Úgyhogy én szántás nélkül csináltam. Mondták is akkor az agrármérnökök, kertészmérnökök, hogy látszik, hogy matematikus, hát ez még azt se tudja, hogy egy ültetvény nem lett. Nem kértem inkább támogatást azért, hogy itt tudjam megcsinálni. És azóta is állandóan nálunk állandó talajborítás van, élő növénnyel borított talaj. Most csináltam egyébként egy tesztet, és nagyon tanulságos volt, kipróbáltam ezt a biointenzív termesztési módot, ami ugye komposzt, de azon nincs élő talajborítás eleve, addig, míg a Márti nem ültet bele, most már bele van vetve, most már van új-zélandi spenót, meg porcsin, meg ilyenek. 63 fok volt, 63 fokos volt a csupasz komposztnak a teteje, a növény meg 29. Tehát, hogy erről beszélek, és az egymás mellett volt 10 centire, erről beszélek. Na hát ez nem sokáig, gondoltam én, hogy ez így lesz, de azért jó, kibírok egy 3-4 hónapot, hát ha nem, még sincs igazam, hát nem. Tehát élő talajborítás, és most már nem úgy van, most már ott van, tele van mindenfélével, és egészen jól néznek ki ezek a kis növények, és nőnek egymás mellett. Azt hisszük, hogy konkurencia, nem konkurálnak. Jó, most nem azt mondom, hogy hagyok mindent úgy. Azt is szoktam mondani, hogy az embernek van joga a beavatkozásra. Úgy, mint az összes többi élőlénynek. Mindenki beavatkozik. Mindenki valamit csinál ott a maga érdekében. De nem viszi túlzásba, nem megy el odáig, amikor már ő kipusztulna. Nem megy el odáig, nem csinálja meg ezt a dolgot.
2: Erre muszáj vagyok reflektálni, mert hogy az, hogy elmegyünk a falig, meg hogy valami nagyon-nagyon drasztikus dolog történik, az úgy látszik, hogy néha kell nekünk ahhoz, hogy magunkra találjunk, vagy összekapjuk magunkat, ahogy hivatkoztat Spanyolországot, vagy ha egy kicsit más vizekre elvezünk, akkor ezt láthattuk mondjuk a COVID idején, hogy jött valami nagyon drámai, igen, az egész világot érintő dolog, és akkor hirtelen a világ nagyobb része összefogott, és azt mondták, hogy a vezetők, hogy igen, most ezzel itt kezdeni kell valamit, és meg kell oldani ezt a problémát. Mire várunk mi még? Vagy most szerinted mi lesz az ilyen nagy, akár világméretű, tud-e ezzel kapcsolatban egyszerre olyan dolog megesni, amire azt mondják a nagyhatalmak, hogy na ezt most már tényleg nem engedhetjük, vagy akkor már késő lesz?
1: Hát ezen szoktam nagyon sokat gondolkodni, de hát ugye egyrészt mondtam, hogy mi jó helyzetben vagyunk Magyarország, mert 67%-unk él kertesházban, de városban az Európai Unió 73%-a él. Nálunk nem ilyen magas egyébként. Vagy városi életet élő, mert most már a vidék is olyan, mivel hogy gépes művelés van, ezért ott már mezőgazdaságban nem dolgozik senki, csak az irodában, meg esetleg a egyszer értékesítő, meg a gép értékesítő. Ezt nem tudom, ezt hogyan lehet megoldani, ezt a nagyon magas aránytalanságot. Én ezt annak érzékelem. Egészen odáig eljutni, hogy a városokban ne legyen víz, tehát hogy a csapból ne jöjjön víz, azt én se szeretném.
2: Mert de ez most megtörtént.
1: De meg fog történni.
2: De már meg is történt,
0: igen,
2: nem?
0: Igen.
1: Hát a agglomerációban.
2: Igen.
1: De a agglomerációnak észbe kellene kapni. Nagyon hamar észbe kellene kapni. Szerintem észbe is fog, bár mondom, hogy voltak most még olyan hangok, hogy hát akkor kapacitás bővítést kérünk. Kérem, miből? Úgyhogy igen, mondani kell, állandóan mondani kell, és hogyha nem megy, hát akkor valami más kell kitalálni. Azt nem tudom, ezt hogyan lehet megcsinálni, mert ugye szeretjük a szabadságot, ami ugye egy fiktív szabadság, hogyha magunk alól megesszük a természetet, mert akkor mit érünk a szabadsággal? Már bocsánat, tehát nagyon jó lesz, csak éppen nem lesz választási lehetőségünk. Tehát odáig nem kellene eljutni, hogy ne legyen választási lehetőségünk. Tehát hamarabb kellene ennek valahogy gátat szabni. Én nagyon remélem, hogy az agglomeráció észbe kap, a gazdasági vezetőknek is észbe kellene kapni, hogy azért nem lehet mindent megenni, meg megint hinni, tehát jók ezek a őrült nagy csarnokok, én biztos, hogy zöldetőt kényszerítenék rájuk. Legyen, oké, mert kell nekünk, mert biztos kell, tehát biztos kell, mert mit tudom én, mit tárolunk ott, biztos nem tudok beavatkozni, vagy nem tudok véleményt mondani, de akkor legyen rajta zöldető. Zöldető, élő, élő borítás, és akkor helyére fog állni a dolog. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat megcsinálnánk, hogy egyrészt a mezőgazdaságban egy visszavadítás 100-200-500 ezer hektár, tehát mondjuk csak a 10%, 1 millió patikakert létezhetne, képzeljtek el. Mikor ebbe belegondoltam, mondom, mert csak 5 hektárom van, és 5 milliót művel Magyarország. Hát nem 1 millió nincs, mert nem kell 1 millió, de hogy kell, tehát nem. De azért egy kicsit több kéne, kicsit azért több kellene. Tehát, hogyha a mezőgazdaságban egyrészt visszavadítanánk, visszaadnánk, fáslegelős, a többi, tehát ugye a tájnak megfelelő módon. 2, ezt a regeneratív mezőgazdálkodást erőltetnénk, tehát hogy a támogatásokat azoknak adnánk, akik élő talajborítással dolgoznak. A agglomerációban ezeket az ipari nagy parkokat bezöldítenénk valahogy, ha már oda történtek és megszülettek, akkor zöldítsük be őket, és a városban pedig a szivacsváros, tehát a zöld tetők, zöld felületek, fák, és a víznek a elvezetését, nem kivezetését, hanem megtartását megoldanánk, szerintem nagyon-nagyon hamar lennének eredmények. Még lehet, hogy azt mondom, hogy még egy választási cikluson belül is.
2: Ez a szivacsváros kérdés, ez szerintem nagyon érdekes, meg nem biztos, hogy a hallgatók ismerik, hogy ez hogy működik, de én is kerestem itt magamnak adatokat, és úgy tudom, hogy Berlinben meg Lipcsében azért ez tök jól működik. Mesélnél erről
1: kezdik,
2: egy kicsit, hogy ez kezdik?
1: Hát felbontják a betont, mert ugye mindenütt elértek oda, ahol mi vagyunk, tehát ez nem mi vagyunk ebben ilyen nagyon-nagyon úttörők, mindenütt ugyanazt csinált a világ. A fejlett világról beszélek, hát nem Kenyáról és Tanzániáról beszélek, hanem a fejlett világról. Jólét arra, akkor volt betonra, meg volt mindenre, kényelemre. Tehát fel kellene bontani, és ezeket a vizeket, amiket elvezetünk csatornába, azokat ott megtartani, méghozzá kerületenként élővizeket kellene csinálni, vagy ha nem élővizeket, most ilyen tavotószerű dolgokat, akkor sávokat, tehát akkor fás sávokat, és oda bevezetni. Ennek megvan rengeteg, nagyon jó ki vannak ezek találva, most nem megyek bele, szivacstégla, ilyen tégla, olyan tégla, ilyen elvezetés, olyan megtartás, tehát nagyon sok van, és akkor ugye egyrészt a zöldtetőket is, azt is meg lehetne, akkor a zöld falakat is, de akkor ugye lenne miből öntözni. Mert azt, hogy úgy bevezessünk zöldtetőt, és úgy bevezessünk zöld falakat, hogy nincs miből, hanem majd a csapvízből fogjuk, na az nem. A csapadékot kell megtartani, lesz csapadék, még mindig lesz csapadék, még van csapadék, addig, míg van csapadék, addig kell ezeket az átalakításokat megcsinálni, hogy megmaradjon a csapadék.
0: Vagy több legyen.
1: Vagy több legyen a csapadék, igen. Tehát addig, míg van vízünk, addig kell azt a vizet jól felhasználni, hogy regeneráljuk a kis vízkörforgásokat, amikből aztán majd, hát remélem, hogy a nagy vízkörforgás is rendbe jön a világban, hogy a sok olyan okos ország, település, közösség. Hol kezdődik? Az egyénnél kezdődik. 3 egyén összeáll már, és ugyanazt akarják, és egymást kiegészítve, akkor az már ugye egy nagyobb erő, 4-5-6, ugye matematika.
0: És ugyanúgy, ahogy most így belegondolok, hát simán lehet egy társasházba is azt mondani, hogy valaki még bedobja az öltető ötletét, rábeszéli a, nem tudom, az emeleten lévőket, és a végén ott vannak a közös képviselőnél, és megbeszélik, hogy milyen jó lenne ilyen kis cellákba föltenni valamit a lapos tetőre, mert milyen jó, hogy aki fölül lakik, az nem egy szendvics sütőbe érzi magát minden egyes nyáron, hanem az egész háznak jót tenne.
1: És ugye a körfolyosók, amik voltak, ott nyugodtan lehet zöld élettér, a víz negyedik halmaz állapot, amíg 5-ször el fogom mondani. De ugye sajnos azokat kell legyőzni valamilyen módon, elmagyarázni nekik, így igen, közös képviselet, stb. Tehát mégiscsak közösségekben vannak a legtöbb ház Magyarországon, nem állami tulajdonban van, hanem közös tulajdonban van. Tehát a miénk. De vannak olyanok, hogy hát ne nőjön oda az a fa, mert eltakarja a kilátást. Hát na, ezeket meg kell győzni arról, hogy ez nem jó. Most olvastam pont egy tanulmányt, nagyon érdekes, szerintem vannak benne hibák, de a filozófia nagyon jó. Tehát hány fát látsz az ablakodból? A 330 és 300 ilyen kis tanulmányt csinált, azt hiszem egy hölgy, vagy Angliában, igen, mindegy, most nem olvastam. Az nem volt lényeges, hogy ki írta, hanem az, hogy mit talált ki. Hogy hány fát látsz Európában? Kinézel az ablakon, látsz-e 3 fát? Alig 20% Európának. 30% a 30, ugye 30, a te környezetednek a 30% a zöld-e? ez valami 10x%. Hány méter, 300 méteren belül van-e park? Hát ez, hogyha falun él, akkor igen, de a városban ez már nem annyira nyilvánvaló. És a háromnak a, tehát hogy a hármat összevetettük, a 3,30 és a 3,14% összesen. Tehát ennyire nem vagyunk zöldek. Ennyire nem vagyunk zöldek. És ezt a zöldet vissza kell hozni közénk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor legyen 18%-nál kicsit több erdő, legyen 19%, de az az erdő. Be kell hozni a mi életterünkbe a zöldet. Be kell, vissza kell hozni az életterünkbe a zöldet. És akkor a 14%-ot jelentősen növelni kell. De nem lehetetlen. De nem lehetetlen.
0: Innentől kezdve minden szomszédnak én virágokat fogok ajándékozni, virágföldet, hogy rakja rendbe a teraszát, vagy a balkonját. És aztán hát, ha kedve szottyan hozzá, ugye ott ő is turkálgat majd a virágföldbe, érzi annak áldásos hatását, amit te is mondtál, és aztán lehet, hogy ez így közösségi szinten megy tovább.
1: Ez egy nagyon jó ötlet, indíts egy ilyen mozgalmat, légy szíves, jó? Köszönöm szépen.
0: Annyi dolog lenne még, amiről beszélünk. Én egy dolog jutott eszembe, az, amikor beszélgetünk, ugye nekem az is eszembe jutott, amikor nemrég volt egy könyvklub, amit csináltunk, a Hagyják és Dinoszauruszok című könyv, hogy ott is, mikor itt több eszembe beszélsz, hogy meg kell oldanunk, és elmondod azt is, hogy mennyi jó példa van, és mennyire ki vannak ezek találva. Te látsz arra nyitottságot most, hogy ezek azok a jól kitalált dolgok, amit olyanok találtak ki, akik élik ezt, csinálják, minden nap művelik, hogy ez meghallgatásra áll egy másik oldalon, ami alapján ez bevezetésre kerülhet, és elindulhat egy olyan dolog, ami tényleg így Magyarországon változást hozhat.
1: Azt látom, és ez talán egyrészt a helyzet szomorú, viszont van lehetőség fejlődésre, hogy nagyon sok elmélet, tehát nagyon sok tanulmány született a fióknak. Mindenfelé, kutatóközpontokba, ilyen-olyan támogatásokba, ilyen projekt, olyan. De mintha nem lenne az a mersze az embernek, ami nekem mondjuk megvolt, matematikusként elkezdtem mezőgazdasággal foglalkozni, hogy csinálni kell. Mert ha nem csináljuk, nincs visszacsatolás. Addig a fiókban fog maradni. Addig egy gyönyörűen, szépen színes, szagos, nem tudom, milyen ábrákkal, meg számításokkal kikövezett, vagy nem tudom, megalapozott tanulmány marad. De az élet az nem ilyen, az élet megköveteli az életet, és az a csinálás. Tehát el kell kezdeni csinálni. Nem biztos, hogy rögtön elsőre jól sikerül. Lehet, hogy az a zöld fal először kipusztul, mert nem pontosan úgy lesz a vízelvezetése megoldva, hogy ő neki elegendő legyen. Értitek, hogy mire mondok? El kell kezdeni csinálni. Legyen bennünk annyi bátorság, hogy elkezdjük csinálni. És ez én innen látom. Tehát amikor majd elkezdjük csinálni, onnan lesz változás. Addig elmélet lesz. És erre bátorítani, és ezért örültem itt az előbb ennek a virágföld meg egyebeknek, hogy az már a csinálás része. Az már a csinálás része. Úgyhogy igen, csináljuk, jó? Tehát csinálja mindenki. A kicsiben, nem minden számít. Minden számít. Zöldnek a visszahozása az életterünkben. Minden kicsi számítani fog, összeadódik. Persze nehéz szigetszerűen, mint mondtam, én is félek attól, hogy ki fognak pusztítani a szomszédokot, az agglomerációs. Úgy fog kinézni, mint egy holland idős bácsi, aki nem volt hajlandó eladni a földjét, és már ilyen, nem tudom, ilyen felhőkarcoló között, de még ő mindig kitart, pedig rengeteg pénzt adtak neki, vagy ajánlottak, de ő akarja csinálni. Én is arra gondoltam, hogy én is lehet, hogy így fog kinézni a Márti a Budai Jenőn, de nem baj, tehát addig még én belőlem van, és egy darab, és nekem nagyon jó munkatársaim vannak már. 10 évig szenvedtem, tehát azért kérdeztétek, hogy van-e fejlődés? Igen, vagy változás van. 10 évig senki, tehát ez a mezőgazdaság, ez borzalom, tehát ezt senki nem akar is. És egyébként valóban izzadunk, tényleg úgy van, 38 meg 40 fokban szedjük a mállát, az igaz, hogy most már reggel 6-tól, mert nem vagyunk, hogy is mondjam, ma józan eszünk, és akkor nem 11-kor megyünk ki, mikor majd, meg 9-kor, hanem hajnalban, és akkor napközben nem dolgozunk, régiek is ezt csináljuk. Tehát fiatal munkatársaim vannak, akik értik, akiknek nem kell magyarázni, sőt, maguk hozzák az ötleteket. Úgyhogy az én életemben látok ilyet is látok. Ezért is mondtam az elején, hogy én szeretek fiatalokkal dolgozni, mert néha az idősebbeket nehéz meggyőzni. Azért, mert leéltek egy életet valamiben, valahogy működött, az meg hogy ezután is fog. Majd megoldja a technológia, majd megoldja a kormány, majd megoldja az önkormányzat, majd valaki megoldja. Ez a helyzet elmúlt, nem fogja megoldani, te fogod megoldani, én fogom megoldani, mi fogjuk megoldani. Mint egyszer mondták nekem, hogy ja igen, az 2022-ben mondtam, hogy talán nem kellene locsolni a 2 centire vágott füvet most, hogy nincs víz, és akkor azt mondta nekem valaki 3 diplomával, hogy nem a te vizedet locsolom, Márti. És akkor nekem ez beégett, hogy micsoda, nincs ilyen, hogy Márti vize, meg te vize. Mi vízünk van. Úgyhogy mindenkinek ott van a felelőssége is, és a lehetősége is. És hogyha panellakásban ő lakik, akkor lehet, hogy van egy ismerőse. És rágja a fülét, és mondja neki azt, hogy figyusz, jövök, segítek, csináljuk, átalakítjuk a kertedet olyanná, hogy az élő legyen. És akkor lesz, minden jó lesz.
2: Márti, szerintem ez csodálatos végszó volt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy nekem abszolút meghoztad a kedvemet ahhoz, hogy most azonnal elmenjek, és egy kicsit a földet rendezgessem. Egyébként a csekéke kis erkélyecskémen, szóval, hogy semmi komolyra nem kell gondolni, de hogy meghoztad a kedvünket, és nagyon remélem, hogy a hallgatókét is. Köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert, meg sok gondolatot, amit meg tudsz osztani másokkal ebben a témában. Köszi szépen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és beszélgethettem veled.
0: Nagyon köszönjük. És mindenki ajándékozzon virágot, vigyázzunk a mi vízünkre, és kövessétek be a Patika kertet is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Sziasztok!
3: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a katonai szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes a Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt két évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság két héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet, a visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben vissza 2 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző.

0: adásra, és ezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon Balatonfüreden barangolt vendégeivel, P. Miklós Tamással és Böröc Istvánnal, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnökével.
1: Maradunk tehát a vendégváróban Füreden, Balatonfüreden egészen pontosan, és hát oda a legtöbben nyaralni mennek ilyen nyári hónapokban, ez teljesen természetes, és képzeljék el, bármilyen meglepő, vagy nem is az, ez régen is így volt. Éppen ezért, hogyha van egy Esterházy kastélya, már pedig van Balatonfürednek, ott érdemes a látogatóközpontba benézni, mert képzeljék, nyaralás történeti látogatóközponttal lesz dolguk. P. Miklós Tamás helytörténész a vonalban, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ön vezeti ezt a látogatóközpontot. Mennyi időre visszanézve tudjuk biztosan azt, hogy konkrétan azért mentek az emberek Füredre, hogy nyaraljanak?
2: Hát ez jó kérdés, de mondhatjuk, hogy 1702-től már, amikor egy seborvos, egy Plasker András nevű kirurgus vett magának egy földterületet itt a Balaton partján, a régi füredi Füred-Arácsi határban, ahol forrás fakadt, és hát a Tihanyi apátságnak is ott mellette volt forrása, és hát elkezdett gyógyítani. És a gyógyítás hozta magával azt, hogy egyre több ember jött, hát ha nem is nyaralni, hanem gyógyítási célból. A gyógykúrák történetében pedig jellemző, hogy mindenhol, ahol valahol gyógyítás folyik, utána elkezdődik egyfajta rekreációs wellness tevékenység, szórakozás lehetőségek épülnek ki, és hát nyaralássá válik egy kicsit a gyógykúrás időszak.
1: Ha jól gondolom, akkor ez elsősorban a gazdagabb polgároknak és inkább a nemeseknek volt a kezdet-kezdetén a jussa, hogy kuráltassák magukat Füreden.
2: Igen, de ha nagyon szigorúan szemléljük a dolgokat, akkor azért a szegény pornét fedezte fel a forrásokat, hogy ott ücsörögtek a Balatonba befolyó tóparti forrás vizében, és gyakorlatilag erre figyelt fel az a seborvosz is 1702-ben, amikor megvette a területet. Hát az más kérdés, hogy utána részben nagy rész kiszorultak, mert természetesen a fürdői kibontakozás, fürdőfejlődés részeként a főnemesi, nemesi családok vették birtokba igazából a területet. Bár érdekes Füreden az is, hogy a 19. században épül egy szegények kórháza is, ami ne gondoljunk mai kórházra, csak néhány, egy szobára, meg néhány ágyra, de kimondottan a szegényeknek adtak össze az itt üdülők némi pénzt, hogy a fürdőorvos kúrálja a fizetni nem tudókat.
1: Hát ez akkoriban nem volt szokás.
2: Egy kicsit. Hát igen.
1: Amikor ez az egész elkezdődött, ugye még nem volt vasút, vagy ha éppen lett már vasút a 19. század második felében, akkor éppen az volt a szenzáció. Hogy közlekedtek, hogy közelítették meg Füredet? Milyen utak voltak?
2: Nagyon jó. El kell olvasni rövidesen szeptemberben megjelenő könyvemet az első hazai balatoni nemzeti vállalkozásról, ez a Balatoni Gőzhajózás Társaság, és ennek egy fejezeteként kimondottan ezt vizsgálom, hogy hát a kor viszonyaihoz képest egészen jó közlekedési viszonyok voltak a Balatonra. Természetesen abban az időben 17. 8. században nem igazán utaztak az emberek. Később pedig tengelyen, tehát kocsival, szekereken, porsponton, delizsánszokon, postai kocsikon utaztak leginkább, ami azért nagy tömeget nem tudott megmozgatni, mivel azért gyors kocsi szűk börtönében zsúfolódva, ugye 5-6-8 személy tudott maximum utazni, és hát ilyeneken jártak a környékből, a környező megyékből, Füredre, a füredi a Savó és Gyógyintézetbe kúráltatni magukat. Egészen, ahogy említette, a vasút 1861-es megjelenéséig, úgyhogy de így is 1500-2000 vendég a nyári idényben megfordult a füredi gyógyfürdőn, amit akkoriban savanyú víznek, füredi savanyú vízként neveztek még, mivel Füredfalu, Arácsfalu hagyományos falvak voltak, kicsit beljebb a parttól, nagyobb távolságra, és itt a tóparton alakult ki a fürdőtelep, ami savanyú vízként említettek a régi oklevelek, és hát itt fejlődött ki, vált megközelíthetővé Veszprémből, de ha kibővítve beszélünk róla a túlpartról is, hiszen itt van a Tihany, a Tihanyi

0: Szántódír év, ami visszamegy a kora középkorra, mármint a működése, és hát megközelíthető volt a déli partról is, hogy átkeltek az oda szekéren érkezők, és hát úgy jutottak el Füredre.
1: Azért az érthető, hogy ez a savanyú víz elnevezés, ez lassan kikopott, nem nagyon kedv csináló őszintén szólva. De hát ha savanyú, akkor savanyú, ugye. Arról jutott eszembe egyébként a közlekedéssel kapcsolatos kérdés, hogy az a kastély, amiben a látogatóközpont is van, és amit ön vezet, az a kastély ugye Hajdanában még vendégfogadó is volt. És hát nyilván, hogyha vendégfogadó, akkor oda vendégek kellenek, tehát ott nagy jövésmenést kell feltételezni.
0: Igen, igen, hát gyakorlatilag közel 150 éven át vendégfogadó. Eszterháziak építették, gróf Eszterházi Károly birtokán, egyik rokona gróf Eszterházi Kázmér, aki Zólyom megyei főispán volt, de néhány év múlva átvette, kifizette a építési költségeket a nagy templomépítő egri püspök Eszterházi Károly, és így a ő kezébe került az épület is, és hát néhány év után hasznosítani akarták, így hát vendéglátó, vendégszállásként, később szállodaként, vendégfogatóként több mint 150 éven át működtették egészen 1943-ig gyakorlatilag ezt az épületet. Tehát nem igazából kastély, mondjuk úgy, hogy nyaraló kis kastély volt a füredi Eszterházi kastély, amely gyakorlatilag vendéglátó hotel működtetésére használták mindig a bérlők. Volt vagy 14-15 bérlője a másfél évszázad során, és hát egy időben pedig nagyobb üdülőként a 1920-as és 40-es évek között vasúti közalkalmazottak üdülőjeként is működött. És hát később az állomásítás után pedig Békeszott hotelként működött.
1: De végül is mindig is megvolt a maga funkciója. Most van egy kiállításuk a Fürdőidény Füreden. Ez a címe szerint 1825 és 1914 közötti időszakot mutat be. A korai időkről vannak valamiféle emlékek, amik tárgyiak vagy írottak?
0: Hogyne, hogyne. Hát a magyar történelemnek részét képezi Füreden. Talán egy kis túlzással mondhatjuk, de hát tényleg itt alakult ki a balatoni gőzhajózás. Itt rendelkezett, ugye volt Széchenyinek kastélya, illetve hát édesapjának, Széchenyi Ferencnek, vagy az Eszterháziaknak. És hát ha a fürdőkultúrát, illetve ennek a fejlődését vesszük a hajózáson mellett, rengeteg híres személy, például biztos ismert sokak számára a Garai János, a balatoni kagylók versfüzére, ugye olvatag zenzeményeit, itt írta az Eszterházi kastélynak a tereszán, ami akkor szállás volt, és hát itt pihent, vagy éppen a híres színészek, amikor a Füredi Játékszínben, ami 1831-ben Magyarország harmadik játék kőépülete volt, színház kőépülete volt, ugye a kolozsvári, a Miskolci utáni Füreden épült kőszínháza a színészeknek, és ebben Lendvai Márton, Egressi Gábor, vagy a Latabárok, vagy Labor Farvi Róza játszottak. Tehát, és itt szálltak meg az Eszterháziban. De a nagy írót, Krúdit is említhetjük. Sokak számára ismert ugye az Áltetőfi regénye. Ebbe le is írja azt, hogy az Eszterházi épületében, amit Krúdi a Magyarország egyik legjobb szállodájának tartott, valahol írt erről, és leírja az Áltetőfiben, hogy ugye az egyik szobájában egy Petőfi festmény volt elhelyezve, amit egy vándorpiktor azért cserélt, a szállásért cserébe hagyott itt. Szóval ilyen történetek, rengeteg történet kapcsolódik hozzá, mármint a füredi kiállításunkon látható történetekhez, de leginkább egy tematikája van, ami az utazásból áll, mármint a kiállításnak, ami az utazásból áll, a hideg fürdőzésnek a történetének a bemutatásáról, ami a Balatonban való fürdőzést jelenti, a gyógyfürdőnek, tehát a infrastruktúra fejlődésének és a füredi gyógyításnak a történetének a bemutatása, és a szórakozási emellett még, hiszen ahogy beszéltünk az elején, a fürdőn tartózkodáshoz kellett a társas kapcsolat, a mentális gyógyulás is, amihez hozzátartozott az egymással való megismerkedés, vagy éppen a mulatás, a szórakozás. És hát itt Anna Bálokról mindenféleképp meg kell emlékeznünk.
1: Hát bizony, most volt a 200. úgyhogy ennek aztán van története.
0: Körülbelül, de holnapi nap folyamán lesz év Katona Csaba és Purger Éka erről szóló könyvének a bemutatója itt az Eszterházi udvarán. Ugye egy kicsit a hagyomány szerint 200 éves az Anna Bál. Tényleg Kürevnek a legjelentősebb, mondhatjuk azt, hogy legrégibb hagyománya, visszatekintő, különleges, de réteg rendezvénye, ha így vesszük. És hát ennek a története 1830-as évek elejére nyúlik vissza közepére. 1839-ben már arról írnak a fővárosi lapok, hogy a régóta híres füredi Anna Bál pedig csak 35-36-ban rendezhették meg az első, mint füredi, mint fürdői bál. Ennek előtte is voltak bálok, hát a főurak, az itt ingatlannal rendelkezők nevenapjaikat itt mulatva töltötték, és hát többek között Anna névnak ugye július 26-a. A horvát családnak a Borsodi Kacsmar, Borsodi Ilona, Borsodi Anna volt a felesége, és ő a pesti horvát kertnek is a tulajdonosai voltak, a Szentgyörgyi horvátok, onnan vált híressé gyakorlatilag a pesti horvát kert. Na és ez a horvát Anna, vagy Latinovics Anna, bocsánat, már keverem én is ezt a sok Annát, ami van.
1: Hát ennyi év Annái, hát na.
0: Latinovics Annának a tiszteletére rendeztek bálokat. Része Szentgyörgyről lehozatták a cigánzenészeket. Ugye hát főispán volt Szentgyörgyi Horváth János, és megtehette.
1: Na de azt mondja, hogy hát nagyjából a 200. Lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb? Az Anna bálok
0: lehet,
1: száma?
0: Lehet, hogy kevesebb, de ugye van egy jelentős fordulat ebben, hogy fürdői bálokat rendeznek, amely már nem egy szűkkörű meghívott körre, rokonságra vagy ismerősökre vonatkozik, hanem bárki, aki egy adott térségben a fürdőn tartózkodik és megfizeti a belépő díjat. Tehát e kettő között van különbség szerintem legalábbis a fürdői bálok történetében, hogy elkezdődik egy olyan szórakozás lehetőség itt Füreden, amelyet a nagy vendéglő, bérlő vendéglőse, Oberhauser János szervez, és jótékony célja felajánlja a belépődíj egy részét, hát a többiből pedig igazálkodja a fürdői bált, és közben megnyeri ugye saját éttermének étkezőivé is a fürdőn tartózkodókat.
1: Mennyi minden tud erről a világról, egészen elképesztő a tudása. Nyilván ennek egy részét, ennek a tudásnak egy részét lehet a kiállításon vagy a kiállításokon megismerni, de hát jó dolog tudni, hogy ön gondozza ezt az ügyet azzal a magabiztossággal, ahogy a mesél ezekről a dolgokról. Szóval Balatonfüred, Eszterházi kastély, ezt tessék megjegyezni, az a nyaralás történeti látogatóközpont, ott van most egy kiállítás, ahol hát én most rákattintottam a régi vasúti és gőzösre szóló jegyektől kezdve korabeli fotókig a világon mindenfélét találnak. Szerintem, hogyha kicsikét elegük van a napozásból, fürdőzésből, akkor egy kiváló program Füreden. És maradunk még Füreden a következő percében, és megyünk a vízre. Bőrösz Istvánnal folytatjuk műsorunkat, aki hát a Balatonfüredi Jachtklub vezetőjeként van itt, de hát köszönhetné, mint a jeles vitorlázót, és hát a Vitorlás Szövetség egyik kiválóságát is, de most a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnökeként is köszöntöm. Szóval van itt funkció bőségesen, de valahogy mind Füredhez, vagy a vitorlázáshoz, a vízhez kötődik. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez az élete, mondhatni?
2: Hát mostanában igen, most már ilyen 15 évnél talán több is. Előtte a szórakozásom volt, meg a munkám melletti kikapcsolódás, most már a munkám is.
1: Az, hogy a jachtklubot vezeti, egy olyan klubot, amelyik hát azt hiszem Magyarországon mindenképp az első volt a különféle vitorlázással kapcsolatos klubok között, az egy... Nyilván egy felelősség is, ennek egybe kell lennie, ennek működnie kell a következő évszázadokban is, igaz?
2: Igen, hát ez egy 1867-ben alapított jachtklub, Tehát szerintem nincs Magyarországon régebben működő sportegyesület, még akkor is, hogyha a történelem úgy alakult, hogy némi kihagyások néha vagy átalakulások történtek. Mi abszolút arra építettük föl a klubnak a jövőjét is, amilyen a múlt volt.
1: Mit lehet tudni a kezdetekről? Mennyire dokumentált és rendezett az, hogy hogyan alakult? Ez az annyit tudok, hogy aki az első elnök volt, gróf Batthyány Ödön, ő Angliából hazatérve gondolkodott azon, hogy valami hasonló kéne itt is, mint amit ott látott.
2: Igen, hát a jachtklubot angol mintára alapították, tehát a kaszinónak a tagjai, és elsősorban főurak voltak azok, akik ezt a klubot létrehozták. Volt egy másik klub is, amely kicsit előbb alapult, az a Dunai Elvezés Klub, ez is a Széchenyi családhoz köthető alapítása volt, és valóban az történt, hogy Batthyány Ödön Angliában már többszörös vitorlás versenygyőztes volt, és úgy gondolt, hogy mindenképpen magyar lobogó alatt, magyar színekben szeretné folytatni ezt a sikertörténetét, és aztán, hogy pontosan hogyan és mikor alapították, ez egy március 16-ai dátum, tehát ezen még megy a lamentálás, hogy Budapesten ültek le egy asztalhoz, egy Balatonfüreden, de megalapították a klubot 17-en. Ez egy korunk kiváló.
1: Tehát akkor ez nem egy ilyen angolokat másoló főúri dolog volt, hanem egy hazafias tett tulajdonképpen az akkoriak szemében. Hát ráadásul a kiegyezés évében vagyunk.
2: Így van. Hát ez egy abszolút hazafias megfontolásból volt. Az tény, hogy angol mintára, tehát külsőségekben a lobogó, lengő, zászló, jelvények, azok mind angol mintára mentek, hiszen az angolok voltak a klub életnek a megtestesítői akkoriban, de maga az ötlet és a végrehajtás ez egy hazafias gondolat alapján ment. Azért itt nagyon komoly emberek vannak az alapítók között, olyan emberek, akik azon kívül, hogy vitorláztak, rengeteg dolgot letettek azért az asztalra, hogy ezt így mondhatjuk.
1: Hogy ennek az a neve ami? Jachtklub. Ez nagyjából azt is leírja, hogy azért akárki nem lehetett ennek a klubnak a tagja. Tehát ez nyilván egyfajta nemesi származást, vagy legalábbis vagyoni cenzust előírt.
2: Hát ugye ez volt az első, nyilván ez egy olyan sport volt, amit meg kellett honosítani, és ez egy elég pénzigényes technikai sport. Tehát ez, itt azért majdnem mindenki főúr volt, de még ez sem igaz, mert inkább jó módú polgárok is voltak közötted, alapvetően főúrak alapították, igen. Aztán ahogy ment az élet előre, úgy a 1900-es évek elején, amikor már négy a klub alakult Magyarországon, akkor ez úgy volt a felosztás, hogy ebben a klubban voltak a főúrak, volt egy Festeticshez köthető Keszthelyi jachtklub, volt a Balatoni jachtklub, ahol a módosabb polgárok voltak, és amikor megalakult a Hungária jachtklub, ott pedig a módosabb gyáriparosok voltak. De aztán azért a történelem az történelem, tehát lehet mindenkit rendesen utána.
1: Ma mi a helyzet? Mennyire kiváltságosok sportja a vitorlázás, és mennyire kiváltságosok azok, akik ennek a Füredi Jachtklubnak a tagjai?
2: Én nem gondolom, hogy kiváltságos sportja lenne. Ez most ez sokkal inkább terjed már, és sokkal populárisabb, mint valaha ez volt. Ez ugye köszönhető annak is, hogy egészen más a sport jellege, mint akkor volt, és egészen mások az eszközök is, tehát sokkal nagyobb az a közönség, akinek ez elérhető. Ma úgy nézünk ki, hogy ez egy civil egyesület, tehát egyesület törvény alá esik mindenféle szempontból. Olyan 360-400 tagja van, ezen kívül vannak fiatal versenyzőink, akik nem így 18 év alattiak. Van közöttük mindenféle réteg. Nyilván sokféle lehetőség van, és mindenki azt választja belőle, amit lehet. Van, aki túrázni szeret, van, aki versenyezni szeret, van, aki belföldön, van, aki külföldön, de van olimpiai negyedik helyezett versenyzőnk is, az azért tényleg egy más kategória.
1: Úgy működik igazából ma, mint egy sportegyesület? Tehát nem mint egy szivarozó urak, néha kimennek a vízre a jachtjukat meglátogatni, mint ahogy ez hajdanában lehetett, hanem ez most egy sportegyesület?
2: Igen, ez abszolút egy sportegyesület, tehát itt semmilyen luxus dolog nincs a telepen, semmilyen luxus termékünk nincsen, egyszerűen egy sportegyesületként működünk. Mindent azért csinálunk, hogy az ifjúsági vitorlázást tudjuk támogatni és segíteni. Több mint 100 gyerek versenyez nálunk, körülbelül 250-300 gyereknek tartunk vitorlástáborokat, de már van evezés szakosztályunk is, sárkányhajósok, szaposaink vannak. Tehát ez teljesen másról szól, mint ami az emberek fejében esetleg elképzelhető, de éppen az előbb mondtam, hogy ez most már azért más, mint régen volt.
1: Hát
2: régen egy vitorlásverseny máshogy nézett ki. Abban az időben, amikor főúrak játszották ezt, akkor azért sokkal nagyobb 14-15 tonnás hajókon zenekar, szakács, mindenféle emberek voltak, tehát az inkább társadalmi esemény volt. Ma a sport teljesen másról szól.
1: Ha én tagja lennék ennek a klubnak, akkor előbb meg kell tanulnom vitorlázni, vagy akarjak tagja lenni, és majd megtanítanak?
2: Nem kell tudni vitorlázni, elég, ha valaki tud evezni.
1: Meg úszni talán.
2: Igen, de még az sem kell. Nem, itt több szintű a tagság, először lehet valaki pártolótag, utána egy komoly szűrőn fog keresztül menni, 2-3 év is kell ahhoz, hogy valaki rendes tagja legyen a klubnak, és szavazhasson bármilyen témában. De lehet úgy is jönni, van felnőtt képzés, gyerekképzés, de úgy is lehet jönni, hogy egyszerűen valaki csak szerelmes a vitorlázásba, és szeretne valahova oda csapódni egy csapathoz, nem kell saját hajóval rendelkezni, nem kell tudni vitorlázni, minden megtanulható is. Itt egy befogadó szellemi társaságról van szó, tehát nagyon szívesen látnak mindenkit.
1: Egy hely, ami 160 éve is a sportról szólt, egy kicsit, és most meg teljesen ezek szerint. Böröc István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, meg a Balatonfüredi Jachtklub vezetője is. Köszönöm szépen, hogy mesélt róla, örülök, hogy itt volt velünk.
2: Nagyon köszönöm az érdeklődést.
1: Jó szelet kívánok önöknek!
3: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 6. kerületében a Nagymező utcában tart a csatornajavítása, a Dezsőfi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zichy Jenő utca megállóját áthelyezték, a Kossuth tér felé pedig a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt, így a hidat a Lechner-Ödön fasorból érhetik el. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert útburkolatot javítanak, és ugyancsak sávlezárás okozhat fennakadást a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utcánál, holnaptól péntekig pedig a befelé vezető oldalon. Már a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt szintén lezárták a külső sávot. A 93-as és a 200E autóbusz ezért a Csévézi utca megállóban a külső végállomások felé nem áll meg. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Folytatjuk a Multidéző adását. Egyet lapozunk a naptárban 2025. augusztus 5-ére. Ezen a napon az Orbán kormány automatizmussal magyarázta a miniszteri fizetések emelését, miután 10%-kal növelték a tárcavezetők jövedelmét. És ezen a napon a Spirit FM Magenta podcastjében Mészégető Marcsi és Manc László vendége, Dósa Rihárd és Koller László, azaz Ricsi P és Kuka MC volt az Animal Cannibalsből.
4: Üdvözlök benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast Marcsival és Mancival, és kicsit a zenei szénába ugrunk fejest, és itt van velünk két vendégünk, akik többet tettek a műfajért, mint bárki más.
5: Ezt majd elmondjuk mi, jó? Ezt a részét, hogy mennyit miért tettünk. Mert miért?
6: Hadd dicsérjem már.
5: Hallja,
6: még folytatja, igen.
5: Itt vesző volt?
6: Persze.
5: Jó,
6: ezt folyj bele. Többet tettek, igen.
4: Igen, hát ahogy magukra többet tettetek is, többet tettetek is, az indulásnál is ott voltatok, és ezt mondhatja azt, hogy tulajdonképpen a álló csillagai vagytok még ennek a hip-hop rap szénának.
6: Igen, és még a külsőnkről még valamit, mert egyébként én tényleg megfésültem a szemöldököm reggel, amikor eljöttem, nem tudom, látszik-e?
4: Látszik, és egyértelműen a külsőtökről csak annyit szeretnék mondani, hogy mint Keanu Reeves, tehát nem öregszetek, tehát vagy egy vámpír vércsörgedezik.
5: Vagy bennetek. Egy metrón vagyunk.
4: Hát és akkor beszélhetnék arról, hogy igen, a Józsefváros, a Takarítónő Budapestnáról, és sok-sok
5: fogunk szám. Ki, nem?
4: És aki eddig még nem találta ki, hogy kik a vendégek, Ricsi P és Kuka MC van itt velünk. Sziasztok, srácok, köszönjük, hogy elfogadtátok.
5: Jobb szeretem ABC névsorban, tehát hogy a Q van előbb, mint az R, de nem, semmi baj. Tehát,
6: de hogyha a polgári neveket nézzük, akkor én vagyok előbb, jó? És úgy igazságos, hogy néha igen. Mi is köszönjük a kedves hallgatót, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk veletek.
4: Hát és akkor utazunk vissza, már úgy is az időt mondtátok, mondjuk 89-be.
5: Uh-huh. Hát eleve az megtiszteltetés, hogy már zenei műfajként tekintetek a repre és hip-hopra, tehát hogy ez egy jó dolog.
6: Nem volt mindig így, 89-ben abszolút nem volt ez így, akkor igazából egy ilyen új ilyen, nem is tudom mi volt ez, egy ilyen parodiának mondták, hogy csinálnak ilyen beszélnek, nem is énekelnek, ezek így beszélnek, és mi is úgy konferáltak fel, hogy milyen rap paródia vagyunk, tehát igazából ez nem is egy ilyen igazi műfaj, hanem ez egy ilyen paródia.
5: Műfaj. Meg a másik fele, hogy azért most már ugye nagyon-nagyon-nagyon keményen feketeövesen az újrahasznosítás életét éljük, tehát már mindent újra kell hasznosítani, úgyhogy szerintem ebből a podcastból is majd csinálnak majd valamit, még egy ilyen kisebbet és zajosabbat. Szóval, hogy mi is az újrahasznosítás jegyében, azért a régi zeneszámokból azokat a részeket használták annak idején a DJ-k is, meg a rapperek is, ahol üres volt a kiállás részt, a break részeket használták, és akkor erre kezdtek el az üres részekre szövegelni, úgyhogy gyakorlatilag a régi életérzések újra gondolták, és újra hasznosították, úgyhogy mi ezzel a szemlélettel nőttünk föl szinte.
7: Na de ha visszaugrunk abba a bizonyos 89-be, és megnézzük, hogy mi volt akkor a korszellem, meg miben éltetek ti akkor ott a Józsefvárosban, akkor tudtok erről egy kicsit mesélni a hallgatóknak, hogy mi volt akkor, mi határozta meg a mindennapjaitokat?
6: Igen, mi akkor voltunk 8-osok, illetve elsősök, tehát akkor váltunk általános iskolásokból középiskolásokká. A rendszerváltás volt ott gyakorlatilag, amit mindig ugye elfelejt az ember mondani, amikor így beszélt, de azért tényleg egy fontos dolog volt, már csak így hangulat miatt is, mert akkor volt egy ilyen felemelő, jaj, na most végre aztán ki lehet menni Bécsbe, és lehet venni bármit, mert ugye addigra nem volt csak a háromféle csokoládé a boltokban, banán is csak télen, és gyakorlatilag, ha kinyíltak a kapuk, akkor úgy mindenki megrült ennek a nagyon nagy szabadságnak, hogy hurrá.
5: Két év alatt $80 elkölthetsz.
6: Igen, mert hogy volt keret, igen, hogy annyit lehetett, és tökre örültünk, és mi is szerintem ebben voltunk benne, hogy ilyen vidám, boldog emberekként kerestük az új dolgokat, bejöttek a zenetévék, jött Parabola Antennán egy-két új tévécsatorna, és hú, hát nem csak a Metro, Illés, Omega létezik a világon, meg a Beatles, hanem van más is. És akkor jött a rap műfaj, én abszolút elsőre beleszerettem, Kukának egy pár év vagy hónap kellett, de
5: Hónap, mert én egy nyár alatt ledaráltam azért a Depeche Mode és a Bross rajongásomat is, úgyhogy
6: egyszerre jött minden, úgyhogy Kuka mindent megeszik, amit lát egyébként, elé tesznek.
5: Gyorsan kellett, hát más menü, és akkor mindegy.
6: Aztán rászokott a repre, ahogy én is, és aztán gyorsan kitaláltuk, hogy figyelj, hogyha ezt mások csinálják külföldön, Magyarországon miért nem csinálja senki? És akkor elkezdtük ezt az egész rep dolgot.
5: Hát meg azért az is egyfajta, nem éltük meg soknak, de tényleg az a fajta rendszerváltás, hogy mi úgy találkoztunk, hogy mi egy úttörőházban hetente összejártunk még barátokkal, ott a kerületi fiatalokkal, mert mi még, hát akkor már nem volt kimondva, de egy ifi vezető képzésen vettünk részt, de igazából csak találkoztunk hetente egyszer, tehát ennek akkor már annyira híg volt ez az egész része, hogy ezt már nem vette senki komolyan, és aztán elsősök lettünk, amikor mi lettünk az utolsó ifi vezetők, igazából minket már nem is avattak föl, már nem kaptunk sárga zsinoros sípot se.
6: Tártuk be az úttörőházat igazából, mondhatjuk azt, mert egyébként nagyon gyorsan át is vette egy ilyen német gyerekszervezet ezt az úttörőházat, Kinder Frauden, vagy valamilyen ilyen majdnem cserkész, de nem cserkész, így ilyen gyors váltás volt, és mi is csak kapkodtuk a fejünket.
5: Hogy... És valamit azért kellett csinálni, és akkor mi arra gondoltunk, hogy ne unatkozzunk, jó, hagyjuk ezt az ifjú vezetősdit, eddig se éltük, de akkor valamit csináljunk, és akkor hetente ott kitaláltunk valami programot, hogy mi leszünk majd azért a tini klubnak egy ilyen felelősei, hogy a nálunk fiatalabbakat azért valahogy szórakoztatni kéne. És akkor csináltunk különböző programokat, és az egyik ilyen program lett, de tényleg egyik hétről a másikra kitaláltuk, hogy akkor legyen jövő héten koncert. Oké, de nincs zenekar. De hogy nem, itt vagyunk 40-en, majd csinálunk ilyen zenekarokat. Ti csináltok három számot, mi csinálunk három számot. És gyakorlatilag annak az indulója volt az első ilyen rap dal, amit a Ricsi megírt, és ez a koncert élmény volt, az, tehát ilyen, tényleg ilyen, így működött ez, hogy akkor mi most legyünk egy zenekar, és akkor hárman összeálltunk, és csináltunk Animal Cannibals koncertet a semmiből.
4: Melyik szám volt az?
5: Hát volt több is. Hát
6: a legelső koncerten ugye 5 dal volt, legalább vagy 6, de a legelső szám az a Tini Klub című dal volt, ami ugye magának a klubnak az indulója volt. És akkor ezt én jó magam követtem el 90 januárjában, és mit az január 12-én volt, de január 20-án már, mivel ez a kaszett körbejárt a barátok között, 20-án már volt másik két zenekar is.
5: Így van, tehát, jött a Kuka MC Enduborka című dal.
6: Meg jött az XMC nevű, őket ne felejtsük el, az XMC, Imi, Krisz és Szabolcs, ők is alakítottak egy zenekart. Csak ők valahogy még egy-két-három hónap után ezt így nem tudták továbbvinni, és fel is oszlottak.
5: Magyarul lefordítom, tehát nem a kulturális mélységébe ástuk bele magát, hogy honnan ered a hip-hop, meg minden, unatkoztunk. És valami olyan hobbit akartunk magunknak találni, amit tetszik, szimpatikus, nem kellett hozzá azért olyan, azt hamar levettük, hogy nem kell hozzá olyan brutális zenei képzettség, nem kell olyan énekhang sem kell hozzá, jó pofa dumák, azt meg úgy éreztük, hogy talán össze tudunk lapátolni annyit, és addigra már láttunk annyi ilyen tini filmet, hogy ilyen zenekarok alakulnak az iskolákban, és azzal lehet csajozni. Úgyhogy azért ez egy nagyon komoly motiváció volt, ez a hármas, tehát nem pénzkereseti lehetőség volt, nem a kultúrát akartuk így nagyon szépen színesíteni. Aztán persze az emberre úgy ráragadt minden, mint a kosz, és akkor így szépen így elkezdtük összeszedni, hogy jó, de úgy egyébként miről szól ez az egész, és akkor elkezdtünk lefelé ásni, és már nem tudom, milyen mélyen tartunk.
4: És a lefelé ásásnál, mert pont az nagyon érdekes, hogy ha Amerikát összehasonlítjuk Magyarországgal, hogy ott miről szól a rap, és ti hogy kezdtétek, vagy milyen szövegeitek vannak, ott azért mondjuk úgy, hogy a ez a gengszterkedés, ez az egymásnak a nagyon savazása, az nálatok nem jelenik meg, sőt a csúnya beszéd sem.
6: Hát még nem, de még csak 31 néhány éve csináljuk, még bármi lehet.
4: Érik belül?
6: Lehet, hogy begengszteresedünk, és elkezdünk nagyon durván káromkodni.
5: Mindenkinek ez jött egyébként leginkább szembe, ez a gengszteres vonal, de azért ennek több más vonala is volt. Minket például az a vonal kapott el, ami még ez a Zulu Nation nevű kreáció volt, vagy formáció volt a legelején, ami tényleg egy ilyen közösség egyesítő hatása volt. Ez a Love, Peace, Unity and Having Fun 4-es.
6: Tehát
5: ez
6: Amerikában ugyanazt csinálták, mint mi az úttörőházban, a Tini klubban, tehát voltak srácok, akiknek nem volt nagyon sok pénzük, viszont volt egy kis klubhelység, ahol próbáltak programokat csinálni, és az egyik ilyen program volt egy ilyen zenés-táncos program, az ottani Tini klub, és akkor gyakorlatilag ez volt a mérföldkő, ami ugye 2 évvel ezelőtt volt, jelentette az 50. évfordulóját a hip-hop születésének, mert ugye egy hasonló klub, mint nálunk az úttörőház, ott lett egy ilyen házi buli, egy Red Bull, és akkor arra mondták azt, hogy na ez volt a kezdő pont, amikor ott brékeltek, meg ment a zene, és rappelt rá valaki valami dumát, hogy föl a kéz a magasba, és akkor ja, akkor föltesszük a kezdőt.
5: Meg hé, meg hú, és akkor ez jó volt.
6: Egyébként ugyanazt csináltuk mi is.
5: Az hamar lejött, hogy ez a kisebbség szócsöve tud lenni ott Amerikában, és hogy ez valamitől azért egy ilyen jelentőségteljes dolog, amikor azon túl, hogy szórakoztat, azért mondani is akar valamit, és azt azért nagyon könnyen magunkénak tudtuk érezni, hiszen a Józsefváros, a 8. kerület akkor kapott egy vadúj lakótelepet benne a belvárosban, és azt valahogy fel kellett tölteni, és mindenhonnan jöttek oda emberek, mi például ugye Győrből, Mosonmagyaróváról érkeztünk a kedves szüleimmel, úgyhogy tényleg az ország minden pontjáról, de akár külföldről is tényleg egy nagyon nagy olvasztó tégely volt, tehát ott mindenkinek be kellett illeszkednie valahogy, és elfogadnia a másikat, tehát hogy ez a kisebbséges, meg ez a nagyon vegyes életérzés, ez ott nekünk megvolt a lakótelepen. És,
6: az óvári kisebbség nem a híres, hogyha van irodalom egyébként a könyvtárakban, majd nézzétek utána.
5: Meg hát azért a Józsefváros, hogyha tényleg szívünkre tesszük a kezünket, a kriminalisztikai hírekben mindig benne volt, persze. Vagy a Rákóczi tér miatt, vagy a Mátyás tér miatt, úgyhogy az, ami nekünk a játszótér volt, az mindig a hírekben utána visszaköszönt. Én még élőben néztem végig papucsba, hogy leég a Rákóczi téri csarnok, amikor annak idején leégett. Úgyhogy igen, tehát hogy mi benne voltunk ott az életben, de ezt nem úgy éltük meg, hogy erről mindenképp beszélnünk kell, bár hozzáteszem az első lemezünkön, úgy éreztük, hogy tényleg erről beszélnünk kell, hogy nem mindenki New York, meg Harlem feliratú,
6: nem, most is meg Brooklyn. Most is az van rajtad, nem? Nézd.
5: Igen. Nyíregyháza City. Úgyhogy, hogy ne csak ezek a feliratok, meg ne csak ezek a városrészek kapjanak hírnevet, hanem egy picit a lokálpatriotizmus azért az jelenjen már meg, és az a Józsefváros jóval írva, mert hogy az is ugye magának, a műfajnak egy része, hogy azért mindig, amikor valaki bejelentkezik, hogy jó, akkor most én jövök, akkor figyeljetek rám, ez egy ilyen beköszönés, ezt mi szerettük volna egy picit így népszerűbbé tenni.
7: Egyébként, ahogy így végignézek magunkon, hogy most hogyan reagálunk erre a nosztalgiára, mindannyian itt tök jól érezzük magunkat.
5: Ja, mosoly egyből?
7: Igen. És hát van a Minden változik, a lényeg nem című számotok, amiben azért szépen végigmentek ezeken a korszakokon, és tök durva, tegnap újra hallgattam, és akkor azt éreztem, hogy hát, ezek a srácok azt jelentik, hogy 80-as, 90-es évek jó volt, és aztán 2000-es években meg minden elromlott, és aztán utána még egyszer újra hallgattuk, és akkor rájöttem, hogy igazából nem ezt mondjátok.
6: Abszolút, tehát nem romlott el, megváltozott. És ez gyakorlatilag, amikor hát sokan mondják azt, hogy régen minden jobb volt, ez igaz is, meg nem is, szerintem 50-50, mert tényleg voltak jó dolgok régen, de most nagyon sok jó dolog van, tehát amit lehet élvezni és lehet használni. Mindenki saját magának rontja el, vagy javítja meg az életét. Tehát, hogy perspektíva, meg nézőpont kérdése, hogy éppen az, amiben élünk, az most jó vagy nem jó. Én szerintem fel lehet fogni ezt a mostani világot, hogy hú, de csuda jó, és hogy mennyi olyan dolog van, ami miatt érdemes élni ebben a világban. És hát persze, mint mindent lehet azért a fonálkéről is nézni, hogy hú, hát ez annyira rossz. És gyakorlatilag a dalban sincs ez így megnevezve, hogy valami jó vagy rossz, hanem csak ez egy ilyen felsorolás, egy ilyen lista, hogy mik voltak a legmeghatározóbb dolgok a 80-as, 90-as, 2000-es években, és egyébként már reklamálják a rajongók, hogy lassan jöhetne a 2010-ről, meg a 2020-ról is a következő etap. Még várunk egy picikét, mert még azért a 2030-as éveket szeretném megélni, és akkor 40-ben lesz egy dal róla.
5: Igen, a második része egyébként. Nálunk, aki minket ismer, az mindig tudja, hogy általában inkább mindig félig tele van a pohár, tehát hogy mi azért szeretjük az élet napos oldalát nézni és megmutatni, és ebben a dalban például az a zseniális, és azért volt nagyon jó, mert olyan, mint egy könyv. Tehát mint egy hangos könyv, hogy nem érzelmeket közvetít, csak egy felsorolást. Aztán te döntöd el, hogy azzal mit kezdesz, hogy neked mit jelent az a pár szó, az a pár mondat, az a pár gondolat, hogy amiket te megéltél, azt te jól élted meg, vagy rosszul élted meg, és pont ezért tudott egyébként számunkra is meglepő módon nagyon zajosan lecsapódni ez a dal, hogy ez mindenkinél betalált valahogy. És hogy nem akartunk állást foglalni, hogy jó volt a 80-as, 90-es évek, de a 2000-es már nem. Ez döntsd el, te, ha te így élted meg, akkor neked ezt hozta.
7: Valószínűleg így van, és emiatt csapódott le így.
4: Igen, meg hogy ugye ugyanazokat az emlékeket, már korosztályosok vagyunk, és hogy emiatt, pláne a klipben, amikor látszódnak a képek is hozzá, hogy nekem is behozta azokat. Ott sétáltam, igen, a skálakóba, és a többi.
7: Megmondtad, hogy ez is megvolt, ez is megvolt.
4: Persze.
6: Csajokról a klipben. Nem, a tamagocsi lesz valószínűleg az, ami megvolt.
5: Ja.
6: Nevelgetted a tamagocsit.
4: Így van, és a temetőbe vittem a végén.
5: Azt mondták, igen, azt mondják, hogy az nem videoklip, amikor ilyen nagyon szájbarágosan az ember megmutatja, amiről beszél, de itt viszont kötelező volt. Tehát, hogy itt nem is akartuk kikerülni azt, hogy ne, tényleg egy ilyen slideshow legyen gyakorlatilag, hogy így megmutassuk képről, kockáról pontosan. Azért, mert van olyan generáció, aki nem tudja, hogy miről beszélünk, tehát hogy nekik tényleg lehet, hogy meg kell mutatni. Ja, tényleg van ilyen a nagyéknál.
4: Igen, és nehogy azt gondolják, hogy amikor egy flopit mutat valaki, ugye, hogy a számítógépnek a mentés ikonját valaki kinyomtatta 3D nyomtatóval, mert hogy annyira nem látják még, vagy nem láttak még sose flopit a fiatalok.
5: Floppy az biztos egy alkalmazás.
4: Igen. Mi változott szerintetek a hip-hop azóta?
5: Magunkat idézzük, minden változik a lényegnél.
6: Sok minden egyébként. Tehát amikor mi kezdtünk, akkor Magyarországon nem is volt a műfaj, Amerikában is csak réteg műfaj volt.
7: Bocsánat, hogy belekérdezek, ki készítette Magyarországon az első rap dalt?
6: Nincs megegyezés róla, de valószínűleg, hát...
5: Fenyő Miki.
6: Hát, igen, de vissza lehet menni korábbra is, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mit vagy csúlyogatók, mint egyfajta korai rap zsengék, tehát amikor nem
5: több mint 100 éves.
6: Nem énekelték, hanem gyakorlatilag csak, de hát visszamehetünk a sámánokig is, ahol szintén valószínűleg szavakat üvöltöttek ütemes zenére, tehát így konkrétan nem tudtuk még megnevezni, hogy mi az egy pont, de az biztos, hogy Fenyő Mikinek a lemeze, az egy Bakalit lemezen ugye ki is jött annak idején, az egy mérföldkő 84-ben, mert az egy teljes lemez volt, ahol végig rappeltek, és ott már nincs az, hogy ez most réteg műfaj, nem, az egy konkrétan egy rap lemez.
5: Csak ott ami... nem tudták még azt, hogy ez hip-hop vagy rap, mert hogy ugye a break, mint szó, a zenei szó, ahogy mondtam, a kiállás, az híresült el, és mindenki azt hitte, hogy ez a rappelés, ez a break. Tehát, hogy nem csak
4: a break, ugye az
5: maga a duma is az a break, tehát, hogy minden a break.
6: És igazából a műfaj onnantól kezdett a 84-től Magyarországon, az egészen megváltozott, tehát külföldön is megváltozott, ugye Magyarországon már az első számú, ez a pop lett gyakorlatilag a rap, tehát aki nem rappel, az igazából ne is álmodjon arról, hogy ő népszerű lesz valaha Magyarországon, vagy persze álmodozhat, de a könnyűzenében most egyértelműen már hosszú évek óta a nagy színpadoknak az első számú fellépőjük azok mind hip-hop rap előadók. Persze mindenki beleviszi a saját ízét, van, aki a népművészetet felé megy, van, aki a dances dolgok felé, de a lényeg az, hogy
5: elektronika felé.
6: Az, hogy maga az a rap dolog, ez egyértelműen nagyon népszerű lett, és hogy miről szólnak a szövegek, az meg tök vegyes, és egyébként...
5: Hát ettől van vízválasztó egyébként, mert rappelni sokan tudnak, tehát az maga a rappelés, az, hogy szótagosan időmértékes verselést a száddal előadsz, ez a rappelés, de a hip-hop az pont ez a töltet, hogy most tényleg van egy ilyen
6: a
5: szociális...
6: A téma, hogy miről szól, igen.
5: Ott válik el a kettő, tehát hogy mi a hip-hop és a rap között a különbség, rappelni bárki tud szinte, de az, hogy ez tartalmilag hip-hopnak lehet-e nevezni, az már a réteg zeneibé teszi a dolgot. De egyébként a 80-as években olyan szinten begyűrűzött, hogy az összes popzenekar szerintem megpróbálkozott meg előadó ezzel a rappeléssel, vagy ezzel a szöveges versmondással. Máté Pétertől kezdve, mert neki is van egy olyan dal, ami fennmaradt, és ő is a Régi út címmel ott rappel. Amikor belástuk magunkat, hogy tényleg mi az a kezdőpont, meg hogy a magyar zenében hol jelent meg, az LGT, a V-motorokon Hernádi Judit rappel V-motorok lemezen van. Tehát, hogy olyan dolgokat találtunk mi is, amire akkor még nem is gondoltunk, de most így visszahallgatva mondhatjuk rá, hogy ott már kipróbálták ezt a műfajt.
7: És mikor lett ebből az underground műfajból, vagy ahogyan indult, egy mainstream dolog? Ti tetten értétek-e azt az időpillanatot?
5: Persze.
7: Vagy azt a nyarat, vagy nem tudom.
5: 91. Mert hogy a repülők megjelent. Tehát a Geszti Péteréknek, Berkes Gáboréknak, ugye ők már kijárták az első emelettel, ott már volt a dadugós rep, dadugós break, bocsánat, amit a Geszti megírt, csak a Berkes adta elő akkor még, mert a Geszti volt a szövegírója ugye az első emeletnek, és 91-ben kaptak ők egy olyan lehetőséget, hogy ezt kipróbálják a nagy közönség előtt, és a repülők, ugye egyrészt van egy marketing zseni, akit Geszti Péternek hívunk, szövegíró zseni, akit Geszti Péternek hívunk, Berkesék meg megpróbálták lekagylózni, hogy nagyjából zeneileg ez miről szól, de ők nagyon mainstreambe akarták eltolni, tehát ők direkt egy, nem egy rap, ők egy pop produkciót akartak tető alá hozni, és sikerült nekik, és olyan szinten sikerült, hogy mikor ők két lemez után abba hagyták, tényleg egy ilyen hiány volt, egy űr volt itt a zenei szcénában, és minden lemezkiadó nagyon gyorsan akart magának egy rap zenekart, hogy hű, ki tud még ilyet?
6: De maga a műfaj igazából az lényegesen később lett uralkodó, tehát oké, hogy volt egy ilyen, hát nem is, egy közepesen nagy szalmalánga repülőkkel, de aztán maga a műfaj, azt szerintem az a 2010-es évek környékén hódította meg a magyar szinten, hát olyan szinten, hogy tényleg az összes fesztiválon meg a játszási listákon szinte csak repülőadók vannak. Szerintem egy pont nincsen, amit így ki lehet nézni, hogy na, innentől kezdve, de valahol a 2010-es évek környékén volt az, amikor így átfordult, és akkor mindenki csak nézte, hogy lekerültek a korábbi nagy sztárok, a Tankcsapda, a Kispál, a Quimby, lekerültek egy kisebb színpadra, vagy inkább korábbra, vagy későbbre, és helyettük olyan előadók lettek a nagy színpadokon, meg ők csinálták a dupla Budapest parkokat, meg nem tudom miket, amire úgy mindenki csak pislogott, hogy nem értettek, hogy most mi van.
5: De egyébként vagy Dr. Dre, vagy nem tudom, ki mondta azt, hogy ha azt szeretnéd, hogy népszerű legyen a saját műfajod, akkor érd el azt, hogy az legyen a populáris műfaj. Úgyhogy mi nyíltan beleálltunk a 95-től, az első lemezünktől abba, hogy mi igenis mainstreamek akarunk lenni, azaz minket mindenki szeressen, tehát mi nem akartunk egy külön csak réteget meghatározni, hogy minket csak ők szeressenek, és más ne. Tehát, hogy mi szerettünk volna tényleg mindenkihez szólni, és ezt nyíltan felvállaltuk már akkor is, amitől kaptuk a műfaj egyes képviselőitől a nem tetszést esetlegesen, hogy hát azért lehetne ezt azért jobban, de pont ezért az első lemezünkről, ami akkor egyébként nagyon ritka volt, mi 4 videoklipet is csináltunk, pont azért, hogy megmutatni több arcát a mi munkásságunknak. Hogy volt a takarítónő nyilván, amivel a mai napig azonosítanak minket, de volt a Józsefváros is, ami egy teljesen más szemlélet. Volt az Ülünk a vonaton, ami megint csak egy olyan életérzés, és zeneileg már ott az élő hangszerek is megszólaltak, tehát hogy tőlünk az sem idegen, és hogy nem akarunk egy ilyen csak gépzenében gondolkodó zenekar lenni, és még akkor volt egy ilyen nagy igazmondásunk a Ne menj, ha hív a lány című dal, mert hogy akkoriban azért a hív, mint vírus, mint fertőzés, mint egy jelenség, az abszolút a része volt a világnak.
4: Egyébként a humor az, ami azért nálatok megjelenik, és pont azon gondolkodtam, hogy vajon, hogy ez a hozzáállásotok, és ez a humor, meg ez a jókedve az, ami miatt valahogy, ahogy ti is mondtátok, hogy mindenki szeretett veleteket, tehát én akkor hosszú haja rockerként is azt mondtam, hogy hát Animal Kenny Wells, ez hatalmas, tudod, és hogy nem nagyon látszik, vagy látszok rólatok ilyen bulvárhír, ami ilyen nagyon kellemetlen, ha belétek is próbáltak állni, ugye utaltál rá, hogy annak is úgy mindig jó a vége, valahogy nem álltatok bele ebbe a sárdobálásba, ebbe a köpködésbe, és mintha ez a humor úgy minden egy átlendít, mert van két vidám srác, aki magukat se veszi, úgymond komolyan, az interjúkba se, ugye a zenecsatornákon, azért ott folyamatosan megjelentetek különböző produkciókban, és ez a jó kedv lejött rólatok, ahogy a pohár félig tele, ahogy mondjátok.
6: Igen, csak azt tudom azt mondani, hogy igen, ez valószínűleg, hogy szerintem mindenképp benne van az, hogy tudna ő pozitívan is nézni a világot, csak ez picikét melósabb sokszor, tehát hogy megkeresni, hogy miért is jó az nekem, hogy most egy hétig otthon lázasan fekszem. És hogyha ezt nem tudod magadba átfordítani, hogy ja, hát akkor végül is lenyugszom, átok gondolni dolgokkal, kicsit kipihenem magamat, tudok húzni, végre nem kell megszakadnom a, nem tudom, a napi rohangálásba, tehát mindig van valami jó oldala, csak ez macerás vagy nehézkes megkeresni állandóan, az sokkal egyszerűbb, hogy az ember azzal kezdi, hogy mi van veled, jaj, ne is kérdezz, hát figyelj, ez a baj, az a baj, a család, a biznisz, tehát, és ez szerintem, mi ezt viszonylag hamar felismertük, hogy nem is kellett ezt így felismerni, hanem ez így jött magunkból belülről, de számtalanszor volt olyan életszituáció, amikor azt mondhattuk volna, hogy na most akkor tényleg most mi is elkezdünk panaszkodni, írnunk egy olyan szomorú dalt, hogy mindenkinek könnyű fog kicsordulni a szeméből, illetve minket is föl lehet ám bosszantani egy-egy beszólással, vagy akár egy kommentel is, de mindig úgy vagyunk vele, hogy mi a célunk a dologgal, hogy azt a fajta mondjuk gyűlöletet még éltessük, tehát még tápláljuk azt a tüzet, hogy...
5: Nyitjuk-e az árkot, vagy ássuk el?
6: Vagy igen, vagy csak kerüljük ki, és integessünk, és dobjunk egy puszit annak az embernek, aki mondjuk negatív. Mi ezt választjuk, és egyébként ez abszolút működik, és az emberek nem értem, hogy miért nem jönnek rá arra, hogy sokkal jobban működik az, például rendszeresen a YouTube negatív kommentek alá, amikor ki tudnám fejteni azt, hogy miért beszél teljesen badarságot az ember, mert egyébként a többsége sajnos kevés információ miatt butaságokat beszél, de helyette mindig csak annyit írunk, hogy köszönjük a hozzászólásodat, mert igazából ezzel is pörgeti nekünk a nézettséget, az elérés, stb.
5: Más véleményen.
6: És hát igen, ő hadd gondoljon már azt, amit akar, és én hadd nem minősítsek mindenkit, akinek más a véleménye, mint nekem, még akkor sem, hogyha nagyon tisztában vagyok vele abban, hogy tényleg nagyon mellé ment az ő véleménye, mert egy csepp igazságtartalma sincs. Hadd mondja el, hogyha nem trágár, ha nem nagyon sértő, akkor ott szokott maradni. Ha meg tele van ugye káromkodással, ami hozzánk nem áll közel, akkor azt általában automatikusan a rendszer moderálja is meg ugyan beállítva, hogy ilyen közepesen szűrje, és a mai világban ezek már olyan szépen kikapják az összes csúnya betűs kommentet, hogy nekem kell visszarokosgatni néha őket, mert hogyha valamit félreért, akkor nehogy már az kimaradjon a sorból.
5: A művészetnek és a művészeknek nagyon nagy százalékban szerintem a mozgató rugója, hogy egyfajta ilyen kiventillálás magából, és általában negatív érzelmeket szokta az ember magából kiventillálni, ami bosszantja, ami tüskeként benne van, amitől így szeretne így csomagként így megszabadulni, és ezért van az, hogy szerintem főleg egyébként itt Magyarországon a zenék vagy az alkotások 90%-a szerintem az valami bánatból, vagy valamilyen sértettségből, vagy valami olyan érzelemből táplálkozik, amit így valaki így tényleg ott akar hagyni az útszélén, amit a hallgatóság meg könnyedén fölvesz egyébként, ezzel tudok azonosulni, igen, én is ezt a terhet cipelem, tehát hogy ez a fajta összekacsintás. Mi viszont valahogy azért tényleg szeretjük láttatni a napos oldalt is, és nem baj, hogyha valaki meg ebbe kapaszkodik bele, és ez a ritkább, tehát hogy nagyon kevés a pozitív zenekar. Világszinten is.
4: Igen.
3: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múlt Idéző adása. Találkozunk legközelebb.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
9: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
12: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
13: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
14: Volkswagen.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
14: Hírek a Spirit FM-en.
15: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. Elfoglalta a helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszky szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kansu tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
14: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
16: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en a Több-kevesebb című műsort. Szakár Erzsi a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Ritkán van jó hírünk a magyar gazdaság állapotáról, de ha van, akkor éljünk a lehetőse. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Ritkán van jó hírünk.

0: De hát ennek alapvetően azért kell, hogy örüljünk, mert az elmúlt 4 évet az jellemezte, hogy a kormány, Orbán rezsim az újraválasztás érdekében irtózatos pénzt szórt ki, és nyilván ennek egyenes következménye lett az áremelkedés felgyorsulása, sőt az árszint rögzülése egy nagyon magas szinten. Ehhez képest annyi történt az elmúlt néhány hónapban, a belső tényezők szempontjából igaz, hogy ugyanazt megismételte a kormány, mint amit 2021 végén, 2022 elején, tehát továbbra is kiszórta a pénzt, de ehhez, tehát a költségvetési kiadások növeléséhez, és a nominál bérek emelkedéséhez nem párosult a jegybank által folyósított rendkívül kedvező kamatozású kölcsönöknek is a kibocsátása. Tehát emiatt a pénz mennyisége az nem olyan hihetetlen tömegben nőtt ebben az első negyedévben, mint 4 évvel ezelőtt. A másik fontos tényező talán, amit érdemes megemlíteni, hogy azok a várakozások, amelyek egy nagyon magas inflációt vetítettek előre, elsősorban a szénhidrogének piacán, a Hormuzi szorosban történt incidensek nyomán, azok valamelyest megnyugodni látszottak, tehát a külső hatások legalábbis ezen a részpiacon már korántsem voltak olyan erősek. A 100 dolláros olajár az valahova a 70 dollárra ment vissza hordónként, ami megint segítette ezt a folyamatot. A harmadik egy politikai tényező, óhatatlanul attól, hogy nem folytatódik az egyébként az én véleményem szerint is, de az elemzők szerint is katasztrofális gazdaságpolitika, ami Orbán Matolcsi párosát jellemezte, ez megkönnyebbülést jelent, és forint erősödésben öltött testet, aminek nyilvánvalóan az egyik legfontosabb hatása volt, hogy az importból származó árucikkek árszintje az nem lökte meg a magyarországi fogyasztói árakat. Végül a harmadik, hogy azért a kínálat is bővült, ha nem is döntő mértékben, de valamelyest igen, hiszen ugyan nem valami borzasztó, dübörgő ütemet látunk, de Magyarországon a feldolgozóipar is valamelyest magához tért, és ugyanakkor ugye még egy dolog történt, nevezetesen, hogy a rendkívül magas reálbérszint most kivételesen nem a megtakarítások növekedését eredményezte, hanem a fogyasztás bővülését, és ennek is van egyfelől gazdaságélénkítő, másfelől árszint mérséklő hatása.
1: És akkor ez még hozzátartozik, hogy nagyon sokan szeretnék úgy látni, és akár láttatni ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag semmi mással nem lenne magyarázható, mint a kormányváltással, egy új gazdaságpolitika megjelenésével, ami egyelőre ugye nyilvánvalóan leginkább ígéret, de a piacokra valóban hat. Hát a kötvénypiacokon is lehet látni, az árfolyam piacon is lehet látni, szóval valóban van egy várakozás, hogy majd valami jó lesz.
0: Regéket regélni, aminek egyetlen egy mozzanata van, ami talán igaz. Ugye az előző kormány az monopóliumokat épített a piacon, és kifejezetten letörte, utálta a versenyt. A verseny az ugye mindig segíti az áralkalmazkodási képességet, az árszinteknek valamelyest a mi vásárló közönségünk vásárló erejéhez való hozzáigazódás. Tehát az a jó hír, hogy lényegében az, hogy egybeépült Mészáros és Orbán zsebe, az megszűnik, az mindig jót tesz a versenyre vonatkozó várakozásoknak. Ha van versenyre vonatkozó várakozás, akkor talán nem lehet attól sem tartani, hogy mesterségesen a profit motív

0: minimumokat, amit Szíj Mészáros táplál a kormányzatba, kiszolgálva, tartsanak magasan árakat, és ez azért többé-kevésbé ez a józan gondolkodásmód például abban is testet öltött, hogy ahogyan természetesen a világpiacon csökkentek a szénhidrogénárak, a benzinárak, úgy az úgynevezett védett árhoz történő ragaszkodás, azaz a nem piaci, kifejezetten piac ellenes fellépés is megszűnt.
1: És akkor itt van még az ipari termelés, amely növekedni kezdett, ami talán az európai adatokat ismerve némi meglepetést is okoz. Nincs olyan mérési módszer, aminél ne az látszana, hogy nőtt az ipari termelés. Az éves bázison mért munkanaphatástól megtisztított, mert ugye két munkanappal kevesebb volt idén, igen, mint tavaly. Szóval az 5,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, 2,3%-kal, szóval valami elindult. De mitől?
0: Hát azt hiszem, hogy három tényezőről beszélhetünk. Az első, hogy ugyan nagyon enyhe mértékben, de az a nyomás, ami az európai gazdaságon a Trump-féle kísérletek, beavatkozás, állandó akciózása vámokkal kialakult, és másfelől ugye a kínaiaknak a hihetetlen tömegű beáramlása, ami visszavetette az európai autóiparnak a kibocsátási hajlandóságát és képességét, az valamelyest megszűnt. Javult például a számunkra fontos Németországban is az ipari kibocsátás és a várakozás. A másik, ami ehhez legalább ennyire hozzátartozik és fontos tényező, hogy ugyan nem tudnánk ezt eltúlozni, mert azért ez csak néhány hónapra, kettő hónapra szorítkozik ez az ipari növekedés, de legalábbis azokban az ágazatokban alakult ki, ahol mégiscsak van picike export növekedés is, ami nem volt jellemző az előző négy év során, és ez azért valamit az ipar számára megfelelő, mondjuk úgy, hogy pozitív előjeleket hoz. És egy harmadikról szeretnék még szólni, hiszen mi egy ilyen kommunista barát ideológiát mondunk, hogy az ipar mindenek előtt, és hogy 30% meg 40%, ugye a mi ipari kibocsátásunk a teljes GDP-ből 20-22%-ot tesz ki, mert egy normális fejlett országban inkább a szolgáltatások igénybevétele jelenti azt a húzóerőt a kínálati oldalról, és ez is bekövetkezett, és ennek pillanatnyilag azért kell örülni, mert természetesen az olyan ágazatok, mint a telekommunikáció, az olyan ágazatok, mint a pénzügyi tanácsadás is valamelyest beindultak, és ezeknek az elhanyagolt infrastruktúrája, hiszen ezekre nem nagyon költöttek, mi hiszen volt mindenütt ársapka, volt mindenütt egy nemzeti bajnok kijelölése, ezek mind azt eredményezték, hogy az olyan jellegű beruházások és ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése, amelyek nagyobb hozzáadott értéket jelentenek, mint mondjuk például az akkumulátorgyártás, az is nagyon-nagyon finom mértékben, de beindulhat, meglátjuk, hogy ez az egész évre kitart-e, vagy esetleg visszaáll az a korábbi időszakban 2021-ig megszokott növekedési modell, hogy 4-5 hónapig jobban húzott az ipar néhány ágazata, aztán 4-5 hónap után visszaállt egy kicsit, és egy ilyen fura lüktetés van, ami részben persze lehetne természetes is, de akkor is arról beszéltünk, hogy nem a saját természetes endogén bázisán tudott növekedni az ipar és a gazdaság, hanem az állandó beavatkozási kényszer határozta meg, hogy mi történik. Tehát aminek most örülnünk kell, hogy így ebben az új gazdasági felállásban néha az is jó, mint amikor az ember szöget üt a falba, és néha nem az ujjára üt, mint ahogy a kormány állandóan ugye ráütött az ipar és a vállalkozásoknak az ujjára, hogy szünetet tart, és ez a fellélegzés, ez hozzájárul egy viszonylag szerény, de mégiscsak biztató gazdasági növekedéshez is.
1: A korábbi gazdasági miniszter, mondanám elég gonoszul, állandóan arról beszélt, hogy elindul a gazdaság. Hát ez úgy látszik, az kellett, hogy ne ő legyen a gazdasági miniszter, és nem csak igaza lett.
0: Nézze, én ezt régóta mondjuk, én sajnos elég, én 70-kedni kellene, hogy így fogalmazok az életkorom miatt, és én ezt a jelenséget ismerem a kádári időkből is, hogy amikor az elvtársak elmentek nyári szabadságra, és ez így volt a 80-as években, akkor egyszer csak jobban teljesített a gazdaság. Amikor Nagy Marci elment vélhetően nagyon tartós szabadságra, ez egy nagy felélegzés, sokkal jobban fog teljesíteni a gazdaság.
1: Köszönöm szépen, Csillag Istvánt hallották az előzőekben.
0: Viszont hallás.

0: szobába. Úgy érzem.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint. Miklós László mérnök közgazdász a vonalban, az MVM felügyelőbizottságának volt elnöke, és alapvetően arról beszélgetünk, majd így is terveztük, hogy a különadó kivezetésével miért és mire vár a kormány. De hát van itt egy friss hír, és nem merek elmenni mellette, úgyhogy rá ne kérdezzek. Mai napon felmentette ugyanis Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, és Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét, tehát voltak éppen az MVM két legfontosabbnak mondható vezetőjét. És hát, hogyha egy egykori MVM-es felügyelőbizottsági elnök van a vonalban, akkor hát csak megkérdezem már erről a véleményét. Úgyhogy jó napot kívánok, mit szól hozzá?
3: Jó napot kívánok! Egy állami vállalat esetén természetes, hogy kormányváltásnál a legfelsőbb vezetést cserélik. Különösen indokolt ez Cepek Gábor esetében, aki hát a kormány propagandistákkal versenyzett abban, hogy mit tud a közönség számára előadni az előző kormány érdemeiről. Tehát egy természetes dolog, nem kell belőle különösebb, hogy mondjam, csodálkozást csinálni.
2: Az, hogy kijön utánuk, az jelent majd annál többet, mint hogy talált két új vezetőt Kapitány István?
3: Nem hiszem. Az energiaiparban elég sok olyan ember van, aki képes és alkalmas az MVM vezetésére, az biztos, hogy újra kell gondolni a stratégiát, hiszen talán nem a Mátrai Károly szándékából adódóan, de az MVM meglehetősen túlterhelt lett, bizonyára meg kell szabadulni a portfólió egyes részeitől, valamit kell kezdeni a veszteséges energiaértékesítéssel, és így tovább. Tehát az új vezetés az mindenütt meg fogja oldani ezeket a gondokat.
2: Nyilván a kormánnyal kell együtt, mert bizonyos dolgokat gyakorlatilag ráerőszakolt a korábbi kormányzat az MVM-re, lásd például az energiaárakkal kapcsolatban. Na, de akkor nézzük a másik témát, azt az eredetit, ami arról szólna, hogy az előző kormány bevételt generál és büntet is egyúttal az különadók bevezetésével. Nagyon sok esetben. Most itt a büntetés talán kevéssé érdekes, mert az új kormány semmi ilyet nem tett eddig, de nem is vezeti ki egyelőre ezeket a különadókat. Vajon miért nem?
3: Hát ugye, hogy egész pontos legyek, kivezeti azokat, amit az Európai Bíróság is felmeszelt, amelyeknek csak az volt a célja, hogy megszerezzék a tulajdonát ezeknek a cégeknek, így különösen a Pétini fogénművek, a cementgyárak és bizonyos építőipari vállalkozások. Ezeket ki fogja vezetni. A többi különadó tekintetében pedig azért korlátozott a mozgástér, mert ezek az úgynevezett különadók, ezek az adórendszer szerves részei lettek, hogy nagyságrendet mondjak, amíg a társasági adóbevétel évek óta 1000 milliárd körüli, néhány milliárddal haladja meg, addig ezek az úgynevezett különadók, így különösen a tranzakciós illeték, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, ezek összesen 1800 milliárd forint költségvetési bevételt jelentenek. Tehát a számtan nem bírná el, hogy ezeket az úgynevezett különadókat kivezessék.
2: Már csak azért is, mert hát maga a költségvetési hiány is olyan magas most, hogy ez önmagában is egy újabb terhet jelentene.
3: Igen, igen, igen, tehát egyszerűen nem engedheti meg magának az új kormány, hogy ezeket kivezesse. Ráadásul egy részüket nem is indokolt kivezetni. Hogy egy példát mondjak, az úgy, ugye igazából extra profit adó a MOL orosz olaj után, orosz olaj beszerzése után fizetett extra profit adója, meg a bankoknak egy bizonyos jövedelme után fizetett adó, ezeknek a kivezetése nem is indokolt. Ezek klasszikus olyan extra profitok, ami nem a cég ügyességéből vagy eredménytermelő képességéből fakad, hanem olyan világpiaci folyamatokból, amihez csak a hasznait élvezi az adott cég, ahogy én szoktam fogalmazni, az orosz olaj árkedvezménye, amit a Brenthez képest a MOL realizál, az egyfajta háborús járalék. Korábban is volt különbség 1-2 dollár, de aztán 22-ben majd 25 dollár volt, aztán 20, most már kisebb a különbség, tehát ezeket nem is szabad kivezetni. Hát ugyanígy igaz ez például a magas szénhidrogén árak esetén a bányajárak megnyölelt mértékére, tehát ezeket adózási szempontból is indokolt bent tartani a rendszerbe. Hát a tranzakciós illeték pedig a nagyságrendje miatt nem vezethető ki. Ha majd 600 milliárd forint. És hát ugye tulajdonképpen oly mértékben épült be az adórendszerbe, ahogy az előző, az ex-miniszterelnök fogalmazott, ez a pénzforgalom áfája, hogy ma már nem nagyon lenne külön előnye azon kívül, hogy persze lehet, hogy csökkennének a banki költségek, hiszen ezt a csak úgy, mint a kiskereskedelmi adót és minden más ilyen forgalmi típusú adót az érintett cégek nemhogy áthárítják a vevőkre, vagy hát a szolgáltatást igénybe vevőre, hanem ezeknek az adóknak, az úgynevezett forgalmi típusú adóknak eleve ez volt a célja. Az csak egy kommunikációs fogás volt, hogy ezt múlti adónak nevezte el az előző kormány, de hát ugyanúgy a nettó árbevételre kellett számolni és fizetni a kiskereskedelmi adót, a biztosítási adót, vagy a távközlési adót, mint az áfát. Tehát ez egy félrevezető kommunikációs fogás volt, hogy múlti adó volt, nem. Ez a szolgáltatást és a terméket igénybe vevő embereknek az adóztatása volt, csak hát ugye itt könnyebb volt eladni.
2: Hát nyilván ez kommunikációs trükkök garmada volt, ami az előző időszakban ezeket a termékeket és a különadókat hozzá kísérte, de ha jól értem a szavait, akkor itt ezzel most azért mégiscsak együtt kell továbbra is élnünk, mert nincs abban a helyzetben a kormányzat, hogy megszabadítson tőle minket. Lehet, hogy nem öröm, de marad.
3: Igen, ez így van. Nem is fogalmazott úgy sem a pénzügyminiszter, sem Kapitány István, hogy úgymond hamar kivezetik, hanem inkább az átalakításáról beszéltek, és hát bizony a kényszer az nagy úr, és hogy mondtam, szervesen a magyar adórendszer részévé vált, tehát évek kellenek ahhoz, hogy ezek érdemben mozdíthatók legyenek.
2: Köszönöm, hogy elmondta, megyünk tovább, és figyelünk tovább, és jelentkezünk önnél újra, hogyha valami friss hír van. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is, viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altéri Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik. Lassulást tapasztalhatnak az Alkotás utcában a déli pályaudvartól kifelé, ugyanis a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Szintén akadozik a haladás a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsórakparton pedig egybefügg a sor a Margit hídtól délfelé. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, a Károly körút az Asztúria felé, a pesti alsórakpart a Szent István parttól délre, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt és erős a forgalom az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Így ott nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig egyenesen a buszsávból tudnak tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Autópiaci első féléves összegzés következik Nezsik Istvánnal, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökével. Milyen volt az első fél év 2026-ban a magyar autópiacon? Ez tehát a kérdés. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát én úgy gondolom, hogy mi egy örömteli első fél évet zártunk. Az eddigi adatok szerint fejlődik a piac legalábbis személygépkocsi oldalán. Van némi visszaesés a kis haszongépjárművek világában, de reméljük, hogy a második fél évben ezt a 11%-os hátrend még talán be tudjuk hozni.
1: 13,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet a forgalomba helyezett új autók száma. Ez ránézésre rengetegnek tűnik, nagyon nagy különbségnek, de nagyon mélyről jövünk?
2: Hát nézzük reálisan a világot, én mindig szeretnék, álmodok arról, hogy Ausztriában éljünk, hasonlítsuk össze az osztrák értékesítési adatokkal. Ugye Ausztriában 8 millióan élnek, és 340 ezer új személygépkocsit vesznek évente. Ehhez képest ez a 128-9 ezer új személygépkocsi Magyarországon, ez talán a harmada annak, ami talán egyszer majd reálisan elérhető. Egyébként a legtöbb értékesítés 225 ezer volt. Ez volt a legboldogabb éve a magyar gépjármű értékesítési piacnak. Én álmodok arról, hogy 300 ezer fölött legyen 9,7 millió magyarnál az új autóvásárlási kedv.
1: Hát a kedvünk az biztos megvan, a pénzünk az, ami nincs. De hát most ugye pont azzal küzdenek az importőrök, hogy ezzel a forint árfolyammal elég sokan befürdenek. Mekkora ez ügyben az ő bajuk? Mert nekünk olcsóbb lesz az autó, az jó. De nekik?
2: Hát gyakorlatilag ugye egy ilyen folyamatosan változó kérdés. Azért én nem gondolnám, hogy olyan nagyon drága lenne ma egy új autó, hisz 6 millió forintért Volkswagen Polót lehet kapni, 6 millió forint alatt Dacia-t, tehát én azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor olyan áron is lehet autóhoz hozzájutni, annak ellenére, hogy ennek az autónak, ugye mindig megbeszéljük, tartalmazni kell, ugye az Európai Unió zöld átállási adókat, díjakat. Én azt hiszem, hogy 6 millió forintért új autót venni, már nem a mai világban és a mai árak mellett, nem annyira lehetetlen.
1: Jó, hát ez ugye az alsó kínálat, de összességében is az történt, hogy 20%-ot javult a forint árfolyama, nyilván ez valamilyen módon visszaköszön a gépkocsik árában. Remélhetjük, hogy arányosan?
2: Hát ugye egy nagy kérdés van, hogy meddig fog tartani ez az árfolyam. Ugye különböző importőrök különböző féleképpen áraznak. Van olyan importőr, aki azt mondja, hogy az átadás pillanatában lévő árfolyamon kell, vagy a kifizetés pillanatában kell az árat számolni az aznapi középárfolyammal. Van olyan importőr, aki forintba köti a szerződést. Ez ahány kereskedés annyiféleképpen történik. Én azt látom most a piacon, hogy ugye egy aránylag magasabb euró árfolyam idején lévő árakat az importőrök elsősorban kedvezmények bevezetésére használják ki, addig, ameddig tart az árfolyamnak ez a fajta előnye, addig különböző akciókkal ezt az árfolyam különbséget a vevőknek továbbadják annak érdekében, hogy minél több új, biztonságos, környezetkímélő jármű kerüljön Magyarország útjaira.
1: A kínai autógyártók és az európai autógyártók együttélése mennyire tűnik gondmentesnek itt Magyarországon?
2: Hát gyakorlatilag ugye mindig mondjuk, hogy kínaiak, de ugye két gyártó kivételével mindegyikben van európai tulajdon. Tehát ez a nagy volumengyártókat nézve, tehát én azt látom, hogy ugye van egy nagyfokú árverseny, nagyon jó árakkal jönnek a kínaiak, de van egy nagyfokú bizonytalanság is, mert nincsen tapasztalatunk, nincsen semmilyen fajta gyakorlati életről szóló olyan jellegű tapasztalat, hogy ez a jármű valójában meddig tart, mit tud, mi lesz az élethossza, mi lesz a megbízhatósága. Ez a kettő vívódás zajlik jelen pillanatban, de kétségtelen, hogy végtelenül versenyképes ára jöttek a piacra, és hát a vevő eldönti, hogy ő a hagyományos, ismert modellek gyártók közül fog választani, vagy vásárol egy kínai terméket, aminek a megbízhatósága lehet, hogy hasonló, mint az európai gyártóké.
1: Igen, ez ügyben óvatosan kell fogalmazni, mert hát minden állítás aztán évek múlva igazolható, csak pro és kontra. De mostani adatok viszont egészen egyértelműek. Még egy témát hadd hozzak fel, az elektromos autók szegmensét. Úgy tűnik, hogy valami növekedés szépen elindult.
2: Hát ugye ez talán a hormozi szorossal van összefüggésben, ugye ebben a meddig van, mennyiért van fosszilis üzemanyag, meddig van kőolaj és milyen áron, és mennyi lesz a benzin ára. Ugye többször megbeszéltük ebben a műsorban, hogy a vásárlók, a felhasználók, a közlekedők azt a fajta technológiát fogják választani, ami számukra a legelőnyösebb, ami valójában a mindennapokban a megfizethetőség határán van, illetve rendelkezésre áll. Amikor ugye felreppent a hír, hogy nem biztos, hogy lesz, ugye volt a barátságkőolaj vezetékkel kapcsolatos probléma, hogy nem érkezett kőolaj. Itt van ez a hormuzi iráni válság, hogy mennyiért és hogyan tud Európa üzemanyaghoz jutni, ilyenkor az elektromos autók, és mindenkinek azt mondom, hogy ez egy csodálatos technológia. Nagyon szép dolog, a saját közlekedési szokásait kell megvizsgálni, többször elmondtam, hogy legalább 50 ezer kilométert érdemes menni egy évben az elektromos autóval, hogy megtérüljön a befektetés, hogy az árát visszahozza, mert ma még ez egy drágább autó, és nagyjából 10-12 évet látunk, és ebben sincsen tapasztalat, hogy az akkumulátor biztonsággal a kapacitás felvevő képességét megőrzi, de lehet, hogyha én olyan távolságokat megyek, és ma már azért 4-500 kilométereket is tudnak az elektromos autók, ezen a távolságon belül én otthon napelemmel biztonsággal tudok tölteni, vagy a munkahelyemen, és megéri, akkor ez is egy alternatíva lehet. Mindenki dönts el, hogy neki mi a szimpatikus az ő szokásaihoz, az ő megszokásaihoz, az ő felfogásához melyik áll közelebb. Valóban növekszik a tisztán elektromos és plug-in hibridek világa. A nap végén majd ki fog derülni az év végén a számokba, hogy ezek az emelkedések valójában mennyi százalékos piacosztásra lesznek alkalmasak.
1: Igen, hogy ez egy hullám volt-e, lásd, ahogy említette is, a hormuzi szoros miatt, vagy így maradunk. Meglátjuk és megbeszéljük. Knezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke állt rendelkezésünkre. Szokás szerint számítunk erre máskor is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsi szerkesztő nevében is. Róna Jégont hallották, ez volt a Gazdasági Magazin ma, itt a Spirit FM-en.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyere. Részletek újbudacenter.hu.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Csütörtökig lehet módosítani a felsőoktatási jelentkezést. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszky szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételiben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok mindenkinek, ez a Kultóra, a Spirit FM-et hallgatják. Én Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztője a műsornak, Somodi Solymos Eszter és Nyulasi Attila rendezővel beszélgetünk. Az Anti-Stigma díjat is elnyert Anya csak egy van című előadásról. Éppen a mai napon vette át a díjat, úgyhogy igazán megvan az apropója ennek a beszélgetésnek. Aztán eltölthetnénk egy napot Handel-lel, 340 éve született a komponista, a Műpa egy zenei maratont szentel neki, a Műpa pedig saját maga is egy évfordulót ünnepel, úgyhogy ebből a kettős alkalomból hívjuk majd K.L. Csabát. Beszélgetünk Konstantinovics Milánról, az MCC szakmai és oktatási igazgatójával arról, hogy az MCC egyetemi programja is bemutatkozott az edukáció kiállításon, hogy az egyetemi program mit kínál a fiataloknak, ez lesz az én kérdésem, nyilván megkapjuk rá a megfelelő választ. De akkor először is Vámos Miklós Anya csak egy van című regényéből készült Kultúrbrigád előadásról szóljunk Nyulasi Attilával, az előadás rendezőjével. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nyulasi Attilával, az előadás rendezőjével. Jó napot kívánok!

0: élő anyáról szól, és az ő gyermekéről szól, ami hát nem mondható egészen különlegesnek a mi társadalmunkban, mert hogy itt egy mániás depresszióval küzdő édesanyáról szól az előadás. Nagyon nehéz ezt valószínűleg úgy megragadni, hogy ne tűnjön sarkosnak, ne tűnjön túlságosan elrajzoltnak a karakter, amiről beszélünk és akiről beszélünk.
1: Igen, ez valóban nem volt egy egyszerű folyamat. Ivanics Tamás talált meg minket egyébként azzal az ötlettel, hogy ezt vigyük színpadra. Én akkor csak így hallomásból ismertem egyébként a Vámos Miklós regényét, és ezután olvastam el. Iszonyat nagy feladatnak tűnt, ez valóban így van. De az végig nagyon, ez nagyon fontos feladat volt előttünk, meg tényező, hogy úgy nyúljunk ehhez a témához, és úgy ragadjuk meg ezt a regényt, hogy végig az embert, az emberi viszonyokat és a kapcsolatokat lássuk mögötte. Tehát, hogy ne, igazából nagyon konkrétan azt kell mondjam, nem is, persze beszéltünk magáról erről a mániás depresszióról, mint létező pszichés vagy mentális betegségről, sokat foglalkoztunk vele, de igazából azt próbáltuk megtalálni, hogy hogy működik mögötte az ember, és olvasva Vámos Miklós regényét, ami egyébként nagyon, nagyon pontosan adja vissza, azt gondolom, ennek különböző állapotait. Végig valós emberi reakciók és helyzetek vannak mögötte. Az adja a dolognak a nehézségét, hogy az iszonyatosan szélsőséges. Tehát, hogy ő úgy mondja, hogy fent és lent, tehát amikor megzuhan a főszereplőnek az édesanyja, azt hívja lentnek, és amikor egy ilyen nagyon felfokozottan jókedélyi állapotban van, de ez a jókedélyiség, ez elmegy odáig, hogy gyakran minden képes kiforgatni magával, azt hívja fentnek, és ezek gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra is képesek átfordulni teljes végletekig. De emögött nagyon érdekes, hogy igazából tényleg olyan mondatok, reakciók és gondolatok vannak, amik én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk fejében átfutnak, csak nem ilyen töménységben, meg nem ilyen hirtelenséggel. Tehát, hogy ő egyszerűen úgy él, mint egy gyors vonat, ehhez képest mi sokkal lassabban. És ez azért sokszor kívülről nézve komikus, szórakoztató, de ha az ember így mögé néz, vagy belegondol, hogy mi van, hogyha ez vele történik, meg mondjuk, akkor hát ez legalábbis nyomasztó és kilátástalan. És ez a kettőség, ez egyébként bármi furán hangzik, hogy végig nagyon izgalmas feladat volt és játék, de ez nyilván nagyon fontos volt, hogy egy pillanatig se forgassuk ki ezeket a helyzeteket magukból, ne váljon véletlenül is erőhelyessé az egész, de mégiscsak legyen valami humor az előadásnak.
0: Lehetséges egy picinkét igazságtalannak tűnik a kérdés, de egyáltalán nem annak szánom. Egy fiatal rendezőnek egy ekkora kihívás az mekkora lépést jelenthet előre a pályáján, hogyha ha ennek meg tud felelni, és azért mondom, hogy ez egy talán kicsit fura kérdés, mert hogy persze ez is csak egy előadás, majd egyszer, ha visszatekint a rengetegre, akkor azt fogja mondani, hogy igen, hát ez is volt.
1: Azt gondolom, hogy ez majd utólag eldől, ha egyáltalán beszélhetünk majd pályáról, vagy ez releváns.
0: Miért az kérdés?
1: Ez a megfogalmazás. Nem tudom, hogy igazából nekem a talán negyedik rendezésem, ha lehetett, vagy talán ötödik, tehát hogy nem hosszú ez a sor, tehát én még ezt nem tekinteném rendezői pályának, de talán mondjuk monodrámát sem rendeztem még, tehát hogy ez minden szempontból azért egy hatalmas feladat volt, és hát nyilván monodráma az abból a szempontból színésznek, rendezőnek, meg mindenkinek fokozottan nehezebb szituáció, hogy nincs több lehetőségünk, mint egy darab színészen keresztül kifejezni mindent, és nincs az a tulajdonképpen könnyített helyzet, hogy az embernek legalább két színésze van, akik között létrejön valami interakció, amivel tudnak menni a nézők, hanem itt konkrétan néző és színész között születik meg valami, ha megszületik. Az úgy tűnik, hogy itt azért valami csak megszületik néző és színész között, és igazából azért is esett nagyon jól nekünk ez a díj, azt gondolom, hogy mindenünk nevében mondhatom, mert hogy ez egy olyan alapítvány és olyan emberek adták, akiknek ez a téma, ez valóban téttel bír.
0: Mert hogy érintettek ebben az ügyben, tehát pontosan tudják, hogy mi ez a dolog.
1: Igen.
0: És igaznak látták, és őszintének azt, amit látták.
1: Igen, és a dologhoz hozzá tartozik, hogy egyébként

0: magát a regényt, ha jól tudom, amikor én képzésen, tehát ahol ilyen mentálhigiénés képzés folytatnak, ott egyébként a regényt fel is adják, mint tanulmányi anyag. Tehát, hogy ez valóban egy meglehetősen alapos munka.
1: Ilyenkor az ember szakember segítségét kéri ahhoz, hogy tanácsokat kapjon, hogy mit és hogyan mondunk, mutatunk, hogy hogyan ábrázolunk? Tehát mit tudom én, pszichiáter, pszichológus segítsége szükséges egy ilyen előadáshoz?
0: Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor ez fontos is előre viszi a próba folyamatot. Itt annyi segítség, mi nem kértünk ilyen külön segítséget. Maga a mű azért egy elég pontos mankó volt, illetve Imagyis Tamásnak van személyes kapcsolódása is ez a témához. Tehát, hogy ebből a szempontból tudtunk miről beszélgetni bőséggel. Másrészt meg nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen fix ideám volt, hogy én azt láttam, hogy ebben semmi nincs más, hogy mint egy ilyen betegség ellen küzdő ember életében, tényleg csak olyan töménységben, ami tőle speciálisnak mondható.
1: A Kultúrbrigád produkciója ez, én ezt mondtam itt az elején, és a Kultúrbrigáddal kapcsolatban ebben a műsorban már többször is esett szó arról, hogy hogyan állnak a dolgai, meg hogy hogyan nem állnak már a dolgai, és lesz vége a Kultúrbrigád ma ismert történetének, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan mennek tovább az előadások, de például az Anya csak egy van, hogyan tud tovább menni, ha nem lesz Kultúrbrigád?
0: Sehogyan, és nincs is annak most így, tehát mi tulajdonképpen április 30-al ezt valóban befejezzük a színházi működésünket a Ramban, és ezek az előadások nem lesznek láthatóak. Tehát, hogy nincsenek ilyen...
1: Tehát a 12 dühös embertől a Mephistóig, az 1-2-3-tól az Őrült Nők Ketrecéig mindennek búcsút mondhat a közönség. Ameddig van, addig nézze.
0: Ez egész pontosan így van, és olyannyira így van, hogy például februárban lesz az Öldöklés Istenének az utolsó előadása az újpesti UP rendezvénytérben. Nem sokára nyilvános lesz a márciusi műsorunk, ott is már búcsúztatunk előadásokat, és áprilissal az össze a többi előadásunktól is elköszönünk.
1: Mennyire vérzik a szívük? Mennyire lehet ezt kifejezni kerek mondatokban?
0: Ezt nem nagyon lehet. Ezt sokan kérdezik tőlünk, meg tőlem is, hogy hogy vagyunk. Én általában azt mondom, hogy nem tudok igazából válaszolni, mert ez szerintem nagyon nehéz felfogni, hogy az ember nem tudja azt csinálni, ami a legjobban érdeklés, amit a legjobban szeret, és ebből a szempontból ez a díj is egy nagyon jó kor jött, hogy azért egy visszacsatolás arra, hogy azért olyan rossz úton nem járunk, vagy nem jártunk, de a realitás meg azt mutatja, hogy ennek így jelenleg nálam nincs jövőképe, és nem fenntartható.
1: Ami azért is furcsa, mert azért magánszínházak, magántársulatok vannak, alakulnak most is, lehet hallani színházról, amelyik körúton most nyitja meg a kapuit, ugye a Bástya majdnem sokára. Szóval, hogy a teljes független színházi széna nem dől össze. De ez már másodjára valójában.
0: Hát, vagy talán sokadjára nem dől össze, vagy úgy tűnik, hogy nem dől össze, aztán kiderül, hogy mikor érkezik el az a pont, hogy valójában ez összedől. A mi működésünk ebben a formában nem fenntartható, tehát hogy mi azért döntöttünk így, mert ugyan ez a rendszer így ezekkel az előadásokkal egyébként viszonylag működőképes, de az, hogy például új bemutatót hozzunk létre, ami élteti a színházat, és attól színház a színház, és fontosan újra termeli önmagát, arra például nincsen semmilyen lehetőségünk, és azért döntöttünk úgy, hogy most ezt befejezzük, mert így legalább a mi kezünkben van az erről való rendelkezés, és nem azzal sodródunk, hogy 1-2-3 év alatt szépen elhal ez a dolog.
1: Világos. Na de akkor kérdezem, hogy Nyulasi Attila előtt milyen pálya van? Tehát most mit lát maga előtt?
0: Őszintén válaszolva, konkrétan semmit. És ez tényleg így van, tehát, hogy nem csak én, hanem hogy a kollégáim, társaim, barátaim, akikkel együtt hoztuk létre a Kultúrbrigádot, és a többi munkatársunk is, tehát hogy valaki abba is, tehát hogy többen fogjuk abba hagyni, azt gondolom, a színház csinálást. Aztán majd ki tudja, hogy egyszer csak mit hoz a jövő, de jelenleg azt látjuk, hogy abban a jövőben abban nem, nincs színház csinálás.
1: Hanem mi lesz? Ugye én előbb egy színházi pályáról beszéltem, ennek egyik állomása lesz ez egyszer majd, és akkor erőt ott eszembe, hogy rákérdezzek egyébként a Kultúrbrigádra, mert erre volt egy olyan fél megjegyzése, hogy hát ki tudja, hogy lesz-e színházi pálya. Ha nem, akkor mi lesz?
0: Erre te nem tudok válaszolni. Ezt nagyon, nagyon konkrétan mondom. Ezen dolgozunk, tervezünk, de igazából nem tudom még erre a kérdésre válaszolni, hogy mit fogunk csinálni április 30-a után.
1: Lehet, hogy májusban kimeri mondani, ki tudja mondani, hogy többé nincs színház az életében?
0: Én azért nagyon remélem, hogy ezt véglegesen nem kell temetni, de és te is szeretném ezt kimondani, mert nyilván ez egy elég fájó dolog. Bár, hogy 2012-ben kezdtük el így a saját produkciók létrehozását. Tehát ez viszonylag azért már egy ideje az életünk része, legnagyobb része, és rengeteg időt, energiát, és mindent áldoztunk rá, de nyilván ez nem teher, amíg az ember ezt élvezi, és azt látja, hogy működik. De lehet, hogy ezt muszáj lesz kimondani május elsőjével a munka ünnepén, hogy ez a munka, ez nincs.
1: Ez azért elképesztő egyébként, most már igazából csak beszélgetünk persze, és ez egy másik helyzet, mint amikor úgy az Anya csak egy van című előadás sikeréhez gratuláltam. Szóval, hogy most itt, ahogy beszélgetünk, ránéztem a Kultúrbrigád előadásainál a jegyvásárlás pontoknál, hogy lényegét tekintve a közelebbi előadásokra nem lehet jegyet kapni, vagy csak vadászva egy-egy helyet találni. Van a későbbire, egy hónap, másfél hónapra előre, persze még igen. Szóval azért azt nem lehet mondani, hogy a közönség ott hagyta volna, cserben hagyta volna a Kultúrbrigádot, mert nagyon nem.
0: Nem, ez valóban így van, de állami támogatás nélkül magánpénzből fenntartani egy színházat, érdemes megnézni, hogy mondjuk a Európa többi országaiban, ahol magánszínház van, magánszínházi rendszerek, például Londonban mennyibe kerül egy jegyár, vagy egy jegy. Ahhoz képest egyébként nálunk ez töredéke.
1: 4-5-ször annyi, igen.
0: Igen, valóban. És abból az összegből egyébként valóban fenn is lehetne tartani egy magánszínházat, ami mögött valóban nincsen állami pénz. De ilyen pályán, piaci pályán nem sikerült, vagy nem lehetséges ezt kivitelezni.
1: Hát valószínűleg a Kultúrbrigádról beszélgetünk majd még ebben a műsorban valamilyen körben, és hát nyilván még április 30-a előtt lehet, hogy utána is érdemes lesz egyébként, mert ennek azért vannak tanulságai ennek a történetnek szép számmal.
0: Igen.
1: De most minden esetre az Antistigma díjat nyert, az Anya csak egy van című előadás kapcsán hívtuk Nyulasi Attila rendezőt, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy gratulálok a díjhoz és az előadáshoz, amit Ivanis Tamás játszik. Ez egy kamera előadás, egy személyes darab, és nagy munka, nagy vállalás, és ezek szerint nagy siker. Gratulálok.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Köszönjük. Viszontlátásra.
1: Minden jót.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Móra kiadó és Lovász Andrea, akinek gratulálok új főszerkesztői kinevezéséhez. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen!
1: Szerkesztőként már... Igen?
2: 5 év múlva gratuláljon, jó? Akkor térjünk erre vissza.
1: Miért pont 5 év múlva? Azt látja, mondjuk, az egy ilyen főszerkesztői ciklus?
2: Addig lesznek változások, akkor már talán érezhető, vagy igen, körülbelül.
1: Mert hogy úgy érzi, hogy ha már kapott egy ilyen bizalmat a kiadó tulajdonosától, akkor változtatni is érdemes?
2: Hát bárki, gondolom, aki egy ilyen új helyre kerül, vagy új funkcióban, annak vannak tervei, és hát nekem most vannak, tehát így egy kicsit szeretném frissíteni a portfólióját a kiadónak.
1: Ugye a kiadó büszkélkedhet azzal, hogy olyan portfóliója van, hogy ezt a szót használjam én is, amelyik rengeteg klasszikus tartalmaz. Rengeteg magyar klasszikust is tartalmaz, Kormos Istvántól Szabó Magdáig és Janikovszki Éváig, és ezt most akkor hosszan Fekete Istvánig lehet sorolni, de úgy érzi, hogy kevés a friss anyag?
2: Nem kevés, tehát hogy folyamatosan van, de ezt szeretném mindenképpen úgy megerősíteni, hogyha ma azt mondjuk vagy gyereknek, vagy felnőttnek, hogy Poldi bácsi, vagy a Piszén-Pisze kölyökmackó, ugye nagyjából tudjuk, hogy kire gondolunk. De ha mondjuk a következő generáció tudná ugyanúgy, hogy kicsoda Kövér Lajos, vagy ki a Cízió a varázsló, vagy Minna, tehát hogy a kortárs szerzőket is felépíteni egy olyan rangra, ahol most a már az ön által említett klasszikus szerzőink vannak, ez azért egy kellemes kihívás, hogy így fogalmazza.
1: Hát ez egy nehéz kihívás, mert hogy ez amikor mi megismertük Fekete István könyveit, például, hogy csak az ő példájánál maradjunk, de mondhatnám Janikovszkit is, akkor nyilván eléggé egyablakos volt a világ. Szóval, hogy volt a magyar televízió, ahol volt mondjuk a Tüskevár sorozat, minden gyerek azt nézte. Volt a Móra kiadó, ők adták ki, önök adták ki akkor is a gyerekkönyveket, de mindet. Más nem is nagyon adott ki gyerekkönyvet. Szóval az egy sokkal egyszerűbb helyzet volt, mint ma, amikor amerre néz egy fiatal, mindenhol talál valamit, ami más is adott esetben, mint az ön által kitalált irány vagy szerző.
2: Hát igen, és hogy gyerekkönyvkiadóban is sokkal több van. Tehát a piac meg egyre szűkül, vagyis hát eleve elég kicsi az a piac, amiben ennyi gyerekkönyvkiadót el kell tartson. De hát ezért is örülök ennek a feladatnak, hogy így meg elég finnyás vagyok irodalom tekintetében, tehát hogy tudok válogatni, vagy szeretnék válogatni, és már ez körvonalazódik úgy 2000-es évek eleje óta, hogy kik azok a szerzők, akik nagy eséllyel pályázhatnak a jövő klasszikusai címre. Tehát őket mindenképpen érdemes felépíteni a kiadónak is.
1: Felhigította a gyerekkönyvek mezőnyét az, hogy hát valójában tényleg boldog-boldogtalan döntést hoz, hogy gyerekkönyvet ír és megírja. Aztán ki is adja, vagy kiadják. Tehát, hogy igazából a szülő, ha bemegy egy könyvesboltba, elég nehéz helyzetben van, hogy mi a minőségi tartalom, és mi az, amit megbán, mire hazaér.
2: Igen, ez egyértelműen felhigította, és hát azért is jó dolog, hogy van Móra kiadó, és hogy 75 éves idén a Móra könyvkiadó, hogy mégiscsak egyfajta rangot jelent, vagy egyfajta emblémát, ha úgy tetszik, a minőségre garanciát kell jelentsen a kiadó neve. És hogy ez igazából ez a feladat, ami most előttem áll, vagy a szerkesztőséget, tehát folyamatosan ez áll előttünk, hogy egy támpontot is jelent az, hogy egy adott könyv a Móránál jelenik meg.
1: Mennyire lehet kitekinteni a világba egy ilyen névelő Móra kiadó, amelyik nyilván a magyar irodalmat kellene, vagy gondoljuk, hogy tükrözi elsősorban a gyerekirodalomban, de hát a világban is számos olyan könyv születik, ami kifejezetten divatos a gyerekek körében, és mondjuk rá tudja szoktatni őket az olvasásra, ez manapság nem könnyű.
2: Igen, tehát hogy ez nem könnyű itt lavírozni, mert hát vannak azok a könyvek, amiket mi értékként tartunk számon, és egyfajta ilyen adatbanként szeretnénk a kiadót működtetni folyamatosan. Másrészt ott van az igény a gyerekek részéről, hogy vannak sikerkönyvek, amiket szintén napra késznek kell lenni. Tehát így is épül fel a kiadó könyvkorpusza ma, hogy mind a kettőt igyekszünk kiszolgálni, mind a két irányból érkező igénynek megfelelni.
1: Önöké például, vagy hozzak egy példát, önöké a Mancsőrjárat sorozat, ami tök cuki, de hát azért legyünk őszinték, nem egy irodalmi tartalom.
2: Igen, nem egy irodalmi tartalom, és hát hogy is mondjam, csak ez a jobb kéz, bal kéz. Tehát, hogy mind a kettőnek valamiképpen meg kell találni a helyét, és igyekszünk azért nem elfeledkezni a többiről, tehát én ezzel tisztán vagyok, de hát most nem tudom, hogy mit válaszoljak erre.
1: De én ezt nem leszúrásnak mondtam, hanem pont azt mutattam fel vele reményeim szerint, hogy mennyire komoly kihívás ma egy könyvkiadónak úgy kínálatot nyújtani a gyerekek számára, hogy vonzó is legyen, izgalmas is legyen nekik, és minőségi is legyen egyúttal.
2: Igen, hát ugye ez a kisovisoknál, mint a Mancsőrjárat, vagy a Gabi, vagy a Kisvakond, ezek adva vannak, hogy melyek éppen az aktuális divatrendek, nem biztos, hogy 10 év múlva is lesz Mancsőrjárat, bár a Kisvakond az elég stabilan tartja magát az óvodások körébe, és reméljük, hogy még sokáig fogja tartani magát.
1: A Kisvakond örök.
2: És mondjuk. De a kamaszoknál is létezik ez az áramlat, tehát hogy arra is kell figyelni, hogy mit olvasnak a kamaszok, mit szeretnek olvasni, mi az, amit be lehet jó szívvel, jó lelkiismerettel vállalni, hogy is legyen. Tehát ez inkább nehezebb feladat.
1: Azt hogy látja, mennyire velünk felnőttekkel van dolga ilyen ügyekben a Mórának, és mennyire közvetlenül a fiatalokkal, meg a gyerekekkel? Nem minket kell valamilyen módon arra felé vezetni, hogy de nézd meg, hát ez jó, ez kéne a gyereknek igazán.
2: De igaz, igen. Tehát ez a másik nagy feladat, ugye, hogy alapvetően a gyerekeknek gyártjuk a könyveket. Tehát azt szeretnénk, hogy ők olvassák el, de hát a könyvesboltba, vagy a könyvtár, vagy bárhol a szülők veszik meg a könyvet. És hát a gyerekek ízlése egészen más, mint a szülőké, tehát a gyerekek szeretik a szürreális könyveket, szeretik a kicsit polgárpukkasztó könyveket, másfajta humort szeretnek, nyitottabbak az extrémebb grafikákra, a szülők sokkal inkább konzervatívabbak, mint a gyerekek. És hát ezért kell ilyen könyvet is gyártani, meg olyat is, vagy megkeresni azt a közös halmaz, azt a keresztmetszetet, amit még a szülő is el tud fogadni, de a gyerek is tud még élvezni. Na hát ez így hitvallásnak sem.
1: Ez így van, ez egy nagyon komoly feladat. Na erre visszatérünk 5 év múlva, tényleg.
2: Nagyon köszönöm.
1: Van Szíve Csücske szerzője, akit nagyon szeretne egy varázskalapból előhúzni, és azt mondani, hogy na tessék, hát őt kell olvasni.
2: A kortárs, ez lassú.
1: Igen, kortárs.
2: Kortárs kertészerzőt nagyon szeretném, és Klackit, és Mészei Ágnes, Laci Jánost, és Mészei Ágnes, tehát ezt a hármat szeretném, hogyha 10 év múlva minden gyerek tudná, hogy kik voltak ők, vagy kik ők, még nem voltak, mert nagyon fiatalok, hanem hogy kik ők.
1: Úgy legyen. Most viszont az jutott eszembe, hogy szóba hozom, hogy Fekete István 125. jubileumát ünnepli a Móra kiadó is, és most lesz egy közös élménynapjuk a Magyar Színházzal. Erről éppen ma kaptam egy tájékoztatót, úgyhogy nem bírom ki, hogy ne szóljak róla. És egészen friss, mert a január 14-i a kezdet.
2: Igen, ez holnap lesz a Magyar Színházban, igen. Sok-sok foglalkoztatóval, színi előadással, kisebbeknek és nagyobbaknak is, kvízjátékkal, kézműves tevékenységgel. Tehát egy ilyen ünnepeljük Fekete Istvánt. Körülbelül így lehetne összefoglalni.
1: Ez a Mórának az egész évét valamilyen módon meghatározza?
2: Nem, inkább sokkal inkább az, hogy 75 éves az idén a Móra könyvkiadó, és ennek szenteljük ezt az évet, ami első dolog, hogy megjelenik egy ünnepi állatos antológia, Mancsok és Szárnyak téven, ez a ünnepi Móra antológia, és hát nagyon sok új sorozatot indítunk el az idén, és mindenféle rendezvényeket ennek a 75 éves születésnapnak ajánlom.
1: Boldog szülinapot a Mórának, jó munkát önnek, Lovász Andrával beszéltünk, aki a Móra kiadó új főszerkesztője, és abban maradtunk, hogy 5 év múlva megbeszéljük, hogy volt-e okom arra, hogy gratuláljak. Én azért most még egyszer megteszem, úgyhogy minden jót önnek az új munkában.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján. Mindig

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Én tudom, hogy a legtöbb emberben nem merül fel a kérdés, hogy vajon hova tűnt a művészettörténet oktatás, de azért, hogyha beszélünk róla, akkor azért szerintem nagyon sokakban valóban megfogalmazódik, hogy jé, tényleg. És hát nem ok nélkül, és erről fogunk beszélgetni Révész Emesével, aki maga is művészettörténész, ráadásul a modern és jelenkori művészeti tanszék vezető docense az ELTE-n. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
2: Jó napot kívánok. Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy beszélhetünk erről a témáról.
1: Szóval amikor én majdnem gyerek voltam, még a középiskolában is volt olyan tantárgy, hogy művészettörténet, nem volt feltétlenül kötelező, de lehetett. Ez ma már nincs.
2: Így van, tehát mostanában sem volt kötelező, szerintem soha nem volt kötelező középiskolában. Itt arról van szó, hogy pár évvel ezelőtt az új NAT, az úgynevezett 2020-as NAT kivezette annak a lehetőségét is, hogy művészettörténetet lehessen választani. Olyan tömegesen valóban nem éltek ezzel a lehetőséggel, de 2023-ban, amikor erre utoljára lehetőség volt, még 50 gimnáziumban érettségiztek hallgatók ebből a tárgyból. Tehát, hogy hangsúlyoznám azt, hogy itt egy lehetőséget szüntettek meg, és ami külön elgondolkodtató, hogy nem csak a tárgy tanulásának a lehetősége szűnt meg, hanem a belőle való érettségi lehetősége is. Na most ez első pillantásra logikusnak tűnik. De ha belegondolunk, hogy a szakgimnáziumokban, és itt elsősorban a művészeti szakgimnáziumokra gondolok, amiből jó néhány van országszerte, mai napig a tanterv része a 4 éves művészettörténet tanulás, akkor elgondolkodható, hogy számukra is lehetetlenné vált az ebből a tárgyból való érettségi, tehát azok számára, akik kifejezetten valamilyen művészeti ágat tanulnak most szakgimnáziumban.
1: Mi van akkor, hogyha valakiben az a kérdés merül fel, és ez tudjuk az elmúlt évtizedben a filozófiával kapcsolatban is sajnos felmerült, hogy hát mi haszna van ennek? Hát nem e felé megy a világ, beszéljünk erről egy kicsit, értessük meg, jó?
2: Ez egy nagyon jogos kérdés. Próbálok néhány jól megfogható érvet hozni amellett, hogy milyen fontos ismeretanyagról van szó. Ha arra gondolunk, hogy sokan mondjuk a nyaralások célpontjának választják Atént, vagy Párizst, vagy Firenzét, vagy arra gondolunk, hogy csak végigutazik valaki a 6-os villamoson a nagykörúton, akkor folyamatosan találkozik az európai képzőművészeti örökséggel, épületekkel, festményekkel, szobrokkal. Egyrészt ennek van egy nagyon jól megfogható, üzletileg pénzben is kifejezhető haszna. A turizmus iparágának egyik motorja a kulturális turizmus. Márpedig abból lesz kulturális turista, aki valamilyen módon tudja értelmezni azt a műtárgyanyagot, amit lát, és nem bután botorkál a Louvre vagy az Uffizi képtárába. Tehát azt mondhatjuk, hogy közös célunk vagy érdekünk lenne az, hogy olyan művelt polgárokat engedjünk ki érettségivel, akiknek valami fogalma van arról, hogy ha mondjuk a Szépművészeti Múzeumban bemegy, akkor mit nézzen, miért nézzen, mire figyeljen. Ugyanis ha nincs meg ez a háttéranyag, ismeretanyag, akkor teljesen elveszetten témfergünk ebben a hatalmas műtárgyanyagban. Tehát egyrészt itt van a turizmus, mint egy jól megfogható üzleti érdek. Ugye Európa szerte a múzeumok, a kulturális turizmus az egy kifejezetten jövedelmező iparág. Ha nagyon leegyszerűsíthetem, onnan is megfoghatom a dolgot, hogy művészettörténetben járatlan fiatalokkal tömegesen vesztjük el a közönségünket, a Szépművészeti Múzeum közönségét, a Nemzeti Galéria közönségét és számtalan vidéki múzeum közönségét. De tovább megyek, hogy elvesztjük azt a tudást is, ami a jövendőbeli döntéshozók kezében van. Egy építető, amikor egy épületről dönt, hogy az hogy nézzen ki, milyen stílusú legyen, ami majd meghatározza a városképünket. Egy üzleti megrendelő, aki plakátokról dönt, és 10 benyújtott pályázatból a minősíthetetlen vizualitásot fogja választani, mert nincs vizuális minősége, műveltsége, akkor azt mondhatom, hogy olyan tudásanyagról van szó, ami közvetve az egész vizuális kultúránkat befolyásolja. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most tudjuk, hogy ennek a műnek Leonardo vagy Tiziano a festője, Székely Bertalan vagy Munkácsi Mihály. Fontos, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy olyan ismeretanyag, ami a vizuális műveltségünket formálja, és mondok még egy sokkal egyszerűbb hétköznapi példát, amikor a saját környezetünket alakítjuk egy lakásba, a fal színéről döntünk, a bútorok elhelyezéséről, ne adj Isten, a falakra képeket vásárolunk, akkor olyan aspektusról van szó, amiben nagyon jól megragadható az, hogy valakinek van-e rálátása több ezer éves vizuális kultúránkra, vagy nincs. De még egy ilyen terület például a divat. Hogy milyen ruhákat aggatunk magunkra, milyen színösszeállításba képesek vagyunk-e kifejezni magunkat vizuális módon, ezek mind-mind olyan területek, amikre hatással van a művészi történeti tudás. És még egy utolsó példát hadd mondjak, ugye az, mi azt kevésbé szoktuk vitatni, hogy az irodalom tanítás, az irodalmi ismeretek részei az általános közismeretnek, középiskolai ismeretanyagnak. És az is ugye azért fontos, nem feltétlenül azért, hogy be tudjuk azonosítani Shakespeare vagy Petőfi műveit, hanem azért, hogy biztos kézzel tájékozódjunk az irodalmi nyelvben. Tudjuk azt használni. Tulajdonképpen az olvasottság egy bármilyen, akár hivatalos levél megfogalmazását is elősegíti, és segít értelmezni az irodalmi szöveget, és nem utolsó sorban megteremti az irodalom vásárló közönségét. Tehát ezek a döntések, mint egy tóba dobott kő, olyan módon közvetve nagyon sok mindent befolyásolnak. És amikor a szakma részéről évek óta kérjük, hogy gondolják újra a döntéshozók ezt a döntésüket, akkor nem önmagában a tárgyi ismeretanyag mellett érvelünk, hanem amellett, hogy elvesztjük a vizuális kultúránk alakító és értő közönségét.
1: Hát és elveszítjük a tudásbázisunk egy lehető részét. Tudtam, hogy egy olyan fiókot nyitok ki a kérdéssel, amit aztán hosszan nem tudunk becsukni, és köszönöm szépen, hogy ilyen plasztikus példákkal hozta ide elénk, hogy miért fontos a művészettörténet. Na de nem értem véget a beszélgetésünk, mert most jön a fordulat. Ahogy a gimnáziumi művészettörténet oktatással az lett, ami lett, azt megbeszéltük. De hogy a MOME, amelyik a művészettel foglalkozik, amelyik a művészet felkent tudását próbálja átadni, ehhez képest megszünteti az ezzel foglalkozó elméleti intézetet, az egészen döbbenetes.
2: Egy picit pontosítanék, én úgy tudom, hogy itt egy szerkezeti átalakításról van szó, amelyben az elméleti intézet elveszti az eddigi autonómiáját, tehát önálló tanszékként nem lesz jelen, de maga a tudás anyaga.
1: Az oktatókat átveszik?
2: Igen, az oktatók is megmaradnak, és amennyire tudom, az oktatás struktúrája, tehát a ismeretanyag is. Itt egy strukturális átalakításról van szó, amennyire én tudom. De az kétségtelen, és ez viszont a konkrét ügyön túlmutat, hogy egyre jellemzőbb nem csak nálunk, hanem Európa szerte, hogy kulturális ügyekben nem szakemberek, hanem bürokraták, politikusok döntenek, és olyan gazdasági, illetve politikai szempontok írják felül a szakmai érveket, amik nem odavalók. És a legszomorúbb az, hogy azok, akik a szakmai oldalt képviselik, a legritkább esetben tudnak értelmes párbeszédet folytatni erről. Egy ideje megy egy beszélgetés a szakmán belül arról, hogy kikkel lehetne leülni a döntéshozók felől, azért, hogy beszélgessünk erről a témáról. És nagyon jellemző hazai viszonyainkra, hogy nem tudjuk megtalálni azokat az embereket, akik felelősen tudnák képviselni a saját döntéseiket. Tehát az a baj, hogy beláthatatlan erők mozgatják ezeket a folyamatokat, ami nagyon elveszetté tesz mindenkit, és szerintem ilyen példákat nagyon sokan tudnak hozni a saját szakterületükre.
1: Nem tudnak rámutatni a szakmabeliek arra, hogy hozzá tartozik a területünk, tehát hívjuk fel őt, vagy menjünk el hozzá?
2: Nem. Ugye annyira,
1: hát nincs ilyen minisztérium, amelyik a kultúrával, művészettel foglalkozna.
2: Pontosan. Pontosan erről van szó. Tehát én nagyon szívesen leülnék én, vagy gondolom kollégáink közül is jó páran, egy értelmes, kiegyensúlyozott beszélgetést, vitát folytatni erről, ami nem politikus, hanem pusztán szakmai érveken nyugszik. De nem tudunk olyan szemét, aki egyáltalán szóba állnánk velünk, és hangsúlyoznám, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem attól tartunk, hogy nagyon sokan elmondhatják ezt a maguk részéről.
1: Egészen furcsa helyzet, de hát az egész magyar kultúra ebben a fura helyzetben van, hogy voltak éppen úgy tűnik, mintha gazdátlan lenne, miközben döntések születnek, lásd a könyvkiadók sorsát, a színházak helyzetét, és ezt akkor most végtelenül hosszan lehetne nyilván sorolni.
2: És ugye ez azért szomorú, mert hiába mondom én itt önnek az érveimet, és a ránk rádióhallgatóknak, sem ön, sem a rádióhallgatók többségének erre nincs ráhatása. Tehát csak így forgatjuk magunkba ezeket a sírámokat.
1: Hát a nagyobbik baj, hogy önöknek sincs a saját szakterületükre ráhatásuk ilyen módon. Nyilván a diákok az ELTE-n kapnak művészettörténeti oktatást, de például a Károlin már nem.
2: Így van, ez viszont egy nagyon súlyos strukturális problémára mutat rá. A Károlin sok egyéb bölcsész szakkal együtt szüntetik meg a művészettörténész képzést, ami előtt azért állnak sokan értetlenül, mert újfent egy üzleti, vagy Isten tudja milyen alapokon megszületett döntésről van szó, ami mögött nincs semmiféle szakmai párbeszéd és évrendszer, senki nem érvel semmivel, hanem egyszerűen hoz egy döntést egy tucat vagy egy-két ember egy irodában. És ugye, csak hogy visszacsatoljak egy picit a művészettörténész képzésre. Ezt tisztázzuk a hallgatók számára, hogy ma Magyarországon, egyetemen, ha valaki ezt a tudományt szeretné tanulni, akkor szabad bölcsész képzésre kell, hogy jelentkezzen, nincs önmagában művészettörténész képzés, és szabad bölcsész képzésre jelentkezve egy olyan egy év után szakosodhat művészettörténetre. De hát ugye ugyanúgy fölmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán több tucatnyi művészettörténészre ebben a kis országban. Itt hadd érveljek megint amellett, hogy kifejezetten jók az elhelyezkedési foglalkoztatási statisztikáink a mi területünkön, hiszen a művészettörténeti tudás az egyre értékesebbé válik, pont azért, mert nem része már az általános tudásnak. Tehát nagyon értékes az az ember, akinek ma rálátása van, mondjuk így az antikvitástól a kortárs művészetig, az elmúlt pár ezer év vizuális hagyományára. És helyet fog találni a műkereskedelmekbe, a magángalériákba, a múzeumokba, és nagyon kiemelném a műemlékvédelmet, ami elvileg már csak poraiban létezik Magyarországon, de írtó nagy szükség van azokra a szakemberekre, akik az épített örökségről tudnak szakszerűen beszélni, és amellett érvelni, hogy mondjuk hogyan helyezzünk el egy szellőző csövet egy műemléki épület külsejében. Tehát, hogy ez egy nagyon értékes tudás piacilag is.
1: És hát ráadásul akkor most azt is meg tudtam mutatni, hogy a fiataloknak miért lenne érdemes művészettörténésznek menniük, hogyha ez a világ, a művészet maga vonza őket, mert hogy ez piacilag is egy értelmezhető terület.
2: Igen, és ugye nagyon sok oldalú, tehát nehogy azt higgyék, hogy aki művészettörténésznek tanul, az majd feltétlenül egy könyvtárban üldögél és kutat. Persze szerintem ez a szakma csúcsa, hogy kutatunk és publikálunk, de ez egy nagyon ütőképes szakma, amiben a műtárgy szakértéstől kezdve a művészetről való írásig nagyon sok minden benne van, és nagyon fontos a művészet közvetítő része. Tehát az, hogy ebben a mai ínséges helyzetben legyenek fiatalok, akik tudnak gyerekekhez, középiskolásokhoz, felnőttekhez közérthetően is érdekesen beszélni művészetről. Mi tavaly indítottunk egy szabad egyetemet, az ELTE-n, művészettörténeti szabad egyetemet, és mi magunk is meglepődtünk attól az óriási érdeklődéstől, ami ezt követte. A döntéshozók igazából ezen a helyzettel csak azt érték el, hogy felértékelődött ez a tudomány, mert megnehezítik a hozzávaló hozzáférést.
1: Jó, hogy ezt elmondta, és köszönöm, hogy ezeket végigbeszélhettük. Szerintem hallgatók Én bízom benne, hogy bár dönteni nem tudnak, és magam sem valóban, de fontos, hogy értsük együtt, hogy milyennek a súlya és jelentősége.
2: Az adódó magánvitában tudnak érvelni mellette.
1: Ugye? Révész Emese, köszönöm szépen. Művészettörténészt hallottak a művészettörténet oktatásról. Azt hiszem, hogy jó helyre fordultunk. Köszönöm.
2: Köszönöm, viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerektiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a várospolgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Provokatőr. Ezúttal Dévényi Istvánnal és Fiala Jánossal. Tegnap csatárduó voltatok, ma a belső védőpáros, vagy pedig teniszpáros, vagy petankpáros, vagy nem tudom, minek nevezzelek titeket. Milyen sportágban tudnátok egymás mellett indulni? Párossak?
5: Sok. Sok. Az embereket.
6: Esélyem nem lenne, de ott van még a fejemben az előző adásban való kérdésed. Az szintén az, például a francia szövetségi kapitány szívesen lennék. Tehát az, hogyha gólt lőnek, akkor például Mbappé elsőként az ő nyakába borul. Egyáltalán maga a gólöröm, hogy ez milyen átható tud lenni, és hogy az első, akinek a nyakába borul az a szövetségi kapitány, az valami elképesztő.
4: Hát orgazmushoz hasonlítják az élményt. Olyan, nem tudom, volt-e. Hagyjuk.
6: Meg hát a norvégek. Tehát a norvégoknak ez az evezése. Ez most úgy, ahogy ugye legyőzték a kit? A Brazíliát. Hát az, ami utána volt, hogy a Holland verte azt a dobot. Nem láttad?
4: Hogyne?
6: Hát figyelj.
4: Holland, igen.
6: És a közönség, közösségi élmény.
4: Igen.
6: Ezt az Orbán,
4: lennék norvég.
6: Akkor kitalálta az Orbán, hogy ez hogy tartja össze a magyarokat.
4: De magyar szívesebben vagyok.
5: Ja, tényleg, ez óvatosan az ilyen kijelentések.
4: Mielőtt jönnek a kommentelők a mi hazánktól.
5: Na,
4: Déri Steffi azt mondta, provokatív állításunk legyen az, hogy Déri Steffinek igaza van. Déri Steffi azt mondta,

0: de akkor kinek a dolga, egyáltalán valakinek a dolga ezeket működtetni, már ezeket a sajtóorgánumokat, Havasi Bertalan, persze a tulajdonosoknak különben nem hozták volna létre. A piacon vagyunk, a piac működik. Déri Steffi, nagyon nehéz a piacról megélni, főleg ilyen időkben. Havasi Bertalan, ez így van, de tetszettünk volna választást nyerni, mert könnyebb akkor egy ideológailag vagy polgári szemlővel.
1: Azért mondom, hogy...
2: Hiszen a legkeményebb az, hogy tetszettünk volna választást nyerni. De nem a struktúrával.
1: Nagyon-nagyon aljas volt. Nagyon-nagyon aljas volt a csáú, tehát hogy már Kohánnál is mondtunk ilyeneket, de szerintem ez a kohánizmusnak egy ilyen fekete öves, nyolcdanos verziója volt, hogy azt hagyjam, hogy ő benne volt abba, akik megásta ennek az 1500 embernek a sírját a tevékenységével, de most elment a temetésre, elment a halotti torra, majd visszament a sírhoz, és szó szerint lehányta. Tehát, hogy belerúgni 1500 emberbe, akik teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla szakmailag, de mégiscsak tolták ezzel, vagy húzták az
0: előtt. Mondja ezt egy olyan szókoló, ember, aki egyébként...
1: Elképesztő volt, amit mondott.
0: Aki ugye egyébként egy kommunikációs főnök, miközben...
1: Találják meg a helyüket, mondja ő.
0: Hát
1: őt könnyen megtalálta
2: meg. De könyörgöm, ez nem ugyanaz a hang, amit Orbán Viktor is mondott? A Dokmennél, hogy keresi a saját hangját a Mondiner és az
1: Orbánnál tudtunk neki a múltkori adásban is valamiféle értelmezést adni, hogy mit is jelenthetett ott ez a saját hang.
2: Hát ez ugyanaz.
1: De nem, ennél a figuránál nem talál semmit, mert ő egy légüres tér. És akkor azt mondja, hogy nagyon sok, azt mondja, nagyon, azt mondja, 1500 embert, vagy 1500 embert kirúgtak, de még így is nagyon sokan maradtak. Mondja Havasi. És hogy spórolni kell, úgyhogy hát nézzék már meg, hogy tudnának összefogni. Minek ennyi stúdió a város különböző
0: mondja
1: pontjain
0: ezt egy olyan
1: elszorva.
0: Ember, aki egyébként sajtófőnök szeretett volna lenni, de nem annak vették föl, és most is arra biztatja a főnökét Orbán Viktort, hogy írjon ki castingot. Igen. Arra az állásra, amiben most van, mert arra ő méltatlan és alkalmatlan, hiszen ő a közösségi média, és igen, egyáltalán ezt a 21. század nyelvét egyáltalán nem beszéli, és közben, akik meg ebben közreműködtek, hát csak azért nem mondom a szót, mert félreérthető lenne, és szintén nem fogom kimondani annak az embernek a nevét, akivel szemben én sajtóhelyreigazítási pert vesztettem, miközben a későbbi NMHH főnök volt az ügyvédje.
2: De most mondd már el.
0: Nem, mert vesztettem, nem szeretnék még, de nem.
2: De még kimondod a nevét, és az...
1: Azért traumákat nem kell így.
0: Jogsérti. Ez Péter. És hogy ne tudnád? Hír TV, ez Péter, ne haragudj.
2: Mondd már be. Jó. De mondd be.
0: Ne, gyerekek, én már csak azért sem, mert olyan méltatlanul jártak el velem. Ugye annyi történt, hogy valamit írt a HVG, amit én átvettem, és azt kellett volna nekem igazolnom, hogy amit a HVG írt, az igaz volt. Mert a mondás egyébként úgy volt, hogyha nyertünk volna, más lett volna a Hír TV műsor struktúrája. És én ezt minden évben felidéztem, 2006-tól, amikor elhangzott, utoljára 2010 márciusában mondtam el Navracsis Tibornak, és akkor beperelt, mert akkor már lehetett tudni, hogy nyerni fog a Fidesz, és el is vesztettem.
1: Hogy el van tűnve? Nem azt mondom, hogy hiányzik, csak hogy...
0: Én csak azt mondom, hogy szoros kötelék van, láthatatlan kötelék közte és Hábertalan között.
1: Na, és akkor Hábertalan még csak, hogy aztán tényleg mindenkiben jó nagyot rúgjon, de pont ő tényleg a tegnapi műsorban, hogy jellemeztet, hogy egy Dosztojevszki figura, tehát, hogy tényleg ez a... És akkor ő azt mondja, hogy egyébként a fideszes politikusoknak a kóvájgása sem, és őt dühíti. Miért nem találják már a helyüket? Ő is megtalálta ugye gyorsan. Miért nem állnak már bele a harcba? Hát küzdeni kell ugyanúgy tovább, és azt mondja, hogy aki politikusként nem jött ki egy ilyen választási sokból ennyi idő alatt, az ne foglalja a helyet.
0: Ez így van, igen.
1: Tehát, jó, bocsánat. Írom is föl, azt mondja, hogy hanyadik perc, 14:42, kicsúszott. Azért, mert ez tényleg ez a figura, tehát hogyha belegondoltak, így hirtelen lefuttatjátok a pályafutásának, mármint a politikai pályafutásának a képeit, a legfontosabb pillanatait így a fejünkben, és akkor ő áll ki, és ő tör most morálisan pálcát a sajátjai fölött.
0: De gondoljatok vissza, menjünk vissza a Kohánon át egészen Szakács Árpádig. Akinek a kulturális diktatúrája, hogy ő mit mindent elmondott a kormánymédia működéséről.
1: Igen. Aztán a kormánymédia kivégezte őt is.
2: Orbán Viktor azt akarná megúszni, amit a Móricz regényben a rokonok főhőse. Hogy most

0: hozzám ne forduljatok. Most ne hívogassatok, ne kérjetek tőlem tanácsot. Ez a ti saratok, a ti játékotok volt. Én soha nem tiltottam meg nektek, hogy a saját hangotokon szólaljatok meg. Azért a kohánizmushoz...
1: Nem, én nem foglalkozom üzlettel.
2: Igen, műügyekkel.
1: Ugye
2: mivel foglalkozik Orbán Viktor?
0: A kohánizmus azért is izgalmas, mert ő beszélt Virsligyáról. Hogy el kellett volna választani a hírgyártást a véleménygyártástól. Az a baj, hogy a kettő összecsúszott, vagy legalábbis ő ezt problémaként nevezte meg több interjúban is. És ő mondta azt, hogy bele kellett volna, hogy férjen, utólag okos az ember, hogy szakpolitikai kérdésekben igenis kritikával illessék az Orbán kormány működését.
1: De könyörgöm, ez a Kohán Mátyás, akinek ránézésre ki van a négy kereke, hogy a frászkonyhóba tud olyat érni, mindannyian tudtuk, mikor ide tévedtünk. Hát lehet, hogy ő ide tévedt, én ide nem tévedtem. Tehát, hogy a Kohán Mátyás saját magáról azt írja, hogy oda tévedt, az önmagában egy olyan identitási probléma, amivel forduljon gyógyszerészéhez és orvosához. Hogy előállhat olyan helyzet, hadhet, mint a mai, amikor Magyarország tektonikus politikai eltolódásai miatt a kontrollnál felvétel van, szia Marci, a Mandinernél meg leépítés. De könyörgöm, hát erről kezdtünk el beszélni éppen az előző műsor végén, hogy ez nem evidencia. Az, hogy most leépítés van a jobboldali médiánál, az annak a bizonyítéka, hogy az állam volt ott, ahol egyébként a piacnak kellett volna lennie.
0: És a durva az, hogy jobb dolog nem is történhetett volna a független sajtóval, a Telexel, a Partizánnal és a többi, hogy ezt nem így élték meg, pontosan tudom. Viszontagságos úton, és ki kellett kövezniük egy olyan utat, ami még járatlan volt itt Magyarországon, hogy közösségi finanszírozásból megélj.
1: De és én őszintén nincs, remélem közben, hogy a kontroll is megtalálja a maga helyét, hiszen nyilvánvaló, hogy egy kényes helyzet az, amiben van, és én mindent el fogok követni a szerény eszközeimmel, hogy ott épp nem leszek bota küllő között, mert szerintem ez egy egészen elképesztő kép volt a főnök részéről.
2: De őszinte?
1: Hát úgy egy rossz indulatú ember jár el. De hogy én megpróbálok, mint mindenkori ellenzék eljárni, azt azért a jövőben is.
0: Mindenkori ellenzék?
1: Mindenkori ellenzék.
0: Most is az vagy?
1: Természetes.
0: Ellenzéki vagy? Magyar Péter ellenzéki? Újságírója vagy?
1: A magam módján, igen, tehát semmiképpen nem vagyok. Nem, én elismerem a kormánynak a pozitív cselekedeteit, de elsősorban engem visszerelőtt. Akkor hívnak, ha baj van.
0: De kontrollnál tudják, hogy te ellenzéki vagy?
2: Hát szerintem nem most találták meg az első felvétel.
1: Ez nehéz, nem tudom.
2: De miért mindenki az, nem? A fideszesek is azok lettek. Nem, ugye hirtelen, független objektívak lettek.
0: Kohánt hadd mondjam, szerintem... bár egyébként most már kíváncsi vagyok, hogy dobjunk be egy random közszereplő, szerintem ki van nyomtatva itt az internet Jánosnak, és talál bárki.
2: De már eljöttünk Kohántól, nem?
0: Vagy még nem? Nem, még szeretett volna valamit.
1: Aztán Kohántól. Voltak szervilis naív emberek, akik elfelejtették a szakmáik alapjait, dörödöm.
2: Igen, ők a
1: ők jártak a legrosszabbul, és ő helyettük azoknak kellene bűnhődniük, akik elhitették velük, hogy ez a mérce. Uh-huh. Hát ez, mint mondat, és végül voltak, akik azzal arccal a kassa felé lelketlenül.
2: Igen, de megmaradtak a jók a végén.
1: Az ő gerinctelenségük, konfliktuskerülésük és üres minőségtelenségük tette a helyet, ahol dolgoztak, utálatossá, de ezek szerint ezt ők korábban ezeknek az embereknek a számára ezt nem tette nyilvánvalóvá.
2: Nem, de akkor még a küldetés mégiscsak összetartotta őket.
0: Csöndben puffogott.
2: Csöndben. Belső fórumokon elmondták egymásnak, mindig ezt mondják, a belső fórumokon.
0: Sörözések.
2: Egyébként utána, amikor beszélgettünk, amikor frissen megjelent a Kohánnak ez az írás, és akkor itt beszélgettünk a műsorban róla, utána felhívott az egyik maradék fideszes nyilvánosság maradék embere, hogy mi teljesen félreértettük a Kohánt. Mit lehet ezen félreérteni? Mert hogy ő nem a Mandinerbe rúgott bele, nem a Mandinerről mondta ezt, hanem a teljes fideszes médiáról. Hát mondom, testvérem, akkor még rosszabb a helyzet, nem? Tehát ha ez nem csak egy szerkesztőségre volt jellemző, ez a hármas leosztat, hanem a teljes fideszes médiára, akkor kikkel dolgoztatok ti együtt, meg hogy, meg...
0: Hát meg olyanná váltak, mint egy kaméleon család. Tehát a hajrában, hogy ráfordultak a finishre, a Mandinen nem volt külön választható Egyiktől sem.
2: Hát már két akiket most szerintem már az MCC alá, mikor behúzta őket Orbán Balázs, már azóta sem. Tehát mi lesz most a Mandinerre jut eszembe, akkor viszont megszűnnek.
0: Hát meg, valószínű. Hát, július 31.
2: Hát akkor július 31. Gata.
1: De visszatérve az, amit kérdeztél, én nem tudok nem a kritikai attitűddel érni, hogyha azt feladom, akkor nem vagyok.
2: De szerintem ez így, tehát hogy én tudom, hogy általánosságban úgyis mindenkire rá van sütve a megfelelő bélyeg, mármint hogy a kedves néző, hallgató, kommentelő szerint a megfelelő bélyeg. Nem tudom, János, te ki vagy, mi vagy, komcsi vagy, nem tudom, általában.
0: Mi szeretnél?
2: Melyik a legtöbbször visszatérő jelződ?
0: Veled kapcsolatban.
2: Vagy kategóriát, besorolásod.
1: Korábban liberális ítélőszög voltam.
2: Na, de mondjuk az nem rossz. Legalább szórakoztatom. Annak most piaca van. Annak most piaca van megint.
0: Árfolyamod.
2: De hogy mindenkinek. Ugye én Tiszás vagyok, te meg Fideszes.
0: Nem, mi mindkét oldal propagandisták vagyok.
2: De várj csak, ott jön majd egy, hogy én meg azt gondolom, hogy én pont ugyanazt fogom csinálni, amit az elmúlt években csináltam, hogy ha valami tetszik, akkor elmondom, ha nem tetszik, akkor meg elmondom és megírom. Tehát, hogy ebben én nem látok, vagy nem lesz változás, de a közönség tud-e ezzel jönni? Én arra vagyok nagyon kíváncsi. Hogy az a közönség, és ez egyébként mindenkire érvényes lesz valamennyire, kevésbé több kisé, hát a franc se tudja kire, mindegy, azt nem is érdemes ki patika mérlegezni, mert nem lett. De hogy aki, ott volt a nagy cél, a közös cél, hogy Orbán Viktor és a NER leváltása, és hogy ezért most mindenkinek össze kell fogni, és együtt is nyomjuk, és akkor úgy is élték meg egyébként a médiát is, és a médiának a feladatát, szerepkörét, hogy most itt mindenki együtt. Mi van akkor, hogyha marad a ellenzéki attitűd? Mit kezd majd a közönség ezzel? Én erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És
0: erre egy sztorit elmesélhet?
2: Szerintem ebbe bele is lehet bukni egyébként. Mert itt a közönség, ahogy eddig támogatta a szerkesztőségeket, ugyanúgy rajtuk múlik. Ha a közönség nem jön velünk, úgymond, és azt mondja, hogy hát, most komolyan, én eddig támogattam a Magyar Hangot, de ez van a harmadik olyan cikk, ami azt mondja, hogy Magyar Péter stílusa az nem... Hát én ezért nem adok pénzt. Én nem erre fizettem. Szerintem ez egy...
1: Mármint, hogy a Magyar Péter?
2: Stílusa mit tudom, még kritikus cikkek jelennek meg például a Magyar Hangba.
1: A Magyar Péterről?
2: Igen, és a Tisza pártról. Hogy a Magyar Hang közössége tud-e ezzel jönni, vagy azt mondja az egyszerű utat választva?
1: Ez egy tökéletes kérdés, ami az internetet illeti, ott lehet látni, hogy aki ma Magyar Péter kritikus, az nem nyal meg sok sót. Tehát ott egy szerkesztőségnek ki kell tudni állnia az illető mellett, mint ahogy egyébként Magyar Péternek magának is rá kell jönnie majd előbb-utóbb. Hogy azért, mert valaki kritikus vele szemben, attól még nem fideszes, nem ellenzéki, és hogyha az orvos azt mondja neki, hogy rosszabb példa, mert nem kívánok neki semmilyen egészségügyi problémát, hanem azt mondják, hogy az autójában ezt ki kell cserélni, akkor nem azt látja, hogy valaki meg akarja őt szivatni, hanem tényleg azt az alkatrészt ki kell cserélni. De... Magyar Péternek erre előbb-utóbb, valószínűleg közel-utóbb, mert az ember azt a közeli jövőben nem látja, a saját és mindannyiunk érdekében rá kell jönnie.
0: De itt
2: nagyon röviden, csak hogy a mézes, ez szerintem le fog játszódni, ha akarjuk, hanem ez a folyamat, mert ez szerintem szükségszerű. De hogy biztos, hogy nem a mézes hetek idején, és az nem tudom, eddig fog tartani. És hogyha nagyon-nagyon elhúzódik ez a mézes hetek időszak, mert a Tisza szavazóit, a Tisza szimpatizásait kielégíti az, ami a Fidesz-szel szemben történik, az pont elég nekik, és elhúzódik ez a mézes hetek, és itt akkor olyan kár érheti egyébként a független médiát, amit már utána nem biztos, hogy helyre lehet kalapálni, még akkor se, hogy mondjuk Magyar Péter is felismeri ezeket a visszásságokat, úgymond, és akkor tesz valamit. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű helyzet. Na.
0: Akkor gyorsan erre reagálva, a választások előtt volt egy együttállás, egy összeállás, hogy akkor hatalomba kell segíteni Magyar Pétert. Most lehet, hogy ez kitart, csak éppen a jelszó az, hogy addig kell kitartanunk mellette, amíg börtönben nem kerül Orbán Viktor. Most mondtam egy példát. Amire reagálni akartam, hogy itt azért piaci realitás van. Mert én kerültem olyan helyzetbe, most direkt ne kérjétek légy, hogy megnevezzem, aki akar utána néz. Kerültem olyan helyzetbe, hogy benne voltam olyan produkcióban, ahol az én szereplésemkor tömegével írták a kommentelők, hogy felmondják a közösségi finanszírozását annak a csatornának, ha még egyszer engem ott meglátnak. Könnyen lehetséges, hogy egy újságíró, teszem azt mondjuk te, hirtelen kellemetlen leszel a tiszásoknak, és azt mondják, hogy oké, akkor lemondjuk, és tényleg lemondják. És mondjuk 10%-kal kevesebb, és az visszakövethető kommentek alapján, hogy ez a Dévényi miatt van. Baromi demagóg leszek, eltart mondjuk, mondok egy számot a telapod, 5 embert, most mondtam, hogy tényleg egy számot, tök mindegy, és utána már csak 2 tud, vagy 3. Azzal a 2 emberrel mi lesz? Mit csináljunk? Inkább tőled szabaduljon meg, és akkor megment plusz 1 embert, vagy plusz 2. Tehát lehet, hogy a matek a végén így jön ki. Nem kívánom, hogy ez így legyen, de az én esetemben tulajdonképpen ez történt, hogy akkor inkább én ne ott azon a csatornán, mert már veszélyeztetem a csatornának a finanszírozását. Ezek nagyon kemény dolgok, de ez történt.
1: Én ismerem a jelenséget, óvattal kell ezzel lenni, mert ez is hullámzik. Tehát lehetséges, hogy leiratkoznak miattad 200-an, de a következő alkalommal megfeliratkoznak 210-en. Ez olyan, mint a szomszédok, amivel kapcsolatban ugye azt mesélték, hogy megjárta a sorozatokkal kapcsolatban, hogy ki kell várni egy bizonyos időt, amíg elkezd működni, és ha addig rossz számokat produkál, van egy kritikus határidő, de azt meg kell várni, mert az egyáltalán nem biztos, hogy ami rosszul indul, az rosszul is fejeződik be. Ez egyébként alapvetően nem is emberi kérdés, ez alapvetően szakmai kérdés.
0: De egy olyan csatorna, aki csak belőlük él, csak az előfizetőkből, az meddig várhat? Érted?
1: Az a helyzet, hogy ott itt, tehát visszajutunk.
0: Fél évig elmondósodik.
1: Tehát, hogy egész egyszerűen tudnia kell, hogy annyi pénze, vagy olyan hát, tehát figyelj, ha te el tudod sülyeszteni azt a csatornát, akkor téged egy másik csatorna el kell, hogy hívja, mert akkor te olyan képességekkel bírsz, amivel egyébként kevesen bírnak.
2: Szuperbomlasztó.
1: Azt tudom mondani, hogy ha te egy személyben elsülyezted a Titanicot, mint egy jéghegy, akkor... Utána.
0: Igen, engem oda kell küldeni, amit gyűlölnek.
1: Nem feltétlenül. Figyelj, a szélsőségek azok párosába járnak. A következő pillanatban ugyanennyien imádhatnak is téged. Az, amit
0: kicsi az esélyen.
1: Nem, ez egyáltalán nincs így. Ugye annak idején én dolgoztam olyan csatornánál, ahol kiderült, hogy igenis a megosztó személyiségek azok, és én ugye az volnák, hogy azok hozzák a legtöbb érdeklődőt. És a nákot azért is mondtam mindjárt, mert itt azt fogják mondani, hogy hát hogy beszél az. Úgyhogy ez alapvetően a struktúra múlik. A struktúrának tudnia kell, hogy a te értékeid hol vannak, és 100-150-200...
0: Jó, én nem
2: hiszek. Mennyi volt náluk a lefutási idő? Tehát amikor megjelentek az első ilyen hangok utána, mennyi idő telt el, amíg megtörtént a szakítás?
0: 3-4 hónap.
2: Mert annyi időt azért ki szokott derülni, hogy nagyon... Ez a lemondom az előfizetést.
0: Egyre többen lettek.
2: De oké, csak lemondták, tehát hogy ez mindig van ez a fenyeg. Ez az egyik legaljasabb, ezt gyűlöm, amikor valaki így beírja, tudod, hogy hát akkor hónaptól lemondom alap előfizetésemet, mert ez a idő megjelent. Okay. Mert ugye nem tudod, hogy valóban ő az, de ezt a hangulatot
0: tudja gerjeszteni. Ha egy közösség fanservice-ként működik, és oda a legtöbben azért fizetnek be, hogy a saját véleményüket visszahallják, hát akkor neki tőlük elvárás az, hogy a csatorna irányába elvárás, hogy akkor azt a véleményt hallja vissza. És ha abban valaki nem passzol bele, annak szerintem mennie kell. Szünet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Röviden elmesélek egy történetet. Ugye Szőlősi Györggyel interjúztam egyet, ezt már említettük ebben, vagy az előző adásban, mert már összefolynak itt az emlékek. János hozta be. És ezt követően nekem gratuláló üzeneteket küldtek azok, akik a változásért harcolnak a Magyar Sportújságírók Szövetségén belül. Tehát vannak egy 59-ek, akik szeretnék Szőlősi Györgyöt elmozdítani, ez nem annyira nehéznek tűnő vállalás.
2: Ez most lesz szerdán,
1: nem? De mégis az, igen. Pláne a lakitelekre helyezték ki ezt, tehát nehéz a mozgósításna. És több mint a felének, megjelentek több mint felének Szőlősi ellenében kellene itt szavazni. Lehet, hogy most, hogy a Nemzeti Sporttal elküldték, így már könnyebb lesz. És gratuláló üzeneteket kaptam tőlük, azt mondták, hogy az ő ügyüket én előmozdítottam, és segítem, hiszen olyan dolgok hangoztak el abban az interjúban, ami ugye körbejárt a médiában, Telex 444, 24.hu, ATV.hu, mindenki lehozta, hogy mikről is beszélt, és tényleg olyan dolgokat állít, vall be, ami alapján könnyen megvan az esélye, hogy leváltják, de Rutka János egy posztban belém állt, és nem csak belém, hanem Rónai Egonba is, hogy mi felületet adtunk Szőlősi Györgynek. Nem pont így fogalmaz Rutka János, de az a posztjának a lényege, hogy miért kell szóba állni ezekkel a szereplőkkel.
2: Hát ez egy toposz.
1: Igen, igen, és ebből alakult ki egy vita. Tehát még abban az esetben is a torkodnak ugranak, ha úgy tűnik, hogy azzal az adott platformmal, vagy azzal a tartalommal te egyébként az ő törekvéseiket segítetted. Uh-huh. Nagyon fura helyzet ez.
2: Hát nem tudom, én ezt minimum 2015 óta tapasztalom, és valószínűleg nem akkor szökkent szárba ez a jelenség. Ugye akkor kezdtük el a kötött fogást, és eleinte folyamatosan az volt a nézői leghangosabb vélemény gombóc, hogy az mekkora képzavar, hangos vélemény gombóc. Ez durva, mi az rotyog, nem tudom, mit csinál. Szóval, miért kell, és akkor tetszés szerint, hogy két szereplőt így egymás mellé vettek. Miért kell Pörzse Sándornak leülnie Csintalan Sándorral? Miért kell Konok Péterrel bárkinek leülnie? Miért kell? És akkor így mindenki megtalálta. Mindenki a maga párosítását, aztán lehet, hogy pont emiatt is lett népszerű műsor. Mert hogy ebben a kapásból benne volt egy ilyen nézőtáborokat megosztó jelenség. De utána meg folyamatosan, és aztán a 2018 után meg pláne ez volt, hogy miért kell a fideszesekkel leülni beszélgetni?
1: Hát miért folyamatosan ezt kapjuk.
2: Miért kell nekik területet adni? Miért kell nekik lehetőséget biztosítani? És akkor, hogy, és ott volt mindig a nagy végső bizonyosság, hogy azért, mert te mondjuk egy fideszessel leülsz beszélgetni egy műsorban, vagy vitázni, ezzel legalizálod az ő tevékenységét. Legitimálod, bocsánat, igen, az ő tevékenységét. Én ezt mindig azt mondtam, hogy ez
1: még egy mondatot, János, aztán adom neked a szót, és hosszú
2: de mondjuk lehet, tehát lehet olyan szereplője a fideszes nyilvánosságnak, vagy a bármilyen nyilvánosságnak, akinél ez már érvényes lehet, de annak ahhoz nagyon, nagyon durvának kell lenni annak a figurának. Mondjuk egy Bede Zsolttal leülni, beszélgetni, ott már én is érezném ezt a problémát, hogy amúgy sem sok értelme lenne, de mindegy, de hogy igen, ott már legitimizálod valamelyest.
1: Lehet, hogy mi elkövettük.
2: János, szerintem ebben liberális lesz.
1: Lehet, hogy elkövettük mi azt a hibát ott Róna Jégonnal, hogy mi reagáltunk erre a posztra. Nagyjából azt mondtam el egyébként, amit itt is. De nekem a fő problémám nem is azzal van, hogy valaki ezt vitatja, vagy nem. Én ezer érvet elmondtam, hogy én miért vagyok olyan beállítottság, és szerintem miért fontos az, hogy szóba álljunk mindenkivel, és a többi, és a többi. Ezt most nem hozom elő. Hanem annak a sejtetése, hogy te azért állsz velük szóba, mert neked ezzel célod és szándékod van. És mást feltételezni nem is tudnak, és itt már elég csak egy
2: ilyen
1: bolladói homályba, igen, burkolni az egészet, hogy nem lehet, hogy de nem lehet, hogy ti olyanok vagytok, mint ők.
3: Nem, ezt ti rosszul látjátok, és ez nem véletlen.
1: Hál' Istennek.
3: Nem, de a magatok szempontjából tökéletesen látjátok. Krutka János egy olyan sportújságíró, aki meg van róla győződve, hogy társadalmi problémákhoz is ért. És ehhez egyébként ő gyakran felületet is kap, tehát meg van támogatva a ebbéli hitében. Én Krutka János szakmai képességeit semmilyen vonatkozásban nem vitatom el. Amikor társadalmi problémákról ír, akkor hát csak azért nem mondom, hogy átugrom azt, mert nem tudja az ember pontosan, amikor ír valamit, hogy ez meddig tart. De az ő írásaival kapcsolatban, mintán ez egyre gyakrabban megjelenik, egyre több fenntartásom van. Viszonylag gyakran találkozunk, tehát ha legközelebb a Katonai József Színházban összeakadunk, akkor joggal megkérdezheti majd tőlem, lásd az előző műsor, hogy ezt én neki miért nem mondtam el.
1: Kéne egy erős állítás, hogy legyen miben kapaszkodni, mert hát, ez eddig...
3: Mint amit te mondasz, de a dolognak a jelentősége nem ez. A dolognak a jelentősége arról szól, hogy ti egy olyan periódusban éltetek, amikor nem volt erős közszolgálat. Az közszolgálat ugyanis olyan, mint a Hofi, aki ugye azt mondja, amikor azt mondja valaki, hogy büdös a gyerek, nem szagolni, tanítani. Tehát az, hogy valaki, egy bíró azt mondja, hogy hát ez bűnös, ez cigány, hát ez elő nem fordulhat. De a magánmédia, az miért ne lehetne előítéletes? Akkor miért ne lehetne azt mondani, a cigány példa itt csak, vagy a roma példa csak egy kivet valami, hogy szélsőséges, hogy én, hogy mindenki magára tudja venni. A Tamást emiatt lehet kárhoztatni. De az, hogy valaki egyébként egy történetnek a megértéséhez mindenkivel beszél, az azért nem evidens, mert nincs meg az a közszolgálatisági szellem, amiben evidens, hogy nem a szereplők között válogatunk, hanem az a cél, hogy megértsük a történetet, hogy a jó elnyerje jutalmát, és a rossz elnyerje méltó.
2: De mikor volt erős közszolgálat?
3: Hát amikor én éltem, 1985 és 90-ben, akkor nagyon erős közszolgálat volt, és még a 90-es évek elején is erős közszolgálat volt.
1: Amikor te ott dolgoztál.
3: Az egy legendás időszak volt, ritka szerencsés vagyok, hogy én akkor nevelkedhettem ott, és volt kitől. Meg egyáltalán annak volt egy etosza. Ebben olyan mértékben téved. Természetesen, miután a közszolgálat jóformán megszűnt, a piaci csatornák pedig nem közszolgálati eszközökkel dolgoznak, és ha őket így mérik, akkor ez egy teljes szóképzavar. Lásd még, amit te mondtál. Ennek következtében össze vannak keverve a dolgok, hiszen az ember nem azért beszélget Szőlősi Györggyel, Budaházi Györggyel, mert barátkozni akar vele, hanem mert adott esetben egy bizonyos problémához konkrétan ő a kulcs. Vagy ő, vagy senki. Akkor most hagyjuk ki azt a problémát?
2: Ja, jogos. Ha.
1: Nem, nem.
3: Ha hozzá a problémát nem hagyjuk ki, hát akkor
1: megírjuk róla az ítéletünket, és nem lépünk tovább, nem megyünk tovább, nem vagyunk nem szükséges nekünk meghallgatni az ő verzióját.
3: Az a nagyon érdekes, hogy én nagyon sok vitatott emberrel beszélgettem, akikhez egy pillanatra nem kerültem közelebb, csak azért, mert beszélgettem velük. Tehát ettől se ők, se én nem gondoltuk, hogy haverok vagyunk. Lehet, hogy a renomé egy kicsit változott már, mint a tekintetben, hogy én... Normálisan beszélgettem vele, miközben lehetett rólam tudni, hogy én nem az ő elveit vallom, de az, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett, ez egész egyszerűen arról szól, hogy vagy őt hallgatom meg, vagy senkit. Amikor téged tehát ez a kritika ér, akkor a gombhoz varják a kabátot, és a Krutka Jánosnak egy 10-es skálán 10-esre nincs igaza. Nagy felelőssége annak a fórumnak van, amelyik egyébként Krutka János ezen véleményének teret ad.
2: Hát ez szerintem a saját privát Facebook közéje volt.
3: Nem? De nagyon sokszor ez egyébként de, valamilyen felületen jelenik.
1: De hogy nem erről szól.
2: De azért ezt a 85-ös közmédiát ne hagyjuk a levegőbe.
1: Igen, jó, de majd beszéljünk belőle, de az a poszt tényleg arról szólt érzésem szerint, hogy ott a komment falon alakuljon ki egy olyan hangulat, amit Krutka János csak sejtetett. És mondom, ennek
3: de könyörgöm, az Isten áldjon meg benneteket.
1: Olyan helyzetet tettem, ahol magyarázkodnom
3: kell. De mit kezdjünk azzal? Tételezzük fel, hogy valakit megoperálnak, és úgy fognak operálni, hogy egy üvegfal előtt. Akkor majd a sebész annak megfelelően fog operálni, hogy az üvegfal másik oldalán lévő embertömegnek egyébként tetszik-e az ő tevékenysége, mert nem tetszik a szakálla, vagy nem tetszik az, ahogy a kés tartja. Hát ha egyébként átadjuk magunkat az algoritmus uralmának, akkor egyszerűbb, hogyha beugrunk a Dunába, lehetőség szerint akkor, amikor árvíz van, de mert egyébként most
1: történt.
2: Ez tök jó, az a baj, hogy én egy ilyen műtétet megnéznék, hogy egy tömeg így felkiált, mélyebbre rosszik.
3: Nem csak, hát
1: akkor mégsem vágom.
3: Ez az, és ez jogos, a közszolgálat ezért is volt fantasztikus, mert a közszolgálatiság az kiemel téged a tekintetben.
1: Tehát te sokat látod szakértő vagy, baj, és nem gondolom, hogy neked ennyire nagyobbnak kéne lenni.
3: Érted, a közszolgálatiságnál nem volt olyan, hogy 100-an feliratkoztak, vagy leiratkoztak.
2: De most, de pont ezt akartam mondani, hogy
3: az igazság az nem az annak a kérdése.
1: Jó az elméleted.
2: Nem, tök jó az elméleted, János, csak elmélet azért, mert közben a gyakorlat meg az nem lett, az le, a valóság meg az lett, hogy a közönség és a közösség az összeolvad.
3: De hadd kössem össze a tegnapi, vagy nem tudom melyik műsorral. Az egy óriási kérdés, hogy egyébként a Bodacnak a létező szakmaisága, most az emberi kvalitást félretettük, a Kerényinek a létező kvalitás, ami van, és most tegyük félre az összes többit, és más emberek, akiket odahívnak, vajon, és ez pont az, amiről ti beszéltetek, nem egy 80-as évek második felének megfelelő, hanem a 2020-as évek végének megfelelő közszolgálatot, ahogy annak működnie kéne, létre tudnának-e hozni, ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni. Lehet itt most háromnak azt mondani, hogy ez kizárt, én biztos, hogy megadnám ennek az esélyét, és őszintén sajnálnám, hogyha nem sikerülne. Én nagyon szeretek a kontrollnál dolgozni, de én egy kifejezetten közszolgálati alkat vagyok. Egy kifejezetten közszolgálati.
1: Reméljük, Bodacban
2: lesz pályázat.
3: De nem, én nem akarok, de figyelj.
1: Majd megírom helyetted.
3: De ne tegyétek. Ne, tehát az, hogy...
1: Küldett nekem az önéletrajzod, én tudom, hogy kihez kell eljutni.
3: Én ezt értem, de ez félig se vicces.
2: Én csak azért mennék egy picit vissza itt 85-ben. Én akkor valóban nagyon néztem még a közmédiát életkori okokból kifolyólag, de hogy most nagyon sokszor a MUOSZ-nál is találkozunk, ugye idősebb kollégákkal, meg együtt dolgozunk, és hogy valóban van egy ilyen nagyon erős nosztalgia a 80-as évek végi közmédia iránt. És hogy én meg mindig azon gondolkodom, hogy nem az lehet, hogy a média peresztrojka jegyében, ahogy akik ott dolgoztak, kaptak már egy kicsit több lehetőséget, vagy épp már egyre több, vagy nagyon sok lehetőséget egy-egy dologba, egy-egy területen, és ezt ők úgy élték meg, hogy szabadság, és ettől van egy ilyen általános véleménybuborék, hogy sokkal jobb volt, meg sokkal közszolgáltatóbb volt, miközben a többi része meg
3: a jelenből lehet, nem érdemes ezt így visszakövetni, viszont ami a médiaháború kirobbanását illeti, és ezt Tamás akkor is mondom neked, ha most közben el vagy veszem máshol, egyebek közt az váltotta ki.
1: Szerkeztek, műsort vezet, mindent csinál.
3: Utólag kiderült, hogy miközben úgy tűnik, hogy nagyon sokan szabadságnak élték azt meg, és szakmaiságnak, ahogy ők dolgozhattak a 80-as években korábban is, mint én oda kerültem volna, ezzel együtt voltak olyanok, akik az MDF kormányzása alatt a 90-es években épp azért akartak revansot venni, mert ők úgy élték meg azt a periódust, mint akik el voltak nyomva, és én döbbenten néztem arra, hogy én ebből semmit nem vettem észre, ott rengeteget beszélgetett az ember, ott egyébként adók-kapok volt, az egy egészen páratlan időszak volt, de azt, ami akkor bekövetkezett, azt soha nem fogom elfelejteni, mert olyan helyeken nyílt meg a föld, és jött elő belőle valaki, akiről én fel se tételeztem, hogy saját magát, mint egy elnyomott embert fogja megjeleníteni, és nagyon sajnálom utólag, de ezt már korábban megfogalmaztam, hogyha én akkor egyébként bárkit megbántottam volna, tehát olyat nem lehet mondani, hogy van egy periódus, ami mindenkinek jó, mert ilyen nincs.
2: Hát igen, én ugye, mint az Új Magyarországnál Budapesten pályát kezdő ifjú újságíró, mondjuk a Stefka Istvántól, Pál Figétől, merőben más történetet, vagy történeteket hallottam.
3: Persze,
2: de pont azt mondom, hogy amit mondasz, hogy neked meg furcsa volt, hogy ezek az emberek meg kvázi revansot akartak venni.
3: Óriási kérdés, hogy egy Deák Dániel, egy Buhár Dániel saját magában meglátja-e azt a párt agitátort, amivel egyébként őt kritizálják.
1: Meglátja.
2: Megláttam, Bohár?
3: Meglátja?
1: Meg, persze. Persze.
2: Neked elmondta?
3: De ahhoz
1: nem nekem mondta el, ezt Hajdú Péternek is elmondta. Tehát ő orbánista, ő ezt vallja. Én Orbán Viktor feltétlen híve vagyok. Pont.
3: De akkor menjen a testőrségébe.
1: Hát igen. Igen, igen.
2: Ha végül is tulajdonképpen ez van. Ez történt. Ez a média testőrség.
3: Tehát én a kontrollban konkrétan nem a Magyar tagja. Péter hívő tagozatba iratkoztam be, és őszintén remélem, hogy ezt soha nem fogják tőlem elvárni, mert erre alkalmatlan vagyok.
1: De neked erre nincs is szükséged, mert Magyar Péternek nem kell testőrség, mert ő azt a funkciót is ellátja. Orbán Viktor pedig lehetett államférfi, hogy Torockai László mondja, hogy na ő aztán a Magyar Péterhez képest államférfi, mert Magyar Péternek nincs szüksége Lentulai Krisztiánra, meg Bede Zsoltra, meg Bajer Zsoltra, meg van nélkülük. Ezeket nem nevelte még ki. Vagy ő másképp gondolkodik, social médiában gondolkodik.
2: Amúgy, amikor ezt hangoztatják, ezt a orbánizmust, akkor egyszerűen meghallgatnám hosszabban tőlük, hogy az mit jelent. Hogy a NER-hez képest mi az orbánizmus. Vagy a Fideszhez képest, vagy arra, amit itt magukra aggattak, ez a unortodox, illiberális, nemzeti, keresztény kurzus, ahhoz képest mi az orbánizmus? Több, kevesebb, meghaladta, magasabb szintje? Vagy hogy kell ezt? Nem tudom, de mi az orbánizmus? Hát, jó, ugye mi nem vagyunk orbánisták, tehát nem tudjuk, de mi az orbánizmus?
1: Hiszel az emberben. Ennyi? Hiszel az emberben, hogy amit ők gondol.
2: Ez nem egy erős cucc.
1: Ma át, holnap B, te mész a B-vel. Holnap C, mész a C-vel. Mert hiszel benne, hogy ő tudja a stratégiát. Tehát van egy víziója, egy nemzetvíziója, és elhiszed neki. Nem, hogy elhiszed, hanem az, tehát ez már nem egy külsőleg beépített valami, amit ki folyamatosan hallgatnia kell, hanem az már ez a belső narrációba beépült. Tehát
2: hát ez,
1: magát győzi meg minden nap, mert ez a belső...
2: Mint egy izé, mint egy temus vallás. Tehát,
3: ugyanakkor azt kell, hogy
1: mindenki visszhangkamrában létezik egyébként.
3: Hát mindenki, mindenki?
1: Visszhangkamrában létezik.
3: Igen, én pont arra gondoltam, hogy ez nem is buborék, tehát hogy a sajtó azt a szerepet töltse be Orbán Viktor mellett, vagy Magyar Péter mellett, hogy tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken, te vagy Orbán Viktor, te vagy Magyar Péter. Abban a pillanatban, hogy ez az elvárás megszületik abban az emberben, aki fogja a tükröt, vagy egyáltalán averziót érez azon tükrök iránt, amelyek azt mondják, hogy te, Orbán Viktor, itt most egy kicsit ott van valami, amit le kell törölni. Neked, Magyar Péter, meg nem tudom, ez a szemüveg nem áll jól, és összetöri a tükröt, ebből a szempontból nincs különbség Magyar Péter és Orbán Viktor között, mert a tükröt kárhoztatni amiatt, amit mutat, az mindig arról szól, aki kárhoztatja, és nem a tükörről.
1: Az egyik csatban szerepeltél jó régen, és hát már jó
3: mert
1: régen.
3: Nem hívtál aztán később.
1: Hát jó régen nem megy a műsor.
3: De akkor se hívtál.
1: Akkor, ami... Ja, hát akkor emiatt haragszol rám. Nem, te egyszer írtad nekem, hogy februárig nem érsz rá, talán februárig, és utána egyébként még egy két hónapot ment talán a műsor. Maradjunk ennyiben. El fogom mesélni neked, de adáson kívül, mert az a baj, hogy...
3: De
1: figyelj, ha felhoztad, akkor nem hagyom itt ennyiben. Annyival lezárnám, hogy ebben a történetben olyan embernek a döntéséről, véleményéről is beszélnem kellene, aki engem erre nem...
3: Aki rendben van.
1: És nem akarok médiaháborút.
3: De nem...
1: Okay, zárójelbe zár. De el fogom neked mesélni.
3: Abban a csatban...
1: Abban a műsorban Kacsó Dániel volt a vendég, rajtad kívül, és emlékszem, hogy akkor volt a Kacsónak egy Orbán Viktor interjúja, és te mondtad neki, hogy nem tettél fel neki kérdést. Ez a sminkben hangzott el. Emlékszel rá? És Kacsó... nem tudom, hogy felhatalmazott-e arra, amit most mondani kívánok, úgyhogy inkább ezt kihagyom, de hogy nekem ez az érzésem...
2: Jó lesz! Nem, a reakció... Az elmúlt 5 percben semmit.
1: Nem, a reakciót hagyjuk, nem, csak átgondoltam, hogy ha ezt elmondom, akkor az neki árt vagy haszna. Nem mondom el, de enélkül is tök jók vagyunk, mert ott tényleg nem hangzott el kérdés, viszont lehetett volna kérdezni Orbán Viktortól. Ezt több interjúban is elmondta. Hogy tőlem lehet kritikusat kérdezni. Ezt Dob mennél volt, ott is elmondta. Elment a Lentulaihoz, ott is, hogy szeretne szembesülni azzal, hogy kinek mi baja van vele, és ő nem fog hátrahőkölni. És ez a fajta elvárás a saját médiájával szemben, hogy én engedtem volna nektek, hogy ti legyetek kritikusabbak, igaza van a Kohánnak, ha nem is mutat így rá, de amúgy egyetértek vele, de valamiért mégsem merte senki sem megtenni ezt. Nem véletlen, hogy a Kacsó nem mert kérdezni.
3: Teszem hozzá, Magyar Péter se könnyű kérdezni.
1: Hát mert nagyon hosszan válaszol, és
3: nem csak amiatt. Tehát én például, ha a Magyar Péterrel találkozhatnék, nagy valószínűség...
1: Nem találkoztál vele?
3: De kérdeztem is tőle, de...
1: Hogy hosszabb, van? Fizu?
2: Hosszabb,
1: fizu?
2: Hogy van miniszterelnök?
3: Hogy mi?
1: Fizu emelés?
3: Nem. Ez, ugye ez azért... Ugye,
1: azt hiszem ráhibáztam.
3: Nem, ugye a helyzet a következő, hogy az ember ugye, miten ténybelileg úgy van, hogy az öccse médiájánál dolgozik, óhatatlanul kap olyan megjegyzéseket, amire legegyszerűbb nem reagálni. Mert erre én nem tudok értelmesen. Mert nekem ebből adódóan semmilyen élményem nincs, de bármit mondanék, nem hinnék el. Igen, de te is ezzel élsz. Tehát ugyan. Azzal frosztrizol engem. Sem
1: mit csinálok, persze. De gondolom, mindenki érti, hogy csak ironizálok és viccelek. De.
3: Egyfelől, másfelől pedig, ha találkoznék vele, én valószínűleg sokkal inkább magánemberként beszélgetnék vele, amire viszont valószínűleg semmi esélyem nincsen, mert az, hogy vele ne lehessen egy olyan beszélgetést folytatni, amire nem valamilyen minősítés, nem azt, hogy nem ez a fontos, hanem meghagyja azt a lehetőséget, ahogy az orvosnak sem mondja azt feltehetően, hogy ne így csinálja, mert megbízik a fogászban. Meg megbízik más orvosban, ha van, vagy megbízik az autószerelőben. Én azt szeretném, ha Magyar Péter megbízna annyira a magyar sajtóban, hogy nem akarna sajtóbb lenni a sajtónál.
1: De tudnál neki olyat mondani, ami szerinted hasznára válna? A szünet után válaszolod.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Fiala János tudna-e olyat mondani Magyar Péternek, amitől nem sértődne meg, és nem tudom. Most ez hülyeség, azt mondja, hogy a megítélésen javítana, mert most azt hiszem egekben van a népszerűsége, de azt gondolod, hogy jobb politikussá válna. Látsz-e olyat?
3: Jobb politikussá biztos, hogy nem. Azért én nagyon sok magas rangú politikussal beszélgettem, és ez mindig utólag derült ki, és akkor, amikor ez eredetileg elhangzott, nem magánemberi minőségben, akkor ezeket mindig konfliktusok kísérték, és az idő volt az a faktor, amely engem abba a pozícióba tolt, hogyha az illető bölcs volt, akkor nem szégyelte azt mondani, hogy nekem igazam volt, mint hogy egyébként nem szeretném magamat úgy beállítani, mint aki egyfolytában olyan dolgokat tudott mondani, ami az ő jövőjét érdemben befolyásolta. Így, hogyha az a kérdés, hogy én most tudnék-e olyasmit mondani Magyar Péternek, amitől holnap alapvetően vagy nagy mértékben megváltozna az ő megítélése, vagy alapvetően fontos lenne a számára, én azt feltételezem, hogy nem. Tehát ehhez az kell, hogy benne legyen egy kíváncsiság. A régi Kejfe Jancsinak azt a felhajtó erejét, azt nagyon sajnálom, hogy megszűnt, hogy a műsor hatására emberek felhívtak engem telefonon, és azt mondták, hogy találkozzunk magánemberként, szigorúan magánemberként, mert kíváncsiak a véleményemre, és soha az életben nem szeretnének a műsorom vendégei lenni, és nem is szeretnék, hogyha
2: én... Eleget tettél ezeknek?
3: Ha más értem, a hiúságomból, igen, és ezeknek a zöme mind nagyon-nagyon érdekes volt, és én ezek közül egyetlen egyet sem bántam meg, de ehhez alapvetően invitálás kell. Ha én jelentkezem, akkor önjelölt vagyok, nyilvánvalóan fizetésemelést szeretnék, ezért én ilyet soha. Tehát ez nem fordulhat elő, annak csak rossz vége lehet. A hatalomhoz dörgölőzést lehetne benne látni, és azt a politikát, annak csak rossz vége lehet. A

0: befejeződik, és utána háromszor annyit beszélgetnek, mint amennyi az interjú volt, és az interjúvoló nem olyan naív, hogy menet közben megkérdezze, hogy visszakapcsoljuk-e a mikrofont. Uh-huh. Ezek azok a dolgok, amelyek egyébként kapcsolatépítőek, mert ez azt mutatja, hogy a riporter valamit megszólított abban az emberben, amit ott nem lehet learatni, de ami...
1: De ez mindig így van, nem? Tehát, hogy, hogy én akár egyszer elmentem interjúra politikussal, előtte 10 percig nagyon érdekeseket, izgalmas dolgokat mondott, meg utána 10 percig. Hát gondolom benne volt az a manipuláció is, hogy én, mint újságíró, úgy kapcsolódjak hozzá, hogy ő engem ilyen benfentesként így beavatott a igen, dolgokba, és akkor...
0: De pont
1: akkor
0: azért mondtam, hogy hosszabb ideig beszélgetni.
1: Tehát igen, csak a közönség ebből nem részesül, ezekből a javakból.
0: Tehát hosszú távon igen, hiszen a legközelebbi alkalommal, ha létrejön a találkozó, akkor ez beépül abba a beszélgetésbe.
1: Előfordulhat, de mondjuk egy Magyar Péter vagy egy Orbán Viktori szinten szerintem ez semmilyen szint. Tehát, hogy nem, azt nem tudom elképzelni. És ugye ez volt az elmúlt időszaknak a tapasztalás, hogy és én egy idő után már, amikor ez volt a kérdés, hogy készítenék-e Orbán Viktor interjút, és azt mondtam, hogy nem. Azért, mert nem láttam értelmét. Hát reagálna, válaszolna, bármit előhozott, bármivel.
0: Ez egy óriási kérdés, hogy valaha is lesz-e a politika olyan, ami nem azon fog múlni, mint amitől a Boros beszélt, hogy ő csinál valamit, és annak következtében leiratkoznak. A politikus esetében elfordul tőle a szavazó, és akkor ő azt mondja, hogy sajnálom, ha bár neked teljesen igazad van, veled mégsem mutatkozhatok, mert te csökkented a népszerűségemet. Ugyanakkor hosszú távon meg mégis az embernek az az érzése, hogy csak és kizárólag olyan emberek tudnák az ő javát szolgálni, mint amilyen te vagy, hogy ennek az időszaka visszajön-e, és nem a közösségi médiától fogják azonnal függővé tenni a létezésük, könnyen lehetséges.
1: Nem hiszem, sajnos.
0: És hogy én örülök, hogy jöttem más időszakban.
1: Ez az időszak nem is kedvez ennek. Tehát, hogyha most, ugye itt valakinek meg kéne tenni az első lépéseket, tehát gesztusokat tenni, és azt mondani, hogy én megszakítom ezt a láncot, és igen, én másként fogok politikusként a médiával viselkedni. Most ezt általában annak van ereje, hogyha aki a hatalomban van, az teszi meg ezt az így első van lépést. Most Orbán Viktor leáll bárkivel beszélgetni, hát most na, igazából lehet már be se hívná az ember. De ebben a közhangulatban, ami van, itt a Tisza nem teheti meg ezeket a kezdő lépéseket. És még meg is értem, és nem csak a közhangulat miatt, hanem az, hogy melyik lesz az a szerkesztőség, kik lesznek azok az újságírók a volt fideszes médiában, vagy a maradék fideszes médiában, akik őt ebben a gesztusadásban partnernek tekinti, mármint a Tisza vagy Magyar Péter. Nem tudsz kiemelni olyat, nem? Ő jó rá.
0: Sajnos azért mutatja az idő azt, hogy nektek van igazatok, hiszen és most nem akarok előbbre menni egy témával, az, ahogy elbánik jelen pillanatban is Áder Jánossal Magyar Péter, abban ő minimálisan veszi igénybe a sajtót. Ahhoz a Facebookot veszi igénybe, amely vagy kiszolgálja...
2: Kezdet-kezdetétől ez van.
0: Igen, de ott is a megjelenő tartalmak között azért van különbség, és amíg a Facebook ezt az ő esetében támogatja, és figyelembe vesszük a jelenlegi hangulatot, Áder Jánosnak esélye sincs, miközben amikor arról van szó, hogyha egyébként ezt továbbra is így folytatod, akkor megmutatom a lakásodat belülről is, akkor azért bennem felhorgad az, hogy azért már nem szeretném megérnézni, hogy az Áder János
1: kakél
0: adott esetben egy arany vécén. Tehát hogy mindennek van egy határ.
2: Mindenki látni akarja. Hát akkor menjünk szerintem az alaptörvény módosításra. Induljunk el abba az irányba. Nyilván nem.
1: Nem, ez tényleg egy mondat, hogy én azért arra kíváncsi lennék, hogy ez a ilyen szuperfegyvernek tekintett Magyar Péteri Facebook nyilvánosság az egyébként a hagyományos médiának ezen posztok lekövetése nélkül is lenne ilyen erejű, vagy milyen erejű lenne. Mert ugye azért szerintem ebben benne van az, hogyha Magyar Péter bármit kiír a Facebookra, akkor az gyakorlatilag mindenki foglalkozik.
0: De így működik a Facebook.
2: Persze.
1: Na de ha nem követnél a hagyományos média, akkor szerintem megszűnesz.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert a Facebook az egy jogi személy. Ha ezt a Bohár Dániel, a Boros, a Dévényi vagy én csinálom, akkor azt mondják, hogy de hát ez egy ízléstelen, szolgalelkű, vagy épp ellenkezőleg provokatőr a másikkal szemben. De ez egy személytelen felületen van, egy személyes üzenettel, aki hord

0: hozza, ahhoz nem kell riporter, ahhoz nem kell vágó, ahhoz nem kell hangos.
1: Hát meg azért izgalmas, mert bárki hozzászólhat. Tehát, hogy ott rögtön kommentelsz, és arra válaszolhat akár a miniszterelnök. Tehát, hogy ez olyan rangot ad a hétköznapi felhasználónak, aminek külön felhajtó ereje van. Jó. Én hallottam az egyik legnépszerűbb hazai hírportál főszerkesztőjét, és lehet, hogy ezt nem is a nyilvánosság előtt mondta, hogy felrúgták neki azt, hogy miért tesz a főoldalára bulvár tartalmat. De tényleg a legalja a címadásokkal, clickbait. Miközben nagyon komoly anyagok jelennek ott meg, és ő azt mondta, hogy hát könyörgöm, ez hozza a kattintást, ez hozza igen, csak, a pénzt.
0: Csak pontosan,
1: nem tud mit csinálni.
0: Pontosan abból adódóan, hogy ebben a műsorban, vagy az előzőben beszélgettünk, nem tudom, azért kellene, hogy a Magyar Péter, az Orbán Viktor mindig a hatalom embere mellett legyen valaki, aki adott esetben a Facebookot használja, mert a Facebook használata közben nem veszi észre az saját igazsága kivívása érdekében, hogy az a pofon, amit egyébként nekem ad, az egy pofon lesz, vagy attól betörik az orrom. Mert az, hogy betörjön az orrom, az neki se lehet egyébként az érdeke, a végeredmény viszont ez lesz. Ilyen embernek elvileg kéne ott lennie, mert iszonyatos sérelmeket lehet elszenvedni, és pont az előző műsorban beszélgettünk a Bodac kapcsán, hogy nem az a cél, hogy egymásban tőrhegyeket hagyjunk.
1: Hát most erre van igény.
0: Egészen addig, amíg az illető nem kapja meg a sajátját. Tehát, hogyha mindenki, tehát azért alapvetően az ember a szálkákat kiszedni szereti, és nem saját magába dugdosni.
1: Oké, alaptörvény.
0: Csak nem mazóista.
2: Legyen alaptörvény, szabad látom, nagyon szeretem az alaptörvényt.
1: Ne, hát én miért akarnám?
2: De alaptörvénymániás vagy.
1: Igen, függője vagyok. Bevallom, az összes alaptörvény.
2: Függője vagyok az alkotmánymódosításnak, ezt mondjuk valakire el lehet mondani, igen.
1: Na, mondd azt nekünk valami.
2: Durva visszaélés a kétharmaddal, ahogy a Tisza párt módosítgatja az alkotmányt.
1: Sándor Palotánál csütörtök este lesz egy demonstráció, ezt a Fidesz
2: Orbán ott
1: indította.
2: Lesz egyébként?
1: Ez nagyon jó kérdés, nem hiszem. Igen, csak meglepne, ha ott lenne. Ezeket többnyire azért kiszervezte az elmúlt időszakban.
2: De Szakács Pista azt mondta, hogy ő is jön, mert...
1: Hát akkor nem lesz ott Orbán.
2: Mert Orbán hívja a népet, és akkor... Aha. Tehát a fideszesekben az van, hogy mivel Orbán Viktor is posztolt erről, hogy ott találkozzunk, hogy akkor ez Orbán Viktorhoz
1: kell. Az a baj, hogy mire ez adásba kerül, addigra lehet, hogy ez már régen tudott.
2: Kíváncsi lennék én is egyébként.
1: Gulyás Gergely az alkotmánybírók eltávolítását, a nemzeti vagyon minősített védelmének megszüntetését is bírálta, és bár az alkotmánybíróság jogköreinek bővítését előremutatónak tartja, szerinte ez nem elég pozitívum az okozott károkkal szemben.
0: Ugye egy dolgot tisztázzunk, hogy ugye az alaptörvény ugyanakkor nem maradhat változatlan addig, amíg az új alkotmány elfogadására nem kerül sor. Magyarul ez egy átmeneti dolog, ami talán nem 5 napos társadalmi egyeztetést fog megérni, hanem hosszabbat. Magyarul elvileg, remélhetőleg gyakorlatilag sem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy korrekció legyen. Néhány dologban valószínűleg nem lesz, csak azt mondom, hogy itt ez a mondat szerepel, hogy ez egy átmeneti alkotmány.
2: Hát nem tudom, hogy a fideszesek így a mélyben, a valóságban miért aggódnak, és mit tartanak aggályosnak, mert azért a 16 év után nehéz, nem? Tehát most bármit mondanak, nehéz úgy hinni, vagy azt hinni, hogy valóban úgy is gondolják, de tényleg, tehát nem, tehát mindent megtettek azért, hogy ez a bizalomvesztés, ez hát bizalomvesztés. Na szóval, hogy nem tudom, nézegettem, ugye most a Súlyok van berakva a kirakatba, hogy ő itten a alkotmányos aggodalom és a durva visszaélés legnagyobb áldozata. És hát az a kérdés, hogy tényleg mit gondolunk arról, hogy egy mondattal el lehet intézni egy köztársasági elnököt. És most tök mindegy, mi hogy mit gondolunk Súlyoknak a...
0: Arra gondolsz, hogy az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
2: Erre, abszolút erre. Igen. Hát ez egy mondat, ha ezt is nézzük. Igen. Igen. Hogy ez felvette aggályokat, nem. Súlyok az volt, aki, a NER az, ami ezt ígérte, és akkor erre van a néptől felhatalmazása. Tiszának tehát miért ne, vagy pedig betalmi, aggodalmaskodjunk. Nem csak a fideszesek vannak nehéz helyzetben olyan szempontból, hogy tök mindegy, hogy mit mondanak, mert a többség azt fogja mondani, hogy hagyjál már, ne aggódjál az alkotmányért, hanem szerintem mi is ilyen szempontból, hogy precedensként tekintsünk rá, vagy azt mondjuk, hogy mint minden precedens, aztán majd teremt továbbiakat. Mert az meg kinek jó?
1: Igen, itt a legtöbben még akkor sem fognak pánikolni, ha már konkrétan olyan döntések születnek, ami akár az ő pénztárcáját érinti. Egészen odáig látványos várándítások lesznek.
2: De ebben a folyamatban, meg ez a dolgunk.
1: És ez a parlamenti színháznak az egyik jelenete, amit itt eljátszunk, hogy akkor itt majd hatalmas viták lesznek arról, hogy mi legyen, hogy legyen, egy-kettőhöz hozzá is fognak nyúlni. Nekem az az érzésem, hogy itt már előre minden le van papírozva, tehát mint a visszajövőben, tehát meg megtörténtek dolgok, mi meg visszamegyünk, és úgy csinálunk, mint a fogalmunk nem lenne arról, hogy hova tart a jövő, és hova fogunk megérkezni. Most nem akarom ilyen cinikusan az egészet így lesöpörni az asztalról, de ha hiszünk a közvéleménykutatásoknak, mert pedig talán most már a Fidesznél is elhisznek egy-kettőt, akkor mondom, tehát itt most vérontás. Bármi lehet. Bármit szabad.
2: Még egyet aztán.
0: Igen, de a közvéleménykutatás pontosan olyan, mint a te esetedben a leiratkozás. De vajon a közvélemény e tekintetben mérvadó-e? Tehát ha támogatja a Fideszt, akkor elfede, a közvélemény támogatja a Tiszát, akkor a Tisza elfeledkezhet, de hogy az autóban fék is van.
1: 16 évig arra voltak kondicionálva az emberek, hogy ezek nem fontos dolgok,
2: hát ez az,
1: hanem a szimbolikus aktusok az irányába kell moccanni.
0: Az értelmiség nem erre volt.
1: Éppen Gyurcsány Ferenccel beszélgettem erről, és azt mondta neki, hogy most írói munkásságában, mintha túlkompenzálna. Lábjegyzeteket tesz bele, jogfilozófiai kérdéseket bont ki, és igazából meg akarja fejteni az emberi sorsnak az igazságtalanságát a regényeiben, míg miközben politikus volt, és ezt ő maga mondja, egy ilyen lebutított valóságban volt kénytelen létezni. Tehát megpróbált értelmiségi módjára működni, de lehetetlenség volt. Tehát azt mondja, két mondatban, vagy egy mondatban, vagy két szóban nekem meg kellett fogalmazni azt, amiről lehet, hogy egy eszét gondolok.
2: Jó sikerült.
0: De pontosan az van, amiről te beszélsz. Én a közszolgálati tévétől, vagy a közszolgálati Magyar Rádiótól, ami nem létezik még, vagy talán sohasem fog, azt várnám el, hogy ez pontról pontra végigveszi a miniszterelnökkel a tekintetben, hogy ez miért van így, mi a kritika, miért lesz így, jó, és hogyha aggályok vannak, akkor azokra válaszoljon. És hogyha azt mondja, hogy az elmúlt 16 év, bizonyos számon felül azt mondja, hogy elnézést, mindent nem lehet az elmúlt 16 év számlájára írni. Én egy magyarázatot szeretnék.
2: De van, nem? Tehát többször hallottuk, amikor ez szóba került Magyar Pétertől a magyarázatot, mi szerint Súlyog Tamás nem szólalt meg nem, akkor, amikor, ezért méltatlan arra, hogy
0: és... elnökről beszélek,
2: az összes többi?
0: Az összes többiről.
2: Mondjuk a 12 év, de egyébként ezek mind olyan kérdések, ami, hogyha
0: a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról.
2: Normális társadalmi vita, és nem csak az, hogy beküldhessük. Az, hogy nem tudom, mi az a normális társadalmi vita, és nem a normális részét, hanem a társadalmi vita részét. Egyrészt soha nem volt, másrészt meg most már nem tudom, hogy van ennek értelme, ennek a műfajnak.
0: Van.
2: Milyen az a társadalmi vita? Kik szólalhatnak meg? Milyen fórumon? Hol? Kinek számít a vélemény? Kinek mennyire számít a vélemény? Szerintem ez egy
1: Torockai és Magyar Péter vitája szerintem az korszak, az tanítani kéne, hogy hogyan butítanak le egy nagyon összetett, nagyon sok rétegből álló vitát, az örökbefogadás kérdés. Ja. Ezt elmondtam. Hogy feszített ki két ellentétes pontot?
2: Na jó, de ezt ők lefolytatták.
1: Torockai most... László hogyan csúsztatott?
2: De Tomi, de
1: és én itt levezettem, hogy mind a ketten kamuzák.
2: Igen, de most vissza a
0: társadalmat. Holland emberkereskedők?
1: Ja.
2: Nem úgy kell ejteni, hogy Holland. Ennyit tudok a foci VB-ről elmondani, de hogy ezek olyan része a hétköznapi működésnek is egyébként, tehát pont ezért lenne minél fontosabb, széles társadalmi vita, hányszor hallottam már ezt, széles, mi az, mi? Igen. Tényleg, te meg tudja valaki mondani, és hogy fog az kinézni? De ezek fontos lenne, hol húzzuk meg a társadalmi vitában a részvevőknél a küszöböt, a határt,
1: csak nők.
2: Mert én beleszerettem én ebbe a szóba, ebbe a társadalmi vita szóba, meg mi is most ennek a korszerűbb megfogalmazása a részvételiség. Hogy a nép mindig be legyen vonva a döntésekbe is, és de mondjuk egy alkotmányozásnál az hogy vonódik be?
0: Hát a részvételi költségvetésnél ugyanígy annak a pénznek az elosztásával kapcsolatban ötleteket lehet adni. Itt nyilvánvalóan nem hát így működik, hanem arról van szó, hogy el kell mondani, hogy mindazok a változások, amelyek bekövetkeznek, azok miért következnek be. Ugye egyebek között arról szoktak beszélni, hogy a nyugat-európai országok, vagy az Egyesült Államoknak az intézményrendszerének a stabilitásában van a záloga. Tehát lehetséges, hogy jön egy Trump, aki össze-vissza dúl, és még akár sikerrel is elefánt a porcelánboltban, de maga a struktúra ellenálló, és ehhez képest a Trump nem tud eléggé elefánt lenni. Nálunk ez a demokrácia ez alatt az idő alatt, 1990 óta nem szilárdult meg olyan mértékben, hogy ez a mostani hozzányúlás ne hordozná magában potenciálisan annak a veszélyét, hogy az emberek féltsék a porcelánboltot, vagy féltsék az intézményrendszernek a stabilitását. Nem vitatom el.
2: Magyar... az elefántér aggód.
0: Nem vitatom el Magyar Péternek a jó indulatát, de itt önmagában a jó indulat és a jó szándék kevés.
1: Köszönjük szépen. Köszi szépen, Fiala János, hogy eljöttél hozzánk. A sok-sok konfliktust, ami így a hármunk kapcsolatában megjelent, azt lehet, hogy valamelyest tudtuk oldani.
0: Az a dolog lényege, hogy egyébként tudunk-e együttműködni. Az, hogy ezeket tisztázzuk, az megtörténhet a műsoron kívül, az nem a műsor része.
1: Oké. Köszönjük szépen mindenkinek, ez volt a Provokatőr. Jövünk legközelebb szerdán. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transzatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. augusztus 5-éig. Ezen a napon tárgyal telefonon Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a megbeszélésük középpontjában az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború lezárása, valamint drónok megvásárlása állt. És ezen a napon a Spirit FM az Életért című műsorában, vagy Anikó Dúró Zsuzsannával, a neveléstudományok doktorával arról beszélgetett, hogy hogyan készítsük fel a gyerekeket arra, hogyha orvoshoz kell menni.
3: Többször beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy milyen típusú vizsgálatokra lehet menni a Ceyzer Intézetben, és arról is, hogy bizony vannak gyermekeket érintő vizsgálatok, mi van akkor, hogyha vele van baj, és hogyan tudjuk őket felkészíteni egy vizsgálatra. A mai adásban erről is fogunk beszélgetni. Itt van ismét dr. Dúró Zsuzsanna, a neveléstudományok doktora. Köszönöm, hogy elfogadtad újra a meghívást.
4: Köszönöm a meghívásodat.
3: Szóval sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy csak egy rutinvizsgálatra, vagy valamitől célirányosan el kell vinni azt a gyermeket egy vizsgálatra. Induljunk szerintem az alapoktól. Mikortól mennyire fontos az, hogy megértse, hogy mi történik vele, kell-e neki ezt egyáltalán tudnia, és akkor nyilván ez korosztálytól biztos változik, hogy egy kicsinek máshogy kell ezt elmondanom, mint egy nagyobbnak. Szóval hogyan álljunk hozzá egyáltalán, mert szerintem amikor az van, hogy vizsgálatra kell menni, akkor már eleve a szülő is pánikba esik.
4: Tökéletesen igazad van a felvetésedben, mert abszolút így van. Ez egy családon belüli gond és probléma lehet, de egy feladat is a szülő részre, hogy hogyan tudom a gyerekemet valahogy bevonni abba az akcióba, amit kölcsönösen fogunk elkövetni, és teljesen igazad van, hogy az életkori sajátosságok döntően befolyásolják a gyermeket is, és a családot is abba, hogy mégis hogyan közelítsen ehhez. A legyünk őszinték, orvosnál lenni nem egy élethelyzet, az egy kreált helyzet, vagy a betegség okán, vagy pedig egy prevenció okán kell az orvoshoz menni. Tehát mindenképpen elő kell készíteni a szülő és a család részéről, hogy mi fog történni, persze betartva megint a gyerek életkorát, milyen mélységig menjünk el ennek az ismertetésében, de hogyha az előkészületek jók és a gyerek számára nem keltenek félelmet, akkor én úgy gondolom, hogy ezek nagyon demokratikusan, diplomatikusan megoldható feladatok. Nem is a probléma szót mondanám, hanem ez egy feladat a család és a szülő részéről, hogy hogyan készítsük elő. De ahogy említettem, hogy az életkor belejátszik, igen, meg te is mondtad, teljesen igaz. Egy pici csecsemőnél nincs miről beszélnünk, megjelenik doktornéni, doktorbácsi, és hát a gyerek a szülő ölében, vagy a kezét fogva, tehát mindenképpen a testkontaktust felvéve, általában viszonylag megoldható ez a fajta vizsgálat. A nagyobb bacskáknál, mondjuk az óvodában, általában viszonylag megoldható

0: Még nem vagyunk az orvosnál, de előtte nagyon jó, hogyha a szülő beavatja a gyereket, hogy körülbelül mi fog történni, és miért is megyünk mi a doktornénihez, doktorbácsihoz, és szerintem ez egy olyan ősbizalmat tud generálni szülő és a gyermek részéről, ami ősbizalom mindenképpen fokozza azt a nyugodtsági szintet, idézőjelbe raktam a nyugodtsági szintet, ami lehetővé teszi, hogy egy viszonylag jó bipoláris folyamatban történhessen a vizsgálat vagy a beszélgetés.
1: Igen, akkor haladjunk korosztályok szerint szerintem. Én emlékszem arra, amikor ugye apró pici babák, és mindenféle oltásra kell őket vinni, és ugye még a világukat sem tudják, de valahogy, és biztos másnak is van ilyen tapasztalata, körülbelül a harmadik alkalomtól, ha csak megközelítettük azt az épületet, hiába volt icipici az én babám, azonnal elkezdett bőgni, és ilyen pavlovi reflexként tudta, hogy itt aztán biztos, hogy rossz történik. Ez reális, vagy csak én látom
0: ezt vele? Teljesen reális, de nagyon okos az a baba, akinek az emlékképei felidézték azt a negatív élményt, ami őt akkor érte. Ez egy nagyon intelligens baba, most félretéve a tréfát, ami nem tréfa, hogy elő tudta idézni, tehát van ugye a felidézés, meg a felismerés a gondolkodásmódunkba. Tehát, hogyha ez a kettő együtt járt nála, akkor az azt jelenti, hogy összerakta a kockákat, hogy maga a környezet milyen hatással volt rá, ami ott történt. Én úgy gondolom, hogy ez az érett, okos, intelligens gyermek azért némi szülői megnyugtatásra, beszélgetésre át tud esni azon a holtponton, ami kizárólag a negatív élményeket hozza fel felé, és én biztos vagyok abban, hogy a szülő akár az előbb említett testkontaktus szavak szintjén megnyugtató utaló magatartással mindenképpen el tudja érni azt a célt, hogy nyugodt körülmények között viszonylag megfelelő idegállapotban jutnak el az orvoshoz, és hogy meg tud történni ez a vizsgálat. Én úgy gondolom, és hagyd tegyem ide rögtön, hogy a gyerek egy nagyon érzékeny műszer. Rögtön megérzi, hogyha a szülő is átlag felett izgatott vagy ideges, tehát bármennyire is nehéz a szülőnek is, mert ő is az ismeretlenbe megy, tulajdonképpen nem tudja, hogy mi fog történni, és az ismeretlen az mindig feszültséget generál mindenkiben, de hogyha meg tudja őrizni a szülő a nyugalmát, akkor ez maximálisan áthat a gyerekre. Olyan sztereotíp mondom, ne félj, hát nem fog itt semmi történni. Szerintem ezt ne alkalmazzuk, mert ezzel azt generálom, hogy persze, hogy én is félek, hát azért mondom neked, hogy ne félj, és ez a rutin félmondat, ez nem nyugtatja meg a gyereket. Határozottan állítom, hogy a simogatás, a puszilgatás, az ölbevétel, a testkontaktus felvétele mondjuk ebben az életkori szakaszban mindenképpen fontos, és hát azt hiszem, hogy eredményre is vezető. Iskolásoknál már, amikor előzetes élmények is vannak, és most az élményt akár az iskolai tanulásra is gondolom, és a gyerekek nagyon sokat beszélgetnek egymással, már az óvodában is, és nagyon büszkék arra, hogyha Sanyika megkapta az oltást, és nem volt semmi, akkor én is meg fogom kapni, és nekem sem lesz semmi. Tehát a kortárs csoport befolyásoló hatása itt pozitív értelemben rendkívül erőteljes és jövőorientált, és még egyet hagyd tegyek hozzá, a szerepjátékokban való megnyugtató élmény dús hatás, és nagyon-nagyon pozitív tud lenni, de a kortárs csoport egymásra hatását mindenképpen kiemelném.
1: Most beszéltünk az oltásról, ami azért egyfajta trauma. Szerintem, hogyha visszaemlékszünk, még mi magunk is emlékszünk arra, hogy hogy rettegtünk iskolásként is egy-egy oltástól. Vegyük az általános vizsgálatokat. El kell menni, kivizsgálni valamit. Én nekem olyan volt csak, amikor mondjuk fájt a füle, és akkor el kellett vinni fülészetre. Nekünk az ugyanúgy egyébként traumával végződött, mert hiába beszéltük meg előtte, és megértette, hogy neki fáj a füle, meg kell néznie a doktornéninek, akkor, amikor még semmi nem történt igazából, csak beleszerettek volna nézni a fülébe, az neki nyilván fura volt, és onnantól kezdve pánikba esett, és az lett a vége, és gondolom, hogy ez nem jó irány, de majd elmondott, hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, hogy a végén szerencsétlen gyerekemet ketten fogták le, hogy meg tudják vizsgálni, tök biztos vagyok benne, hogy soha többé nem tudunk elmenni normálisan egy fülészeti vizsgálatra.
0: Végtelenül sajnálom,

0: hogy ennyire traumatizálódott ettől a szituációtól a gyermek, mert igen, hát ez hosszú távon előhív majd olyan információkat, hogy ez borzalmas volt. Elképzelhető, hogy fizikailag nem volt borzalmas, mert maga a vizsgálat, elképzelem, hogy talán fájdalommal nem járt, de hogyan lehetett volna ezt most a mi lett volna, ha kérdés, ugye? Én itt az orvos szerepét rendkívül módon kiemelném, és én tudom, hogy van olyan gyakorlat, és most már ez kezd terjedni, hogy az orvos átmegy bizonyos idézőjelbe tett játékszituációba, amikor elkezd közvetlenül a gyerekkel beszélgetni, foglalkozni, kis játékokkal egy bizalmat ébreszteni először önmaga iránt, mint személy, addig nem végzünk vizsgálatot, amikor minimálisan beavattuk a gyereket a környezetbe, mutogat neki ezt-azt, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy kicsit lenyugodjon, idegrendszerileg megnyugodjon, valami kis apró kütyümütyű ajándékot is lehet felajánlani, félre ne értse egyik hallgató sem. Amikor megnyerte az orvos magának a gyereket, na akkor talán sikerorientáltabban tudja elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Nem szeretnék egyik orvostársnak sem ilyen mértékű tanácsot vagy utasítást adni, de vannak rendkívül jó példák is erre, hogy az orvos bevonta a gyereket magába a bipoláris kettős kapcsolatba, és onnantól hát megnyerte magának a gyereket, és lényegesen könnyebben végezte el a vizsgálatot. Hangsúlyozni szeretném, hogy nincsenek receptjeink, minden gyerek egyéni. Amikor már bejön az ajtón, láthatom, hogy mennyire traumatizálódott, már szétsírta reggel 5 óra óta a kis szemét, vagy viszonylag ellehetőt egy kicsit térít magától a szituációtól, ehhez kellenek azok a gyermek fogások, azok a pszichológiai tudások, amivel talán be tudjuk folyásolni ezt a szituációt, hogy pozitív legyen a kicsengése.
1: Itt ilyen helyzetben egyébként működhet a jutalmazási módszer, és egyáltalán érdekelne a véleményed magáról a jutalmazási módszerről is, mert hogy megoszlanak a vélemények, van, aki szerint ez hatékony, van, aki szerint tilos, ezt nevelés és be ezt az irányt nem lehet vinni. És van akkor pozitív példám is egyébként, amikor szintén volt egy traumánk, 3 éves volt a kisfiam, amikor az első pár nap volt az óvodában, és hívtak pánikolva a nevelők, hogy baj van, mert elesett az udvaron, és tövestül kitört a foga, és akkor rohantam mindenféle orvoshoz, és nyilván mentünk fogorvoshoz is, és találtam egy olyan fogorvost, aki meg az abszolút gyermekbarát iroda volt. Volt egy kis fiók, amit már előtte megmutatott, kihúzott, hogy itt van kis autó, kisbaba, kis nem tudom, és a végén, hogyha végeztünk, akkor választhatsz belőle egyet. És ott például hihetetlenül gördülékenyen ment egy fogászati vizsgálat, ami egyébként szintén nem járt fájdalommal, meg kellett nézni, hogy a többi foga sérült-e vagy sem, vagy hogyan tovább. És ott például halálosan együttműködő volt a gyermek. Sőt, még a váróteremben, amíg várnunk kellett, ott is mindenféle játszósarok volt kirakva. Ez a jó irány?
0: Ez a jó irány. Mindenképpen tisztelettel adózom a doktor előtt, mert megtalálta azt a módszert és azt a lehetőséget, ami által a gyereket partnerként kezeli, és magát a szituációt is próbálja arra a szintre, most nem pejoratív értelemben mondom, arra a szintre vinni, amikor a gyereket bevonhatja magába a vizsgálatba, és a gyerek átadja magát ennek a nem élethelyzetnek, ennek a kreált helyzetnek, mert egy orvosi vizsgálat is egy kreált helyzet. Nagyon igazat adok annak, hogy apró játékokkal meg lehet csípnünk azt a fokozatot, azt a fokot, amivel ez a bevonhatósága a gyereknek megtörténik. Végül is mi az, hogy ajándékozás? Ugye a nevelésben is a jutalmazás, büntetés eszközei megvannak az életünkben, itt most ne szélsőségekre gondoljunk. Biztos, hogy figyelembe vette a doktor úr az, hogy milyen életkorú gyerekről van szó, az, hogy nem a toronyórát lánccal fogunk adni, de mindenképpen valami jó értelembe vett emléket kell adnunk annak a óriási dolognak, hogy ő egy ilyen vizsgálatot meg tudott valósítani. A gyerek büszke magára, és azt megint vissza lehet lehet fordítani a jövőorientáltság szempontjából. Büszke magára, hogy elvégezték ezt a vizsgálatot, és én még arra is borítékot tennék, hogy a későbbiekben a kis kortársainak ő ezt nagy büszkeséggel közli, tehát kiventillálja ezeket az élményeket, és ezáltal megerősödik továbbra is abban a bizalmi viszonyban, hogy az orvos velem valami jót tesz. Az, hogy kis autó lett az eredmény, ilyen értelemben elhanyagolható, viszont az a kis autó otthon a polcon, az mindig azt fogja jelenteni, hogy én hősiesen viselkedtem a doktor bácsinál, vagy doktornéninél. Ezt a típusú és mennyiségű, mélységű jutalmazást abszolút nem negatív értelemben venném. Egy gyereket meg kell fognunk magunknak jó értelemben, bizalmat kell ébresztenünk, ugyanis ez életre szólóan kihat. Mert bizonyított tény, hogy azok a fiatalok, akik gyerekkorukban sajnos sok betegségük volt, sokat kellett menni, és nem volt ilyen pozitív élményük, nem a kis autóra gondolok, egyáltalán hangulat, mert ennek a vizsgálatnak, minden vizsgálatnak valamilyen hangulati elemet is tartalmaznia kell. A mosolygós asszisztens hölgy, vagy szépen beszélünk, vagy anyát is megszólítjuk, és a gyerek érzi ezt a légkört, akkor azt hiszem, hogy megint csak egy piros pontot kaphat a környezet, hogy megfogta a gyereket magának.
1: Hozok még egy jó példát akkor erre, és akkor itt van erre a bizonyíték egyébként, hogy olyan, mint hogyha állandóan traumatizálva lenne a gyerekem, pedig ez a 3 eset volt szerencsére az életünkben, amikor 2 éves körül volt, ő még nem beszélt, mert későn kezdett el beszélni, és elesett a biciklivel, és felszakadt az áll, és rohannunk kellett a Betesdába, és akkor egyébként itt is köszönöm meg mindenkinek, mondom, hogy nekem csak jó tapasztalatom van ismerősi körben is velük, és ott a vizsgálat után, ugye nyilván megnézték, hogy kell-e vele bármit csinálni, vagy sem, hihetetlen módon voltak együttműködők a gyermekkel, abszolút nem babaként kezelték, hanem egyébként elmagyarázták, hogy mi történik éppen, és a végén kapott egy macit, és képzeld, hogy a mai napig tudja, pedig nem kevés plüsse van a gyermekemnek, hogy az a maci, az onnan van, amikor voltunk kórházba, és akkor ügyesen a vizsgálatot elvégezte.
0: Igen, csodálatos a példád, és szintén nagyon örülök ennek, mert az okozati összefüggést felismerte már 2 évesen, hogy miért is van az a maci, és ez olyan mélységig ülepedett le, hogy a maci, én azt mondom, örök életében azt a szituációt fogja megeleveníteni, tehát egy tárgyias formában maga a szituáció bent van, és ha ránéz a macira, akkor mindig megerősödik megint csak azt mondom, a bizalom nem csak az orvossal, az orvosi kapcsolattal kapcsolatban, a vizsgálatokkal kapcsolatban, nekem jót akarnak, engem gyógyítani szeretnének, bizonyára nagyon vérzett is, nem akartam beleszólni, mert a fejsérülések nagyon tudnak vérezni, tehát már maga a vér egy riasztó látvány a gyereknek, hogy mi történik velem, és hogy ezt ilyen szeretetre méltó kis tárgyal, eszközzel próbálták kompenzálni ezt a traumát, ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Ez a maci szerintem még nagyon hosszú évekig ott lesz a polcotokon, és nagyon sokszor ezt az okozati összefüggést fogja a kisfiad a szituációval kapcsolatban behozni.
1: Mi van akkor, hogyha valaki nem ennyire szerencsés, és nem talál egyébként, ugye a 3-ból 2 példám az abszolút pozitív volt, ilyen típusú orvost vagy segítséget, elé mehetek-e annak a szituációnak, és akkor ilyenkor helyén való-e, hogy figyelj, ez fog történni, el kell mennünk, lehet, hogy kellemetlen lesz, de utána, és akkor én egyébként motiválhatom, ez motiváció a gyereket azzal, hogy utána választhatsz magadnak valamit, vagy kapsz egy, vagy elmegyünk valahova, vagy csinálunk valamit.
0: Abszolút, és megint csak nem rossz szülő lennél, ha ez betörténne. Valamivel ki kell zökkenteni abból a helyzetből, hogy most akkor jó, csináljuk ezt végig, nem tudom mennyi idő, pár perc az egész, de utána elmegyünk a kedvenc cukrászdába, és majd eszünk egy nagy adag fagyit. Igen, ezt nem tartom rossz nevelési módszernek, megint csak az életkor azért belejátszik ebbe, hogy felfogjam észre ezt a valami után valami jó következik, de még hajdobjak rá egy lapáttal. Annyi nagyon jó sorozat van, életkort betartó kis könyvsorozat, nem tudom mondani, mondhatok-e nevet, de a Mi micsoda sorozatban van, hogy mit csinálok a repülőtéren, mit csinálok egy közlekedési eszközön, és mi történik az orvosnál. Ezek ilyen kis kedves kis sorozatok. Nem a bajnál kell a könyvet elővenni, hanem esetleg ezeket a helyzeteket megelőzve legyenek otthon olyan lehetőségeink, amihez a probléma előtt már meseszerűen nyúlhatunk, és néhány sematikus rajz segítségével a gyerekbe ugye ezeket az emlékképeket beültetem, és adott szituációban emlékezzél vissza, abban a könyvben is láttunk olyat, hogy a kisfiút lefektették az asztalra, és a bácsi ezzel a kis hallgatóval meghallgatta a szívecskéjét. Lehet utalnunk erre. És akkor a gyerekben az élethelyzet és az emlékkép a könyvből összeadódik, és már van egy olyan szituáció, amiben picit megnyugtatóan érezheti magát, hisz a könyvben is ez volt. Vagy beszélgetni a családtagok között. Volt-e olyan, hogy Sárikának is orvoshoz kellett mennie, mert lázas volt és beteg lett. És akkor ezen keresztül már egy picit megelőlegezem, hogy volt probléma, de aztán megoldódott. Feladatot végeztünk, doktor bácsi is, vagy doktor néni, és megoldottak ezek.
1: A szituációs játékok mennyiben segíthetnek ebben? Arra is emlékszem, hogy amikor a kisfiam, és akkor számít, hogy fiú vagy lány, mert például az én kisfiam mindig mondja, hogy ez lányos játék, azzal ő nem játszik, de kapott mondjuk egy ilyen kis orvosi táskát, egy ilyen cuki macis dobozt, és akkor végigvettük, hogy mit lehet vele csinálni, és akkor a szurinál tudta, hogy az fáj, és akkor tudom, hogy volt olyan este, amikor az összes plüssállatot meg kellett gyógyítani, és akkor hoznom kellett a raktapaszt, itt segítek a többi szülőnek, hogy nem jó ötlet a plüssállatokra raktapasztani, mert soha többé nem tud leszedni normálisan. De hogy az összes plüssállat raktapaszos volt, ezek egyébként segíthetnek, hogy most te vagy a doktor bácsi, most te vagy, aki hozott hozzám.
0: Ezek nagyon hatékony és eredményes eszközök, ismételten afelé, a cél felé, hogy a gyerek ezt a helyzetet, ami nem élethelyzet, hangsúlyozni szeretném, egy kreált, mesterséges helyzet, de hogy élje át úgy, hogy ő is ebbe a helyzetbe aktív tagként működik. Nem véletlen véleményem szerint, hogy 40-50 éve milyen népszerű játék a kis orvosi táska, és ahogy én is látom magam körül, már olyan modern kis eszközök vannak abba a kis táskába, mert hogy az orvostudomány is fejlődik, tehát nem csak a stetoszkóp, nem, hanem vannak már ilyen kis injekciós dűk és egyébek, és ez a fajta szituációs játék, ami amúgy életkori sajátosság, tehát ez az óvodáskor sajátja, 3-6 éves kor, persze előtte is lehet már apránként, meg az iskolások is nagyon szeretnek szituációs játékot, de ez fantasztikus, mert az átélése, tehát testileg is én végzem a cselekvést a plüssmacival, nem ragasztunk rá ezentúl mindenféle leukoplasztot, de maga az, hogy én végzem a műveletet, és én vagyok akkor mindenek felett, tehát ő a domináns a szituációban, ez megkönnyíti majd azt a helyzetet, amikor ő idézőjelben rakom alárendelt szerepet tölt be egy orvosi vizsgálatnál, amikor az orvos a domináns. Tehát ezek mind-mind, mondjuk ki, egy csöppet előkészítik az esetlegesen előforduló szituációt, nem tudjuk borítékolni, sem is akarjuk, de szerintem ez a játékos formában történő megismerése annak a helyzetnek, ami előfordulhat, az mindenképpen nagyon megnyugtató, és a szülőtársaimnak is csak megerősítésképp, hogy megéri. Megéri egy ilyen játéktevékenység, akár a sok-sok macival vagy kisbabával, mert a hozadéka rendkívül pozitív a hozadéka a későbbiekben. Tudok rá utalni szülőként, ha emlékszel, hát mi is meggyógyítottuk, és hány injekciót adtál annak a babának.
1: Mi a helyzet a riogatással? Az is előfordult már nálam, tudom, hogy nem jó, de amikor mondjuk nem akarja fölvenni ezt az oknit, nem akarja fölvenni ezt a sapkát, és tudod jó, hogy akkor utána beteg lesz, és nem tudom, és akkor kijön a szülő szájén a mondat, hogy figyelj, azért kell fölvenni az oknit, mert ha fölfázol, akkor fájni fog, és akkor viszont kórházba kell menni, és valahogy ez működik. csak fölveszi.
0: Tulajdonképpen nem vettem én ezt el, mert megint csak az ok-okozati összefüggése hívtat fel a figyelmet. Tehát ha valamit nem csinálunk, annak lehet negatív hozadéka tulajdonképpen, és a gyerek értelmi képességétől, bocsánat, hogy így mondom, hogy összefüggést tud-e vetni. Tehát én inkább elővigyázatosságnak mondanám, hogy felhívom a figyelmet, hogy miből, mi történhet feltételes módban. Ezt nem tartanám riogatásnak, az viszont egy butáskodás szülőtársaim részéről, hogy ha nem viselkedsz rendesen, elviszlek a Marika nénihez, és akkora injekciót fog neked adni, hogy arra kódulsz.
1: Mert igen, ilyet, más valóban.
0: Az más. Ilyet is hallottunk már játszótéri szituációban, mint ahogy, bocsáss meg, riogatnak a tanítónénivel, hogy majd ott megtudod te az iskolába a magyarok úristenit, hogyha most nem viselkedsz rendesen. Jó poén, de a gyerekben ez ide hátra beül, és bizony, amikor ebbe a szituációba bekerül, akkor önkéntelenül szorong. Na most a szorongás, mint tárgy nélküli félelem, ugye ez a definíció, ez azért beül, és aki szorong, az nem tud megfelelően teljesíteni. Tehát sok apró pici dolog visszahathat akár az iskolai teljesítményre, de most nem ez a fő szituációnk, hanem az, hogy ismernem kell a gyerekemet, milyen mértékben mehetek el ilyen információval, mert lehetnek olyan kislánykák, vagy kisfiúk, hogy meghallja azt a szót, hogy orvosi rendre, és elpityeredi magát, pedig olyan nagyon negatív élménye nem volt, saját élménye, de hallott ezt, azt rakta össze a kis kockákat, tehát a szülő, mint a legfontosabb referencia személy, mint a adó személy, feladata az, és most nem feladatokat rovok a szülők nyakára, hogy a legjobban ő ismeri a gyerekét, tudja, hogy milyen a szorongási szintje, visszahúzódó, nagyon kis introvertált, vagy egy kis csörfös extrovertált gyerekről beszélünk, hogy az ő szintjén történjenek az információk. De az, hogy milyen előkészületünk lehet, akár a szituációs játékok, akár a mesekönyvek kapcsán, ezek is nagyon jó szolgálatot tesznek majd a későbbi eredményességért.
1: Összességében akkor mondhatjuk azt, hogy próbáljuk felkészíteni a gyermeket, hogy ne legyen teljesen ismeretlen a terep könyvekkel, szituációs játékokkal, és akkor, amikor is vonatkoztassunk el a traumahelyzettől, hogy történt valami, és azonnal menni kell, hanem amikor mondjuk ütemezett vizsgálat van, mint mondjuk a Czeisel intézetnél, akkor hogyan készítsük a gyermeket?
0: Hát ha ütemezett vizsgálat van, és az első vizsgálatra megyünk, akkor mindenképpen nem előző 5 percben, hanem néhány nappal előbb elő kell készítenem, mert oda menni kell. Kaptam egy időpontot, ott nem lehet marháskodni, hogy most hasfájásom van, vagy mit tudom én.
1: Nincs kedvem
0: oda elmenni. Én azt javaslom, hogy több lépcsőfokban, megint azt mondom, ismernem kell a gyerekem idegrendszerét, hozzáállását, vérmérsékletét, temperamentumát, hogy hogyan kezdjem. De hogyha bogarat belerakom a fülibe, már egy héttel előbb, aztán 3 nappal előbb, emlékszem, még 3-at alszunk, és megyünk majd, nagyon szép helyre fogunk menni, utána meg elmehetünk majd egyet fagyizni. Tehát én úgy gondolom, hogy az előkészület, ismervén a gyerekemnek egyéb tulajdonságait, elképesztő módon tudják megsegíteni azt, hogy jó minőségben, jó hangulatban, és hatékonyan és eredményesen tudjon a vizsgálat elvégződni, és ebben mindenképpen partner az orvos is, ha ismerjük előtte, akkor lehet egy kis tanácsot is adni a gyerekünkkel kapcsolatban. Mint ahogy szoktak is szülőtársak, hogyha van a gyereknek valamilyen olyan mentális nehézsége, nem mondok most itten diagnózist, akkor az orvosnak arról tudnia kell, hogy a vizsgálat közben esetleg váratlan vagy meghökkentő helyzet ne teremtődjön.
1: Remélem, hogy sikerült segítenünk. Duró Zsuzsanna, a neveléstudományok doktora, köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. augusztus 6-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon nagy felháborodást keltett, hogy az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette az mRNA-s alapú vakcinák fejlesztésének leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül. A költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érintett, amelyek értéke megközelítette az 500 millió dollárt. És ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, Holderiti József és Huszti Dániel, az IBM Magyarország mesterséges intelligencia szakértői és a mai podcast vezetői voltak.
4: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról című műsor valamennyi kedves hallgatóját. Itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol máshol belefutnak ebbe az adásba esetleg. És köszöntöm a stúdióban két mai vendégemet, Holderiti Józsefet és Huszti Dánielt, akik egyaránt az IBM-et képviselik. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Egy picit mutatkozzatok be, kérlek. Kezdte.
5: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Huszti Dániel vagyok, az IBM mesterséges intelligencia szakértője, és így részmunkaidőben hobbik projektként a mai podcastot visszük közösen Józsival.
4: Ezért egyébként szóba is akartam hozni, nagyon irigylem ennek a címét is többek közt.
5: Hát volt benne kreativitás. Tehát ez a mai, hogyha csak így megpróbáljuk ezeket az akronimákat, rövidítéseket előhozni, jött a mai, mint mesterséges intelligencia, tehát hogy friss hírekről beszélünk. Nyilván az AI az kiemelve nagybetűkkel. Hát ötleteltünk ezen a címen, de nyilván egy kicsit félre is sikerült a címválasztás ebből a szempontból, mert a mai podcast rákeresve nem csak a mi tartalmunk, hanem más egyéb nemzetközi tartalmak is előfordulnak. De azért kitartottunk a cím mellett, és ezt próbáltuk továbbvinni.
4: Nekem is néha magyarázni kell, hogy miért mi, avagy emi és más ennek a műsornak a címe, de egy cipőben járunk kb.
6: Én is köszönöm szépen a meghívást. Daninak vagyok a sales párja, vagy voltam nagyon sokáig, úgyhogy, és igen, közösen csináljuk ezt a podcastet, és most már másfél éve legalább, úgyhogy... Remélem, hogy egyre több hallgatónk is lesz, mert ez egy ilyen kis létszámú közösségnek indult, és szépen fejlődik, úgyhogy ebből is látszik, hogy az AI iránt egyre nagyobb az igény, és egyre több embert érdekel.
4: Én is csak ajánlani tudom, persze nem a mi és más helyett, hanem mellett. De... Na, ha már itt tartunk, az utolsó egy-két adásotokból egy pár dolgot hagyj kérdezzek meg. Az egyik, hogy talán... Kettővel ezelőtt beszélgettetek a kamu e-mailekről, átverésekről. Mire jutottatok? Hogyan tudjuk mi, nem informatikus felhasználók megvédeni magunkat ezektől?
6: Nagyon nehéz. Ugye csak nagyon röviden az volt az élményem, hogy az elmúlt 1-2-3 hétben nagyon sok olyan magyar szolgáltatótól, akiknek én egyébként az ügyfele vagyok, jött nagyon-nagyon megtévesztő e-mail, ami már most már nagyon jó magyarsággal, nagyon arra az adott szolgáltató honlapra hasonlító kinézettel, próbált rávenni arra, hogy ráklikkeljek egy e-mailbe küldött linkre. Ez az első, amit meg kell fogadnia önmagának az embernek, hogy ha csak teheti, és nem tényleg valami nagyon-nagyon fontos, akkor ne kattintson semmi e-mailbe érkezett linkre, hanem keresse fel az adott szolgáltató weboldalát, és próbálja meg ott direktbe megkeresni ezt a kihagyhatatlan ajánlatot, ami hát sajnos egyre több jön.
4: Te is érzel abban némi párhuzamosságot, hogy azoktól a cégektől kapunk ilyen ajánlatot, vagy azoknak a cégeknek a nevében kapunk ilyen ajánlatot, akiknek egyébként az ügyfelei is vagyunk?
6: Ez a legrosszabb benne, igen. Tehát, hogy és megtévesztő, és tényleg olyanok, akikkel nap mint nap találkozol, foglalkozol velük, nagyon nehéz kivédeni. Tényleg, nekem ez az első szabály, hogy ne klikkelj semmire.
4: Akkor se, ha SMS-ben jön. Én például egy ilyenbe futottam bele.
6: És akkor se, ha Messenger, ha TikTok, ha bármi, tényleg óvatosan.
5: Ez valahol a halála is ugye ennek a személyre szabott kampányoknak, tehát hogy sokkal figyelmesebbeknek kell lennünk, tehát innentől fogva. Szerintem nekem az első trükköm, hogy mindenképp leellenőrzöm ki az a szolgáltató, aki küldi, tehát akár az e-mail címnek a leellenőrzése sokat tud segíteni.
4: De hogy ellenőrzöd, nem csekkolod, hogy erről az e-mail címről szokott jönni mondjuk a villanyszámla is, akkor ez jó?
5: Így van, és hogyha például az utóbbi időben azért volt ilyen, hogy a szolgáltatóváltás történt, és akkor nem szeretnék most itt különböző energetikai cégeket megnevezni, de szerintem mindannyian találkoztunk ilyennel, hogy egyik szolgáltatóra a másikra átért, és hogy nem értettük, hogy miért 3 nappal hamarabb küldik a számlát, de hogyha ez a fajta periódikusság, meg azok az e-mail címek, amikről érkeznek mondjuk a számlák, ez valamennyire konzisztens, akkor abba tudunk bízni. Tehát ez egy ilyen fajta fontos dolog, illetve a második, hogy, tényleg olvassuk el a szövegét, mert azért nagyon sokszor még a generatív AI által fordított generált szövegekben apró kisebb akik vannak, nyilván ezek egyre kevésbé...
4: Sajnos ezek egyre kevésbé lesznek.
5: De hogy ezek is például jó indikációk, hogyha valamilyen csalásgyanú van, hogyha nem teljesen jó a magyar szöveg, akkor az onnantól fogva az megint egy gyanús tényező.
4: Akkor próbáljunk oda.
6: És ne dőljünk be annak, hogyha megpróbálnak valami olyasmire hivatkozni, amire gyorsan kéne reagálni. Tehát tipikus ilyen, hogy ne higgyük el, hogy baj van egy fizetéssel, és hogy gyorsan rá kell kattintani, vagy hogy nem jó a számla, nem jó volt az a foglalás, stb. Baj van a rendeléssel.
4: Vagy holnapig használhatjuk el az ajándékpontjainkat, és aztán lejárnak.
6: Igen. Tehát ez a leggyanúsabb.
5: Nekem a legjobb az adóbevallás kapcsán volt egy ilyen csaló e-mail, tehát hogy pont abban az időszakban, amikor be kellett adni, akkor küldtek egy hasonlót, hogy kattintsak rá és fizessek valamit, mert elfelejtettem és nem sikerült. Nyilván nem tettem meg, de ezek olyan apró pici dolgok, hogy könnyű beugrani.
4: Kicsit el is felejtettem, minden műsor úgy szokott kezdődni, hogy megkérdezem, hogy ki mióta, mire, hogyan használja a mesterséges intelligenciát. Bízom benne, hogy ti is használjátok valamire.
6: Természetesen, ami tudatosan, az
4: igen,
6: természetesen a ChatGPT megjelenésével óriási segítség akár a fordításokban, akár a szöveggenerálásban, akár egyébként ötletadásban. Ami meg nem tudatos, az nagyon-nagyon sok helyen a mobiltelefóniában most már észre se vesszük, hogy AI a modellekkel lépünk interakcióba, és segít nekünk katalogizálni, kikeresni képeket, hangfájlokat, ugye Spotify és társai mind-mind használnak olyan algoritmusokat, ami megkönnyíti a életünket. Én emlékszem, amikor a név nélkül ugye egy ilyen zene felismerő szolgáltatás bejött, nem is tudom, nagyon rég volt sajnos, teljesen mindenki megdöbbent, hogy már ilyen van, és
4: van. Igen,
6: és van.
4: És több is.
6: És több is.
5: És van, és akkor átlevezhetünk másik területekre, tehát a képelemzés, tehát a Google-nek ez a lens szolgáltatás, hogy rávisszük a telefonunkat, rábökünk valamit, csinálunk egy képet, és rögtön, amit szeretnénk, érdekel minket egy tárgy, rögtön feldobja, hogy hol tudjuk megvenni, mi a tárgy, tehát az anyomba be tudjuk azonosítani, vagy tényleg mindennapi életben szinte mindannyian használunk. Én is személy szerint többfajta generatív mesterséges intelligencia szolgáltatást, ebben nyilván benne van a ChatGPT, benne vannak egyéb más szolgáltatások is, és mindegyiknek megvan a helye. Tehát például a Claude jobban fogalmaz, például a ChatGPT-vel tényleg ilyen általános feladatokat jó megoldani, és mellette ugye ezek mind-mind produktivitás növelő szolgáltatások, egy Perplexity sokkal jobb mondjuk egy online keresésre, tehát mindegyiknek megvan alapvetően a helye, de hogyha ezek alapvetően produktivitás növelő megoldások, mert nagy általános célú felhasználásra vannak kifejlesztve. Nagyvállalati ez egy teljesen más irány, ott már sokkal célorientáltabb megoldásokat készítünk. Nekünk ugye ez is a feladatunk így a munkában, meg így a szabadidős tevékenységünknek, így a podcastnak is a célja, hogy evangelizáljuk alapvetően az AI-t, és hogy tudjunk különbséget tenni a között, hogy mi az, ami nagyvállalati felhasználás, mi az, ami meg produktivitás növelő tényleg hétköznapi életünkben, hogy hogyan generáljunk egy receptet hétvégén, vagy bármi hasonló, mert teljesen más eszközökkel kell nekiállni ezeknek a különböző megoldásoknak.
6: És ezért is fontos, hogy igazából mi ugyan IBM-esek vagyunk, de a podcast az nem az IBM-ről szól, nem az IBM megoldásairól, hanem tényleg arról, hogy nagyvállalati életben hogy lehet az AI-t rendesen hasznosítani, és egy picit tovább lépjünk ezeknél a úgymond mindennapi eseteknél.
4: Még maradva egy kicsit a podcasteteknél, az utolsó adásban pedig, ha jól emlékszem, akkor a Grokról beszélgettetek, és arról, hogy a Grok kapcsán, hogy mennyire elfogulatlan a mesterséges intelligencia különböző témákban?
5: Hát ez egy öreg dilemma, tehát szerintem itt, hogyha elkezdünk nagy nyelvi modellekről beszélni, meg ilyen nagy nyelvi modellek épülő alkalmazásokról, hát akkor lesznek a politikailag nagyon semleges megközelítések, amik az amerikai nagy szoftvervállalatoknak a termékei, kivéve a Grokkot, ami ugye első adandó alkalom, amikor kijött a legújabb modell, akkor igazából bármit kérdeztünk tőle, rákeresett a főnöknek alapvetően a X csatornájára, és a Musk csatornájából próbált alapvetően a véleményeket visszaadni, ami azért kicsit részrehajló, mert hát ő tudjuk, hogy az utóbbi évből egy másfél évben elkezdett erősen politizálni, tehát innentől fogva, hogy az ő véleménye tükröződik vissza a válaszadásokba, az nem optimális. De hogyha egy kínai AI-ról, a DeepSeek-ről beszélünk, akkor ott is ugye kínai történelemnek a sötét pontjaira nem nagyon tudjuk kérdezni, mert úgy vannak finomhangolva ezek a modellek, hogy azokra ne nagyon válaszoljanak. A Grok esetében ugye ez inkább egy tévedés volt, amit megpróbálta tényleg majd az X is kijavítani, és utána egy finomhangolással ezen javítottak, csak hát mégis kikerült élesbe ez a fajta megoldás, tehát itt látszik az, hogy egy ilyen modell tanításánál is azért mennyi apróságra kell odafigyelni, és hogyha egy pici dolog félre megy, abból a nap végén azért tud kicsit ilyen kaotikus megoldás születni.
4: És ez mondjuk a Grok számára arcvesztés, hogy egy ilyen bug belecsúszik, ami lehet, hogy csak utólag minősül persze reklám. Hibának, ez de reklám. Lehet, hogy nem.
6: Ez reklám. Ez szerintem reklám. Ez biztos, hogy reklám, mert valahogy ki kell tűnnie abból a rengeteg ilyen modellből és alkalmazásból, ami mostanában itt a piacon van. És egyébként én azt gondolom, hogy soha nem lesz 100%-ig megbízható és elfogulatlan AI, mert hiszen mi se vagyunk egyformák, és lehet, hogy valami számomra úgymond közömbös, vagy számomra elfogadható, és ez az alap része, még egy másik embernek meg az már egy valamilyen szinten extrém dolog. Úgyhogy így ilyen szempontból nem hiszem, hogy lesz egy egységes, vagy tényleg egy
4: hát egy egységes AI. Gondolom soha, de...
6: Igen, ami egyébként jó, mert így valahol azt is beszéltük, hogy viszont így elég sokan megtalálhatják azt, ami számukra a legközelebb van, és ami a számukra jó válaszokat adja.
4: Vagy extrém esetben az egyik által adott választ a másikkal lehet ellenőrizni.
6: Így van.
5: Igen, de tehát nagyon sokszor, hogyha ugyanezt a kérdést mondjuk hallgatók fele irányba felteszitek a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak, eltérő választ fogtok kapni, ugye ki milyen adattartalomból hogyan dolgozik, tehát itt mindenképp érdemes, mielőtt ezeknek a válaszoknak hiszünk, ellenőrizni azt, hogy ő honnan dolgozik a modell, milyen következtetéseket vont le, és mi az a válasz, az mennyire helyes, mert első körben nagyon jónak tűnik, és ugye itt jön a csapda, hogy nagyon sokan beleesünk abba, hogy a produktivitást megnöveljük, de valójában valami jónak tűnő dolgot csinál a modell, de mégse jó, mégse helyes a válasz. Tehát, hogyha itt például a magyar jogszabályokról kezdünk el kérdezni, akkor sokszor félre tud menni, vagy ha szimplán csak egy hibrid autónak a NAV fogyasztási normájára kérdezünk rá, ami egy ember számára triviálisnak tűnő dolog, de hogyha ezzel leteszteljük a modelleket, csináltunk mi is ilyen tesztet, 10-ből körülbelül 7-8 modell rögtön el is vérzett, és rossz következtetésekkel vezette le. Ami jónak tűnt, de valójában félreértette a hibrid meg a plug-in hibrid szót, és innentől fogva, mivel a szabályba sincsen 100%-ba beleírva, ezért onnantól fogva problémát tud okozni a nap végén.
4: És ez mennyire gátolja egyébként a használhatóságokat, hogy ilyen könnyű hibára bírni őket?
5: Nem azt mondom, hogy könnyű hibára bírni őket, provokálni kell őket annak érdekében, hogy kihozzuk azt, hogy esetleg hibás választ generáljon a modell. Viszont nagyon pici az a hajszál a kettő között, hogy most eldöntsük, hogy az hibás, vagy nem hibás a válasz. Tehát ugye itt jön be az embernek a szerepe, hogy ezt nem szabad elfeledni, hogy az AI egy segítő jobbkész számunkra, és mi ezt így az evangelizációban is szeretjük hangsúlyozni, de az ember legyen a folyamat végén. Nagyon könnyű beleesni a problémába. Abba, hogy elhisszük, hogy az AI modell az mindig jól fog válaszolni. Mert ha 10-ből 9-re jól válaszol, a 10-re is azt hiszük, hogy jól fog válaszolni, viszont hogyha valamit rosszul csinálunk miatta, akkor onnantól fogva ki lesz a felelős? Mi, vagy az AI modellnek a fejlesztője?
4: Hát ez egy... Nyilván egyelőre mi leszünk a felelősök, nem? De néhány AI alkalmazásnál azért ez már kérdéses.
6: Na és pont itt van a baj, hogy ugye az is a hír része volt, hogy akkor a Grokkot beépítik a Teslákba. És azért az már egy érdekes probléma lesz, hogyha én elkezdek beszélgetni az autómmal, és ő véletlenül félreért valamit, és ezért okoz egy balesetet. Ugye most tudjuk, hogy még most generatív AI nélkül is okoznak balesetet az önvezető autók, sőt, avval együtt, hogy még egy ilyen szint bejön, egy ilyen bizonytalanság, ahol hiba faktorok azért vannak szép számmal, ki fog abba az autóba beülni, vagy ki mer majd beülni.
4: És valóban ki lesz a felelős.
6: Igen.
4: Ez mondjuk az önvezetésnél egésznek szerintem a legnagyobb problémája, hogy
6: igen, és akkor viszont, ha visszamegyünk a nagyvállalati működésben, ugye pont ezt próbáljuk elmondani az ügyfeleknek, hogy hát ezeket kell megfelelő megközelítéssel, megfelelő governance-szel, adatelőkészítés, stb. Úgy összerakni ezeket a megoldásokat, hogy minél inkább megbízható legyen, és rá lehessen bízni egy nagyvállalati folyamatot.
4: Az IBM jelenleg hol helyezkedik el a mesterséges intelligencia ökoszisztémában, mondjuk így? Én két szót említenék, ami három lesz nyilván, az egyik a Deep Blue, a másik a Watson, de ezek nem maiak.
6: Nem, habár a Watson az egy élő és működő brandje az IBM-nek, most már éppen Watson X a generatív AI miatt elsősorban. A Deep Blue-t meg szeretjük, és ugye az IBM hosszú történetében még van jó pár ilyen mérföldkő, de igen, alapvetően ugye mi nagyvállalati vagy vállalati ügyfélkör számára készítünk megoldásokat, tehát amikor a mai fiatalokat meg szoktam kérdezni, hogy és mit tudnak az IBM-ről, amikor egy ilyen főiskolai vagy egyetemi előadást tartunk, akkor azért hát szomorú, hogy sokszor nem nagyon ismerik az IBM nevét, mert IBM általában ugye ez a hátsó motorja egy-egy megoldásnak, de olyanokat érdemes tudni, hogy a banki világban a tranzakciók nagyon nagy része világszinten az IBM gépeken fut keresztül, tehát egy-egy vásárlás mögött is ott van az IBM, és nagyon-nagyon sokrétű Magyarországon is, nagyon sok nagyvállalat, állami gazgatási szektorban működnek nagy IBM megoldásokon, és ugyanígy az AI is alapvetően nem ez a konzumer piacot szolgálja ki, hanem megpróbálunk a vállalati kihívásokra adni megoldásokat.
5: Igen, tehát benne vagyunk alapvetően tényleg abban a top 3-4 olyan nagy gyártóban, akik ugye nemzetközileg elismert AI szolgáltatók, meg AI fejlesztés támogató platformokat készítenek, és itt tényleg az a cél, hogy mi olyan megoldásokat alkalmazzunk, és használunk nyílt forráskódú megoldásokat is, nyilván a megoldásainkba, amik mind abba tudnak segíteni, hogy ezek a megoldások, ezek átláthatóak legyenek, és arra a specifikus feladatra alapvetően, amire feltanítjuk, leképezzük őket, tehát ez legyen ez például egy HR-es folyamat, egy IT helpdesk, vagy egy ügyfélszolgálat, azokban minél pontosabban, minél gyorsabban és hatékonyabban működjenek. És ugye emiatt egy picit más a megközelítésünk, mint mondjuk egy általános OpenAI-os ChatGPT-nek, amivel több bármit tudunk kérdezni, és mindenre tud válaszolni, de egy nagyvállalati közegben, egy ügyfélszolgálaton nem biztos, hogy a viccmesélésre alapvetően szükség lesz. Tehát sokkal inkább azokra a kérdésekre, amit az ügyfelek fel fognak tenni, azokat kell tudni megválaszolni minél gyorsabban, hatékonyabban és költséghatékonyan, mert ott már nem lesz mindegy, hogy mondjuk egy OpenAI-os modellnek a költsége az mondjuk $1 lesz, vagy 0,1 dollárért fogjuk például ugyanazt az adathalmazt feldolgozni.
4: Jelenleg az IBM akkor egy szoftvercég, vagy egy alkalmazásfejlesztő cég, vagy még hardvert is gyert?
6: Is, de alapvetően a szoftver a meghatározó. Van egy konzultációs águnk is, de alapvetően azt szoktuk mondani, hogy mi a hibrid felhő és AI cég vagyunk, és csatlakozva ugye ahhoz, hogy a nyílt forráskódot támogatjuk, ugye most már jó pár éve az IBM megvásárolta a Red Hat nevű céget, ami aki informatika iránt érdeklődik, és valaha Linux-szal találkozott, annak mondhat valamit ez a név. Ez is azt mutatja, és továbbra is egyébként állam az államban, tehát ez a Red Hat, ez továbbra is él és virul, hogy az IBM elkötelezett azért, hogy ezt a nyílt forráskódú rendszert támogassa, és egyre-egyre több, és ezt akár a nagynyelvi modellek kapcsán is elmondhatjuk, hogy egyre több megoldásunkat rakjuk vissza, úgymond így a közösség számára elérhetően.
4: Az mit jelent, hogy egy mesterséges intelligencia alkalmazás nyílt forráskódú, hogyha esetleg a hallgatók egy része, miként én is nem informatikus?
5: Megpróbálok röviden és tömören válaszolni, mert ezekre a témákról órákat lehetne beszélni. Tehát leginkább egy generatív mesterséges intelligencia alkalmazás esetén, vagy egy modell esetén úgy képzeljétek el, hogy egy óriási nagy szöveges adathalmazt gyűjtenek igazából össze, általában internetes tartalmakról, mint például a Wikipédia, vagy bármilyen weboldal. És ezeket az adathalmazókat alapvetően odaadják ezeknek a nagy nyelvi modelleknek, akik a különböző neurális hálók segítségével elkezdik a tartalmak közötti összefüggéseket összegyűjteni, és igazából az open source-ság az igazából nyílt forráskódság onnan jön, hogy megadjuk, hogy pontosan milyen forrás dokumentumokon tanítjuk a modelleket, illetve hogy milyen paraméterekkel, tehát hogy mik azok a döntések, amik elejétől végéig le lesznek dokumentálva, milyen architektúrával, hogyan készülnek a modellek. Ja. És akkor próbálok nem mélyebben belemenni technikailag.
6: Csak hogy még egy ilyen képletes összehasonlítás, azt szoktuk mondani, hogy a open source modellek azok a white box, tehát ez a fehér doboz, amit valamilyen szinten, és nyilván nagyon mélyére nem tud lemenni egy egyszerű felhasználó, de valamilyen rálátása van a működésre, míg a zárt, tehát tényleg egy ilyen ChatGPT-szerű működés, az a teljes az a black box, az a fekete doboz. Beadok egy adatot, valami kijön, de nem tudom, hogy mi történt ott a motorháztető alatt.
5: Csak egy egyszerű példa, tehát ez a black box-os ChatGPT is megközelít, és mindenki hallott a New York Times-os problémákról, különböző jogvitákról, intellectual property, szabadalmi dolgokról, tehát innentől fogva ugye ott is megvolt a probléma, hogy senki nem mondta azt, hogy most tanítottuk, vagy nem tanítottuk. Igen. Ez a fekete doboz. Most egy olyan modellnél, ami nyílt forráskódot, benne le van írva, hogy használták, vagy nem használták tanításra. Nem használták, onnantól fogva mindenki tudja, hogy igen, megnyugodhatunk, nem lesz különböző jogvita innentől fogva. És ez a fő különbség a kettő között.
4: Értem. Hogy működik ma egy nagy vállalatnál? Tehát van, vagytok, ti nem tudom hányan dolgoznak ma az IBM-nél Magyarországon, kb.
6: Több ezeren.
4: Több ezeren. Gondolom, hogy a több ezer közül nem mindenki informatikus, és nem mindenki mesterséges intelligencia szakértő, viszont vélhetően szinte mindenkinek szüksége van rá, hogy értsen hozzá. Hogyan edukálja ma egy vállalat, egy ilyen jellegű vállalat a dolgozóit? Hogyan, ugye egyetlen elvárása, hogy mindenki értsen a mesterséges intelligenciához?
5: Hát világszinten több százezeren dolgoznak az IBM-nél, és a cégnek ugye az AI az egyik zászlós hajója, amire foglalkozik, és ennek érdekében ugye a munkavállalókat ösztönzi, hogy, sőt az is a célja a cégnek, hogy tényleg mindenki valamilyen szinten AI felhasználóvá váljon. Tehát emiatt különböző ilyen challenge-eket készít cégen belül, és ezek a challenge-ek, ezeket úgy képzeljétek el, hogy körülbelül fél évente van egy kis ilyen pilot projekt, ahol körülbelül ilyen 2-3 héten belül csapatokat lehet formálhatnak a különböző munkavállalók, és elkezdhetnek ötletelni, hogy milyen mesterséges intelligencia felhasználások lehetnek cégen belül. Miért is jó ez? A különböző üzleti divíziók alapvetően együtt tudnak működni, tehát volt olyan, hogy mi is például jogászokkal dolgoztunk együtt, az ő problémáikat hallgattuk meg, megpróbáltunk kicsit tanácsadni nekik, ötletelni, összedugtuk a fejünket, hogy mire lehetne például használni a mesterséges intelligenciát. És újabb felhasználási esetek tudnak kijönni belőle, és ugye mivel ez egy challenge, ezért ugye valami prototípust el is kell készíteni, tehát emiatt ugye éves szinten ugye a cégnek olyan 70%-a általában részt vesz ezekben a
4: challenge-ben. Tehát minden ilyen csapatban kellő legyen valaki, aki ért is hozzá.
5: Különböző szint van, tehát van, ahol akár tényleg kódírás nélkül lehet ilyen alkalmazásokat fejleszteni, meg van, ahol akár kódolással lehet ilyen alkalmazást készíteni, és a célja a cégnek az, hogy előszűrje azokat a legfontosabb alkalmazásokat, amiből utána csinál egy belső implementációt, és ezt hívjuk már Client Zero-nak, amikor ezek a projektek ugye átmennek belső felhasználásba. Tehát hozok egy mintapéldát, például a jogi területnek a megtámogatására, körülbelül 2 évvel ezelőtt indult el egy ilyen Watson X Challenge-ből egy ilyen kiinduló pont, és onnantól fogva készítettek a jogászoknak egy olyan környezetet, ahol különböző szerződés verziók közötti megfelelőséget tudnak alapvetően ellenőrizni. Szerintem mindenki szenved ilyen jellegű dolgokkal.
4: Abszolút.
5: Egy verzió, még egy verzió, oké, van egy központi jogszabály, milyen pontok vannak benne, milyen pontok nincsenek benne, és ez egy iránymutatást tud mondjuk nekik adni. És ez például csak a sok közül egy olyan alkalmazás, amit használunk.
4: És akkor ez már egy ilyen beépült alkalmazás a vállalat életében.
5: Így van, és akkor ezek beépülnek, ezek az alkalmazások, és akkor onnantól fogva egy szélesebb publikum tudja elkezdeni használni.
6: Tehát ezt valahol úgy érdemes elképzelni, hogy a csapatokban nem szükséges hardcore AI szakértő, mert ő nekik első körben magát az ötletet kell kitalálni, és kidolgozni, és utána egy következő szint, aki azt mondja, hogy hoppá, ez üzletileg valóban érdekes, akkor az majd beleadja azt a tudást, amire szükség van. Tehát én értelemben a válasz az, hogy szakértőnek vagy feketőves szakértőnek nem kell mindenkinek lenni, de mondjuk tudatos AI használónak igen. Mert nem csak azért, mert valóban egyre több és több ilyen belső rendszerünk a szabadság kivételtől kezdve az informatikai eszközöknek a rendelésén keresztül tényleg egyre több ilyen AI alapú megoldást használunk nap, mint nap, vagy akár a számláknak az automatikus feldolgozása, amikor én egy költséget elszámolok, akkor ez egy számomra is egy óriási eredmény volt, hogy az eddigi 10 perc, negyed órás folyamat, ami az volt, hogy én egy számlát kézzel kellett, hogy beírjak egy nem tudom milyen nagyvállalati rendszerbe, azt mostantól ugye egy gombnyomással megcsinálja a rendszer, és én mehetek a dolgomra. Tehát ilyenekkel látja el tulajdonképpen a cég a saját dolgozóit, és utána nyilván ezeket termékesítés és árulja.
4: Tehát utána ezek már kimennek a piacra is.
3: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandár Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartópillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Átmenetileg leállította a hírszolgáltatását az M1. Az adásban egy felirat jelent meg azzal a szöveggel, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken át mégis ezt tették. A közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Magyar Péter azt írta, történelmi nap, hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége. A helyzetet Lánci Rihárddal és Stumpf Andrással értelmezzük. A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legkomolyabb kihívás a termelékenységi lemaradás, állítja a VOSZ frissen megválasztott új elnöke. Gazsi Attila szerint a KKV szektort úgy tudják a legjobban segíteni, ha a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé válik. Gazsi Attilát kérdezzük. 70-30 arányban megosztott kenőpénzekről és 2006-ig visszanyúló, pártokon átívelő szervezethálózatról számolt be a Telex egy az óbudai korrupciós ügy kapcsán letartóztatott személy vallomására hivatkozva. Kis László Óbuda polgármestere tagadja a vallomásban elhangzottakat, míg a kerület korábbi fideszes polgármestere Bús Balázs azt állítja, soha semmilyen bűncselekményben nem vett részt. Bárándi Gergellyel és Zamecsnik Péterrel beszélgetünk. Ma kezdődött a kétnapos NATO csúcs Törökország fővárosában, ahol Magyar Péter is ott van. A csúcson kell részletesen ismertetniük a tagállamoknak, hogyan is érik majd el a védelmi kiadások növelését. Mark Rutte főtitkár ennek a szükségességét hangsúlyozta. Vendégünk Kaiser Ferenc.
3: Tiszteltek, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát alig, hanem médiatörténeti napon beszélgetek két újságíró kollégával az előttünk álló néhány percben. Lekapcsolták a közmédia szolgáltatásainak egy részét, ugye a meccseket lehet nézni az M4-en, a gyerekműsorokat az M2-n, az M5-ön néhány műsor megmarad, néhány meg nem, a friss vezérigazgatói utasítás szerint. Az M1, a Kossuth Rádió és még néhány szolgáltatás, például a hiradó.hu pedig, ahogyan van a szünetre, a Kossuth Rádió a Bartók Rádió műsorával azonos programot sugároz, gyakorlatilag azt veszi át. Lánci Rihárd, az Alfahír és az Önök TV főszerkesztője, és ráadásul a Magyar Hang munkatársa, és Stumpf András, aki még a Válasz Online munkatársa,
4: reméljük. Reméljük még sokáig
3: így legyen. Szervusztok, jó estét kívánok.
4: Szervusz.
5: Sziasztok.
3: Mit szóltok, hogy nagyon célra törő kérdést tegyek fel?
4: Szóljál. Jó, jó kérdés, szóljál, parancsolj, kérlek. Olyan jó inged van, hogy szerintem téged illet meg a...
3: Igen, az Scooby-Doo, ugye?
5: A Scooby-Doo singemben nekem kell szólni. Hát én szólhatok
3: a... Úgyis van rettegés a Scooby-Doo-ban.
5: Most van, lelepleztek valakit most az MTVA-ba, valószínűleg levették a szörncsésakot, és alatta volt valaki, nem tudjuk, de ugye a lényeg az a dolognak, hogy mi szólhatunk, ott nem nagyon szólalnak. Ugye 19:56-ig van. Hogy szokták ezt mondani, frekvencia csend, vagy média csend,
3: hát média csend van tulajdonképpen. Akkor meg, hát attól függően, hogy ki a megrendelő, tehát lehet, hogy a tanút fogják leadni.
4: Konkrétan,
3: hogyha...
4: Igen? Tudom, 19:56-kor a tanút fogják.
3: Azt akartam mondani, hogy ez egy tiszás megoldás, ha megáll az idő, meg lehetne egy fideszes.
5: Igen. Akkor még nem gondoltam, hogy Dániel Zoltán, ugye, ha már a tanúról beszélünk.
3: Igen.
5: Úgyhogy ez egy érdekes, én utoljára ilyen fajta drasztikus leállítást, vagy leállást, ugye az ominózus Antajó. Ez egy érdekes, én utoljára ilyen fajta

0: és a dologban olvasható volt, hogy rossz a hangulat az MTV a épületében, meg a menzán láttak néhány új vezetőt, ez a menzá...
1: Csáncsoktak, vagy mi?
0: Nem tudom, tehát ez a menzá láttak néhány új vezetőt, ez nekem ilyen furcsa volt, hogy ilyen szamizdatok, grízes
2: tisztán rendeltek. Tudjátok, a büfé a központ.
0: Hát, persze, hát egészen a külügyminisztériumot kivéve, mert
2: ott ugye nem, lehet
0: ott ugye nem lehetett leülni, tehát hogy ott nem, de egyéb helyeken igen. Átadnám a szót.
3: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Most az történik igazából, amit megígért Magyar Péter a kampányban, és egy csomó dologban az történik, és most történik az. Én azt hittem, ez már elmarad. Egy kicsit mondjuk a hangyák háborúját, azt fájlalom, hogy nem láttuk. Remélem, hogy még 1956-ig...
0: Mondani, mi a hangyák háborúja?
3: A hangyák háborúja másik neve a mákos tészta, amikor ugye...
2: Akkor semmilyen adás
3: amikor csak ezt a szürke kis pöttyöket,
2: amit az izengek. De olyan ma már nincsen, mert valami automata rendszer mindig ad valami élet.
3: Én arra vártam, hogy az legyen, úgyhogy kérem szépen az ott dolgozó kollégákat, ex-kollégádat Bodasz Balázs például, hogy valahogy oldják már meg ezt a kedvemért, hogy legyen egy kis hangyák háborúja, mielőtt a tanút elkezdik játszani. Szóval az ígéret az a hangyák háborúja volt, hogy nem lesz hírszolgáltatás. Aztán elkezdték ugye egy átalakítani, meg ideiglenes médiatörvényt hozni, beültetni embereket, és akkor úgy nézett ki, hogy nem lesz ilyen cezúraszerű dolog, hanem szépen átveszik, és akkor megcsinálják a magukkal, hogy mi szükség volt erre. Hát szerintem egyébként csak az, hogy teljesítsék a kampányban elhangzott ígéretet.
2: Hát meg ez egy valójában éles, most már ez egy éles vonal, tehát azt lehet mondani, hogy oké, itt most befejeztük azt, ami az elmúlt 16 év hírszolgáltatása.
3: Amúgy igen, és az amúgy nem ártott kijelenteni. Tehát, hogy valóban rettentő sokat hazudtak a mi pénzünkből, és ilyen nem lett még egyszer a közmédia. Az a nagy kérdés, hogy milyen lesz. Most már csak az az izgalmas és érdekes. Nagyon fölteszik maguknak, és helyesen egyébként a lécet azok, akik így indítják el a saját műsor szórásukat majd, mert ott nem lehet. Tévedés is csak nagyon ritkán lehet, és hazugság egyszer se lehet. Ugyanis aki így indít, az nem teheti meg.
2: Legyünk őszintén, ez lenne egyébként is az irány is.
3: Persze,
2: a
3: cél,
2: hogy
3: hát persze.
2: A média ne hazudjon.
3: Hát persze, alap.
2: Tehát,
3: tehát, tényleg...
2: Leginkább ugye ez kéne, hogy a médiatörvény első mondata legyen. De talán Ferenc az utolsó
3: szerint, is. De Ferenc szerint ez az egyetlen dolog,
2: így.
3: Amit ugye
2: azért hosszú szünetre készüljenek különböző csatornák rajongói, mert például ugye az M1-en a hír és közéleti műsorok mostantól hosszú ideig szünetelnek, amíg fel nem áll az új rendszer. Addig filmeket lehet nézni, láss például ezek szerint a tanút. De mondjuk nincs krónika a Kossuth Rádióban, semmilyen hírszolgáltatás nincs a rádióban, a Magyar Rádióban, utána pedig 2-5 perces lesz, majd valamikor, de a Kossuth Rádió augusztus közepéig egy friss vezérigazgatói utasítás alapján a maga erejével nem szólal meg, hanem Bartók Rádiót közvetít. Augusztus közepéig. Ezt meg igazán nem értem, mert hogy egy rádióműsort összerakni, rádiós csapatot összeállítani, az nem ennyire bonyolult.
3: Hát szerintem azt szeretnék, hogy ne olyan legyen a kezdés, mint ennek a közmédiának. Ugye emlékeztek arra, amikor 15-ben elindult a sugárzása az MTVA.
2: Éles, hát annyira nem indult el, igen.
3: Hát akkor ugye ottan Ádár János volt a köztársasági elnök az ő feliratuk szerint, tehát csak a K betű hiányzott. Tehát tényleg egészen röhelyes volt, bizonyára emlékeztek arra.
2: Hogyne.
3: Betegre röhögtük magunkat egy-két napig, hogy tényleg mennyire bénák voltak. Szerintem ezt szeretnék elkerülni, tehát hogy amikor már az van, hogy ez már az új garnitúra és az ő hírszolgáltatásuk, akkor ne Ádár Jánosok legyenek a köztársasági elnökök. Szóval ez szerintem ennyi lehet mögötte.
0: Azt gondolom egyébként, hogy az új vezetők gondolom, nekem most azért kicsit olyan elgondolkodott az a dolog, mert ugye megtudtuk az új vezetőknek a nevét és a személyét, de ugye ők, ha jól tudom és jól értem, ez egy átmeneti időszakot vezetnek végig. És akkor utána...
2: Illetve a vezérigazgatóról tudjuk, és aztán majd eldönti az új vezérigazgató, hogy folytatja azokkal, akik hát most
3: nyilván,
2: oda mentek.
3: Nyilván eldöntheti, hogy kivel szeretne.
2: Hát persze.
0: Persze, csak ugye valamennyi, tehát új munkatársakat valószínűleg fel fognak venni ezek a vezetők, mert hogy ugye alájuk fognak tartozni ezek a munkatársak, akikben megbíznak. Hogyha teszem azt mondjuk csere jön, vagy változás jön, vagy új garnitúra jön, akkor ezekkel a dolgozókkal ugye újra megy ez a történet, hogy most akkor tudunk együtt dolgozni, nem tudjuk együtt dolgozni. Én most így nem látok tisztán, és azt gondolom, hogy ez az augusztus közepe vége, hogy majd mikor lesz krónika, én nem gondolom, hogy odáig el fogják nyújtani. Tehát szerintem valakinek eszébe fog jutni, hogy egyébként
2: van. Vannak... Horváth András vezérigazgató ma délután utasítása erről szól.
0: Történt már olyan ennyit egyébként, tudom, hogy azt mondják, hogy de már felállt egy olyan új csapat, hogy tudnak hírszolgáltatást. Tehát, hogy egy Kossuth Rádióban másfél hónapon keresztül ne történjen hírszolgáltatás, ne számoljanak be mondjuk arról, hogy a kormány esetlegesen mondjuk a Brüsszelben hogyan tárgyalt, vagy éppen az alkotmánymódosítás az milyen arányjal ment át.
2: Ki lesz az új köztársaság elnök? Ebben az időszakban nem tudod meg a Kossuth Rádióból.
0: Én értem, hogy a Facebook pörög, mint a vadállat, meg hogy mindenfajta csatornán jönnek a hírek, de hogy van ennek egy olyan fajta úgymond

0: klasszikus módja, hogy a rádióban meg elmondják, hogy egyébként
1: azt,
0: mi történt.
1: Ugyanakkor azt is tegyük hozzá mindehhez, hogy egykori MTV-s munkatársak, akiket rendészekkel vezettek ki, úgy, mint ma Császár Attilát egyébként.
0: Egyébként a máshol is, korábban is nagyon, egyébként rendészekkel vezettek ki embereket.
1: Nagyon örömmel tekintenek arra, ami most történik, egyfajta revansnak látják. És nem ok nélkül valószínűleg, hiszen azokat az embereket rakták ki a korábbi közmédiából, akik megpróbáltak mindennek dacára tisztességesen közvetíteni minden hírt a világ felé.
2: Persze, ez legyen az ő dolgok, én nem dolgoztam ott, úgyhogy ezt nem tudom kommentálni, azt viszont igen, hogy ez az átmenet, ez tényleg furcsára sikerült. És azt nem nagyon látom, hogy pontosan mi lehet az oka. Tehát most ugye hirtelen megváltoztatták a médiatörvényt, egy-két ponton ugye bele kellett nyúlni tényleg ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni például, meg ne a pitbull legyen továbbra is a főnök, és így tovább. Tehát ez érthető. De közben elfogadtak és hatályba is léptettek olyan intézkedéseket is, olyan új intézményeket, mint a sajtóalap. Ez ugye most már hatályos, hogy ez egy létező akármi, most töltik fel elvileg tartalommal, ami meg azért érthetetlen, ugyanúgy, mint az alkotmányozásnál, hogy ha lesz egy vadi új, nagyon frankó médiatörvény, és ez ezt megelőző nagy vita, társadalmi vita ősztől, amit ugye Grósz Judit megígért, hogy ez fog történni, akkor meg most minek hoznak létre ilyen típusú sajtólapot, aminek akkor kéne létrejönni, ha már megbeszélte a társadalom, hogy milyen legyen a
1: médiafinanszírozás. Ez a társadalom felé egyébként is a kormány ajánlása, aztán majd meglátjuk, hogy a
2: de ez már hatályos, és már meg is.
1: Én ezt értem, de az új alaptörvény, ez az új alkotmány, tehát az magyar... mégiscsak kell valami
2: más. Most elvileg most elfogadtak egy olyan médiatörvényt, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy ez végre az emberek megkérdezésével történt, meg az alkotmány is, de majd el fogunk fogadni egyet, mert ősszel újra kinyitjuk, és megint végigbeszéljük az emberekkel, most akkor mi van? Tehát ez szerintem nincs azért kellőképpen
1: átgondolva. Most akkor mi van, az nekem arról is eszembe jutott, hogy miért a Törökországban a NATO csúcson lévő Magyar Péter jelenti be azt, hogy 19 óra 56 perckor indul újra a Magyar Televízió egyes műsorának sugárzása.
0: Szerintem azért, mert hogy most húztak egy vörös vonalat.
1: Én ezt tehát, értem, hogy, tehát, hogy de ez nem a vezérigazgató dolga, ez a miniszterelnöki, a NATO csúcson.
0: Igen, csak a miniszterelnök ígérte meg a kampányba, vagy a miniszterelnök jelöltként még ígérte meg a kampányba, hogy húznak egy vörös vonalat, a hazugság vége, tehát a hazugság véget ér a közmédiába, arról fog szólni, ami lenne egyébként a szerepe, hogy a közt szolgálja, és pártatlanul tájékoztasson a mindenfajta csatorna a megfelelő helyekre. Tehát azért mondom, hogy ebben a történetben ő egyértelmű, hogy bele kellett, hogy álljon. És ez a vörös vonalat, mi vagy meghúzták, ez egyértelmű, hogy neki kellett kommunikálni.
1: Na, de van itt vicces része is ennek a dolognak. Vicces, vagy nem is tudom, hogy jó szó erre. A Hír TV-n lehet látni azt, hogy ma este tüntetés lesz a Kunigunda utcában a Magyar Televízió szabadságáért. A közmédia székháza elé szervezi a Fidesz.
2: Mindenkinek joga van, Magyarország ugye jogállam, mindenkinek joga van gyülekezni, tüntetni, bár éppen a Fidesz volt az a hatalom, az a párt, amely hatalmon nem így gondolta, mert például betiltotta volna a Pride-ot, ő úgy gondolta, hogy annak van joga tüntetni, meg gyülekezni, akit ő szeret, és akit meg ő annyira nem szeret, annak nincs joga. Éppen ezért ezektől a figuráktól, akik végig kussoltak akkor, amikor ők sértettek jogot, Áder Jánosok, akik meg majd a várban...
0: Lángszavú Áder János.
2: Igen, lángszavú Áder János, aki eddig nagyon-nagyon csöndben volt, míg bármi történt, minden rendben volt, ő szépen elnyugdíjaskodott, nem tudom, 7 millióból havonta. Most hirtelen ő is felfedezte magában a demokrácia védelmezőjét és a jogállam védelmezőjét. Undorító, gyomorforgató, hogy ezek az emberek pillanatok alatt képesek akkora valagat csinálni a szájukból, hogy ezt be nem félhetek.
1: Viszont a Hír TV meg leleplezte magát. A következő közleményt lehet olvasni. Mostantól egyedül maradtunk a jobb oldal televíziós hangjaként. És nem is önmagát leplezte le most, hogy ezt kimondtam. Voltak éppen az M1-et. A Magyar Televíziót leplezte le. Tehát mostantól mi maradtunk a jobb, hát könyörgöm annak, nem az volt a dolga, hogy a jobb oldal.
0: Nem az lett volna a dolga.
2: Törvény persze. Szerint sem az volt a dolga, úgyhogy ezáltal kár, hogy ez jogilag nem fogható meg, mert valójában ezért el lehetne beszélni. Ugyanis eddig is az volt a médiatörvényben, hogy pártatlanul kell az MTV-nek a dolgát végeznie. Csak éppen nem végezte úgy.
1: És hát akkor a kollégáink kimentek a Kunigunda utcába megnézni, mekkora a tömeg a tüntetésen. Hát egy tucatnyi ember lézengett ott állítólag, úgyhogy nagy hír és nagy forgatás nem lett az anyagból.
0: Csütörtökön is lesz tüntetés, Áder János lesz a szónok.
2: A lágszavú.
0: Áder Jánosról minden eszembe jut, az első szó az, hogy temperamentum. Tehát, hogy ő tipikusan az ember
1: te
0: volt,
1: aki... Te emlékszel az évféli beszédekre?
0: Én emlékszem az évféli beszédekre, bár akkor már ugye mindenki azért szalonspiszbe adja elő, hát legalábbis a legtöbb ember.
2: Meg, hogy te Fannit nézted, nem a Jánost.
0: Hát ugye de a temperamentum ott is átjött. Tehát, hogy te tényleg, amikor azt mondtam, hogy Áder János lesz a vezérszok, azt mondtam, hogy hú, gyerekek, itt forradalom lesz.
1: Persze. Na jó, de egyébként meg...
2: De várjál, akkor majd megünnepelheti a csaszi a forradalmat.
1: De nézzük ennek a dolognak egy pillanatra a másik oldalát, hogy mi lesz az egykori kormánymédiával, és ez nem csak az M1 ebben a formájában, meg a Kossuth Rádió, hanem hát ugye itt vannak a vállalkozások. Idézőjelben vállalkozások, mert ugye a vállalkozás az, amelyik a piacon működik. Ezek meg ugye nem. Déli Steffi klasszikusát lehet ez ügyben idézni, milyen nehéz a piacon megélni.
2: Nem könnyű valóban, hát az a helyzet, hogy mondjuk ő, nem tudom, hogy azért láttam azokat az összegeket, amiket rájuk költöttek.
1: Te láttad ezeket?
2: Hát persze. Hát
1: de azok nem a fizetések voltak, ezek a reklámokba belefizetett
2: persze,
1: összegek.
2: Persze, nem tudom, de azért, mikor milliárdokat költenek egy ilyen párfős szerkesztőségekre, meg megafonokra, minden, akkor azért véletőleg a személyi juttatások sem voltak olyan rosszak. Én úgy gondolom, hogy azért csak félretehettek, hogy egy picit tudjanak, hogyha ők valóban tehetségesnek gondolják magukat, és úgy gondolják, hogy el tudják érni a közönségüket, és van mit mondaniuk. Akkor hajrá, ez mi úgy volt, mikor 8 éve a Válasz Online-t megalapítottuk, akkor fél évig nem vettünk föl fizetést, az utolsó filérjeinket föléltük, ami megtakarításunk volt, minden egyes kollégám, akivel elkezdtük, mert nem tudhattuk. Hát ugye, amíg nincs előfizető, addig nincs bevételed, akkor nem, és amikor elkezd lenni, akkor se osztasz először magadnak fizetést, hanem csinálod, amíg tudod, hogy
1: beindulj. Kifizeted végre a villanyszámlát.
2: Hát meg, hogy igen, tehát hogy működjön. Azt kell mondjam, hogy meg lehet ezt csinálni. Persze, tényleg tök nehéz, baromi nehéz. Nem mondom, hogy sok sikert kívánok azoknak, akik egyébként nem a mi szakmánkat szeretnék űzni, hanem valami, ugye az értelmezhetetlen valójában szegények, amiben vannak. Tehát ők egy pártnak, a politikájának a szócsövei voltak. Erre büszkék is voltak. Tehát igazából legtöbbször nem is kértek ki maguknak, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt. Most az a párt megbukott. Innentől kezdve most minek a szócsövei legyenek? Ők nem újságírók, ők nem egy szakmában dolgoznak. Az a helyzetük. Nem akarták soha földeríteni a valóságot. Nem akarták megtudni, hogy mi van, miért van, miért van úgy, stb. Ez nem érdekelte őket. Őket az érdekelt, hogy miért van igaza a Fidesznek. És azt hogy lehet elmondani minél több embernek, mert ezért kapták a pénzüket. Ezt nem lehet újságírásba átfordítani egyik napról a másikra, mert ez eddig nem az volt.
1: Amellett, hogyha valaki tehetséges és van benne újságíró vér, azt pont most tudja bebizonyítani.
2: És ki fog derülni véletlenül, és az talpon fog maradni.
0: Meg más oldalról világítanám meg egyébként, mert érdekes, hogy ezek az emberek, akik dolgoztak ezekben a szerkesztőségekben, azok kiálltak az ország úgymond burzsóáziájáért, vagy nagyvállalkozóiért. Minden, amikor megnyerték a közbeszerzéseket, amikor vagyongyarapodás volt, elmondták, hogy ez nagyon jó, mert a magyar embereknél marad a pénz, és akkor Magyarországon marad a pénz. Most belegondolunk, hogy Mészáros Lőrincnek az ívelős korszakában, mert most ugye tavaly nem ment akkor át a pénzügyileg, de amikor...
1: Hát jó, azért neked legyen
0: az. Igen, jó, igen. Igen, tehát jó lesne az mindannyiunknak, mindegy. De az ívelős korszakában ugye 24 óra alatt keresett kb. 1,1-1,2 milliárd forintot 24 óra alatt. Tehát, hogyha elment pecázni, vagy átaludta a napot, akkor is. Na most, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy hónapban van 22 munkanap, csak egy havi jövedelmét, nem egy éveset, mint a Széchenyi Istá, hanem egy havi jövedelmét mondjuk felajánlaná arra, hogy mondjuk bármilyen általuk mondott jobboldali műhelyt finanszírozának, szerintem röhögve meg lehetne csinálni, és nem is kis szerkezet, és akkor be lehetne bizonyítani, hogy hogyan működik ez az egész dolog. De valahogy úgy érzem, hogy sem Garancsi úr, sem Szíj úr, sem Mészáros Lőrinc úr nem annyira töri össze magát, hogy ezeket az embereket munkához juttassa, vagy az úgynevezett jobboldali sajtófelületet szélesítse.
2: Mondjuk azt, hogy fideszes, mert ez az igazság. Fideszesek. Tehát, hogy a fideszesek miért nem juttatják pénzt? Ez azért, mert Orbán Viktor nem szólt rájuk.
0: És miért nem?
2: Igen, de a probléma az, hogy ugye itt úgy csinálnak, hogy jaj, miért nem ad a Mészáros minden? Azért, mert Orbán Viktor nem szólt rá. Orbán Viktor felelőssége, ő a főnöke annak a politikai közösségnek, és az ő pénztárcája a pénztáros Lőrinc. Így aztán az, hogy a pénzt, ez mikor nyílik ki, és mikor jön ki belőle a pénz, az Orbán Viktoron múlik. Úgyhogy ha nem adott a pénztáros Lőrinc, akkor azért nem, mert Orbán Viktor nem akarta.
0: Egyébként Orbán Viktor merre jár mostanában? Mert hogy így...
1: Nem, hogy majd a VB döntőre ezt tudjuk.
0: Meg az két elődöntőre tudom, igen. De az nem most lesz azért még. Tehát,
1: nem tudom, közérdekű adat igénylésre már nem fogjuk megtudni.
0: Ez igaz.
1: De hát jó, korábban sem tudtuk meg, az is igaz. Lánci Riás, Tófadás, köszönöm szépen.
0: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legkomolyabb kihívás a termelékenységi lemaradás, állítja a VOSZ frissen megválasztott új elnöke. Gazsi Attila szerint a KKV szektort úgy tudják a legjobban segíteni, ha a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé válik. Gazsi Attilát kérdezzük.
2: Aki május 28-a óta az elnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, jó estét kívánok, gratulálok.
3: Jó estét, köszönöm szépen.
2: Kapott feladatot a nyakába ezzel, rendesen gondolom. Egyrészt itt egy kormányváltás kapcsán és környékén nyilván átrendeződik a gazdaság életben is csomó minden. Ehhez is reagálnia kell a VOSZ-nak és az általa képviselt vállalkozóknak. És hát változott néhány dolog, például a hitelfelvétel lehetősége, a Széchenyi kártyás ügyek, amikre szintén rögtön reagálni kellett. Könnyű teher?
3: Annyira nem számít könnyű tehernek, de igazából a kihívásnak érzem meg. Azt gondolom, hogy egyrészt azért nagyon ritkán van az, hogy ilyen komoly kormányváltás van, tehát az elmúlt 16 évben nem volt ilyen, tehát hát ez azért ez mindenkit nem is azt mondom, hogy nehezen érintett, hanem olyan felkészületlenül ért. Tehát azért a kormányzati struktúrák eddig az egymásra épülő kormányzati ciklusok után viszonylag könnyen átálltak, azért most az új kormánynak egy teljesen új struktúrát kell felépítenie, és ehhez mi minden segítséget szeretnénk megadni. Nagyon komolyan azt gondoljuk, hogy akkor tud jól működni egy kormány gazdaságpolitikája, hogyha az érdekvédelem az megfelelő hangsúlyt és megfelelő szerepet kap.
2: Egy vállalással kezdte 100 nap és 100 vállalkozás, nem tudom, hanyadik napnál tartunk, de hanyadik vállalkozásnál tart?
3: Most pilot jelleggel kezdtük el ezt, a csütörtökön jelentem be az elnökség előtt, hogy ezt a programot elindítjuk, de már 8 vállalkozásnál voltam, és rendkívül jó tapasztalatokkal rendelkezünk. Nagyon felemelő, nagyon együttműködő, nagyon nagyon izgalmas feladat elmenni, vállalkozásokhoz elmenni, oda, ahol dolgoznak az üzemükbe, a saját üzletükbe, és a saját székhelyükön megtapasztalni, hogy milyen feladatokat.
2: Ez egy valódi országjárás lesz? Tehát nem az lesz, hogy az elnök magához rendeli a vállalkozót, hanem ő megy oda?
3: Nem, ez így is terveztük már az elejétől fogva, hogy mi fogunk menni, mert ez nem egy ilyen látogatás lesz, és nem egy ilyen protokoll esemény, hanem tényleg meg szeretnénk tudni, hogy milyen azoknak a vállalkozásoknak, akikhez kik megyünk, milyen problémáik vannak, milyen lehetőséget látnak, mit tudnak átadni a többi vállalkozónak, mit tudnak mutatni, mit tudnak olyan jó gyakorlatokat előadni, amiket összegyűjtünk, és később a többi vállalkozások számára irányadó lehet.
2: Azt mondta, amikor elfoglalta a pozícióját, hogy most már nem a mennyiséget kell növelni, hanem a minőséget, tehát a termelékenységet, a hatékonyságot kellene növelni. Ezért mit lehet tenni? Mit tud tenni mondjuk a VOSZ?
3: Elsőként is ezt nem csak azért mondtam, hogy egy új dolgot mondjak így a vállalkozóknak, és akkor én kitaláltam azt, hogy mit kell máshogy csinálnunk, vagy mit kell a gazdaságpolitikának máshogy csinálni. Az elmúlt 5 évben jelentősen, vagy igazából számszerűen néhány százalékkal nőtt a hatékonyság, és ezzel a munkavállalói létszámmal most már nem fogunk többet tudni dolgozni, tehát egyszerűen okosabb munkát kell végeznünk, több hatékonyabb munkát kell végeznünk, és akkor tudunk egyről a kettőre jutni, akkor tudunk GDP-t növelni. Ehhez mindenkinek feladatot kell vállalnia, a VOSZ-nak azt a feladatot kell vállalnia, hogy digitalizációval, középvezetői oktatással, AI oktatásokkal és olyan kézzelfogható gyakorlatokkal, amiket elmagyarázva a vállalkozóknak egyik napról a másikra is tudnak egy kicsi hatékonyságot javítani. Tehát nem könyveket szeretnénk a vállalkozók részére adni, nem nagy tanulmányokat szeretnénk írni, hanem olyan bevezethető, egyik napról a másikra bevezethető módszereket, amiket, hogyha alkalmaznak, akkor egy kicsit javul a hatékonyságuk. Nem nagyot kell javulni, tehát senkinek se kell egyből 10%-kal, 20%-kal javulni. Én azt gondolom, hogy ha 1-2%-kal javulunk minden évben, akkor 10 év múlva 30-40%-os javulást érünk el.
2: Azt szokták mondani, hogy 3 alappillére van a VOSZ működésének, az egyik az érdekvédelem, a másik a jogalkotás támogatása, ugye erre már ki is tért, hogy a kormány adott esetben számíthat önökre, és hát ugye ott van a harmadik, a pénzügyi része a történetnek, amit a KAVOSZ-szal közösen, mondjuk a Széchenyi kártyákkal tudunk legjelősebben szimbolizálni. Ott volt változás, nem panaszkodnak a vállalkozások?
3: Hát a vállalkozások mindig nehezen élik meg, hogyha egy adott lehetőség beszűkül, vagy egy adott lehetőség megváltozik. Most annyi változás történt, hogy a likviditási termékeknél 3%-ról 3 havi buborra nőtt a kamatszint, amit meg kell fizetni. Ez még mindig a piaci szint alatt, vagy jóval.
2: Az
3: jóval.
2: Most mennyi?
3: Hát olyan 8-9% között adnak
2: a bankok. És 3 havi bubor?
3: Az 5,94.
2: Azért az nem mindegy.
3: Nem, a háromhoz képest azért ez egy jelentős növelés. Én azt gondolom, hogy a KKV szektorban a kisvállalkozásoknak olyan 4-5% az a türelmi, meg fájdalom küszöb, ami fölött már nem érzik magukat jó. Meg kellett lépni, a kormány is szorult helyzetben van, jelen pillanatban igazából a költségvetésben nem tudják, még most nézik át a költségvetés nyilvánvalóan, hogy ez egy olyan megszorítás volt, amit nem megszorításnak tartunk mi sem, hanem egy kicsit módosítjuk a hozzáadott értékét a Széchenyi kártya programnak, de ez a beruházási hiteleket nem, lényegében nem változtatta meg, tehát a beruházási hitelek ugyanúgy elérhetők, és minden termékünk ugyanúgy elérhető a megszokott helyeken, ahol fel lehet.
2: Attól nem tartanak, hogy a Széchenyi kártya program unblock megszűnik, pont azért, mert az államnak gondjai vannak, ugye ez azért úgy működik, hogy a különbözetet a piaci ár, meg a vállalkozó által fölvett érték között, azt minden hónapban az állam fizeti meg.
3: Egyértelmű, ez nagyon régóta működő, több mint 20 évre visszatekintve is működő olyan rendszer, ami egy ökoszisztéma, tehát amiben a KAVOSZ, aki ezeket a hiteleket adja, ugyanúgy szereplő, mint a kormányzat, aki biztosítja a kamatok alacsony szinten tartását, és a bankok, akik a hitelt biztosítják, de ezen kívül még számos szereplő van, akik adott esetben a hitelgarantika. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban körülbelül 130 ezer szerződésünk van, majd 100 ezer vállalkozásnak van hitele. ezt nem lehet egyik napról a másikra kivezetni, tehát ez érint több mint 1 millió munkavállalót, és általában ezek vidéki vállalkozások, és a vidéki vállalkozásokban nagyon jelentős részben kevésbé hatékony vállalkozások, és egyik oldalról mondhatjuk azt, hogy növeljük a hatékonyságot azzal, ha ezeket a vállalkozásokat megszüntetjük, a másik oldalról meg a településekre, azokra a kisboltokra gondolunk ugyanekkor, vagy azokra a festőműhelyekre, akik egyik napról a másikra élnek, és nincs más lehetőségük, mert mástól nem kapnának hitelt, és nem is tudnánk visszafizetni, hogyha nem kapnák ilyen alacsonyat.
2: Jó fizetők a VOSZ tagjai?
3: A legjobb, a legkevesebb a bedőlése a VOSZ tagjainak, tehát ilyen 1,2% alatt van a bedőlés.
2: De akkor ez azt is mutatja, hogy megnézik, hogy ki kap pénzt.
3: Természetesen, tehát ugyanúgy ezt előszűrjük a vállalkozásokat, és megnézzük, ezért azt gondolom, hogy ezek a vállalkozásokra büszkéknek is kell lenni, mert ezekben a nehéz időszakokban is KKV létükre ellátnak rengeteg családot, és ebben a helyzetben, ahol azért a piac, a kamatkörnyezet, az infláció, a számos egyéb, a munkaerőpiac mind-mind azért a jelenlegi vállalkozásokat helyzetét bonyolítja, mégis életben tudnak maradni.
2: A legnagyobb önkéntes tagsággal rendelkező szervezetek egyike a VOSZ. Mivel tudják meghálálni ezt a tagoknak?
3: Én azt gondolom, hogy folyamatosan új programokon gondolkodunk, folyamatosan azon gondolkodunk, hogy milyen új szolgáltatásokat tudunk bevezetni a tagoknak.
2: A VOSZ... Most mit terveznek?
3: Most a múlt héten kötöttünk szerződést a Pannon Egyetemmel, és a Pannon Egyetemmel egy VOSZ tanszéket hoztunk létre, ami egy hosszú munkának az utolsó állomása volt. Most már több évben együtt kutatunk, együtt dolgozunk a Pannon Egyetemmel, és az elmúlt időszakban most már azt gondoltuk, hogy ezt egy tanszéki formában tudnánk még jobban működtetni. Ez két szempontból jó. Egyrészt a diákok is találkoznak olyan vállalkozókkal, akik a mindennapi életben megméretetik magukat, és tényleg komoly vállalkozónak számítanak, és nem csak a tankönyvekből tanulják meg ezt a vállalkozási formát, a másik oldalról meg a vállalkozók is az egyetemi oktatáson keresztül olyan megoldásokat kaphatnak, amit maguktól nem érnek el. Tehát szerintem ez egy olyan win-win helyzet, amit érdemes kihasználni.
2: Várom vissza újabb hírekkel.
3: Köszönöm szépen,
2: hogy itt volt elnök úr. Gazsi Attila, VOSZ elnöke, ötletek az imént.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 70-30 arányban megosztott kenőpénzekről és 2006-ig visszanyúló, pártokon átívelő szervezethálózatról számolt be a Telex egy az óbudai korrupciós ügy kapcsán letartóztatott személy vallomására hivatkozva. Kis László Óbuda polgármestere tagadja a vallomásban elhangzottakat, míg a kerület korábbi fideszes polgármestere Búzs Balázs azt állítja, soha semmilyen bűncselekményben nem vett részt. Bárándi Gergellyel és Zamecsnik Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét, ügyvéd urak!
3: Jó estét!
2: Erről a 30-ról mindjárt szólunk majd természetesen, hiszen ezért hívtuk önöket, és ezt is ígértük a kedves nézőknek, ám de előtte a közmédia körüli ügyekről is beszéljünk pár mondatot. Ezt ígérte Magyar Péter, hogy amennyiben ő megkapja a kormányzás lehetőségét, akkor először is elhallgathatja a hírgyárat a közmédiában, és egy új korszak kezdődik ott. Ez most az, ami történik. Jogszerűen rendben van ez?
4: Hát gondolom, hogy igen, hiszen ugye a vezetőket eltávolította az illetékes miniszter, és egyelőre ideiglenesen kinevezett oda különböző vezető embereket, akik a munkáltatói jogot gyakorolva elköszöntek azt hiszem 80 kollégától.
2: Hát 80-tól a mai napon, de úgy hírlik, hogy jóval többtől fogjuk búcsúzni a következőkben.
4: Hogy mondjam, most félre ne értsenek a kedves nézők, de nem fogok este zokogni. Tehát akik végigélték ezt a 16 évet, és akik végig látták, hogy a közmédia milyen álmokfutást rendezett propaganda ügyben és minden egyéb ügyben, hírhamisítás ügyben, azok most talán jó leső értéssel veszik tudomásul, hogy talán megvan a lehetősége annak, hogy visszatér normális mederbe a közmédia, és valóban a közszolgálja. Jobb oldalról, bal oldalról, mindenhonnan legyenek hírek, és majd tessék rám bízni, mint hírfogyasztóra, hogy én ebből mit fogadok el, és mit nem.
2: A korábbi kormányoldal most a demokrácia végnapjait látja megjelenni, például ezzel a döntéssel.
5: Hát ez nyilvánvalóan nevetséges, tehát én nekem egyetlen kérdésem van ezekkel kapcsolatban, akár a főbb közjogi méltóságok elmozdításával kapcsolatban, akár a médiának a most való átalakításával, hogy miért nem korábban.
2: Tehát miért kellett erre két hónapot várni?
5: Pontosan, tehát meg volt a választás, fölállt az új parlament, meg lehetett volna ezt korábban is csinálni. Magyarán szólva az, hogy ez jól van így, és ennek így kell lennie, én ezt egy pillanatig nem akarom és nem is tudom vitatni, inkább csak az, hogy miért kellett eddig várni. Az meg, hogy a Fidesz az alkotmányosságot, a jogállamiságot félti most, ez körülbelül olyan, mint hogyha kijön egy rabló a börtönből, és ő lesz a legnagyobb élharcos a rablás felszámolásának. Szóval, hogy az, aki ezt elkövette, az, aki 16 éven keresztül szisztematikusan építette le a jogállamot, az még ha igaza van, és oly mértékben hiteltelen tőle minden mondat, ami ezzel függ össze, hogy elképesztő. És az, hogy ilyen témákról pont egy volt igazságügyminiszter beszél a parlamentben, ez meg én azt gondolom, hogy külön egy rendkívül stratégiai döntés. Legalább olyan beszélne, akinek nem volt közvetlen köze ahhoz, hogy ez megtörtént.
2: A ITV-ben hirdettek ma estére tüntetést a Kunigunda utcába a Magyar Televízió, illetve a közmédia megvédésére. Láthatták a kedves nézők a híradó végén, megmutattuk, hiszen stábunk volt ott, voltak vagy 10. Tehát ez nagyjából meg azt is mutatja, hogy még azok, akik egyébként a Hír TV fogyasztói adott esetben, még ők sem érezték úgy, hogy akkor most kapára kaszára védjük meg a közmédiát.
4: Egyfelől ezt maximálisan egyetértek, másfelől meg ez a demokrácia megnyilvánulás. Akinek nem tetszik, menjen oda és mondja el
2: véleményét,
4: tüntessen, aztán ha sokan vannak, nyilván majd valaki odafigyel, ha meg nem, hát akkor...
2: Akkor meg ez történt.
5: Én azt gondolom, hogy egyébként jelez még egy valamit, hogy azt látja ma az az ember, aki adott esetben még szívesen ki is ment volna, hogy ma ez az álláspont rendkívül népszerűtlen. Tehát nem feltétlenül akarja felvállalni, hogy ő egy ilyen álláspontot képvisel. Ez is sokat mondó, és ez is jelzi azt, hogy milyen társadalmi fordulat állt be a választások óta.
2: Nagy munka lesz most egy igazi közmédiát összerakni és működtetni nagyobb hibák nélkül, úgyhogy minden jót a kollégáknak, akik ebben majd munkát vállalnak és részt vesznek. Na, a 70-30. A 70-30, amiről nem tagadjuk, tehát nagyon régóta hallunk erről, már a századfordulón, ezredfordulón is hallottunk, hogy ez így van, és hát azóta is folyamatosan tartja magát. Az az ügy, amiben, ha jól sejtem, mind a ketten védőként működnek közre egyúttal, tehát ez egy kicsit nehezíti a dolgot, az az ügy az ezt szimbolizálja és teszi teljesen nyilvánvalóvá most?
4: Nem egészen, inkább azt mondanám, hogy erről is szól. Úgy, ahogy szerkesztő úr mondta, tehát aki a büntető igazságszolgáltatásban dolgozik, akár ügyvédként, akár ügyészként, de még talán bíróként is, az ilyen urbánus legendaként erről már nagyon-nagyon régen hallott. Gyakorlatilag az ismereteink szerint erről anno a két párt gazdasági pénzügyi vezetője állapodott meg x ezer évvel ezelőtt.
2: Simics Kalajos az egyik oldalon, és Puk László a másikon?
4: Állítólag, hát nem voltam ott, tehát ezt én nem tudom hitelesen igazolni, de erről szólnak az urbánus legendák.
2: Aki éppen hatalmon van, övé a 70,
4: 70 és a másik a 30.
2: És aztán most, cserélünk, ahogy.
4: Most, hogy Micsi picit segítsek, nem csak egy terhelt vagy pentító, nevezzük pentítónak beszélt erről, hanem már kettő. Jó, ezt csak úgy zárójelbe jegyeztem meg. És hogyha ehhez, mert ugye erre még lehetne azt mondani, hogy jó, hát mi igazolja ezt? Hát mondani sok mindent lehet, de ha azt látjuk, hogy azok a cégvezetők, akik visszaosztott pénzt adtak, és valóban ilyen százalékban osztották meg a pénzt, azok vallomásait, ha ezzel egyben rakjuk, akkor már ez sokkal inkább, hogy mondjam, veszélyesebb. És talán még egy, azzal nem árulok el nagy védelmi titkot, nagyon sok nevet bemondott ez a két pentító, tehát én nem lepődnék meg azon, ha további gyanúsításokra kerülne.
2: További budapesti kerületek mondjuk adott esetben, hiszen ez a dolog, ez ebből robbant ki, aztán ki tudja, hogy hova jut.
4: Többet hadd ne mondjak ezzel kapcsolatban, mert azt tényleg sérteném a védelmi titkot.
2: Pentító. Ugye ők azok, akik előzetesben vannak, és arra...
5: Már nem.
2: Már, na, jó, igen. És arra vár ilyenkor a nyomozó, hogy szólaljon meg, és akarjon kijutni. És hogyha ha beszél, akkor kijut.
5: Igen, csak mondjuk, ez pontosan így van, és ez pontosan így is történt. Tehát azok,
2: tehát aki voltak... már szabadlábon van, róla lehet most akkor tudni?
4: Sejteni lehet természetesen, aha, hogy valamilyen,
2: bocsánat,
4: egyességkötésre került sor, ezt lehet sejteni, hogy mondjam, és hát Gerge is, én meg különösen nem ma kezdtük ezt a pályát, tehát sok újdonságot ebben nem tudunk.
2: A többi miért marad benne, hogyha pont ő kimehetett? Világos.
5: No, hát olyannyira lehet tudni, hogy megküldték nekünk azokat az iratokat, amelyekben olvasható, mert az egyik őjük az nem az egyességkötés keretében tette meg a vallomását, hanem a nyílt iratokban, és ilyen formán lehet látni, hogy ő mit nyilatkozott. De annyit telt fel az 70-30-ról, hogy ezt egyelőre egy valaki mondta, én úgy tudom, de lehet, hogy ketten is már akkor a Péternek ebben igaza van. Ennek az ügynek jelen pillanatban 2 milliárd forint környékén van az elkövetési érték, amiről beszélünk. Amiről beszélünk korrupciós szinten, az sok ezer milliárd forint. Ezt azért szeretném csak kiemelni, nem azért, mert hogy egyébként, hogyha kis korrupció van, azzal ne kéne foglalkozni. De egy jó lenne a nagyobbal is, tehát amikor a választási ígéretek voltak, akkor nem a kerületekről és a kerületi polgármesterekről volt szó, hanem arról, hogy egyébként kormánytagokat és olyan vezető üzletembereket fognak felelősségre vonni, akinek a felelősségre vonása most még nem történt meg, mert mondjuk az MNB ügyében sincs semmilyen előrelépés, egyetlen gyanúsított sem. És ebből az is következik az én számomra, hogy lehet, hogy egyszer korábban megköttetett ez a paktum, vagy ez a 70-30, de én szeretném azt látni, hogy ez általános ez a jelenség, vagy nem, mert nekem meggyőződésem, hogy már nagyon-nagyon sok éve nem, egy másfél évtizede nem. 2010 óta, mióta a Fidesz hatalomra került, lehet, hogy kerületekben, egyes önkormányzatokban ez még mindig élt ez a szabály, de a biztos én azt tudom mondani, hogy a nyakam tenném arra, hogy mondjuk az MNB-s 1000 milliárdokból nem részesült az ellenzék 30%-ban.
2: De ügyvéd úr akkor ezzel azt mondja, hogy nem azért loptak, mert 70-30 is volt egy megállapodás, hanem mert loptak.
5: Így van, tehát a kerületekben volt, aki lopott, hogy ki lopott, és kik voltak ezek. Ez nyilvánvalóan a büntetőeljárás tisztázza majd, de például az én, hogy mondjam, ügykörömben annál az embernél, akit én képviselek, 10 millió forintról van szó. 10 millióról, nem milliárdról, millióról. Összesen, mint gazdagodás. Tehát volumenek mások, és lehetséges, hogy a kerületekben egyébként így folyt, majd meglátjuk az ügy végén, de hogy országos szinten biztos, hogy nem folyt így már nagyon régóta, azt merem állítani.
2: Nem akarok visszaélni azzal, hogy országgyűlési képviselője volt az MSZP-nek, tehát látszólag az egyik ebben érintett
5: pártnak. Próbáljunk meg visszaélni vele.
2: De jó, akkor megteszem.
5: Helyes,
2: az MSZP belül, a párton belül. Uh-huh. Ez mennyire volt köztudott?
5: Voltak városi legendák természetesen.
2: Tehát ott a párton belül lehetett sejteni azt, hogy ha van ez a dolog, akkor ki van benne?
5: Lehetett sejteni, igen, hogy ki az, aki érintett lehet benne, de azt is kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok esetben számomra a nevek meglepetések voltak. Tehát vannak ezekben az ügyekben olyan érintettek, akiről, hogy fogalmazzak, nem gondoltam volna, hogy érintett benne, és van olyan, akiről gondoltam volna, hogy érintett lehet benne. Igen.
4: Zárójelben hagyj egyetem, meg párton kívül is ismertek voltak ezek a nevek. Tehát ez nem az MSZP-nek a belügye volt.
2: Igen, csak az ember azt gondolja, hogy ha valaki belül van, akkor jobban látja.
4: Szerintem éppen akkor nem látja jobban, mert hiszen nem minden információ fér úgy hozzá, mint egy kívülálló. De ami ezzel a, talán ami a cél lehet, mert ez az ügy, most csúnya szót fogok mondani, ez a választások előtt már bekészített volt, tehát ezt nem most találta ki az ügyészség, jó? Tehát ezt azért jobb, ha tisztázzuk.
2: Sőt, tehát ugye az egyik érintett Molnár Zsolt egy másik ügyben már 2022
4: az a parkolási ügy, abba is ellátok védelmet, de most nem is ez az, igen, valóban benne van, meg még egy másik, harmadik ügyben is érintett, szóval most ebben nem menjünk bele. Ezzel mi a lehet a cél, vagy miért lehet ez jó? Amikor valaki a mézes bödön közelébe kerül, miért kell rögtön belenyúlni könnyékig? Tehát miért nem lehet azt felfogni, hogy a köz pénze az nem az én pénzem, ahhoz nem nyúlok hozzá. Márpedig ez a betegség elég sok embert magával ragadott, és gyakorlatilag azt látjuk, na most, ha semmi másra nem jók ezek az ügyek, csak arra, hogy aki a közeljövőben majd ilyen közhatalom környékére, vagy bármilyen pénz, közös pénz közelébe kerül, tartson attól, hogy le fog bukni, mert itt a fő probléma az volt, hogy ezek az emberek nem gondolták azt, hogy valaha, valamikor majd számunk.
2: Igen, ilyen ügyekben nem nagyon vittek el senkit.
4: Nem.
2: Lehet, hogy ehhez a 30 miatt, mert még a végén a mi kutyán kölyke is bajba
5: viszont
2: kerül.
5: Egy dolgot szeretnék most egy nagyon határozott véleményként megfogalmazni. Voltak ilyenek. Mióta rendszerváltozás óta a politika működik, minden kormány esetében és minden ellenzéki erő esetében voltak ilyenek. Viszont azt a tendenciát, vagy azt a retorikát, ami ma megpróbálja azt sugallni, hogy ez az egész így működött, és mindenki, aki egyébként kormányon vagy ellenzékben politizált, vezető politikus volt, az érintett ebben és ludas ebben, és legcsekélyebb mértékben is bűnpártoló, én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy vannak ezek a jelenségek, és valóban voltak emberek, akik érintettek ebben, nyilván ezt felfogja most a nyomozóhatóság tárni. De az, hogy egyébként számos olyan parlamenti képviselő, önkormányzati képviselő volt, és ez képezte a túlnyomó többségét az elmúlt éveknek, akik egyáltalán nem voltak ilyenben érintettek, és tisztességesen végezték a dolgukat, ez én azt gondolom, hogy kimondható. És ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert manapság nagyon, nagyon divatos az ellenzéket egyszerűen a Fidesz-szel és a lopásban résztvevő ellenzéknek titulálni, ami én azt gondolom, hogy jogosan sért nagyon-nagyon sok embert. Azzal együtt, hogy természetesen, ha korrupció volt, akkor semmilyen párt, hogy mondjam, tagja ne legyen védett.
2: Egy pártagság nem ment fel.
5: Nem, semmilyen.
2: Viszont valamit még hadd kérdezzek én vissza arra, amit ügyvéd úr mondott az előbb, hogy hát olvasható a vallomás. És ha olvasható, akkor ugye azt a következtetés is levont, hogy nem áll meg ez az ügy ezeknél a neveknél, akiket most ismerünk. Ezek a történetek, amire Bárándi ügyvéd úr azt mondja, hogy hát miért csak ezeken a szinteken nyomoznak. Nem szól arról is, hogy majd valaki egyszer mond egy olyat, ahol kibomlik egy ennél sokkal nagyobb ügy is? Sokkal nagyobb nevekkel?
4: Nevek mondása nélkül annyit hadd rögzítsek, hogy mondtak. Jó? Tehát mondtak. Na most, ami a nyilvánosságra kerülés, és ebbe egy picikét hadd szakmázzam, nem tartom helyén valónak, és hogyha az elmúlt Fidesz érában is mindig tiltakoztam az ellen, hogy a Magyar Nemzetből, meg a Mandinerből, meg én nem tudom honnan olvashattam bizonyos nyomozások anyagait, ezt se tartom helyesnek, hogy egy folyamatban lévő nyomozás iratait egyszerűen a közvéleménynek kiteszük. Nem arról van szó, hogy nem tartozik a közvéleményre, valamikor majd tartozik, de sérthet nyomozási érdeket, sérthet terhelt érdeket, sérthet sértett érdeket, még sok mindent sérthet, amiről nyilvánvalóan, aki ezt nyilvánosságra hozza, nem tud, hát honnan tudna. Tehát nem tartom célszerűnek kiszivárogtatni olyan, mert ugye ez nem úgy volt, hogy az az ominózus média munkás fölkelt reggel, és akkor befújta a szél az ablakába ezt az ominózus jegyzőkönyvet. Ezt valaki kijuttatta. Mindegy, hogy ki volt, de én ezt nem tartom.
2: Hát szerint. Ez az elmúlt években a Magyar Nemzet gyakorlata volt, ugyanúgy, hogy megjelennek mindenféle nyomozati anyagok. Az ember azt gondolja, hogy néha jót tesz a nyomozásnak, mert hát, ha kiugrasztja a nyuszit.
5: Nem ugraszt ki semmilyen nyuszit, ez csak rosszat tesz a nyomozásnak. Én megértem, hogy egyébként sokan érdeklődnek iránt. Azért kell ebben egy picit jobban vigyázni. Mert valóban a nyomozás érdekeit sérti, de ez egy ilyen nagy általános humbuknak tűnhet, amit most én mondok. De mi lenne még feladata egy ilyen nyomozásnak ezekben a korrupciós ügyekben? Az, hogy feltárja azt, hogy egyébként ez az egész rendszer hogyan működött. Ez pedig társadalmi érdek, méghozzá masszívan társadalmi érdek, sőt azt tudom mondani, hogy egy picit tovább menve még a történettudománynak, vagy a történelemtudománynak is érdeke, hiszen ezek a perek, legyen ez egy Nürnbergi per, nyilván nem akarom hasonlítani ezeket egymáshoz, csak a jellegét tekintve, vagy ha Biszku Béla túlélte volna az eljárását, akkor föltárják azt, hogy egy rendszer hogy működött, és erre csatolnék vissza, amit Péter mondott, hogy igen, nyilván neveket nem fogunk mondani, elhangoztak nevek ebben olyanok is, akik a nyomozás tovább folyhat. De még egy valami látszik. Az látszik ezekből a vallomásokból, hogy ez a rendszer hogy épült fel, hogy működött. Most van először az, hogy egyébként az igazmondási, vagy tanuknak van, de legalábbis még gyanúsítottaknak is, jegyzőkönyvbe foglalt vallomása, ami alapján mondjuk ő ügyészi egyességet kötött, vagy ami alapján ő egy beismerő vallomást tett, elmondta, hogy hogyan zajlott egy ilyen pályáztatás, hogy hogyan épült föl ez a rendszer, hogy kik voltak azok a megmondó emberek mondjuk budapesti szinten, annak a főnöke ki volt országos szinten, és egyébként hogyan és milyen metódusok mentén kellett ezeket a szerződéseket megkötni. Rendkívül érdekes, és erről ugyancsak hallani, mint a 70-30-ról, de most ezek is plastikussá válnak ebben az eljárásban, és valószínűleg ezeket is sikerül majd
2: egyszer feltárni. Lesz itt bírósági tárgyalás is, akkor valószínűleg sokkal okosabb lesz a közvélemény is, mert akkor előttük is feltárulás.
4: Egyszer az egy nagyon helyes megfogadás.
2: Hát majd egyszer, ahogy azt ismerjük.
4: Igen.
2: Zavesni Péter, Bárándi Gergely, köszönöm.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Ma kezdődött a kétnapos NATO csúcs Törökország fővárosában, ahol Magyar Péter is ott van. A csúcson kell részletesen ismertetniük a tagállamoknak, hogyan is érik majd el a védelmi kiadások növelését. Mark Rutte főtitkár ennek a szükségességét hangsúlyozta. Vendégünk Kaiser Ferenc.
3: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
4: Szép jó estét!
3: Azt mondja Donald Trump, hogy neki ez az egész, ez a világos semmi kedve nem volt. El se jött volna a NATO csúcsra, hogyha nem a barátja rendezi, Erdogan. Azért ez egy erős nyitás.
4: Hát a közös demokratikus értékek szoktam volt mondani, hogy Erdogan a csúcs előtt egy rakás ellenzéki politikust, újságírót lecsukatott, LMBTQ aktivistákat, nyilván ők nagyon keményen a NATO csúcs ellen voltak, illetve hát egy csomó nyugati sajtót, mindenféle médiumok be se engedett. Tehát, ha úgy vesszük, Trumpnak ez egy csodálatos, erőskező vezető, ugye Putyinnal is kiválóan megérti magát. Most ehhez képest nyilván az európai politikusok nem ilyen erős vezetők, mert tényleg demokratikus országokat vezetnek. Szerencsére Trump is csak szeretné átformálni a saját képére. Majd holnapra esetleg meggondolja magát, tehát nála ez nem mindig tart sokáig.
3: De neki vannak valódi, a NATO-val ténylegesen meglévő konfliktusai is, például a különböző országok részvétele a NATO erőfeszítéseiben, a ráköltött összegek, akár nemzetenként, ugye ezügyben nekünk magyaroknak is van egy tennivalónk, mert 5%-ra föl kéne vinnünk a költést a hadászati kiadások tekintetében, na most attól mi is messze vagyunk. Ő meg azt mondja, hogy amíg a többiek nem, addig mi sem fizetünk.
4: Ez ugye 3,5 plusz másfél, és ebben a másfélben nagyon sok minden beleszámít, például az a pénz is, amit Ukrajna támogatására fizetnek, a közúti, meg vasúti infrastruktúra fejlesztése, különösen a vasútén, mert ugye relatíva kevés olyan fővonal van Európában, amin a modern harckocsikat, ezeknek a többsége 65-70-75 tonna pőrekocsival képesek szállítani, tehát vasútfejlesztéstől kezdve nagyon sok mindent bele lehet szuszakolni abban a 1,5%-ba, de például a kiberbiztonsági intézkedéseket is, a 3,5%-ot pedig nagyon sok ország eléri.
3: Mi most hol tartunk ebben?
4: Hát 2,1 volt a tavaly évben. Ez részben azért is alakult így, mert volt ennél sokkal több is, csak a Zrínyi haderőfejlesztési és korszerűsítési programnak a nagy beszerzései lecsengtek. Tehát korábban ezt a magyar beszerzések, a Leopard 2 A7, Hu, a Panzerhaubitze, a Gidrán, tehát ezek emel, vagy a Lynx, tehát ezek a mindenféle modern zömmel a rejmetáltól beszerzett haditechnikai eszközök emelték meg a magyar kiadásokat.
3: Mennyire szól ez a NATO csúcs Iránról, amellyel kapcsolatban Trump megint fenyegetőzött, hogyha sokat ugrál Irán, meg a Hormuzi szorossal sok mindent próbál, akkor ismét megindítja a háborút, és mennyire az orosz-ukrán háborúról?
4: Hát egy picit oldalvágással, mennyire bejött neki eddig is Irán megtámadása, ugye gyakorlatilag azt adta el hatalmas eredményként, ami visszatérés ahhoz a helyzethez, ami a háború előtt volt. Nyilván Iránról is szól, az elégedetlenségének ez az egyik oka, hogy szerinte a szövetségesek nem adtak neki ebben elegendő támogatást, amit ő egyébként nem is kért. Mondta ugyanazzal a mondattal, hogy nem adtak nekem, de nem is kértem.
3: Hát illetve volt, aki azt mondta, hogy
4: a spanyolok,
3: hogy nálunk nem szállnak le az amerikai gépek.
4: De a légtérhasználatot megkapták, a CIA használta a brit bázisokat Cipruson, és a többi üzemanyagot kaptak, tehát a NATO sok mindent adott ahhoz képest, hogy az amerikaiak egyáltalán nem avatták be a NATO-t a tervekbe. Azt hiszem a német védelminisztert azt úgy kellett kimenekíteni a Perzsöbölből, mert éppen ott volt, csak nem szóltak Németországnak, hogy hoppá, bombázni fogunk. Tehát azért ez egy nagyfokú udvariatlanság a saját katonai szövetségeseimmel szemben, ráadásul úgy, hogy az iráni kérdés, meg az energiabiztonság Európának sokkal jobban fájt, mint az USA-nak, tehát ez inkább Európa bőrére ment, hiszen miután levált az orosz forrásokról, Európa is egyre nagyobb mennyiségben vásárolt a Közel-Keletről. Ukrajna egész más kérdés, nyilvánvaló, hogy az ukrajna háború lesz az egyik legfontosabb kérdés, ezt jól jelzi, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is ott van Ankarában. Európa nyilván erre igyekszik helyezni a hangsúlyt. Trumpot sokkal jobban érdeklik a védelmi költségvetések, meg az új fegyverbeszerzések, és itt Európa hiába jelentett be egy csomó valóban nagy volumenbeszerzést, több mint majd 5 milliárd dollárért globál áll légtér ellenőrző gépeket a Száptól. Ebben relatíve kevés az amerikai fegyver, mert Európa nyilván igyekszik a saját lábára állni, és Európának nem érdeke az, hogy amerikai cégeknek fizessen olyan termékekért, amit ő maga is le tud gyártani. Nyilván vannak olyan eszközök, például pont a nagyható távolságú pilóta nélküli felderítő gépek, ahol amerikai Triton felderítő gépeket vettek horribilis összegért, tehát ezek drónok, de darabja közel 500 millió dollárba kerül.
3: Hogyha Ukrajna, akkor itt van Zelenszky mondata, hogy havonta 30 ezer orosz katonát semmisítünk meg, és mindegyikről van drón felvételünk. Ott van az a tény, hogy mielőtt elmegy a NATO csúcsra, Trump másfél órát beszél Putyinnal. Ez például nem tudom, jelez-e valamit. Tehát az egyik azt próbálja felmutatni, hogy pusztít, ő is, és nem csak pusztul, a másik pedig megpróbál valahogy Trumpnál valamiféle külön utat kitaposni saját magának. Hogy lesz ebből béke?
4: Sehogy. Tehát jelen állás szerint Ukrajna már nagyon meg akar egyezni, de nem bármi áron. Tehát Ukrajna abban már nagyon régen, legalább egy éve belemenne, hogy ahol most a front van, hogy hát igazából az már inkább harcérintkezési zóna, mert nagyon nehéz egy határozott vonalat húzni, ez egy olyan kb. 15-20 kilométeres senki földje, ahol ilyen kisebb lövészrajok, 3-4 fős, 5-6 fős kötelékek küzdenek foltszerűen egymással, de az oroszoknak ez nem elég. Tehát Moszkva még jóval többet akar, Ukrajna pedig miután nem győzték le, érthető okokból semmit nem hajlandó többet tenni.
3: Az, amit Ukrajna, Oroszország nagy mélységeiben, akár az Urálon túl most már, vagy éppen Moszkvával tesz, tehát egyrészt, hogy lehetetlené teszi a kőolaj utánpótlást, a kőolaj feldolgozást Oroszország számára, másrészt egy folyamatos fenyegetés jelent most már a moszkvaiaknak. Az vezethet eredményre?
4: Nehéz megmondani. Normális esetben el kéne kezdeni, rég el kellett volna kezdődni egy tárgyalásnak, de úgy itt jön be a diktátor faktor. Tehát egy demokratikus politikus igyekszik a lakosságát megóvni, az életszínvonalát fenntartani. Egy autoritár vezetőt ez nem érdekli.
3: Ez a NATO csúcs ezügyben akkor a világon semmi újat nem hoz majd.
4: Dehogy nem, valószínűleg az európai államok, meg Kanada, meg néhány NATO globális partner, vagy japán képviselők is lesznek, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, tehát ez nem csak maga a NATO, ki fog állni Ukrajna mellett, valószínűleg további forrásokat és támogatást fognak megszavazni, és ez üzenet Oroszország számára, hogy kár arra várni, hogy Európa el fog fordulni Ukrajna.
3: Magyar Péternek és vele Magyarországnak mi dolga van most ebben?
4: Bizalmat vissza kell nyerni. Tehát az a különutasnak nevezett politika, amit az előző kormány folytatott, az nagyon sok, mondjuk úgy kérdőjelet hagyott a NATO vezetőiben, politikai és katonai vezetésében, és Magyarország megbízhatóságát illetően. Ezt a bizalmat vissza kell szerezni.
3: Kaiser Ferenc, köszönöm szépen.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Az ATV műsora az Aktuálra folytatódik, mert nálunk van műsor. Szazsászky Ferenc a következő műsorvezető, és itt is van már. Szervusz Feri.
5: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Az egyik témánk, hogy átmenetileg elsötétült az állami televízió hírcsatornája. Az új vezetők bocsánatot kértek az elmúlt évek hazugságaiért. Magyar Péter szerint ez egy történelmi nap. Beszélünk zsebbevágó ügyekről is. Jól alakult az inflációs adat, a kereskedők már is az árréstopp kivezetéséről beszélnek. Aztán ismét heves vita volt a parlamentben Súlyog Tamás elmozdításával kapcsolatban. A Fidesz, Orbán Viktor önkéntemlegetés tüntetést szerveznek csütörtökre. És egy nagyon érdekes interjú részletből is beszélgetést fogunk generálni. Torockai László egy podcastban azt mondta, hogy szerinte egyre növekvő az a társadalmi igény, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz közösen takarítsák el a Tiszapártot, és ő a maga részéről Orbán Viktort történelmi személyiségnek, államférfinak tekinti. Holoda Attila, Nagy Attila Tibor és Szakonyi Péter lesznek a vendégek, hamarosan kezdünk.
3: Jó munkát nektek, Feri, jó beszélgetést önöknek, szép estét, jó éjszakát, holnap este remélem találkozunk ismét, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait? Isten a pályán! Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Délután elsötétült az állami tévé hírcsatornája. Az új vezetők bocsánatot kértek az elmúlt évek hazugságaiért. Magyar Péter szerint ez egy történelmi nap. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mi nem sötétültünk el, sőt, mutatjuk a részleteket.
3: Csökkent az infláció, a kereskedők kivezetnék az áréstoppot. Szakértők szerint azonban fontos, hogy az intézkedés megszüntetése ne vezessen a fogyasztói árak emelkedéséhez. Heves vita volt a parlamentben Súlyog Tamás eltávolításáról. A 21 kutatóközpont felmérése szerint a többség úgy véli, az lenne a legjobb megoldás, ha az államfő önként lemondana. Torockai László szerint társadalmi igény van arra, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együttműködjön a Tiszapárt leváltása érdekében. Vendégeink Holoda Attila, energetikai szakértő, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Szakonyi Péter, újságíró.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Mélyponton az infláció, a kereskedők az árréstopp kivezetését sürgetik. Ön egyetért? Válaszadóink 91%-a egyetért, 9%-a mondja, hogy nem. Köszönjük, hogy ma is aktívan szavaznak. Még tart a szavazás, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, illetve mutatok majd néhány érdekesebb kommentet. Most azonban nem ezzel kezdjük, mert mégiscsak az a nap híre, hogy elsötétült az M1 csatorna. Nézzük.
4: Az M1 csatorna délután átmenetileg leállította a hírszolgáltatást, és az adásban egy felirat jelent meg azzal a szöveggel, hogy a közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken át mégis ezt tették. A közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A lépésre a miniszterelnök is reagált. Magyar Péter azt írta, történelmi nap hazudtak, éjjel hazudtak, nappal hazudtak, minden hullámhosszon. Ennek most vége, írta Magyar Péter. Reagált az eseményre a volt miniszterelnök is. Orbán Viktor a tiszás önkény újabb lépésének nevezte a hírszolgáltatás leállítását.
2: Hát eléggé szórnak a miniszterelnöki, volt miniszterelnöki vélemények. Az interneten azt tapasztaltam, hogy ilyen euforikus hangulat uralkodott. Tehát ti mit éreztetek? Tudom, hogy ez egy buta kérdés érzelmekről beszélni, de nem is minden nap sötétül el az állami televízió.
5: Vállalhatatlan volt az április 12-i közmédiának a hírszolgáltatása. Vállalhatatlan, manipulatív, szinte teljesen egyoldalú Fidesz-párti propaganda volt. Ezt nem lehetett tovább folytatni. Én bízom abban, hogy Kerényi György és Buracz Balázs korrektebb tájékoztatást fog nyújtani. Én Balázs például, meg mindannyian személyesen ismerjük, voltunk vele műsorban, tehát tudjuk, hogy neki milyen a szemlélete. Tehát ez alapján alapvetően bizakodással tekintek, de nyilván majd meglátjuk, hogy a tartalom vajon valóban megfelelő lesz-e olyan értelemben, hogy végre valahára nem a mindenkori kormányt kiszolgáló közmédia lesz, hanem egy tárgyilagosságra, pártatlanságra legalábbis törekvő. Ugye nekem a közmédia hírszolgáltatásával az volt a nagy gondom többek között, hogy a negatív jelzőt, a minősítő jelzőket beletettek tudósításokba, hírszolgáltatásba, ahol csak annyit kellett volna elmondani, hogy mikor, hol, mi történt. Ehelyett például április 2-án este azt hallom, hogy Magyar Péter ismét uszított a határon túli magyarok ellen. Na de hát nem uszított, tehát ő a levélszavazást kritizálta, ez nem a határon túli magyarok elleni uszatiás, tehát az M1 híradója nem járt el finoman szól a korrektül, úgyhogy remélhetőleg most jobb lesz. Én nem támogatnám azt, hogy most Fidesz propaganda után Tisza propaganda legyen a híradókban, de remélem, hogy legalábbis... Tehát a Kerényi alatt, amikor Kerényi volt a Kossuth Rádió főszerkesztője, akkor egy hallgatható Kossuth Rádió volt. Persze majd a produktum fogja minősíteni az új vezetőknek a teljesítményét.
6: Két dolgot tennék ehhez hozzá, egyetértek Attilával. Az egyik az, hogy ismét beváltotta egy ígéretét, egy választási ígéretét beváltotta ismét Magyar Péter. Tehát ez azért érdekes nekünk, akik már megértünk egy pár választást, mert a választási ígéretek, a kampány ígéretek általában arra voltak jók, hogy rögtön el is felejtsük a választást követő napon. Most viszont azt látjuk, hogy konzekvensen végigmegy a választási ígéreteken. Valamiben nem úgy, nem pontosan úgy, mondjuk az iskola kezdési támogatásba, ahogy mondta, de ha némi késéssel is, de mindegyiket megpróbálja valóra váltani. Annak ellenére teszi ezt, vagy annak ellenére mondhatjuk ezt, hogy a büdzsé, a kincstár, vagy az államkassa, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, üres. Tehát nagyon nehéz így bármit valóra váltani, bármilyen ígéretet valóra váltani. A másik nagyon fontos, szakmai szempontból mondom, mint az újságíró, hogy roppant nehéz egy olyan 16 éven át felnevelkedett propagandista stábot átállítani, váltóállítani, hogy mostantól tényeket közöljön, elfogultság, minősítés nélkül. Szerintem ez közel van a lehetetlenhez. És ahogy hallom, a tévébe, a köztévébe nem is nagyon járnak be az alkalmazottak, mondjuk úgy, hogy...
5: Meg elkezdődtek az elbocsátások.
6: Azok is elkezdődtek, de nem is nagyon járnak be, mert talán azt érzik, hogy ezeknek a követelményeknek már nem tudnak megfelelni.
7: Hát meg nem is lenne hiteles. Ugye kérdezted, hogy mit éreztem,
2: igen, amikor az volt az első kérdés.
7: Én elégedettséget éreztem. Nyilván amiatt is, amit te mondtál, Péter, hogy teljesült egy újabb választási ígéret, és egy olyan, amire azért sokan vártak. És hogy látszott a miniszterelnök posztjához adott reakciókban, meg beleolvastam néhány kommentbe, hogy gyakorlatilag ezt nagyon várták. Tehát ezt talán jobban várták most, durva összehasonlítás, mint az a segélyezés, amit te mondtál, az iskolakezdési segély. Tehát ennél azért többen várták ezt, hogy na akkor mi lesz és hogyan, és azt gondolom, hogy ez egy erős fricska volt ez a kiírás. Azon kívül, hogy demonstratíva megjelent az, hogy akkor vége ennek az eddigi propagandának, de ez a fajta megjelölés, hogy elnézést kérünk ezért, tehát meg született egy elnézés a Magyar Televízió részéről, és az, hogy nem ez a dolga egy közszolgáltató televíziónak, hiszen ahogy ugye Attila is utalt rá, hogy főleg a vége felé már vállalhatatlan volt az a fajta elfogult, nem hírtájékoztatás, ez semmi nem volt. Ez gyakorlatilag egy propagandát nyomtak, és talán az utolsó csatlósa volt, az utolsó pillanatig csatlósa volt ennek a rendszernek, ugye abból is látszott, hogy amikor a megválasztása után Magyar Pétert behívták, akkor sem tudtak jól viselkedni. És ugye amellett, hogy amit ugye Péter utalt rá, hogy borzasztó nehéz átállítani a váltót, nem csak az a baj, hogy nehéz átállítani, nem lenne hiteles.
2: Hadd kérdezek valamit, mert úgy tudom, hogy neked van céged, tehát cégvezető is vagy, de például egy ilyen váltásnál milyen szintig cserélnéd le az eddigi munkatársakat? Hát nem akarok én senkit elúszítani, csak érdekelne, hogy...
7: Hát ez egy borzasztó érdekes dolog, mert ugye nyilván a munkatárs és munkatárs között is nagyon nagy különbség van, hogyha állami cégekről beszélünk, ugye állami tulajdonú cégekről, ott látni kell, hogy és ez még csak nem is azt mondanám, hogy az Orbán kormány sajátja, az állami cégek esetében nagyon sokszor vannak politikai kinevezettek. Hogyha valaki politikai kinevezett, és nem azért jött oda, mert kiváló közgazdász, remek nemzetközi tapasztalata van, nagyon ért az adott szakmai területhez, hanem azért lett kinevezve, mert ő abszolút lojális, akkor természetesen ez a csere szinte be van kódolva a rendszerbe. Hogyha nem, azért ott érdemes elgondolkodni azon, hogyha valaki évtizedeket belül töltött mondjuk az adott területen, legyen az mondjuk egy televízió, és ő tényleg azt hajtotta végre, mondjuk egy műszaki munkatárs, azok esetében nem vagyok benne biztos, hogy ezen a szintig le fogják cserélni, de a Magyar Televízió és a rádió esetében itt egyértelmű volt, hogy egészen alacsony szintig legyűrűzött az, hogy itt mindenki politikailag elkötelezett volt, ugye jöttek is erről ki belső információk, hogy különböző szerkesztőségi megbeszéléseken milyen ukászokat kaptak a főszerkesztőktől, szerkesztőktől, hogy itt lehet-e vagy nem lehet az ellenzék javára bármit tenni. Egyértelmű, hogy ilyen szempontból a Magyar Televízió az nagyon csúfosan levizsgázott, és ezt nem lehetett igazán másképp megváltoztatni, csak egy ilyen drasztikus fejlevágáson.
5: De miért történhetett meg ez a változás? Azért, mert kormányváltás történt. És azért az elmúlt 36 évnek van egy olyan tapasztalata Magyarországon, hogy kormányváltások esetén előbb-utóbb megváltozik a közmédiának a vezetősége. Én szeretnék egyszer egy olyan közszolgálati televíziót, amelyiknek a vezetése és irányultsága nem attól függ, hogy éppen milyen színezetű kormány van hatalmon, hanem mondjuk attól függ, hogy van mondjuk a 8 évre szóló fix szerződés, most csak mondtam egy példát, és akkor jön egy új vezető. De sajnos Magyarországon az a helyzet, hogy a közszolgálati tévé politikai irányultsága nagyjából követi félig meddig, vagy teljesen a kormányváltások
2: ezt
5: utáni.
2: Ezt mondjak valamit, hogy meg tudjátok erősíteni. Én azt hallottam M1-es kollégáktól, hogy teljes mértékben Orbán Viktor ízlése szerint működött az állami média, főleg a hírcsatornák, és hogy Várhegyi Attila korábbi fideszes politikus volt az összekötő, tulajdonképpen ő szabta meg az irányt.
5: De ez nem helyes. Hozzáteszem,
2: hát persze, hogy nem helyes,
5: hogy 2010 előtt azért nem véletlenül említettem Kerényi nevét, azért ott különösen 6 és 10 között egy egészen vállalható közmédia volt, ami a politikai műsorokat illeti. Tehát én szeretném, hogyha egyszer el tudnánk érni, nem tudom, hogy el fogjuk-e valaha érni, hogy a közszolgálati média szakmai tekintélye olyan erős legyen, hogy a mindenkori kormány nem merjen hozzányúlni, és még valamit vissza kell állítani a tévé előfizetési díjt. Mert a tévé előfizetési díj nélkül a mindenkori közszolgálati tévé jobban ki van szolgáltatva a mindenkori kormánynak. A tévé előfizetési díj azért lenne jó, mert akkor a mindenkori kormány kénye kedvétől függetlenül befolyna legalább egy bizonyos összeg a közszolgálati médiához. Tudom, hogy ez nem biztos, hogy a legnépszerűbb dönt.
2: Főleg annak tükrében, hogy most évi 160 milliárdból működött ezen a
5: nyilván színvonalon. A költségeket át kell tekinteni, de hogyha valóban közszolgálati, független közszolgálati tévét akarunk, az egyik első lépés a tévé előfizetési díj visszaállítása. Elég baj az, hogy Medgyessy Péter miniszterelnökként népszerűség hajházási okból vezettetve eltöröltette az előfizetési díjat. Svájcban nem véletlenül nem törölték el.
6: Bár ott lennénk, ahol Svájc áll, de szerintem ez a lehetetlen, amit most mondasz, ez egy remek ötlet, biztos, hogy megvalósíthatatlan szerintem. Egy a jelenlegi média kínálatban és a jelenlegi média fogyasztási szokásokban már a televízió nézése komplett korosztályok esetében hiányzik.
5: Ott van az internet.
6: Ott van az internet, na, így van itt. A fejcse, erre ez csak megerősíti azt, amit szerettem volna eredetileg mondani, hogy a fejcsere az csak a tüneti kezelés. Nagyon fontos, de tüneti kezelés. Teljes átalakításra van szükség a közmédiának. Én nem hiszem, hogy 8 vagy 9 közmédia csatornának kell működnie. A fele is sok, szerintem. És nem tudom, Attila, nem érsz velem egyet?
7: De én egyet értek vele, hogy nem kell ennyi közmédia, de ugye az ember azt szokta mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy ennyire nézhetetlen volt, és vállalhatatlan volt a közmédia, az jelentős mértékben átterelte a nézői szokásokat az internetes különböző csatornák felé, akik sorba jöttek elő, és egyre jobb minőségű podcast felvételek, beszélgetések, politikai elemzések és sok egyéb más volt. Ugye mi is szoktunk ilyenekbe részt venni, tehát így tényleg van,
2: meg más
7: pontosan tudjuk, hogy egészen másfajta nézői szokások alakultak, és ebből következően én azt hiszem, hogy az a tévé, aminek most meg kell valósulni, annak már tényleg nem annak a tévének kell, hogy legyen, mind mentalitásában, mind a közösségében, mint ami korábban volt. Ezzel együtt egyfajta, mondjuk úgy, hogy pártatlanul tájékoztató, és valóban csak tájékoztató, és nem minősítő közmédiára biztos, hogy szükség van.
2: Egyet hadd kérdezzek, Rangos Katja, aki ennek a műsornak gyakori vendége, és aki az állami médiában fontos pozíciókat töltött be, azt mondta, hogy pont ez a választás mutatta meg, hogy nem kell közmédia, mert hiszen a hírszolgáltatásról beszélünk csupán, hiszen azt negligálták az emberek, 1000 más forrásból tájékozottak, és meghozták azt a döntést, amit akartak. Tehát, hogy szerinte nem kellene az állami médiában hírcsatornának lenni, azt megoldják a magánszférában, meg az interneten.
5: És szerintem magas színvonalú közszolgálati hírszolgáltatásnak van helye. A Németországban van egyébként az állami tévének hírcsatornája, illetve közvetítő, élő eseményeket közvetítő csatornája a Phoenix. Van egyébként az amerikai közszolgálati tévének is különböző politikával foglalkozó csatornája.
6: Én ezzel nem Attila, értek egyet. A PBS senki nem nézi Amerikába.
5: Hát vannak támogatói a PBS. Ezek egyébként, ha megnézed a YouTube csatornáját, azért vannak nézői. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egy magas színvonalú közszolgálati televízió, ez kétségtelenül egy fontos szezúra, egy vonal, hogy most elsötétül a képernyő, mi is erről beszélünk már jó ideje, nem véletlenül, hiszen ilyen nem történik minden nap. csak az lenne a jó, hogyha tényleg egy nagyon magas színvonalú belföldi, külföldi tudósítóhálózattal rendelkező közszolgálati tévé lenne, olyan szolgáltatást adna nekünk nézőknek, amelyeket lehet, hogy egy kereskedelmi tévé nem feltétlenül vállalna fel, de például Svájcban az ottani közszolgálati tévé például rétoromán nyelvű műsort is vállal, amelyet szintén nem fognak sokan nézni, igen, meg hallgatni. De közszolgálati tévé, tehát olyan igényeket is kiszolgál, amelyek mondjuk kereskedelmi megfontolásból nem lennének üdvözíték, de hát ez nem gond, mert a kereskedelmi tévének is megvan a maga szemlélete, nem elvetendő az sem, a közszolgálati tévé ezt kiegészíteni.
7: De azért ne ragadjunk le, ha már közszolgálatiságról beszélünk, ez nem csupán hírszolgáltatásról szól, hiszen azért a korábbi közszolgáltatási tévéhez azért kapcsolódott különböző kulturális, művészeti, tudományos és egyéb, akár felvilágosító és ilyen jellegű munka, ami azért nagyon hiányzik a jelenlegi tévéből, arról nem is beszélve, hogy rengeteg új lehetőséget teremtett, például éppen itt emlegettük meg a régi tévéjátékokat. A tévéjátékok, a hazai gyártású filmek, a színházi közvetítések, ugye, ami teljesen gyakorlatilag eltűnt, és a kereskedelmi tévék ebben nem látnak igazán nagy üzletet, miközben nem igaz, hogy nem lenne rá igény, hiszen meg kell nézni, hogy amikor a Covid időszak volt, akkor hányan vásároltak ilyen online színházjegyet? Elég sok, és elég népszerű volt, tehát nem igaz, hogy az emberek ezt nem nézzék. Én azt gondolom, hogy a közszolgálatiságnak ezt a területet is eléggé jól le kellene fedni. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy ugye az előző kormány tudatosan, mondjuk úgy, hogy tudatlanságban tartotta az embereket jó néhány témával kapcsolatban, és ez bizony megmutatkozott, ha csak az én területemet nézem, például az energiával kapcsolatosan, hogy értik-e, nem értik-e, hogy jut el az energia, stb. Rengeteg olyan műsort lehetne, ami régen nagy hagyományokkal bírt, emlékezzünk Czeisler Endrére, egy ország nézte és tanulta, hogy mik is adok a kromoszómák, és számolgattuk. Bizony ilyen jellegű műsorokra szükség van.
6: Minden tudás egyeteme, mekkora sikerek abszolút voltak, és milyen fantasztikus előadások, igen, tényleg hiányoznak. És erre szerintem is lenne igény. Tehát alapvetően, de sok szintje van ennek. Felvetődik a kérdés, hogy a közszolgálati televíziónak és rádiónak kell-e, szabad-e reklámot sugározni. Ha igen, miért? Szerintem nem. Szerintem maximum olyan közszolgálati, közösségi célokat szolgáló reklámoknak lenne a helye, mint hogy dohányzás ellenes, vagy reklámok, meg ilyesmi. Tehát ezt nagyon át kell gondolni. Azért van egy-két jó példa, például a BBC, ahol én dolgoztam 3 éven keresztül, és tudom, hogy én amit a szakmából igazán megtanultam, és ami igazán értékes, azt ott a napi munkában lehetett megtanulni.
2: Egy tipp versennyel zárjuk ezt a blokkot. Szerintetek mondjuk egy 10-es skálán, illetve mennyit adtok arra, hogy ez az új állami média, és főleg a hírszolgáltatás rész, mondjuk 1 év múlva, ha beszélgetnénk róla, megfelel a ti elvárásaitoknak, és a kormánytól függetlenül, és adott esetben akár kormánykritikus módon is szolgáltat. Erre egy 10-es skálán mekkora esélyt?
6: 5.
2: Mert ez megy a archívumban,
6: ez lenne.
2: Sor,
6: így van.
2: És egy év múlva előtt tudjuk.
7: Én egy 7-esre tippelek, de csak 7-est? Azért, mert a Bodasz Balázs ott van, akiről ugye beszéltünk az előbb, és én úgy gondolom, hogy a Balázs eddigi tevékenysége nekem ilyen értelemben lehet garancia, hogy elmozdulunk abba az irányba.
5: Én is a Balázsra való tekintettel adok 7-et.
2: Köszönöm szépen.
7: És te mennyit adsz, Feri, megkérdezhetjük?
2: Én megkérdezhetitek, de nem mondhatok semmit, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ez nem csak a szakembereken múlik, hanem a mindenkori kormányon és a hatalom birtokosain is.
5: Szerintem ezért sem adott senki 10-et, mert ez valóban különböző külső körülményeknek is lehet még a függvénye. Például a közszolgálati tévé finanszírozásán nem véletlenül emlegettem az előfizetési díjat.
2: Igen, bár azért igazat mondani ingyen is lehet. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, jön egy reklám, aztán zsebbevágó sztorikkal folytatjuk, mint árrésstop, rendszerhasználati díj és a többi.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy elég jó a friss inflációs adat, és a kereskedők egy része ismét megemlítette, hogy ideje volna kivezetni az árrésstoppot. Nézzük a bejátszást.
2: A KSH legfrissebb jelentése szerint az elmúlt hónapban a szeszes italok dohányáruk ára 3,1%-kal emelkedett. A szolgáltatások 4%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2,3%-kal, a tartós fogyasztási cikkekért 1,9%-kal, a jármű üzemanyagokért pedig 1,6%-kal kellett többet fizetni. Az élelmiszerek tekintetében összességében 0,2%-os az áremelkedés éves kivetítésben. Ennek ellenére a forgalom nem erősödött jelentősebben az üzletekben.
3: Inkább a stagnálást érzékeljük, tehát nem fogy több élelmiszertermék.
2: Fodor Attila szerint most lehet a legideálisabb az árrésstopp kivezetése, de fontos, hogy ez ne járjon a fogyasztói árak emelkedésével.
1: Ezt az utolsó mondatot nem teljesen értettem, hiszen ő a kereskedő, mármint Fodor Attila, tehát hogy de ne járjon áremelkedéssel, hát akkor magával kell megbeszélni, nem?
4: Meg akkor ez most mit jelent? Az, ami ár és toppos áru volt, ugye tudjuk, volt egy csomó áru besorolva ebbe, akkor azoknak nem lehet megközelíteni a többi árunak az árszintjét, mert akkor olyan, mint hogyha önkéntes ár és lenne, csak nem direkt módon. Én azt gondolom, hogy minden olyan beavatkozás a piacba, ami ilyen hogy mondjam, politikai jelleggel történő beavatkozás, és ennek a következménye az mind a kereskedőkön csapódik le, legyen az nagykereskedők is kereskedő bármelyik, az egy rossz metódus, abban mindig benne van az a fajta dolog, hogy valakik azáltal sérülnek, mert itt bármilyen beavatkozás volt ugye az árés előtt, emlékezzünk a benzinársapkára, emlékezzünk a védettára, ez mind-mind azt jelentette, hogy valaki ezen veszteséget szenved el. Ha valaki ezen veszteséget szenved el, akkor azt valahol valakiknek meg kell fizetni, és ezek többnyire mi fogyasztók vagyunk, azaz nem ott fizetjük meg annál a terméknél, hanem ahogy ez kiderült, a többi termék szépen szétkenték az így keletkező veszteséget, hiszen nincs olyan kereskedő, amelyik ezt a veszteséget el akarja nyerni. Egyetlen egy megjegyzés, hogy legyen már ez a statisztikai kimutatáshoz. Mindig fölkapom a fejem ezen, hogy a háztartási energia ára most például 2,3%-kal nőtt, miközben az emberek azt látják, hogy az árak nem változnak 2014 vége óta. Itt sem a villamos energia ára nem változott, sem a földgáz ára nem változott, akkor honnan lehet ez az áremelkedés? Itt ugye az kell látni, hogy azóta van ez a fajta háztartási energia áremelkedés, mióta bekövetkezett ugye a rezsicsökkentés csökkentésének csúfolt rezsinövelés, ami azt jelenti, hogy ha valaki bizonyos mennyiséggel túllépi a kedvezményes mennyiséget, akkor ő abból többet fogyaszt, de ugye ezt leátlagolják az ő havi fogyasztására, és azt szerint jön ki ez a 2,3%. Tehát ennek egyébként önmagában nem sok köze van az ársapkához, a háztartási energia változásnak, ennek ahhoz van köze, hogy meleg van, vagy nincs meleg. Kell-e fűteni, vagy nem kell fűteni?
5: Bocsánat, én két elemet hagyj emeljek ki, Feri, ebből az egészből. Az egyik ugye az élelmiszerek árának tényleg minimális emelkedés, ami azt gondolom minden jó is. Ha valaki picit tudatosabban vásárol, azért látja ennek jeleit. Egy példát mondok, én nagyon szeretem a vajat. Egy negyed kilós vaj egy másfél évvel ezelőtt 1000 forint fölött volt. Ma ennek szinte majdnem a felére csökkent. Tehát látható bizonyos termékekben drasztikus csökkenés, árcsökkenés. A másik, ami az ellentétje a dolognak, 4%-kal nőtt a szolgáltatások ára. Én ezt már korábban se értettem, hogy a szolgáltatások miért emelkednek őrült tempóba, most ez a 4% nem őrült tempó, de összehasonlítva a többihez mégiscsak a duplája, vagy legalábbis a legnagyobb emelkedés. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy egy telefonszolgáltató, egy banki tranzakció, vagy valami, miért emelkedik most ilyen mértékben, mikor semmilyen racionális magyarázat ennek.
6: Mert korábban megkérték arról, hogy ne emeljék.
1: Meg volt a külön
5: adók. De ennek most jár le? Tehát most a következő, tehát a következő negyed évben, vagy a következő hónapban lehet majd ennek markáns jelét látni szerintem.
1: A politikai vonatkozásra hadd kérdezzek rá nálad, Attila. Tehát amikor bevezetnek egy árstopot, ár és topot védett árat, az politikai hasznot hoz, hiszen elmondja a Fidesz, mert ezt ő vezette be ezeket, hogy megvédjük a magyar embereket, családokat. A kivezetésben nincs meg az a kockázat, hogy akkor majd rá lehet mutatni a Tiszára, hogy tessék emberek, mi megadtuk nektek a védett árakat, az ár és topot, és sok úgynevezett kis embernek ez tényleg konkrét segítség, zsebbevágó segítség, most meg visszaugranak a piaci szintre. Tehát, hogy a politikai kockázat mekkora ebben?
6: Van benne politikai kockázat. Nyilván közgazdaságilag, vagy a piac logikája alapján egyértelmű, hogy akár az üzemanyag védett árának a megszüntetése már időszerű volt, mint ahogy nem véletlenül követelik a kereskedők is, hogy tessék végre ezt az ár és toppot is megszüntetni.
1: Igen, az üzemanyag viszont magától lejjebb, mert megváltozott az olajvilágpiacjára.
6: Hát ennyiben szerencse volt a kormánynak, de arról hivatalosan kellett rendelkezni, hogy a kormány tovább nem tartja fenn az üzemanyag ár sapkát, be is terjesztettek egy törvényt a következőbeli eljárásról. Tehát van politikai kockázat, hiszen emlékezünk arra, hogy a Fidesznek is komoly nehézséget okozott, hogy 2022 második felétől elkezdett ütemesen növekedni az infláció, ezért találta ki a Fidesz kormány az ár és toppot, és annyit azért elért, hogy maradt majdnem 2,4 millió szavazója a választások idején, amivel 2014-ben még választást tudott nyerni a Fidesz kétharmados többséggel. Tehát nekem az az állításom, hogy az infláció volt egy olyan tényező, amelyik tönkretette a Fidesz választási esélyét többek között. Tehát ez egy kényes politikai helyzet, mert Magyar Péterék valószínűleg szívük szerint már rég túl lettes politikai helyzet, mert Magyar Péter

0: Európai Uniónak nem szoktak tetszeni azok a gazdaságpolitikai lépések, amelyek a versenyt torzítják, vagy esetleg amelyek még akár diszkriminatívak is lehetnek, mondjuk a külföldi cégekkel szemben. Ugye az ár és stop, vagy a kiskereskedelmi adó jelentős mértékben érinti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat. Tehát azért nehéz politikailag a dolog, mert ugye a gazdaság felől, meg az Európai Unió felől jön egy nyomás a Tisza kormányra, hogy tényleg most már ezt a ár és stoppot, hát legyen kedves, felejts el, mert ez nem piackomfort, meg stb. Másfelől viszont tekintettel kell lenni a politikai hangulatra is, és e kettő között kell ellensúlyozni. Egyébként azt gondolom, hogyha mondjuk az infláció továbbra is alacsony szinten marad, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ahogy az üzemanyag ár és stopját megszüntette a Tisza kormány többsége, úgy erre az alacsony inflációra hivatkozva megszünteteti a kiskereskedelmi láncoknál is, csak ugye itt arra kell vigyázni, hogy nehogy az elégedetlen vásárlókból elégedetlen szavazók legyenek, tehát nehogy az legyen, hogy a vaj ára megint felmenjen hirtelen 1000 vagy 1100 forintra.
1: Márpedig egy másik aspektusa ennek, ami szintén, sőt, két másik aspektust, hagyj említsek. Az egyik a különadók helyzete. Ugye szó nincs arról jelenleg, hogy akár a banki különadót, akár a kisker különadót megszüntetni a kormány. Ennek oka borzasztó egyszerű, az előbb említett üres kincstár. A másik, ami szintén választási ígéret volt, emlékszünk rá, az egészséges élelmiszerek 5%-os áfa kulcsa. Ezt se tudja meglépni a kormány, mint ahogy egyébként a közszolgálati tévéhír sugárzásának szüneteltetését már az első napra ígérte, emlékeztek rá.
0: Azonnal.
1: És eltelt azért 50-60 nap lassan, mire ez megtörtént. Tehát lesz még itt egy-két olyan kör, amiben a kormánynak lépnie kell előbb-utóbb, ha tartani akarja a választási ígéreteket. És minden áron nem biztos, hogy tartani kell ezt, hozzátéve azt, hogy a 31%, ugye, mert a 27% áfa plusz a kiskeradó, a minden 100 forintos élelmiszerből nek a harmadát elviszi.
2: Bizony.
1: Tehát ez őrületes, és innentől kezdve nem versenyképes a magyar kiskereskedelmi ár, mennek külföldre vásárolnia.
3: Ugyanakkor azt gyorsan hozzá kell tenni, és azt viszont már ez a kormányváltás hozta, hogy az erős forint az viszont kezdve az annak,
1: igen,
3: hogy lejjebb tudnak menni.
1: Ez nagyon fontos valóban.
3: Főleg import alapú rendszereknek a beszerzési értéke jóval kevesebb lesz, tehát ez segíthet azon, hogy esetleg ne ugorjon vissza te kedvenc vajadnak az ára 1000 forintra, hanem maradhat. Azzal együtt, hogy te is említetted, hogy kivonták például a védett árat az üzemanyag piacon, azért az a törvény előkészítés az arról szól, hogy felhatalmazzák a jelenlegi gazdaság és energetikai minisztert, hogy bármikor, amikor ilyen történhet, akkor közbe léphet, ami azért egyfajta ilyen bianco check arra, hogy mégiscsak tudjuk, ha akarjuk használni erre. Én nem örülnék neki, hogyha ők bármikor ezt használnák.
0: Ez is az bizonyos, amit az előbb mondtam, hogy politikailag ezek azért kényes dolgok.
3: Ez egy kényes dolog politikailag, hiszen politikát csinált belőle, politikai választási eszköz csinált belőle, épp úgy, mint a rezsicsökkentésből, a védett árból, az ársapkából és az ár és stopból is az előző kormány, hiszen ezzel tudta demonstrálni, hogy ő gondoskodik az emberekről. Más kérdés, hogy ez nagyon erősen gerjesztette egyébként többek között az inflációt. Tehát amikor bevezették, olyan nagyon nem torpant meg a magyar infláció, nem annak volt köszönhető, hogy az infláció végül is arra a szintre jutott, amin most vagyunk.
2: Hadd nyissak egy zárójelet, ha már itt vagy körünkben. Matorockai László kérdezte, hogy miért fizetünk ilyen magas rendszerhasználati díjakat. És hát várnám tőled a választ, illetve hogy itt az állam és a magánszektor hogy keveredik az energiaszolgáltatásban, illetve hogy én úgy tudom, hogy ezeket a rendszereket még a szocializmusban az állampénzéből, a mi pénzünkből hozták létre.
3: Ez így van, tagadhatatlan. Tehát a rendszer használati díjnál az a fontos megérteni, hogy a rendszert, a használati díj az nem csupán arra vonatkozik, amit a Torockai számunkért, hogy és mégsem fejlődtek a rendszerek, hanem ezt úgy kell érteni, hogy a meglévő rendszereket, azokat működtetni.

0: kell, működtetni kell, karbantartani kell, és fejleszteni. Tehát ő a harmadik részt kérte számon. Nagyon egyszerű példában mindenki meg fogja érteni. Attól, hogy az autópályán nem építünk minden évben új autópálya szakaszt, azért szedünk autópálya díjat. Miért? Mert az autópályát is karban kell tartani. Az ugyanúgy igaz a nagy energetikai rendszerekre, és ugye itt az energetikai rendszerek az átvitelére, energiarendszert, az elosztórendszert, tehát azokat a gázszolgáltatókat, villamos energiaszolgáltatóknak, az ott dolgozó munkatársait, a karbantartásra fordított összeget, ezeket kell fizetni. Fizetni kell a rendszer irányítót, azaz a MAV-t, illetve a földgáz rendszer irányítót, és nyilvánvaló az lenne a cél, és ezt viszont jogosan kéri számon, hogy vajon az előző időszakban beszedett rendszerhasználati díjból tudott-e lépést tartani például a rendszerek fejlesztése, azzal, mint ahogy például ugye ezt tapasztaltuk, hogy a napelem tulajdonosok nem vagy nem tudtak olyan ütembe csatlakozni, mint ahogy szerettek volna, és ennek indoka a rendszerek elégtelemi volta volt. Ezzel együtt azt azért mindenkinek be kell látni, hogy ezekhez a rendszerekhez nagyon sok pénzt fordítottak. Először is marha nagy a rendszer. Tehát azért pici ország vagyunk, de azért a rendszerünk elég nagy hozzá. Mind a villamosenergia, mind a földgázrendszer. Ezt működtetni kell. Amit kell, azt cseréltek is. Azért mindenkinek van a környezetében, hogyha szétnéz, hogy hol cseréltek trafóállomásokat, vezetékeket, új vezetékeket állítottak. Való igaz, hogy nem vagyok benne róla meggyőződve, hogy a rendszerhasználati díjba befizetett összegnek a fejlesztésre vonatkozó része az valóban fejlesztésre lett.
1: Kapitány István ilyen jól lesz, nem tudta elmagyarázni ma a parlamentben.
2: De egyet meg kell, hogy mondjam, hogy az van egy ilyen lakossági vélekedés, hogy azért ezen magánszemélyek, NER közeli csókosok igen jól járnak. Én erre próbáltam utalni, hogy itt keveredik a magán.
0: És ez egyébként ez okozza mindig a félreértést. Nagyon, nagyon egyszerűsítve, lefordítva, sokan gondolják azt, hogy a jaktok a rendszerhasználati díjból vannak. Az ominózus jaktok meg a magánrepülők.
3: És abból vannak.
0: Részben. Tehát azért ezek az oligarchák, akik korábban működtek ugye a NER mellett, azok elég sok területre rátenyerelték. Nem azért születtek ebből jaktok és mondjuk magánrepülők, mert egészében ezt a rendszerhasználati díjat arra használták föl, hiszen mindenki belegondolhat, hogy például egy téli időszakban elszakad egy villamos távvezeték, és megjavítják akár 24 óra, akár 4 órán belül, oda ki kell menni ember. Azoknak autót kell használni, ezek az emberek készenlétben állnak, az ő pénzük, az ő fizetésük, az autóhasználatuk, a szerszámuk, stb. Ez is a rendszerhasználati díjból kerül fedezésre. Való igaz, hogy torzult a rendszer. Hát ugye ezt tapasztaltuk, és ezért vannak ilyen, még csak azt sem mondanám, hogy félreértés, hanem vannak olyan előítéletek, hogy azért ilyen magas a rendszerhasználati díj. Azt kell, hogy mondjam, és itt meg lehet kapaszkodni, talán a rendszerhasználati díjnak a rendszere az, ami többé-kevésbé jól fedezi, vagy fedeznie kellene a rendszerek fenntartását, karbantartását és fejlesztését. A rendszer fenntartása, karbantartására fordított összeg viszont csökkent például a rezsicsökkentés idején, ami azért problémát jelentett, hiszen erőszakkal meghúztak vonalakat, és a fejlesztésre szánt összegek bizony születtek olyan beruházások, amiknél tagadhatatlanul azok a felülárazások, amikből születtek aztán a jaktok és a magánrepülők, azok bizony részei voltak ennek a rendszernek, tehát nem jól használták föl a rendszer használati díjat, ez tagadhatatlan, és ez egy olyan vitapont lehet, amiről van és kellene is, hogy vitát rendezzük, akár a szakma, akár a politika, akár a gazdasági szerep.
1: Minden esetre a Mi Hazánk elnöke most abba próbált ma némi népszerűséget szerezni, hogy kritizálta a rendszer használati díjat, és Kapitány István miniszter nem is ígérte meg egyébként, hogy csökkenteni fogják, mint ahogy az előző kormány, Orbán Viktor miniszterelnök sem igazán szívesen válaszolt a rendszerhasználati díjat firtató képviselői kérdésre.
2: Vajon tehát, miért nem?
1: Hát igen, nyilván azon okból, amit most Attila az előbb részletesen és közérthetően elmondott, hogy mi mindenre kell a rendszerhasználati díj, és nyilván ezt a kormány is jól látta, és nem egy politikusnak nem annyira népszerű mondani, hogy de hát emberek mégiscsak muszáj fizetni, tehát Magyarországon főleg a megyesi kormányzás óta eluralkodott az, hogy hát csak akarni kell, és az államnak van pénze, nem kell lopni, és akkor tessék támogatni a szegényeket, tessék alacsony rezsit biztosítani, mert ez nekem, mint állampolgárnak jár.
2: Egyébként ebben én hiszek, hogy nem kell lopni, és már sokkal jobb lesz, főleg ilyen léptékben, amiket hallunk az elmúlt évekről.
4: Még egy dolog azért, igen, nem véletlen azért, hogy a Mi Hazánk embere ezt elővette. Ugyanis akik megnézik az energiaszámlákat, esetleg összehasonlítják az egy évvel, kettő vagy négy vagy öt évvel ezelőttinek, azok számára elég egyértelmű, hogy az energiaár önmagában nem nagyon emelkedett, hiszen arra volt a rezsistop, viszont ez a második elem, ami ez a rendszerhasználati díj, ez meg így ment föl. Tehát, és az emberek azért kérdőjelezik meg, és ennek adott hangot gondolom a parlamentben, hogy miért van ez, amikor mi az energiáért, és Attila elmagyarázta ezt jól.
0: De bocsánat, akkor gyorsan hagyd tezzem hozzá, nem emelkedtek a rendszerhasználati díjak olyan jelentősen, mint amennyire ezt érzik az emberek. Ugye az emberek azt látják, hogy először is a rendszerhasználati díjat kizárólag villamos energiánál látjuk, hogy a földgáz esetében be van építve, abban 102 forint per köbméteres árba bele van építve a rendszerhasználati díj, nem látjuk, nem is foglalkozunk vele. A villamos energiánál azért tűnik föl, mert azt látjuk, hogy 5 forint a villamos energia kilovattóránként jár, a rendszerhasználati díj meg 23 forint, ugye? De hogyha a végét nézitek, hogyha erre még rátesszük a 8 forint áfát, 36 forint. Ez 2022. július 1-jéig úgy nézett ki, hogy 12 forint volt a villamosenergia díja, 16 forint volt a rendszerhasználati díj, 8 forint az áfa, és ugyanúgy 36 forint. Senkinek nem tűnt föl, mert majdnem egyforma volt. Akkor tűnt föl, amikor 5 forintra lecsökkentették a villamosenergia árat, ami önmagában egy ellentmondás volt 2022 közepén, amikor így ment fölfel az energia ára. A magyar kormány döntése alapján a villamos energia ára lement 12-ről 5 forintra. Ezt a napelem tulajdonosok érezték meg azonnal, mert korábban, hogyha volt többletbetermelése, 12 forintot kapott kilovattóránként, most meg csak 5-öt. 5 forinttal kiszúrják a szemünket, nem figyeltek erre a dologra, és ugye joggal mondják az emberek, hogy hát akkor azért lett ez így belső struktúrája átváltoztatva, mert a Mészáros Lőrinc szerzett magának rendszerellátó, vagy rendszert működtető gazdasági társaságot, és akkor nyilván ezért. És van is benne igazság, mert ha visszamegyünk egy picit az időbe, 2014-ben, amikor Mészáros Lőrinc és köre megszerezte a mátrai erőművet, akkor pontosan ellentétes művelet indult el, akkor fölemelték az energia árát, a rezsicsökkentett áron belül más arányt képviselt, kisebb volt a rendszerhasználati díj, mert ő abban volt érdekelt, hogy energiát termelt. Aztán ott hagyta az mátrai erőművet, egyébként butaság volt visszavásárolni, zárójel bezárva, ugyanis neki azt akkor is működtetni kellett volna, hogyha nem éri meg, mert vállalta ennek a következményét. Most pedig áttértünk a másik irányba, amikor az energia kicsi, és nagy a rendszerhasználati díj. Miért? És akkor az ember azt mondja, hogy most éppen Mészáros Lőrinc hol van ebbe a piramisban? Ja, most átment arra az oldalra, és ezért van az emberekben ez az érzés, amit mondtam.
2: És akkor ebben a történetben a majd most felálló vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatalnak van keresni valója?
0: Nyilván.
4: A mátrai erőmű esetében bizonyára, mert ott is, ugye, ha jól emlékszem rá, ott is az volt a történet, hogy kivette bele osztalékon, amikor nyereséggel működött az erőmű, kivette belőle az osztalékot, amikor veszteséges volt, akkor elpaszolta az államnak. Visszaadta, itt a babarúa, vigyétek. Így volt, Attila?
0: Még ennél kacifántosabb volt a helyzet, de
4: bocsánat, olyan de nagyon egyszerűen.
0: Nem is bonyolódok bele. A lényeg az, hogy jóval több osztalékot vett ki első év végén a Mészáros Lőrinc a mátrai erőműből, mint amennyire megvásárolt a mátrai erőművet, ugyanis abban volt pénztartalék, amit a CO2 karbon kvóta kifizetésére tartalékot, még az előző tulajdonos az RWE, ugye ez a német nagy cég, és ez a pénzösszeg ez ott rendelkezés állt, most meg hiányzik.
1: Azért ahhoz, hogy tudjon vizsgálni ez a hivatal, ahhoz valamiféle törvénytelenséget majdnem árt megállapítani.
0: Nyilván.
1: Tehát jó, csak mondom, mert volt egy ilyen kérdésed, hogy igen. A hivatal vizsgálódhat-e. Tehát tudom, hogy az új ellenzék, a Fidesz szeret AVH-t, meg Rákosi Mátyás, meg minden marhaságot említeni, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy még ebben a törvényben is az van benne, hogy azért egy törvénysértés, vagy törvénysértés sorozat, vagy ennek egy lehetséges veszélye, vagy gyanús ügylet feltétele kell, hogy legyen alapvetően, hogy érdemi vizsgálatot tudjon folytatni a hivatal. Tehát most azt állítani, hogy majd az ATV minden egyes nézőjének félni kell attól, hogy majd ez a Nemzeti Védelmi és Vagyonvisszaszerzés Hivatal munkatársa majd bekopog a lakásán. Szóval ezek tényleg olyan abszurd túlzások, amiketről ma a Fidesz egyébként beszélt a parlamentben, tehát én majd egész napomat azzal töltöttem szinte, hogy néztem a parlamentet reggeltől egészen mostanáig.
2: Lelkiismeretesen készültél a mai műsorra.
1: Jó, hát ehhez képest csak néha tényleg olyan elképesztő túlzásokat hallottam a Fidesztől, amik azért már azt kell, hogy mondjam, hogy méltatlanok, bár ha már a méltatlanság, Kulcsán Krisztián Tiszás képviselőnek is jobban kell vigyázni, ahogy miket kiabál be, mert ő ezért kénytelen volt elnézést kérni.
2: Nagyon elment az idő, úgyhogy most csak a nap kérdését mutatnám és a végeredményt. Tehát mélyponton az infláció, a kereskedők az ár és top kivezetését sürgetik. Ön egyetért? 92% ért egyet, és 8% nem, tehát egy picit elmozdultak az arányok. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak. Most a kommenteket kihagyjuk, sőt, már a bejátszásokat is, és teljesen demokratikusan megkérdezlek titeket, hogy beszéljünk Súlyog Tamásról, mert hogy ma is téma volt a parlamentben, vagy pedig, hogy Torockai László érzi a társadalom nyomását, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz együtt takarítsa el a Tiszát. Melyik izgalmasabb számotok?
1: Nekem a Súlyog.
0: Nekem is a Súlyog, igen.
2: Jó, akkor beszéljünk Súlyog Tamásról. Tehát sürgősséggel tárgyalja a parlament, már a jövő héten megszavazhatja. Én úgy látom, hogy itt nincs visszaút. Ha aláírja Súlyog, akkor kirúgta saját magát, ha nem, akkor a helyére lép a helyettese az országgyűlés elnöke, és akkor ő írja alá, hogy vége.
1: Igen, szóval nekem az azért nem tetszik, hogy 8 nap alatt vagy 7 nap alatt le akarja zavarni a Tisza többség. Itt még nem egy egyszerű jogszabályról van szó, hanem a legmagasabb jogi norma az alaptörvény módosításáról. Tehát nem kéne utánozni a Fidesz elmúlt 16 évét, mert az valóban csinált ilyet, kétségtelen.
0: Azok egy nap alatt ez a volt.
4: Egy éjszaka alatt volt. Ne haragudj már, ilyen lassú tempót a Fidesz soha nem engedett meg magának.
1: Azért volt, amikor igen. Tehát azért jó néhány olyan törvény volt, főleg 2014 után, amikor már azért pár hétig is tartott egy-egy törvénynek a megtárgyalása. Szóval én azt szeretném, hogyha Tisza nem venné át ezen a téren az elődjének a módszerét. Egyebekben ezzel együtt is azért most volt némi lehetőség az ellenzének kifejteni a véleményét, voltak megalapozott kritikák, de mondom, diktatúrát emlegetni, az túlzás, és hogyha a diktatúra lenne, akkor nekem már régen a börtönben kellene lennem, hiszen én többször kritizáltam már Magyar Pétert.
2: Ehelyett itt ülsz körülbelül.
1: Ehelyett itt ülök.
2: Másfél perc maradt, szóval a jog uralma fontosabb, vagy például az a tény, hogy az emberek 67%-a Súlyog Tamás így vagy úgy, de menesztését akarja.
0: Hát, mivel rendszerváltásról beszélünk, ugye mostani kormányváltás esetén még akár az is, hogy rendszerváltás, én azt gondolom, hogy most sokkal inkább megpróbálja Tisza kiszolgálni ezt a 61%-ot, akik azt mondják, hogy menni kellene, és hogy mondjam, én azt gondolom, hogy a Súlyog Tamásnak kellene olyan bölcsen belátni azt, hogy egy ilyenre lépni nem csak a saját személye miatt lenne érdemes saját magának lemondani, hanem éppen az ő általa védeni kívánt intézmény tekintélyének védelme okán, független attól, hogy amit mondtál, hogy most neked ez tetszik vagy nem tetszik, én úgy gondolom, hogy itt sem árult zsákba macskát a Tisza, azt csinálja, amit a választási kampányban megígért, ez is része annak, ami például a közszolgálati médiánál van, tehát miközben azt mondjuk, hogy hát befogott korra, de azért el lehet fogadni ebből a szempontból, hogy az, hogy a köztársasági elnök intézménye elveszítette a korábbi, vagy az elvárható tiszteletet, az elsősorban nem a mostani Tisza intézkedésnek, hanem annak volt köszönhető, ahogy Orbán Viktor ledegradálta ennek a köztársasági elnöki intézménynek a korábbi köztársasági elnökök működésével, a kinevezésével és egyebekkel kapcsolatos gyakorlatával ő rombolta le ennek a nimbuszát.
4: Ez pontosan erre szerettem volna célozni, hogy a Fidesz által kinevezett köztársasági elnökök tényleg nem voltak méltóak erre a posztra. És egy aktualitása a dolognak, Áder János most beáll kampányolni. Hát mi ez, ha nem egy ismételt presztízsrombolás? Mi köze van most Áder János nyugalmazott köztársasági elnöknek ahhoz, hogy a parlamentben mi történik? Neki megvolt a feladata, lezárta, elszámoljon el a lelkiismeretével úgy, ahogy akar. Ott van a kis kék bolygója, amit eddig simogathatott sok milliárd forintért. Most mi okozza, vagy mi indokolja?
1: De ezt a bolygót elvették tőle.
4: Hát még most nem. Még nem, de lesz több bolygója, ez valószínű.
2: Köszönöm szépen ez a végszó, kedves nézők. Ennyi fért a mai aktuálba. Köszönjük szépen a figyelmet. Nektek köszönöm, hogy eljöttetek, elmondtátok a véleményeteket. Holnap is lesz aktuál, számítunk önökre. A viszontlátásra.
5: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem. Merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet?

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket ismét, ez itt a Start az ATV-n. Három gazdasági szállat fűzünk össze. Májusban havi alapon 2,3%-kal nőtt az ipari termelés. A kiskereskedelemben különösen a benzinkutak, patikák, drogériák és az internetes csomagküldő forgalom élénkült, közben a különadó kivezetése a költségvetési kényszerek miatt csak részben és fokozatosan tűnik reálisnak. Így foglalható össze az a helyzet, amelyről beszélgetünk Éjes Mártonnal, aki közgazdász és vállalkozásfejlesztés és innovációs háttérrel rendelkezik. Gyakran vendégem műsorainknak, és köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy a magyar gazdaság most tényleg fordulóponthoz érkezett el, vagy csak hosszú távú gyengélkedés után végre látunk valami fényt az alagút végén, akkor mit lehet mondani?
2: Hát felemás a válaszom, mert a magyar ipar termelési adataiban igazából én nem látom még a trendfordulót. A jelenlegi ipari termelés az alacsonyabb szinten van, mint a Covid járvány előtti szintje volt. Tehát még a 2020-as szint alatt van a jelenlegi magyar ipari termelés. Valóban most havi alapon látunk egy ilyen kicsit több mint 2%-os növekedést, de ez nagyon egy-egy üzemnek a beindulásához kapcsolódik. Konkrétan is lehet mondani, azt hiszem a debreceni BMW üzem gyorsabban fut folyam, mint ahogy ezt korábban várták, és ezt mutatják egyébként például a területi elosztása az adatoknak. Két megyében nőtt az ipari termelés. Hajdú-Biharban körülbelül 55%-kal, Komárom megyében, Komárom-Esztergom megyében, elnézést az esztergomiaktól, ott közel 30%-kal. 12 másik megyében csökkent az ipari termelés, a többiben stagnált. Vas megyében nőtt 4%-kal. Tehát ez mutatja azt, hogy igazából az ipar nagy részében nem történt trendforduló, szenved az ipar. Egy-egy nagy üzem át tudta fordítani a teljes összes adatot, az agregált adatokat. Hogyha megnézzük a al ágazati lebontásban, ott is azt látjuk, hogy a járműgyártás, tehát a BMW üzem az, amelyik átfordította ezt az adatot, és nagy szektorok pedig kifejezetten rosszul teljesítettek. A kőolajfeldolgozás például közel 40%-kal esett, ugye ez egy ipari balesetnek a hatása nagy rész. De a vegyipar általában is komoly visszaesésben van. Egyébként a villamos eszközöknek, a berendezéseknek a gyártása nőtt még jelentősebben, de ebben például nincs benne az akkumulátoripar, amelyik márciusban egy kiugró adatot mutatott, aztán utána április-májusban visszaesést. Tehát itt azért nem azt látjuk, hogy hirtelen nagy fordulat lenne. Ami miatt mégis azt mondom, hogy felemás a válaszom, hogy a jövőre vonatkozó adatok viszont kifejezetten bíztatóak. A megrendelés állománya a teljes iparnak több mint 30%-kal nőtt, tehát és a jövőre vonatkozó várakozások is nagyon pozitívak jelenleg az iparon belül is. Ez azt mutatja, hogy a megvalósult termelésben még nincs trendforduló, de valahol azért azt érzik mégis a szereplők, hogy most valahol ott vagyunk egy trendforduló küszöbén talán, úgyhogy ez azért egy pozitívabb kép.
1: Nyilván nem érdemes a közelmúlttal foglalkozni, hogy mi történt az előző kormány idején, de ugye a Fidesz gazdaságpolitikájának mindig egy fókuszpontja volt legalábbis a célkitűzések terén a visszapattanás, a növekedés gyors ösztönzése. Ugye ez valószínűleg világtrend, hogy nem sikerült a visszapattanás. Mert hogy bár azt mondják, hogy más országokban a térségben azért ez sikerült, tehát hogy akik még közelebb is voltak az ukrajnai háborúhoz, ők is nagyobb gazdasági növekedést mutattak. Mennyire egészséges ez a szerkezet, hogy az ipar mellett a lakossági fogyasztás jelenti a motort?
2: Hát ugye már jó ideje a lakossági fogyasztás az, amelyik a stagnálásban tartja a magyar gazdaságot, és hát nyilvánvaló, hogy ez hosszabb távon nem fenntartható. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt a munkatermelékenysége az nagyon picit, alacsonyan növekedett a magyar gazdaságba. Az összes foglalkoztatottnak a száma viszont csökkenő pályára állt. Nem azért, mert hogy nőne a munkanélküliség, hanem inkább azért, mert hogy csökken tehát demográfiai okokból csökken az aktívkorú népesség. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen évi 1,5%-kal. Ez mondjuk ilyen, tehát ebbe az évben például 55 ezerrel kevesebben dolgoznak. És ez nyilvánvaló csak valamilyen fajta termelékenység növekedéssel lehetne kompenzálni.
1: Igen.
2: És hát ugye van a másik nagy terület, ez a beruházások területe. Itt is felemás a hozzáállásom, mert egyrészt nagyon sok felesleges, nem hatékony, nem termelő beruházás volt korábban, és talán túl sok beruházás is valósult meg Magyarországon. Hosszú ideig nagyon jelentősen csökkentek a beruházások, most itt is látszik valami fény az alagút végén. A kitörés az, hogyha ezek most már tényleg jól elköltött pénzek lennének, és tényleg nagyobb lenne a hasznos beruházásoknak az aránya.
1: Úgy érti, hogy túl sok beruházás, mert ugye az egy pozitív dolog, ha sok a beruházás, ugye ezt minden gazdaságban tudjuk, de hogy ugye nem a hatékony beruházás, a megtérülés szempontjából hatékony beruházásra ment a pénz ezek szerint.
2: Hát igen, és hogyha tegyük föl, lehet építeni egy hidat 100 milliárdból, és az mondjuk megépül 300 milliárdból, akkor az adatok alapján egy makroközgazdász azt nézi, hogy ilyen jó, hogy ilyen sok beruházás történt valójában, meg el lett pocsékolva 200 milliárd forint. Ráadásul, hogyha az a híd nem is ott épül, ahol szükség lenne rá, akkor meg lehet, hogy a maradék százat is fölöslegesen költöttük el.
1: Nem biztos, hogy érdemes nagyon sokat időzni, de azért érdekelne, hogy a drogériák, patikák forgalmának a növekedése az egyfajta fogyasztásélénkülést jelent, vagy valami kényszerkiadást, amit a lakosság kénytelen megtenni.
2: A konkrét drogéria patika fogyasztásról nem tudok plusz információt szolgáltatni, de valóban van egy fogyasztás bővülés, és ebben egyébként elhangzott, hogy az online kiskereskedelemnek a bővülése az is egy nagyon jelentős, tehát az igen. 15%-kal nőtt, tehát háromszor gyorsabban nőtt, mint az általános kiskereskedelmi forgalom bővülése. Ez ugye sok mindent felvet, tehát ez nyilván erősíti azt a importfogyasztást is, hiszen tudjuk, hogy ez ebben a szektoron belül azért inkább a nemzetközi szolgáltatók dominálnak. Új kihívások elő teszi a költségvetést is, mert ugye itt azért az adóelkerülésnek az aránya is nagyobb. Szóval itt ez azért felbolygatja egy kicsit a gazdaság szerkezetet. És hát ott van ugye az üzemanyag kérdésköre. Ugye azt látjuk, hogy azért nem arról van szó, hogy hirtelen rengeteg autót vásároltak volna az emberek, tehát az nem nőtt. Hanem egyszerűen úgy érezték, hogy most relatíve olcsón lehet tankolni. Valószínű volt olyan típusú tankolás is, amelyik megpróbálta kikerülni azt, hogy csak hazai felhasználásnál lehetett a védett árat felhasználni, és ez amikor hiány van, amikor ennek a költségét nekünk összességébe kell kifizetni, akkor ez nyilván nem egy hasznos
1: gyors kérdés az adók terén a végére, hogy a különadó kivezetése a jelenlegi költségvetési helyzetben mennyire reális, és végül is, ha az ígéret beválik, akkor kifizeti a cehje?
2: Hát nyilván nem reális egyik pillanatra a másikra, tehát ez több mint 1800 milliárd forint a különadóknak a összes tétele, ez reális egyik pillanatra a másikra, tehát ez több mint 1800 milliárd

0: kért ő, hogy Kármán András előálljon a pótköltségvetéssel, tehát hogy a 2026-os reális számokat lássuk tisztán, akkor lehet erről hitelesen nyilatkozni.
1: Ilyes Mártonnak köszönöm szépen a gyors elemzést, és számítunk legközelebb is az értő hozzászólására.
0: Én is köszönöm, és jó reggelt!

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.
1: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. All to the United Nations.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Átmenetileg leállította a hírszolgáltatását az M1. Az adásban egy felirat jelent meg azzal a szöveggel, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken át mégis ezt tették. A közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Magyar Péter azt írta, történelmi nap, hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége. A helyzetet Lánci Rihárddal és Stumpf Andrással értelmezzük. A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legkomolyabb kihívás a termelékenységi lemaradás, állítja a VOSZ frissen megválasztott új elnöke. Gazsi Attila szerint a KKV szektort úgy tudják a legjobban segíteni, ha a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé válik. Gazsi Attilát kérdezzük. 70-30 arányban megosztott kenőpénzekről és 2006-ig visszanyúló, pártokon átívelő szervezethálózatról számolt be a Telex egy az óbudai korrupciós ügy kapcsán letartóztatott személy vallomására hivatkozva. Kis László Óbuda polgármestere tagadja a vallomásban elhangzottakat, míg a kerület korábbi fideszes polgármestere Búzs Balázs azt állítja, soha semmilyen bűncselekményben nem vett részt. Bárándi Gergellyel és Zamecsnik Péterrel beszélgetünk. Ma kezdődött a kétnapos NATO csúcs Törökország fővárosában, ahol Magyar Péter is ott van. A csúcson kell részletesen ismertetniük a tagállamoknak, hogyan is érik majd el a védelmi kiadások növelését. Mark Rutte főtitkár ennek a szükségességét hangsúlyozta. Vendégünk Kaiser Ferenc.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát alig, hanem médiatörténeti napon beszélgetek két újságíró kollégával az előttünk álló néhány percben. Lekapcsolták a közmédia szolgáltatásainak egy részét, ugye a meccseket lehet nézni az M4-en, a gyerekműsorokat az M2-n, az M5-ön néhány műsor megmarad, néhány meg nem, a friss vezérigazgatói utasítás szerint. Az M1, a Kossuth Rádió és még néhány szolgáltatás, például a hiradó.hu pedig, ahogy a ma szünetre állt a Kossuth Rádió, a Bartók Rádió műsorával azonos programot sugároz, gyakorlatilag azt veszi át. Lánci Rihárd, az Alfahír és az N1 TV főszerkesztője, és ráadásul a Magyar Hang munkatársa, és Stumpf András, aki még a Válasz Online munkatársa,
3: reméljük. És reméljük még sokáig
2: így legyen. Szervusztok, jó estét kívánok.
3: Szervusz.
4: Sziasztok.
2: Mit szóltok? Hogy nagyon célra törő kérdést tegyek fel.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Szóljál, parancsolj, kérlek. Olyan jó inged van, hogy szerintem téged illet meg a...
4: Igen,
2: ez a Scooby-Doo, ugye?
4: A Scooby-Doo-s ingemmel nekem kell szólni. Hát én szólhatok
2: a... Úgy is van rettegés a Scooby-Doo-ban.
4: Most van. Lelepleztek valakit most az MTVA-ba, valószínűleg levették a szörnysisakot, és alatta volt valaki, nem tudjuk, de ugye a lényeg az a dolognak, hogy mi szólhatunk, ott nem nagyon szólalnak. Ugye 19:56-ig van. Hogy szokták ezt mondani, hogy frekvencia csend, vagy médiacsend,
2: hát médiacsend van tulajdonképpen. Akkor meg, hát attól függően, hogy ki a megrendelő, tehát lehet, hogy a tanút fogják leadni,
3: konkrétan,
2: hogyha...
3: Igen? 19:56-kor a tanút fogják.
2: Azt akartam mondani, hogy ez egy tiszás megoldás, ha megáll az idő, meg lehetne egy fideszes.
4: Igen. Akkor még nem gondoltam, hogy Dániel Zoltán, ugye, ha már a tanúról beszélünk.
2: Igen.
4: Úgyhogy ez egy érdekes, én utoljára ilyen fajta drasztikus leállítást, vagy leállást, ugye az ominózus Antal József halálának bejelentésekor, amikor a kacsamesék ugye megszakadt, ez egy korosztályos törés volt azoknak, akik ugye akkoriban gyermekek voltak, és ugye azt a kacsamese részt soha többet nem adták le, de ugye az egy olyan fajta fordulópont volt egyértelműen, hogy a miniszterelnök elhunyt, és ennek a bejelentése ez egyértelműen fölülírt mindent. Most értem én, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba, de akkor is megdöbbentő volt, főleg, hogy nem volt semmi előjele ennek egyébként. Tehát, hogy bejelentették, hogy kik jönnek, megtörtént a megérkezés a dologba, olvasható volt, hogy rossz a hangulat az MTVA épületében, meg a menzán láttak néhány új vezetőt, ez a menzá...
3: Csáncsoktak, vagy mi?
4: Nem tudom, tehát ez a menzá láttak néhány új vezetőt, ez nekem ilyen furcsa volt, hogy ilyen szamizdatok, grízes
2: tésztát rendeltek. Nagy tudjátok, a büfé a központ.
4: Hát egészen a külügyminisztériumot kivéve, mert
2: ott ugye nem lehetett
4: leülni, tehát hogy ott nem, de egyéb helyeken igen. Átadnám a szót.
3: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. most az történik igazából, amit megígért Magyar Péter a kampányban, és egy csomó dologban az történik, és most történik az. Én azt hittem, ez már elmarad. Egy kicsit mondjuk a hangyák háborúját azt fájlalom, hogy nem láttuk. Remélem, hogy még 1956-ig...
4: Mondani, mi a hangyák háborúja?
3: A hangyák háborúja másik neve a mákos tészta, amikor ugye...
2: Amikor semmilyen adás
3: amikor csak ezek, ezt a szürke kis pöttyöket,
2: amit az izegnek. De olyan ma már nincsen, mert valami automata rendszer mindig vártam, ott valami élet.
3: Én arra vártam, hogy az legyen, úgyhogy kérem szépen az ott dolgozó kollégákat, ex-kollégádat Bodasz Balázs például, hogy valahogy oldják már meg ezt a kedvemért, hogy legyen egy kis hangyák háborúja, mielőtt a tanút elkezdik játszani. Szóval az ígéret az a hangyák háborúja volt, hogy nem lesz hírszolgáltatás. Aztán elkezdték ugye így átalakítani, meg ideiglenes médiatörvényt hozni, beültetni embereket, és akkor úgy nézett ki, hogy nem lesz ilyen cezúraszerű dolog, hanem szépen átveszik, és akkor megcsinálják a maguk, hogy mi szükség volt erre. Hát szerintem egyébként csak az, hogy teljesítsék a kampányban elhangzott ígéretet.
2: Hát meg ez egy, valójában éles, most már ez egy éles vonal, tehát azt lehet mondani, hogy oké, itt most befejeztük azt, ami az elmúlt 16 év
3: hírszolgáltatása. Amúgy igen, és az amúgy nem ártott kijelenteni. Tehát, hogy valóban rettentő sokat hazudtak a mi pénzünkből, és ilyen nem lett még egyszer a közmédia. Az a nagy kérdés, hogy milyen lesz. Most már csak az izgalmas és érdekes. Nagyon fölteszik maguknak, és helyesen egyébként a lécet azok, akik így indítják el a saját műsor szórásukat majd, mert ott nem lehet. Tévedés is csak nagyon ritkán lehet, és hazugság egyszer se lehet. Ugyanis aki így indít, az nem teheti meg.
2: Legyünk őszintén, ez lenne egyébként is az irányítás.
3: Persze,
2: hogy
3: hát persze.
2: A média ne hazudjon.
3: Hát persze, alap.
2: Tehát hogy tényleg. Leginkább ugye ez kéne, hogy a médiatörvény első mondata legyen. De talán Ferenc az utolsó
3: szerint,
2: is.
3: De Ferenc szerint ez az egyetlen dolog,
2: így.
3: Amit ugye
2: tartalmaz. Azért hosszú szünetre készüljenek különböző csatornák rajongói, mert például ugye az M1-en a hír és közéleti műsorok mostantól hosszú ideig szünetelnek, amíg fel nem áll az új rendszer. Addig filmeket lehet nézni, láss például ezek szerint a tanút. De mondjuk nincs krónika a Kossuth Rádióban, semmilyen hírszolgáltatás nincs a rádióban, a Magyar Rádióban, utána pedig 2-5 perces lesz, majd valamikor, de a Kossuth Rádió augusztus közepéig egy friss vezérigazgatói utasítás alapján a maga erejével nem szólal meg, hanem Bartók Rádiót közvetít. Augusztus közepéig. Ezt meg igazán nem értem, mert hogy egy rádióműsort összerakni, rádiós csapatot összeállítani, az nem ennyire bonyolult.
3: Hát szerintem azt szeretnék, hogy ne olyan legyen a kezdés, mint ennek a közmédiának. Ugye emlékeztek arra, amikor 15-ben elindult a sugárzása az MTVA.
2: Illetve hát annyira nem indult el, igen.
3: Hát akkor ugye ottan Ádár János volt a köztársasági elnök az ő feliratuk szerint, tehát csak a K betű hiányzott. Tehát tényleg egészen röhelyes volt, bizonyára emlékeztek arra.
2: Hogyne.
3: Betegre röhögtük magunkat egy-két napig, hogy tényleg mennyire bénák voltak. Szerintem ezt szeretnék elkerülni, tehát hogy amikor már az van, hogy ez már az új garnitúra és az ő hírszolgáltatásuk, akkor ne Ádár Jánosok legyenek a köztársasági elnökök. Szóval ez szerintem ennyi lehet mögötte.
4: Azt gondolom egyébként, hogy az új vezetők gondolom, nekem most azért kicsit olyan elgondolkodott az a dolog, mert ugye megtudtuk az új vezetőknek a nevét és a személyét, de ugye ők, ha jól tudom, és jól értem, ez egy átmeneti időszakot vezetnek végig. És akkor utána...
2: Illetve a vezérigazgatóról tudjuk, és aztán majd eldönti az új vezérigazgató, hogy folytatja azokkal, akik hát most
3: nyilván,
2: oda mentek.
3: Nyilván eldöntheti, hogy kivel szeretett.
2: Hát persze.
4: Persze, csak ugye valamilyen, tehát új munkatársakat valószínűleg fel fognak venni ezek a vezetők, mert hogy ugye aláig fognak tartozni ezek a munkatársak, akikben megbíznak. Hogyha teszem azt mondjuk csere jön, vagy változás jön, vagy új garnitúra jön, akkor ezekkel a dolgozókkal ugye újra megy ez a történet, hogy most akkor tudunk együtt dolgozni, nem tudjuk együtt dolgozni. Én most így nem látok tisztán, és azt gondolom, hogy ez az augusztus közepe vége, hogy majd mikor lesz krónika, én nem gondolom, hogy odáig el fogják nyújtani. Tehát szerintem valakinek eszébe fog jutni, hogy egyébként
2: van. Vannak... Horváth András vezérigazgató ma délután utasítása erről szól.
4: Történt már olyan ennyit egyébként, tudunk. Hogy azt mondják, hogy de már felállt egy olyan új csapat, hogy tudnak hírszolgáltatást. Tehát, hogy egy Kossuth Rádióban másfél hónapon keresztül ne történjen hírszolgáltatás, ne számoljanak be mondjuk arról, hogy a kormány esetlegesen mondjuk a Brüsszelben hogyan tárgyalt, vagy éppen az alkotmánymódosítás az milyen arányjal ment át.
2: Ki lesz az új köztársasági elnök? Ebben az időszakban nem tudod meg a Kossuth Rádióból.
4: Én értem, hogy a Facebook pörög, mint a vadállat, meg hogy mindenfajta csatornán jönnek a hírek, de hogy van ennek egy olyan fajta úgymond klasszikus módja, hogy a rádióban meg elmondják, hogy egyébként mi történt.
2: Ugyanakkor azt is tegyük hozzá mindehhez, hogy egykori MTV-s munkatársak, akiket rendészekkel vezettek ki, úgy, mint ma Császár Attila egyébként.
4: Egyébként a máshol is korábban is nagyon, egyébként rendészekkel vezettek ki embereket.
2: Nagyon örömmel tekintenek arra, ami most történik, egyfajta revansnak látják. És nem ok nélkül valószínűleg, hiszen azokat az embereket rakták ki a korábbi közmédiából, akik megpróbáltak mindennek dacára tisztességesen közvetíteni minden hírt a világ felé.
3: Persze, ez legyen az ő dolgok, én nem dolgoztam ott, úgyhogy ezt nem tudom kommentálni. Azt viszont igen, hogy ez az átmenet, ez tényleg furcsára sikerült. És azt nem nagyon látom, hogy pontosan mi lehet az oka. Tehát most ugye hirtelen megváltoztattak a médiatörvényt, egy-két ponton ugye bele kellett nyúlni tényleg ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni például, meg ne a pitbull legyen a továbbra is a főnök, és így tovább. Tehát ez érthető. De közben elfogadtak és hatályba is léptettek olyan intézkedéseket is, olyan új intézményeket, mint a sajtóalap. Ez ugye most már hatályos, hogy ez egy létező, akármi most töltik fel elvileg tartalommal, ami meg azért érthetetlen, ugyanúgy, mint az alkotmányozásnál, hogy ha lesz egy vadi új, nagyon frankó médiatörvény, és ez ezt megelőző nagy vita, társadalmi vita ősztől, amit ugye Grósz Judit megígért, hogy ez fog történni, akkor meg most minek hoznak létre ilyen típusú sajtóalapot, aminek akkor kéne létrejönni, ha már megbeszélte a társadalom, hogy milyen legyen a médiafinanszírozás.
2: Ez a társadalom felé egyébként is a kormány ajánlása, aztán majd meglátjuk, hogy a
3: de ez már hatályos, szó. És már meg is.
2: Én ezt értem, de az új alaptörvény, ez az új alkotmány, tehát az mégiscsak kell valami.
3: Most elvileg most elfogadtak egy olyan médiatörvényt, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy ez végre az emberek megkérdezésével történik, meg az alkotmány is, de majd el fogunk fogadni egyet, mert ősszel újra kinyitjuk, és megint végigbeszéljük az emberekkel, most akkor mi van? Tehát ez szerintem nincs azért kellőképpen
2: átadva. Most akkor mi van, az nekem arról is eszembe jutott, hogy miért a Törökországban a NATO csúcson lévő Magyar Péter jelenti be azt, hogy 19 óra 56 perckor indul újra a Magyar Televízió egyes műsorának sugárzása.
4: Szerintem azért, mert hogy most húztak egy vörös vonalat.
2: Én ezt tehát, értem, hogy, tehát, hogy de ez nem hogy a vezérigazgató dolga, ez a miniszterelnök a NATO csúcson.
4: Igen, csak a miniszterelnök ígérte meg a kampányba, igen. Vagyis a miniszterelnök jelöltként még ígérte meg a kampányba, hogy húznak egy vörös vonalat, a hazugság vége, tehát a hazugság véget ér a közmédiába, arról fog szólni, ami lenne egyébként a szerepe, hogy a közt szolgálja, és pártatlanul tájékoztasson a mindenfajta csatorna a megfelelő helyekre. Tehát azért mondom, hogy ebben a történetben ő egyértelmű, hogy bele kellett, hogy álljon. És ez a vörös vonalat, mi vagy meghúzták, ez egyértelmű, hogy neki kellett kommunikálni.
2: Na de van itt vicces része is ennek a dolognak. Vicces, vagy nem is tudom, hogy jó szó erre. A Hír TV-n lehet látni azt, hogy ma este tüntetés lesz a Kunigunda utcában a Magyar Televízió szabadságáért. A közmédia székháza elé szervezi a Fidesz.
3: Mindenkinek joga van, Magyarország ugye jogállam, mindenkinek joga van gyülekezni, tüntetni, bár éppen a Fidesz volt az a hatalom, az a párt, amely hatalmon nem így gondolta, mert például betiltotta volna a Pride-ot, ő úgy gondolta, hogy annak van joga tüntetni, meg gyülekezni, akit ő szeret, és akit meg ő annyira nem szeret, annak nincs joga. Éppen ezért ezektől a figuráktól, akik végig kussoltak akkor, amikor ők sértettek jogot, Áder Jánosok, akik meg majd a várban...
4: Lángszavú Áder János.
3: Igen, Lángszavú Áder János, aki eddig nagyon-nagyon csöndbe volt, míg bármi történt, minden rendben volt, ő szépen elnyugdíjaskodott, nem tudom, 7 millióból havonta. Most hirtelen ő is felfedezte magában a demokrácia védelmezőjét és a jogállam védelmezőjét. Undorító, gyomorforgató, hogy ezek az emberek pillanatok alatt képesek akkora valagat csinálni a szájukból, hogy ez belemfélelmet.
2: Viszont a Hír TV meg leleplezte magát. A következő közleményt lehet olvasni. Mostantól egyedül maradtunk a jobb oldal televíziós hangjaként. És nem is önmagát leplezte le most, hogy ezt kimondtam. Voltak éppen az M1-et. A Magyar Televíziót leplezte le. Tehát mostantól mi maradtunk a jobb, hát könyörgöm, annak nem az volt a dolga, hogy a jobb oldal.
4: Nem az lett volna a dolga.
3: Sőt, törvény persze. Szerint sem az volt a dolga, úgyhogy ezáltal kár, hogy ez jogilag nem fogható meg, mert valójában ezért el lehetne eszelni. Ugyanis eddig is az volt a médiatörvényben, hogy pártatlanul kell az MTV-nek a dolgát végeznie. Csak éppen nem végezte úgy.
2: És hát akkor a kollégáink kimentek a Kunigunda utcába megnézni, hogy mekkora a tömeg a tüntetésen. Hát egy tucatnyi ember lézengett ott állítólag, úgyhogy nagy hír és nagy forgatás nem lett az anyagból.
4: Csütörtökön is lesz tüntetés, Áder János lesz a szónok.
3: A lágszavú.
4: Áder Jánosról minden eszembe jut, az első sor az, hogy temperamentum. Tehát, hogy ő tipikusan az ember volt,
2: aki... emlékszel az évféli beszédekre?
4: Én emlékszem az évféli beszédekre, bár akkor már ugye mindenki azért szalonspiszbe adja elő, hát legalábbis a legtöbb ember.
3: Meg, de Fannit nézted, nem a János.
4: Hát meg hát ugye de a temperamentum ott is átjött. Tehát, hogy te tényleg, amikor azt mondtam, hogy Áder János lesz a vezérszok, azt mondtam, hogy hú, gyerekek, itt forradalom lesz.
2: Egyébként meg...
3: De várjál, akkor majd megünnepelheti a csaszi, a forradalmat.
2: De nézzük ennek a dolognak egy pillanatra a másik oldalát, hogy mi lesz az egykori kormánymédiával, és ez nem csak az M1 ebben a formájában, meg a Kossuth Rádió, hanem hát ugye itt vannak a vállalkozások. idézőjelben vállalkozások, mert ugye a vállalkozás az, amelyik a piacon működik. Ezek meg ugye nem, Déli Steffi klasszikusát lehet ez ügyben idézni, milyen nehéz a piacon megélni.
3: Nem könnyű, valóban, hát az a helyzet, hogy mondjuk ő, nem tudom, hogy én azért láttam azokat az összegeket, amiket rájuk költöttek.
2: Te láttad ezeket?
3: Hát persze. Hát
2: de azok nem a fizetések voltak, ezek a reklámokba belefizetett persze, összegek.
3: De azt nem tudom, de azért, mikor milliárdokat költenek egy ilyen párfős szerkesztőségekre, meg megafonokra, mint akkor azért véletőleg a személyi juttatások sem voltak olyan rosszak. Én úgy gondolom, hogy azért csak félretehettek, hogy egy picit tudjanak, hogyha ők valóban tehetségesnek gondolják magukat, és úgy gondolják, hogy el tudják kérni a közönségüket, és van mit mondaniuk. Akkor hajrá, ez mi úgy volt, mikor 8 éve a Válasz Online-t megalapítottuk, akkor fél évig nem vettünk föl fizetést, az utolsó filérjeinket föléltük, ami megtakarításunk volt, minden egyes kollégám, akivel elkezdtük, mert nem tudhattuk. Hát ugye, amíg nincs előfizető, addig nincs bevételed, akkor nem, és amikor elkezd lenni, akkor se osztasz először magadnak fizetést, hanem csinálod, amíg tudod, hogy
2: beinduljon. Kifizeted végre a villanyszámlát.
3: Hát meg, hogy igen, tehát hogy működjön. Azt kell mondjam, hogy meg lehet ezt csinálni. Persze, tényleg tök nehéz, baromi nehéz. Nem mondom, hogy sok sikert kívánok azoknak, akik egyébként nem a mi szakmánkat szeretnék űzni, hanem valami, ugye az értelmezhetetlen valójában szegények, amiben vannak. Tehát ők egy pártnak, a politikájának a szócsövei voltak. Erre büszkék is voltak. Tehát igazából legtöbbször nem is kértek ki maguknak, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt. Most az a párt megbukott. Innentől kezdve most minek a szócsövei legyenek? Ők nem újságírók, ők nem egy szakmában dolgoznak. Az a helyzetük. Nem akarták soha földeríteni a valóságot. Nem akarták megtudni, hogy mi van, miért van, miért van úgy, stb. Ez nem érdekelte őket. Őket az érdekelt, hogy miért van igaza a Fidesznek. És azt hogy lehet elmondani minél több embernek, mert ezért kapták a pénzüket. Ezt nem lehet újságírásba átfordítani egyik napról a másikra, mert ez eddig nem az volt.
2: Amellett, hogyha valaki tehetséges és van benne újságíró vér, azt pont most tudja bebizonyítani.
3: És ki fog derülni véletlenül, és az talpon fog maradni.
4: Meg más oldalról világítanám meg egyébként, mert érdekes, hogy ezek az emberek, akik dolgoztak ezekben a szerkesztőségekben, azok kiálltak az ország úgymond burzsóáziájáért, vagy nagyvállalkozóiért, minden, amikor megnyerték a közbeszerzéseket, amikor vagyongyarapodás volt, elmondták, hogy ez nagyon jó, mert a magyar embereknél marad a pénz, és akkor Magyarországon marad a pénz. Most belegondolunk, hogy Mészáros Lőrincnek az ívelős korszakában, mert most ugye tavaly nem ment akkor át a pénzügyileg, de amikor...
2: Hát azért jó, neked legyen.
4: Igen, tehát jó lesne az mindannyiunknak, mindegy, de az ívelős korszakában, hogy a 24 óra alatt keresett kb. 1,1-1,2 milliárd forintot 24 óra alatt. Tehát, hogyha elment pecázni, vagy átaludta a napot, akkor is. Na most, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy hónapban van 22 munkanap, csak egy havi jövedelmét, nem egy éveset, mint a Széchenyi István, hanem egy havi jövedelmét mondjuk felajánlaná arra, hogy mondjuk bármilyen általuk mondott jobboldali műhelyt finanszírozának, szerintem röhögve meg lehetne csinálni, és nem is kis szerkez, és akkor be lehetne bizonyítani, hogy hogyan működik ez az egész dolog. De valahogy úgy érzem, hogy sem Garancsi úr, sem Szíj úr, sem Mészáros Lőrinc úr nem annyira töri össze magát, hogy ezeket az embereket munkához juttassa, vagy az úgynevezett jobboldali sajtófelületet szélesítse.
3: Mondjuk azt, hogy fideszes, mert ez az igazság. Tehát, hogy a fideszesek miért nem juttatják pénzt? Azért, mert Orbán Viktor nem szólt rájuk.
4: És miért nem?
3: Igen, de a probléma az, hogy ugye itt úgy csinálnak, hogy jaj, miért nem ad a Mészáros minden? Azért, mert Orbán Viktor nem szólt rá. Orbán Viktor felelőssége, ő a főnöke annak a politikai közösségnek, és az ő pénztárcája a pénztáros Lőrinc. Így aztán az, hogy a pénzt, ez mikor nyílik ki, és mikor jön kiből a pénz, az Orbán Viktoron múlik. Úgyhogy ha nem adott a pénztáros Lőrinc, akkor azért nem, mert Orbán Viktor nem akarta.
4: Egyébként Orbán Viktor merre jár mostanában? Mert hogy így...
2: Nem, hogy majd a VB döntőre ezt tudjuk.
4: Meg az két elődöntőre tudom. Igen. De az nem most lesz azért még. Tehát,
2: nem tudom, közérdekű adat igénylésre már nem fogjuk megtudni.
4: Ez igaz.
2: De hát jó, korábban sem tudtuk meg,
4: az is igaz.
2: Lánci Riás, Tóth András, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: És már is közlekedéssel folytatjuk. Itt van velünk Feld Márton, aki közlekedéspolitikai civil szakértő. A Magyar Közlekedési Klub oldalán azt írják, hogy ugye elnökségi tag, HÉV közösségi közlekedési ügyekben ugye jelentős megszólalással bír, jelentős mennyiséggel, ugye. A tegnapi nap fejleménye, hogy Vitézi Dávid is megszólalt, egyrészt ugye a vasúti járműpark előregedése kapcsán, hogy ugye Európában az egyik legidősebb a magyar állomány, másrészt, hogy az uniós pénzek viszont egy részben becsatornázhatók erre a területre. Most akkor ez egy karbantartási probléma, vagy egy rendszer szintű lemaradás, amit gyorsan ki kell javítani?
6: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
6: Mindkettő. Igazából minden szinten problémák vannak. Körülbelül a MÁV-nak és a GYESEV-nek együtt olyan 163 korszerű elővárosi motorvonata van. Ez tekinthető a mai Magyar Vasúti járműállomány szalonképes részének. Az összes többi az szinte teljesen csereérett, nagy részt az életkor miatt, részben minőségi problémák miatt. Tehát eleve már az alapállomány is rossz, és hát a karbantartással is alapvető bajok vannak. Nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, és rettenetesen elavultak a karbantartó bázisok. És hát ugye maguk a járműjavítók is komoly gondokkal küzdködnek. Ugye Dunakeszi Szolnok részben azért, mert ott is elmaradtak a fejlesztések, ilyen 19. századi meg 70-es évekbeli viszonyok vannak ezekben a mávos járműjavítókban, illetve olyan eltévedt projektekre pazarolták a kapacitást, mint az egyiptomi kocsigyártás, vagy az IC Plus projekt.
5: Ez a 163, amely jó állapotban van, Ez a hányad része az egésznek, tehát hogy mi van ezen felül számban?
6: Hát ugye nehéz összehasonlítani, mert ezek motorvonatok, a többi meg javarészt klasszikus személykocsi, meg a dízelmotorvonatok ugye sokkal kisebbek, de hát ez egy kis része, tehát nem jelentéktelen, tehát arra elég, hogy a budapesti előváros, ami azért a forgalom nagy részét elviszi, mínusz a hévek, mert persze nyilván az ebbe ugye nincs benne, az ott megint borzasztóan elavult járművek vannak, tehát ez arra elég, de gyakorlatilag az ország maradékán ott elvétve találkozni valóban korszerű járművekkel.
5: Ez a 42 éves átlag életkor, amit írnak a járműpark esetében, ez mit jelent mondjuk az utas szempontjából? Késéseket jelent, vagy komfortfokozat, hiányt, esetleg klímanélküliséget, vagy mit?
6: Mind a kettőt, így van. Komfortban, hogy ezek jellemzően magas padlós járművek, nagyon sokat kell lépcsőzni, hogy az ember felszálljon a vonatra, nincs klíma, vagy adott esetben nem zárt rendszerű a WC, tehát ilyen potyantós WC van ezekben a járművekben, illetve adott esetben a meghibásodásaik is sokkal nagyobbak, mint korszerű járművek esetében volnának. Úgyhogy minden szinten problematikusak ezek természetesen.
5: Azt lehetett látni, hogy az előző kormányzat idején Vitézy Dávid nagyon aktív volt a kritikában, és ugye most lehet-e úgy érdemi vasúti reformról beszélni mondjuk az eszközpark tekintetében, hogy például az IC szerelvények 29-ben érkezhetnek legelőször, tehát a 4 éves ciklusnak majdnem a vége felé.
6: Mindenképpen, tehát az, hogy el kell indítani most azon a járműbeszerzéseket minél gyorsabban, az vitán felül áll, azonban átmeneti megoldásokra is szükség van addig, mert valóban évekig tart, amíg itt járművek fognak érkezni, úgyhogy körül kell nézni a használt járműpiacon, ahogy ez részben most meg is történt, mert 10 járművet sikerült bérbe venni a nyára az osztrákoktól, de hát ennél sokkal többre lenne szükség, hogy ezt az átmeneti időszakot valahogy átvészelje a MÁV, főleg ami az Intercity személykocsikat illeti, ott van nagyon súlyos probléma, illetve a dízel járműveknél. Ott,
5: mi az, ami...
6: Ott
5: mi?
6: Én nem, nem látom, hogy 29-ig hogy fogjuk kihúzni a jelenlegi járműparkkal.
5: Mi az, ami gyorsan javítható? A járműállomány, a pályaállapot, a menetrend, vagy az utastájékoztatást? Tehát mi az, aminél csak egy szervezési kérdés? Nem feltétlenül anyagi.
6: Mindegyiknél van bőven szervezési kérdés, tehát a pályafenntartás Magyarországon például rendkívül szét van esve, és nem csak a műszaki állapotok tekintetében, hanem a szervezettségét illetően is. Ma nem túlzás kijelenteni azt, hogy egy vasútvonalnak a részben az állapota, vagy a részben meg a rajta engedélyezett sebesség, az nem is annyira a műszaki állapottól függ, hanem attól, hogy ki a pályamester, meg ki a területi igazgató. Nincs egységes szabályozás pályafenntartás tekintetében, vagy ha van is bizonyos területeken, azt nem tartják be, eltérően értelmezik. Tehát ilyen jellegű gondok is, működési jellegű problémák is bőven vannak a MÁV-nál. De ezekkel el lehet indulni. Tehát azért a 3-4 év alatt pályafenntartás tekintetében érdemi eredményeket lehet elérni. Magában azzal, hogyha az a nagyfokú lopás, korrupció megszűnik, ami az elmúlt években, vagy akár az elmúlt 10 évben jellemezte ezt a területet, az a gyakorlat, hogy a MÁV-nak különböző lány cégei közbeszerzés nélkül adtak ki akár ilyen 20 milliárdos munkákat, mint Száros Lőrinc különböző cégeinek, vagy más ilyen baráti vállalkozásoknak, és ezek során akár a piaci ár 4-szeresére dolgoztak különböző vállalkozások a MÁV-nak. Ez rettenetesen sokat ártott, nagyon sok pénzébe került az adófizetőknek. Magában, ha ez megszűnik, akkor már sokkal több mindent tud megvalósulni, ahogy az előző beszélgetésben is hallani lehetett, 1 forintból.
5: Az uniós pénz önmagában megoldás, vagy addig is, amíg ez megérkezik, valamiféle projektképesség javításon kell keresztül menni?
6: Mindenképpen kell, és nem csak az uniós pénzekben kell bízni. Tehát nyilván ez egy segítség, amivel élni kell, és ezeket költeni kell, ezeket a pénzeket. De a magyar költségvetésnek is érdemben hozzá kell tenni a projektek tekintetében. Illetve főleg az fontos, hogy a működési költségeknél nem is az a legnagyobb probléma, hogy most alulfinanszírozott a rendszer, hanem az, hogy rendkívül ingadozó finanszírozás. Tehát nincsenek normális közszolgáltatási szerződések. Ha megnézzük a cégek számviteli beszámolóit az elmúlt 10 évből, azt látjuk, hogy teljesen ingadozó, hogy egyik évben ennyit kaptak, másik évben annyit kaptak. Nagyon nehéz így tervezni, és hogyha mondjuk beesik egy nagyobb pénz az év második felébe, egy akkori probléma, hogy a cégek nem tudják elkölteni az év végéig. Tehát itt igazából a kiszámíthatóság lenne a működési költségek terén a fontos.
5: Hadd hozzak bele be a beszélgetésbe még egy témát, ugye a budakeszi buszsáv ötletét, ugye ez régóta foglalkoztatja a helyieket, és hát nagyon sok szakhatósági engedélyt kellett ott beszerezni. Az, hogyha ez megvalósul, ez a buszsáv, ez gyakorlatilag a jelenlegi buszon közlekedőknek jelent segítséget, vagy ráirányíthatja a tömegközlekedésre az embereket, hogy azt igénybe is vegyék többen?
6: Mindkettőn. Emlékszem, hogy említett itt az idősávokat, hogy még annak idején a Veke Egyesületben Vitézi Dáviddal együtt egyébként 2008-ban utaztuk be először ezt az útvonalat, abból a célból, hogy a budakeszi úti buszsávról beszéljünk az illetékesekkel. Ez elég régen volt már, semmi nem történt, nagyon szomorú, miközben az ország egyik legforgalmasabb buszos korridoráról beszélünk, és ugye az a probléma, hogy a hegyeken ugye ez az egyetlen egy szűk útvonal vezet át, tehát mindenképpen ott azonnal lépni kellene. Ez persze, tehát egyrészt a mostani utasoknak is, de hát az, hogy csökkenjen az autóforgalom, és valóban alternatíva legyen a busz, ahhoz ez elengedhetetlen. Meg egyébként is hozzá kell tenni, hogy a Budakeszi út önmagában is borzalmasan rossz állapotban van. Rendszeresen az ilyen év legrosszabb útjai szavazásokon előkelő helyen szerepel ez az útszakasz. Tehát már csak önmagában emiatt is hozzá kellene ez a részhez nyúlni.
5: És aki ismeri budakeszi lakosok probléma listáját, az tudja, hogy milyen előkelő helyen volt ez a buszsáv kérdés. Feld Mártonnak köszönöm szépen a beszélgetést. Most ennyire volt időm, de biztos, hogy visszatérünk a témára, úgyhogy a Márton blokkot ezúttal lezárom. Köszönöm.
6: Én is köszönöm, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.

tak szokott a kis tükör, homályosan, de őrzi még az arcot ott. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már,

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legkomolyabb kihívás a termelékenységi lemaradás, állítja a VOSZ frissen megválasztott új elnöke. Gazsi Attila szerint a KKV szektort úgy tudják a legjobban segíteni, ha a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé válik. Gazsi Attilát kérdezzük.
2: Aki május 28-a óta az elnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, jó estét kívánok, gratulálok!
3: Jó estét, köszönöm szépen!
2: Kapott feladatot a nyakába ezzel, rendesen gondolom. Egyrészt itt egy kormányváltás kapcsán és környékén nyilván átrendeződik a gazdasági életben is csomó minden. Ehhez is reagálnia kell a VOSZ-nak és az általa képviselt vállalkozóknak. És hát változott néhány dolog, például a hitelfelvétel lehetősége, a Széchenyi kártyás ügyek, amikre szintén rögtön reagálni kellett. Könnyű teher?
3: Annyira nem számít könnyű tehernek, de igazából a kihívásnak érzem meg. Azt gondolom, hogy egyrészt azért nagyon ritkán van az, hogy ilyen komoly kormányváltás van, tehát az elmúlt 16 évben nem volt ilyen, tehát hát ez azért ez mindenkit nem is azt mondom, hogy nehezen érintett, hanem olyan felkészületlenül ért. Tehát azért a kormányzati struktúrák eddig az egymásra épülő kormányzati ciklusok után viszonylag könnyen átálltak, azért most az új kormánynak egy teljesen új struktúrát kell felépítenie, és ehhez mi minden segítséget szeretnénk megadni. Nagyon komolyan azt gondoljuk, hogy akkor tud jól működni egy kormány gazdaságpolitikája, hogyha az érdekvédelem az megfelelő hangsúlyt és megfelelő szerepet kap.
2: Egy vállalással kezdte 100 nap és 100 vállalkozás, nem tudom, hanyadik napnál tartunk, de hanyadik vállalkozásnál tart?
3: Most pilot jelleggel kezdtük el ezt, a csütörtökön jelentem be az elnökség előtt, hogy ezt a programot elindítjuk, de már 8 vállalkozásnál voltam, és rendkívül jó tapasztalatokkal rendelkezünk. Nagyon felemelő, nagyon együttműködő, nagyon, nagyon izgalmas feladat elmenni vállalkozásokhoz, elmenni oda, ahol dolgoznak az üzemükbe, a saját üzletükbe, és a saját székhelyükön megtapasztalni, hogy milyen feladatokat.
2: Ez egy valódi országjárás lesz? Tehát nem az lesz, hogy az elnök magához rendeli a vállalkozót, hanem ő megy oda?
3: Nem, ez így is terveztük már az elejétől fogva, hogy mi fogunk menni, mert ez nem egy ilyen látogatás lesz, és nem egy ilyen protokoll esemény, hanem tényleg meg szeretnénk tudni, hogy milyen azoknak a vállalkozásoknak, akikhez kikmenjünk, milyen problémáik vannak, milyen lehetőséget látnak, mit tudnak átadni a többi vállalkozónak, mit tudnak mutatni, mit tudnak olyan jó gyakorlatnak, milyen lehetőséget látnak, mit tudnak átadni a többi vállalkozónak, mit tudnak...

0: jelentősen, vagy igazából számszerűen néhány százalékkal nőtt a hatékonyság. És ezzel a munkavállalói létszámmal most már nem fogunk többet tudni dolgozni, tehát egyszerűen okosabb munkát kell végeznünk, több hatékonyabb munkát kell végeznünk, és akkor tudunk egyről a kettőre jutni, akkor tudunk GDP-t növelni. Ehhez mindenkinek feladatot kell vállalnia, a VOSZ-nak azt a feladatot kell vállalnia, hogy digitalizációval, középvezetői oktatással, AI oktatásokkal és olyan kézzelfogható gyakorlatokkal, amiket elmagyarázva a vállalkozóknak egyik napról a másikra is tudnak egy kicsi hatékonyságot javítani. Tehát nem könyveket szeretnénk a vállalkozók részére adni, nem nagy tanulmányokat szeretnénk írni, hanem olyan bevezethető, egyik napról a másikra bevezethető módszereket, amiket, hogyha alkalmaznak, akkor egy kicsit javul a hatékonyságuk. Nem nagyot kell javulni, tehát egyik, senkinek se kell egyből 10%-kal, 20%-kal javulni. Én azt gondolom, hogy ha 1-2%-kal javulunk minden évben, akkor 10 év múlva 30-40%-os javulást érünk el.
1: Azt szokták mondani, hogy 3 alappillére van a VOSZ működésének, az egyik az érdekvédelem, a másik a jogalkotás támogatása, ugye erre már ki is tért, hogy a kormány adott esetben számíthat önökre, és hát ugye ott van a harmadik, a pénzügyi része a történetnek, amit a KAVOSZ-szal közösen, mondjuk a Széchenyi kártyákkal tudunk legjelősebben szimbolizálni. Ott volt változás, nem panaszkodnak a vállalkozások?
0: Hát a vállalkozások mindig nehezen élik meg, hogyha egy adott lehetőség beszűkül, vagy egy adott lehetőség megváltozik. Most annyi változás történt, hogy a likviditási termékeknél 3%-ról 3 havi buborra nőtt a kamatszint, amit meg kell fizetniük. Ez még mindig a piaci szint alatt van jóval.
1: Az most mennyi?
0: Hát olyan 8-9% között
1: adnak a bankok. 3 havi bubor?
0: Az 5,94.
1: De azért az nem mindegy.
0: Nem, a háromhoz képest azért ez egy jelentős növelés. Én azt gondolom, hogy a KKV szektorban a kisvállalkozásoknak olyan 4-5% az a türelmi, meg fájdalom küszöb, ami fölött már nem érzik magukat jó. Meg kellett lépni, a kormány is szorult helyzetben van, jelen pillanatban igazából a költségvetésben nem tudják, még most nézik át a költségvetés nyilvánvalóan, hogy ez egy olyan megszorítás volt, amit nem megszorításnak tartunk mi sem, hanem egy kicsit módosítjuk a hozzáadott értékét a Széchenyi kártya programnak, de ez a beruházási hiteleket nem, lényegében nem változtatta meg, tehát a beruházási hitelek ugyanúgy elérhetők, és minden termékünk ugyanúgy elérhető a megszokott helyeken, ahol fel lehet.
1: Attól nem tartanak, hogy a Széchenyi kártya program unblock megszűnik, pont azért, mert az államnak gondjai vannak, ugye ez azért úgy működik, hogy a különbözetet a piaci ár, meg a vállalkozó által fölvett érték között, azt minden hónapban az állam fizeti meg.
0: Egyértelmű, ez nagyon régóta működő, több mint 20 évre visszatekintve is működő olyan rendszer, ami egy ökoszisztéma, tehát amiben a KAVOSZ, aki ezeket a hiteleket adja, ugyanúgy szereplő, mint a kormányzat, aki biztosítja a kamatok alacsony szinten tartását, és a bankok, akik a hitelt biztosítják, de ezen kívül még számos szereplő van, akik adott esetben a hitelgarantika. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban körülbelül 130 ezer szerződésünk van, majd 100 ezer vállalkozásnak van hitele. Ezt nem lehet egyik napról a másikra kivezetni, tehát ez érint több mint 1 millió munkavállalót, és általában ezek vidéki vállalkozások, és a vidéki vállalkozásokban nagyon jelentős részben kevésbé hatékony vállalkozások, és egyik oldalról mondhatjuk azt, hogy növeljük a hatékonyságot azzal, ha ezeket a vállalkozásokat megszüntetjük, a másik oldalról meg a településeken azokra a kisboltokra gondolunk ugyanekkor, vagy azokra a festőműhelyekre, akik egyik napról a másikra élnek, és nincs más lehetőségük, mert mástól nem kapnának hitelt, és nem is tudnánk visszafizetni, hogyha nem kapnák ilyen alacsonyat.
1: Jó fizetők a VOSZ tagjai?
0: A legjobb, a legkevesebb a bedőlése a VOSZ tagjainak, tehát ilyen 1,2% alatt van a bedőlés.
1: De hát akkor ez azt is mutatja, hogy megnézik, hogy ki kap pénzt.
0: Természetesen, tehát ugyanúgy ezt előszűrjük a vállalkozásokat és megnézzük, ezért azt gondolom, hogy ezek a vállalkozásokra büszkéknek is kell lenni, mert ezekben a nehéz időszakokban is KKV létükre ellátnak rengeteg családot, és ebben a helyzetben, ahol azért a piac, a kamatkörnyezet, az infláció, a számos egyéb, a munkaerőpiac mind-mind azért a jelenlegi vállalkozásokat helyzetét bonyolítja, még

0: is életben tudnak maradni.
1: A legnagyobb önkéntes tagsággal rendelkező szervezetek egyike a VOSZ. Mivel tudják meghálálni ezt a tagoknak?
0: Én azt gondolom, hogy folyamatosan új programokon gondolkodunk, folyamatosan azon gondolkodunk, hogy milyen új szolgáltatásokat tudunk bevezetni a tagoknak.
1: A VOSZ... Most mit terveznek?
0: Most a múlt héten kötöttünk szerződést a Pannon Egyetemmel, és a Pannon Egyetemmel egy VOSZ tanszéket hoztunk létre, ami egy hosszú munkának az utolsó állomása volt. Most már több évben együtt kutatunk, együtt dolgozunk a Pannon Egyetemmel, és az elmúlt időszakban most már azt gondoltuk, hogy ezt egy tanszéki formában tudnánk még jobban működtetni. Ez két szempontból jó. Egyrészt a diákok is találkoznak olyan vállalkozókkal, akik a mindennapi életben megméretetik magukat, és tényleg komoly vállalkozónak számítanak, és nem csak a tankönyvekből tanulják meg ezt a vállalkozási formát. A másik oldalról meg a vállalkozók is az egyetemi oktatáson keresztül olyan megoldásokat kaphatnak, amit maguktól nem érnek el. Tehát szerintem ez egy olyan win-win helyzet, amit érdemes kihasználni.
1: Várom vissza újabb hírekkel.
0: Köszönöm szépen,
1: hogy itt volt elnökünk. Gazsi Attila, a VOSZ elnöke, ötletek az imént.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a startot. Ruf Bálint még tegnap sürgős tárgyalást kezdeményezett az alaptörvény 17. módosításáról. A Fidesz és KDNP alakulat tulajdonképpen tüntetést hirdetett az alkotmánymódosítás ellen, és szóba került az MCC megszüntetése is, mármint, hogy ugye ilyen formában, közalapítványi formában. Minden esetre ez egy nyitó kérdés lehet, hogy egy, mármint Vető Balázshoz, a Forrás Kutatóintézet alapítójához, jó reggelt, hogy egy volt kétharmados kormánypárt esetében, amely ugye a kétharmados alkotmánymódosítás ellen tüntet, ez most politikai abszurd, vagy egy teljesen racionális ellenzéki stratégia?
2: Ja, Fidesz nagyon nehéz helyzetben van, hiszen olyan kormányzati lépéseket kell most kritizálnia, amelyiket egyébként 16 éven keresztül kormányon akár havi rendszerességgel megtett, hiszen hát lássuk, hogy a 17. alkotmánymódosítás az azért van így sorszámozva, mert ők jó párszor módosították az egyébként Gránit Szilárdságúnak tervezett alaptörvényt.
1: Tehát don't forget this simple fact, mondaná az angol, ezt az egyszerű tény ne feledjük, hogy Orbán Viktor stop önkény hívószóval hirdette meg ezt a tüntetést.
2: Ugye eleve az egy nagy kérdés, hogy például Orbán Viktor ott lesz-e ezen a tüntetésen, hiszen mostanában azt látjuk, hogy Orbán Viktor Facebook oldala politizál valójában, és Orbán Viktor személyében egyébként ritkán jelenik meg ezeken az eseményeken. Azonban az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzet a Fidesznek, hogy ugye, és ez egyébként a politikatudományban ismert fogalom, hogy egyébként autokratikus rendszer lebontása gyakran pontosan ugyanolyan eszközökkel történik, mint amivel a kiépítése történik.
1: Tud ez másképp lenni? Tehát, hogy finoman jogállami garanciák mellett, bár ezt nem tudom pontosan, én bizonytalan vagyok, hogy most itt sértjük, vagy nem ezeket a jogállami garanciákat.
2: Ugye erről az alkotmányjogászok nagyon hosszan tudnak vitatkozni. Van olyan alkotmányjogász, aki szerint ezek teljesen rendben lévő lépések, vannak olyan alkotmányjogászok, akik azt mondják, hogy ezek nincsenek rendben. Tehát hogy ez szerintem egy valid jogelméleti vita. Az viszont biztos, hogy politikai értelemben a Tisza egy erőteljes, úgymond a NERT eltakarító politikai felhatalmazással rendelkezik, hiszen egyébként annyi szavazatot sosem kapott párt még Magyarországon, mint amennyit a Tisza április 12-én. Tehát, hogy politikai értelemben megvan a felhatalmazás. Az, hogy ennek az egyes lépései most mennyire illeszkednek különböző véleménycsoportoknak az ízléséhez, ez már egy másik kérdés. És nyilván lehetne ebbe más lépéseket finomabban, elegánsabban intézni, azonban az látszik, hogy Magyar Péter és egyébként az őt körülvevő politikusok politikai stílusa, az ez a konfrontatív stílus.
1: És minden egyes alkalommal, amikor a Fidesz előáll egy ilyennel, akkor Magyar Péter üzen, hogy tulajdonképpen milyen furcsa a helyzet, hogy ugye egy rendeleti kormányzás 16 éve után, 2015 az nem nevezhető 16-nak, de 11-nek mindenképp, hármas matek erre volt elég, és hogy tulajdonképpen mindig üzen, hogy eddig és ne tovább, hiszen most nem érti a felháborodásnak a lényegét, de történelmi szimpátiával rendelkezik a Tisza, és valószínűleg ezt érzik a döntéshozók. A Fidesznek meg valamit ki kell találni, hogy ne csökkenjen a tábor tovább.
2: A Fidesz valójában egy kettős szorításban van. Mert egyébként a Mi Hazánk gyakorlatilag hetente jelentkezik be arra, hogy a Tiszával szembeni ellenzék vezető politikai ereje legyen. Ugye legutóbb Torockai László már a Mandineren beszélt arról, hogy hát a Mi Hazánknak és a Fidesznek együtt kell működnie a Tiszával szembe. Tehát, hogy a Mi Hazánk minden...
1: Ezt rögtön cáfolta a kampány utolsó, ugye, periódusában.
2: Igen. Tehát ez folyamatosan van. Egyébként a jelenlegi helyzetben például a Fidesznek azért nem járható út az, hogy a általuk önkénynek nevezett tiszás fellépéssel szembe a parlamentből kivonuljanak, hiszen akkor teret adnának a Mi Hazánknak, hiszen a Mi Hazánk lenne az egyetlen politikai erő, aki a parlamentben szembeszáll a Tiszával. Ráadásul az látszik, hogy egyébként Magyar Péter igenis visszahozta a parlamenti politizálásnak a fontosságát, tehát az, hogy mi történik hetente a parlamentben, az gyakorlatilag tényleg egy streaming sorozattá kezd válni.
1: Nézzük a részleteket, hiszen azért az, és ez nyilván összefügg a népszerűség vesztésről a Fidesz oldaláról, hogy ugye egy KDNP-s képviselőasszony kiállt azzal, Juhász Hajnalka, hogy a gyermekvédelmi történetért elnézést kér azoktól, akik ennek elszenvedői voltak. Aztán, ha jól figyeltem, akkor Semjén Zsolt átbillentette ezt, tehát, hogy nem volt ez egy glória tulajdonképpen, hogy abból a kultúrkörből merítsek, de hogy ő azt mondta, hogy karaktergyilkosság ez az egész ügy. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség.
2: Egy ilyen helyzetben, ami jelen pillanatban van, és amiben a Fidesz került, ugye a felelősségvállalás és a bocsánatkérés az ugye mindig az első lépés. Utána valójában úgy lehet visszaszerezni a társadalmi bizalmat, hogyha a tevékenységükkel olyan teljesítményt mutatnak fel, amivel igazolják, hogy ezt a bizalmat ők megérdemlik. Egyébként az, hogy a részükről elhangzott egy ilyen bocsánatkérés, ez már egyébként mintha ennek a felismerése lenne, és egyébként azt érdemes is kiemelni, hogy egyébként a Tisza frakció meg is tapsolta őket.
1: Igen.
2: Tehát ebben a tekintetben ez egy olyan politikai gesztus volt, ami ott válaszra is talált. Azonban hát nehéz kilépni abból a 16 évnyi rögzült politikai működésből, hogy utána ezt az egészet rögtön egy olyan dologra fordítsa át, ami egyébként nekik politikailag hasznosnak tűnik, és itt megint előjött az, hogy azért, amikor a Fidesz és a KDNP beszél karaktergyilkosságról, a 16 év alatt hosszan lehetne sorolni, hogy milyen ellenfeleikkel szembe követtek el hasonló karaktergyilkosságokat.
1: Beszéljünk a vagyon visszaszerzésről, mert tegnap szóba került az NCC kapcsán, és ugye Orbán Balázs is felemelte a szavát, hogy ez, hogy ez tulajdonképpen egy progresszív műhelynek az eltörlését jelenti, szerinte. Sokan érezhetik úgy, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata nem elég gyors. Nyilván ennek van eljárásjogi oldala, meg van politikai oldala. Hogy lehetne ezt másképp csinálni, hogy az embereknek az az érzése legyen, hogy ez azért halad, és mit gondolunk erről az MCC-s ügyről?
2: A vagyon visszaszerzés egyébként ennél gyorsabb szinte biztos, hogy nem tud lenni. Jogszabályokat kell hozni, szervezetet kell felállítani, és ráadásul azokat az ügyeket, amiket ennek a hivatalnak majd vizsgálnia kell, azok valami elképesztő bonyolultságúak, hiszen ez 16, ráadásul ugye Magyar Péter eredeti bejelentése szerint ezt kiterjesztenék 2006-ig, tehát valójában ez 20 év korrupciós ügyeinek a feltárását jelenti. Ugye, ha csak megnézzük, az ügyészség azt mondta, hogy az MNB botrányban jelenleg van náluk 9 terabájt információ. Na most annak csak az elemzése. Elképesztő mennyiségű erőforrás. Tehát az, hogy ez gyorsabban haladjon, ez nagy elvárás. Az viszont látszik, hogy azokban a kisebb ügyekben, amikben egyébként a bizonyítékok gyorsan előállíthatók, abban már egyébként lépések voltak. Gondoljunk csak az NKA történetre, de például a tegnapi hír, hogy a Táncművészeti Egyetem felújításainál már egyébként rendben, egyébként valójában a Fidesz korrupciós hálózatának méretéhez képest egy 160 millió forintos túlárazás az valószínűleg kicsinek számít, de igenis ott már megtörtént ez, és valószínűleg egyszerűen ilyen ügyekkel próbálja meg a Tisza megoldani azt, hogy minden héten tudjon valamit mondani.
1: Tegnap belenéztem a Magyar Nemzetbe, ma reggel is bele kellett volna, de majd egy kicsit később, és azt láttam, hogy a Társaság a Szabadságjogokért szervezetre hivatkozik a cikkíró, hogy ők is kritizálják ugye az alaptörvénymódosítását, főleg annak a választójogi részét, vagy Tordai Csabára hivatkoznak, aki tulajdonképpen hétről hétre járattak le különböző írásokkal. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes és értelmezhetetlen fordulat ebben az egészben.
2: Ez tényleg a Fidesznek ez a kognitív diszonáns állapota. Tehát ugye a TASZ-ra hivatkoznak most.
1: Igen.
2: Egyébként gyakorlatilag nincs másfél éve, hogy Orbán Viktor egyébként a TASZ-t nevezte meg ugye a Poloskás beszédében, mint az eltakarítandó szervezeteknek a mintapéldáját. Tehát, hogy olyan szervezetekre, olyan személyekre hivatkoznak most, akiket egyébként a kormányzásuk alatt gyakorlatilag ellenségként kezeltek. Ebből látszik, hogy egyszerűen 3 hónap alatt még nem tudták a saját viszonyukat megtalálni a 16 éves kormányzásukkal, anélkül, hogy ezzel egyébként szembenézzenek, viszont politikailag nem lehet helyreállítani azt, hogy ők egy kormányzó képes erő legyenek akár a jövőben.
1: Nézzük személyesen Orbán Viktor dilemmáját, ugye, amikor kormányon volt, akkor ugye egyensúlyozott a nemzeti kérdés célkitűzéseivel, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy Szimiont ugye megnevezte szövetségesnek, és a Patrióta szövetségi háló kiépítésével. Ugye ez egy feloldhatatlan dilemmának tűnt, most meg ugye az a feloldhatatlan dilemma, hogy például ő nem hajlandó visszalépni bizonyos kérdésekben, mégis, hogyha a megújulást nézi, akkor valamilyen módon engedni kell. Tehát a sajátjainak a megvédése jelenleg még mindig napirenden van úgy, hogy a megújulásnak a tervével kell összhangba hozni.
2: Ugye Orbán Viktor szerepe valószínűleg a legnehezebb a Fidesz politikusainak vagy szereplőinek körében, hiszen ő nemzetközileg is tényleg ezt képviselte, ráadásul úgy, hogy jelen pillanatban annak a Brüsszelnek a segítségére és közbeavatkozására hivatkozik a Fidesz, akit egyébként 3 hónappal ezelőtt még a
1: legnagyobb ellenségnek tekintett.
2: Pontosan attól Igen. akart távol tartani, Igen. hogy Brüsszel be akar avatkozni a magyar belpolitikába. Most pedig a Fidesz szólítja fel Brüsszelt arra, hogy avatkozzon be a szerintük épülő Tisza önkény megakadályozására. Tehát ezek azok a szituációk...
1: Igen, és ezt hogy lehet megcsinálni úgy, hogy ne gyékényen árulja a hazát kint Brüsszelben a Fidesz? Tehát, hogy ugye az volt a legfőbb érv, hogy kint Strasbourgban, Brüsszelben az ellenzéki politikusok tulajdonképpen a hazájukra rontanak rá kivont karddal, ugye? Most ezt hogy lehet megcsinálni?
2: Hát leginkább sehogy. Ezzel egyébként egyetlen egy dolgot tudnak előállítani, hogy a saját táboruk számára elmagyarázzák azt, hogy most egy önkény épül, itt minden eszközt be kell vetni, hogy ezt megállítsuk, és az a helyzet, hogy valószínűleg olyan szimpatizánsok maradtak már csak a Fidesz táborban, akik egyébként ezeket az irányváltásokat azért, mert Orbán Viktor mondja, és azért, mert az általuk ismert influencerek mondják, egyszerűen elfogadják.
1: Vető Balázsnak köszönöm szépen, mondjuk a magyar szuverenitás már oda van, de most akkor ezzel lépjünk túl. Várom, várom, legközelebb is. Köszönöm
2: szépen.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 70-30 arányban megosztott kenőpénzekről és 2006-ig visszanyúló pártokon átívelő szervezethálózatról számolt be a Telex egy az óbudai korrupciós ügy kapcsán letartóztatott személy vallomására hivatkozva. Kis László Óbuda polgármestere tagadja a vallomásban elhangzottakat, míg a kerület korábbi fideszes polgármestere Bús Balázs azt állítja, soha semmilyen bűncselekményben nem vett részt. Bárándi Gergellyel és Zamecsnik Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét, ügyvéd urak!
3: Jó estét!
2: Erről a 30-ról mindjárt szólunk majd természetesen, hiszen ezért hívtuk Önöket, és ezt is ígértük a kedves nézőknek, ám de előtte a közmédia körüli ügyekről is beszéljünk pár mondatot. Ezt ígérte Magyar Péter, hogy amennyiben ő megkapja a kormányzás lehetőségét, akkor először is elhallgathatja a hírgyárat a közmédiában, és egy új korszak kezdődik ott. Ez most az, ami történik. Jogszerűen rendben van ez?
4: Hát gondolom, hogy igen, hiszen ugye a vezetőket eltávolította az illetékes miniszter, és egyelőre ideiglenesen senki nem vezett oda különböző vezető embereket, akik a munkáltatói jogot gyakorolva elköszöntek a 80 kollégától.
2: Hát 80-tól a mai napon, de úgy hírlik, hogy jóval többtől fognak búcsúzni a következőkben.
4: Hogy mondjam, most félre ne értsenek a kedves nézők, de nem fogok este zokogni. Tehát akik végigélték ezt a 16 évet, és akik végig látták, hogy a közmédia milyen ámokfutást rendezett propaganda ügyben és minden egyéb ügyben, hírhamisítás ügyben, azok most talán jó leső értéssel veszik tudomásul, hogy talán megvan a lehetősége annak, hogy visszatér normális mederbe a közmédia, és valóban a közszolgálja, jobb oldalról, bal oldalról, mindenhonnan legyenek hírek, és majd tessék rám bízni, mint hírfogyasztóra, hogy én ebből mit fogadok el, és mit nem.
2: A korábbi kormányoldal most a demokrácia végnapjait látja megjelenni, például ezzel a döntéssel.
5: Hát ez nyilvánvalóan nevetséges, tehát én nekem egyetlen kérdésem van ezekkel kapcsolatban, akár a főbb közjogi méltóságok elmozdításával kapcsolatban, akár a médiának a most való átalakításával, hogy miért nem korábban.
2: Tehát lehetett volna... kellett erre két hónapot várni?
5: Pontosan, tehát meg volt a választás, fölállt az új parlament, meg lehetett volna ezt korábban is csinálni. Magyarán szóval az, hogy ez jól van így, és ennek így kell lennie, én ezt egy pillanatig nem akarom és nem is tudom vitatni, inkább csak az, hogy miért kellett eddig várni. Az meg, hogy a Fidesz az alkotmányosságot, a jogállamiságot félti most, ez körülbelül olyan, mint hogyha kijön egy rabló a börtönből, és ő lesz a legnagyobb élharcos a rablás felszámolásának. Szóval, hogy az, aki ezt elkövette, az, aki 16 éven keresztül szisztematikusan építette le a jogállamot, az még ha igaza van, és oly mértékben hiteltelen tőle minden mondat, ami ezzel függ össze, hogy elképesztő. És az, hogy ilyen témákról pont egy volt igazságügyminiszter beszél a parlamentben, ez meg én azt gondolom, hogy külön egy rendkívül stratégiai döntés. Legalább olyan beszélne, akinek nem volt közvetlen köze ahhoz, hogy ez megtörtént.
2: A ITV-ben hirdettek ma estére tüntetést a Kunigunda utcában a Magyar Televízió, illetve a közmédia megvédésére. Láthatták a kedves nézők a híradó végén, megmutattuk, hiszen stábunk volt ott, voltak vagy 10. Tehát ez nagyjából meg azt is mutatja, hogy még azok, akik egyébként a Hír TV fogyasztói adott esetben, még ők sem érezték úgy, hogy akkor most kapára kaszára védjük meg a közmédiát.
4: Egyfelől ezt maximálisan egyetértek, másfelől meg ez a demokrácia megnyilvánulás. Akinek nem tetszik, menjen oda és mondja el
2: egyébként a véleményét,
4: tüntessen, aztán ha sokan vannak, nyilván majd valaki odafigyel, ha meg nem, hát akkor...
2: Akkor meg ez történt.
5: Én azt gondolom, hogy egyébként jelez még egy valamit, hogy azt látja ma az az ember, aki adott esetben még szívesen ki is ment volna, hogy ma ez az álláspont rendkívül népszerűtlen. Tehát nem feltétlenül akarja felvállalni, hogy ő egy ilyen álláspontot képvisel. Ez is sokat mondó, és ez is jelzi azt, hogy milyen társadalmi fordulat állt be a választások óta.
2: Nagy munka lesz most egy igazi közmédiát összerakni és működtetni